0: az európai szintű fölzárkózáshoz, közölte a GKI gazdaságkutató. Ismertették, a széles körű felzárkózás az elmúlt másfél évtizedben annak ellenére sem sikerült, hogy a gazdasági teljesítmény több ágazatban is javult. Elemzésükben kiemelték a mezőgazdaságot, ugyanakkor a többi ágazat az uniós átlag 60%-át sem érte el tavaly. Összefoglalójuk szerint a magasabb növekedés nem garancia a jobb pozícióra, a legkevésbé pedig éppen a kiemelkedő állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt, ami erős piactorzulást jelez. Egy sporthír. Szalim Kamilla aranyérmet nyert a tékvándósok müncheni Európa-bajnokságán. És végül a várható időjárásról. Erősen felhős lesz az ég. Sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől inkább a Dunától keletre való színű csapadék. Hajnalban 10-15 fok lesz, délután 15-22 fok válható.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Klasszikusokkal járja az ország templomait és kastélyait Rákász Gergely. Hamarosan a repertoárról is kérdezzük a győri orgonaművészt. Újra eredeti állapotában e vezetett sétával látogatható a Citadella a fővárosban, és színes programkínálattal jelentkezik szerdától a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is. Nemrégiben új lemezzel jelentkezett Classic Love and the Organ címmel Rákász Gergely, a stúdióban pedig az orgonaművészt köszöntöm szeretettel.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm szépen.
2: Időszerű-e 2025-26-ban albumot készíteni olyan csodás dallamokkal, amelyet mindenki ismer, legfeljebb nem tudja, hogy ki a szerző és mi a mű pontos címe. Van-e tehát létjogosultsága?
3: Minden koncerten elmondom, hogy ezek az albumok már csak úgy működnek, hogyha dedikáltatják őket, mert akkor is szólnak, hogyha nincs CD lejátszójuk a kedves hallgatóknak. Nem az a problémájuk, hogy hogy játsszák le, hanem az, hogy hogy hallgattassák el őket. Úgyhogy ezt találtuk ki, de hát ez természetesen csak egy kis huncutság. Úgy tűnik, hogy van. Tehát, hogy bármennyire furcsa, még mindig nagy örömmel viszik haza a kedves hallgatók a lemezeket, és másodszorra nyomjuk újra, pedig tavaly jelent meg. Úgyhogy boldog vagyok.
2: Különböző műsorokkal járja az országot, és a határon túli területeket is. Több programja is van, Mozart, Bach művek, a szerelmes dallamok, amelyekből most újra nyomták a CD-t. Sokszor azonban nem olyan helyeken lép fel, ahol adott a zongora. Miként biztosítja azt, hogy az élmény mégis ugyanolyan legyen egy kis település mozitermében, mint egy nagyobb koncert helyszínen, vagy akár egy templomban?
3: Nagyon szeretem ezt a kérdést, ugyanis nekem van egy hordozható orgonám, amit elviszünk ahova kell.
2: Például a kőszegi zsinagógába is, ahol én hallottam játszani.
3: És milyen jó volt az akusztika ott, ugye? Hát egy csodálatos volt. Én is nagyon szerettem azt a koncertet, mert olyan 170-80 ember fért el a zsinagógába, és az egész olyan volt, egy kis szűk tér, olyan volt, mintha a nappalimban ültek volna. Tényleg a leghátsó sorral is tudtam szemkontaktust teremteni, tehát élmény volt. És ez azért izgalmas, mert az orgona csak a mai ember fejébe van úgy beletöltve, hogy az egy templomi hangszer. És persze, hát az évszázadok óta így van, de hát ennek van egy előtörténete, azért ez mégiscsak az a hangszer, amit a római gladiátorviadalokra ökrös szekérrel bevontattak, és ott egy tömeget szórakoztatott az utcabálon, meg az arénában, tehát ez egy show hangszer. A császárok és a királyok építettek maguknak ilyen hangszert, mert hát menő volt, és ezután sajátította ki az egyház, mondta, hogy hát olyan azért még sincs, hogy a koronás főnek ilyen van, a legfőbb főnöknek meg nincs ilyen. És így kezdett elterjedni a templomokban az orgona, de ez egy sóhangszerként indult, és én évtizedek óta dolgozom azon, hogy ez sóhangszer is legyen, mert minden adott hozzá. Ez egy nagy zenekart megszólaltatni képes hangszer, ha valaki bátran játszik, én meg azt szoktam mondani, hogy orgonám van, és nem félek használni. Úgyhogy ez tényleg így, ahogy mondja, Keszthelytől, de a mozitól, a szabadtérig, hát most lesz egy csomó kastélykoncertem nyáron. Festetics kastély, Keszthelyen, Majkon a Kamalduli remeteség. Ide jövök nem sokára a Prónai kastélyba, Alsópetényben, ez egy új helyszínünk. Egyik szebb, mint a másik. Ugye a rákeszgergely.hu-n fönt van az összes dátum, tehát szabadtérre is ki tudjuk vinni. Ráadásul egy olyan büszke vagyok rá, egy magyar cég, egy szegedi csapat készített hozzá egy olyan hangosítást, amelyik, hogyha leültetjük a közönséget szabad téren, akkor ő úgy érzi, mint hogyha egy templom térben volna. Tehát ez egy háromdimenziós hangrendszer. Keresik az emberek, forgatják a fejüket, hogy most az hogy van, hogy ők itt visszhangot hallanak, meg visszaverődést hallanak. Egészen elképesztően jó. Úgyhogy egyszerre tudjuk azt adni, hogy ő épp elmerül a nádasladányi nádasdi kastélynek a látványában, mondjuk, és közben azt érzi, hogy hát én most nem is tudom, hogy hol vagyok, a Westminsteri katedrálisban, vagy a Roxfortnak a nagy termében.
4: Nem csak zeneművek hangzanak el a koncerteken, hanem ismeretterjesztés is zajlik, és minden mellett még azt is látjuk, hogy hogyan üti le a billentyűket, vagy hogyan pedározik a lábával ezt egy kivetítőn keresztül. Ezzel is szeretnék közelebb hozni a hangszert hozzánk a nézőkhöz, vagy hogy értsük, hogy mi zajlik, vagy hogy emberibb legyen?
3: Abszolút. Képzelj el, hogy nem is az én ötletem volt, hanem másik kisváros orvosházán voltam, és egy földműves barátom, de ezt 30 éve ismerem. És az autómat segített beröffenteni télen, amikor az akkumulátor csődöt mondott, tehát nagyon-nagyon régi ismeretség, és a Sándor jön oda hozzám, és mondja nekem, hogy hé, Gergő, én egy egyszerű parasztember vagyok, de én látom, hogy bizonyos emberek azért jönnek egy órával a koncert kezdete előtt, hogy beüljenek az első sorba, mert látni akarják azt, hogy te mit csinálsz. Hát nem lehet ezt kivetíteni. Akkor már vetítettünk, az volt a látványkoncert műfajnak az 1.0-as verziója, amikor azt találtam ki, hogy ne csak a zenét hallgassa meg a hallgató, hanem társművészetekből adtunk hozzá. Egy kis barokk festészetet a barokk műalkotáshoz, egy kis reneszánsz építészetet a reneszánsz műalkotáshoz, hogy legyen egy átfogó kép, nagyon szerették a hallgatók. És akkor mondja nekem a Sándor, hogy hát nem lehetne erre téged is fölrakni. Hát tulajdonképpen de. És innen indult el egy olyan sztori, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek oda a koncert után, vagy írnak üzenet a Facebook oldalon, hogy őket nem gondolták, hogy ez egy ilyen meló, hogy itt kézzel, lábbal, mi minden történik, mennyi matatás van, amikor az ember orgonál. De ez egy jó buli egyébként, tehát tényleg közel hozza a nagy érdeműhöz a hangszert.
4: Május 17-én Palotáson látható, május 18-án Debrecenben, 22-én Martfűn, május 23-án Zircen. Hogyan készül ezekre? Mikor érkezik meg? Van előtte próba? Ott alszik-e? Bejárja a helyszínt? Tehát milyen rituálék tartoznak ehhez?
3: Hát, hogyha át kell menni Budapesten, ugye az én csapatom győri, akkor már reggel elindulunk, mert Isten tudja, mi van az M1-esen. De most a tréfát félretéve, van rituálé. Nagyon kevés emberrel érintkezem a koncert napján, ráhagyom a munkatársaimra azt, hogy intézzenek mindent, és ez nem valamiféle úri uncutság, csak tudom, hogy leszívnak. Mert mindenkinek van egy kedves szava, mindenkinek van egy jaj, művész úr ez, jaj, művész úr az, ami összességében tudom, hogy ez mind szeretetből fakad. Csak hogyha én mind elforgácsolom magam, akkor a végén nem tudok egy akkora tüzet, lángot, erőt kiadni magamból, amire az a közönség az érdemes azon az estén. Úgyhogy minimális emberrel érintkezem, általában csendben vagyok, vagy zenét hallgatok. Ha valamivel nagyon kiakasztottak, akkor Glenn Gouldnak a Goldberg variációit, de ezt már 20 éve ezt hallgatom a koncertek előtt, és mire a harmadik variáció végére érünk, addigra ilyen zen állapotban vagyok, és akkor mehetek a színpadra. Úgyhogy vannak rituálék, a helyszíneket ismerem, vagy korábban bejártam már őket. Most például itt az Alsópetényit emlegettem, a Prónai kastélyt, tehát elmentem egy hónappal ezelőtt, és ott olyan szép volt az egész, de több helyszín lehetőség is van. És akkor föltettem a Facebookra, hogy hát a kedves közösségnek melyik tetszik. Hát nekem ez, de egyébként kiderült, hogy nekik meg a másik. Úgyhogy most a másik, a tónál lesz a koncert, nem a kiskastéllyal a háttérben, hanem levisszük a hangszert a tóhoz, és ott állítjuk föl, mert a közösség azt mondta, hogy az nekik jobb. Hát kérem, szóval ő a nagy érdemű, nem?
4: Egy orgona művésznek van-e kedvenc zeneszerzője?
3: Nincs, hangulataim vannak, és a hangulatokhoz találok mindig muzsikát. Most mondhatnám, hogy épp most Mozart, mert nyáron indul az új műsor, meg most fülig bele vagyok merülve Mozart hangulatába, de nem volna igaz. Amikor rendet kell raknom az agyamba, Bachot hallgatok. Amikor kitör belőlem az őserő, akkor Görsfint. Amikor az univerzumnak, vagy a Jóistennek a játékos huncut szeretetét akarom megélni, akkor ahhoz mondjuk Mozartot. Ha a végtelen tájat és a véget nem érő utazást akarom a bőröm alatt érezni, akkor valami orosz romantikust. Tehát, hogy ettől olyan szép a klasszikus zene, hogy egyszerűen, ha egy kisebb

0: Kalendárium.
1: Április elejétől ismét látogatható Budapest egyik jelképe, a Citadella. A 19. század közepén épült katonai létesítmény megújítása 5 évvel ezelőtt régészeti munkálatokkal kezdődött. Ezt követően megtisztították a rondella belső tereit és a központi udvart az idegen beépítésektől, visszaállítva az erőd eredeti térszerkezetét, ahol egy új interaktív múzeumot alakítottak ki. Az újranyitás óta minden szombaton és vasárnap vezetett sétákat szerveznek a Citadellán. Egy ilyenre látogatott el Farkas Szabolcs is.
2: Bevallom a hallgatóknak, hogy nekem is premier most ez a találkozás Darida Kopány idegenvezetővel, mert hogy én nem jártam még azóta itt a Citadellán, mióta felújították és április elején átadták. Induljunk el ezen az újonnan kialakított lépcsősoron, ami bevezet bennünket a Citadella belsejébe. Ugye korábban ezt se tehettük volna meg ezen az útvonalon, és itt vagyunk a Citadella közepén, ami most már közösségi tér, előttem egy üveg burkolatú épület. Mi mindent rejt ez az üvegfal?
3: Ez az üvegfal, ez rondellába vezet. Ez az üvegcsarnok praktikusan egy ilyen átjáró, vagy egy ilyen összeköttetés a múlt és a jelen között, ami magát a rondella udvarát illeti. Egykor egy ilyen lomhalmaz uralta a teret, most már egy örök lánggal találkoznak a vendégek, ami a magyar szabadságharcosoknak állít emléket.
2: Látom is.
3: Itt a gyűjtőpont, innen indulnak a vezetett séták is. Új értelmet adtak és funkciót magának a rondellának, amin belül az a muzeális teret őrzi, a vendégek ott a magyar történelem, konkrétan a szabadság harcokról tanulhatnak, vagy olvashatnak, és nagyon érdekes és izgalmasan interaktív a tér.
2: Ugye a szabadság bástyája ez a kiállítás.
3: Pontosan, úgyhogy ez tökéletesen tükrözi a tematikát, a főfonalat, és a rondellának és a muzeális térnek az egyik legizgalmasabb része pedig a rondella tetején működő úgynevezett tetőkert, amit most itt körbe lehet járni, és egy gyönyörű panoráma nyílik a városra.
2: Tulajdonképpen a mindenki által látogatható legfelső ponton vagyunk. Ezt jelzi nekünk itt ez a hatalmas zászlórúd a magyar trikolorral.
3: Ez a lobogó, amit itt látunk, ez az ország legnagyobb alapterületű lobogója. 36 méter magas és 72 négyzetméter alapterületű. És ez is egy abszolút újdonság. Mi most az egykori bunker helyén állunk, és még a zászló szomszédságában, hogyha az errefelé járkálók majd lenéznek a lábuk alá.
2: Igen, itt van pont előttünk. Országos geodéziai fő alappont felirattal egy, hát én úgy mondanám egy csatorna fedő, de hát
3: arra abszolút azt idézi elő, ez a magyar térképészeti koordináta rendszerének a kiinduló pontja, még egyszerűbben a magyar Greenwich. Itt az egykori csillagvizsgáló egyik tornyán áthaladó meridián lett a fő meridián, és ennek a nyomvonalát jelölik újból, ez is szerves része lett az újonnan átalakított Citadellának.
2: Már látom a szabadságszobrot, ez is a második világháború után vált a Citadella ikonikus elemévé. Ezt is felújították. Budapest egyik szimbóluma.

0: Kint ismét itt csodálhatjuk magunk előtt.
1: Így van, a szabadságszobor talán a Citadellának a fő attrakciója. A második világháborút követően a felszabadulás emlékműveként emelték. Kisfaludi Stróbuli Zsigmond szobrász kézügyességét dicséri, aki érdekes módon háború előtti korszakban is egy közkedvelt szobrász volt, ha nem is itthon, de Londonban 6 évig műtermet működtetett, ahol a királyi családtagja és a londoni arisztokráciának az arcmásait formázta meg.
0: Mi most még innen a szoknyájának a hátsó sarkát látjuk csak.
1: Egykor jóval magasabban közelíthettük meg a szobrot, úgyhogy tényleg nem volt ennyire drámai kisugárzása. Nem tudom, hogyha látszik ez a kis szerelő ajtó.
2: A szoknyája alatt?
1: Így van, pontosan.
2: Megvan.
1: Azért akartak a szoknyája alá bújni, onnan csavarták össze ezt a masszív szerkezetet, és nem utolsó sorban a mostani restauráció alatt is ugyanazt a szerelőablakot használták a szakemberek. Szerintem nagyon érdekes, hogy maga a szobor mondjuk és a Citadella, ez a kettőnek az üzenete eléggé ellentmond egymásénak, de mégis nem is tudjuk másképp elképzelni már a Gellért hegyet, és maga az, hogy ez most már egy nyitott térré válik, és újból funkciót találtak az épületnek. Ne felejtsük el, hogy a Pest-Buda lakossága meg a megépítését követően a Gellért hegyi basztíjként említette.
0: Nem véletlenül.
1: A közutálat tárgyává vált, és nagyon érdekes, hogy sikerült ezt így újraértelmezni, és most már családokat látunk körülöttünk, gyerekeket, külföldieket, bringásokat, akik csak esetleg a fűben heverésznek.
3: Újra eredeti állapotában látogatható tehát Budapest egyik jelképe a Citadella. Erről hallhattuk Farkas Szabolcs beszámolóját. Várják az érdeklődők jelentkezését a budaivásziták.hu oldalon.

0: Martin McDonagh fekete komédiáját állította színpadra a Szombathelyi Vörös Sándor Színház Szikszai Rémusz rendezésében. A Vaknyugat egy sötét humorú, groteszk dráma, amely az írvidéki élet kilátástalanságát és az emberi kapcsolatok torzulását mutatja be. A történet két testvér küzdelme köré épül, akik egy eldugott ír kisvárosban élnek, egymással egy fedél alatt, de állandó civakodásban. A tér és az idő persze, mint minden irodalmi műben tágabban is értelmezhető. A történet bárhol játszódhat, akár a mai Magyarországon is. Gergő Judit összeállítása.
1: Akkor se nyúlnék a baromarcú gázrezsótó a fizet érte, te zsugolik, Jöni!
2: Szeri gázrezsótó! Vagy talán te perkáltad ki érte a 300 fontot? Te tűntötted fő a gázra?
3: Nem. Nem kicsoda?
2: Én.
4: A Vaknyugat egyszerre nevettet és megráz. McDonagh kegyetlen iróniával, mégis mély emberismerettel ábrázolja hőseit, és azt a vágyat, hogy valahogy mégis jobbak legyünk, ha már emberek vagyunk. Az ír szerző darabját a Szombathelyi Vörös Sándor Színház állította most színpadra. A rendezőnek, Szikszai Rémusznak ez már a negyedik McDonagh rendezése.
5: Az aktualitását számomra az adja, hogy ez az a megosztottság és ez az ellenségeskedés, ami mindennapossá vált az életünkbe. Ez egy testvérháborúról szól. Engem ez érdekelt, ez a testvérháború, és az, hogy van-e, lehetséges-e bármiféle feloldozás, és ezzel még ma is, most is bizonyos értelemben szkeptikus vagy, vagyis inkább a kérdést hagynám a levegőben lógva, hogy képesek vagyunk-e megbékélni. És hogy ezt a világot hagyjuk, ezt a gyűlölködő világot akarjuk átörökíteni a gyerekeinkre, vagy valami egészen mást.
4: Domokos Zsolt és Németi Árpád a két testvér megformálója. Ki ez a két testvér, Zsolt?
6: Hát két árva jóformán, akik apa és anya híján nevelkednek, nem részesültek valószínűleg komoly szeretetben, nevelésben és törődésben, két eléggé elvadult férfi ember, akik nem nagyon tudják egymás iránt a szeretetüket és az érzéseiket és a gondolatokat kimutatni, hanem másképp szeretik egymást, és így tengetik napjaikat a elvadult ír vidéken, és keverednek különböző kalandokba és eseményekbe a hozzájuk betérő emberek által.
4: Mit jelent az, hogy másként szeretik egymást, Árpád? Hiszen itt gyilkosságról van szó, kitagadásról van szó, nem igazán az jön le a nézőnek, hogy itt ez egy szeretetteljes testvéri kapcsolat.
7: A gyerekkori frusztrációkból fakad ez a úgymond különös szeretet, mert igazából azért van, ez talán majd a végén fog kiderülni, csak hogy ők nem nagyon tudják csak így szeretni egymást.
4: Mi a megoldás az ő életükre? Van-e egyáltalán megoldás?
6: Ez maga a kérdés, és ezt azt hiszem nem mi válaszoljuk meg, ez a nézőre vár ez a kérdés, hogy mi lesz ezzel a két emberrel. Szerintem van halovány remény arra, hogy valami változhat az ő életükben. Megmaradnak-e így egész életükben, ez is elképzelhető, vagy sikerül esetleg szintet lépniük és megugraniuk ezt a helyzetet, aztán valahol fejlődni ebből? Ez a kérdés itt.
4: Ez egy ír kisvárosban játszódik, de térben és időben gyakorlatilag bárhova elhelyezhető. Leginkább nekem az jutott eszembe, hogy egy borsodik kisfalu.
5: Bizonyos értelemben igen, tehát hogy a McDonagh szándékosan egy olyan részt választ, ezt a bizonyos Nyugat-Írországot, amiben a szegénység és az emberek nyomorúsága az visszahat arra, ahogyan ők élnek. Ilyen értelemben viszont univerzális, mert sajnos sehol nem sikerül felszámolni ezt a fajta szegénységet, bár vannak országok, ahol ez jobban megy, de ez csak egy táptalaj, tehát hogy mondjam, nem feltétlenül szükséges hozzá egy olyan közeg, amiben ez jobban látszik, inkább erről szól, miközben tele vannak szívvel, meg emberséggel, meg szeretettel, csak nem tudják kifejezni. De hogy mondjam, én nem akartam elhozni Írországból, mert nem kell, tehát hogy a gondolatnak kell aktuálisnak lenni, nem kell ennél beljebb menni, de valóban az van, hogy tök mindegy, hogy Galway, vagy Connemara, vagy Borsod, vagy nem tudom, Romániába is jártam egy-két helyen, ahol létminimum alatt élnek az emberek, vagy szegénység beélnek, és másképp fejeződik ki mindaz, ami bennük van, de erről nem ők tehetnek semmi szín alatt.
0: Gergő Judit ajánlotta figyelmükbe a Szombathelyi Vörös Sándor Színház legújabb előadását, Martin McDonagh Vaknyugat című fekete komédiáját legközelebb holnap 12-én 19 órakor tűzi műsorára a Teátrum. Jéghegyek, végtelen tájak, apró színes települések és az emberi kitartás történetei. Ezt kínálja a Békés megyei könyvtár legújabb tárlata, amely a világ egyik legkülönlegesebb vidékére repíti az érdeklődőket. Bán István Észtországban élő amatőr fotós képein keresztül bepillantást nyerhetünk Grönland fagyos, mégis lélegzet elállító világába egészen május 20-áig, tehát a Békés megyei könyvtárban Békés Csabán. Szegeden szerdától ismét az operatőröké lesz a főszerep. Május 13-a és 17-e között ugyanis színes programmal várja a közönséget a Szegedi Belvárosi Mozi és az immár 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. A részletekről a rendezvény művészeti vezetője Szabó Iva Andrea mesél. A riporter Beslin Anita.
3: Milyen kategóriába küldték be a pályázatukat az alkotók?
8: Idén is 4 kategóriát hirdettünk meg, tavaly először a videoklip kategóriát, ami nagyon sikeres lett. Ezen kívül játékfilmek, kisjátékfilmek és dokumentumfilm kategóriába érkeztek pályázatok szinte a világ minden tájáról, eldugott kis országokból is. Számomra az egyik legjobb vagy legérdekesebb ebben a fesztiválban, hogy itt lehet, hogy a filmek többségében nem világsztárok szerepel, de olyan távoli helyekről is, távoli kultúrákról, népekről és emberekről kapunk tájékoztatást, amit máshol nem láthatunk.
3: Esetleg tudja számszerűsíteni, hogy hány alkotás érkezett be idén?
8: 400 fölött, és ennek körülbelül az 1/10, tehát 41 alkotás került a versenyprogramba.
3: Neves zsűrit hívtak ezúttal is, a zsűri elnök Szabó Gábor, aki nélkül már elképzelhetetlen a Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál, de ki mindenki jön még ítészként?
8: Tavaly egyik nyertesünk volt egy fiatal Németországban élő, de magyar operatőrnő Pákozi Ágnes, ő lesz az egyik zsűritagunk. Aztán Salamon András, aki a Lumière Filmiskola egyik alapítója, és Szabó Gáborral is többször dolgoztak együtt. Buk Miklós operatőr, illetve Rutkai Zsófia, aki nagyon jelentős operatőr, és Pálffy György több filmjének, de másoknak is írt forgatókönyveket.
3: A versenyfilmeken kívül láthatnak olyan filmeket is az érdeklődők, amelyek ikonikus, régi nagy sikerfilmek.
8: Igen, mi mindig törekszünk arra, hogy ez a fesztivál hangulat ne csak itt bent a moziban érződjön, hanem az egész városban teremtsünk egy fesztivál hangulatot, hiszen a város az egyik fő támogatónk, és mi szeretnénk visszaadni valamit ebből a szegedieknek. Most 40 éves a Szerelem első vérig című film, és 15-én lesz egy szabadtéri vetítésünk. Egyik fő helyszínén a filmnek, ahol forgott, tehát a Móra Múzeum előtt kifeszítünk egy hatalmas vásznat, és ott lesz egy szabadtéri vetítés, illetve megígérte, hogy eljön Horváth Péter, az egyik rendezője a filmnek, akivel egy pár perces beszélgetést is folytatunk majd.
3: Milyen egyéb programok lesznek még, hiszen tudom, hogy ilyenkor arra is fókuszálnak, hogy még érdekesebbé tegyék a filmnézésen kívül a programot. Tudom, hogy szokott lenni kiállítás, van, hogy könyvbemutató. Most is számíthatunk ilyenre?
8: Igen, mind a kettő lesz. Rendhagyó módon a kiállítást már a 0. napon megnyitjuk a Móra Ferenc Múzeummal együttműködésben valósul meg. Paraszkai György képzőművész és fotográfus Egyszelet Teátrum, kortárs színész portrék című kiállítása. Ennek egyik ikonikus alakja lesz Kulka János portré képe. Május 12-én 17 órakor megnyitjuk. Azon kívül lesz egy könyvbemutatónk. Tusnák Marian szerkesztett egy könyvet, aminek a címe az, hogy filmet főzünk. Ugye nagyon sok filmben vannak ikonikus jelenetek az evésről, gondoljunk a Szindbádra, vagy a gyerekfilmekben a Alfonso vezette fagylaltos kocsira. És ez adta az ötletet a szerkesztőnőnek, hogy készítsen egy ilyen könyvet. Én úgy tudom, hogy Cserhalmi Györgyöt kérdezte meg először, hogy ő mit szólna hozzá, hogyha egy ilyen készülne, és mivel neki tetszett az ötlet, sok filmes szereplőt, filmes ikont megszólaltatott, és ebből készült egy film, ami részben receptkönyv, részben történeteket tartalmaz, és Tusák Mariannal is lesz egy beszélgetésünk, szombaton 17 órakor Sági Miklós fog vele beszélgetni.
3: Lesz-e mesterkurzus?
8: Lesz természetesen. Az egyiket éppen Szabó Gábor tartja, mert azt gondoltuk, hogy a 10. évfordulón már megérdemli, hogy őt is egy kicsit középpontba helyezzük.
3: Ő eddig tiltakozott?
8: Nem tiltakozott, de szeretett másokat maga elé helyezni, és azt gondoljuk, hogy most már ő rajta van a sor, hiszen azért vagyunk nagyon hálásak neki, mert ő volt az első, akinek ezt az ötletet elmondtuk, hogy szeretnénk egy ilyen fesztivált, és ő rögtön mellé állt, és azóta is együtt dolgozunk. Tehát Szabó Gábor fog szombaton egy mesterkurzust tartani, illetve Pados Gyula, aki a Kontrollnak volt az operatőre, de évek óta Hollywoodban dolgozik, és a Majmok bolygója, vagy a Jumanji című filmeknek volt az operatőre. Tehát ez nagyon érdekes lesz, hogy a magyarországi munkák után Hollywoodban hogyan folynak ezek a forgatások, és mik a különbségek esetleg az európai és a hollywoodi munkák között.
3: A legkisebbekre is szoktak gondolni. Most is lesz apró fest.
8: Igen, tulajdonképpen minden délelőtt lesz a fesztivál ideje alatt. Számos iskola jelezte, hogy hozna gyerekcsoportokat, illetve május 15-én pénteken lesz egy workshop is a gyerekeknek. Ott azt leshetik el, hogy egy rajzból hogyan lesz rajzfilm, tehát hogy hogyan lesz egy álló képből mozgókép.
4: Szerdán kezdődik és egészen vasárnapig tart tehát a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden. A színes programcsokorral Beslin Anita jelentkezett. És ezzel a mai kalendárium végére értünk. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is. Babucs Krisztát hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Telki bányán FM 90,2. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
1: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata illegális hulladéklerakók felszámolása mintaprogram címmel indított közfoglalkoztatási mintaprogramot.
2: Kommunális hulladéktól kezdve építési üveg, sőt veszélyes hulladék is van, azbesztpala, azbeszt hullámpalák vannak, tehát ez a terület gyakorlatilag olyan szinten szennyezett, hogy ennek a megtisztítása feltétlenül szükséges, mert egészségkárosító is egyben.
1: Elloptak egy mélegelőt Szolnokon. Valaki lekaszálta és elvitte a helyi természetvédők féltve őrzött virágos rétjét.
3: Egyik nap arra mentünk ki, hogy a fele le van kaszálva. És ugye nem a Városüzemeltetés Kft. Volt, mert meg van előtt beszélve, hogy ezt nem vágják le, hanem valaki telibe belekaszált a közepébe, és így a felét le is kaszálták.
1: Milyen érzés volt ez meglátni?
3: Iszonyú ideges lettem hirtelen. Azt se tudtam, hogy most hirtelen mit csináljunk, de megpróbáltuk helyrehozni a dolgot, újra szórtuk az egészet, kicsit megigazítottuk.
1: A zöld mosodák példája jól mutatja, hogy már a mindennapi szokásaink apró változtatásával is sokat tehetünk a környezet védelméért.
4: Ez egy zárt rendszerű olasz automatával működő tisztítógép. A tisztítóanyag az tulajdonképpen perkloretilén, ami azért válik környezetbaráttá, mert magában ebben a zárt rendszerben működik. Tehát nem kerül ki a légtérbe se maga a tisztítóanyag, se a gőze. És az elhasznált perkloretilén pedig egy zárt rendszer tárolja.
1: Salgótarján megyei jogú város polgármesteri hivatalának városüzemeltetési irodája előzetesen felmérést készített a város külterületén megtalálható illegális hulladéklerakókról. Ennek során 16 olyan helyszínt tártak fel, ahol az egy helyen területen elhelyezett hulladék mennyisége legalább 10 köbméter. A helyszíneken összességében mintegy 2200 köbméternyi szemét mennyiséget tártak fel, melyek felszámolása a VGÜ Nonprofit Kft. Szakmai tanácsai alapján egy éves mint a program ciklus keretében 22 fő közfoglalkoztatott bevonásával valósul meg. A hulladéklerakók felszámolását követően a megtisztított területet újra beillesztik a környezetbe, lehetőség szerint rekultiválják. Tarnóci László riportja.
5: Turcsány László önkormányzati képviselő, a Városgazdálkodási Üzem munkatársaként projektvezetője ennek a környezetvédelmi munkálatnak. Környezetvédelem és természetvédelem is, hiszen itt vagyunk az erdő aljában. Rettenetesen szomorú látványt mutat most ez a terület, itt az acélgyár környéke. Milyen volt ez hajdanán?
2: Hát valamikor ez egy patinás lakóövezet volt. Ez az acélgyár régi kolónia lakásokkal feltöltött területe volt. Itt volt a régi munkásszálló, most már nincsen meg sajnos ez az épület, és itt laktak azok a dolgozók a munkásszállón, és akik a telepen laktak, akik az acélgyárban dolgoztak három műszakban annak idején. Ez egy nagyon elit hely volt, gyönyörű kertekkel, tiszta területekkel. Sajnos, amikor az acélgyár megszűnésre került, akkor ezeket a területeket itt eladták, így sajnos a felügyelet is ilyen értelemben megszűnt fölötte.
5: Meg se lehet satszolni azt a szemétmennyiséget, amit ide voltak emberek.
2: Hát igen, kicsit szomorúan mondom, sajnos a helyek sem figyelnek annyira oda a környezetükre, de előfordul olyan is, hogy máshonnan hozzák ide, és itt pakolják le a szemetet. Megsatszolni én se tudnám, de nagyságrendet tudok mondani, csak ezen a területen, ahol vagyunk, ez egy pár száz négyzetméter, itt legalább 10-15 konténernyi szemetet fogunk tudni összeszedni.
5: Itt az építési törmeléktől a műanyag hulladékokon át...
2: Kommunális hulladéktól kezdve építési üveg, sőt veszélyes hulladék is van, azbesztpala, azbeszt hullámpalák vannak, tehát ez a terület gyakorlatilag olyan szinten szennyezett, hogy ennek a megtisztítása feltétlenül szükséges, mert egészségkárosító is egyben.
5: Milyen csapattal látott hozzá a munkálatnak?
2: Ez a csapat az a Salgótarján önkormányzata, a Foglalkoztatás Nonprofit Kft. És az önkormányzat közösen pályázott egy kiemelt egyedi projektre a munkaügyi hivatalon keresztül, ami Salgótarjánban 16 helyszínen az illegális hulladékok felszámolását tűzte ki célul. Ez az egyik helyszín. Ez egy egyéves program. Ebben a programban 20 közfoglalkoztatott vesz részt. Közösen két cég felügyeli, a Foglalkoztatási Nonprofit Kft., illetve a VGÜ, aki a hulladék elszállítással és deponálásával foglalkozik.
5: Több mint egy tucatnyi helyszín. Itt a legrosszabb a helyzet?
2: Szemmel láthatóan ez a legszennyezettebb, ugyanis egy lakó övezet közepébe vagyunk. Tehát itt tényleg azt kell mondjam, hogy 10-15 méteren belül biztos, hogy lakik valaki. Ez ebből a szempontból szomorú és súlyos. Más környezetek is vannak ennyire, vagy közel ennyire szennyezettek, de azok inkább külterületek, erdők, városszéli területek, tehát nem ennyire veszélyes a helyzet, mint itt, ahol lényegében egy lakóövezet kellős közepén vagyunk. A szemléletformálásra nagy szükség volna. Mondjuk ki őszintén, emberi hanyagság és trehanyság is belejátszik ebbe. Azon kívül természetesen egy esztétikai problémát okoz, de legeslegelső sorban az, hogy az itt élők, vagy azok, akik ide hordják a szemetet, ez egyfajta hanyagságnak mondanám, de akkor nagyon finoman fejeztem ki magam. Ez egy súlyos környezetszennyezés, és nem is gondolják meg, hogy mit csinálnak az emberek, akik ezt csinálják.
5: Önök azok, akik megpróbálják másnak a hanyagságát helyre tenni.
3: Tehát itt minden szörnyűség van, amit el lehet képzelni. Úgyhogy ez durva. Kakispelenka, ruhadarab. Igen, fehér nem mindenféle.
6: De ilyeneket hogy lehet kidobolni szabad térre? Nyáron gondolom kinyissak az ablakokat, a selejtek. Akkor minek nyissak ki?
3: Mikor a szemét
6: fejéznek, igen. Végyelették magukat ezek.
5: Hogyha bárkit megszólítanának, hogy hát maga most dobja ki éppen a szemetet az ablaka alá, mit kapnának?
7: Hát biztos, hogy nem jó szemmel néznék. Sőt, még lehet, hogy még bereked is lehet. Aki ma aztán ilyeneket megcsinál, akkor szerintem arra is képes.
3: Mert ez ma... Akkor mi van a házába?
7: Na, ha a környezete így néz ki, akkor hogy néz ki a ház? Mert azt mondja, akkor tiszta udvar, tiszta ház.
3: Ja.
5: Tolnai Sándor Salgótarján alpolgármestere terepszemlét tartott. Most kezdik a határúton az illegális hulladéknak a felszámolását. Milyen hulladékgazdálkodási rendszert működtet a megyei jogúváros? Nem lehetne megoldani, hogy ezek ide se kerüljenek?
8: Alapvetően ugye a hulladékgazdálkodás az most már állami feladat. A Salgótarján megyei jogúváros önkormányzata annyival van szerencsésebb helyzetben, hogy nekünk van egy hulladéklerakó telepünk, ami önkormányzati tulajdonban van. Így van lehetőség ott ugye hulladék udvaron keresztül ezeket az itt szabadon megjelenő hulladékokat ott kellene ugye lerakni. Ez lenne a hivatalos útja. De a hulladék törvény szerint ugye ennek lerakói díja van. Azzal van a probléma, hogy olyan megoldást nem tudunk kínálni, a jogszabályok nem engedik, hogy valahol ingyenesen meg tudnának szabadulni ezektől a hulladékoktól az emberek, és ezért van az, hogy mindenféle erdei, erdőszéli, városszéli helyeken próbálnak tőle megszabadulni.
5: Korábban évente ingyenesen egy bizonyos mennyiségű hulladékot lakcímkártyával igazolva elvihetett a szeméttelepre.
8: Ez most is így van, annyi megszorítás történt, hogy most már szelektíven kell kivinni ezeket, és vannak mennyiségi korlátozások is arra vonatkozóan, hogy egyszerre mennyit lehet kivinni. Az, hogyha valakinek van egy bontási törmelék, azt ki tudja vinni most is, jelenleg szabályos körülmények között, ugyanúgy lakcímkártyával egy bizonyos mennyiség erejéig.
5: Ön társadalmi civil kapcsolatokért is felelős alpolgármestere a városnak. A civil szféra mit tud abban segíteni, hogy a környezetünk élhető, tisztább legyen?
8: Hát egyrészt biztosan tudja mindenki, hogy van ez a Teszed akció, ami ugye minden évben csatlakozik hozzá Salgótarjáni önkormányzat is. Ott rendkívüli nagy mennyiségben szoktunk összegyűjteni szemetet, de alapvetően az emberi gondolkodást, az emberi viselkedést kellene megváltoztatni. Ez meg egy rendkívül nehéz feladat, főleg olyanoknál, akik nehezebb anyagi körülmények között vannak. Nagyon sok feladat van még ez ügyben, és egy jó jelzőrendszerre lenne még szükség, hogyha a lakosok bármi olyat tapasztalnak a környezetükben, hogy valaki illegálisan hulladékot helyez el, akkor azonnali hatállyal jelezze ezt felénk. Van is erre egy e-mail cím, elérhetőség az üzemeltetés kukacsalgutarian.hu-ra. Ha beérkezik egy ilyen visszajelzés vagy fénykép, akkor azonnal tudnak menni a városból a közterület felügyelők, akik ezeknek a számát pedig épp most emeltük 5-ről 12-re pontosan azért, hogy ezeket a beavatkozásokat is nagyobb gyakorisággal tudjuk megvalósítani.
1: Pályázati támogatással 171 millió forintból kezdődött a Nógrádi vármegye székhelyen illegális hulladéklerakók felszámolására mintaprogram. 16 helyszínen tisztítják meg a környezetet. Nagyon ideges lettem. Így reagált Csontos Csenge, amikor meglátta, hogy valaki lekaszálta és elvitte az általa telepített és gondozott virágzó mélylegelőt. A fiatal környezetvédő lány ősszel vetett be egy területet Szolnok legnagyobb lakótelepe mellett. A várossal egyeztetve maguk szórták el a magokat, gondozták, kitáblázták a területet, ami Csengének kerekes székben élőként az átlagosnál is nehezebb feladat volt. A felfedező régóta követi az ifjú természetvédő munkáját, és segítünk is neki, ahol tudunk, így nézzék el nekünk, hogy tegeződtünk.
3: Nagyon sok kopasz terület van a Szolnok belvárosaiban, és arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit így kizöldítenénk, de őshonos vadvirágokkal.
1: Beszéltél erről a várossal, önkormányzattal, városüzemeltetéssel, gondolom ezt azért úgy nem lehet, hogy valaki a hasára csap és azt mondja, hogy én beültetek egy városi területet.
3: Persze, nagyon sokáig járkáltunk, meg intéztük ezeket, a Városüzemeltetés Kft-vel is beszéltünk, és a szolnoki fő kertész úrral is, és így találtuk meg ezt a területet, ezt választottuk ki elsőnek, és ez a teszt területünk igazából.
1: Elautóztam arra, ez gyakorlatilag a szolnoki nagy Széchenyi lakótelep és a belváros között körülbelül félúton van. Mekkora ez a terület, hányszor hány méteres, amit megcsináltatok?
3: Pontosan nem tudom, de egy hasraütésszerűen szerintem olyan 200 négyzetméter körül lehet.
1: És milyen magok kerültek ebbe, és mikor?
3: Fú, nagyon-nagyon sok. Ősszel szórtuk be a területet, előkészítettük egy kicsit.
1: Mi volt az előkészítés? Felástátok, vagy rotációs kapa, vagy hogy működött ez?
3: Igazából csak megszurkáltuk a földet, beszórtuk magukkal, mindenfélevel, pipacs, bükköny.
1: Telefonról puskát nézel?
3: Igen.
1: Honnan lettek egyébként a magok? Ez egy magkeverék, direkt ilyen speciális mélegelő, vagy ti raktátok össze?
3: Gyűjtögettem. Voltunk ilyen magbőrzén is, igen. Vettünk néhányat is, facélia, madársóska, bíbor, here, búzavirág, ilyenek. És ezek már mind ki is hajtottak, meg virágoznak.
1: A mélegelőt megtalálta-e az állatvilág? Lettek-e méhek?
3: Vannak, nagyon sok. Katicából rengeteg van. Uh-huh. Vannak rajta védett kis állatok is, ilyen kis rovarok. Uh-huh. Méhek, poszméhek, minden van rajta.
1: Életre kelt a mélegelő?
3: Életre kelt, az biztos. Még a nyári virágok még nincsenek is kihajtva, úgyhogy még azokat várjuk. De most már szép volt.
1: Hangsúlya volton van. Mi történt, Csenge?
3: Hát egyik nap arra mentünk ki, hogy a fele le van kaszálva. És ugye nem a Városüzemeltetés Kft. Volt, mert meg van előtt beszélve, hogy azt nem vágják le, hanem valaki telibe belekaszált a közepébe, és ugye a felét le is kaszálták.
1: Milyen érzés volt ez meglátni?
3: Iszonyú ideges lettem hirtelen. Azt se tudtam, hogy most hirtelen mit csináljunk, de megpróbáltuk helyrehozni a dolgot. Újra szórtuk az egészet, kicsit megigazítottuk, és ki is volt egyébként táblázva, hogy ne kaszálják
1: le. Én láttam, hogy klasszikust idézek, egy böszme nagy tábla van, hogy ez egy mélegelő, és ne bántsd, és hogy szép nagy sárga tábla van, direkt most megnéztem.
3: Igen, direkt figyelemfelkeltő is, de valahogy nem sikerült ezt elolvasniuk.
1: Ki lehetett ez? Ki kaszálhatott bele?
3: Hát, tippünk van, sajnos bizonyítékunk nincs rá. Járnak itt a telepen lovaskocsival, és ők kaszálgatnak minden magánterületen, füvet, meg ilyen helyeken.
1: És belekaszálnak más területébe?
3: Igen, más területébe is belekaszálnak, és valószínűleg ők voltak ez is.
1: Tettetek-e feljelentést, vagy lesz-e ilyen lépés, vagy azt mondod, hogy mindegy, ez van?
3: Mivel nincsen róla felvételünk, se bizonyítékunk, így nem tudunk feljelentést tenni, de hogyha nem hagyják abba, akkor maximum kiteszünk egy kamerát, és onnantól figyeljük, hogy ki volt az.
1: Akkor újra vetettétek.
3: Igen, azt a részt, amit lekaszáltak, újra vetettük. Most várjuk, hogy kihajtson, várunk egy esőt. Ha nem jön az eső, akkor megpróbáljuk mi meglocsolni.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy áprilisban 40 mm az átlag eső, ami szokott esni az országban. Idén áprilisban 4 mm, tehát a tizede hullott le, és vannak olyan területek, itt a Jászságban és például a Jászapáti, ahol áprilisban egy árva szem eső nem esett. Hogy fog ez kihajtani?
3: Hát most a hétre mondott egy kis esőt, hát ha esni fog, Ha nem, akkor majd mi kimegyünk, és valahogy belocsoljuk az egészet.
1: Kiskannával?
3: Akár.
1: Akár. Lehet-e hozzátok csatlakozni valahol? Neked van egy alakítványod, vagy egyesületed, egy civil szervezeted?
3: Igen, a Mozdulj Csengével Egyesület. Az, amikor lesz majd ilyen locsolás, vagy maxórás, vagy ültetés, mindenképp ki fogjuk rakni Facebookra, és akkor lehet csatlakozni.
1: Azért azt mondjuk el, hogy te kerekes székben élsz. Hogy jött az ötlet a természet és környezetvédelemhez? Ez már a kerekes székes élet része volt?
3: Nem, mert mindig is nagyon szerettem a természetet, meg az állatokat, és ha már tehetek értük valamit, akkor megteszem.
1: Facebookon megtalálnak téged, hogyha ez a közösségi esemény majd meg lesz maxúrás vagy locsolás, hol találják meg azt, hogy mikor és hol lesz ez pontosan?
3: A Mozdulj Csengével Egyesület Facebook oldalán.
1: Mi ott leszünk.
3: Rendben.
1: Csontos Csenge és csapata tehát hamarosan újra beveti a területet, és meg is öntözik a kis virágos rétet. Mindez pedig fontosabb, mint gondolnánk. Méhek nélkül ugyanis nincs beporzás, és nem lenne sem gyümölcs, sem zöldség az asztalunkra. Zöld hírek a kék bolygóról. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vasárnapi madarak és fák napja kapcsán figyelmeztetett. A költési időszakban végzett települési fakivágások és búzótirtások súlyosan veszélyeztetik a madarakat és más élőlényeket. A szervezet szerint a tavaszi-nyári időszakban végzett munkák nem csak természetkárosítóak, hanem több jogszabállyal is ellentétesek lehetnek. Az MME hangsúlyozza, hogy a munkálatokat célszerű a téli nyugalmi időszakra időzíteni, illetve alternatív megoldásként szóba jöhet a fák visszavágása vagy megőrzése is. A Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége szerint már május elején országos aszályhelyzet alakult ki, mivel a tavaszi csapadék jelentősen elmaradt az átlagtól. A szervezet ezért azt javasolja, hogy 2026-ra rendeljenek el fakitermelési moratóriumot a védett erdőkben. Indoklásuk szerint az erdőgazdálkodás tovább ronthatja a szárazság hatásait, miközben jogszabályi ellentmondások is nehezítik a természetvédelmet. Úgy vélik, a korlátozás gazdasági hatása csekély lenne, ugyanakkor fontos lépés lehetne a klímaváltozás következményeinek mérséklésében. A fák kiemelkedő szerepet játszanak a klímavédelemben, értékük pedig akár több millió forintban is mérhető. Hívják fel a figyelmet a szakemberek. A Reflex Környezetvédő Egyesület és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség kezdeményezésére Győrben és Szombathelyen a fa érték táblákat helyeztek ki, amelyek bemutatják az egyes fák ökológiai és gazdasági jelentőségét. A számítások szerint egy-egy városi fa jelentős mennyiségű széndioxidot köt meg, oxigént termel és hozzájárul a hőmérséklet csökkentéséhez, miközben értéke akár több 10 millió forint is lehet. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt egyre fontosabb a tudatos fagazdálkodás és a megfelelő faállomány védelme, amelyhez az olyan kezdeményezések is hozzájárulnak, mint az Európai Éghajlati Paktum. A Frontiers Planet Prize nemzetközi tudományos versenyén a magyar jelöltek közül Tölgyesi Csaba kutatását választották a legígéretesebbnek, közölte a Magyar Tudományos Akadémia. A kutató így bekerült a 25 nemzeti győztes közé, akik közül 2027-ben választják ki a három végső díjazottat. Tölgyesi eredményei szerint az élőhely helyreállítás, például az erősítés önmagában csak korlátozott mértékben képes ellensúlyozni a széndioxid kibocsátást. A kutató ezért olyan megközelítést javasol, ami a biológiai sokféleség megőrzését és az ökoszisztémák alkalmazkodó képességét helyezi előtérbe. A Dunai-Poi Nemzeti Park Igazgatóság több uniós támogatású fejlesztést indított. 6 beruházásra közel 2,5 milliárd forint jut, amelyek többsége élőhely rekonstrukciót szolgál. A program része egy országos természetvédelmi csomagnak, amelyben a nemzeti parkok mintegy 100 ezer hektáron javítják a természeti környezet állapotát. A fejlesztések között kiemelt szerepet kap az erdei vizes élőhelyek megőrzése, valamint a természetvédelmi célú állattartás feltételeinek javítása. Emellett a Fehérvár megyei Sárvízvölgy területén vízvisszatartó beavatkozások indulnak, és új tájegységi központ épül a Dinnyési Fertő természetvédelmi terület közelében, amely oktatási és közösségi célokat is szolgál majd.

0: Egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatos életmód, és ma már a hétköznapi tevékenységeinknél is egyre többen keresik a fenntartható megoldásokat. Ilyen a patyolatban végzett mosás is, amelyről elsőre talán nem gondolnánk, hogy komoly környezeti terheléssel járhat. A vegyszerek, a vízhasználat és az energiafogyasztás mind hozzájárulnak a problémához, de léteznek már zöldebb alternatívák. Kolléganőnk Királyhegyi Zsuzsanna egy zöld mosodában járt, ahol a tisztítószalon vezetőjével Vajnúcki Mártával beszélgetett.
1: Bekapcsoljuk a tisztítógépet, amely környezetbarát módon tud tisztítani.
2: Ez egy zárt rendszerű olasz automatával működő tisztítógép. A tisztítóanyag az tulajdonképpen perkloretilén, ami azért válik környezetbaráttá, mert magában ebben a zárt rendszerben működik. Tehát nem kerül ki a légtérbe se maga a tisztítóanyag, se a gőze. És az elhasznált perkloretilént pedig egy zárt rendszer tárolja.
1: És ezt az elhasznált perkloretilént segítsen, igen, nyugodtan. Ez hova kerül, ezt hova kell szállítani?
2: Ezt egy zárt rendszerbe szedjük ki. Itt tudnám megjegyezni, hogyha esetleg bármi kis mennyiség valahova kikerül, az egy kármentő tálcára kerül, és ezt egy zárt tartályba visszük ki egy olyan helyre, ahol ennek egy hivatalos tárolási helye van.
1: Akkor meg se tudjuk nézni, tehát teljesen zárt ez az egész.
2: Csak meg tudom mutatni, hogy ott van, meg ott van a két tartályba.
1: Hátra megyünk a tisztítógép leghátsó részéhez.
2: Nagy fém tartály, desztilláció után a salakanyag ide leüllepedik. Időnként ki kell tisztítani, ezen keresztül, ezen a nyíláson keresztül van a tisztítás, és azt szintén egy olyan helyre tesszük, ami le van zárva abszolút.
1: Tehát az itt dolgozó emberek se érintkeznek vele?
2: Nem, nem.
1: Abszolút. Egyébként ez mérgező, gondolom.
2: Hát valamelyes, persze.
1: Ez a tisztítógép, ez körülbelül 2 méter magas, mint egy óriási mosógép úgy néz ki. Most beprogramozzuk. Beindult, jó nagy hangja van. Szívja a tisztítószert ilyenkor, a vegyszert, nem?
2: Nem, ez egy előprogram, ami azt jelenti, hogy minden indulás előtt kell egy ilyen előprogramot csinálni. Ez is azt biztosítja, hogy nehogy valami kikerüljön a rendszerbe, mikor kinyitom a tisztító ajtaját.
1: Mitől zöld mosoda még ez a tisztítószalon?
2: Elég sok mindentől zöld mosoda lettünk. Először is ezt a textil tisztító egyesület ben tagok mosodáig, tisztító szalonjai kaphatják csak meg, tehát ők ítélik oda.
1: Mik a feltételek, miknek kell teljesülni?
2: Abszolút környezetkímélően kell mondjuk a vegytisztítógépet használni. Meg kell, hogy legyen az elszívó rendszere is a vegytisztítógépnek. Azután például újrahasznosítható csomagolóanyagok.
1: Amivel itt be vannak csomagolva, ez a fólia? Ez a fólia újrahasznosítható.
2: Aztán olyan dolgok például, ami már a mosodai részre vonatkozik. Megteremtettük az automata adagoló rendszert. Ez egy svájci adagoló rendszer, szintén zárt rendszerben van.
1: Látom, itt jönnek a csövek, a tartály.
2: Igen, a tartály, tehát gyakorlatilag programozható, a mosógépeken programozható, csak be kell nyomni egy gombot, hogy mit tudom én, színes mosás, 42-es gomb, és akkor ő automatikusan adagolja előmosáshoz, főmosáshoz, öblítéshez való adalékokat.
1: Szintén nem kell hozzányúlni.
2: Nem. Ezek a mosószerek már környezetvédelemnek megfelelő mosószerek, vagyis a lugosítójuk, a perecetsavuk, és még sorolhatnám, azok olyanok, hogy biológiailag lebomlanak. És maga a gyártócég visszaveszi azokat a
1: lakonokat, ezeket a tartályokat?
2: A tartályokat, igen, azokat a tartályokat visszaveszi, amiben ők idehozzák. Azon kívül a mosógépeink abban környezetkímélőek, hogy kevesebb vizet használnak egy-egy alkalommal. Az áramfelhasználásuk nem olyan nagy már. A centrifugálás az olyan, hogy szárazabban jön ki, ahol mi nem kell annyit agyusztálni, nem kell annyit az utóprogramban részt vennünk. Másik dolog, hogy nem megy tönkre annyira a ruhanemű, és ez is egy fontos dolog.
1: Miért fontos az, hogy egy mosoda környezetbarát legyen? Önöknek miért volt ez fontos?
2: Nagyobb a bizalom egy olyan cég iránt, aki már afelé próbál menni, hogy a környezetszennyezést csökkentse. A másik dolog, hogy azért ne felejtsük el, hogy én benn vagyok a belvárosban. Tehát itt okvetlenül oda kell arra figyelni, hogy mi kerül ki a légtérbe, hogy kerül ki a légtérbe, és ez is egy fontos dolog.
0: A szakértők szerint a környezettudatos megoldások nem csak a természetet kímélik, hanem hosszú távon gazdaságosabbak is lehetnek. A zöld mosodák példája pedig jól mutatja, hogy már a mindennapi szokásaink apró változtatásaival is sokat tehetünk a környezet védelméért. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: A pontos idő 3 óra. Köszöntöm a hallgatókat, a Kossuth Rádió hírei következnek. A mikrofonnál Illés Anna. Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en jelentek meg egy vagy több bizottság előtt. Ma további 6 bizottságot hívnak össze. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint délután 4 óra után teszik le esküjüket a Tisza kormánytárca vezetői. Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi. Azt kérik, ha bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. Budapestről fosztogatta egy hollywoodi filmsztár bankszámláját egy jordán férfi. A 27 éves csaló több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, akinek 2 év alatt nem tűnt fel, hogy más is használja azt. A gyanúsított az áldozat kártyaadatait 2024-ben szerezhette meg, amikor a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták a magyar fővárosban. A férfit a nyomozók őrizetbe vették, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását. Elhagyta Tenerifét a Hondius óceánjáró, miután az utasok és a legénység egy részét evakuálták és elszállították a szigetről, jelentette be a spanyol egészségügyi minisztérium. Közölték, a vasárnapi 94 ember után hétfőn még 27-en hagyták el a hajót, őket 2 repülőgép viszi tovább Hollandiába. A Hondiuson a legénység 27 tagja maradt, ők úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják. A luxushajó április elején Argentínából indult útnak, eredeti célja a Zöld-foki szigetek volt. Egy sporthír. Az Alba Fehérvár 101-79-re legyőzte a Honvéd együttesét a férfi kosárlabda NB1-ben. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható, eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre való színű csapadék. Hajnalban 10-15 fok lesz, délután 15 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Napkérdése.
2: Az Egyesült Államok elfogadná, hogy egy Iránnal kötendő átmeneti egyességben ne szerepeljen az ország atomprogramja lezárásának kötelezettsége, de a végcél ez. Erről beszélt az amerikai energiaügyi miniszter tegnap, hogy hogyan éri el Amerika a végcélt, erről is beszélünk a következő percekben. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
2: No hát, amiről most az amerikai energiaügyi miniszter beszél, az arcvesztés az Egyesült Államoknak? Azért kérdezem ezt, mert ugye Trump éppen azért indította ezt a fegyveres konfliktust, hogy Irán beszüntesse az atomprogramját.
3: Így van, tehát a háború célja, vagy a háború elsődleges célja az teljesen egyértelműen az atomprogramnak az ellehetetlenítése, beszüntetése. Ugye az, hogy az amerikai energiaügyi miniszter nyilatkozott egy ilyet, ugye nem tudjuk pontosan, hogy a részleteiben hogy is néz ki az a megállapodás tervezet, amelyikről most éppen tárgyalnak. Ugye csak reakciókat hallunk róla, ugye az energiaügyi minisztertől most, a Trumptól, hogy neki nem tetszik az iráni válasz, de magát az anyagot nem látjuk. Ugye az amerikai szempontból ideális megoldás az lenne, hogyha azonnal meg tudnának állapodni az nyilvánvalóan a saját feltételeik szerint az iráni atomprogram leállításáról, és ezzel egy időben a hormuzi szoros megnyílhatna mind a két fél részére. Most úgy tűnik, hogy valamilyen kompromisszumos megoldás van az asztalon, ahol először megnyitnák a hormuzi szorost, majd tárgyalnának az atomprogramról. Most persze az a kérdés, hogy ez a majd tárgyalnának az atomprogramról, ez mennyire van jól körülbástyázva? Tehát ez például mennyire határoznának meg konkrét idő kereteket erre. Tehát a hormuzi szoros megnyitása után nem tudom én mennyivel el kell kezdeni a tárgyalásokat, adott esetben mondjuk adnának egy hónapot, ezt most csak úgy mondom, de valamennyi időt arra, hogy eredményre jussanak vele, és hogyha ez nem történik meg, akkor majd mi történik. Ugye az Egyesült Államoknak folyamatosan megvan a lehetősége arra, hogy új kezdje a háborút, hiszen a haditengerészeti kötelékek azok továbbra is ott állomásoznak, a légierős kötelékek továbbra is a térségben vannak, tehát bármikor újraindíthatja a háborút. Jól láthatóan Trump elnöknek nem az a preferenciája most, hogy újraindítsa, hanem egyéb módon, finomabb módszerekkel próbál nyomást gyakorolni Iránra, leginkább az iráni olajexportnak az ellehetetlenítésére.
2: No, de hogyha a kiinduló pontot nézzük, Irán fog bármilyen egyességet kötni az atomprogramja beszüntetésével, vagy felfüggesztésével, most ezt csak én teszem hozzá, ezzel kapcsolatban?
3: Hát, hogy fog-e, azt majd meglátjuk. Nem szeretne.
2: Miért cserébe függesztené fel? Mondjuk most nézzük ezt az állapotot.
3: Ugye az amerikai hozzáállás jelen pillanatban az, hogy lebegtetik a további bombázásoknak a lehetőségét, eközben egy nagyon súlyos, komoly gazdasági embargónak vetették őket alá, tehát ugye egyfelől vannak mindenféle szankciók, másfelől ami a legsúlyosabb, hogy nem engedik az iráni olaj és gázexportot. És azt remélik, hogy ez a nyomás elég lesz, ez a kettős nyomás, fenyegetés elég lesz ahhoz, hogy az irániakat jobb belátásra bírják. Emellett van egyébként egy pozitív ajánlatuk is, mégpedig az, hogy amennyiben beleegyeznek ebbe, akkor feloldják a szankciókat, vagy legalábbis annak jó részét, és mindenféle kölcsönösen hasznos gazdasági együttműködésbe kezdhetnek Iránnal.
2: Ugye említette az előzőekben, hogy nem biztos, hogy szerencsés, nem tudom már pontosan, hogy fogalmazod, de nem biztos, hogy szerencsés, ugye, hogyha az Egyesült Államok tovább folytatja ezt a katonai konfliktust. Ugye a sajtóhírek most már arról szólnak, hogy Washington minden mozgatható tartalékot eléget ezzel a háborúval, és hogy a szövetségi rendszerében is repedések indulhatnak el. Ott van például Tajvan, Dél-Korea, Japán, és hát Ukrajna is azért attól tart, hogy esetlegesen fegyvert nem kap többet.
3: Ugye kétségtelen, ez a konfliktus most az Egyesült Államok számára a legfontosabb, ezért az erőforrásait erre a konfliktusra koncentrálja. Tehát ez azt jelenti, hogy a többieknek, még hogyha meg is rendelték adott esetben a fegyverszállítmányokat, akkor várniuk kell. Azzal azért óvatosan bánnék, hogy az Egyesült Államok kiürítette a fegyverraktárait. Azért ez nincsen egész így, tehát kétségtelenül lejjebb apasztotta, az biztos, de azért nem ürítette még ki. Arra azért vigyáznak, hogy teljesen ki ne ürüljenek ezek a fegyverraktárak. Most egyébként az egyik tanulság, amit le kell vonni, és ezt már le is vonták egyébként, hogy föl kell pörgetni az amerikai hadipart, hogy nagyobb kapacitásokkal rendelkezzen. Ezt egyébként már tulajdonképpen az iráni háború előtt levonták ezt a következtetést, ez benne van a nemzeti biztonsági és nemzeti védelmi stratégiáikban, amik most jelentek meg nem olyan régen, hogy fel kell pörgetni az amerikai hadipart.
2: Ez egyébként az ország gazdaságának is segítene?
3: Hát legalábbis a hadipari cégeknek mindenképpen segít.
2: Viszont csak most itt a német példa jutott eszembe, ugye, hogy azzal szeretnék, és ugye az ő történelmükben láttunk már erre példát, hogy ők azzal szeretnék elérni a versenyképességet, vagy növelni a versenyképességet, és felpörgetni a gazdaságot, hogy autós cégeket, vagy autógyárakat fegyvergyárakká alakítanak.
3: Hát igen, de általában a hadipar felpörgetése az átmenetileg hozhat fel, de egy ország gazdaságát nem lehet erre alapozni. Csak összehasonlításként hadd mondjam el, hogy a világon, a világ GDP-jében az autóiparnak 4-szer akkora a súlya, mint a hadiparnak. Tehát, és akkor még csak az autóiparról beszéltünk. Tehát azért persze fel lehet valamennyire pörgetni, meg csúcstechnológiát lehet fejleszteni, meg hát sok hasznos oldala is van, de azért kiváltani egy egyensúlyon alapuló mindenféle területtel rendelkező gazdaságpolitikát pusztán a hadiparra alapozva nem lehet.
2: Mit ért el Amerika ezzel a fegyveres konfliktussal eddig?
3: Hát ugye ez nem zárult még le, nem, egyelőre még nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Nyilván Amerikán belül is nagy a nyomás Trump elnökön és az adminisztráción, hogy eredményeket érjen el. Van sok ellendrukker Amerikában, de hát ugye mégiscsak ez a konfliktus, ez február végén kezdődött. Még csak, ha úgy tetszik, 3 hónapos ez a konfliktus.
2: 4 hétre tervezte az amerikai elnök.
3: Több, kétségtelenül valószínűleg hosszabb ideje tart, mint amit eredetileg terveztek. Kétségtelenül Irán reziliensebbnek bizonyult, de tehát az Irán az, hogy politikailag reziliensebb, mint ahogy gondolták, az nem jelenti azt, hogy a gazdasági nehézségeket örökre el tudja viselni. Uh-huh. Tehát

0: államok egy olyan megállapodást köt Iránnal, amelyik nem teljesen megnyugtató Izrael számára. Ugye azt kell itt látni, hogy Izrael számára az iráni atomfenyegetés az egy egzisztenciális kihívás. Tehát ők a saj létükben fenyegetetnek érzik magukat. Az Egyesült Államok számára nem egzisztenciális a fenyegetés, legalábbis egyelőre még nem, mert az iráni rakéták nem érik el az Egyesült Államokat, ezzel szemben Izraelt elérik. Tehát egyelőre az Egyesült Államok számára nem egzisztenciális a fenyegetés, tehát lehetséges, hogy az Egyesült Államok olyan kompromisszumokat köt, amelyek a saját szempontjából elfogadhatók, de Izrael számára nem elfogadhatók. Ebben az esetben Izrael fenn fogja tartani magának a jogot, hogy időről időre visszatérjen és megsemmisítsen olyan célpontokat, amelyikről ő úgy gondolja, hogy az iráni atomprogram számára kulcsfontosságú, és ekközben folyamatosan marad a konfliktusa a megmaradt iráni proxikkal. Ugye ezek közül is a legfontosabb a libanoni Hezbollah, amivel egy folyamatos háborút vív, még hogyha most tűzszünet is van, de azért láttuk, hogy ez a tűzszünet se 100%-os.
1: A vallási konfliktus véget érhet valaha?
0: Nem fog véget érni ez a konfliktus, ez örökké fog maradni.
1: Igen, de pontosan ez az, ugye, ami miatt újból és újból abban a térségben...
0: Az a kérdés, hogy együtt tudnak-e olyan megoldást találni, hogy a felek együtt tudjanak élni. És itt azért vannak pozitív jelek. Ugye az egyik pozitív tényező itt az, hogy mielőtt Irán egy síita teokrácia lett volna, tehát egy vallási alapú állam lett volna, a sah alatt Izrael és Irán viszonya az kifejezetten baráti volt. Majdhogy nem szövetségi viszony volt a két ország között, tehát hosszú időn keresztül ez a két nép kiválóan el tudott egymással kooperálni. Eközben egy másik pozitív jel, hogy az Ábrahám akkordok megszületésekor, vagy az után Izrael és több öböl menti arab állam kiváló viszonyt tudott egymással kialakítani, és tulajdonképpen a 2023-ban októberben kezdődött háború, az azért robbant ki, mert Irán meg akarta akadályozni, hogy ugyanez a jó viszony kialakuljon Izrael és Szaúd-Arábia között. Tehát azt lehet látni, hogy ha 1948-tól kezdve nézzük a dolgot, Izraelnek tulajdonképpen minden arab állam az ellensége volt. És aztán szépen lassan egyenként béke megállapodásokat tudott kötni az arab államokkal, és mostanra már szinte mindenkivel meglehetősen jó viszonyba keveredett.
1: Uh-huh. Ugye, hogyha valaki most olvasgatja a híreket a közel-keleti fegyveres konfliktussal kapcsolatban, akkor részben olvashat arról, hogy tűzszünet van érvényben, aztán olvashat arról is, hogy az amerikai hadsereg megsemmisített két tankert, ugye, amelyek próbáltak belépni az iráni blokkád alá vett kikötőbe. Szóval, hogy akkor most...
0: Nem egészen megsemmisítette, hanem mozgásképtelenné tette.
1: Aha, értem, mozgásképtelenné tette. Jó, a tűzszünetbe mi fér bele?
0: Ezek a tűzszünetek, persze az ember azt gondolja, hogy tűzszünet az azt jelenti, hogy senki nem lő egyet sem. De hát azt láthatjuk, hogy ez se az orosz-ukrán háborúban, se a most a közel-keleti háborúban nem egészen így van. Ugye azért az nagy különbség, hogy az amerikai légierő nem bombázza Iránt. Ugye 5,5 héten keresztül minden nap bombák ezreit dobta Iránra, és ez most nincsen. Tehát ez azért már hatalmas előrelépés, de kétségtelenül olyan fenyegetéseket, mint ezek a kis hajók, gyors naszádok, ugye ezek kicsi hajók, gyorsan mozognak, nehéz őket észrevenni, de hogyha észreveszik őket, akkor az amerikaiak megszokták ezeket semmisíteni, mert ezek az egyik fajta fenyegetés, ami a nagyon lassan mozgó és könnyen gyúlékonyá váló tankerhajók ellen az irániak be tudnak vetni. Most ilyeneket megsemmisítenek. Lehet azt mondani, hogy ez tűzszünet sértés, de azért ugye az mégse ugyanaz, mint hogyha ha teljes valóság.

0: Valójában folyik egy háború.
1: Ugye beszéltünk itt, és azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy azért tartanak a tárgyalások, csak ugye ezekről most keveset tudni. Nyilván az orosz-ukrán háború kapcsán a béketárgyalásoknál láthattuk azt, hogy akkor, amikor kiszivárogtak az információk ezekről a tárgyalásokról, akkor utána mindig visszaesett egy kicsit az eredmény, vagy nem úgy haladt az eredmény. Úgyhogy nyilván ez az oka is lehet annak, hogy kevesebb információt tudunk róla. Most ugye hétvégén már Katarral is, Katar miniszterelnökével is tárgyalt az amerikai külügyminiszter. Ugye ők Katar közvetítőként már többször részt vett ebben a folyamatban. Ugye itt nem csak Iránról beszélünk, hanem ott van Katar, ott van az Egyesült Arab Emírségek. Mind a kettőnek a gazdasága múlik most azon hosszú távon, hogy ez a háború, ez milyen irányba halad. Milyen szerepet tud vállalni itt a béke megteremtésében, akár Katar, akár pedig az Egyesült Arab Emírségek. Ugye a szakértők azt mondják, hogy itt nem, hogy a háború lezárása után közvetlenül majd visszaáll az energiának az ára, és akkor újból fellendül a világpiac, hanem itt nagyon hosszú távú következmények lesznek.
0: Ugye az biztos, hogyha holnap megállapodást kötnek, akkor minden nem áll vissza holnap után reggel. Tehát időbe fog ez telleni, de azért az teljesen egyértelmű, hogy ezek a kicsi öbölmenti királyságok, ezek a gazdasági létükért küzdenek, hiszen azért továbbra is a gazdaságuk alapját, bár megpróbáltak már diverzifikálni, de azért a gazdaságuk alapját mégiscsak az energiahordozók exportja teszi ki. Ilyen szempontból egyébként Katar az egy viszonylag jó helyzetben van, már úgy értem, hogy közvetítőként. Katar volt az, amelyik tulajdonképpen legközelebb állt Iránhoz. Mondjuk ez nem akadályozta meg Iránt abban, hogy katari célpontok ellen is csapásokat mérjen. De mégis Katar jobb helyzetben van. Az Egyesült Arab Emirátusok úgy tűnik, hogy Irán számára a legfontosabb ellenségé lépett elő egyébként. Több támadást, rakétatámadást indított az Egyesült Arab Emirátusok ellen, mint Izrael ellen. Ami azért, ha belegondolunk, azért ez furcsa. De megvan az oka a dolognak, mert tulajdonképpen az iráni cél az volt, hogy ellehetetlenítse az öbölmenti arab államoknak az életét, annak érdekében, hogy ezáltal is nyomást gyakorolja, megpróbálja meggyengíteni a szövetséget ezek között az országok és az Egyesült Államok között. Hát ez nem igazán jött be, mert nem annyira meggyengítette, mint inkább még szorosabbra kovácsolta. Mostanra ezek a kis királyságok tulajdonképpen kénytelenek voltak belátni, hogy amíg az iráni fenyegetés fennmarad, addig nem fognak tudni tartós békében élni.
1: Hogy kié lesz a hormuzi szoros felügyeleti joga? Az min múlik, vagy min dől majd ez el? Ugye Irán szeretné teljes körűen felügyelni. Igen ám, de Katarhoz és az Egyesült Arab Emírségekhez ugyanúgy tartozik a felügyelet.
0: Ugye, ha magát a hormuzi szoros nézzük, az a szűkület, az a szoros, az egyik oldalon Irán van, a másik oldalon Omán. De ennek ellenére a nemzetközi tengerjog szerint az a helyzet, hogy hiába az egy szoros, az egy szabad nemzetközi hajóút, ahol a két parti állam az nem szedhet azért pénzt, hogy ott hajók áthaladjanak. Na most, ha bármilyen, persze Irán megpróbálja elérni, hogy a dealnek a része legyen, hogy ő szedhessen ezért pénzt. Ezt az Egyesült Államok nagyon csodálkoznék, hogyha megengedné, tudnélik, ez teljes mértékben aláásná a szabad tengeri kereskedelmet. Ez az összes többi ilyen szorosra is, például a Malaka szorosra is, amelyik ugye Kína szempontjából rendkívül fontos. Hasonlóan akkor precedens teremtene és érvényes. érvényes lenne, és ez teljesen aláásná a szabad tengeri kereskedelmet, amelyik az egyik legfontosabb amerikai nemzetbiztonsági érdek.
1: No, ugye a 2026-os labdarúgó világbajnokságunk, ami idén nyáron lesz, a legnagyobb kérdése, hogy Irán ott lesz-e a tornán a sikeres selejtező szereplést követően, és a válogatott ugye megerősítette a részvételi szándékát, de hát ugye ezt nem minden feltétel nélkül teszi. Ez azért érdekes, mert a legnagyobb feszültséget most a vízum kérelmek, vagy a vízum kiadás okozza. Azt mondja a szövetség elnöke, hogy minden játékosnak és táptagnak, beleértve azokat is, akik az iszlám forradalmi gárda hadtestében teljesítettek katonai szolgálatukat, akadálytalanul meg kell kapnia a beutazási engedélyt. Most az itt a nagyon nagy kérdés, hogy ez az Egyesült Államok számára vajon milyen biztonsági kockázattal jár, vagy járhat-e azzal?
0: Hát én nem gondolom, hogy komoly biztonsági kockázattal járna, mert még abban az esetben is, hogyha beengedik őket végül az Egyesült Államokba, én abban egészen biztos vagyok, hogy szoros figyelemmel fogják kísérni minden egyes lépésüket. Tehát nagyon szoros biztonsági felügyelet alatt lesznek, nem mászkálhatnak majd csak úgy szabadon bárhová.
1: Ugye itt most számomra az is kérdés volt, hogy most azon túl, hogy nem mászkálhatnak bárhova szabadon, hogy milyen módon világítják egyáltalán át, persze hát nyilván egy vízumhoz kell, de hogy milyen módon világítják át azokat, akik beutazhatnak itt éppen a labdarúgó bajnokság kapcsán az országba.
0: Ugye én ennek nem vagyok szakértője, de hát ugye a hírekből azt lehet visszafejteni, hogy azért komoly átvilágítások vannak. Az, aki már utazott az Egyesült Államokba és vízumot igényelt, ott ugye egy nagyon komoly kérdőívet kell kitölteni, hosszú-hosszú évekre visszamenőleg az összes utazását fel kell tüntetni. Ugye, de ez csak az egyik oldala a dolognak. Az a kérdés a másik oldalon, hogy ezt tényleg ellenőrzik vagy sem. És mekkora erőforrásokat tesznek abba bele, hogy minden egyes információnak utána is járjanak. Ugye valószínűleg ez változó, tehát egy átlag ember egy átlag országból valószínűleg nem néznek mindennek utána, de az ilyen kiemelt biztonsági kockázatot jelentő országokból, mint mondjuk Irán, nyilván ennek sokkal nagyobb erőkkel néznek utána, és aztán különösen, hogyha egy ilyen politikailag, meg kommunikációs szempontból kiemelt esemény, mint az iráni válogatott amerikai földön, miközben háborúban áll a két ország, a futball VB-re az IRGC-hez tartozó, vagy korábban ott szolgált katonákat küld, akkor nyilvánvalóan az utolsó releváns eseményekig utána fognak nézni.
1: No, ugye itt a minden háborúnál, így a közel-keleti konfliktusnál is, illetve a hormozi szoros lezárásának is vannak negatív hatásai, és vannak áldozatai, sok-sok polgári áldozat is. Ugyanakkor vannak olyan cégek, amelyek nyereséggel zárják majd ezt a háborút, ugye például ezek a leginkább az olajcégek. Mekkora nyereségeket könyvelhetnek el? Nyilván most nem számszerűen kérdezem ezt, illetve hát ott van még a bankszféra, amelyik jól tud teljesíteni egy ilyen válsághelyzetben.
0: Hát így van. Ugye az olajcégek, hát azok, akik nem a Perzsa-öbölben működnek, és azok ugye nem tudják kihozni az olajukat, de azok, akik azon kívül működnek, azok számára a magas olajárak, ugye a háború előtt $60 környékén volt, és most ugye változó, hogy éppen hol tart, de volt már $120 is, tehát ugye az kétszer akkora, és akkor azokban az időszakokban, amikor ilyen magas magas az olajár, hát kétszeres hasznot tudnak ugyanazzal a befektetéssel, vagy ugyanazzal az üzemi költséggel elérni. Tehát számukra ez kifejezetten jó. Ugye itt Európában például már az orosz-ukrán háborúnak az egyik legnagyobb nyertesének Norvégiát tartják, amelyik ugye hatalmas olaj- és gázmezőkkel rendelkezik az Északi-tenger alatt, és hatalmas profitokat tudott realizálni az orosz olaj és gáz európai kitiltása miatt.
1: Ugye, és akkor nem csak ezek a cégek, de itt olvasom például a Shell, a BP, a Total Energies, az ExxonMobil, a Chevron, ők mind a nyertesei lesznek ugye ennek a konfliktusnak, vagy már azok. Beszéltünk már a hadiparról, és ez is érdekes, mert ugye abból az aspektusból közelítettük meg, hogy az Egyesült Államok vajon mennyire érzi meg ennek a fegyveres konfliktusnak a hozadékát, illetve hát azt, hogy mennyire emészti fel a tartalékait. Azért a hadipar is nyer ezen, és talán nem is kicsit, ugye a Lockheed Martin, talán azt ismerjük a legjobban, ők is komoly nyerességet könyvelhetnek el.
0: Igen, hát ugye több szempontból is. Az egyik szempont a kiürített raktárakat újra fel kell tölteni, tehát az ismét nagy új megrendelések. Ráadásul miután levonják a háborúnak a tapasztalatait, az segít a haditechnikának a technikai fejlesztésében. Tehát minden egyes ilyen háborúban, ugyanez van az orosz-ukrán háborúban, ott ugye, amiről a legtöbbet szoktak beszélni, az a drón technológiának a fejlődése, amelyik talán most a leggyorsabban fejlődő haditechnikai ágazat, és ott a háborúzó felek gyakorlatilag hetente fejlesztenek valamit a saját technológiájukon, de ugyanezt át kell venniük a nyugati hadipari cégeknek, és itt hatalmas fejlődési lehetőség van, ezeket be kell vezetni az adott hadseregekbe, ott is raktárkészleteket kell kialakítani, tehát itt nagyon nagy fejlődésre van lehetőség.
1: No, hát innen folytatjuk akkor legközelebb ezt a beszélgetést. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Köszönöm a meghívást.
1: És valamennyi kollégám Szőlősi Éva és Ránc Dorottya nevében köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Csete Beátát hallották, szép estét kívánok.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Nagykanizsán, FM 90,2. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Bak Anita.
1: Az Európai Parlament és az Európai Bizottság az Unió minden fővárosában olyan élményközpontokat létesít, amelyek a legkorszerűbb interaktív eszközök segítségével mutatják be az EU működését és Európa mindennapjait. A budapesti helyszín a Szervita téren található. Innen jelentkezünk ma. Miskolci Bernadett, a Magyarországi Európa Élményközpont koordinátora. Jó napot kívánok! Ez Budapestnek az igazi belvárosa, irodai épület alja és egy nagyon vonzó bejárat.
2: Reméljük, hogy nem csak a bejárat lesz majd vonzó. A 17. élményközpont Európában. Előttünk Athénban nyitották meg, illetve az első 2016-ban nyílt Berlinben, 10 éves maga a projekt. Itt különböző interaktív állomásokon keresztül tudnak a látogatók tájékozódni, de egyébként az Európai Élményközpontok egy nagy hálózatot reprezentálnak. Minden Európai Élményközpontban ugyanaz a tartalom érhető el. Az állomások egy kicsit különbözőek, hogy Európát minden uniós polgárhoz közelebb hozzuk, attól függetlenül, hogy ki még tagállamban él.
1: A felnőttekre és a gyerekekre egyaránt gondolnak?
2: Abszolút, és mi kifejezetten figyelünk arra, hogy a legkisebbeket is tudjuk itt szórakoztatni, de az idősebb korosztály is megtalálja, ami igazán közel áll hozzá. A fiatalabbak természetesen jobban vonzódnak ehhez a nagyon high-tech környezethez, érintőképernyők, VR szemüvegek, 360 fokos mozi, és őket tudjuk jobban belevonni a beszélgetésben. Az idősebb látogatók nagyon szeretnek arról beszélni, hogy milyen volt ez a folyamat. Emlékeznek arra, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Elmesélik, mit csináltak azon a napon, és egy kicsit újraélik.
1: Ön mit csinált, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz?
2: Hát én még nem igazán emlékszem arra a pontra. A schengeni övezet bővítése, azt már abszolút aktív polgárként éltem meg én is. Most mi is uniós polgárként hivatkozhatunk magunkra.
1: Ezt milyen jó kimondani? Európaiak vagyunk.
2: Szeretünk személyes kapcsolatot létesíteni a látogatókkal. Nagyon sokan úgy kezdik, hogy én nem tudok igazán sokat az Európai Unióról. Miután bejárja az élményközpontot, mégis magabiztosabban távozik, mert érzi a látogató, hogy több tudást szerzett abban, hogy hogyan zajlanak ezek a néha elég komplex folyamatok, akár a döntéshozatali folyamat, mert abszolút nem passzív szerepben vannak, hanem nyitottabbak arra, hogy ők hogyan tudnak ebbe részt venni. Hogy mik azok az érdekek, amik mellett ők el szeretnének köteleződni, vagy amik nekik fontosak, és akár hogyha ide elhozza valaki a családját, az is egyfajta aktív szerep.
1: Én bevallom őszintén, mikor készültem ide, akkor úgy éreztem, hogy illik frissíteni a tudásomat, hogy például a minket képviselő politikusok névsora most hogy is néz ki, és nem tudtam mindenkit felsorolni.
2: Az ember nagyon megengedőnek kell lennie magával, ugyanis más élethelyzetekben más tölti ki a prioritásokat a mindennapba, és inkább arra szeretnénk törekedni, hogy ne kényszerként érezze meg, aki ide érkezik, hogy feltétlenül tudnia kell dolgokat, vagy előre kell készüljön. Pont arra szeretnénk mindenkit buzdítani, hogy végre elfogadjuk azt, hogy tanulnunk kell, hogy újra információkat kell szerezzünk, hogy élményszerűen kell valamit megéljünk, és ez egy szuper hely arra, hogy ilyen módon újra tanuljunk, és mindent akár meg is éljünk.
1: Hány látogatója volt ennek a helyszínek?
2: Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy bár még nem vagyunk nyitva egy éve, de már közel 20 ezer látogató volt, ennek nagy része egyéni látogató, de csoportok számára is különböző foglalkozásokkal készülünk. Mindenki számára ingyenes a látogatótérnek a megtekintése, ingyenesen elérhető csoportok számára vezetett bejárás, illetve van egy nagyon izgalmas aktivitásunk, ez egy szerepjáték, amin 16 és 32 fő közötti csoport vehetnek részt. Ez egy 2 órás stimuláció, ahol kicsit jobban megismerheti az európai döntéshozatal folyamatát, és európai parlamenti képviselőként jogszabályokról vitatkoznak, kompromisszumot kötnek. Ez is egy olyan foglalkozás, ami által azt szeretnénk elérni, hogy tényleg legyen nyitott az új élményekre. Ez egy nagyon izgalmas játék. Ez is elérhető mindenki számára ingyenesen. Minden elérhető az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén. Abszolút akadálymentesített az egész kiállítói tér. Tényleg mindenki számára nyitva vagyunk. ha van adottság arra, hogy bármely nyelven elérjünk tartalmakat, az azt is jelenti, hogy az EU külföldi polgárai is jönnek ide?
3: Rengetegszer érkezik hozzánk akár más európai állampolgár, de érkeznek az Európai Unión kívülről is látogatók, és az meg végképp egy nagyon izgalmas, még a számunkra is, Amerikából ide téved, vagy Törökországból, Közel-Kelet bármely országából, és nálunk egy kis időt eltöltenek. Általában azért bennük egy nagyon erős irítség is megszokott bizonyos témák terén fogalmazódni, ami mindig nagyon kedves közös beszélgetést szül a látogatás során.
2: Önnek mi a végzettsége?
3: Én nemzetközi tanulmányokat tanultam az egyetemen. Az európai közösség számomra dicséretre méltó, amit elért 27 tagország, és még akkor is, hogy vannak olyan dolgok, amikben nem értünk egyet, az, hogy erre van egy fórum, amit arra használhatunk, hogy tényleg mindenki számára platformot biztosítsunk, lehetőségeket biztosítsunk. Ez szerintem olyan, amin érdemes dolgozni, és ez az Európai Élményközpont mindenkié.
1: Emlékezzünk mi is arra a napra, 2004. május 1-ére a Kossuth Rádió déli krónikájában elhangzott riportokkal. A műsorvezető Farkas Erika.
4: A ma született gyerekek, jól tudják, nem csak az Unióhoz csatlakoztak, hanem azokhoz is, akik pehjükre, karácsonykor vagy saját névnapjukon születtek. Egy ajándékot kapnak ugyanis két alkalomra. A mai nap viszont legalább jó ízűen indult nekik. Diós Judit összeállítása.
5: Több mint 100 asztalon 110 péksütemény, 50 darab óriás galács és sajtos kifli, 400 liter narancslé és 250 liter kakaó várta délelőtt a Lánchídon a szülinapos gyerekeket. A belügyminisztérium adatai szerint összesen 2010 és 16 év közötti olyan fiatal él ma Magyarországon, aki május 1-én született. Közülük több mint 500-an megszeppenve átsorogtak a terített asztalok és a nemzeti lobogók között, míg nem el nem kezdődött az ünnepi reggeli. Mit gondoltok, mi lesz itt a legfinomabb?
6: Galács, pogácsa, kakaó.
5: Hány éves vagy ma?
6: 12 éves vagyok.
5: És honnan jöttél ide?
6: Zámolyról.
5: Mit gondolsz, mi lesz majd néhány év múlva?
7: Eleinte még nem lesz változás, de néhány év múlva jobb lesz.
4: Szivárványra várnak a pestiek. Az Erzsébet hídon ugyanis alul-fölül vizen átsüt a nap, és minden órában 15 percig zubog a víz a vízbe. Kádár Dóra helyszíni beszámolója.
8: A pesti, vagyis a keleti híd főhöz egy vízilabdázó óriási fotója került Magyarországot jelképezve, míg a nyugati kapuban egy föltartott kezű fürdőruhás hölgy személyesíti meg Európát. A két kapu között egy 5 méter átmérőjű sárga labda lóg.
9: Most jöttem át a hídon Budáról, és meg szeretném várni, amikor lesz ez a zuhatag.
8: Mindez a kétoldali vízeséssel együtt egyszerre utal Magyarország gyógyvízkincseire, sporttehetségeire és a huszáros magyaros virtusra. A szomszédos Lánchídon délelőtt 500 fős gyerekzsúr tartottak, a Szabadsághíd pedig teljesen kizöldült, innen is látni, hogy fűvel és fákkal borították be.
9: Nagyon tetszik a látvány, és örvendetes az, hogy így készültek fel a mai napra. Én már sajnos nem fogom megérni azt, amikor majd valami jó is lesz a részünkre. De hát az unokáim meg a gyerekeim azok másképp fognak élni, és már talán sokkal jobb lesz nekik.
1: Miskolci Istvánnal folytatjuk, ő az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának sajtóattaséja. Hát jó napot kívánok, azt hiszem ön is Bernadett generációjához tartozik, ugye?
10: Igen, abszolút. 4 éves voltam akkor, úgyhogy én sok mindenre nem emlékszem. Persze, ez nekem külföldre utazási lehetőségek, tanulást jelentett. Annyira emlékszem, hogy sokszor jártunk át Ausztriába kempingezni, és egy ideig volt határellenőrzés, aztán egy idő után már nem, aztán felnőttem. Legelső előnye az az volt, hogy hamarabb leértünk a Fertőtó.
1: Hány országban dolgozott, hány nyelvet beszél?
10: 3 nyelven beszélek, és az Egyesült Királyság, akik azóta sajnos elhagyták ezt a közösséget, dolgoztam. Pont mi alatt én ott voltam, léptek ki.
1: Vezessen engem itt helyben. Nagyon sok állomás kínálja magát kipróbálásra. Természeti képek, gyönyörű bolygó, vetített domborzat. Nem is tudom, hol kezdjük.
10: Kezdjük itt rögtön, ahol belépünk az élményközpont földszintjére. Ennek a címe az, hogy egyesülve a sokféleségben, 3 részből áll, vannak előttünk érintő képernyők, különböző európai városokra ránagyítva tanulhatunk az Európai Unió minket is kiemelten érintő döntéseiről. Például itt kiválasztott Prága városát, akkor a Galileo projektről és az európai GPS-ről nézhetek meg egy videót. Hogyha átkalauzolom magam Poznámba, akkor a kutatás és innovációs alapról szerezhetek bővebb tájékoztatást, de el tudunk menni Varsóba, vagy akár egészen nyugatra, Vígóba, Portugáliába. Itt például az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalt, mert egyébként ilyen is van, ezt mutatja be ez az installáció. Középen pedig egy nagy körben ki van vetítve Európának a domborzata. Ott is megjelenik az, hogy éppen melyik városban vagyunk. Tájképeket pedig itt a plafonon láthatunk a városról. Ez Portugália, az igen szép itt fönt, amit most éppen látunk. És ennek az állomásnak a lényege tulajdonképpen az, hogy a látogatók akár városokra, akár szakpolitikákra szűrve többet tudhatnak meg arról, hogy az ő országukban milyen uniós projektek zajlottak.
1: Közben az asztal közepén lévő domborzaton beesteredett, aztán majd mindjárt virrad is látom. Sarki fényt is kapunk, szóval van itt minden, kérem.
10: A sarki fényen keresztül most éppen berepült egy műhold ide Európa fölé, ott kiemelten látszik, hogy a kék banánövezetnek a nagyon-nagyon sok fénye a belga tengerparttól le egészen Közép-Olaszországig. Ezt egyszerre öten is tudják csinálni, és akkor megnézhetünk öt különböző város, öt különböző régiót, és ahogy ezt elmondtam, egyébként már virrad kelet felől, úgyhogy kimerítően be lehet járni Európát.
1: Na jó, lépjünk tovább.
10: Amit most megmutatnék, az egyik legnépszerűbb eleme az egész kiállító térnek, egy VR szemüveges állomásunk. Hogyha kedves hallgatók, látogatók felrakják, akkor ez a szemüveg odahelyezi őket az EP brüsszeli épületébe, bemennek a saját irodájukba, és mindenféle feladatokat hajtanak végre, szavaznak, ülésre mennek, tárgyalnak, és távirányító segítségével választanak, mit csináljanak éppen a játékban. Kipróbálja?
1: Hát persze, hogy kipróbálom. Hát ez valami olyasminek hangzik, amit butaság lenne kihagyni.
10: Abszolút.
1: Kaptam a fejemre egy VR szemüveget, a bal kezemben van a mikrofon, a jobb kezemben pedig egy joystick-szerű eszköz. A kinti világot alig látom. Akkor én megnyomok valamit, mondjuk a tovább gombra. Már is üdvözölnek az Európai Parlamentben, és valóban látom az épületet kívülről, amit egyébként a hírekben szoktam a legtöbbször látni. Megpróbálok bemenni az épületbe, hogy kiderüljön, hogy az Európai Parlamenti képviselők hogyan dolgoznak.
11: Ön most érkezett megválasztó kerületéből az Európai Parlament brüsszeli székhelyére. Ön egyike az Európai Parlament 705 képviselőjének, akiket a polgárok választottak meg, hogy uniós szinten képvisel. És meg kell ismernie, hogy milyen folyamaton megy keresztül egy jogalkotási javaslat. Minden, amire szüksége lesz, az irodájában található. Önre vár a feladat, hogy megtalálja a megfelelő információkat.
1: A VR lehetőségét kihasználva körbenéztem ebben az épületben, és most kért a játék is arra, hogy én nyissam ki az ajtót.
12: Üdvözlöm az irodájában.
1: Először nagyszerű.
12: Magyarázom, hogyan tud az irodában mozogni. Kérem, mutasson a padlón lévő célpontra, és nyomja meg a vezérlőnyomók. Pontos. Most már mozoghat az irodában.
1: Van egy világos irodám, és meg kell találnom a csörgőtelefont. Ezzel a mindennapokban egészen sokszor szembesülünk, úgyhogy ez még ment, hogy fölvegyem a telefont.
11: Ahhoz, hogy megkapja a szavazókártyáját, néhány feladatot még mindenképp el kell végeznie.
1: A szavazókártya beszerzéséhez tehát jön egy kihívás,
11: amelynek üléstermében tartja a parlament a havi plenáris üléseit.
1: Ez egy nagyon szépen berendezett iroda, elégedett vagyok vele.
13: Készen áll az első feladatra.
1: Készen vagyok, igen, készen vagyok a feladatra. Ülésnaptárat kell keresnem, vajon az az ott? Nem. Vajon ez az itt? Minden digitális? Ó.
13: Találta az ülésnaptárat.
1: Az ülésnaptárban rengeteg dolgot látok.
13: Tár tartalmazza a strasbourgi plenáris üléseknek, valamint a szakbizottságok és a képviselőcsoportok brüsszeli üléseinek az időpontját, és persze azt is, hogy ön mikor végezheti otthoni választókerületi munkáját.
1: Nagyon vicces a helyzet, meg kellene vakarnom az orromat, de a VR szemüvegben nyilvánvalóan ez egy lehetetlen küldetés.
10: Segítsek?
1: Nem, köszönöm szépen, még próbálom kideríteni, hogy a szavazás előtt mi lenne az én teendőm. A naptáramat már nem látom, a naptárban egyébként rengeteg program volt. Mi a következő lépés? Ki fog nekem segíteni? Két segédem, egy női és egy férfi segédem is van. Üljek le talán a székre, vagy mi fog most itt következni? Telik az idő idebent, és éppen nem történik semmi. Talán hagyjuk abba ezt? Hm? Jó, köszönöm szépen. Akkor
10: segítek leveszem.
1: Igen, köszönöm István, hogyha segít levenni. Igen. És akkor most valóban megvakarom az orromat, mert ez eddig nem sikerült. Ez egy nagyon vicces pillanat volt, VR szemüvegben orrot vakarni, nyilván lehetetlen. Átadom a kis joystickot is. Szóval odáig nem jutottam el, hogy elkezdjek azon dolgozni, hogy részt vehessek ezen az ülésen, de az világossá vált, hogy nagyon sok ilyen ülés van egy évben, és minden hónapban rengeteg munka vár az egyes képviselőkre. Még akkor is, ha tudjuk róluk, hogy nem mindenki nem minden ülésen vesz részt.
10: Abszolút igen, ugye az Európai Parlament évi 12 alkalommal ülésezik Strasbourgban, a központjában. Augusztusban nincs ülés cserébe, általában októberben két hét folyamán is összegyűlnek Strasbourgban az EP képviselők. Emellett tartanak évente kétszer úgynevezett mini plenáris ülést Brüsszelben, ez a brüsszeli ülésteremben zajlik, ott is van egy ülésterme a parlamentnek. Ezek változó, hogy melyik hónapban vannak, illetve ami még minden évben zajlik, az a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából egy megemlékezés január 27-én. Ez csak egy megemlékezés, tehát itt jogalkotás nem zajlik, de januárban is összegyűlnek a képviselők szintén Brüsszelben, illetve bármikor az Európai Parlament elnöke összehívott rendkívüli plenáris üléseket, hogyha éppen valami olyan téma vagy történés merül fel, ami miatt ez érdekes lehet.
1: És ne felejtsük el, jogalkotás zajlik. Mert hogy vezetni kell ezt a közösséget?
10: Hát persze, hát itt 720 európai parlamenti képviselő munkáját kell összehangolni a parlamentben, és itt is születnek olyan jogszabályok, olyan irányelvek, rendeletek, amelyek meghatározzák a mi mindennapi életünket is, ahogy a mindennapi életet a másik 26 tagállamban is, és ennek egy jó példája egyébként az Európa mindennapokban fal itt a földszintnek a hátsó részében, ugyanis itt minden tagállamból két polgár mondja el azt, hogy milyen hatással van az ő mindennapjukra az Európai Unió és az Európai Unió által hozott döntések. Itt összesen szintén 5 darab érintő képernyő közül tudok választani, mindegyik ugyanazt mutatja egyébként, tehát ezen az állomáson is egyszerre 5-en tudnak játszani, tájékozódni. Jobbra vagy balra görgetve itt a különböző profilképek alatt a név, illetve a bemutatkozás között. Például el tudok indítani egy-egy videót.
1: Carla
10: Martins Portugáliából új életet kezdett munkája elvesztése után, és hogy milyen Európai Uniós lehetőségeket használt ki. Vagy éppen itt van Vasilis Danelian Thessalonikiból, Görögországból, aki egy építkezésen ügyel a biztonságra. Nyilván itt ez a videó ez arról szól, hogy milyen uniós biztonsági előírásokat, szabályokat kell betartani egy építkezés alatt. Antwerpeni kikötőről mesél itt egy férfi, vagy aztán gyermekszületésről egy másik, és az unió egészségügyi politikáiról, üzletasszonyok. Magyarországról egyébként szintén két megszólalónk van. Az egyik az a kiállítás közül egy személyes kedvencem, mert számomra ez nagyon érdekes. Egy pénzügyőr, őrmester hölgy beszél az unió külső határainak védelméről.
1: Hallgassunk bele akkor, hogy ő mit mond.
14: Kovács Marellának hívnak, azzal, hogy Vámos pénzügyőri hivatalba dolgozok. 26 éves vagyok, és 5 éve dolgozom itt. Én 2004-ben jelentkeztem a pénzügyőrséghez. Ez nagyon fontos évszám Magyarország számára, hiszen akkor csatlakozott az Európai Unióhoz. Úgy éreztem, nekem is részt kell vennem hazánkem a fontos eseményében. Mi általában 3-4 hétkor jelentkezünk le a szolgálatvezetőnél. Ő eligazítást tart mindannyiunk számára, hogy azon a napon ki hol teljesít majd szolgálatot.
15: Földi Gábor őrmester, Kovács Marianna őrmester.
14: Parancs.
15: Sörkesmény forgalma, belépő személyforgalma fognak szolgálatot teljesíteni. Feladatuk a bánmentesen beosztható cigarettával, ami tizenvagy mennyiségek ellenőrzése, valamint a tiltott tömegtermékek felderítése.
14: Hát a Schengeni csatlakozást követően megszűntek a belső határok. Összesen 3 határátkelő hely maradt a 3. ország és Európai Unió között Magyarországon, ezért elég nagy figyelmet kapunk. Mi vagyunk a legnagyobb határvámhivatal Magyarországon. Úgy gondolom, hogy még inkább jól kell dolgoznunk a nagy figyelem miatt, és fokozott ellenőrzést kell gyakorolnunk a határon. Behozható cigaretta mennyisége az köztudottan 2 doboz per fő. Lehetséges, aki ezen felülhoz és nem jelenti be azt, annak minimum 20 000 forint a szabálysértési bírság. A vétséget azt a cigaretta értékét függően szabjuk meg, tehát 100 000 forint elkövetés felett már csempészetnek számít.
1: Az, hogy 2 doboz a behozható adag fejenként, az nekem egy új információ. Persze sosem voltam ebben érdekelt, hogy utazás során mennyi cigaretta lehet nálam.
10: Pont ez az élményközpont lényege, hogy nem egy passzív tanítást kíván adni, hogy ide most bejön egy látogató, és akkor elolvassa, megnézi, és akkor ez ennyiben marad, hanem például ilyen az unióhoz közvetlenül kevésbé kötődő, de azért mégiscsak kapcsolódó információkat is át szeretnék adni. De hogy például ilyenekről is lehet itt tájékozódni, és nekem, amikor megnyitott ez az élményközpont, szintén nagyon sok újdonságot mondott.
1: Azokban a napokban, amikor a felvételt készítettük a Servita téren, Stephen Clark, az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának igazgatója Budapesten tartózkodott, így vele is tudtunk beszélgetni. Hogy működik ez a helyét Magyarországon?
16: Azt mondom, hogy nagyon jól működik. Én egyébként itt voltam, amikor kerestük a megfelelő helyszínt. Mindenképp a pesti oldalon akartunk maradni, hiszen ez a város szíve. Egy éve nyitottunk, és az első tapasztalatok igazán jók. Jönnek az emberek, érdeklődnek, kérdéseket tesznek fel. Az interaktív játék nagyon népszerű, de nagyon komoly terveink vannak, amitől azt várjuk, hogy még több látogató lesz.
17: Very positive experience so far, and it can only get better because we have lots of plans.
1: Az én szüleim vidéken tanító pedagógusok. Szeretném, ha az ő tanítványaik eljutnának ide. Fontos látni azt, hogy van egy ilyen hely, amely Európáról mesél.
16: Igen, teljesen egyetértek. Szeretnénk az iskolákra koncentrálni, segíteni őket abban, hogy meglátogathassák ezt a központot. Az a visszajelzés, hogy a szerepjáték nagyon jó, sokat tanulnak belőle a gyerekek. Természetesen ez a hely az egész ország számára nyitva van, sőt, az országhatáron túlról is jöhetnének. És különösen fontos ez a hely a vidéki iskoláknak, akik itt ismerkedhetnek a legjobban az Unióval. Így az élményközponton keresztül talán közelebb tudjuk hozni Brüsszel munkáját.
17: Brussels is a long way away and it's a bit of an abstract idea. It's an opportunity closer to them to experience the European Parliament.
1: Miközben beszélgetünk, éppen érkezik egy csoport, és azt hiszem, hogy pont az valósul meg talán, amiről itt mindannyian beszélünk, hogy jön egy iskolás csoport. Mi az üzenet? Ez az egyszerű kérdés. Szerintem minden országban más üzenet van.
17: We are different places and different people in different countries. We have our own cultures and so on. But we have chosen to be.
16: Minden helyszín különböző, mindenhol más a nyelv, a kultúra. Nagyon fontos, hogy az emberek tudjanak az unióról, meg az üzenetről, amit át szeretnénk adni. Érdekes az első helyszín története, ami Berlinben volt. Tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető, ugyanis az épületben, ahol mi dolgoztunk, volt egy étterem, ami bezárt. Akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mire lehetne használni, és jött az ötlet, hogy nyissunk egy látogatóközpontot. Egy hasonló akkor már létezett Brüsszelben. Megnyitottunk, és nagyon szerették az emberek. Aztán egy idő után nyitottunk egy konferenciaközpontot is. A számok azt mutatják, hogy ez jó ötlet volt. De amióta a frissen csatlakozott országokban is nyíltak ilyen központok, azt látjuk, hogy ott nagyobb a látogatottság. Talán azért, mert kicsit alacsonyabb a tudásszint. És ezért hasznos egy ilyen központ, hogy bemutatjuk, adhassuk magunkat, hogy megismerhessék, miről is szól az EU. Mi az üzenet? Nagyon fontos, hogy az Unió az életünk része. De a fő üzenet, hogy együtt vagyunk, demokráciában élünk, azonos értékek alapján szervezzük az életünket, hogy összetartozunk, hogy van feladatunk a döntéshozatalban. A szerepjátékkal megmutatjuk, hogy hogyan működik a parlament, és mi a szerepe a szakpolitikának a törvényalkotásban. Itt megtudhatja a látogató, hogy miért jött létre az Unió. Természetesen idővel ez az üzenet változhat, de a lényeg marad, hogy a polgárok érezzék, hogy egy hajóban nevezünk, egy közösséghez tartozunk.
1: Budapesten a Servita téren működik az Európa Élmény Központ. Erről a helyszínről szólt mai adásunk, de nem jutottunk a végére. Nem sikerült az egész teret bejárnunk, így csak egy időre köszönök most el önöktől. A felvételt Dany Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsok György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu felületén. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Mohácsi Edit nevében is. Bakanitát hallották.

0: kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: A pontos idő 4 óra. Jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Illés Anna. Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en jelentek meg egy vagy több bizottság előtt. Ma további 6 bizottságot hívnak össze. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint délután 4 óra után teszik le esküjüket a TISZA kormánytárca vezetői. Ukrajna átadta Oroszországnak a következő fogolycserére vonatkozó listáit, és amerikai közvetítést vár a megállapodás végrehajtásához. Volodymyr Zelenszkij közölte, jelenleg is egyeztetnek Moszkvával az újabb hadi fogolycsere részleteiről. Az ukrán elnök szerint Kijev arra számít, hogy az Egyesült Államok segít biztosítani a foglyok szabadon bocsátását. Az újabb fogolycserét Donald Trump amerikai elnök jelentette be még pénteken. Távozásra kérte a brit miniszterelnököt 4 kabinettag és számos kormánypárti képviselő. A BBC ugyanakkor úgy értesült, hogy a kabinetben egyelőre nincsenek többségben a kormányfő távozását szorgalmazó miniszterek. A múlt héten az angliai tanácsi, valamint skóciai és walesi parlamenti választások a munkáspárt nagy arányú mandátumvesztését eredményezték. Emellett a Nigel Farage vezette szélső jobboldali, radikálisan EU és bevándorlás ellenes párt jelentős előretörését is. Budapestről fosztogatta egy hollywoodi filmsztár bankszámláját egy jordán férfi. A 27 éves csaló több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, akinek 2 év alatt nem tűnt fel, hogy más is használja azt. A gyanúsított az áldozat kártyaadatait még 2024-ben szerezhette meg, amikor a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták a magyar fővárosban. A férfit a nyomozók őrizetbe vették, az ügyészség pedig kezdeményezte letartóztatását. Egy sporthír, tapasztalt és fiatal játékosokból álló keretet hirdetett Sergej Barbarez, a bosnyák labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya a világbajnokságra. A 26 fős névsor legismertebb tagja a 40 éves Edin Dzeko, aki válogatottsági rekorder, egyben a nemzeti csapat valaha volt legeredményesebb játékosa. Erősen felhős lesz az ég, sok felé várható eső, zápor, zivatar. A Dunától keletre valószínű csapadék estétől délután 15-22 fok lesz.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a 80. életévében elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonó zenéiből válogatunk. Pénzes Géza vagyok. Sebő Ferenc 1947. február 10-én született Szekszárdon. Zenei tanulmányait Székesfehérváron kezdte meg, ahol zongorázni és csellózni tanult. Budapesten az Eötvös József gimnáziumban érettségizett, majd a Műszaki Egyetem építészkarára vették fel. Itt állt először közönség elé József Attila megzenésített verseivel és gitárral kísért népdal feldolgozásaival. Nem sokkal később évfolyam társával, Halmos Bélával megalakította a Sebő Együttest, mely újszerű népzenei feldolgozásaival a rádiós és televíziós szereplések révén országosan ismertté tette nevüket. Ekkor kapcsolódtak be Martin György népzenekutató hatására a népzene gyűjtésbe is. Céljuk nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt. A megismert zenéket eredeti formájukban próbálták eljátszani, így váltak a magyarországi táncház mozgalom elindítóivá. A fiatal muzsikusokat Tímár Sándor, a néptánc tanítás módszereit megújító koreográfus hívta a Bartók táncegyüttesbe. Közös munkájuk eredményeként született meg az első táncház ötlete, mely a laikusok számára is elérhető közelségbe hozta a hagyományos táncokat és zenét.

ház ügyét. A különböző előadásokon, táncházakban nyert tapasztalatokból Sebő mindenki számára nyitott országos táncház vezető és zenész tanfolyamot indított, melyeken népművészmesterekkel együtt tanították a táncot, a zenélést. Több a későbbiekben meghatározóvá vált népzenei együttes, például a Muzsikás és a Téka is ezeken a kurzusokon sajátította el a táncházi muzsikálás alapjait. Sebő Ferenc 1984-ben diplomás mérnökként iratkozott be a Zeneakadémia Kodály Zoltán által alapított zenetudományi szakára, ahol a népzenetudomány legjelesebb képviselőinek, Rajecki Benyaminnak, Dobszai Lászlónak, Vikár Lászlónak előadásait hallgatta. Ezt követően a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Zeneakadémia zenetudományi szakán növendékek sokaságának figyelmét fordította a népzene felé. A 90-es évek elején a Magyar Televízióba hívták szerkesztőnek. Több műsor szakmai felügyelete mellett megszervezte a népzene, a néptánc és a régi zene műfajainak képernyőre kerülését. 1996. decemberében kérték fel a Magyar Állam Népi Együttes művészeti vezetésére. Tevékenysége nyomán jött létre a Budai Vigadó épületében a Hazai Hagyománygondozás Intézménye, a Hagyományok Háza, melynek 2002-ben lett szakmai igazgatója.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonós zenéiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. 30 éves a Párciumi Keresztény Egyetem gazdasági képzése.
2: Ez nem csak a nagyváradi magyar nyelvű gazdasági képzésnek az időbeli mélysége, ez a 30 év, ma már több intézményben is folyik magyar nyelvű gazdasági képzés, de a Párciumi Keresztény Egyetem volt az első olyan intézmény, ahol ilyen képzés magyar nyelven indult.
1: Idén is diákutaztatási programot hirdet a Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás napjára.
3: Azt szoktuk mondani, hogy ha 5000 diákot akár egy ilyen nemzeti ünnepen vagy emléknapon autóbuszra sikerül ültetnünk, akkor nem csak ők utaznak, hanem legalább még ugyanannyian fogadják is őket, és ilyen módon egy valós, megragadható tartalma van, akár majd most a Nemzeti Összetartozás napjának is.
1: És most jöjjenek a részletek. Harminc évvel ezelőtt indult el a romániai felsőoktatás első magyar nyelvű gazdasági képzése. A jubileumról a Párciumi Keresztény Egyetemen emlékeztek meg, ahol a rendszerváltás után útjára indított szakmára a magyar felsőoktatás egyik meghatározó műhelyévé vált. Az ünnepi eseményen több kárpát-medencei intézmény képviselői is részt vettek. Ionescu Nicolett összeállításában elsőként dr. Szilágyi Ferencet, a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánját halljuk.
2: Egy intézmény életében, múltjában egy 30 éves mélység az már tekintélyesnek, jelentősnek számít. Ez nem csak a nagyváradi magyar nyelvű gazdasági képzésnek az induló időpontja, vagy időbeli mélysége ez a 30 év, hanem a romániai magyar nyelvű gazdasági képzésnek is egyszer s mind. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez itt Nagyváradon indult el. Ma már több intézményben is folyik, természetesen a Babes-Bolyai Egyetemen, vagy a Szapiencia Egyetemen is magyar nyelvű gazdasági képzés, de a Párciumi Keresztény Egyetem volt az első olyan intézmény, ahol ilyen képzés magyar nyelven indult.
4: Az elmúlt 3 évtized alatt mennyire igazodott a trendekhez, vagy klasszikus gazdaságtan tanítanak?
2: Változások is voltak, meg szélesedés is történt, hiszen annak idén egyetlen egy szakunk volt, ma pedig már ez egy nagy múltú tanszék, 4 alapképzéssel és 2 mesteri képzéssel. Ráadásul a legnépesebb tanszék mind a mai napig a Párciumi Keresztény Egyetemen több mint 400 hallgató tanul ezen a tanszéken, illetve ezen a 6 szakon, és ez egy büszkeségre ad okot.
4: Mennyire igazodnak a világ trendjeihez?
2: Hát a gazdaság az egy folyamatosan átalakuló terület, dinamikus folyamatok zajlanak. Nekünk is meg kell próbálnunk lépést tartani ezekkel, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy technológiai robbanás zajlik, tehát nem olyan egyszerű ezt a lépést tartani. Az elmúlt években például gazdasági informatikai képzést indítottunk, digitalizáció, az AI és az informatikai terület is bekerült a képzési portfóliunkba. A Párciumi Keresztény Egyetem nem önmagában áll világító torony itt a határon, főleg, hogyha megtörtént Románia Schengeni csatlakozása, ugye hálózatban gondolkodva fejlesztjük a képzéseinket, illetve az intézményünket. Tudjuk azt, hogy a közelünkben, a környezetünkben tőlünk jóval nagyobb intézmények is vannak, amelyekkel igyekszünk kapcsolatot teremteni, együttműködni, különféle programokat végrehajtani. Közelünkben ma működik a Debreceni Egyetem, de nincsen messze a Miskolci Egyetem, a budapesti intézmények, a Közgazdasági Kutatóintézet Budapesten, a másik irányban a Szapiencia Tudományi Egyetem, illetve a Babes-Bolyai Tudományi Egyetem, minden irányban igyekszünk kapcsolatokat kiépíteni, illetve hálózatban gondolkodva fejleszteni a gazdaságtudományi képzéseket.
4: Milyen képzésekben gondolkodnak a jövőt illetően?
2: Speciális időket élünk, amikor a lehetőségek és a veszélyek egyaránt koncentrálódnak, intenzívebbé válnak. Úgy hívják ezt, hogy a polikrízis időszak, amiben most vagyunk, de ugyanakkor technológiai forradalom is van. Rengeteg lehetőség és rengeteg új kihívás jelentkezik egyszerre.
4: Milyen lehetőségeket lát az együttműködésre? Fertő Imre egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetemen.
5: Amit mi tudunk ajánlani a kollégáknak, hogy eljönnek mondjuk Budapestre, használják a mi adatbázisainkat, részt vesznek tudományos rendezvényeken, bekapcsolódnak a tudományos közéletünkben, tehát alapvetően tudáscsere van, és nyilván az nekünk fontos, hogy Nagyváradon vagy a Párciumban mi folyik, tehát ha mondjuk vannak nekik adataink, akkor tudunk segíteni abban, hogy hogy ezeket jó színvonalon elemezzék, amiből akár döntés előkészítő termék lehet, vagy akár egy közös tudományos cikk.
4: A gazdaság vezeti a világot, jól fogalmazom, vagy túlzok?
5: Most valóban van egy világgazdasági turbulencia, mindenki olvassa a napi híreket, nem csak az ukrán háború, a hormuzi szoros, tehát izgalmas korban élünk. Lehet azt mondani, hogy mi kell egy közgazdász kutatónak, hogy ne legyen valami külső sok és annak a hatását elemezni, úgyhogy most ebből a szempontból jól el vagyunk látva, elemezni való problémával.
4: Diákoknak mit ajánl? Mire helyezzék a hangsúlyt?
5: Azt gondolom, az egyetemi képzés alapvetően a kritikai gondolkodásról szól, tehát nem kell fogadni semmit készpénznek, amit mondanak nekik. De az is fontos, hogy logikai struktúrákat megtanuljanak. Minden tudománynak van nyelve, közgazdaságtanok is van egy nyelve, mint ahogy megtanulunk magyarul, van mit tudom, nyelvtani szabályok és a többi, tehát minden tudománynak megvan ez a nyelve, a mondjuk alapszakos hallgatónak az a dolga, hogy ezt a nyelvet elsajátítsa és kreatívan tudja alkalmazni.
4: Nem inkább a tárgyi tudásra helyezze a hangsúlyt?
5: Hát az is fontos, tehát most ugye a technológia segít bennünket, de bármilyen elemzési folyamat végén az ember validálja, ha nincs meg az a helyi tudása, tehát hogy az adatok honnan keletkeztek, az adatoknak mi a kontextusa, akkor a technológia magában nagyon lerövidíti a kutatási folyamatnak egy meghatározott részét, de hogy az eredményeket helyesen értelmezünk, ott mindig ott lesz a legvégén a kutató.
1: A digitális világ kihívásaihoz és a Z-generáció elvárásaihoz is alkalmazkodni kell ma a felsőoktatásnak, hangsúlyozta dr. Illyés Ferenc, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ igazgatója az intézmény hétvégi nyílt napján. A képzési kínálatot sátraknál és információs pontokon mutatták be az érdeklődőknek, miközben oktatók, valamint jelenlegi és egykori hallgatók válaszoltak a továbbtanulással kapcsolatos kérdésekre. A rendezvényen Geréb Krisztina is ott volt.
6: Útbaigazítást adnak a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ munkatársai az érdeklődőknek az épületük előtt kialakított információs sátrakban.
7: Két évvel ezelőtt végeztem itt az egyetemen.
6: Egy másik standnál a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ egy korábbi diákját szólítom meg.
7: Balogh Kinga vagyok, az erdélyi nyomtatott lapterjesztés vezetője. Partnerségben vagyok itt, hogy a magyar nyelvű sajtót igenis bemutassuk a fiataloknak. Úgy próbáljuk megfogni őket, hogy ilyen nagyobb rejtvényeket nyomtattunk ki, oda hívjuk, kitöltik, és adunk nekik egy-egy rejtvényt, hogy vigyék haza a szülőknek, nagyszülőknek.
6: Biztos, hogy kuriózum a nyomtatott sajtó most már a diákoknak.
7: Igen. Sőt, meglepően azt látom, hogy a sudoku az számukra ismerős, mivel online azt elérik, de hogy a rejtvény az újdonság.
6: Itt végzett ön, mi az, amit úgy érez, hogy kapott az itteni egyetemtől, mi az, amit tud hasznosítani most?
7: Úgy fogtam neki, hogy lesz nekem egy diplomám kereskedelem és marketing szakon, mivel én kereskedelmi vezető vagyok, így marketing szakterületen elég gyenge voltam. Sokkal többet adott nekem ez az egyetem, hogy nem elég, hogy a marketing szemléletemet megváltoztattam, hanem kapcsolatokat adott, tudással gazdagodtam, és a szakemberek, az oktatók, akik tanítanak, de nem szakkönyvekből tanítottak, hanem igenis a gyakorlatban ez hogy működik.
6: A nyílt napok célja a képzési kínálat bemutatása. Több egyetem kihelyezett tagozata működik itt, rangos anyaországi egyetemeké is. Miben változott az elmúlt években a kínálat?
8: A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ egy dinamikusan fejlődő képzési központ.
6: Illyés Ferenc, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ igazgatója.
8: 27 éve vagyunk a piacon, jelen pillanatban 4 egyetemi partnerrel dolgozunk együtt, a legrégebbi egy közgazdászképzés, utána egy vidékfejlesztési képzést telepítettünk le, könnyűipari mérnökit, és jelen pillanatban a legújabb képzésünk 4 éve zajlik egy egészség alapképzés. A 4 egyetemi partnerünk az az Edutus Egyetem, az Óbudai Egyetem, a MATE Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, és az utolsó partnerünk pedig a Bécsi Tudomány Egyetem, amiben változott, az a dinamikus fejlődés, és nagy valószínűséggel a diákoknak a kora, nappali tagozatunk is van, és a bejövő új z-generációs diákokkal való törődés teljesen egy megváltozott új oktatási struktúrát kíván.
9: Gyurka Csaba vagyok, tavaly végeztem az alapképzésen az Edutus Egyetem oktatásában, jelenleg pedig mesterszakos hallgató vagyok első éven, szintén itt a széken tanulok.
6: Úgy tudom, hogy nem csak tanul, hanem munka mellett tanul.
9: Igen, ez nagyon fontos szempont volt, amikor kiválasztottam az alapképzést. Csíkszeredában élek, és ott is dolgozom. Többet nyújtott, sokkal többet, mint amire számítottam. Nem gondoltam, hogy ilyen színes diák élet van, ilyen jó közösség tud kialakulni, hisz tudtam azt, hogy az ilyen egyetemeket a 19 évestől a 60 évesig mindenki végzi. Annyira jó diák élet van, és annyira gyakorlatorientáltak az órák, és olyan jó tanárok oktatnak, hogy tényleg egyből azt mondtam, hogy ahogy elvégzem, muszáj itt maradnom, és még ennek a közegnek a tagja legyek, ezért is választottam még a mesterszakot.
6: Korábban modern üzleti tudományok főiskolája, és talán így a hallgatóknak is ismerős lesz, ugye Tatabányán is volt ilyen. Szakmai és karrier lehetőségeket is ismertetnek. Mire van nagy érdeklődés ma Udvarhelyszéken, de Székelyföldön is, mert ugye főleg innen és a környező régióból jelentkeznek ide a székre.
8: A Székely-Udvarhely Egyetemi Központnak a vonzásköre a elsősorban középrégió. Azt látjuk, hogy a tovább tanulni vágyók egy jó oktató közeget keresnek, ahol jó lenni, ahol jó fejek az oktatók, ahol az ők életvitelükhöz alakul az oktatásnak a struktúrája. Egy nagyon megváltozott szemlélet van, hogy milyen területen szeretnének a tovább tanulók elhelyezkedni. Elsősorban a gyártó kapacitásokkal kapcsolatos képzések azok, amelyiknek lefelé menő íve van, és ami felfelé menő íve van, az egészséggel kapcsolatos területek, a szolgáltatások fejlesztése, és ez a közösségi digitális világ.
1: Az oktatás mellett a személyes találkozásokra és kapcsolatok építésére is nagy hangsúlyt fektet a Rákóczi Szövetség. Idén is meghirdették diákutaztatási programjukat a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódva. A pályázat kárpát-medencei magyar középiskolásoknak kínál lehetőséget arra, hogy határon túli iskolákkal közös programokon vegyenek részt. A rendezvény célja, hogy minél több élmény és kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatokat elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig a Rákóczi Szövetség honlapján. A részletekről Király Levente kérdezte Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét.
3: A három alkalom az március 15-e, június 4-e és október 23-a. Ez egy nagyon, nagyon régi program, de egy olyan program, ami nem fárad el. Ugye 1994-ben még Harc József elnök úr, néhai Harc József indított el ezt a gondolatot, hogy nemzeti ünnepeken a diákok utazzanak egymáshoz a Kárpát-medencében. És ez kitartott egészen 2026-ig, és most is azt láttuk március 15-én, hogy több mint 5000 diák indult el, és reméljük, hogy a Nemzeti Összetartozás napján június 4-én is meg tudjuk tölteni az emléknapot tartalommal olyan módon, hogy magyarországi meg külhoni diákok keresik fel egymást legalább egy határátlépésével, keresztbe kosul a Kárpát-medencében, akár az egyik kisebbségből a másikba, vagy Magyarországról, vagy éppen Magyarországra utazhatnak a fiatalok az iskolák. Itt az iskolák mindig egy kerettámogatásra pályázhatnak, aminek a maximális összege 400.000 forint. Ez általában nem feltétlenül tudja a teljes utazást finanszírozni, de ad egy motivációt, ad egy olyan hozzáadott értéket, amit utána az iskolák, illetve a szülők kiegészítenek, és aztán az történik, hogy elindulnak az iskolák, és valami történik. Fogadják őket az egyik közösségben, aztán esetleg egy másik nemzeti ünnepen visszalátogatnak abból a közösségből, abból, ahol éppen korábban utaztak hozzájuk, és ilyen módon minden évben összeszövik a Kárpát-medencét a nemzeti ünnepek, illetve az emléknapok. Nagyon szépen látszik az, hogy itt az elmúlt években, évtizedekben egy nagyon erős hálózata alakult ki a magyar középiskoláknak, gimnáziumoknak, szakközépiskoláknak a Kárpát-medencében, ami ez a Rákóczi Szövetség programja is egy picit hozzátesz. Nagyon sok iskolában készülnek ezekre az eseményekre, sok helyen már az iskolai programban is benne van, hogy éppen melyik testvériskolát vagy partneriskolát szeretnék adott esetben fölkeresni. És azért mi azt látjuk, hiszen minden esetben a diákoktól kérünk visszajelzést mindenféle média tartalom keretében, amiket feltöltenek a Rákóczi Sztorik oldalunkra, és ott látszik az, hogy ezek a fiatalok bizony hogy élik meg ezeket az utakat. Hogy az egy jó élmény, akár egy budapesti, akár egy kolozsvári, vagy egy kassai diáknak, hogy találkozik tizenévesként egy másik közösség diákjaival. Egyrészt meg tudják nekik mutatni azt a várost, azt az iskolát, ahol fogadják a fiatalokat. Akik utaznak, azok nyilván jó szívvel mennek, nagyon gyakran visznek akár egy műsort a fogadóiskolának, vagy ott éppen együtt kirándulnak, ahová elutaztak az ottani diákokkal. Azt szoktuk mondani, hogy ha 5000 diákot akár egy ilyen nemzeti ünnepen vagy emléknapon autóbuszra sikerül ültetnünk ezzel a pályázattal, akkor nem csak ők utaznak, hanem legalább még ugyanannyian fogadják is őket, és ilyen módon egy valós, megragadható tartalma van, akár majd most a Nemzeti Összetartozás napjának is, ami azt gondoljuk, hogy egy jó dolog, hiszen ezek az emlékek, amik ilyenkor érik a diákokat, azok jó eséllyel megmaradnak egész életre, és biztos, hogy hozzátesznek a fiatalok tudatához, nemzettudatához, az identitásához, a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához való ragaszkodásához. És ugye most éppen a Nemzeti Összetartozás napja közeledik, ami egy szomorú emléknap nekünk magyaroknak, de mégiscsak van ennek egy pozitív tartalma, mégpedig az, hogy mi megmaradtunk. Működnek az iskoláink, nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is, és jó látni azt, hogy ezek a fiatalok ott, ahol élnek, ott egészen biztos, hogy még akár 100 év múlva is lesz magyar élet, hiszen ők a garanciái annak, hogy ezt a nyelvet és ezt a kultúrát hallják a sajátjuknak.
10: Hogyan formálja ez a fiataloknak a lelkét, hogyan változtatja meg a személyiségüket?
3: Amikor valaki 10 éves, akkor nagyon nyitott a világra, akkor mindent próbál magáévá tenni, és nem véletlen, hogy ezek az évek nagyon élesen megmaradnak aztán a későbbi emlékeiben is minden embernek. És ha ilyenkor sikerül becsempészni ebbe a 10 éves világukba a fiataloknak olyan impulzusokat, ami a mi múltunkhoz, ami a nyelvünkhöz, a kultúránkhoz, a nemzetünkről szól, akkor én azt gondolom, hogy hozzátettünk és hozzáteszünk valamit a, hát most lehet, hogy kicsit pátososan fogalmazok, de a nemzet jövőjéhez.
1: A személyes tapasztalatszerzésre épült a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli tanulmányútja is, amelyen kárpátaljai diákok vehettek részt. A belgiumi program során Brüsszelben is Antwerpenben jártak, és egyebek mellett az Európai Unió működésével és annak intézményrendszerével is megismerkedhettek. Részletek Iváncsik Attilától.
11: Én 6 éve csatlakoztam az MCC csapatához, de viszont akkor még nem gondoltam, hogy majd az MCC egy ilyen jó csapathoz fog nekem nyújtani, és hogy ilyen lehetőségek lesznek számomra. Szerintem ez a tanulmány mindenkinek egy nagyon jó lehetőség, világot látni, új dolgokat tanulni, bármiről, amiről csak szeretne. Igénybe vettem az angol tanulást, már van olyan angol tudás szintem, hogy ez megfeleljen nekem, és ezt most itt tudom kamatoztatni Brüsszelben is, amit ugyanúgy az MCC által tudtam megtanulni.
12: Mondja Szanyi Feri János, aki a Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai képzési központjának diákja. Kilbanna Mária szintén a középiskolás program résztvevője.
13: Körülbelül 3 évvel ezelőtt jelentkeztem az MCC-re, és nem gondoltam volna, hogy egy ilyen sok lehetőséget fog nekem adni. Ez a brüsszeli út szerintem csodálatos, tavaly is akartam jönni, csak akkor nem volt lehetőségem, az angolom nem volt ilyen szinten, mint most. Szerintem ez az út segít, hogy többet megtudjak a politikáról, mert szeretném a tanulmányaimat folytatni a nemzetközi kapcsolatokban. És őszintén csak annyit tudok, amennyit olvasok az interneten, és szerintem az semmi ahhoz képest, amit itt tudok megtanulni.
12: Dobsa Németh Beáta, az MCC kárpátaljai képzési központjának vezetője hangsúlyozta. Kiemelt cél, hogy a helyi fiatalok a háborús körülmények ellenére is megkapjanak minden olyan fejlődési lehetőséget, amelyet diáktársaik Kárpát-medence szerte.
14: Amikor 8 évvel ezelőtt útjára indult a Matthias Corvinus Kollégium Kárpátalján, talán még csak legmerészebb álmunkba gondoltunk, hogy már a 383 diákkal büszkélkedhetünk. Ezek a diákok okosak, ezek a diákok érdeklődőek, ezek a diákok tenni akarnak, nyitottak a világra, és szeretnének minden szférában kicsit ismertséget szerezni. Azt látjuk, hogy ezek a diákok nagyon-nagyon szorgalmasak, és képesek arra, hogy olyan nehéz kérdésekre és olyan nehéz politikai, közéleti, Európai Unióval, az Európai Parlament működésével is kapcsolatos kérdésekre választ adni, amelyeket talán mi felnőttekként is sokszor nehezen tudunk megmondani. Mi pedig az MCC Beregszászi Képzési Központjában azon dolgozunk, hogy ezek a fiatalok ezekre a kérdésekre, ezekre a felvetésekre itt helyben, Brüsszelben kapják meg a választ. Hiszen az a tudásanyag, amit itt első kézből kaphatnak, abban biztosak vagyunk, hogy örök életre szólnak.
1: Zenével, vetélkedőkkel és közös főzéssel telt a hétvége Aradon, ahol ismét megszervezték az aradi magyar majálist. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő rendezvény ma már nem csak szabadidős program, hanem a helyi magyar közösség egyik legfontosabb találkozási pontja is. A résztvevőket koncertek, családi programok és hagyományos versenyszámok várták a városi strandon. Pataki Lehel Zsolt összeállítása.
15: Közel negyed évszázados az aradi magyarság egyik legnagyobb közösségi családi programja, az aradi magyar majális. Mi tartja ennyi időn keresztül életben ezt a rendezvényt? Péró Tamás, az RMDS Arad megyei szervezetének ügyvezető elnöke.
16: Szerintem a közösség tartja össze, ugyanis mindenki a közösségből hozzájárul az eseménynek a sikerességéhez. Kerületi szervezeti vezetők, városi tanácsosok, civil szervezetek és maga közösség tagjai, egyházi felekezetek is részt vesznek ezen a szabadidős rendezvényen. Nagyon sokan Arad megyéből is érkeznek a késő délutáni esti koncertre. Úgyhogy hosszú múlttal rendelkezik, sikeres múlttal, és rengeteg rendezvényt foglal magába. Talán a legrégebbi ilyen verseny az a bogrács főzés. Készülnek is rá, azt mondhatom, különböző speciális receptekkel mindenki hozzáadja a saját konyhájából a titkos hozzávalót, és 20-25-30-an is beszoktak nevezni. Ezen kívül néhány éve már bicikli versenyt szerveznek a kicsiknek, és kötélhúzás, gyermekprogramok, szabadidős programok mindenkit szeretettel várnak.
15: Tari Sándor a főszakács.
17: Mostan igen, most én vagyok a szakács.
15: Mi készül, hogyha elárulhatja?
17: Disznó húsból pörkölt.
15: Hány főre főznek?
17: 70 főre fogok főzni. Hát meglássuk, lehet, hogy több lesz, de remélem, hogy kevesebb nem.
15: Rendszeres résztvevői a
17: igen, mink már majálisnak. 20 éve csináljuk. 20 éve, de nem mindig én főztem.
15: Mi az, ami ide vonza, még 20 év után is az embereket?
17: Hogy itt vagyunk együtt, magyarok, tudunk találkozni, mert amúgy, mikor dolgozunk, akkor nem nagyon bírunk, és elsősorban maga a bográcsost, amit csinálok. Én nekem ez a szakmám, azt szeretem csinálni.
15: A Csiky Gergely Főgimnázium sátrában milyen foglalkozásokkal várják a gyerekeket, illetve más érdeklődőket, Almási Valéria tanítónő?
18: Kézműves foglalkozásokkal és társasjátékokkal várjuk a gyerekeket. Festés is van, szövés, gyöngyfűzés, óvónénik, tanítónénik segítségével. Itt egész más a hangulat, mint az iskolában, szabadabban. Örülünk egymásnak, gyerekek is egész másképp állnak hozzá ahhoz, hogy szabad foglalkozások vannak, úgyhogy nagyon örülünk egymásnak.
19: Szabó Liza.
15: Hányadik osztályos vagy?
19: Elsős.
15: Mi fog itt most készülni?
19: Szövés.
15: Miért csináltál már?
19: Igen.
15: Voltál már a korábbi években is?
19: Igen.
15: És mit szeretsz kipróbálni leginkább? Mi szórakoztat téged?
19: A kézimunkák. Az ilyen foglalkozások.
15: A legtöbb stannál bográcsokat izítottak föl. Bordák Árpád az egyetlen, aki grillezni készül. A grillezés az a majális elmaradhatatlan tevékenysége.
20: Igen, mert tavaly is nagyon ízlett mindenkinek, úgyhogy idén is azt mondták, hogy gyere, csináld meg, úgyhogy szívesen megcsinálom. Szeretem csinálni, és imádom enni is.
15: Amikor lehetősége van, mindig részt vesz a magyar majálison?
20: Általában mindig itt vagyunk, és a család is itt van, gyerekek jól érzik magukat. Feleségem, ő a kézműves standon van, úgyhogy mind a ketten benne vagyunk ebben, akik családias a hangulat. Itt mindenki mindenkit ismer, mindenki mindenkivel barát, jó a zene, jó a hangulat, az illatok mindenütt, kaja, szóval csodálatos.
1: Borászok, bírálók és borkedvelők találkoztak hétvégén Horgoson, ahol immár 14. alkalommal szervezték meg a nagyhoni borversenyt. A megmérettetésre ezúttal is több mint 200 mintával érkeztek a délvidék különböző településeiről. A szervezők szerint a verseny évről évre fontos alkalma a szakmai tapasztalatcserének és a közösségi találkozásoknak is. Német Ernő összeállításában elsőként Bacskulin István szőlészborász szakmérnököt, a horgosi Szent Orbán borlovagrend nagymesterét hallják.
0: 203 bor minta érkezett összesen, fehér, vörös, rozé, gyümölcsbor, pezsgő, desszert, organikus és olajsbor minták érkeztek. Minden évben észletelő javulás, mert egyedül itt nálunk a mi rendezvényünkön van az, hogy a szakzsűri észrevételt is tesz a borra, és ez az észrevétel elkerül a termelőhöz is, és a termelő ezáltal tudja korrigálni a következő termését, hogy jobb és szebb minőséget tudjon elérni.
21: Vannak-e olyan régiók, amelyeknek esélyük van arra, hogy nemzetközi hírnevet szereznek?
0: Hát sajnos mi itt a homokhátságon nem tudunk olyan nemzetközi hírnevet szerezni, mert a mi boraink nem tudnak vetekedni a francia vagy olasz termőtájak boraival, de a saját termőterületünkön, vegyük a Vajdaságnak ezt a határmenti vonalát, Kecskemét vonala, Hetényegyháza vonala, ha ezeket a borokat összetudjuk hasonlítani, horgosi borok ott vannak, ahol a nagy kecskeméti homoki borok is vannak. Tehát minőségben tudjuk követni a szépen elkészített, nagy hagyománnyal rendelkező termőtájaknak a borait.
22: Bor Zoltán szőlőtermelő.
21: Miként látja, hogy a horgosi bortermelőknek mennyire segít az, hogy minden évben megszervezik a nagy honi borversenyt?
22: Ennek kettő szerepe van. Az első és a legfontosabb, hogy olyan borokat lehet kóstolni, és olyan emberekkel lehet találkozni, akik példát és mintát mutatnak, hogy milyen irányba lehet és érdemes fejlődni. Másodszorban pedig a sajátjainkat is, amikor ehhez megmérettetjük, akkor tudjuk, hogy hol helyezkedünk el, és a skála mindkét esetére tudunk példákat mondani, hogy sokkal gyöngébbek, mint amit néha gondolunk, viszont nagyon sokszor pedig azt tapasztaljuk, hogy sokkal erősebbek is akár a saját termékeink, mint amennyire mi magunk predesztináljuk elsőre őket.
23: Kisori István vagyok, Kecskemétről, a Duna Borrégió Szőlészek Borászok Egyesülete titkára voltam. Ez egy nemzetközi borverseny, tehát több országból, Bulgáriától kezdve, Románia, Magyarország, Horvátország, Szerbiából jönnek a minták, tehát itt nagyon-nagyon oda kell figyelni az értékelésnél, pozitív bírálattal akarunk dolgozni, hogy egyrészt segítsük és bátorítsuk a termelőket, hogy ezt a nehéz helyzetben lévő ágazatot műveljük tovább.
21: Említette, hogy több régióból is érkeztek borászok a boraikkal. Ki lehetne egy közülök valamelyiket emelni, ahol nagyon példaértékű a munka és nagyon jók a borok?
23: A romániai minták, Nagy Károly például, ahonnan gyönyörű, fajtatiszta, nagyon szép borok érkeztek, Király Leánk, a Chardonnay, Sauvignon Blanc, talán ezt tudnám egy kicsit úgymond előtérbe helyezni idén.
24: Kis Attila vagyok, Vecs megyéből érkeztünk, Tápió-Szentmártonból, újsági borvidéken gazdálkodunk, Monor mellett Gomba nevű település határába. Ott művelünk egy 63 hektárt, és mindegyiket borra alakítjuk, meg még szoktam is szőlőt vásárolni a környékről.
21: És a különféle bor most rákkal is jár. A zsűri mit mond?
24: Pincét elég szépen sikerült felújítani az elmúlt pár évben, így egyre jobbak a visszacsatolások. Egy körzeti borverseny már sikerült nyerni több alkalommal, újsági borversenyen is szoktam arra gyermeket szerezni. Meg országos borversenyekre is néha nevezek, ott is mindig ezüst arany minősítést kapunk.
21: Ön hol értékesíti a borait, ott helyben, vagy Magyarország más vidékein, vagy külföldre is szállít?
24: Szerencsére mi már 2013-ban elkezdtünk egy ilyen saját értékesítési csatornát kidolgozni. Termelői borkiméréseink vannak. Ugye boroknak ugye 70-80%-a itt tud értékesülni. Exportra is értékesítünk, már egészen közel, mert Észak-Komáromba, tehát annyira végül is export, csak a Duna túloldalán.
21: Mik a további tervek?
24: Akkor szeretnék még szőlőt telepíteni, gyümölcsel is foglalkozunk, borászatot folyamatosan frissítjük, felújítjuk, szeretnék még új üzletet nyitni, esetleg exportra valamelyre tovább indulni.
1: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
25: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. Milliárdokra becsülik a fagykárt a szőlőkben, van olyan ültetvény, ahol nem lesz mit szüretelni. Az Alföldön a több mint 23 ezer hektár szőlő csak nem 80%-án 100%-os tavaszi fagykár keletkezett. 6 óráig jövünk a részletekkel, most jönnek a hírek, a stúdióban Szlotta Judit.
2: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat. Van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az új országgyűlésnek a Mi Hazánk mozgalom, annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Elhagyta Tenerifét a Hondius óceánjáró, miután az utasok és a legénység egy részét evakuálták és elszállították a szigetről. Jelentette be a spanyol egészségügyi minisztérium. Közölték, a vasárnapi 94 ember után hétfőn még 27-en hagyták el a hajót. Őket két repülőgép viszi tovább Hollandiába. A Hondiuson a legénység 27 tagja maradt, ők úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják. A luxushajó április elején Argentinából indult útnak. Eredeti úti célja a Zöldfoki szigetek volt, de ott nem engedték kikötni, miután az utasok közül hantavírus fertőzés következtében 3 ember meghalt, és gyaníthatóan többen meg is fertőzöttek. Segíti az Európai Bizottság a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válasz lépéseinek összehangolását, és támogatja a tagállami erőfeszítéseket, közölte a testület. Az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus kockázatát az európai lakosságra, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Saventem légikikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. Itthon megkezdődött az azbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon dolgoznak. Hozzátette, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amelyhez kormányzati forrást fognak igényelni. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Erősen felhős lesz az ég. Sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, estére 6 és 15 fok közé hull a levegő.
1: 5 óra múlt 6 perccel.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Május 12-e kedd van, ma a pongrácokat köszönhetjük. A magyar néphagyományban ez a nap a fagyos szentek első napja. Évszázadok során ez az időszak gyakorta hozott komoly lehűlést, nem egyszer fagyokat is. Ez pedig veszélyeztette a zsengehajtásokat és a veteményest. Ezért az érzékenyebb növényeket, például a paradicsomot vagy a paprikát, a májusi fagyos szentek után ültették ki a kertbe. Hogy most milyen időt hoznak a fagyos szentek, az még kérdés, most azonban jöjjön néhány témaajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Nem csak az állatok tisztelete kell az elkötelezett állatvédelemhez, de az is, hogy ismerjük őket. A kutyákról, macskákról egyre többet tudunk, de mennyire ismerjük a lovakat?
3: Ő kökény, ő a nagy Nónius, akinek elég hányattatott sorsa volt, és itt próbáljuk ezt elfeledtetni vele. Verte az első tulajdonos. Én azt gondolom, hogy azért, mert a ló nem értette, hogy mit akarnak tőle, ezért sunyított. Ezt az ember félreértheti, mert az van az emberek fejében, ha a ló sunyít, akkor biztos, hogy támadni fog.
1: Állatvédelmi sorozatunk 4-6 körül jelentkezik. Kicsik, pelyhesek és sok figyelmet követelnek. Fertőhomokon már kikeltek az első gólyafiókák.
4: Viszont hosszabb folyamat, amíg minden fészket elfoglalnak, a legelső fészkekbe, ahol legelőször költöttek le, ott lehettek már egy-két napos fiókák, és aztán ahogy telik, bulik az idő, egyre több fészekben látjuk majd meg a kis fejüket a fiókáknak.
1: Részletek 17:30 előtt. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. Egy hely, ahol összefonódik a család és falu történet. A Füzéri tájház története a 19. század második feléig nyúlik vissza. A több mint 100 éves épület és tárgyai nem csak egy letűnt kor emlékeit őrzik, hanem egy közösség múltját is. Most jön a hangtár.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
5: Füzérvára alatt a zempléni hegyek ölelésében áll egy ház, amely nem csak a népi építészet emléke, hanem egy család élő története is.
6: A Mestergerendába vésett évszámról tudjuk pontosan, hogy 1879-ben épült. Horváth András és Bodnár Erzsébet építette ezt a házat.
5: A látogatókat egy olyan szakember tárlatvezető kalauzolja végig a szobákon, akinek az ősei rakták le az alapköveket. Szuhainé Vida Ibolya számára a falak a dédszülők emlékét őrzik.
6: Neki két gyermekük született, és aztán az egyik lányuknak született 10 gyermeke, és így innen aztán a rokonság.
5: A tudás, amit a turisták, a látogatók kapnak, generációkon át finomodott, és a nagymama tanításai révén vált hitelessé.
6: Én gyerekként úgy jártam ide, hogy már nagymamám tanította azt, hogy majd az idegeneknek mit kell mondani. Ezzel a feltétellel adták el lényegében az idősek a házat, hogy a családunk azért valamelyest kötődjön hozzá, hogy az idegenvezetést azt így mi oldottuk meg.
5: A tájházba belépve egy olyan világ tárul elénk, ahol az ember mindent felhasznált, amit a természet adott. A kisparaszti életforma alapja az önellátás volt.
6: sokkal kevesebb dolga kellett legyen az embernek, és mi is olyan boldogok voltak. Tartottak tehenet, megfejték, csináltak vajat, túrót, tejfölt. Mindenhez megvolt az apró eszköz, amivel el tudták ezt készíteni, egy vajküpülő, egy zsolytár, amiben belefejtek, és utána a falikaszni, ahol eltartották a tejfölt. Minden azért volt, hogy minél kevesebb vesszen kárba. És ami kárba veszett volna, azt esetleg a jószággal letették, illetve komposztáltak.
5: A házat szegény parasztok lakták. A berendezési tárgyak jelentős része a helyiek nagylelkű felajánlásaiból gyűlt össze. Így vált ez az épület, a tájház, a közösség közös emlékezetévé.
6: Nagyon sokan adtak tárgyakat. Lehetőleg minél többet megpróbáltunk abból a korszakból itt bemutatni. Ez egy szegény parasztház volt. Mindig olyan hévvel jövök ide, hogy minél többet átadni, mert a mai látogatót nagyon érdekli. A döngölt padló, amin járunk, azt hetente felcsutakolták, kint a tőckét az épület előtt, azt is mindig betapasztották, lótrágyát használtak, agyagot hozzá.
5: A tőc a fal védelmére épült ülőpad. A füzéri tájház nem csupán egy megálló a vár felé vezető úton. Itt a látogató a személyes történeteken keresztül értheti meg, mit is jelentett valójában a hegy közben élni.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A Kárpát-medence nagy részén borult most az ég. Bécsben zápor eső esik, 13 fok van. Grácsban 13, Pozsonyban 14, Kassán szintén 14 fokot mértek. Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron 12, Aradon 15 fok van. Újvidéken esik az eső, 16 fokot mértek. Zágrábban szintén esik az eső, 14 fok van. Csíkszeredában borult az ég, ott 13 fokot mértek most hajnalban. Elkötelezett állatvédelemhez nem csak szeretet és tisztelet kell, de az is, hogy ismerjük az állatokat. Nagyon sokszor ugyanis pont a megismerés hiánya vezet az állatok bántalmazásához. Sokan ugyanis gyakran csak ösztönlényeknek tekintik őket. A kutyákról, macskákról már egyre többet tudunk, de vajon mennyire ismerjük a többi állatot? Szmrecsányi Márton és családja Barnagon lovasíjász központot hozott létre, ahol 8 lóval élnek együtt. Az, amit ők tudnak a lovakról, megváltoztathatja mások szemléletét is ezekről az állatokról. Benkő Andrea járt náluk.
7: Hát gyönyörű szép nagyok ezek a lovak. Aki itt megállt előttünk?
3: Ő kökény, ő a nagy Nónius, akinek elég hányattatott sorsa volt, és itt próbáljuk ezt elfeledtetni vele.
7: Mi történt vele, azt tudja?
3: Hát verte az első tulajdonos. Én azt gondolom, hogy azért, mert a ló nem értette, hogy mit akarnak tőle, ezért sunyított. Ezt az ember félreértheti, mert az van az emberek fejében, ha a ló sunyít, akkor biztos, hogy támadni fog.
7: Mit jelent az, hogy sunyít?
3: Hátra csapja a füleit. Ezért az ember meg felemeli a hangját, valami eszközhöz nyúl, és azzal verik. Ő meg nem érti, hogy miért verik, mikor ő nem akart semmi rosszat, és egy idő után már támadni is fog.
7: Ide jött szépen. Könnyű jött lovagolni különben?
3: Nagyon nehéz, mert nagy darab, de közben meg azért érzékeny, finom belül. Nem mondanám nagyon okosnak, de azért próbál megfelelni. Amikor sikerül, akkor nagyon örülök.
7: Engem is megszagolgat. Milyen jó meleg a lehelete. Meg lehet simogatni a pofiát? Jaj, de szép vagy. Minden állat kíváncsi a mikrofonra. Visszakorom.
3: Kökény olyan, hogyha én elindulok a lovarda felé, akkor ő elkezd követni, hogy hát ha fogok vele dolgozni. Én azt gondoltam egy ideig, hogy a lovak úgy találják ki a gondolatomat, hogy megjelenik a testem.

0: egy emberrel való kapcsolat. Nem tudom megmondani egy emberrel sem sokszor, hogy miért szimpatikus, egyszerűen szimpatikus, és a lóval is így vagyok. Egy nagy Nónius, akit az első gazdája vert. Más nem nagyon tud vele bánni. Ő ilyen rejtélyes kapcsolat, hogy miért. És egyre mélyebb a kapcsolat, és egyre jobban ragaszkodik hozzám. Ez egy nagyon jó érzés, hogy ki tudtam hozni egy ilyen mély állapotból, és most már kedves az emberekkel is.
1: Azt mondja, hogy ragaszkodik önhöz. Miben látszik ez?
0: Én azt szeretem, hogyha ha minden lovammal, minden tanítványom dolgozik, és ha őt odaadom, akkor utána megsértődik. Máshogy viselkedik.
1: Márton feleségét, Smrecsányi Veszeli Beátát képzőművészként is az ember és a ló kapcsolata érdekelte. Kutatásai középpontjába is ezt tette, melyből egy csodálatos könyv is született. Azt kérdeztem tőle, hogyan alakult a személyes kapcsolata a lovakkal?
2: Kislánykoromban vonzott, mint egy csomó kislányt. Szüleim kivittek egy lovardába, ott lovagolhattam. Aztán eljutottam oda, hogy képzőművészeti egyetem, és akkor az én témám a ló lett. Egyre jobban elmélyültem ugye a képzőművészeti tevékenységbe, és eljutottam egy olyan pontra, hogy nem tudok tovább fejlődni, csak hogyha szorosabb kapcsolatot kialakítok lovakkal. És elhatároztam, hogy meg szeretnék tanulni lovagolni rendesen most már, és aztán eljutottam nagyon gyorsan arra a pontra, hogy hát kell egy saját ló, mert különben nem fogom tudni megérteni, hogy mi is ez az egész. Felnőtt voltam már, mikor sikerült megvenni az első lovam. Olyan baráti kapcsolatom van szerintem a lovakkal, inkább nem is baráti, hanem inkább családtagoknak mondanám. Tehát elmélyült. Hát velük élünk. 3 gyerekünk van a férjemmel, a gyerekek után jönnek a lovak. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy ők hogy élnek egy ménesbe, hogy alakulnak a napok. Ők is nagyon érzékenyek, visszajeleznek a természet változásaira, a hold alakulására, a zajok, a fények, a hőmérsékletet, mindent megmutatnak, és hát gondoskodnunk kell róluk, tehát a mi felelősségünk a nagy. Nekünk a történelmünk és a múltunk elképzelhetetlen ló nélkül. És ez szerintem minden magyar emberben benne van, abban a magyar emberben is, aki nem lovagos, nincs lovag között, valahogy ez bennünk van, ezt tudjuk. Egy ember ló nélkül csak földön futó.
3: Kedves hallgatóink, 4:06 múlt 2 perccel. Bár még csak május közepe van, de fertőhomokon már kikeltek az első gólyafiókák. Szakértők szerint a madarak visszaköltözése és költése hosszú folyamat. Most azoknak a pároknak az utódai bújtak ki a tojásokból, amelyek először tértek vissza a térségbe. A riporter Rafai Emőke.
4: Szülői védelemben ücsörögnek a fertőhomokon kikelt gólyafiókák. A tavaszi hónapok elején visszatért madarak jellemzően március végén rakják le a tojásaikat, és átlagosan 3-4 utódot költenek ki, meséli Pellinger Attila, a Magyar Madártani Egyesület Soproni csoportjának elnöke.
5: A gólyák hosszú vándorút után érkeznek Dél-Afrikából, Közép-Afrikából magyarországi fészkelőhelyeikre. Egy viszonylag hosszabb folyamat, amíg minden fészket elfoglalnak. A legelső fészkekben, ahol legelőször költöttek le, ott lehettek már 1-2 napos fiókák, és aztán ahogy telik bulik az idő, egyre több fészekben látjuk majd meg a kis fejüket a fiókáknak, aztán igazából akkor, amikor felállnak, akkor lehet majd megmondani, hogy hány kis gólya kelt ki abban az évben. Általában 3-4 fióka nevelődik fel, jobb években 5-ös fészekaljak is lehetnek, és egészen kivételesen néha 6 fiókát is felnevelnek a párok. A gólyák nem sokat teketóriáznak, hogyha kevés a táplálék, mert egyszerűen a leggyengébb fiókát kidobják, és az aztán általában nem is éli túl ezt a dolgot. Sajnos az idei év igen asszályosnak indult, ez kedvezőtlen a gólyák számára, hiszen főleg a nedves területeken, vízzel borított réteken szerzik a táplálékukat. Igaz, a szárazabb gyepekben is tudnak szöcskéket, egyenes szárnyakat fogdosni, de hát nyilván az a jó, hogyha egy csapadékos évben bőségesen találnak maguknak táplálékgyűjtésre alkalmas helyet. Az, hogy hány fiókája van a gólyapárnak, az elsősorban az adott évnek, vagy esetleg az azt megelőző évnek a csapadék viszonyaitól is függ, hiszen az a vízmennyiség, amit most kint találunk a mélyebb fekvésű területeken, ezeknek egy jó része még az előző év őszén, illetve a téli időszakban hullott le, akár hóformájában. Hosszabb távon a gólyák állománya stabil, vagy inkább enyhén fogyatkozó tendenciát mutat. Ennek az az oka, hogy mivel nagyon hosszú a vonulás útjuk, akár 9000 kilométert is elérhet, ami oda-vissza ugye ennek a kétszerese, és hát háborús zónákon, sivatagon, tengeren át kell kelni, ez nagy mértékben tapasztalja a számokat, és hát ez tükröződik a hosszú távú trendekbe, és hát nem elhanyagolható az, hogy egyre szűkül fészkelőhelyek környékén a táplálkozásra alkalmas területeknek a kiterjedése.
4: Jelenleg a fiókákat még nem hagyják teljesen magukra. Az egyik szülő

0: Mindig a fészekben tartózkodik, míg a másik élelmet szerez az utódoknak, azonban a későbbiekben már mindkét felnőtt gólya a táplálékszerzéssel foglalkozik majd.
1: A fiókák eleinte csupaszak, tehát az egyik szülő az ott marad a fészken, és nem feltétlenül csak melegíteni kell, hiszen a tűző napon akár a túlhevülés is problémát jelenthet, ezért hát komplex feladata van ilyenkor a szülőpárnak, hiszen az egyiknek folyamatosan táplálékot kell gyűjteni, a másik óvja a fiókákat a fészekbe, aztán ahogy kitollasodnak, felállnak a fészekbe, úgy már nem tudja az egyik szülő egyedül elvégezni a táplálékgyűjtést, és akkor már magukra hagyhatóak a fiókák, és hát a folyamat vége az, amikor már teljesen kitollasodtak, már tudnak repülni, csak ők még nem tudják, hogy tudnak repülni, mert a szárnyukat próbálgatják, és abban a néhány napban, ami megelőzi a kirepülést, kevesebbet is etetik őket a szülők, éhesek a fiókák, egyre motiváltabbak, hogy elhagyják a fészket, és aztán így kelnek szárnyra. Sajnos ebben az időszakban szoktunk találni áramütött gólyákat, amikor még bizonytalan és olyan helyre szállnak le, ahol nem kellene.
0: A szakértő szerint a fiókák száma főként a lehullott csapadéktól függ, a tavalyi és az idei vízmennyiség határozza meg, mennyi élelmet találnak a szülők az etetéshez.
2: Madárcsicsergéstől hangos az erdő az Agostyáni Arborétumban. A különleges madárvédelmi terület, valamint a Ferenc-Majori halastavak madarászai rendhagyó programokkal készültek az elmúlt napokban a Madarak és Fák napjára. Ezzel nem csak felhívták a figyelmet a környezet és a természet védelmére, de a látogatók számos érdekességgel is megismerkedhettek. Drexler Anna összeállítása.
3: Ilyenkor kiszínesedik a madár, és imádja egyébként az ilyen nyitva termős helyeket, tehát fenyőbe szeret fészkelni.
4: Díszes nászruhába öltözött ez a hím erdei pinty, amelyiket éppen a kezében tartotta a madarász az Agostyáni Arborétumban múlt hétvégén. A különleges mikroklímájú bocsájtóvölgy és az itt élő növénytársulások számos fajnak nyújtanak kényelmes otthont. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az odúk mélyén most még rejtőzködő apró fiókák. A területen ez idáig 71 madárfaj költése és legalább 110 madárfaj megjelenése bizonyított. Bár minden évszakban kínál látnivalót, a tavasz, valamint a Madarak és Fák napja különösen kedves a szakemberek szívének, részletezte Mocsi Ádám arborétum vezető.
5: Tavasztól őszig tulajdonképpen minden hónapban van egy apropó, egy valamiféle világnap, vagy valamilyen rendezvény, ami felhívja a környezetünk, meg a természetünk védelmére és megismerésére figyelmünket. A májusi hónap a Madarak és Fák napjáról szól, ami egy nagyon kedves magyar vonatkozású rendezvény, régi időkre visszatekint, és itt az Agostyáni Arborétumban is szakvezetéssel, illetve egy bejárással egybekötött madárgyűrűzést fogunk tartani. Vannak ritkábbak, akár fokozottan védett, vagy Natura 2000-es jelölő madárfajok, amikre úgy mi is pályázunk, vagy hát azért dolgozunk, hogy ezek is bejöjjenek, ezek a madarak, és ami még jó lenne, hogyha a fészkelnének is, esetlegesen az általunk kihelyezett 60 odú valamelyikébe. A tavasz a legszebb időszak, azt gondolom, mindenhol már a szárazságról beszélnek, itt viszonylag még üde a klíma meg a pára, a természetvédelmi kezelését is így látjuk el, mind a fáknak a fakivágásokat is minimalizáljuk, illetve maga a fűnyírás is egy nagyon finom beavatkozással csak, tehát nem vágunk füvet több okból sem, egyrészt védi a talajt, biztosít egy minimális párát, illetve még a virágzó növényeket hagyjuk kibontakozni, illetve az ehhez kötődő ízeltlábúak, rovarok, amiknek a táplálkozásához feltétlenül szükséges.
4: A völgy adottságait Eszterházi Móricz fedezte fel, a szlavontölgyek és az európai vörösfenyők még az ő idejéből származnak. Ha nem is utazunk ilyen történelmi távlatokba, néhány kilométerre innen már Naszály határában is akad egy nagy múltú madár megfigyelő terület. A Ferenc-Majori halastavak környékére a jeles nap apropóján gyermekek százai érkeznek ilyenkor, emelte ki Csonka Péter, a Dunaipoly Nemzeti Park tájegység vezetője.
6: Ez azt jelenti, hogy madárgyűrűzés, madármegfigyelés és játszóházas foglalkozással várjuk ide az érdeklődőket. 3x1 órát biztosítunk, aki akar, az maradhat hosszabb ideig is, mert lehetőség az adott a területen. És az azért nagyon jó, mert egy 36 éve működő madárgyűrűző állomáson vagyunk, globális jelentőségű vizes élőhelyen, ahol testközelbe és kézközelbe vannak a madarak, tehát nem kell nagy távolságokat megtennünk. A gyűrűzés során folyamatosan tudjuk a gyerekeknek, a fiataloknak megmutatni a természeti értékeket, úgyhogy ezeken a napokon jellemzően olyan 150-200 gyerek fordul meg körünkben. Májusi hónap, ez már a költési időszaka a madaraknak, legtöbb madár vagy még tojássorkon ül, kotlanak, vagy pedig kisfiókákat nevelnek, kivéve talán a nyári ludak, akiknél már lehet látni úszó fiatalokat az öregek mellett, a szülők mellett, de ettől függetlenül május 10-e környékétől már mindenki itt van, tehát telelő területről visszaérkeztek a késői vonló madarak, és például a sárgarigó, gyurgyalag, karvajposzáta, kertigeze, ők is itt vannak, egy nagyon változatos, akár egy ilyen jó madarásznap alkalmával egy ilyen 80-90-100 madárfajt is lehet itt látni az érdeklődő. Legyen az gyerek, legyen az felnőtt, legyen az szépkorú, tehát ennél közelebb nem lehet kerülni a madarakhoz.
2: Az elmúlt évek egyre gyakoribb és hosszabb aszályos időszakai komoly kihívás elé állítják Magyarország erdeit és az ott élő növény- és állatvilágot. A csapadék hiány miatt a talaj kiszárad, a fák gyökerei nehezebben jutnak vízhez, így az erdők ellenálló képessége is jelentősen csökken. A levelek idő előtt elsárgulnak, lehullanak, a legyengült fák pedig könnyebben válnak kártevők és betegségek áldozatává. A kialakult helyzetről Gárdonyi Eszter készített összeállítást.
7: Az aszály az erdei növényzet egész szerkezetét is átalakíthatja, sok lágyszárú növény és moha eltűnhet a szárazabb területekről, miközben az invazív, szárazságtűrő fajok könnyebben terjednek. A vízhiány miatt a csemeték is nehezebben maradnak életben, így az erdők természetes megújulása is veszélybe kerülhet, magyarázza Bene Zsolt, a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRT kommunikációs referense.
8: Sajnos azt lehet mondani, hogy nem túl szerencsés évben vagyunk, így a csapadék mennyisége szempontjából. Ha most itt körülnézünk, azt látjuk, hogy minden üde zöld és szép, viszont azt látjuk, hogy a téli csapadékkészletek azok csak részben teltek fel, nem sikerült pótolni az ősszel elmaradott csapadékot sem. Most meg azt látjuk, hogy gyakorlatilag a tavasz az csapadékmentes volt. Néhány millimétertől eltekintve gyakorlatilag szárazság van. Ugye amit most látunk, az még a téli csapadéknak az eredménye, abból töltekeznek a fák, viszont azt várjuk sajnos, hogy ez a későbbiekben változik. Fog ez a helyzet jelentősen fog romlani, ha nem érkezik számottevő csapadék. Az erdősítéseinket fogja elsősorban ez érinteni. A szájkárokkal számolunk, mint minden évben egyébként, de ennek most idén úgy tűnik, hogy nagyobb lesz a súlya.
7: A hőség és a vízhiány miatt csökken a táplálék mennyisége is, kevesebb a rovar, a bogyó, a gomba és a friss hajtás. Ez különösen érzékenyen érintheti a madarakat, tette hozzá Bene Zsolt.
8: A fészkelő madaraknál, amit egyrészt a szülők a fészekre hordanak, a fiókáknak, ugye rovartáplálék, annak azért egy jelentős része nedvesség, tehát valamilyen szinten a fiókák folyadékigényét azt tudja pótolni, de például a fecskék esetében ők ugye sárból építik a fészkeiket, és amikor nincsen olyan vízállás, ahol ezt a sarat össze tudják gyűjteni, akkor az a fészkelés sikerességét is tudja akár befolyásolni negatívan. Egyébként így erdőgazdaság szinten, ahol problémát jelent az aszályot, szoktunk vizet pótolni a nagy vadfajok számára is, ami aztán nyilván a madarak számára is hasznosul. Akár lajtoskocsival hordunk ki vizet a dagonyákba, illetve a kirándulók találkozhatnak itt-ott ilyen napelemes kutakkal. Ezekkel próbálunk valamennyi vizet juttatni a vadnak, illetve hát ezen keresztül a madaraknak is nyilván.
7: A referens kiemelte, a tartós szárazság a nagyvadakat is érintheti az ország egyes területein, hiszen például a gímszarvas, az őz vagy a vaddisznó különösen érzékenyen reagálnak az aszályra, ugyanis a vízlelőhelyek kiszáradása miatt egyre nagyobb területeket kell bejárniuk az ivóvízért. Ugyanakkor a szárazság miatt kevesebb a friss hajtás, a lágyszárú növény és az erdei termés, így a táplálék mennyisége és minősége is romolhat, ezért ezekre a tényezőkre kiemelt figyelmet kell fordítani a szakembereknek.
8: Őket is megviseli, nyilván ők könnyebb helyzetben vannak, hiszen jobban megtalálják a vízforrásokat. Itt a mi tájegységünkben azért erre még van lehetőségük, ahol pedig vízhiány van, ott ezt igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten pótolni. Egyelőre meg tudunk birkózni vele, reméljük, hogy nem romlik jelentősebben ez a helyzet.
7: Az aszályos időszakban egyre több önkéntes természetvédő közösség helyez ki vízzel teli tálakat, dézsákat vagy kisebb itatókat az erdők szélén, illetve a külterületeken, ami ugyan segíthet, de csak akkor, ha a tárolókban lévő vizet folyamatosan feltöltik és cserélik a természetbarátok, hangsúlyozta Bene Zsolt.
8: Nagyon jó kezdeményezés az, hogyha valaki tesz ki a madarak számára egy kis kis vizet, viszont arra nagyon ügyelni kell, hogy ezt rendszeresen cserélni szükséges, hiszen hogyha utána nézünk a botulizmus nevű betegségnek, az egy nagyon-nagyon veszélyes kór, és az állott vízben ez a fajta betegség ki tud alakulni, hogyha ezt a madarak felveszik, abból sajnos akár súlyos következmények is kialakulhatnak mindenféle jó szándék ellenére.
9: Mávinfo.
2: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak, a vonalban Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Dunántúlon átvonuló viharos időjárás miatt megsérült a felső vezeték a dél-balatoni vonalon, valamint a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonal egy szakaszán. Pótlóbuszok szállítják az utasokat Balaton-Szentgyörgy és Fonyód, valamint Csurgó és Somogyszob között. Mindkét vonalon hosszabb eljutási időre, késésekre és kimaradó vonatokra is kell számítani a reggeli órákban. A 60 Szolnok vonalon biztosító berendezési hiba miatt lelassult a közlekedés egy szakaszon, az S820-as vonatok menetideje akár 15-30 perccel is meghosszabbodhat a helyreállításig. A Szentesről 5 óra 29-kor Orosházán át Nagyszénásra induló vonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalan a reggeli forgalom. Előre jelzem, hogy pályakarbantartás miatt holnaptól május 28-áig Vésztő és Szeghalom között, május 15-től 22-ig Diós Jenő és Balassa gyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! 17:30, jó reggelt kívánok! Ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Gergács Anikó. Milliárdokra becsülik a fagykárt a szőlőkben, van olyan ültetvény, ahol nem lesz mit szüretelni idén. Az Alföldön a több mint 23 ezer hektár szőlő csak nem 80%-án, 100%-os tavaszi fagykár keletkezett. Részletekkel 6 óra előtt jelentkezünk, most jönnek a hírek, a stúdióban Szlotta Judit.
11: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Az új kormány a tervek szerint ma délután megalakul. Szakmai egyeztetést és a piaci torzulásokat okozó átmeneti szabályozás lezárását sürgeti a vidéki ellátásbiztonság és a tisztességes piaci verseny megőrzése érdekében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. A leendő Tisza kormányhoz írt nyílt levelük szerint a független kutak jelenleg veszteséget finanszíroznak, miközben a beígért támogatások nem érkeztek meg. Megkezdődött az azbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oládi város részében. A polgármester szerint a végleges megoldás az aszfaltozás lesz, amelyhez kormányzati forrást fognak igényelni. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. Az ügyészség szerint több mint 14 millió forintos kár érte az országgyűlés hivatalát. A Telex úgy tudja, hogy az érintett volt képviselő a fideszes Bóna Zoltán. 41 alkotás látható a holnap kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mustrán régi filmeket is levetítenek, a díjkiosztót vasárnap tartják. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíját, a Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. A híradást Illés Anna készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést. Gergács Anikó mondja el.
2: Budapesten élénk nyugati szél fúj, 14 fokot mértek. Győrött és Mosonmagyaróváron 13, Sopronban és Szombathelyen 12 fok van. Pápán gyenge délnyugati szél fúj, 13 fokot mértek. Veszprémben 11, Székesfehérváron 13, Szentgotthárdon és Zalaegerszegen 11, Keszthelyen és Nagykanizsán 12, Kaposváron pedig 13 fok van. Siófokon mérsékelt délnyugati szél fúj, 13 fokot mértek. Pécsett, Pakson és Baján Győrben 12, Kecskeméten 14, Egerben 12, Széchenyben és Miskolcon 13 fok van. Szolnokon élénk délnyugati szél fúj, 15 fokot mértek. Karcagon és Debrecenben, valamint Nyíregyházán 14, Záhonyban 12, Szegeden 14, Békéscsabán 15 fok van. Kékestetőn élénk délnyugati szél fúj, ott 7 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 4:06. Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Egyre nagyobb tért hódítanak az ősgabonák. Nemrég piacra került az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és az első pesti malom közös biotönke tájfajta lisztje.
9: Két partnerünk, gazdánk Tóth András és Földi Mihály, ők termelték meg ezt a tönke tájfajtát, amiből az első pesti malom őrölt lisztet is. Nekünk ez mindig egy nagy öröm, mert akkor a kutatásaink eredménye el tud jutni egészen az emberekig, az asztalig.
2: 17 után jövünk a részletekkel. Milliárdokra becsülik a fagykárt a szőlőkben, van olyan ültetvény, ahol nem lesz mit szüretelni idén.
12: Májusban ilyen fagyot még nem láttunk. Nem volt az éjszakhoz képest előre a szőlő, normál időszakban volt, de hát már minden szinte ki volt fakadva. Hihetetlen rossz látvány, ezek az elfagyott ültetvények, egy-két fajta tud majd, ezekre rávódna, többi még nem, hát a kár a gazdáknak az putás.
2: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella.
13: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2: A szép pázsit odafigyelést és gondozást igényel, ám nem mindegy, mikor nyírjuk, mikor öntözzük, és az sem mindegy, mivel tápláljuk a zöld területet. De mire érdemes odafigyelni a pázsit gondozása során? Most jön Bozsik gazda rovata.
14: Egy kis sarokba húzottunk Márkus Kitti kertjébe itt Óbudán. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy levágták, itt már hozza a kis virágait, tehát ebből lehetne fűmagot fogni, ez egy kis kedves aranyos fű.
15: Igen, ez nagyon szép, de hát én ahhoz nem értek, hogy most ezt várjam meg, ne vágjam addig le a füvet, hogy ez beérjen.
14: Persze, mondjuk ez sajnos kevés.
15: Abban is tanástalan vagyok, hogy a fűnyírásnál érdemes-e használni a kosarat, a
14: fűgyűjtőkosarat?
15: Fűgyűjtőkosarat, igen, vagy pedig hagyja, hogy szétdobálja a fűnyíró a nyesedéket, és akkor ez mint egy védelmet ad, hogy ki ne száradjon a frissen kelt fű. Nem tudom, hogy melyik jobb.
14: Az ember mind a kettőt olvashatja az interneten is, és a szakirodalomban is, de más-más meggondolással, más-más logikával. Friss fűnél azért javasolják azt, hogy használjunk fűgyűjtőkosarat, és ott még ne mulcsozzuk. Tehát igen, akkor kezdjük el esetleg mulcsozni, és a mulcsozáshoz pedig használjunk akkor kimondottan nitrogén adagolást, mert a fűnyesedék elbomlásához, illetve minden szerves anyag elbomlásához, csak úgy, mint a komposztálásnál is, nitrogén kell. De hát ha nincsen plusz nitrogén ahhoz, hogy a levágott fűnyesedék bomlását elősegítsük, akkor elvonja a talajból, és akkor a fű kezd, ha szabad így mondanom, éhezni. Nem lesz neki elég nitrogén, hiszen a nitrogén nagyon fontos, a legfontosabb növekedést szolgáló tápelem.
15: Tehát akkor, hogyha úgy nyírok majd füvet, esetleg később, amikor már jól megerősödött ez az új vetés, hogy hagyom szétszorodni a nyesedéket, akkor esetleg ajánlatos egy kis műtrágyával megszórni?
14: Igen.
15: És akkor utána be is kell locsolni, vagy elég az a nedvesség, amit maga a nyesedék tartalmaz?
14: Hogyha kézzel szórjuk, és nem egyenletesen, akkor ilyen tigris csikossá válhat sajnos. Tehát ez is ugye sokakat aztán az őrületbe kerget, mert a világos zöldebb és a sötét zöldebb foltok, csíkok váltogatják egymást. Ezért javasolják azt, hogy ha vízben feloldható a műtrágya, akkor egyenletesen locsoljuk ki, feloldva. Igen. Mondjuk akár egy ilyen kisebb területen egy-egy locsolókannába, és akkor szépen egyenletesen, hogyha kiutatjuk a feloldott nitrogént, akkor egyenletesen zöld lesz.
15: Ez mindjárt a nyesedékre rá, igen, a fűnyírás után?
14: Igen, azonnal.
15: Jó. Például a ribizli, azt tudom, hogy elég magasan terjednek a gyökerei, hogy arra érdemes-e ráteríteni a frissen vágott fűnyesedéket? Esetleg így, ahogy beszéltünk róla, egy kis műtrágyával gazdagítva.
14: Azt gondolom, hogy előnyös, mert nem szárad ki. Tehát ott nagyon fontos az, hogy a gyökérzete ne száradjon ki. Nem is füvesítik ezért a ribizketáblákat, mert konkurencia.
15: Elvonják, igen, magasan tartózkodó gyökerektől elvonják a nedvességet, gondolom, a nyomok.
14: Igen, tehát hogy a fű gyökérzónája és a ribiszke gyökérzónája gyakorlatilag egybeesik, uh-huh, tehát ez így nem szerencsés, de mondjuk például itt látom, hogy almafa 40-60 cm-es zónában van legmagasabban a gyökerük, a fű pedig körülbelül felső 20 cm, tehát ott nem zavarják egymást.
15: Tehát ott nem találkoznak.
2: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-7300. Most pedig zöldebben rovatunkkal folytatjuk műsorunkat. Piacra került az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és az első pesti malom közös biotönke tájfajta lisztje. Bár az ősgabonák sok helyen kiszorultak a termőföldekről, ám a klímaváltozás miatt nem kizárt, hogy egyre többen fordulnak majd ismét ezek felé a növények felé. Az biztos, hogy vannak olyan ősgabonák, amelyekből egyre több helyen készül már kenyér és pékáru. Drexler Dórát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatóját Kolik Bence kérdezte.
16: Itt vagyok az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben, Drexler Dórával. Beszéljünk erről a lisztről, az első pesti malommal.
9: Igen, ez nagy öröm számunkra. Nagyon régóta, hát 2015 óta dolgozunk az ősgabonákkal, különböző tájfajtáikkal. Ezek ugye kiszorultak a köztermesztésből, gyakorlatilag génbankok őrizték meg őket. Több hátulütőjük is van, bejvások, és nem olyan nagy a termés hozamuk. Viszont a mai világban van számos olyan előnyük, ami miatt érdemes lehet velük foglalkozni. Ilyen például a kiváló betegség ellenállóság a legtöbbnek, a gyomfolytó képesség, a nehezebb, szárazabb körülmények, rosszabb termőhelyek közötti termeszthetőség, és hát nem utolsó sorban a beltartalom, tehát magas fehérjetartalom, élelmi rosttartalom, és az ízük, tehát különlegesek. Emiatt vizsgáltuk, és már számos publikáció és gyakorlati leírás gazdáknak készült ezekről a génbanki tételekről, ami tényleg meglepetés volt számunkra is, hogy ennyire jól termeszthető itthon is, hiszen különböző génbankokból kaptuk eredetileg az anyagokat, nem is volt biztos, hogy fagytűrőek, hogy egyáltalán szeretik nálunk, de a változatosságuknak köszönhetően nagyon gyorsan tudtak adaptálódni itt a különböző termőhelyi viszonyokhoz. Ahogy szaporítottuk fel az anyagot is, voltak gazdálkodók, akik tényleg megszerették ezeket a növényeket. Nekem a tönke a kedvencem a kinézete miatt is, mert annyira gyönyörű kalászai vannak, hogy jó ránézni is. A két partnerünk, gazdánk Tóth András és Földi Mihály, ők termelték meg ezt a tönke fajtát, amiből az első pesti malom őrölt lisztet is. Nekünk ez mindig egy nagy öröm, mert akkor a kutatásaink eredménye el tud jutni egészen az emberekig, az asztalig. Nagyon-nagyon örömteli mindig, mikor kapunk visszajelzéseket, hogy milyen kenyeret sütöttek belőle, hogy mennyire jónak találták, hogy egyáltalán milyen érdekesnek ezt a terméket.
16: Ezek az ősgabonák mindig nagyon érdekesek, mert olyanok, mint a kecskék, hogy borzasztóan igénytelenek, de tényleg bárhol megélnek. Azt gondolom, hogy érti mindenki, hogy miért annyira fontosak ezek a kutatások, és hogy miért érdemes ilyen rezisztens és igénytelen növényeket kutatni. Mikor változtak meg ennyire a termőföldjeink?
9: Az 50-es, 60-as évekre datálnám körülbelül, amikor tényleg az iparszerű nagyüzemi gazdálkodás beindult, és mivel jó mezőgazdasági adottságú területeink vannak, ezért kiszorultak azok a kevésbé produktív, vagy kevésbé termőképes, nem annyira gépesítésre optimalizált növények. Egyébként pedig ezek nagyon ősi fajok, tehát a tönkét Egyiptomban, az ókori Egyiptomban azt nálták, kiterjedtem. A durumnak nagyon közeli rokona, a durum az ugye már nem fejvásgabona, ez egy természetes mutáció volt, amikor a durumot felfedezték, idézőjelben, és akkor sokkal jobbnak találták, mert nem kellett hántolni, és átváltottak inkább a durumbúzára már akkor. A hegyvidéki területeken, tehát Erdélyben, Kárpátokban, az Alpokban, Svájcban, tehát ahol kevésbé volt mezőgazdaságra jó a termőterület, ott maradtak inkább fönn ezek az ősi gabonák, ezért is kaptuk például a svájci Pro Speciarára génbankból egyes tételeket, de persze tápjószelei génbanktól is tudtunk kikérni és vizsgálni.
2: Ismét nagy sikerrel rendezték meg a zalaegerszegi helyi termékpiacon a Palánta Fesztivált. Az a tudás, ami nagyanyáinknak természetes volt, ma már több generációnak újdonság, olyan, amit tanulni kell. Ebben is segítenek a program szervezői, a rendezvényen ugyanis nem csak palántákat lehetett vásárolni, hanem tanácsokat is lehetett kérni a termesztéssel kapcsolatban. Varga Tünde összeállítása.
17: Kocsis kertészet, Zalaeger, szögvezető tulajdonosa lennék. A kertészetünk az negyedik generációs kertészet, még édesanyámnak az édesanyja kezdte.
18: Hát akkor önnek nem volt más választása.
17: Igazából az egészségügyi végzettségemet, pályafutásomat hagytam ott, egy szerelem munka volt, de mindig ez volt a főállásom.
18: Ja. És ezt mind itt árusítják a piacon?
17: Zalaegerszegi piacon, Körbendi piacon, illetve Vasvári piacon értékesítünk.
18: Akkor van viszonyítási alapja, hogy többen vesznek palántát, vagy nem?
17: A Covid időszakában mindenki otthon volt, és nem tudott magában mit kezdeni. Hát és ennek ez egy jó időszak volt, úgymond, de nekünk már mindenki rájött arra, hogy mekkora különbségek vannak a saját maguk előállított zöldségek, illetve a boltban megvásárolt zöldségek között.
18: Ennyi palántát el lehet a piacokon adni?
17: Nekünk igazából van egy mottónk, hogy nálunk a vevő hozza a vevőt. A szomszéd hozza a szomszédot, és a szomszédnek is van egy szomszédja. Nagyon sok helyre eljutunk. Nem mindegy, hogy milyen palántát vásárol az ember. Hogyha pár száz forintot is, igaz, egy palántát kiadunk, az legyen minőségű.
18: Negyedik alkalommal rendezték meg a Palánta Fesztivált Zalaegerszegen. Talán az első alkalommal még nem is gondolta volna senki, hogy ilyen sikeres rendezvénye lesz ez a Göcsei Tudásközpontnak. Sümegyéné Horváth Anita, a Göcsei Tudásközpont zalaegerszegi helyi termékpiac munkatársa.
19: Beváltotta a hozzáfűzött reményeket, olyannyira, hogy most már érdeklődnek, mert ez a rendezvény nem csak palánta beszerzési forrás, hanem szakmai tanácsokat is kapnak hozzá a vásárlók, az érdeklődők. Minden évben próbálunk olyan előadókat hívni, akik a gyakorlatban is végzik ezt a tevékenységet. Ők inkább kistermelők, őstermelők, akik saját maguk állítják elő a palántákat, utána termelnek is, akik közelebb vannak, ők megárusítanak is itt a helyi termékpiacon, tehát azért hitelesek is, mivel helyben élnek, és ők végig is viszik a folyamatot, és megvan hozzá a tudásuk.
18: Régen ugye visszaemlékezünk az én gyerekkoromra is, hát minden faluban volt kiskert, sőt városban is, a családi házas övezetekben, minden kertben volt palánta, és mindenki a maga zöldségét nagyjából azért megtermesztette. Ez a tudás, ami ehhez kellett, és akkor teljesen természetes volt, ez ma még megvan, vagy már tanítani kell egy generációnak?
19: Tanítani kell sajnos, mert már úgy nőttek föl 2-3 generációval ezelőtt, hogy beköltöztek a városra, illetve a falvakban is elindult, hogy nem kiskertet tartottak fönn, a telkeket nem művelték meg, hanem befüvesítették, mert hogy bejártak a városba dolgozni, itt megvették a zöldséget, gyümölcsöt, az átkerteket elhagyták. Ezekkel sok gond van. Időt kell rá fordítani, és nem mindegy, hogy mikor megy ki az ember megtenni az egyes munkákat, és elmaradt a tudás. Már nem öröklődött, már nem adták tovább, bizony ezt most újra kell tanulni.
18: De legalább van, aki újra akarja tanulni, mert a negyedik alkalommal rendezik meg a fesztivált, ami mutatja, hogy van rá igény.
19: Így van, abszolút ez a tapasztalat, hogy egyre nagyobb igény van rá. Nem csak kiskertekben termesztik már a zöldségeket, tehát nem csak a családi házzal rendelkezők foglalkoznak ezzel, hanem azok is, akiknek van egy kicsi erkélyük, egy kis balkonjuk, vagy akár azt mondom, hogy az ablakpárkányra raknak ki edénybe kicsi palántákat, mert a fűszernövényeket, aztán az alapvető zöldségféléket, paprikát, paradicsomot meg lehet termelni így is. Itt a Palánta Fesztiválon azért hívunk olyan résztvevőket, akik ilyesmikkel foglalkoznak, tehát speciális termesztési módokat tudnak ajánlani, bemutatni, segítséget nyújtani, mint a balkonkertészet, aztán a mikrozöldségek tudnak olyan segítséget nyújtani a különböző helyekre, milyen fajta palánta való, nem mindegy, hogy egy magas növésű, úszós fajta, vagy éppen egy alacsonyabb, mikori érésű, sok napsütés van ott, és mégben is tudunk segítséget adni.
18: Sokan szoktak jönni?
19: Igen. Jönnek az idősebbek, akik már a megszokott kis palántájukat keresik, aztán jönnek a középkorúak, akik már megpróbálták és bejött nekik, és fiatalok is egyre többen keresik. Egy kutatás is volt itt egyébként, amiben az jött ki, hogy a Z-generációnak már nagyon fontos az, hogy megnézze, mit eszik, az honnan való, fenntartható-e az a folyamat, környezettudatosak, ők meg ezért keresik, hogy igenis tudni akarják, hogy mit esznek, és próbálkoznak.
13: Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
2: 3:46 múlt 3 perccel. Olyan, mintha ősz lenne, mondja a borász, ugyanis amerre a szemen lát, fekete tőkék vannak mindenhol. Május 1-ére virradóan elfagyott 20 000 hektárnyi szőlő a Dunatisza közén. A bajt tetézi az aszály, a szőlészek segítségre várnak. De hogy pontosan mely vidéket érte a drasztikus hajnali fagy, azt Nagy Margit kérdezte Frittmann Jánostól, a Kunsági Borvidék és Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökétől.
12: Ez a Csongrád, Kunság és a hajósi borvidék nagyobb része. Egy-egy szórvány terület van, ami kimaradt, nem is értjük, hogy miért. Szállított fagy volt, nem talajmenti. Sok helyen a fiatal ültetések, amik nyilvánosan szoktak először elfagyni, nem is értek ár őket.
20: Hány fok volt, hogy ilyen mértékű kárt okozott a fagy?
12: Ez ment a 2-től a 7 fokig. Májusban ilyen fagyot még nem láttunk. Nem volt az éjszakhoz képest előre a szőlő, normál időszakban volt, de hát már minden szinte ki volt fakadva. Hihetetlen rossz látvány ezek az elfagyott ültetvények. Egy-két fajta tud majd ezzel állódni, többi még nem. Hát a kár a gazdáknak az brutális.
20: Tázlár felől érkeztem Solt vadkertre, és azt láttam, hogy szinte le vannak feketedve az ültetvények. Ez az igen. A látvány, amiről beszél?
12: Ez, igen, ez az a fagy. Olyan, mint hogy ősz lenne.
20: Hány gazdálkodót, szőlős gazdát érint ez?
12: Ó, hát ezt megmondom, szintén nem tudom, 3 borvidéken mennyi a szőlős gazda, de sok ezret. Hát azt tudni kell, hogy a mezőgazdaság egyik legnagyobb foglalkoztatója a szőlő terület. Óriási gond lenne, hogyha olyan kár érné a gazdákat, egy sok gazdát, aki nem tudná folytatni a gazdálkodást. Kíváncsiak leszünk, hogy mi lesz ennek a folytatása, mert hát most itt van a fitoplazma. Nagyon nehéz lesz rávenni majd a gazdákat, hogy permetelni kell ellene, kötelező, és kiadás lesz rá, úgyhogy próbáljuk szervezni az életünket. A gazdák nagy része nagyon rossz helyzetbe került.
20: A magyar bortermelésben miféle kiesést okoz? Mert ugye, hogyha nincs szőlő, nem tudnak bort előállítani.
12: Igen, itt vannak a legnagyobb forgalmazó borászatok. A világpiacon most épp ezekre a borokra volt jobban igény az utóbbi pár évben. Mondhatnánk azt, hogy az ország szőlőtermelésének 40-50%-a van itt ebbe a régióban. A borforgalma még közel 60, mert ide kerülnek más borvidékről is a szőlők, úgyhogy nagy baj lenne, ha a piacot elveszítenék.
20: És ennek a 40%-nak hány százaléka fogyott akkor el?
12: Ennek a 40%-nak szinte 80-90%-ában van fagykár. Mondhatnám, hogy 80%-a durván el is fagyott ennek a 40%-án.
20: Ön azt mondja, hogy megpróbálják szervezni az életüket, megpróbálnak valamit tenni. Mit lehet ilyenkor tenni egyáltalán? Főleg úgy, hogy közben jön egy betegség is.
12: Igen, még nem tudtunk még az új kormánnyal beszélni, hát valószínű segítséget kell kérnünk a gazdáknak, és át kell gondolni, hogy is lesz továbbiakban a borforgalmazás. Az exportpiacokat nem fogják tudni kielégíteni. A családnak meg kellene élni, akinek nincs tartalékja, az valamilyen támogatást kell, hogy kapjon. Azt akarjuk, hogy megmaradjon, mint termelő, és nem csak a szőlőről van szó, de szőlő az a kultúra, amit muszáj ugyanúgy művelni, mint előtte. Vagyis több munka van vele, mint előtte, vagyis most a fitoplazma miatt jóval többet kell, mint bármikor eddig foglalkozni.
20: Mondta, hogy az exportot nem fogják tudni kielégíteni, hová szállítottak?
12: Környékbeli országokba, palackos formában, Angliába, még Franciaországba is szálltanak valamennyi mennyiséget.
20: És ezek a homoki berakot keresettek?
12: Mindenhova el lehet adni. Az kóstolással nem veszik észre az emberek, hogy most homokit iszik vagy nem. Ma pont ennek a borvidéknek óriási szerencséje, szokták mondani, hogy a 21. század borvidéke, pont ezek a borokat isszák legszívesebben az emberek. Gyümölcsös, könnyű, jólivású borok, azért is adhatók el ilyen könnyen.
20: Korábban is kaptak a gazdálkodók fagykár esetén támogatást, illetve kárenyhítést. Az, ami elfagyott, az, ami kár keletkezett, annak milyen része kompenzálódik majd?
12: A töredéke. A szőlős gazdáknak nem volt jó ez a támogatási forma.
20: Ha, de egy biztosítás is.
12: Kárenyhítés alapban, amit beszéltünk pénzt, a szőlő ágazat mindig befizető. Nem tud kivenni pénzt, mert ugyebár nem egy helyen vannak az ültetvényeik, és valamelyik mindig megmaradt nekik. Most van az, hogy mindent letarolt. Ilyen azért nem volt. Úgyhogy nagyon minimális szőlőtermelő kapott kárenyhítés alapból. Valószínű valami más formára kell gondoskodni.
20: Vannak-e már konkrét javaslataik az új agrártárcának, hogy mit lehetne tenni például a szőlős gazdák korrekt kárenyhítése szempontjából?
12: Már nyugodtan vehetjük katasztrófa sújtott a övezetnek, mert ilyen kárt még nem látott, mondom, tényleg senki. Unióban is van erre alap, hát bízom benne, hogy hozzá lehet majd férni. Vagy a kormánytól kell kérni, nem tudjuk mennyi pénz lesz rá, de biztos, hogy kell segítségbe, különben itt óriási katasztrófa lesz családok számára.
2: Ahogy az iménti riportban is hallhatták, a május elsőjei fagy komoly károkat okozott a Duna-Tisza közén. A fagy azonban az ország más részein, például Eger térségében is károkat okozott. A mértékét milliárdokra becsülik a szőlőkben. Van olyan ültetvény, ahol nem lesz mit szüretelni idén. Becslések szerint például a több mint 23 ezer hektár alföldi szőlő csak nem 80%-án 100%-os tavaszi fagykár keletkezett. A riporter Külisi Csenge.
1: Egyértelmű jelei vannak, hiszen lefeketedik az összes fiatal hajtás fürt kezdemény.
21: Mutatja a feketére fagyott szőlőleveleket Tarsó József-egri hegybíró.
1: Ez óriási tragédia egy gazdának. Ugye azért is jelenthetett ekkora problémát ez a szállított fagy, ami ellen egyébként védekezni nagyon nem is lehet, mert még erősebb volt a kipárógás azáltal, hogy főleg az alföldi részen a felső 15-20 centi az teljesen száraz, mintha augusztusi időszak lenne. Talán, ha szerencsénk itt a hegyvidéki részen, hogy a hármas út környékén, tehát a nagy lapos terület tetejénél valahogy így megállt az a szállított fagy. Ugye nyilván ilyenkor az alvórügyekből esetleg hajthat ki, de vannak olyan részek, ahol nagyon komoly kár lett. Ugye a szőlő termés az két évben alakul ki, tehát itt azért hatással lesz majd itt a következő évi termésre is, hiszen a rügydifferenciálódás az azért az idén történik, és hát jövőre sem lesz várhatóan olyan mennyiségű szőlőtermés, nem miatt, mert nem fog ez a folyamat szépen lezajlani, hanem megakad egy darabig a szőlőtermesztés. Ez a május, ez arról szól, hogy erősödik a szőlő, nagyon nem mindegy, hogy hogy fordulunk rá a nyári időszakra. Ugye szoktuk mondani, hogy a májusi eső aranyat ér, hiszen a felső 50 centi esetében gyakorlatilag már nem nagyon van nedvesség. Az új telepítéseket bizony, aki nem locsolja, bizony nagy bajok lehetnek. Elképzelhető, hogy gyakorlatilag nem fog megfakadni, vagy erősen hiányos lesz az az ültetvény.
21: Az elmúlt napok fagyos időjárása a szőlőterületek csak nem felében okozott kárt. Ez a magyar szőlő és borágazatban legalább 30 milliárd forintos közvetlen termelési értékkiesést okozhat, mondja Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke.
22: Az ország szinte minden területén voltak fagykárok, de szerencsére a Dunabor régiót, tehát az Alföld, Hajósbaja, Csongrádi borvidéket kivéve csak kis területeket és jóval kisebb mértékben érintett a fagykár.
21: Ez mit jelent, hogy mekkora a fagykár mértéke?
22: A jelenlegi összesítés közel 20 ezer hektár, tehát 19.847 és fél hektárt mértek fel fagykár tekintetében a hegyközségek. Ez az ország termőszőlő területének 40% fölötti része. Hatalmas terméskiesés várható sajnos. A szőlő egyébként egy csodálatos növény, és képes regenerálni magát, viszont az, hogy termést hoz-e vagy nem, az nagyon fajta függő, és természetesen teljes mennyiségű termésről már nem beszélhetünk. Vannak olyan fajták, például a Kunságban a Bianca, amelyik a mellékrügyekről is képes egy 30-40%-os termésmennyiség hozására ideális esetben. Itt ugye azért jóval apróbb fürtökről, kevesebb fürtről beszélhetünk, illetve amely szőlőtőkék esetleg annyira megfagytak, hogy le alsó hajtásokról hajtanak ki, ott pedig ennek a kis mennyiségű termésnek a gépi betakaríthatósága is problematikus, tehát itt sem biztos, hogy tudnak a termelők termést betakarítani, de vannak olyan fajták sajnos, amelyek a mellékrügyekben fürtöket nem tartalmaznak, tehát ők túl fogják élni az esztendőt, de azon túl, hogy a termelőknek művelni kell őket, a lombon kívül termés sajnos nem várható rajtuk. Ilyen mértékű fagykát még országos szinten sosem tapasztaltunk. Mindenképpen mutatja ez is, hogy az időjárásunk egyre szélsőségesebb, hiszen nem csak az évről évre jelentkező a száj, hanem a tavaszi fagyok is egyre gyakrabban sújtják az ágazatot. Ez egyelőre én úgy gondolom, hogy a felbecsülhetetlen és beláthatatlan következményekkel van az ágazatra. Nyilván minden szereplő megpróbálja majd a maga módján a megoldásokat, a túlélési lehetőségeket keresni, de biztos, hogy szükség lesz majd állami beavatkozásra a nemzeti vagy európai uniós forrásból.
21: Lehet olyan gazda, aki emiatt abba hagyja?
1: Az ágazat évek óta óriási gondban van. A szőlőtermés felvásárlási ára újra alacsony, de nyilván ez összefügg egyrészt a borfogyasztás mennyiségével, másrészt pedig a bor értékesítés során elérhető átlagárak is nagyon alacsonyak. Többen már enélkül a fagy helyzet nélkül is azon gondolkodtak, hogy bizony ők ki fogják vágni. Ez azzal fog járni, hogy nagyon le fog csökkenni a szőlőterület Magyarországon.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is. Köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek, legyen szép napjuk. Gergely Anikót hallották.

0: csapítóra. Elmondja Radnóti Zoltán rabbi.
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm a hallgatókat, folytatom a sorozatunkat, ami a bibliai szereplőkről szól. Mai napon szeretnék mesélni Mózes testvéréről, Miriamról. Miriam Mózes nővére volt, a Talmud elmeséli azt, amíg Miriam élt, forrás kísérte Miriam érdemében a zsidó tábort, és mindig volt inni valami a népnek. Amikor Miriam elhunyt, akkor a forrás elapadt, akkor jött ez a bizonyos kősziklára csapásos történet. De mit jelent ez a forrás pontosan? A forrás azt jelenti, hogy az ember életében sokszor mellettünk van életet adó erő, érzelmek, hát nem mindig veszük észre, azt mondjuk, ó, ez csak víz, ez nem ér semmit sem. Milyennek a forrása pont arról mesél, míg a legegyszerűbb dolgok is lehetnek olyan fontos, amik az életet jelentik, és amikor az apró dolgok kísérte a zsidó népet Miriam érdemében, akkor nem észtelték, nem tudták kellően megbecsülni, ám Miriam megtanította nekünk azt, hogy a lehető legkisebb dologban is ott az örökkévaló. Nekünk az a dolgunk a napjainkban, életünkben, hogy felfedezzük őt. Bármilyen pici dologban, akár még, hogy a Bálsém Tov mondta a lehulló fa levélben is. Miriam ezt tanította nekünk. Becsüljük meg a legkisebb dolgokat, és fedezzük föl bennük az örökkévalót. Köszönöm, és további szép napot és jó utat kívánok!
0: Radnóti Zoltán rabbi gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 12-én kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Felhős lesz az ég, de keleten napos időszakok is lehetnek, többfelé várható eső, zápor, zivatar, és erős lesz az északnyugati szél is, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Folytatódik az új kormány miniszter jelöltjeinek meghallgatása. A miniszterek délután tesznek esküt, amellyel megalakul a Tisza kormány.
3: Megkezdődött az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárása a Szombathely Oladi város részében.
2: Budapestről fosztogatta egy hollywoodi filmsztár bankszámláját egy férfi, elfogták a rendőrök. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Ma folytatódik az új kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az első nap a 16 miniszter jelöltből 11-en jelentek meg, volt, aki több bizottságban is. Ma 6 bizottságot hívnak össze, a meghallgatások a délelőtti órákban be is fejeződnek.
3: A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, amellyel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, ő mutatja be az új minisztereket.
2: Egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani, ennek kulcsa a befektető és a lakossági bizalom, mondta a kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter bizottsági meghallgatásán. Kapitány István úgy fogalmazott, a politikusok feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol az emberek vezetésével, az erőforrások hatékony felhasználásával és tiszta célokkal sikereket lehet elérni. Hangsúlyozta, kiszámítható szabályozásra, a lobbizás helyett tisztességes, korrupciómentes versenyre, átlátható támogatási rendszerre és az uniós támogatásokra van szükség.
3: Az új kormány gazdasági terveit ismertetve elmondta, azonos hangsúlyt szánnak az iparnak, a kereskedelemnek és a turizmusnak. Kiemelte, hogy 4 év alatt legalább másfélszeresére növelik az innovációra fordított forrásokat, és fokozottan támogatják a technológiai minőségi beruházásokat. A leendő miniszter az energiaügyet a versenyképesség egyik kulcs területének nevezte. Kapitány István szerint felül kell vizsgálni Paks 2 finanszírozását és megvalósítási feltételeit, miközben továbbra is kiemelkedő szerepet szánnak a nukleáris stratégiának. A tervezett intézkedések fedezetét a korrupció felszámolásával, a kedvezőtlen szerződések felmondásával és az uniós támogatások biztosításával teremtenék elő.
4: Ezzel a szakmai tapasztalattal, amivel rendelkezem, én remélem, hogy tudom Magyarországot szolgálni abban, hogy Magyarország el tudja foglalni a helyét az Európai Unióban gazdasági területen is olyan szinten, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Kevesebb kivételezés, több teljesítmény, kevesebb bizonytalanság, több bizalom, kevesebb olcsó munkaerőre épülő alkalmazkodás, több tudás és termelékenység Magyarországon. Az első 100 napban kormányunk feladata az lesz, hogy át kell néznünk a legfontosabb szerződéseket, támogatási konstrukciókat és vállalkozói terheket. Azért, hogy tisztán lássunk minden egyes gazdasági területen.
2: Vissza kell vezetni a magyar felsőoktatást Európába. Erről beszélt országgyűlési meghallgatásán az oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt. Lannert Judit azt mondta, jogszabályi szinten rendezni kell, hogy újra részt vehessenek a magyar hallgatók az Erasmus programban, az oktatók pedig a Horizon programban.
3: A következő 3 hónap feladataival kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy felülvizsgálják a pályázatokkal még nem lefedett, vagy nem megfelelő mértékben elköltött uniós forrásokat. Hozzátette, céljuk a monopóliumok megszüntetése és a kínálat bővítése a taneszközök, valamint a képzések terén, továbbá a politika kivezetése a szektorból. Kiemelte, Ezt a folyamatot a szakmai, szülői és diák szervezetekkel és érdekképviseletekkel való intenzív párbeszéd fogja kísérni. Lannert Judit elmondta, a kórházakban hagyott csecsemőknek a jelenlegi bölcsődei ellátási formák kibővítését szorgalmazzák. Felülvizsgálják az óvodai nevelés személyi feltételeit és az országos alapprogramját. A miniszter jelölt a közoktatási rendszerről azt mondta, átvilágítják, az adatokból készült elemzést pedig nyilvánossá teszik.
5: A Nemzeti Pedagógus Kartagsága nem lesz kötelező. A szakszervezeti jogosítványokat és a sztrájk szabályokat helyreállítjuk. A polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat rehabilitáljuk. A Krébezbek központ, mint központ hivatal középirányító szerepét, a tankerületek központok működését felülvizsgáljuk, a tankerületeket és az igazgatókat átvilágítjuk. A tankerületeket személyesen is szeretném meglátogatni, és szeretnék a körükben tájékozódni. Átvilágítjuk a kréta rendszert és az arról szóló szerződéseket.
2: Más szemléletet, az alapellátás megerősítését, valamint évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés Egészségügyi Bizottság előtt.
3: Hegedűs Zsolt a tervezett legfontosabb lépések között említette, hogy minisztersége alatt a Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, valamint egy önálló gyógyszerészeti, illetve minőségellenőrzési hatóság jön létre.
6: Az egészségügy fejlesztése számunkra, a Tisza kormány számára központi kérdés. Meggyőződésünk, hogy az egészségügyet végre valódi prioritásként kell kezelni a kormánynak, ez lesz az egyik legfontosabb különbség az eddigi kormányzatokhoz szemlélethez képest. Leendő miniszterként olyan egészségben hiszek, amely mindenki számára elérhető, biztonságos, átlátható, transzparens, ténylegesen betegközpontú, nem csak szavak van, és minőségi ellátást nyújt. Olyan állami egészségügy, amely térítésmentesen használható, és ahol az ellátás alapja egy klinikai szükséglet, nem pedig a fizetési képesség.
2: Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő.
3: Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak.
2: Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezen túl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság, és a nyugodt, emberséges hang nem lesz.
3: Közben bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra, mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot.
2: Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a várospolgármestere.
3: Nemény András azt írta, egyelőre a Sép utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon dolgoznak. Hozzátette, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni.
2: Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki azután több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról. Több mint 300 tranzakciót indított, vásárlásokat és szállásfoglalásokat fizetett ki. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankkártyáját. A Nemzeti Nyomozóiroda elfogta a csalót, a bíróság elrendelte letartóztatását. Víg András információi.
7: A 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta egy hollywoodi filmsztár bankszámláját majdnem 2 éven keresztül egy 27 éves jordán férfi. 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A csaló több mint 300 tranzakciót hajtott végre, összesen 720 ezer dollár értékben. Legtöbbször vásárlások alkalmával vagy szállásfoglalások kifizetésénél adta meg a színész banki adatait. A hitelkártya tulajdonosának 2025. decemberéig nem tűnt fel, hogy valaki rendszeresen megcsapolja a számláját. Az amerikai bank idén januárban tett feljelentést. Mivel a szálak Magyarországra vezettek, az FBI a Nemzeti Nyomozó Iroda segítségét kérte a csaló elfogásához. Mondja Kész Varga Mónika, az NNI szóvivője.
8: A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai megállapították a bűncselekményhez használatos IP címeket, valamint e-mailes elérhetőségeket, melyek mindegyike magyar internetszolgáltatóhoz vezetett. Ezen túl pedig egy magyar telefonszámot is kötöttek a bűncselekményhez, ez pedig tavaly decemberben egy budapesti lakás kibérlésénél használták elérhetőségként. Ezen adatok alapján sikerült azonosítani az elkövetőt.
7: A jordán férfit a Gömb utcai bérelt lakásában fogták el a Nemzeti Nyomozó Iroda kommandósai. Az M1 értesülései szerint a férfinek hónapokkal ezelőtt lejárt a tartózkodási engedélye, ezért jogerős kiutasítási határozat volt érvényben ellene. A férfit a nyomozók őrizetbe vették, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását. Mondja Raff Ferenc, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivője.
9: Bár a jordán férfi tagadja a közel 220 millió forintnak megfelelő károkozást, az ügyészség indítványa alapján a bíróság megállapította, hogy az üzletszerű bűncselekmény gyanúja megalapozott, és a letartóztatásnak több indoka is fennáll, ezért letartóztatásba helyezte a férfit.
7: A jordán férfi ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folyik eljárás. Ha elítélik, 10 évet is kaphat.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszár térségében aszfaltoznak. A 143-as és a 144-es kilométer között sávlezárásra, napközben jelzőőrös irányításra kell számítani.
2: Budapest információkkal folytatjuk.
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Ma napközben a második kerületben a Zöldlom utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali-Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, estére 6-15 fok közé hűl a levegő.
2: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Nemzeti Sportkrónika.
11: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Katona László. Salim Kamilak aranyérmet nyert a tékvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 46 kg-os Salim a döntőben 2-0-ra legyőzte a török Goge Bakant. A 17 éves sportoló élete első kontinens bajnokságán vett részt. A 67 kilósok kategóriájában Márton Luana ezüstérmes, a fináléban a görög Marenta kiverte 2-0 arányban. A férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente 5-ként zárt. Aranyérmes a Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Az 1662 körös eredményük Európa csúcs. Tapasztalt és fiatal játékosokból álló keretet hirdetett Szergej Bárbarez, a bosnyák labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya a világbajnokságra. A 26 fős névsor legismertebb tagja a 40 éves Edin Dzeko, aki válogatottsági rekorder, egyben a nemzeti csapat valaha volt legeredményesebb játékosa. Az angol labdarúgó Premier League 36. fordulójában Tottenham Leeds United 1-1, a Spurs előnye 2 pont a West Hammel szemben a bennmaradást illetően 2 körrel a vége előtt. Olaszországban Napoli-Bologna 2-3, a nápolyiak továbbra is a tabella második helyén. A spanyol La Ligában a Konferencia Liga döntős Rayo Vallecano a Gironát fogadta, 1-1-es döntetlent játszottak a csapatok. Az angol másodosztály rájátszás körében Millwall Hull City 0-2, a Hull jutott a döntőbe, ahol a Middlesbrough vagy a Southampton lesz az ellenfele. Az Albafehérvár 101-79-re legyőzte a Honvéd együttesét a férfi kosárlabda NB1-ben az 5. helyét zajló párharc első mérkőzésén. A találkozó legeredményesebb játékosa az Alba, a magyar válogatott irányítója Vojvoda Dávid volt 21 ponttal. Súlyos pénzbüntetést kaptak a férfi kézben.

0: forgalma továbbra is csak mérsékelt ütemben nő, az építési engedélyek viszont már egyértelmű fordulatot jeleznek az ingatlan piacon. Erről 3/4 hét után kérdezem majd az Évosz elnökét. Aztán szó lesz arról, hogy Izrael nem bízik a békében, ebbe pedig belebukhat az ország miniszterelnöke is. 7 óra 20 percre várom a stúdióba az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét, majd pedig beszélünk arról, hogy ma leteszik esküjüket a miniszterek, így hamarosan megalakul az új kormány. A részletekről Fodor Gáborral beszélgetünk majd, és már az Európában lévő afgánok visszatoloncolásáról tárgyalna Brüsszel a tálibokkal, hogy milyen megegyezés születhet. Erről majd a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét kérdezem 3/4-8-kor. Aztán 3/4-9-kor pedig arról lesz szó, hogy június 30-án kifutnak az önkéntes árkorlátozások. Ezt követően a telekommunikációs cégek és a bankok is érvényesíthetik az infláció követő áremelést, de mi lesz a további ár és toppokkal? Erről 3/4-9 előtt beszélgetünk majd a Világgazdaság újságírójával. Tartsanak velünk ma reggel is!
1: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
0: 6 óra 16 perc. A héten világbajnoki selejtező mérkőzéseket játszik a magyar férfi kézilabda válogatott. A téta németországi viadalra való kijutás. A feladat nem egyszerű, hiszen déli szomszédunk Szerbia ellen játszik a csapat. Palasics Kristóffal, a nemzeti együttes kapusával Cseszregi Balázs beszélgetett a két párharcból álló ütközet előtt.
2: Nagyon furcsa ez a helyzet, amikor gyakorlatilag már mindenki várja a szezon végét, és mégis most kell újra csúcsformába, talán a legjobb formátokat hozni Szerbia ellen, hiszen mondhatjuk egy bal szerencsés sorsolás egy olyan csapat ellen, amire még Csema is azt mondta, hogy hát 50-50.
3: Igen, abszolút, ez így van. Úgy gondolom, hogy a januári világverseny után ez talán a legfontosabb hét most a válogatottnak ebben a szezonban. Vagy hogyha a naptári évet is nézzük, talán a egyik kiélezettebb párharc a két meccs, ami nagyon-nagyon sok mindenről dönt, ugye nem csak egy másik világversenyről, hanem ugye azért egy olimpiai kvalifikációs versenyről is. Abszolút én is azt gondolom, hogy 50-50 a szerb csapat és egy nagyon-nagyon komplett, nagyon erős brigád. Nyilván itt van a szezon vége, lassan, ahogy az mindenkinek jön, viszont ugyanakkor most jönnek azért a bajnokságon is olyan részek, amikor még lehet helyezéseket javítani, vagy akár adott esetben például nekünk azért, hogy egy Európa Liga Final Four-ért küzdeni, még nem szabad kiengedni egy pillanatra sem.
2: Nem hátrány, hogy nem lesz a szerbeknél Lazar Kukić, de hát vannak olyan nevek, játékosok, akiket bőven mindenki ismer. Dodic, Pešmalbek, Marsenic, Milosavljev, ha már a kapust említjük, és hát az ilyen mérkőzések általában azért hátul dőlnek el.
3: Igen, abszolút egyetértek, én is azt gondolom, hogy nyilván az ilyen mérkőzéseken azért, hogy megnézzük a BL-ben is a top párharcokat, nagyon sok mérkőzés a kapus teljesítményének döntenek el, de nyilván kell hozzá másik egyéni teljesítmények is. Tehát azt gondolom, hogy lesznek kiemelkedő egyéni teljesítmények, nyilván lesznek mind a két oldalon, ahhoz, hogy ezt a párharcot megnyerjük, és valóban ezért az említett nevek a szerbeknél meghatározó játékosok, de összességében én azt gondolom a szerb csapatról, hogy aki papíron nem is akkora név feltétlenül, mint akiket az előbb említettünk ilyen mérkőzéseken, és azt már sok világversenyen láttuk, hogy föl tudna mindenki nőni erre a szintre a szerbeknél is, és nagyon komoly összképet ad a csapatukról ez, úgyhogy én már nagyon kíváncsian várom.
2: Persze, de azt is láttuk, hogy hiába van sok jó játékos a szerbeknél, azért nem mindig állnak össze csapattál, és ez nem csak a feltétlenül a férfi kézilabdára igaz, hanem az összes többi csapat sportágra. Kérdés, hogy Raúl González ezzel mit tud kezdeni?
3: Igen, ez is egy jó kérdés. Nyilván a szerbeknek eddig is megvoltak az adott játékosaik, és valahogy azért tényleg az elmúlt világversenyeken sokszor volt olyan, hogy nem úgy jött ki nekik a lépés, viszont ez azért más. Tehát itt most két mérkőzés, igazából tényleg ez dönt most mindenről. Ő is egy olyan edző, akinek rengeteg tapasztalata van, top csapatoknál volt ő is edző, és biztos vagyok benne, hogy ebbe a szerb csapatba, illetve az öltözőbe próbál ő is egy olyan légkört kialakítani, ahol erre a két meccsre most 100%-kal fókuszálnak. Utána, hogy mi lesz velük, az már másik kérdés, de tényleg azt gondolom, hogy ez most egy nagyon-nagyon komoly ellenfél.
2: Te vagy ti most milyen formában vagytok? Nincs egyszerű helyzetetek, hiszen Simics visszatért Melsungenbe, a sérülése után őt helyi legenda. Nyilvánvaló volt, hogy van úgymond előnye veletek szemben, és hát ő jelenleg az első számú kapus.
3: Igen, nyilván más helyzet alakult ki ezzel, hogy a Simics visszajött, és ez most egy kicsit más téma. Nyilván, amikor idejövünk, akkor próbálunk mindentől eltávolítani, és erre a hétre fókuszálni. A mi munkánkat közösen hárman most a Harrisszal megcsinálni, és a lehető legjobb módon felkészülni nyilván. Ez most egy periódus, amióta visszajött, de hogyha azt nézem, hogy teljes képet nézem, mert azért a Lackónak és az évét, a karrierjét, illetve az enyémet is, azt gondolom, hogy vannak rengeteg olyan mérkőzés, illetve olyan időszakok, amikből ki tudunk indulni, és igenis tudunk pozitív energiákat hozni, és ez motivál bennünket, és erről is szoktunk sokat beszélni. Az, hogy mennyire vagyunk meccsbe, én azt gondolom, hogy a Lackóval mindenki

0: 100%-ot nyújtunk minden nap. Tehát ez az egyik önket sem. Úgy vett értelemben nem érdekli, hogy melyikünk áll a kapuba. Most, hogyha ötöt szimicset preferálják, attól függetlenül még dolgozunk, és attól függetlenül a mi szemünk előtt az ott lebegett az, hogy most nekünk itt van itt két ilyen fontos mérkőzésünk, és mi dolgoztunk minden nap, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg becsülettel. Akkor is, hogyha nem volt mindig egyszerű, mi megcsináltuk azt, ami ránk tartozott, és reméljük, hogy ez ki fog jönni.
1: Térjünk is vissza, ha nem is ide, hanem Nizsbe. Egészen elképesztő hangulatra lehet számítani. Aki volt már a Balkánon meccsen, az tudja, hogy nem lesz egyszerű. Lehet, hogy nem is nagyon látjátok a labdát a füsttől.
0: Igen, valóban, de azt gondolom, hogy az ilyen meccseknek mindig megvan ez a parás hangulat azért, ami motivál minket játékosokat, akár idegenbe játszunk, akár otthon. Én már alig várom azt, hogy Veszprémbe is újra pályára léphessünk, és a Veszprém Arénába játszhassunk. Nyilván másba is, vagy Nizsbe is elképesztő hangulat lesz, ahogy a szerb fanatikusokat is azért ismerem. Biztos vagyok benne, hogy pokoli hangulatot fognak teremteni. Azt gondolom, hogy ezek az olyan mérkőzések, illetve olyan atmoszférájú mérkőzések, olyan csarnokokban, amikért megéri ezt az egészet csinálni.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: 6 óra 21 perc, az idei tavaszi fagyok és a csapadékhiány miatt helyenként 80-90%-os terméskiesés várható a cseresznyénél, ezért a hazai kínálat drasztikusan szűkülhet. Így a nagybani és a fogyasztói árak is emelkednek. Az egyes piaci becslések szerint 1500 és 3500 forint közötti cseresznye árakat jeleznek kilónként. Cinege Levente Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét kérdezte.
4: Minek köszönhető az idei drágának ígérkező cseresznye, mennyire ártott a hazai termésnek az időjárás?
5: Így április végén még nagyon korai arról beszélni, hogy mennyi lesz drága a hazai cseresznye. Azt látjuk már most, hogy az áprilisi fagyok a cseresznyét is érzékenyen érintették, komoly virágkárokat okoztak a cseresznyében is. Nem annyira egyértelmű a terméskiesés mértékének becslése, mert nem koncentrálódik a termelése annyira egy térségre, mint például az alma esetében. Az ültetvényeknek kb. 40%-a található abban az északi-észak-keleti ország részben, amelyek a mostani áprilisi fagyokkal legérzékenyebben érintettek. Másik 40%-a olyan térségekben, amelyek megúszták a fagyokat, tehát érdemi kiesésre nem feltétlenül kell számítani. És a maradék 20% az ország középső részén olyan körzetekben, ahol mikrokörzetenként nagyon eltérő volt a fagykárok mértéke. A 12.000 tonna körülnek tekinthető nagyon jó terméstől az idei termés is el fog maradni, de azért messze meg fogja haladni a tavalyi 2-3.000 tonnás, szinte évszázadosan gyenge termést. Az, hogy mennyi lesz a cseresznye ára, az a magyar termésen kívül, ezen felül függ még attól, hogy más cseresznye termesztő országokban, főleg a lengyeleknél milyen termést fognak realizálni. Így április végén még erről is nagyon korai beszélni, mert a lengyeleknél még most zajlik a virágzás, ott is vannak lehűlések, de megbecsülhetetlen, hogy mennyi lesz a fagykárok mértéke a lengyeleknél vagy más környező országokban. Arról beszélni így április végén, hogy mekkora termés lesz, és mennyi lesz az ára a cseresznyének a május 20 körül kezdődő és július közepén záruló cseresznye szezonban, még nagyon-nagyon korai.
4: Az időjárási tényezők, amiről ön is beszélt, mennyiben térnek el a korábban esetleg hasonló rossz évjáratoktól?
5: Sajnos azt kell mondjam, hogy nem nagyon. Sőt, már most így áprilisra szinte mindent megkaptunk a jégesőkön kívül. Két hónapja őrült a szájban, és azért azt sem lehet mondani, hogy télen lett volna annyi csapadék, ami pótolta a tavaly tél elejére kialakuló 100-150 mm-es csapadékhiányt. De a mélyebb rétegekben sincs elegendő víz, mert most már gyakorlatilag évek óta göngyölődő probléma a szárazodás és a csapadékhiány. Ha nem is akkora mérték, a károk országos viszonylatban, mint a tavalyi, de egyes tájegységekben, főleg a magyar gyümölcstermesztés kb. 60%-át birtokló észak-észak-keleti ország részben a tavalyihoz hasonló károk kezdenek kirajzolódni. És várjuk, hogy májusban majd elindul a zivatar szezon, ami olyan szempontból jó, hogy hoz esőket, de amennyiben azok az esők is úgy jönnek, hogy kis mennyiségű, de nagyon rövid idő alatt lehulló intenzív csapadékkal és jéggel érkezik, akkor a csapadékpótlás szempontjából nem jelent majd sokat, ellenben a jégverések újabb károkat tudnak okozni. Illetve volt már olyan évjáratunk is, ahol a tavasz hasonlóan száraz volt, fagykárokkal tarkított volt, júniusban megérkeztek az első esőzések. Pont a cseresznye egy olyan gyümölcs, aminek érési időszakban az eső nagyon sokat tud kiváltani, hiszen kirepet, kicsattog, és onnantól kezdve minden piacon értékesíthetetlenné válik. Tehát a cseresznye számára a legrosszabb forgatókönyv például az lenne, hogy egy száraz és fagykárokkal tarkított tavasz után jön egy olyan június, az érési időszak, amikor sok csapadék van, mert akkor a sok csapadék pusztítaná el a tavaszi aszály és fagy után még megmaradt termést.
4: Milyen hatása lehet a magasabb fogyasztói áraknak a feldolgozóiparra és az export piacokra, ha van ilyen a cseresznyénél? Lehetséges-e támogatási vagy piaci beavatkozási javaslata a Fruitweb részéről a termelők jövedelmének stabilizálására?
5: A cseresznye esetében relatíve alacsony a feldolgozóipari értékesítés aránya. A 10-12 ezer tonnás jó termésből, amit idén nem fogunk elérni, 1-2 ezer tonnát vesz fel a feldolgozóipar, és ennek pont a cseresznye rossz termés biztonsága az oka. Ha a cseresznye áprilisban elfagy, akkor arra a feldolgozóipar azért már tud készülni, hogy sokkal kevesebb lesz a megvásárolható nyersanyag. Ellenben gyakorlatilag ez az egyetlen gyümölcsfaj, amelyik meg tudja csinálni azt, hogy betakarítás előtt állunk pár nappal, tervezhető a szüretelhető mennyiség, és arra a feldolgozó kapacitása következő egy-két hét gyártása. Jön egy jó eső, és szétrepett, elrohadt a cseresznye, tehát a feldolgozó ipar a tervezett vásárlás és feldolgozás előtt néhány nappal áll úgy, hogy az addig tervezett nyersanyag az eltűnt a szénről. Éppen ezért a feldolgozó ipar óvatosan nyúl a cseresznye, mert nagyon nehéz vele tervezni. Most már az elmúlt néhány év tanulságai után teljesen tisztán látszik, hogy az állami kárenyhítési mechanizmusokat teljesen újra kell gondolni. Világosan látszik az is, hogy a kereskedelmi biztosítók a fagykárokra és az aszálykárokra nem, vagy nem szívesen, vagy nagyon-nagyon korlátos mértékben kötnek biztosítást, mert akkora lett a kár kockázat és a kár mérték, hogy azt most már biztosító üzleti szempontból nem tudja felvállalni. Így most már a gyümölcstermesztés, de akár mondhatnám a 4 millió hektár szántóföldi növénytermesztést is, kárenyhítésének, kárbiztosításának kérdését azt gondolom, hogy az államnak, illetve a gazdálkodóknak együtt kell megoldaniuk. Jelen pillanatban nyilván a legnagyobb kockázatot a gazdálkodók vállalják, de nem vállalhatnak minden kockázatot. Azzal együtt, hogy azt is megértjük, hogy az állam sem fizethet minden kárt, vagy a fogyasztókra sem lehet minden kárt ráhártani a magas fogyasztói árak formájában. Valahol ezen problémák között egy középutas megoldást kell találnunk, de ha azt akarjuk, hogy legyen még 5-10-20 év múlva is magyar gyümölcstermesztés, akkor teljesen bizonyos, hogy a kárenyhítési mechanizmusokat újra kell gondolnunk. Az állammal, a kormánnyal együtt kell működnünk, mert ki kell alakítanunk egy olyan rendszert, ami a károk bekövetkezése esetén legalább a túlélést, az egyik évről a másikra történő túlélést biztosítja.
2: BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Mátalód szűkületen kell láthajtani a Mester utcában a Tali-Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: MÁV Info.
7: A Dunántúlon átvonuló viharos időjárás miatt megsérült a felső vezeték a dél-balatoni vonalon, valamint a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonal egy-egy szakaszán. Pótlóbuszok szállítják az utasokat Fonyód, Balaton, Szentgyörgy, Nagykanizsa, valamint Somogyszob és Csurgó között. Mindkét vonalon hosszabb eljutási időre, késésekre és kimaradó vonatokra is lehet számítani. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalan a reggeli forgalom. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat mától vasárnapig Szerencsés Sátorra Jóújhely között, ma Okány és Vésztő között, holnaptól május 28-áig Vésztő és Szeghalom között, május 15-től 22-ig Diósjenő és Balassa Gyarmat között. Ma és holnap kerékpárverseny miatt Békés vármegyében több helyi és helyközi autóbusz módosított időpontban indul vagy terelt útvonalon megnövekedett menetidővel, megállók kihagyásával közlekedik. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak a részletekről bővebben a mavinform.hu. Kis Horváth Levente, Mavinform.
2: Időjárás jelentés.
3: Megérkeztek a fagyos szentek, Pongrácz kánikulában Subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyon csipkedték a szúnyogok, így tartja legalábbis a népi magyarázat, de hogy mit hoz nekünk Pongrácz napja az időjárásban, azt már a Hungaromet munkatársától, Mráz Annától kérdezem, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Változóan nyugaton erősen felhős vagy borult idő várható. Többfelé több hullámban valószínű eső, zápor, zivatarra a déli, valamint keleti harmadban van nagyobb esély. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is. Az észak-nyugati szelet sokfelé erős, az észak-dunántúlon és a zivatarok mentén olykor viharos lökések kísérik. A mai csúcsérték általában 15 és 22 fok között várható, de a nyugat-dunántúlon ennél alacsonyabb értékek lesznek, ott már délelőtt beáll a maximum. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
3: Mráz Annának köszönjük szépen, fél hét után egy perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
9: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-át sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után a 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Megkezdődött az azbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amelyhez kormányzati forrást fognak igényelni. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot töröltek a belgiumi Charleroi repülőtéren. A brüsszeli Saventem légikkötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. A híradást Fehérvári Petra készítette. Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
10: Vármegyéről vármegyére. Heves.
11: A síkság és a hegyek találkozásánál Kisgombosi öreg tölgyes. Ezek a több évszázados fák Lőrinci és 60 között állnak, nem messze az Agyvától. Az egy kilométeres Kisgombosi fás legelő és tölgyerdő természetismereti tanösvény 7 állomáson mutatja be egy kicsiny terület gazdag élővilágát. A tájékoztató táblákon szó esik a fás legelőről, a gyepekről, védett növényi ritkaságokról, kisállatokról, nagy ragadozókról és énekes madarakról. Felhívják a figyelmet arra, hogy tilos szemetelni, a virágokat letépni, lepkékre vadászni, motorozni és kvadozni. A Kisgombosi öregtölgyesben csak kerékpárral és gyalog lehet túrázni. A táj arculatát ma már az ember formálja. Egykor erdő borította az egész környéket, majd a ritkítás után megmaradt fák között legeltetni kezdtek. A legeltetés kordában tartja a sűrű kökénybozótost és a terjeszkedő akácost, pótolja az értékes fákat. A Mátrai Tájvédelmi Körzet munkatársai a Kisgombosi öregtölgyesben számon tartják a mogyorós pele és erdei pele, a fokozottan védett gyurgyalag és a magyar tavaszi fésűs bagoly állományát. További védett állatok diófacincér, kisbábrabló, aranyosbábrabló, bordás, holtetős ormányos, nagyhőscincér, skarlátbogár, kisszarvasbogár, nagyszarvasbogár, pompás virágbogár.
12: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
13: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
3: 7:05 a Semmelweis Egyetem szakértői arra figyelmeztetnek, hogy a közösségi média hatására terjedő bonyolult arcápolási rutinok és aktív hatóanyagok maradandó károsodást okozhatnak a tinédzserek fejlődőben lévő bőrének. Cinege Levente a téma részleteiről Kovács Anikót, a Semmelweis Egyetem bőr és nemi kortani és bőronkológiai klinika bőrgyógyászát kérdezte.
4: A fiatalok által használt trendi termékekben mi okozza a legnagyobb veszélyt az ő bőrükre?
14: Szerintem az a legnagyobb veszély, hogyha nem az adott bőrtípusnak megfelelő készítményeket használják, és például egy érettebb bőre való készítményt vagy rutint állítanak föl, és nem az ők is igazából még érzékeny bőrüknek megfelelő készítményeket kezdenek el használni. Ugye egy tinédzsernek a bőre azért az még nem egy érett bőr, sokkal kevésbé agresszív készítményeket fog eltűrni, mint mondjuk egy 40-es nőnek a bőre, ami már ugye egy sokkal edzettebb bőr, tehát kamaszként azért azzal együtt, hogy ugye itt megjelenik az, hogy a pattanások ellen elkezdünk küzdeni, illetve nyilván a fényvédelem az nagyon fontos, de ezen kívül a két fókuszon kívül egy kamasznak a bőre nem nagyon igényel egyéb dolgot. Tehát az, hogy öregedés ellen küzdünk tizenévesen, az egy abszolút nem helyén való dolog. Ugye rá fogunk erre érni akkor, amikor már valóban lesznek ráncaink, vagy már annak a közelébe vagyunk, hogy elmélyülnek a ráncok, akkor bőven elég lesz hialuronsavat használni, illetve egyéb aktív hatóanyagokat, melyek az öregedést úgymond lassítják. Tinédzserként még nem kell ilyen komplex dolgokban gondolkodni, tehát az, hogy a pattanásos bőrünket ápoljuk, olyan készítményeket használunk, ami a fagyútermelést szabályozza, az esetleges gyulladást csökkenti, és a napvédőket alkalmazzuk, ezen kívül igazából egy kamasznak a bőre nem igényel más beavatkozást.
4: Úgy tudom, hogy maradandó károkat is okozhat a bőrön az anti-aging termékek túlkorai alkalmazása. Mi az, amire felhívnám mondjuk a szüleik figyelmét a fiataloknak?
14: Igen, azért az, hogy maradandó károsodásokat okozhat, azért a szerencsére ritka, de ha például egy erős savas hámlasztást végeznek, és mondjuk ezt utána megnapoztatják, ezt a sérült bőrfelszínt, akkor igen, lehetnek ott olyan hiperpigmentációk, tehát olyan bebarnított foltok, amik nagyon hosszú idő alatt gyógyulnak, hogyha egyáltalán gyógyulnak. Mindenképpen az lenne a célszerű, hogyha a szülők egyfajta mértékletességre tanítanák a gyerekeket, illetve határokat szabnának, és nem engednék nekik, hogy túl agresszív termékeket használjanak.
4: Szülőként hogyan tudjuk megkülönböztetni a hormonális aknét a túlzott bőrápolás okozta irritációktól, hogyha mondjuk ránéznénk a csemetére?
14: Tehát ugye az aknénak az lesz a belejárója, hogy minden esetben lesznek miteszerek. Miteszer nélkül igazából nincsen akne, tehát hogyha ezeket a fekete kis pöttyöket látjuk a gyereken, akkor az jó eséllyel egy aknés probléma lesz, ugye ezek fognak később begyulladni, és okozzák majd a papulákat, meg a pusztulákat, tehát a genyeltet, hólyagokat, illetve a kis köpcséket. Ha pedig egy túlzott ápolásból, vagy inkább irritáló anyagokból származó bőrbajunk lesz, annak egy pirosodás lesz a jele, hámlással, illetve általában egy izgető tünettel, vagy rosszabb esetben akár fájdalommal.
4: Mi az a minimális, de tudományosan is alátámasztott rutin, ami elegendő egy egészséges bőrű tizenévesnek?
14: Ha még nincsenek pattanásai, akkor egy arctisztítás, akár egy micellás vízzel, ami a sminknek, illetve az egyéb szennyeződéseknek, ami a bőrt érte, az eltávolítását jelenti, illetve a fényvédő az, ami mindenképpen kelleni fog, hogyha tizenévesnek nincsen egyéb problémája.
4: Tapasztalató-e, vagy milyen mértékű pszichikai kényszer tapasztalató a fiataloknál, hogy a felnőttekre szabott szépség ideálokat kövessék, vagy ezeket a rutinokat?
14: Hát szerintem ez nagyon tapasztalható, és szerintem azért abból is fakad, hogy azért a nőknek a korát belőni már nem egy kicsi kihívás, tehát akár egy tizenéves lány is nézhet úgy ki, mint egy 20 éves, vagy akár egy 30 éves is tud akár egy 20 évesre hasonlítani, mert egyszerűen annyira szeretnénk mindannyian gyönyörűek lenni, és nem nagyon látjuk már, hogy ki az érettebb, ki a felnőtt, akár ki még a tinédzser. Tehát itt szerintem hogy a határok elmosódnak, és igen, a tinédzserek abszolút szeretnének felnőtt nőként megjelenni, így akár így az osztálytársaik előtt, de leginkább azért a közösségi médiában. Úgyhogy ez szerintem egy nagy kihívás, hogy a gyerek legyen gyerek, amíg gyerek, a tinédzser, tinédzser, amíg tinédzser, aztán még lesz sok ideje felnőttként viselkedni.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: 6 óra 40 perc, május 12-e az Ápolók Nemzetközi Világnapja, amelyet 1982-től Magyarországon is megtartanak, meg ünnepelnek. Ebből az alkalomból dr. Balogh Zoltánnal, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökével beszélgetünk itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat!
3: És mindjárt megnézzük azt, hogy milyen is az ápolók helyzete Magyarországon, de előtte azért mégiscsak egy kis történelmet, hiszen egy elhivatott, mondhatni, reformer ápoló nőre is emlékeznek ezen a napon.
15: Igen, Florence Nightingale az a személy, az az elhíresült pozitív személy, aki a krími háború idején több százezer akkori sérült, hadisérültnek az ellátását szervezte meg. A brit királynő felkérésére ő és a kis csapatával együtt olyan eredményeket értek el a háború második évében, az első évben mennyien voltak ott, ami felejthetetlenné tette őket, az ő munkájukat, és olyan elismerést kaptak a brit királynőtől, hogy Florence Nightingale élete végéig a tudománynak, a szakmának, a hivatásának szentelte az életét, és élete végéig olyanfajta eredményeket tudott produkálni, amelyek következő 100-150 évre meghatározzák mind a mai napig az ápolásügynek a helyzetét, történetét.
3: No, mindjárt erről lesz szó, csak zárójelben, ugye említette, hogy olyan vívmányokkal tudta ellátni ugye a betegeket. Ehhez egy gondolat, hogy kevesebb, mint két hónap alatt olyan mértékben átszervezte a betegellátást, rendszerét, hogy 40%-os halálozás 2%-ra csökkent, vagy csökkenhetett a katonák körében. Hát hogy állunk most ezzel a helyzettel? Mit lehet ma Magyarországon elmondani az ápolók helyzetéről?
15: A Florence Nightingale munkássága is mutatja, hogy ápoló nélkül nincs egészségügy, és számos esetben egy ápoló rendszerben látja az egészségügyi ellátásnak az aktuális problémáját, ő így látta a krími háború idején, és azt gondolom, hogy a mai ápoló is egy olyan szakember, számos esetben azt mondjuk, hogy betegút szervező, beteg irányító, akihez sokkal bátrabban fordulnak a betegek, a hozzátartozók, hiszen ő van ott a nap 24 órájában az osztályon, ott ő van ott hétfőtől vasárnapig, január 1-től december 31-ig. Legyen az alapellátás, járóbetegellátás vagy fekvőbetegellátás, az ápoló olyan kivételezett személy, aki a legjobban látja át a betegutakat. Az ő szerepe, helye nélkülözhetetlen ebben a rendszerben. Ha mai helyzetet nézzük, akkor azt lehet elmondani, hogy ahogy a magyar társadalom is öregszik, idősödik, az ápolói kar is idősödik. Egyre több ápoló vonul nyugdíjba, és egyre nagyobb terhelel végzik a munkájukat azok, akik ott maradtak, és ott vannak az ágyak mellett. Az ápolói létszámhiány az, ami a legégetőbb probléma itt Magyarországon, de a világ fejlettebb egészségügyi ellátórendszerével rendelkező országokban is. Ha megnézzük a világ statisztikai adatokat, akkor mostani álláspont szerint 6 millió ápoló hiányzik a Földön, hogy biztonságos betegellátást nyújtsanak. Az országonként különböző mértékű ez a szám, de mindenhol ápoló hiány van. Azért, mert ehhez a hivatáshoz a szakmai tudáson és a szakmai fejlődés iránti vágyalomon túl, szakértelmen túl, érzelmekre, szívre, lélekre is szükség van, és a modernkori társadalmak pedig nem ilyen irányba mennek, hogy ilyen típusú emberek álljanak, legyenek az a jövőkép középpontjában. Tehát erre a hivatásra azt gondolom, hogy születni kell, és időben felismerni azokban a gyerekekben ezt a fajta képességeket, amit az egészségügy jól tud kamatoztatni.
3: Ugye ez nem csak fizikai, hanem mentális erőt is kíván azoktól, akik ebben a szakmában helyezkednek el, de hogyan lehet ezt vonzóvá tenni? Azt mondja, hogy szakemberi hiány van, és kezd előregedni ugye az ápoló társadalom. Azt jelenti, hogy kevés fiatal lép be ebbe a rendszerbe. Elég ehhez a fizetés, ugye történtek Magyarországon is béremelések, de hogyha most a felálló új kormányt nézzük, ugye az új egészségügyi miniszter Angliában is dolgozott, és azt mondta, hogy mind az angol, mind pedig a norvég példát, vagy azokból majd átveszi ugye a kedvező jó példákat. Hát az egyik ilyen jó példa nyilván a fizetés, például Angliában utána néztem, egy kezdő ápolónő 1,1-1,2 millió forintot keres Magyarországon. Az átlagbér az ápolóknál 800 ezer forint körül van.
15: Igen. Tehát a bérkérdés az egy nagyon fontos, ahogy itt tetszett is említeni, hogy a kezdőilletmény, hogyha a kezdőilletmény mondjuk kétszeres vagy háromszorosa a magyarországi kezdőilletménynek, akkor természetesen egy fiatal pályakezdő, olyan ápoló, akinek EU-konform diplomája vagy szakképesítése van, tehát az Európai Unió bármely tagországában, illetve Norvégiában, Angliában, Svájcban is elfogadják, könnyű szívvel indul el, és talál nagyon gyorsan állás.
3: Egyetlen egy gondolatot vagy kérdést engedjen meg nekem itt, hogy a magyar képzés az EU-konform tud lenni?
15: A magyar képzés uniós csatlakozásunk után EU-konformá kellett tennünk, illetve uniós csatlakozásunkhoz közelítve EU-konformá kellett tenni. Ebben mindig vannak anomáliák, hogy a rendszer annyian gyorsan változik a szakképzés rendszerében, hogy nem biztos, hogy minden stációban megfelel az ápolóképzés ennek a kritériumnak, de egy biztos, hogy a felsőoktatás az 2004 óta egészen bizonyosan megfelel az uniós direktívának. Egy biztos, hogy a fizetés az egy kulcsfontosság, vagy alapkérdés. De ahogy tetszett is említeni, hogy angol száz és skandináv példák alapján nagyon fontos, hogy milyen feladatot végeznek az ápolók, milyen kompetenciákat, hatásköröket kapnak az adott kormányzattól, az adott ellátás területén, és hogy ezeket a kompetenciákat, készségeket, képességeket és hatásköröket hogyan hasznosítják a mindennapos betegellátásban. Ha összehasonlítjuk itt csak Európában az ápolóknak a szerepét, helyét, feladatkörét, akkor nagyon nagy markáns különbségeket látunk, nincsenek kihasználva azok a lehetőségek, amit lehetne kihasználni, és ez is egy motivációs tényező lehetne, hogy a tanultakat és az átadott információkat, az megszerzett tudományelméleti alapokat és gyakorlatokat itthon Magyarországon tudják hasznosítani.
3: Szükség van egy tovább képzésekre az ápolók körében. Ezt azért is kérdezem, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy az ápolók legtöbbször, és segítsen nekem, hogyha nem jól mondom, vagy helyesbítsen, mondjuk három műszakban dolgoznak. És aki mondjuk reggel 8 és délután 4 között dolgozik, az el sem tudja képzelni azt, hogy ez micsoda fizikai és mentális megterhelést jelent, azon kívül, hogy a munkájuk is pluszban még ezt megköveteli, és ugyanúgy ott van nekik is a család. Tehát innentől kezdve, mikor van idejük például ezekre, meg energiájuk ezekre a képzésekre?
15: Az egészségügyben lévő szakemberek, legyen az orvos, szakdolgozók, kifejezetten az ápolók, folyamatos fejlődésen kell, hogy menjenek az évek, évtizedek során. Ez egy lifelong learning, ahogy szoktuk is mondani, élethosszig tartó tanulás, hiszen az egészségügy és abban az ápolás tudomány és ápolás területen folyamatosan változik. Ideális lenne, amit tetszett említeni, hogyha három műszakban dolgoznának, mert jelen pillanatban két műszakban dolgoznak, ez sokkal nagyobb teher egyébként, hogy 2x12 órában kell szolgálatot teljesíteni, és még a váltási időszakot is beleszámítjuk, több mint 12 órát dolgozik egy műszakban lévő ápoló, hát bizony egy nagy kihívás azt megteremteni, hogy ő még ezek mellett szakmailag fejlődjön, és legyen ideje. Ezt kamarán köztestületünk számos technikával és programmal támogatja, de egy biztos, hogy az új kormányzatnak ez is egy fontos célja kell, hogy legyen, hogy a szakdolgozók szakmai fejlődését, megbecsülését, illetve elismertségét növelje.
3: Na hát folytassuk majd ezt a beszélgetést, hogyha meg lesznek a tervek ugye erre vonatkozóan, és nyilván a kamarának is van elvárása ezzel kapcsolatban, illetve ahogy olvastam, készek a kompromisszumra és a beszélgetésre ebben a témában. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen, és még a végére csak annyit, hogy mit illik kívánni ápolók napján az ápolóknak.
15: Az ápolóknak Isten éltesse őket sokáig, és maradjanak a magyar betegek mellett.
3: Isten éltesse őket. Köszönöm, hogy is volt.
15: Köszönjük a munkájukat.
13: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: A lakásépítések száma továbbra is csak mérsékelt ütemben nő, az építési engedélyek viszont már egyértelmű fordulatot jeleznek az ingatlan piacon. Erről is beszélgetünk a következő percekben Kohi Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok!
3: Jó néhány hónappal ezelőtt, ugye, amikor az Otthon Start programot elindította még az előző kormány, akkor nagy várakozásokkal tekintett az építőipar is ugye a program elé. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg, hogy hogyan telt az elmúlt néhány hónap, történt-e fejlődés, elindultak-e az új lakásépítések?
16: A program hatására számos helyen a folyamatban lévő kivitelezések felgyorsultak, és ez némiképp a 2026 első negyedévi számokban mutatkozik, hogy 1,2%-kal több lakást adtunk át. De ami igazán jelentős, hogy az ingatlanfejlesztők és az építőipar is arra számít, hogy a program folytatásaképpen élénkül a kereslet, és ezért 2026 első negyedévében nagyon nagy számú új építésű lakást sikerült engedélyeztetni a hatóságoknál, és ebben a számsorozatban ez jelentkezik, hogy több mint 50%-kal növekedett a olyan kivitelezési lehetőségeknek a száma, amit el tudtunk kezdeni itt az első negyedév végén.
3: No, melyek azok a beruházások egyelőre, amelyek hiányoznak például az építőiparból, amelyek fel tudnák lendíteni? Ugye itt, hogyha most azt nézzük meg, hogy mi hiányzik az építőiparból, akkor, és miért hiányzik, akkor vissza kell mennünk a Covid időszakáig, mert hogy utána viszont az orosz-ukrán háború, majd most ugye a közel-keleti konfliktus mind-mind nehezítették az ágazatnak a helyzetét, és az a helyzet, hogy az árakat pedig nyomják, ugye, akár az alapanyag, akár a munkaerő árakat nyomják egyre fentebb.
16: Igen, 2022-ben a kormány úgy döntött, hogy 5000 milliárd forintnyi állami beruházást halaszt úgy későbbre, hogy ez a 2023-as és 24-es állami költségvetési évet nem érintheti. 2025-ben ez a halasztás tovább tartott, és lényegesen ilyen nagyságrendű létesítmény előkészítése vagy közbeszerzési versenyeztetése nem valósult meg. Ennek lett az az eredménye, hogy az állami megrendelések 30%-ukra estek vissza, tehát nem 30%-kal, hanem 30%-ra, és jelentős az állami beruházások aránya nem csak Magyarországon, hanem az egész Közép-Kelet-Európa régióban, és ez bizony a szakma ugye nagyon megérzi. Másrészt a választások éve az nem csak egy kormányzati ciklus vége szokott lenni, hanem egy építőipari beruházási ciklus vége is, mert 2026 elején sem leginkább a kormányzat közbeszerzési versenyeztetéssel volt elfoglalva. Tehát ebből a aspektusból is nézve a 2026-os év az építőiparnak egy nagyon nehéz éve lesz, ezért is fontos a lakásügy, hogy mennyire lehet kitörési pont.
3: Ugyanakkor, hogyha már itt említettük azt, hogy ez kormányzati vagy politikai kormányzati ciklusokhoz kapcsolódik, maradjunk ennél, mert ez esetben sokkal helyesebb kifejezést, akkor milyen javaslataik vannak esetleg az új kormány számára, amellyel fel tudnák gyorsítani például a lakásépítéseket, vagy ezeket a beruházásokat?
16: A szakmának ugyanaz a véleménye, mint amit hallunk itt a kormányalakulás közepette is, a leendő új állami partnereink részéről, hogy minél előbb haza kellene hozni a Magyarországnak járó uniós forrásokat, hiszen ebből körülbelül 2000 milliárd forintnyi lehet az, amit közvetlen kivitelezéssel, építéssel kell elkölteni. Másrészt arra számítunk, hogy a jelentős brüsszeli energiamegtakarítást célzó forrásokból a lakosságnak is jut, hiszen az otthonfelújítási program egy komoly kivitelezési, tervezési lehetőséget és anyaggyártói lehetőségeket ad az ágazatnak.
3: Ugye olvasom, hogy idén az első negyedévben 2821 lakást vettek használatba, ami 4,3%-os növekedést jelent ugye az előző év azonos időszakához tavalyihoz képest. Ugyanakkor a szakmai számítások alapján mintegy 60-70 ezer lakás hiányzik a piacról. A kérdés az, hogy tud-e gyorsabban épülni a lakáshálózat, és hogyha nem, akkor ennek mi az akadálya, és addig, amíg tart például a közel-keleti konfliktus, ami nagyban befolyásolja ugye most az árakat, az milyen ütemű lehet?
16: Az EVOS számításai szerint, ha a program az elgondoltak szerint folytatódik, akkor 2026-ban körülbelül egy 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 25 ezer új építésű lakást munkába tudunk venni, és nyilván ennek van egy kifutási ideje, hogy 2027-28-ban mikor mennyi fog elkészülni. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg van elegendő építőanyag, kivitelező, tervezői kapacitás ahhoz, hogy ezt a nagyságrendet rövid időn belül megugorjuk. Ami a öbölháború hatását jelenti, igen, az építőiparra is azért lesz jelentős hatással is a megrendelőinkre, mert a legtöbb építőanyag előállításának alapterméke kőolaj és földgáz származék, és azok a cégek, akik ebből az alapanyagokból kell a terméket előállítsák, már jelezték, hogy nem fogják tudni tartani azokat az árakat, amit a évelején jellemző volt, és hát most már megszoktuk azt, hogy az ármizéria az utóbbi két évben az építésgazdaságban alább hagyott, úgyhogy tele vagyunk várakozással, hogy ez mit fog jelenteni.
3: Hogyha felgyorsul a lakásépítés üteme, lesz-e elég munkaerő ahhoz, hogy valóban a megfelelő ritmusban lehessen építeni ezeket a lakásokat, és valamennyi, amelyen várnak, azok elkészüljenek?
16: A meglévő felkészültséggel és létszámállománnyal éves szinten az építőipar 25 ezer új lakást meg tud építeni. Be kell vallanunk, hogy a legnagyobb hiányosságunk az a hatékonysági kérdés, tehát nagyon oda kell figyelnünk azokra az előre gyártott építési termékekre, amivel gyorsabban lehet építeni, és kevesebb élőmunka felhasználásával, illetve a felnőtt képzés az egy roppant nagy kihívás ilyen körülmények között.
3: Kói Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével beszélgettünk, méghozzá arról, hogy a lakásépítések száma továbbra is csak mérsékelt ütemben nő, az építési engedélyek viszont már egyértelmű fordulatot jeleznek az ingatlan piacon. Köszönjük szépen!
17: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
19: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
20: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
21: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
20: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
17: Reklámot hallottak. BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma napközben a második kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztaranynál mától a forgalom egy sávon váltkozva haladhat karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Nagykőrösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A változó irányú áthaladás napközben jelzőrök segítik. Farkas Renáta, BKK Info.
13: Autós percek.
3: Megélénkült a forgalom a bevezető utakon, a szokásos reggeli torlódásokkal már számolni kell, így araszolásra készüljenek a fővárosba tartók az M3-as autópályán Gödöllőtől, az M4-es autóton Monornál, az 51-es főúton Taksonytól, az M6-os autópályán Érdnél, illetve az M1-es autópályán Herceghalomtól Biatorbágyig a külső sávon araszolva haladnak a járművek, ezért személyautóval az átterelt sávot érdemes használni.
13: Időjárás jelentés.
3: Felhős lesz ma az ég, de keleten napos időszakok is lehetnek, többfelé várható eső, zápor és zivatar. Erős lesz az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 15 és 22 fok között várható.
13: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 12-én kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
13: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
0: Folytatódik az új kormány miniszter jelöltjeinek meghallgatása. A miniszterek délután tesznek esküt, mellyel megalakul a Tisza kormány.
1: Újabb két embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést. A Hondius óceán járóról vasárnap leszállt utasok közül.
0: Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Mondjuk a részleteket. Ma folytatódik az új kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az első nap a 16 miniszter jelöltből 11-en jelentek meg, volt, aki több bizottságban is. Ma 6 bizottságot hívnak össze, a meghallgatások a délelőtti órákban be is fejeződnek.
1: A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, amellyel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, ő mutatja be az új minisztereket.
0: A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt.
1: A Tisza párt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek, a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Orbán Anita úgy fogalmazott, teljesíteni kell a szükséges jogállamisági és korrupció ellenes feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó források előtt.
22: Az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Nem azt várja, hogy feladjuk a magyar gazdák, a magyar vállalkozások vagy a külhöni magyarok érdekeit. Nem azt várja, hogy automatikusan bólogassunk európai vitákban. Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen. És a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét.
0: A Tisza kormánya béke kormánya lesz, nem küld katonát az orosz-ukrán háborúba és nem állítja vissza a sorkötelezettséget. Jelentette ki a honvédelmi miniszter jelölt a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ülésén, ahol a feladatok között említette a kibervédelem erősítését, és azt is, hogy visszaállítsák a szövetségesek bizalmát.
1: Ruszin Szendi Romulus jelezte, a már meglévő és tervezett szerződéseket átnézik, hogy a 2%-os GDP arányos hadikiadás valóban a honvédség és Magyarország képességeit tudja erősíteni. Hangsúlyozta, a koronavírus járvány, az árvízhelyzet és a migráns válság is bizonyította, hogy a magyar katonákra mindig lehet számítani. Ugyanakkor szerinte ahhoz, hogy a honvédség ütőképes legyen, vissza kell állítani a katonák morálját, és fejleszteni kell a munkakörülményeket.
5: A jelzések, amit a katonáktól kapok, azt mutatja, hogy drasztikusan csökkent az emberek és a szakemberek létszáma. Éppen ezért vissza kell adni a megbecsülést és az önbecsülést a katonáknak. Ez egy illetményrendezést jelent, ez azoknak a jogszabályoknak a kivezetése, ami nem veszi figyelembe a szolgálati kultúrát, és az életpálya megalkotása és annak méltó lezárása szintén része annak a programnak, amit a Tisza kormány felvállalt.
0: A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek stabil, kiszámítható és professzionális működésére van szükség. Erről a belügyminiszter jelölt beszélt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén.
9: Posvai Gábor azt mondta, olyan rendszerért fog dolgozni, amely képes megvédeni Magyarországot, tiszteli a törvényt, és amelynek működésében a magyarok újra megbízhatnak. Jelezte, kivizsgálják a Pegasus szoftverhez kapcsolódó lehallgatási botrány részleteit, valamint nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat és a 2010 óta elrendelt politikailag motivált titkos megfigyeléseket. A miniszter jelölt a tárca átalakításáról is beszélt.
7: Az oktatás visszakerül a gyermek- és oktatási minisztériumba, az egészségügy az egészségügyi minisztériumba, a szociális ügyek és drogprevenció pedig a szociális és családügyi minisztériumhoz kerülnek, ahol azoknak a helye van. Fontos feladat a hatalompolitikai szempontok alapján elvett nemzetbiztonsági szervek fölötti felügyelet reintegrációja a tradicionális belügyi felügyeleti rendszerbe és azok belpolitikai béklyobból való felszabadítása. Az új struktúrában a belügyi tárcához kerül az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A belügyi tárca egyetlen feladatköré bővülését az új kormányzati struktúrában a sportügyi portfólió befogadása jelenti.
0: Szembesítéssel és igazságtétellel kell kezdeni a munkát, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságában. Hangsúlyozta, megnyitják azokat az aktákat, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben elzártak a nyilvánosság elől, és kivizsgálják a szabálytalanságokat.
9: Vitézi Dávid a tárca második kiemelt feladataként az uniós források hazahozatalát nevezte meg, emellett szerinte újjá kell építeni a felszámolt intézményrendszert, a vasút rombolás korából pedig át kell lépni a vasút fejlesztés korszakába. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hozzátette, az elmúlt évek döntései miatt idén-nyáron sem lesz elég intercity kocsi a magyar vasúton.
8: Ki kell mondanunk, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ezekben a dolgokban tisztán és érthetően beszéljünk, hogy óriási károkozás történt. Magyarország brutális mennyiség európai uniós forrástól esett el annak köszönhetően, hogy az elmúlt években nem sikerült lezárni azokat a vitákat, amik az európai uniós források hazahozatalához szükségesek. Az elmúlt két évben a közlekedési és környezetvédelmi európai uniós források terén évente 1 milliárd euró, összességében az akkori árfolyamon 800 milliárd forint európai uniós forrástól esett el végleg Magyarország. Ebből a pénzből rendbe lehetett volna tenni az összes hévet, lecserélni a hévek járműveit, lecserélni az összes intercityt, felújítani számos egy- és kétszemélyű főutat, és még maradt volna is másra. És ezt a pénzt egyszerűen visszaküldték Brüsszelbe.
0: Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, hiszen több mint 9 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg Magyarországon, hangsúlyozta a bizottsági meghallgatásán az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt.
9: Bóna Szabolcs azt mondta, az alapanyag termeléstől a magasabb feldolgozottsági szintű agrárgazdaság irányába kell elmozdulnia az országnak. A leendő miniszter fontos feladatnak nevezte a gazdatársadalom nemzedékváltásának támogatását, a magyar földvédelmét, a hazai termékek arányának növelését az üzletekben és az agrárium alkalmazkodó képességének javítását a klímaváltozáshoz.
23: Stratégia kell. Azt gondolom, hogy ez egy nagy hiátusa az agráriumnak, hogy nincs konkrét és komplex agrárstratégiánk. Ennek a stratégiának a megalkotásában szükség van a szakmai szervezetek véleményére, szükség van a gazdák véleményére, és azt gondolom, hogy szükség van a társadalmi igények felmérésére.
0: Észtországhoz hasonló gyorsabb és egyszerűbb digitális államot építene a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán parlamenti meghallgatásán azt mondta, olyan minisztériumot szeretne létrehozni, amely képes Magyarországot átrepíteni a 21. század második felébe. A miniszter jelölt szerint a cél egy olyan digitális állam megteremtése, ahol az ügyintézés egyszerű, gyors és kényelmes.
9: Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László miniszterjelölt tímek hallgatásán. Az élő környezetért felelős miniszterjelölt hozzátette, a Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Elmondta, hogy az ipari termelővállalatok jelenléte fontos, de az emberek egészsége, a környezet megvédése prioritást élvez.
0: Több határozati javaslatot is benyújtott az új országgyűlésnek a Mi Hazánk annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert.
9: Turocskai László az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Javasolják, hogy a visszaélések elkerülése érdekében legyen bizonyítási eljárás a fizetési meghagyások esetén is, változtatnának az árverések szabályain, és azonnal leállítanák a devizahiteles ügyeket.
0: A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a pártfrakció vezetője.
9: Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben, hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak.
0: Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő.
9: Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak.
0: Csak nem egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
9: Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ez csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel. A fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termés tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
4: Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi, egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség, még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
0: Itt a krónika. Donald Trump szerint ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet.
9: Az amerikai elnök ismét megerősítette, hogy elfogadhatatlannak tartja az Irán által vasárnap küldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről. Ugyanakkor további tárgyalást javasol. Az elnök megismételte, a legfőbb célja, hogy megfossza Iránt az atomfegyvertől.
0: Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról.
9: A fertőzött francia nő egészségi állapota tovább romlott a párizsi kórházban, ahová vitték. Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus teszt, de semmilyen tünetet nem mutat, jelentették be amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállították, ahol mindannyian karanténba kerültek.
0: Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere.
9: Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon dolgoznak. Hozzátette, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni.
17: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Herceghalomtól Biatorbágyig a külső sávon araszolva haladnak a járművek, ezért személyautóval az átterelt sávot érdemes használni. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, torlódásra készüljenek.
0: Budapest információkkal folytatjuk.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában Atali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. A 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utca és a Teve utca között darúzás miatt várhatóan délután 1 óráig. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva haladhat karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
17: Időjárás jelentés.
9: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő.
0: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
17: Műsorajánlat. Délelőtt.
10: Szennyvízből sör. A technológia már ott tart, hogy az újrahasznosított víz élelmiszer alapja.

0: hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
1: Rákosliget Gregor József szülőhelye. Egykori iskolájában járunk, amely ma az ő nevét viseli. 1956 óta nagyon sikeres énekzene tagozat működik az intézményben. A musical szakkörben az is főszerepet kap, aki egyébként matek tehetség.
0: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bakanita. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
2: 7 óra 16 perc, még idén szeretnék elfogadni a következő hosszú távú költségvetést, de Franciaország ennek ellenáll az Európai Unióban. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
3: Ez nem fog menni. Lényegében ez Franciaország válasza arra a törekvésre, hogy még ebben az évben elfogadják a hosszú távú uniós költségvetést. A Politikó szerint tegnap a francia európai ügyekért felelős miniszter elutasította azokat a felhívásokat, amelyek szerint a tárgyalásokat még 2026 végéig le kellene zárni. Benjamin Haddad szerint az egyetlen elfogadható cél a jó költségvetés. Ennek kialakításához pedig nem szabad mesterségesen felgyorsítani a folyamatot. A következő hosszú távú költségvetést a jövő évben kellene elfogadni. A parlamenti szavazásnak 2027. december végéig kell megtörténnie ahhoz, hogy 2028-tól életbe léphessen az új hosszú távú költségvetés. António Costa, az Európai Tanács elnöke azonban több uniós tagállamhoz hasonlóan gyorsítaná a folyamatot, és szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat. Attól tartanak ugyanis, hogyha jövőre Franciaországban a nemzeti tömörülés nyeri meg a választásokat, akkor ez meghiúsulna, mert a párt csökkentené Franciaország hozzájárulását a közös kasszához, ahogyan az Ukrajnának nyújtandó katonai segélyeket is. Már jövő héten folyósítani szeretné az Európai Bizottság a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét Ukrajnának. Marta Kós bővítésért felelős biztos a külügyi tanácsülés előtt Ukrajna csatlakozási folyamatáról is optimistán nyilatkozott. Hangsúlyozta, hogy Magyarország új miniszterelnöke, Magyar Péter azt mondta, minden csatlakozásra váró országot egyenlően kell kezelni. Sokat beszéltünk Ukrajnáról is, tette hozzá. Az uniós főképviselő Kaja Kallas az ülés után úgy foglalt állást, hogy Ukrajna EU tagsága nem jótékonyság, hanem befektetés az európai biztonságba. Az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő elutasítóan reagált arra az orosz felvetésre, hogy Gerhard Schröder egykori német kancellár lehetne az európai közvetítő az ukrajnai béketárgyalási folyamatban. Az Oroszországra nehezedő nyomás részeként a külügyi tanács korlátozó intézkedéseket fogadott el további 16 személlyel és 7 szervezettel szemben, akik felelősek ukrán gyermekek erőszakos elhurcolásáért. Az Európai Unió további 50 millió eurót mozgósít Ukrajna gyermekvédelmi rendszerének megerősítésére. Uniós becslések szerint az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország 20,500 ukrán gyermeket hurcolt el erőszakkal Ukrajnából. Ma ismét országos munkabeszüntetés lesz Belgiumban. A légi közlekedést, a tömegközlekedést és a hivatalokat is érinti a sztrájk, amelyet újfent a szövetségi kormány megszorító reformjai ellen szerveznek. A munkabeszüntetés miatt minden induló és érkező járatot törölt a Charleroi reptér, míg a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér tájékoztatása szerint ma legalább a járatok felét törlik.
0: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
2: 7 óra 20 perc, két hónapja kezdődött a háború Iránban, az izraeli közvélemény pedig szinte teljesen átfordult megítélését illetően. A kezdeti optimizmus a háború céljainak elérhetőségét illetően folyamatosan csökken, ezzel együtt pedig a lakosság biztonság érzete és jövőképe is egyre borúsabb, áll az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében. Erről beszélgetünk a következő percekben Nagy Dáviddal, az alapítvány elemzőjével. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
2: No, ugye hiába a részleges katonai sikerek, ezt írják az elemzésben,

0: A többség úgy látja, hogy a tűzszünet után elkerülhetetlen lesz egy újabb háború Iránnal a közeljövőben, mert hogy két hónap után az izraeli társadalom inkább pesszimista a konfliktus eredményeit és kimenetelét illetően. Mire alapozzák ezt a pesszimizmust? Hogyan gondolkodnak most az izraeliek?
1: Az alapvető gondolat az izraeli fejekben a közvéleménykutatás szerint az, hogy nincs még a munka elvégezve, nem ért még véget ez a háború, nem érték el azokat a háború előtt kitűzött célokat, ami miatt ezt az egész konfliktust megindították most, illetve már tavaly júniusban, hogyha a 12 napos háborút is ide vesszük. Tehát az izraeli lakosságnak a többsége azt gondolja, hogy kell még idő, és nem is a diplomáciának, és nem is diplomáciai úton lehet megoldani ezt a fajta konfliktust, hanem katonai erővel, kemény erővel kell továbbra is fellépni Iránnal szemben.
0: Mi Izrael célja? Ugye az Egyesült Államokét ismerjük, bár most már talán az is puhult itt az elmúlt napokban. Azt szeretnék, illetve azt követelik, hogy Irán szüntesse be az atomprogramját. Mit akar Izrael?
1: Ez az izraeli célokban is nagyon erősen szerepel, az iráni atomprogramnak a teljes mértékű leszerelése, tehát semmiféle megegyezést, kiegyezést ebben a tekintetben Izrael nem fogad el, hanem azt szeretné elérni Irán részéről, hogy teljesen leszereljék ezt az atomprogramot, és semmilyen urándúsítás ne folyjon Iránnak a területén. Emellett, ami még a kitűzött izraeli, deklarált izraeli cél volt, az az iráni rakétaarzenálnak, a ballisztikus rakétának kifejezetten, ugye, amelyel Izraelt is el tudják kérni, ennek a leszerelése, illetve a rezsimnek a destabilizációja. Itt már azért vannak viták, mind az Egyesült Államokat, mind Izraelt érték kritikák ezt illetően. Ugye a háborúnak az elején sokkal erősebben beleálltak abba, hogy rezsimváltásra van szükség. Most már Izraelben is azt kommunikálják, hogy olyan feltételeket kell teremteni, amelyek ezt a rendszert aláássák, és olyan mértékben destabilizálják, hogy akár egy belső erő által, belső felkelés által az iráni nép át tudja venni ennek a rendszernek az irányítását, és meg tudja dönteni a rendszert.
0: Ugye az iráni ellenállást látjuk, érzékeljük egyenlőre, az amerikai elnök sem tudta ezt megtörni. Hol lehetnek a megegyezés pontjai, akár Izrael részéről, akár az Egyesült Államok részéről, és mi az, amiben hajlandó engedni Irán, mert úgy tűnik, hogy az atomprogramból nem. Ugye most a napokban azt mondta az amerikai elnök, hogy egy részleges kivezetésről is szó lehet.
1: Így van, amiről most a sajtóhírek szólnak, az, hogy valamilyen százalékban megegyezzen az Egyesült Államok és Irán, hogy milyen százalékig dúsíthatnák az uránt Iránban. Ugye ez azért fontos, mert Irán ragaszkodik az urándúsításnak a jogához, erről nem szeretne lemondani. Ő mindvégig azt kommunikálta egyébként a háború előtt is, hogy kifejezetten civil célra dúsítja ezt az uránt. Hogyha megnézzük, hogy milyen százalékban dúsította, azért abból látjuk, hogy nem egészen civil célra, tehát amikor már 60% fölötti dúsított uránról beszélünk, amiről egész nagy mennyiséget felhalmozott Irán, akkor azért már nagyon távol vagyunk a civil céltól, ami leginkább ilyen 5% körül és 5% alatti. Amiről most szeretnének megegyezni Washington és Teherán, az ez az ilyen 3-5% közötti dúsítási lehetőség. Ebben úgy tűnik, hogy hajlandó lenne Washington is engedni, és lehet, hogy ebbe Irán is valamilyen módon bele fog egyezni. Nagyon szigorú ellenőrzés a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségnek az ellenőrzése mellett. Ahogy mondtam, Izrael ezt egyáltalán nem támogatja, hogy teljes leszerelést vár Irántól.
0: Egyetlen kérdés még ide vonatkozóan az urándúsításához, illetve Irán atomprogramjához kapcsolódóan, hogy ugye maga a dúsított urán most egyelőre 60%, de azt ugye még tovább kell dúsítani ahhoz, hogy atomfegyver lehessen belőle, illetve egyéb eszközök is kellenek mindehhez. Lehet-e arról tudni valamit, hogy magának az atomfegyver készítéséhez megvannak-e az eszközei Iránnak?
1: Ugye nagyon csalóka, mert amikor arról beszélünk, hogy 60%-ra dúsított urán, akkor azt gondoljuk, hogy innentől még azért nagyon sok vezet addig, hogy mondjuk 90%-os tisztaságú legyen az urán, amit már ilyen fegyver tisztaságnak vagy fegyverminősítésűnek szoktak nevezni, de sokkal több idő eljutni mondjuk 5%-ról 60%-ra, mint 60-ról 90-re. Tehát onnantól kezdve azt mondják, hogy néhány hét, esetleg hónap, amire eljut oda egy dúsító kapacitás, hogy ez 90%-os tisztaságot elérje. Nyilván az urán az valóban csak egy kérdés, a másik kérdés az, hogy mire tenni ezt föl Irán. Van-e olyan rakétája, olyan hordozó rakétája, amire esetleg egy ilyen atomtöltetet felszerelhetne? A válasz erre sem egyértelmű, erre az utóbbira. Jelenleg nem rendelkezett tudomásunk szerint Irán olyan ballisztikus rakétával, olyan hordozó rakétával, ami ilyen nukleáris töltetet tudott volna hordozni, de minden bizonnyal ezt is meg tudták volna oldani, hogyha erre került volna sor. Azért itt a háború során egyértelműen kiderült, hogy komoly támogatást kap Irán, mind Oroszország, mind Kína részéről, akár a technológiát tekintve is, tehát védelmi technológiát, haditechnikát tekintve is, azért Irán számíthat mind az orosz, mind a kínai tudásra, mind a két országban megvan már ez a tudás.
0: Na, hogyan viszonyul az izraeli miniszterelnök népszerűségéhez ez az akció, illetve a közel-keleti konfliktus, és hogyan viszonyulnak hozzá az izraeli állampolgárok? Beszéltünk itt arról, hogy ők még korainak tartják ugye a békekötést, azt mondják, hogy még nem teljesítette Izrael a célját, tehát ez azt jelenti számomra legalábbis, hogy akkor az izraeli miniszterelnöknek még van kötelessége, van tennivalója ebben a térben.
1: Ami miatt én szerettem is volna megvizsgálni ezt a kérdést, hogy Benjamin Netanyahu-nak a támogatására hogy hat egy adott háború, az, hogy nagyon gyakran halljuk ezt a narratívát, hogy Netanyahu csak azért háborúzik, hogy a saját túlélését, politikai túlélését bebiztosítsa. Na hát, ha megnézzük a közvéleménykutatásokat, azért ez minimum árnyalt ez a kép. Azt látjuk, hogy egy háborúnak a megindítása, vagy egy háborúnak a folytatása minimum egy kétélű fegyver, az ugyanúgy negatívan is hathat egy adott politikai vezető miniszterelnöknek a támogatására, mint ahogy azt föllendítheti. Ezt látjuk most a jelenlegi konfliktus is. Hogyha megnézzük a háború előtt, milyen volt Netanyahu-nak a bizalmi indexe, tehát az az index, amely szerint az emberek valamilyen módon bíznak a miniszterelnökben, az 32%-on állt a háború előtt, most 30%, tehát minimálisan még csökkent is. Hogyha a kiugrásokat nézzük, akár a mostani háború, akár itt a Libanonban, újonnan megindított háború miatt, a gázai háború miatt valóban okoz kiugrásokat Netanyahu támogatásában egy-egy háború, de ahogy mondtam, kétélű fegyver, nagyon könnyű ebbe belebukni, és nagyon könnyű ezzel választókat is, támogatókat is veszíteni, főleg akkor, mint ahogy most is van, ha úgy érzik az emberek, hogy nincs még befejezve a munka, és nem értük még el a háborús célokat.
0: Egyetlen percünk van, és van még itt egy fontos kérdés, hogy a tűzszünet után elkerülhetetlen lesz egy újabb háború Iránnal a közeljövőben, így vélekednek az izraeliek. Ugyanakkor ennél a kérdésnél azért egy kicsit górcső alá kell venni azt is, hogy a közel-keleti konfliktus az valaha meg tud-e szűnni, mert most azon kívül, hogy egy geopolitikai és gazdasági kérdésről van szó, azon kívül még azért hitbéli konfliktusok is vannak a térségben, és ezek összeadódnak.
1: Így van, ez egy nagyon sok dimenziós konfliktus, amit látunk a közel-keleten is. Nem is lehet csak Iránról beszélni, több fronton vív aktívan háborút. Izrael, beszéltünk Libanonról, de egyébként Gázáról is, ahol bár névlegesen tűzszünet van a felek között, azért a gyakorlat inkább azt mutatja, hogy napi szintűek az átlövések a háborúzó felek között. Tehát, hogyha valamilyen módon meg is szűnik ez az iráni izraeli-amerikai konfliktus, amelynek Izrael valószínűleg nem fog örülni, de valamilyen tűzszünetet állandósítanak is, akkor is még több fronton kell Izraelnek továbbra is háborút vívnia.
0: Nagy Dávid, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője volt a vendégünk, és az elemzés, amelyekről beszéltünk az előzőekben, az elolvasható egyébként az alapítvány honlapján. Köszönöm, hogy eljött.
1: Köszönöm szépen.
2: BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat, a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A változó irányú áthaladás napközben jelzőrök segítik. Lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baros utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Autós percek.
0: Az M1-es autópályán Herceghalomtól Biatorbágyig a külső sávon arra szólva haladnak a járművek. Személyautóval az átterelt sávot érdemes használni, vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra.
2: Időjárás jelentés.
0: Felhős lesz ma az ég, de keleten napos időszakok is lehetnek, többfelé várható eső, zápor és zivatar, erős lesz az északnyugati szél is, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
4: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. A Rosatom vezetője úgy reagált, hogy minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésre válaszol, mert a közös cél az, hogy a projekt a lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós átlag 60%-át sem érte el. Az elemzés szerint azok a szektorok voltak a legkevésbé termelékenyek, amelyek a legnagyobb állami támogatást kapták. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíját a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért és életművéért. Az elismerést a Magyar Zeneházában adták át. Díjat kapott még Tóth László költő, Kornis Mihály író, valamint Soltész Márton és Kenyeres Zoltán irodalomtörténész. Átadták a zenei díjakat is, könnyű zenében Rúzsa Magdit és Kökény Dánielt, komoly zenében Dobszai Meskó Ilonát és Virág András Gábort ismerték el. Az év zenei produkciója a Hungária koncertje lett. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
0: 7 óra 32 perc beiktatják ma a Tisza kormány új minisztereit, miután tegnap a bizottságok meghallgatták a jelölteket, milyen kormányra, milyen kormányzásra számít. Ezt már Fodor Gábortól, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye az egyik kereskedelmi rádióban ön úgy fogalmazott, hogy a Tisza párt miniszterelnök jelöltje Magyar Péter már a kampányban is, és azóta is sok fontos bejelentést tett. Ez alapján bizonyos dolgok már kirajzolódnak arról, hogy milyen kormányzásra készülnek. Az első lépések ön szerint döntően jók voltak, és persze vannak vitathatóak is. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg, mi volt a jó döntés, és mi az, ami vitatható, és ez alapján az ön meglátása szerint milyen kormányzás várható.
5: Hát először is azzal kezdeném, hogy érdemi döntést természetesen még nem igen láttunk, hiszen ahogy a felvezetőben is elhangzott, ma fognak esküt tenni a miniszterek, illetve ma nevezik ki őket, a köztársasági elnök, megjegyzem. Úgyhogy valójában a kormányzás innentől kezdve kezdődik el, de hát amit előzetesen látunk, az például az, hogy egy egészen másfajta minisztériumi struktúra állt fel, mint amit előzőleg tapasztaltunk. Én ezt jónak látom, mert önmagában ez szerintem jó lépés, hogy nem a csúcs minisztériumok modelljét folytatták, ami a Fidesz kormányzat alatt megszokott volt, hanem visszatértek ahhoz a megoldáshoz, ami a rendszerváltásnak a hagyománya volt. Ez a különböző tárcák, tehát a különböző területek önálló tárcákat kapnak, önálló tárcák viszik ezeket, és lényegében a miniszterelnök, illetve alatta a kancellária miniszter fogja össze ezt a munkát. Ennek eredményeként most 16 miniszter lesz ebben a kormányban. Ez egy viszonylag magas szám, ennyi még nem volt, de mondjuk 14 már volt, tehát nagyjából ilyen szám, tehát ez a 10-16 között, akkor most már a 16-ot ilyen értelemben használjuk, szokott lenni a minisztériumok száma. Ez azért jó, és azért hasznos szerintem igazgatási szempontból is, mert például azért tapasztaltuk az elmúlt években, hogy mennyi probléma volt belőle, hogy csak két példát mondjak, hogy például az oktatás ügye a belügyminisztérium alá tartozott, tehát tulajdonképpen a végső esetben a csúcsokon a rendőrséggel kellett, vagy ez a rendőrséget felügyelő miniszterrel kellett egyeztetni oktatási ügyben, illetve az egészségügy ügye szintén ide tartozott, sőt én egykori környezetvédelmi miniszterként elmondhatom, hogy nekem mennyire fájdalmas volt, hogy a környezetvédelem ügye még ilyen értelemben egy önálló ágat sem kapott, hanem teljesen széttagolva négy minisztériumra lett szétszórva. Tehát az, hogy most egybe vannak ezek, visszatérünk a hagyományhoz, az jó például azért is, mert az adott szférában, hogyha valami probléma keletkezik, a pedagógusoknál, a környezetvédelemnél, vagy az egészségügyben, ha már ezt a három példát hoztam fel, akkor lehet kihez fordulni, van közvetlen párbeszéd lehetősége, el lehet mondani a gondokat. Ez azért nagyon sokat jelent, az az igazság, mert részben az irányítási gyakorlatban, részben a folyamatos kommunikációban, párbeszédben sokkal jobban működik egy ilyen modell. Tehát ezek a döntések szerintem jó irányba mutatnak.
0: Ugye megtörténtek a meghallgatások, vagy legalábbis egy része tegnap megtörtént, ma délelőtt még folytatódik, hiszen majd délután teszik le az esküjüket a miniszterek. Mi derült ki az ön számára ezekből a meghallgatásokból, és itt elsősorban a programra vagyok kíváncsi, hogy látható-e világos út, vagy egy világos program a következő, mondjuk, hogyha nem is négy évre, de mondjuk az első 100 napra vonatkozóan.
5: Hát nézze, itt azért eléggé általánosságokat hallottunk, de természetesen ezeknek az általánosságoknak is megvan a maga szerepe. Tehát például az érzékelhető volt tegnap, hogy egy eléggé indulatos, sőt személyeskedő vita robbant ki például az egészségügyében, de hát ott annyi sérelem halmozódott fel, hogy hát tulajdonképpen az lett volna meglepő, hogyha nincsen ilyen. Ugye ez régóta fókuszban van, és egyébként megjegyzem, az összes közvéleménykutatás az elmúlt években azt mutatta, hogy Magyarországon a polgárok számára ez az első számú érzékenységű ügy, hogy mi van az egészségügyel. Tehát itt azért volt egy elég komoly vita láthatóan, de nem programelemekről elsősorban, vagy nem azok voltak feltétlenül a fókuszban, mert mit lehet ilyenkor mondani? Ugye egy jelölt, aki oda kerül, természetesen elmondja, hogy szeretné sokkal jobban csinálni, szeretné, ha több pénz lenne az egészségügyre, szeretné, hogyha megoldanának alapvető dolgokat. Egyébként az az első bejelentett intézkedés, hogy arra próbálnak törekedni Semmelweis országában, hogy mindenhol legyen normális szappan és WC-papír a kórházakban, bármilyen szomorú, de hát ez egy jó irányú lépés. De azért is hozom fel azt, hogy általánosságok merülnek fel általában ilyenkor, mert azt látom, hogy a mostani kormány hivatalba lépésénél is elkövették azt a hibát, ami egyébként a 2010 utáni Fidesz kormányzásnak a sajátossága volt, nevezetesen, hogy megszüntették azt az elvárást, hogy kormányprogramot kelljen beterjeszteni, és emiatt döntően általánosságokról beszélünk ilyenkor, ugye, mert régen a rendszerváltás hagyománya az volt, körülbelül 20 évig, ugye én is, amikor miniszterként a parlamentbe ültem, nem is egyszer oktatás és kulturális miniszterként, környezetvédelmi miniszterként, akkor az volt a feladat, amikor a kormány hivatalba lépett, hogy mi leraktunk egy kormányprogramot az asztalra, az országgyűlési képviselők elé, arról egy részletes vita folyt, az ellenzék bírálta, a kormánypártok megvédték, majd miután erről szavaztunk, ezzel a szavazással együtt választották meg a miniszterelnököt. Most nincs kormányprogram, és ez nem jó szerintem, mert itt döntően általánosságokról beszélünk.
0: Beszéljünk még egy kicsit a Tisza párt politikai profiljáról, amivel kapcsolatban ön úgy fogalmazott, hogy finoman szólva sem kialakult. Hogy itt most részben arról van szó, hogy rengeteg irányból érkeztek támogatók, vagy pártagók, szimpatizánsok. Ugyanakkor magáról a párt szervezetről mit lehet tudni? Milyen lépésekre lesz szükség például ahhoz, hogy a Tisza szervezetileg is pártként tudjon működni, vagy kilépjenek ebből a ma még talán inkább mozgalmi létből, és hogy az ország működésében milyen szerepe van annak, hogy egy jól szervezett, stabil pártról beszélünk, vagy még inkább csak egy mozgalmi létről?
5: Hát nézze, ön is ugye pontosan fogalmazott a kérdésében, azt mondta, hogy mozgalmi lét, és én itt tulajdonképpen ezt húznám alá. Én ezt elsősorban mozgalomnak látom jelen pillanatban, és a Tiszát, hiszen nem látunk pártszerű működést. Tehát ennek megvan a maga hátránya, de mindjárt szeretnék mondani valami sajátosságot is ezzel kapcsolatban, tehát hogy nem olyan egyszerű ez a képlet. Mi a hátránya annak, hogy nem pártszerű a működés? Többek között az, hogy nincs pártdemokrácia, tehát nem látjuk azt, hogy belső viták lennének, és a belső viták azért fontosak, vagy azért lényegesek, mert azokban edződnek politikailag a jövő politikusai. Hát ott derül ki sok mindenkiről, hogy egy vitában tud-e megfelelő érveket mondani, meg tudja-e győzni a többieket, stb. Hát ezeket nem látjuk. És ezért én nem is nagyon mondanám azt, hogy itt a Tisza esetében egy pártról van szó. Szóval, hát ha jól tudom, formálisan 20-valahány tagja van jelen pillanatban is a Tisza pártnak, tehát nem lehet tudni azért pontosan, hogy és ma nincsenek belső pártszervek valójában. De, és akkor itt jön a de, amit jeleztem, hogy szeretnék ehhez hozzátenni azért a másik oldalát is ennek az éremnek. Ez a bizonyos másik oldal az az, hogy van a nemzetközi környezetben is példa erre az utóbbi időszakban, hiszen nézzük meg például annak idején Franciaországban az a mozgalom, amely elnöki emelte Emmanuel Macront, ugye az En Marche mozgalom, az ugyanilyen struktúrával épült fel, tehát inkább mozgalomnak tartotta meg magát, és nem működött annyira pártszerűen. Tehát a modern politikában egyre inkább feltűnnek az ilyen típusú erők. Én azt gondolom, az elkövetkezendő hónapokban lesz ez egy kérdés a Tisza számára, hogy hagyományos pártként akar megszerveződni, vagy inkább megtartja magát mozgalomnak.
0: Érdekes kérdés, és ez megérne egyébként egy másik műsort, hogy erről a témáról külön is beszéljünk, de azért, hogyha már az európai teret említette igazgató úr, ugye megint egy nagy kérdés lesz, hogy az európai térben mi várható Magyarország részéről. Szuverenitásunkból mennyi marad, önfeladás, igazodás, melyik lesz a helyes kifejezés, és melyik lesz a helyes cselekvési irány?
5: Igen, ez valóban, ez is egy önálló beszélgetést érne meg. Én például kifejezetten örömmel láttam, ez egy szimbolikus lépés volt most hétvégén, hogy újra felkerült az Európai Uniós zászló a magyar parlamentre. Ideje volt már szerintem, és hiba volt, hogy nem volt ott. És én azt gondolom, hogy a Fidesz kormányzatnak, hogyha hibáiról beszélünk, mert hiszen nyilván a választási kudarc kapcsán érdemes elemezni azt, hogy milyen hibák vezettek ide, én az első helyre az Európai Unióval elromlott viszonyt tenném. Tehát az biztos, hogy hiba volt, hogy odáig mentünk el, hogy rendkívül jelentős büntetéseket kaptunk, a szégyenpadra kerültünk, és folyamatosan állandó konfliktust jelentett a Brüsszellel való kapcsolat. Én nagyon sok fiatallal beszéltem most a választások után, és kérdeztem őket, hogy miért szavaztak a Tiszára. Szinte mindenhol előjött az, hogy többek között azért, mert európainak érzik magukat, és az Unióhoz szeretnek tartozni, és nem pedig Moszkvához. Tehát ez biztos, hogy egy hiba volt, tehát ilyen értelemben ez jó, de ami az ön kérdésében is benne volt, itt is van egy de természetesen, hogy ezzel együtt az Unióhoz való tartozás, az nyilvánvalóan egy állandó vitás kérdést, vagy egy állandó probléma halmaz is jelent a tekintetben, hogy nekünk a szuverenitásunk is egy fontos érték. Tehát például a mostani Tisza kormányzatnál is egy komoly kérdés lesz majd, hogy jó néhány kérdésben hogyan próbál egyéni álláspontot képviselni. Előzetesen Magyar Péter ugye azt előlegezte meg, hogy például Ukrajna ügyében nem az uniós közös állásponttal szeretne menni, például a migráció ügyében a kerítést ő is szeretné megtartani, tehát itt lesznek olyan kérdések, amelyek az elkövetkezendő időben kristályosodnak ki, de önmagában az a törekvés a mostani kormány részéről, a most hivatalba lépő kormány részéről, hogy rendezze a kapcsolatokat az Unióval, az helyes és jó.
0: 3 percünk maradt, és 2 témát még feltétlenül szeretnék önnel átbeszélni. Az egyik az, hogy mit gondol az immunitás programról. Ugye ez a korrupció bejelentő platform, ahogy a Tisza honlapján szerepel egy digitális gyóntatószék, névtelenül jelenthető fel az, akiről valaki úgy gondolja, hogy része volt valamiféle korrupcióban. Az lenne a kérdésem, hogy nem generál-e ez további feszültségeket a társadalomban? Nem véletlenül szűnt meg annak idején ugye a névtelen feljelentgetés például a Nemzeti Adó és Vámhivatal esetében?
5: Igen, én soha nem szeretem az ilyen dolgokat, tehát én ezt nem tartom jónak és helyes iránynak, meg kell, hogy mondjam. Szerintem érzem meg, tudom azt, hogy persze a társadalom részéről van egy olyan igény, hogy legyen törvényesség és igazság olyan tekintetben, hogy láthatóak olyan ügyek, amelyek nyilvánvalóan a nagy közösséget irritálják. Ilyen például az, amiben Balázsi Gyula megszólalt, ez az egész Balázsi ügy szerintem a közönséget irritálja, vagy itt van az ominózus Matolcsi ügy, amiről fideszesek mondták el már hónapokkal ezelőtt, hogy azt szeretnék, hogyha ebbe valami történne. Tehát, hogy ezek biztosan irritálják az embereket, főleg úgy, hogy az elmúlt 4 évben gazdasági válság volt Magyarországon, óriási inflációval, egyre rosszabbul éltek a magyarok, miközben azt látták, hogy van egy réteg, aki azzal, hogy továbbra is ezt a kifejezést kifejezést használjam, irritálja őket, hogy elképesztő luxusjachtokat vásárol, hihetetlen táskákkal és egyéb felszerelésekkel pokoli árakban járkál, tehát ezek nyilván irritálják a társadalmat, tehát ilyen tekintetben itt a törvények, szigorúan a törvények alapján biztos, hogy érdemes tiszta vizet önteni a pohárba, és eljárni a tekintetben, akik törvényt sértettek, de önmagában elindítani egy olyan lavinát, amire ön is célzott, hogy akkor most hajrá neki, lehessen néztán feljelentéseket tenni, ez soha nem vezet semmi jóra. Ezt egyébként láttuk 2010-ben is, akkor is azt hallottam én az akkori fideszesektől, hogy talicskával tolják be az emberek az iratokat hozzájuk, arra vonatkozóan az előző kormányzat miket csinált, és most is ugyanezt hallom a tiszásoktól. Ezek nem jó jelek, az az igazság, mert itt ilyenkor a személyes bosszú, a személyes ellenszent, ezt tudjuk a szomszéddal és egyebekkel kapcsolatban megjelenhet, szerintem mindig féken kell tartani az ilyen típusú indulatokat egy társadalomban.
0: No, hát fél percünk maradt, beszéljünk még az ügynökaktákról. Milyen jelentősége lesz most ezeknek az ügynökaktáknak a nyilvánosságra hozataláról? Egyébként bárki kikérheti ezeket az ügynökaktákat.
5: Így van, tehát szemben a közhiedelemmel ezek most is nyilvános az adatoknak a jelentős része, tehát én magam is például több száz oldalt kértem ki magamról, hogy hogyan figyeltek meg annak idején, hallgatták le a telefonomat, követtek be, súgó jelentéseket írtak rólam, stb. Tehát ez más is megteheti. De jelen pillanatban is ez rendelkezésre áll. Amit itt esetleg lehet még nyilvánosságként növelni, mert tényleg lehet, az az, hogy például a modern technológia felhasználásával online módon már egy csomó adatot le lehessen kérni, akár nyilvánosan másokról is, de erre nagyon oda kell figyelni, hogy a személyiségi jogok is sem sérüljenek, hiszen rengeteg tragikus sors van ezek mögött, az ügyek mögött.
0: Fodor Gáborral, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen!
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
0: 7 óra 47 perc, az elmúlt hónapokban unió szinten is felgyorsultak a harmadik országokba történő kitoloncolások, és egyre növekszik az igény a tagállamok részéről arra, hogy Afganisztán irányába is megvalósuljon a repatriálás, hogy ez milyen formában, hogyan történhet meg, egyáltalán mi most a brüsszeli álláspont, és mi az afgán álláspont, erről is beszélünk a következő percekben Dóce Edith Krisztinával, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
0: No, Afganisztánba való visszatoloncolások esetében először nézzük azt meg, hogy Európában nagyjából hány afgán nemzetiségű ember él.
6: Most azokat veszük alapul, akik bizonyítottan jogellenesen tartózkodnak az uniós tagországokban, akkor 2024 végén ez az adat, ez 60.060 volt, ami egyébként egy 46,6%-os csökkenés jelentett az előző évhez képest. A problémát viszont az okozza, hogy hiába, hogy van egy nagyobb mértékű csökkenés, amit már az utóbbi néhány évben már tapasztaltunk, ellenben még mindig továbbra is tömegesen érkeznek Európába Afganisztánból, tehát például 2025-ben, tehát tavaly közel 64 ezeren nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet. Ebben ugye azok is benne vannak, akik már nem első, hanem már többedik alkalommal nyújtják be a kérelmet valamelyik uniós tagországban. Ugyanakkor a visszatérések aránya meg rendkívül alacsony. Most visszatérve ez a 2024-es több mint 60 ezres adathoz, ugye ez egy meglehetősen magas szám, ellenben ugyanebben az évben mindössze 435 afgán állampolgárt sikerült haza szállítani, vagy önkényesen elhagyta valamelyik uniós tagországot, és az összességében egy 2%-os visszatérési arányt jelent. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy még további tízezreket kellene deportálni, vagy pedig önkényesen hazaküldeni Afganisztánba.
0: Ugye elkezdődött a gondolkodás arról, hogy leülne az Európai Unió tálibokkal tárgyalni erről. Ez azért lesz egy érdekes kérdés, mert hogy hol találhatnak közös pontokat, ami alapján egy megállapodás születik, és ebben a megállapodásban melyik fél mit vállalhat?
6: Nos, ugye az Európai Uniónak az az érdeke, hogy minél hamarabb ki tudja toloncolni ezeket az embereket Európából, hiszen a szírek után lényegében ők vannak a legnagyobb számban, és ugye az ő visszatérésük az, amit könnyebben lehet biztosítani, tekintve, hogy nyilván viszonyítás kérdése, de az elmúlt 20 éves háborúhoz képest azért jelentősen javult Afganisztán biztonsági helyzete, és most kifejezetten nem is tértem ki a humanitárius és gazdasági kérdésekre, de hogy biztonságilag már egy mondhatni egy kvázi biztonságos származási országról beszélünk. És hogy ezzel szemben a tálibok mit tudnak nyerni, nyilván ennek van egy ilyen szimbolikus jelentősége is, hogy a tálibok a 2021-es hatalom átvétel óta azért elég szisztematikusan harcolnak azért, hogy ők az ő kormányukat elismerjék. Ez eddig Oroszország részéről történt meg hivatalosan, 2025. június 3-án, ellenben az, hogyha az Európai Unió leül velük tárgyalni, hogyha uniós tagországok leülnek velük tárgyalni, amelyre már volt is egyébként példa, és van is példa jelen pillanatban is, akkor azért az egy meglehetősen szimbolikus jelentőségű a tálibok számára, hogy bár hivatalos elismerés nincsen, a gyakorlatban mégis együttműködnek velük. Illetve abból a szempontból pedig ők is tudnak ebből profitálni, hogy ugye azért csak hazatér az a több százezer ember, vagy több millió ember, hogyha most globálisan nézzük, hogy hány afgán menekült tartózkodik Afganisztánon kívül, azért ez gazdaságilag sem lenne feltétlenül hátrányos Afganisztán számára.
0: Nyilván az egyik kérdés, mely beszéljünk erről is, hogy milyen élet vár azokra az afgánokra, akik hazatérnek, egyáltalán politikailag megbélyegzik-e őket, vagy sem, tehát itt azért ennek lesz egy ilyen olvasata is, illetve hát az ENSZ tavaly augusztusban kijelentette, hogy a tálibok minden eddiginél közelebb kerültek ahhoz, hogy egy olyan társadalmat hozzanak létre, amely teljesen kitörli a nőket a közéletből. Ha egy ilyen társadalom jön létre, akkor nyilván pláne uniós országok részéről nehéz lesz elismerni a talibánt.
6: Én azt gondolom, hogy maga az Európai Unió nem is akarja egyébként elismerni a talibánt. Tehát ugye, sőt, globálisan is ezt látni, hogy Oroszországon kívül egyik ország sem akarja elismerni a talibánt, mint kormányt, hiszen nyilván annak van egy olyan jellegű üzenet a nemzetközi közösség számára, hogy támogatnak egy fegyveres hátterű szervezetet, egy fegyveres hátterű kormányt. Ugyanakkor ugye az ENSZ-nek a kijelentésére kitérve, na most az elmúlt években a tálibok valóban jelentősen megvágták az emberi jogokat, különösen a nők jogait. És itt számos példát lehet felhozni.
0: Bocsasson meg, hogy itt a szavába vágok, de azért, mintha nekem az rém lenne, hogy akkor, amikor az Egyesült Államok kivonult Afganisztánból, és elindult Afganisztán mondjuk úgy, hogy újjáépítése, ebbe azért nagyon sok minden beletartozik így, akkor szó volt arról, hogy a nők a jövőben különböző jogokat kaphatnak, akár a tanuláshoz való jog, vagy egyéb más a közéleti szerepvállalást jelentő jogokat megkaphatják. Akkor ez akkor mint csak ígéret volt, egy szimbolikus ígéret, amiből aztán semmi nem lett?
6: Hosszú távon azt látni, hogy igen. Tehát ugye miután kivonultak az amerikai, illetve szövetséges csapatok Afganisztánból, már akkor megkezdődött a női jogoknak az eltörlése, vagy hát elvágása. Ugye például az első intézkedések közé tartozott az, hogy a nőknek a tanuláshoz való jogát, ugye életkor szerint azért meglehetősen lecsökkentették. Egyébként ezen belül nagyon érdekes, hogy voltak azért a tálibok között is voltak azért törésvonalak, tehát ezt például nem minden tálib frakció támogatta, az ilyen mértékű szigorítást, és azért az is kérdéses, hogy ezeket a jellegű tiltásokat mennyire tartják be egyébként országszerte. Ugye Afganisztán egy olyan különleges státuszban van, amit hát nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy európai országot, vagy bármelyik más országot, amivel mi a mindennapokban találkozunk. Tehát struktúráját tekintve egy széttöredezett, még továbbra is egy törzsi alapon működő országról beszélünk, ahol központi kormányzás részben van, de olyan mértékben viszont nem valósul meg, hogy akkor, ha valamit kijelentenek mondjuk Kabulban vagy Kandahárban, a tálibok bázisán, akkor az ország szerte érvényes lesz. Tulajdonképpen a törzsi vezetőkön vagy a helyi tálib vezetőkön fog múlni, hogy ezeket mennyire fogják betartatni.
0: Nézzük azt meg, hogy azok az országok, ugye én is említette Oroszországot, nyilván ő most az Európai Unió, illetve a geopolitikai tényezők tekintetében nem partnere az Európai Uniónak, de ott van például Kína, akik szintén támogatják a tálibokat, vagy a talibánt.
6: Na most ugye itt gazdasági és biztonsági érdekek vannak elsősorban, egyébként Oroszország meg Kína esetében is. Ugye miután kivonultak az amerikaiak, akkor keletkezett lényegében egy nagy hatalmi vákum keletkezett Afganisztánban, és ezt igyekezett betölteni Oroszország is, illetve Kína is. Mind a két ország egyrészt lecsapotta az ottani energiakészletekre, bár nem olajnagy hatalomról beszélünk, de azért Afganisztánnak vannak kiaknázatlan készletei, tehát ez volt az egyik ok, amiért így ilyen hirtelen reagált a kivonulásra Moszkva is és Peking is. A másik ok pedig ugye a biztonsági helyzet. Kínának van közvetlen határvonala Afganisztánnal. Igaz, hogy nagyon rövid, de pont a Szicsiang régió határos Afganisztánnal, ahol pedig ugye ujgur muszlimok élnek, ők pedig az helyi iszlám állam tekintetében tudnak egyfajta kockázatot jelenteni Kína számára, és Kína ezt próbálja meg kiküszöbölni. Oroszország esetében pedig bebizonyosodott, hogy a 2024-es krasznogorszki terrortámadást közép-ázsiai állampolgárok követték el, akik az afganisztáni iszlám államhoz kötődtek. Moszkva pedig erre próbált valamilyen garanciákat szerezni a táliboktól, hogy nem fog ilyen jellegű támadás megtörténni.
0: Dulce Edith Krisztinával, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjével beszélgettünk arról, hogy már az Európában lévő afgánok visszatoloncolásáról is tárgyalna Brüsszel a tálibokkal. Várjuk a tárgyalás eredményét. Köszönöm, hogy eljött.
6: Köszönöm szépen.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-ei kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
9: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
10: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
9: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
11: Macska gyökér, gomló, doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
12: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Széchenyi István utcában a Görgei Artúr térnél. Mindkét irányból korlátozásra kell készülni. Ma napközben a második kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Tart az útburkolat javítása a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Mától ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. A 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utca és a Teve utca között, darúzás miatt várhatóan délután 1 óráig. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva haladhat karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Autós percek.
0: Az M1-es autópályán Herceghalomtól Biatorbágyig a külső sávon arra szólva haladnak a járművek, ezért a szokásos tanács, mi szerint személyautóval az átterelt sávot érdemes használni, ma reggel is igaz. Még a szokottnál is erősebb a reggeli forgalom, emiatt torlódása, arra szólásra készüljenek a fővárosba tartók, az M0-as autóúton Péccel, Vecsés, Dunaharaszti térségében, az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópályán Gödöllőtől, az M4-es autóúton Monornál és Üllőnél, az M6-os autópályán Érdnél, az M7-es autópályán Törökbálinttól, az 1-es főúton Biatorbágytól az M0-ás csomópontig, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Taksonytól számítva. erre a közúti közlekedési káoszra kell ma számítani, úgyhogy vezessenek óvatosan.
2: Időjárás jelentés.
0: Felhős lesz az ég, de keleten napos időszakok is lehetnek, többfelé várható eső, zápor, erős északnyugati széllel, 15-22 fok közötti hőmérséklettel.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 8 óra, jó reggelt kívánok 2026. május 12-én. A mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása.
4: Tegnap a 16 miniszterjelöltből
1: elhagyta Tenerife-t a Hondius óceánjáró, miután az utasokat és a legénység többségét evakuálták és elszállították a szigetről. Budapestről fosztogatta egy hollywoodi filmsztár bankszámláját egy férfi, elfogták a rendőrök. Ezek voltak a rövid hírek, most mondjuk a részleteket. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is.
4: Ezekben a percekben kezdődik Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt meghallgatása. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság előtt a művelődési bizottságban Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosának beszámolója, és ugyancsak 8 órától számol be elképzeléseiről a Szociális Bizottságban. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt. 10 órától a miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruf Bálint az igazságügyi bizottság, Kármán András pénzügyminiszter jelölt pedig a pénzügyi és költségvetési bizottság tagjait tájékoztatja terveiről. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezik ki a miniszterelnök javaslatára. Majd a miniszterek az országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén ünnepies keretek között tesznek esküt, ezzel megalakul a Tisza kormány.
1: Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hang nem lesz.
4: Közben bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra, mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot.
1: Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait.
4: A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszednie a hirdetményeket annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetnek.
1: Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit, mondta a parlamenti bizottsági meghallgatásán a gazdasági és energetikai miniszterjelölt. Kapitány István hozzátette, ellenőriznek minden olyan szerződést, amelynél felmerül a túlárazottság gyanúja, illetve amely kedvezőtlen az ország számára.
4: A miniszterjelölt arról is beszélt, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstoppokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosszatom úgy reagált, hogy minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésre válaszolnak. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt a lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg.
1: Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint nehéz év előtt áll a hazai építőipar.
4: Kói László a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy idehaza jelentős az állami beruházások aránya a szektorban. A leköszönt kormány viszont a koronavírus járvány miatt 2022-ben mintegy 5000 milliárd forintnyi fejlesztést halasztott el, amit azóta sem pótoltak. Hangsúlyozta, a választás is hatással volt az iparágra. A korábbi kormány ebben az évben már nem az új építőipari beruházásokkal foglalkozott. Hozzátette, a kitörést a lakáspiac élénkülése hozhatja, amit segít az Otthon Start program.
14: Az évos számításai szerint, ha a program az elmondottak szerint folytatódik, akkor 2026-ban körülbelül egy 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 25 ezer új építésű lakást munkába tudunk venni, és nyilván ennek van egy kifutási ideje, hogy 2027-28-ban mikor mennyi fog elkészülni. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg van elegendő építőanyag, kivitelező, tervezői kapacitás ahhoz, hogy ezt a nagyságrendet rövid időn belül megugorjuk.
15: Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 1856 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és aki kiemelkedő munkásságával megteremtette a modern betegápolás alapjait.
4: Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen az egészségügyben, a szakember hiány világszerte jelentős problémát okoz.
16: Ha megnézzük a világ statisztikai adatokat, akkor mostani álláspont szerint 6 millió ápoló hiányzik a Földön, hogy biztonságos betegellátást nyújtsanak. Az országonként különböző mértékű ez a szám, de mindenhol ápoló hiány van. Azért, mert ehhez a hivatáshoz a szakmai tudáson és a szakmai fejlődés iránti vágyalomon túl, szakértelmen túl, érzelmekre, szívre, lélekre is szükség van, és a modernkori társadalmak pedig nem ilyen irányba mennek, hogy ilyen típusú emberek álljanak a jövőkép középpontjába. Tehát erre a hivatásra azt gondolom, hogy születni kell.
15: Nagy-Britanniában távozásra kérte a miniszterelnököt 4 kabinettag és számos kormánypárti képviselő. A BBC ugyanakkor úgy értesült, hogy a kabinetben egyelőre nincsenek többségben a kormányfő távozását szorgalmazó miniszterek.
4: A múlt héten az angliai tanácsi, valamint skóciai és walesi parlamenti választások eredményeként előre tört. A Nigel Farage vezette szélsőjobboldali, radikálisan EU és bevándorlás ellenes párt. A munkáspárt pedig sok mandátumát elveszítette.
15: Belgiumban országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot töröl Charleroi repülőtere, a brüsszeli Zaventem légikikötő pedig a mai járatok felének kiszolgálására számít.
4: A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg.
15: Elhagyta Tenerife-t az az óceánjáró, melynek fedélzetén több utas meghalt hantavírus miatt. Az utasokat és a legénység többségét evakuálták és elszállították a szigetről. A legénység 27 tagja a fedélzeten maradt, ők úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtlenítik majd.
4: Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában. Emellett a hantavírus nem terjed könnyen emberek között.
15: Megkezdődött az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi városrészében, közölte a várospolgármestere.
4: Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon dolgoznak. Hozzátette, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni.
15: Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki azután több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról. Több mint 300 tranzakciót indított, vásárlásokat és szállásfoglalásokat fizetett ki. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankkártyáját. A Nemzeti Nyomozóiroda elfogta a csalót, a bíróság elrendelte letartóztatását. Víg András információi.
17: A 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta egy hollywoodi filmsztár bankszámláját majdnem 2 éven keresztül egy 27 éves jordán férfi. 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A csaló több mint 300 tranzakciót hajtott végre, összesen 720 ezer dollár értékben. Legtöbbször vásárlások alkalmával vagy szállásfoglalások kifizetésénél adta meg a Színész banki adatait. A hitelkártya tulajdonosának 2025. decemberéig nem tűnt fel, hogy valaki rendszeresen megcsapolja a számláját. Az amerikai bank idén januárban tett feljelentést. Mivel a szálak Magyarországra vezettek, az FBI a Nemzeti Nyomozó Iroda segítségét kérte a csaló elfogásához. Mondja Kész Varga Mónika, az NNI szóvivője.
18: A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai megállapították a bűncselekményhez használatos IP címeket, valamint e-mailes elérhetőségeket, melyek mindegyike magyar internetszolgáltatóhoz vezetett. Ezen túl pedig egy magyar telefonszámot is kötöttek a bűncselekményhez, ez pedig tavaly decemberben egy budapesti lakás kibérlésénél használták elérhetőségként. Ezen adatok alapján sikerült azonosítani az elkövetőt.
17: A jordán férfit a Gömb utcai bérelt lakásában fogták el a Nemzeti Nyomozó Iroda kommandósai. Az M1 értesülései szerint a férfinek hónapokkal ezelőtt lejárt a tartózkodási engedélye, ezért jogerős kiutasítási határozat volt érvényben ellene. A férfit a nyomozók őrizetbe vették, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását. Mondja Raff Ferenc, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivője.
19: Bár a jordán férfi tagadja a közel 220 millió forintnak megfelelő károkozást, az ügyészség indítványa alapján a bíróság megállapította, hogy az üzletszerű bűncselekmény gyanúja megalapozott, és a letartóztatásnak több indoka is fennáll, ezért letartóztatásba helyezte a férfit.
17: A jordán férfi ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folyik eljárás. Ha elítélik, 10 évet is kaphat.
2: Autós percek.
20: Az Útinform tájékoztatása szerint három autó ütközött Újhartyán és Hernád között. Az 5-ös kilométernél az utat lezárták, Dabas felé lehet kerülni. A Szokottnál is erősebb a reggeli forgalom, emiatt torlódásra, araszolásra készüljenek a fővárosba tartók. Az M1-es autópályán Herceghalomtól Biatorvágyig, az M3-ason Gödöllőtől. Az M6-os autópályán Érdnél, az M7-esen Törökbálintól, az M2-esen Dunakeszitől, az M4-esen Monornál és Üllőnél, az 1-es főúton Biatorbágytól az M0-ás csomópontjáig, a 10-es főúton a Sólymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Taksonytól.
15: Budapesti információkkal folytatjuk.
3: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Széchenyi István utcában a Görgei Artúr térnél. Tart a helyszínelés a 10. kerületben az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárás nehezíti a közlekedést mától a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
20: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este nyugat felől csökken a felhőzet, a szelet sokfelé erős az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében. Viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
15: Ez volt a Krónika. 8-kor negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Lotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
21: Nemzeti Sport Krónika.
22: Magyar érmek a Taekwondo EB-n ma keretet hirdett Márko Rossi. Férfi jégkorongozóink az elit világbajnokságra, férfi kézilabdázóink pedig VB-selejtezőre készülnek. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
21: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
22: Salim Kamilla aranyérmes lett a taekwondósok müncheni Európa-bajnokságán. A 17 évesen első felnőtt EB-n szereplő Salim a 46 kilósoknál a török Gogebakant győzte le a döntőben 2-0. Márto Luana pedig ezüstérmes lett Münchenben, a háromszoros világbajnok a 67 kilósok döntőjében a görög Marentakitól kapott ki 2-0. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián Sára, Rahel Major Veronika alkotta csapat a nők Standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A magyar hármas Európa csúccsal győzött.
21: Nemzeti Sport Krónika.
22: Ma kiirdeti a magyar labdarúgó válogatott keretét a júniusi felkészülési mérkőzésekre Márko Rossi. A nemzeti együttes júniusban előbb Finnország, majd Kazaksztán ellen lép pályára. Ezekre a meccsekre több újoncot is meghívhat a keretben a szövetségi kapitány. További részletek Bitman Emil összeállításában.
5: Már a legutóbbi márciusi kerethirdetésnél is sokakat, így a szövetségi kapitányt is foglalkoztatta a kérdés, mikor jöhet-e Kovács Bendegúz ideje a felnőtt válogatottban. Akkor Marco Rossi azt mondta a fiatal csatárról, hogy elsőként az AZ Alkmaar felnőtt csapatában kell bemutatkoznia, mielőtt meghívná őt. Kovács azóta eseménydús heteken van túl, hiszen a konferencialigában a Shakhtar Donetsk ellen gólpasszal debütált, majd néhány nappal később a holland élvonalban is bemutatkozhatott. Így van esély arra, hogy ő lesz az egyik újonc a magyar válogatott keretében. Most az U19-ben játszik, ahol több gólt is szerzett az elmúlt időszakban. A második csapatban, tehát az U21-ben is eredményes volt, méghozzá háromszor. De amíg nem lesz az első csapatban, addig nehéz elgondolni, hogy meghív.

0: Ből a két játékos összesen eddig 15 góllal, valamint 8 gólpasszal vette ki a részét. És a védelemben is kipróbált akár egy új embert Marco Rossi, a skót Dundee United kölcsönjátékosa, Keresztes Krisztián alapembernek számít klubjában. Eddig 41 meccsen kapott lehetőséget. A 26 éves játékos azért is jöhet szóba, mert néhány napja Dárdai Márton combsérülést szenvedett. Azt még nem tudni, hogy a Hertha védőjével számolhat-e Marco Rossi, az viszont biztos, hogy Bárány Donát ezúttal nem kap meghívót. A Debrecen csatára márciusban a szlovének ellen mutatkozott be a válogatottban, majd a görögök ellen is játszott, de ott megsérült a bokája. Azóta már megműtötték a 25 éves játékost, aki váraton még hosszú hetekig nem játszhat. Hogy összesen hány újoncot hív meg Marco Rossi a magyar válogatottba, az 13 órától kiderül, a kerethirdetést az M4 Sport élőben közvetíti.
1: Várhatóan Varga Barnabás is ott lesz a válogatott keretében. A magyar támadó csapata az Alkatén vasárnap este már két fordulóval az idény vége előtt megnyerte a görög labdarúgó bajnokságot. A vezetőedző Márko Nikolics, aki korábban a videótonnal is bajnok lett, tehát az aténi csapatot is sikerre vezette. A szerb szakembert Varga Barnabásról is kérdezte Csisztu Zsuzsa.
2: Nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
3: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
2: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
3: Természetesen.
2: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
4: So he actually stands out in a way.
3: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
2: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
3: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
2: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt, és újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott tegnap utazott el az elit világbajnokság helyszínére Svájcba. Először fordul elő, hogy egymást követő két évben szerepelhet a csoportos VB-n a nemzeti együttes. A magyar csapat szombaton a finnek ellen kezdi a világbajnokságot. Erdély Csanáddal, a válogatott csatárával az elutazás előtt Vasvári Lili beszélgetett.
6: Olyan felkészülést tudhatunk magunk mögött, amilyenre számítottunk. Igaz, nagyon sok babér nem termett nekünk itt a felkészülési meccsek alkalmával, de azt gondolom, hogy a melót meg a szisztémát azt úgy át tudtuk venni, és ott tudtuk folytatni, ahol tavaly vagy akár februári szünet alatt abba hagytuk, úgyhogy pozitívan állunk az egészhez. Nyilvánvalóan ez is egy történelmi esemény számunkra, hiszen egymás után két évben is átcsoportot tudunk játszani, ami egy óriási dolog a magyar jégkorong szempontjából, de én azt gondolom, hogy a játékosok azok érzik a súlyát ennek.
7: Emiatt változott esetleg az öltözőben a hangulat, hogy ahogy te is említetted, egymás után kétszer is ott vagytok az elitben?
6: Bizakodva várja mindenki, ugye tavalyi jó szereplésünket szeretnénk mindenképpen megismételni, és kicsivel én személy szerint több pontot is szeretnék gyűjteni majd a meccsek alkalmával. Összességében tényleg bizakodva várjuk. Egy kicsivel most más lesz a menetrend, nekünk egyel több szünnapunk lesz, ami nagyon sokat számított egy ilyen rövid periódus alatt, úgyhogy ezek az elsődleges elvárások, és ilyen felkészültségben utazunk ki a Svájcba.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott pedig tegnap kezdte meg a felkészülést a szerbek elleni VB-selejtezőre. A párharc első meccsét csütörtökön Nizsben, a visszavágót pedig vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut majd a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A szövetségi kapitány Csema Rodriguez így nyilatkozott az összecsapások előtt.

0: A szerb válogatott rendkívül erős, minden poszton kiváló játékosokkal, és nagyon gyorsak is. De mi is nagyszerű csapat vagyunk. Éppen ezért gondolom, hogy mindkét együttesnek ugyanannyi az esélye a továbbjutásra. Raúl González remek munkát végez a szerbeknél. Egyébként ő az egyik legjobb barátom. Korábban csak nem 10 évet játszottunk együtt a Valladolidban, és volt edzőm a Ciudad Realnál. Az egyikünk viszont nem lesz ott a következő VB-n, és remélem, hogy ezúttal ő marad le.
1: Most pedig következzen Palasics Kristóf, a német Melsungen légiósa, a nemzeti együttes kapusát Csecsegi Balázs szólaltatta meg.
2: Nagyon furcsa ez a helyzet, amikor gyakorlatilag már mindenki várja a szezon végét, és mégis most kell újra csúcsformába, talán a legjobb formátokat hozni Szerbia ellen, hiszen mondhatjuk egy bal szerencsés sorsolás egy olyan csapat ellen, amire még Csema is azt mondta, hogy hát 50-50.
3: Igen, abszolút, ez így van. Úgy gondolom, hogy a januári világverseny után ez talán a legfontosabb hét most a válogatottnak ebben a szezonban. Vagy ha a naptári évet is nézzük, talán a egyik élezettebb párharc, a két meccs, ami nagyon-nagyon sok mindenről dönt, ugye nem csak egy másik világversenyről, hanem ugye azért egy olimpiai kvalifikációs versenyről is. Abszolút én is azt gondolom, hogy 50-50 a szerb csapat és egy nagyon-nagyon komplett, nagyon erős brigád. Nyilván itt van a szezon vége, lassan, ahogy az mindenkinek jön, viszont ugyanakkor most jönnek azért a bajnokságon is olyan részek, amikor még lehet helyezéseket javítani, vagy akár adott esetben például nekünk azért, hogy egy Európa Liga Final Four-ért küzdeni, még nem szabad kiengedni egy pillanatra sem.
2: Nem hátrány, hogy nem lesz a szerbeknél Lazar Kukić, de hát vannak olyan nevek, játékosok, akiket bőven mindenki ismer. Dodic, Pešmábek, Marsenic, Milosavljev, ha már a kapust említjük, és hát az ilyen mérkőzések általában azért hátul dőlnek el.
3: Igen, abszolút egyetértek, én is azt gondolom, hogy nyilván az ilyen mérkőzéseken azért, hogy megnézzük a BL-ben is a top párharcokat, nagyon sok mérkőzés a kapus teljesítményének döntenek el, de nyilván kell hozzá másik egyéni teljesítmények is, tehát azt gondolom, hogy lesznek kiemelkedő egyéni teljesítmények, nyilván lesznek mind a két oldalon, ahhoz, hogy ezt a párharcot megnyerjük, és valóban ezért az említett nevek a szerbeknél meghatározó játékosok, de összességében én azt gondolom a szerb csapatról, hogy aki papíron nem is akkora név feltétlenül, mint akiket az előbb említettünk, ilyen mérkőzéseken, és ezt már sok világversenyen láttuk, hogy föl tudna mindenki nőni erre a szintre a szerbeknél is, és nagyon komoly összképet ad a csapatukról ez, úgyhogy én már nagyon kíváncsian várom.
2: Persze, de azt is láttuk, hogy hiába van sok jó játékos a szerbeknél, azért nem mindig állnak össze csapattár, és ez nem csak a feltétlenül a férfi kézilabdára igaz, hanem az összes többi csapat sportágra. Kérdés, hogy Raúl González ezzel mit tud kezdeni?
3: Igen, és egy jó kérdés. Nyilván a szerbeknek eddig is megvoltak az adott játékosaik, és valahogy azért tényleg az elmúlt világversenyeken sokszor volt olyan, hogy nem úgy jött ki nekik a lépés, viszont ez azért más. Tehát itt most két mérkőzés, igazából tényleg ez dönt most mindenről. Ő is egy olyan edző, akinek rengeteg tapasztalata van, top csapatoknál volt ő is edző, és biztos vagyok benne, hogy ebben a szerb csapatba, illetve az öltözőbe próbál ő is egy olyan légkört kialakítani, ahol erre a két meccsre most 100%-kal fókuszálnak. Utána, hogy mi lesz velük, az már másik kérdés, de tényleg azt gondolom, hogy ez most egy nagyon-nagyon komoly ellenfél.
1: Zárásként ismét labdarúgás. A bentmaradásért küzdő Tatenem csak egy-egyes döntetlent játszott hazai pályán a Leeds Uniteddel, az angol labdarúgó bajnokság 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén, így előnye csak 2 pont a már kieső helyen álló West Hammel szemben 2 körrel az idény vége előtt. Spanyolországban pedig a szintén élvonalban maradásért küzdő Girona ugyancsak 1-1-es döntetlent ért el a Rayo Vallecano otthonában, is szintén 2 pontra van a kiesést jelentő 18. helytől. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: Műsorajánlat. Kiszínezett meddőség.
6: Akkoriban voltunk benne a férjemmel a 6. lombik ciklusunkban, és hát akkor ugye érzelmileg eléggé mélypontra kerültem, és elkezdtem ezeket a képeket kirajzolni magamból, mert az illusztrációs képzésen egyébként is javasolták, hogy az érzéseket rajzoljuk ki.
7: Mit jelent évekig részt venni a gyermekvárás asszisztált folyamatában? Milyen módszerek és szakemberek segítsége érhető el a szülővé válás olykor testet, lelket különösen erősen igénybe vevő időszaka alatt?
5: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
8: 20 éves lett a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ. Az évfordulóra készült kiállításra a múzeum gyűjteményéből válogattak. Vizi Kata, a Modem ügyvezetője lesz a vendégünk. Országos kerámia és textilművészeti biennálé kezd helyen a Balatoni Múzeumban. Anna Vinnickája lép fel a Koncertó Budapest évadzáró koncertjén a Zeneakadémián. A bőgős fia és az ördögök, bemutató az Egri Harlekin Báb Színházban.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
9: 8 óra 26 perc, napi jegyzet című rovatunkban Cseke Péter, Kossuth és Jászai Mari Díja színész, rendező, színházigazgató, egyetemi tanár, érdemes művész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
5: Napi jegyzet.
10: Jó reggelt! Sokszor jut eszembe az a kérdés, hogy vajon képesek vagyunk-e megőrizni a jövőnek a valóban értékes dolgokat. Bizonyos szempontból egyértelmű, mi az, ami időtálló, máskor pedig a társadalom nem biztos a válaszban. Így van ez szűkebb pátriám a színház életében is. Több mint 2500 éves hagyomány, amit estéről estére életben tartunk, mégis sok korszakban temették, azt gondolták, nem lesz már rá szükség. Pedig a színház élőbb nem is lehetne, mint ma. Hogy miért? Mert még a legnehezebb időszakokban is a kikapcsolódás, a közösség, a közösségi élmény gyógyító erővel hat. Minden embernek szüksége van olyan lazításra, amikor teljesen maga mögött hagy mindent, és testileg, lelkileg ellazul. Sokaknak, nagyon helyesen, ez a színház. Nekem személyesen pedig a víz. Leülni egy folyópartjára és csak nézni a vizet, figyelni sodrását, hallgatni zúgását, érezni az illatát. A természetes víz rám rendkívüli nyugtató pihentető erővel hat. Érdekes, hogy a Szentírásban is egyik legkedvesebb jelenetem a vízzel kapcsolatos. Jézus az első kenyérszaporítás után kéri a tanítványokat, hogy induljanak el a genezáreti tavon a másik partra, ő még egyedül felmegy a hegyre és imádkozik. Ima után elindul a tanítványok után éjszaka a vízen. Amikor meglátják, megrémülnek. Jézus azonban megnyugtatja őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Mire Péter megszólal, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Gyere, felelte Jézus. Péter kiszáll a bárkából, és elindul Jézus felé a vízen. Hihetetlennek tűnik, pedig így van. Péter a vízen jár. Ő is tud járni a vízen, mert hallgat Jézus szavára. Nincs kételkedés, és akkor nincs gond sem. Csak bizalom. Az erős szél látára azonban megijed, és hirtelen süllyedni kezd. Felkiált, Uram, ments meg! Jézus kinyújtja a kezét, megfogja, és akkor azt mondja, te kis hitű, miért kételkedtél? Életem vezérmondata ez. Időről időre ráébreszt arra, hogy az Úrban való bizakodás a legfontosabb támasza az életemnek. A bizalom egy jó színtársulatnak is az alapja kell, hogy legyen, amiről én talán a legautantikusabban tudok mesélni, hiszen 16 éve vezetem a Kecskeméti Színházat. Az egész társulat tudja, hogy bármilyen fontos dologgal megkereshetnek, legyen az jó vagy rossz hír, bizalommal fordulnak felém. De fontos visszafele is, hogy tudom, rájuk bízhatom az esti előadást, mindig a legmagasabb művészi színvonalon játszanak, és ez óriási erőt ad. Na de vissza a vízhez. Éppen most készítek elő egy ifjúságnak szóló előadást, a Kecskeméti Nemzeti Színház jövő évadának egyik első darabját. Egy fiú kalandjairól szól, amin keresztül bemutatjuk a fiataloknak, hogy mekkora védendő érték is a víz, és úgy általában a természet, amit a teremtéssel kaptunk. A Jóisten a mi országunknak bőven mért a vízből. Ebből adódik azonban, hogy nem mindig bánunk jól vele. Pedig a vízre vigyáznunk kell, szépen kell vele bánni, tisztelettel, mondja darabunkban Levente a főszereplő. A tisztelet és a másokkal való jó bánás egész életemben fontos érték. Próbálok így élni, és a színpadon keresztül hatni, vagy családapaként továbbadni ezeket az értékeket, most már az unokáimnak is. A jó példa erejében hiszek, mert úgy sokkal könnyebb eldönteni, mit őrizzünk meg a jövőnek.
9: Napi jegyzet című rovatunkban Cseke Péter, Kossuth és Jászai Mari Díja színész, rendező, színházigazgató, egyetemi tanár, érdemes művész osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. 8:30 múlt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
11: A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lap kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Délelőtt Görög Márta igazságügyi, Kátai Német Vilmos szociális és Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszterjelöltet. Majd 10 órától Ruf Bálint a miniszterelnökség vezetésére kijelölt miniszter számol be, valamint Kármán András pénzügyminiszterjelölt tájékoztat terveiről. A Rosszatom minden Paks 2-re vonatkozó kérdésre választ tud adni Budapestnek, közölte az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője. A cégvezető Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kijelentésére reagált, amely szerint felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat. Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 1856 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és megteremtette a modern betegápolás alapjait. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen, a szakember hiány világszerte jelentős problémát okoz. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: Idén is várja a közönséget az mRNA népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
14: Hány óra?
15: Hajnal 2.
14: Megint nem alszol?
15: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
14: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
16: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Alszol.
16: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
9: Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is, és először arról beszéljünk, hogy mi történt tegnap a nyugat-európai tőzsdéken. Nos, május 11-én nem sok lendület volt bennük a piacokban, inkább óvatos iránykeresés uralta a napot. A befektetők egyszerre figyelték az olajárak újabb emelkedését, az amerikai-iráni békefolyamat elakadását, és azt, hogy a geopolitikai feszültség mennyire fogja újraéleszteni az inflációs félelmeket. A pár-európai index a mostoha körülmények dacára is végül enyhe pluszban zárt, vagyis a piac egészét nézve inkább kivárásról beszélhettünk. A frankfurti tőzsde vezető indexe is szerény 0,7%-os emelkedéssel tudta befejezni a kereskedést. Az Egyesült Államokban ezzel szemben a hétfői napon a vezető indexek újabb rekord közeli illetve rekord zárásokkal jelezték, hogy a Wall Street továbbra is képes elválasztani a geopolitikai félelmeket a vállalati profit kilátásoktól. A Dow Jones ipari átlag enyhe plusszal, a Standard & Poor 500-as indexe szintén pluszban zárt, és a technológiai részvények mutatója is egy 1%-os erősödést tudott bemutatni. Az amerikai piacokat egyrésztről az olaj mozgatta, a Brent olajára 104 dollár fölé ugrott, miután az iráni békejavaslat elutasítása ismét felerősítette a tartós ellátási zavaroktól való félelmet. Ez normális körülmények között akár nyomás alá is helyezhette volna a részvénypiacokat, hiszen a drágább energia inflációhoz vezethet, gyengébb fogyasztói erőt vetíthet előre. Másrészt viszont ott volt a mesterséges intelligenciához és a félvezetőkhöz kötődő optimizmus, amely továbbra is erős támaszkodott a technológiai részvényeknek. A magyar részvénypiac ennél visszafogottabban teljesített, a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX közel 0,5%-os csökkenéssel zárt hétfőn. A nagy papírok közül egyedül az OTP tudott érdemében pozitív képet mutatni. És akkor lássuk, hogy mi várható a mai napon. Ma reggel az európai piacokon inkább óvatos, kissé védekező hangulat rajzolódik ki. A befektetők nem pánikolnak ugyan, de a tegnapi iránykeresés után ma sem látszik az a fajta erő, amiből lendületes nyitás következne. A hangulat középpontjában talán már mondanunk sem kell, továbbra is a közel-keleti konfliktus és az amerikai iráni tárgyalások helyzete áll. Végül néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 356 forintba, míg egy amerikai dollár 303 forintba kerül a bankközi devizapiacon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak!
9: Köszönjük szépen a pénzpiaci híreket hallottuk Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől.
5: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
9: 8 óra 38 perc, június 30-án kifutnak az önkéntes árkorlátozások. Ezt követően a telekommunikációs cégek és a bankok is érvényesíthetik az infláció követő áremelést. Az világgazdaság értesülése szerint olyan szolgáltató is akad, amely 2 évnyi inflációt kompenzál most, és 8% felett emeli majd a díjait. A témában vendégünk Járdi Roland, a világgazdaság újságírója. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok!
9: Azt kérem öntől először, hogy nézzük meg, hogy milyen céllal vezette be ugye az előző kormány még ezeket az intézkedéseket, aztán, hogy elérte-e a tervezett célját ez az intézkedés sorozat.
18: Tavaly év elején volt egy kisebb inflációs hullám Magyarországon, talán sokan emlékeztetnek rá, hogy március körül döntött először az Orbán kormány arról, hogy árestoppot vezet be az élelmiszerekre, illetve később a drogériás termékekre, illetve áprilisban megállapodott lényegében a bankokkal és a telekommunikációs cégekkel, hogy önkéntes árkorlátozást hajtanak végre. Azok a vállalatok, azok a cégek, amelyek emelték a díjukat, azok elengedték, illetve sok olyan vállalat volt, ami egészen nem emelt. Most ez fut ki június 30-án. Ugye egyre nagyon úgy tűnik, hogy a legtöbb bank biztosító és telekommunikációs cég díja emelkedni fog. Ugye ez várhatóan egy 4,4%-os lesz ez a díjemelés, ez előző évi átlagos inflációval megegyező mérték. Itt a nagy kérdés igazából, hogy hány olyan vállalat lesz, amely 2 év inflációját fogja ráterhelni a fogyasztókra. Egyelőre az a jó, hogy szerencsére egy ilyen bankról lehet, ugye a FIB bankról, amely 8%-os emelésben gondolkodik. A másik jó hír pedig, hogy nagyon úgy tűnik, hogy olyan szempontból eredményes volt ez az intézkedés, hogy lényegében két év alatt idézőjelben csak 4,4%-kal emelkednek a telekommunikációs díjak, vagy a banki díjak, vagy a biztosítási díjak.
9: Ilyenkor egyébként a bankok számára megvan-e az a veszély, hogy az ügyfelek csoportosan vagy tömegesen megjelennek, inkább tömegesen megjelennek ugye a bankokban, és sokkal kedvezőbb csomagokat kötnek majd meg?
18: Hát az, én azért erősen kétlem ezt Magyarországon azért a bankok és a pénzügyi tudatosság elég gyerekcipőben jár. Alapvetően nincs is nagy verseny Magyarországon a bankok között. Ezt sokszor egyébként ki is használják a bankok. Én nagy változást ebben személy szerint nem látok, mert azért nem jellemző Magyarországon ennyire, hogy az emberek néznék azt, hogy milyen számlavezetési díjakkal találkozhatnak a pénzügyi intézetek között.
9: Jó, az önkéntes árkorlátozásoknak a kifutása az vajon hogyan hat majd az inflációra? Ugye itt a Magyar Nemzeti Banknak a márciusi inflációs jelentése a tavainál azért valamivel alacsonyabb 3,8%-os inflációt jelez előre, de ezt egész évre.
18: Az év elején nagyon kedvező inflációs adatok láttak napvilágot. A legutolsó áprilisi adat az 2,1%-os fogyasztói áremelkedés volt. Most már négy egymás követő hónapban is egy nagyon alacsony éves átlagos fogyasztói árnövekedés figyelhető meg. Ugye ez egyrészt köszönhető ezeknek az intézkedéseknek, az ár és stoppoknak, illetve az önkéntes árkorlátozásoknak, a bázis hatás, illetve a bázis hatásoknak is. A harmadrészt pedig a forint erősödésének, amely most már lassan egy éven tart. Ugyanakkor itt azért vannak viharfelhők, amelyek azt sejtetik, hogy a következő hónapban már gyorsulni fog az áremelkedés. Pont ma jött ki Németországban az inflációs adat, ahol 2,9%, tehát a magyarnál magasabb a infláció, ami azért probléma, hogy Magyarországon nagyon erős az importált infláció, általában az infláció 70-80%-a az importból származik. A következő hónapban ráadásul itt van egy energiaválság, ami a küszöbben áll, és az elemzők azt várják, hogy évvégén 5,5-6%-ig gyorsulhat az infláció. Talán ennek is köszönhető, hogy az új kormány egyébként most egyelőre nem tervez azzal, hogy ezek az áristoppokat kivezesse, vagy a üzemanyagárakat megszüntesse.
9: Egyébként, hogyha ezeket kivezetnék, ugye, mert most mit a bankszektorról, illetve a telekommunikációs cégekről beszéltünk elsősorban, de ön is említette a drogériai termékeket, rengeteg élelmiszer, húsok, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, bébiétel, tehát olyan termékekről beszélünk, amelyeket az emberek minden nap megvásárolnak. Szóval, hogyha ezeknek az áristoppját kivezetnék, az nagyjából milyen mértékű emelkedés jelentene?
18: A Magyar Nemzeti Bank úgy számol, hogy kb. 1,5% ponttal csökkentik ezek az ár és toppok az átlagos inflációt. Ugyanakkor Varga Mihály egyébként elnök azt is hozzátette, hogy amennyiben kivezetnék őket, lehet, hogy ez az ismétel megjelenése a fogyasztói árakban elnyújtott lenne, és nem azonnali, mert a piac ennyi idő alatt alkalmazkodik, ráadásul van egy fogyasztói nyomás is, tehát nem tudnak olyan könnyen emelni árat a kiskereskedők, de biztos, hogy itt azért hozzá kell tenni, itt van egy védőüzemanyagár is, ami nagyon jelentősen védi a fogyasztókat. 685 forint körül van most jelenleg a piaci ára, ebből nem sokat éreznek szerencsére a magyar fogyasztók, ugye 595 a benzin esetében a védettár. Egy szóval igazából inkább a benzinárától kell tartani, illetve attól, hogy a másodkörös hatások előbb-utóbb megjelennek, amit az energiaválságból, küszöbben áll energiaválságból eredeztetik őket.
9: Ugye itt az árstoppokkal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, van, aki azt mondja, hogy szükséges kivezetni ezeket, sőt az Európai Bizottság is ezen a véleményen van. Meddig lehet fenntartani? Meddig jó egy gazdaságnak az, hogyha fenntartják ezt az árstoppot?
18: Hát az Orbán kormány is többször elmondta, hogy nem szívesen avatkozik bele piaci folyamatokba, de néha szükségszerű. Azért az elmúlt évek magasabb inflációt hoztak, és megjelentek új jelenségek, mint a profit húzta infláció, vagy a magasabb ár. És egyébként fontos hangsúlyozni, hogy az, hogy magasabb áréssel dolgoznak a kereskedők, nem kizárólag magyar jelenség. Ugyanezt lehet látni nyugat-európai országokban is, a problémát jelent. Tavaly évvégén például az ország pénzügyminiszter ment be, hogy ugye magyar kereskedőknek azért, mert túl magas áréssel dolgoznak. Tehát a fogyasztó érdekében lehet hozni ilyen döntéseket, de normális piaci viszonyok között azért nem tartható fent, de vannak olyan helyzetek igenis, amikor be kellett kormánynak avatkoznia.
9: Jó, egyetlen egy percünk maradt, beszéljünk még egy kicsit az inflációról, illetve arról, hogy az elmúlt egy évben hogyan emelkedtek az élelmiszerárak például a kokáért.
18: Az élelmiszerárak most szépen lejöttek, tulajdonképpen 0%, gyakorlatilag stagnálnak most már hónapok óta. Ez annak köszönhető, hogy tavaly szeptemberben véget ért egy globális áremelkedési ciklus az élelmiszerek esetében. Ennek köszönhető az, hogy Magyarországon is az lehet látni, hogy az élelmiszerek tulajdonképpen ára szerencsére nem emelkedik. De itt is az a kérdés, hogy most az iráni háború és a hormoszi szoros kapcsán, például a műtrágya esetében vannak ellátási problémák, hogyha ezek megjelennek a piacon, azon előbb-utóbb sajnos az élelmiszer árakba is tükröződni fog, hogy a következő hónapokban lehet arra számítani, hogy az élelmiszer infláció is megoldul.
9: Június 30-án kifutnak az önkéntes árkorlátozások. Ezt követően a telekommunikációs cégek és a bankok is érvényesíthetik az infláció követő áremelést. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Járdi Rolanddal, a Világgazdaság újságírójával. Köszönjük szépen!
19: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
9: 8 óra 47 perc, a közszolgálati Bartók Rádió idén is átadja a zenei díjait Magyarország klasszikus zenei művészeinek, együtteseinek, értékőrző és teremtő munkásságuk elismeréseképpen. Ma este kerül sor egyébként erre a díjátadóra 11 kategóriában. Erről beszélgetünk a következőkben Bánkővi Gyulával, a Bartók Rádió csatorna igazgatóság koordinálásával megbízott vezető szerkesztőjével. Szervusz, jó napot kívánok, vagy jó reggelt!
20: Jó reggelt kívánok!
9: És Lendvai György hegedűművésszel, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatójával.
20: Jó reggelt kívánunk!
9: És akkor gyorsan egy magyarázat is, mert ugye tavaly az év hangversenye díjat nyerte el a MÁV Szimfonikus Zenekarnak a jubileum koncertje, mert 80 éves volt a zenekar.
20: Igen, és ugye ez a koncert nem akárkivel volt, Kobayashi Kenichiroval, aki... Hát mondhatom azt, hogy része a zenekar életének, rengeteg koncertünk volt vele, és tulajdonképpen ő, amikor külföldön először vezényelt, akkor a MÁV zenekart vezényelte itt a televízió karmester versenyén, úgyhogy azért is szeretjük ezeket a díjakat, mert egy díj is összekovácsol, ugye? Tehát, hogyha közösen kapjuk a díjat, akkor erősödik ez a kapcsolat.
21: És én emlékszem a MÁV zenekarnak a tavalyi sajtótájékoztatójára, az évad nyitóra, és ott Lendvai György nagy büszkeséggel beszélte, hogy a Bartók Rádió zenei díját megkapta.
9: Beszéljünk egy kicsit, gratulálunk egyébként utólag is, bár nyilván megtettük ezt korábban is, de szívből gratulálunk, és sok-sok, nem tudom egyébként egy jó koncerthez mit illik kívánni.
20: Előre
9: hát, mondjuk.
20: Kéz és lábtörés talán.
9: Az a zenésznek nem biztos, hogy jó. No, beszéljünk magáról a díjról. Hogyan, mikor alakult ki? Ugye még csak néhány éve, hogy létezik ez a díj.
21: Igen, most harmadik alkalommal adjuk át. 2024-ben volt az első díjátadó, és hát olyan személyek kapták tavaly is, és tavaly előtt is, akik valóban a magyar zenei életnek egészen prominens alakjai. Most a kiválasztás, ugye, az egy nagyon érdekes folyamat, hogy a Bartók Rádió szerkesztőségében kezdődik. Az összes szerkesztővel összeülünk, és sorra veszük azokat a művészeket, azokat a programokat, azokat az eseményeket, amelyeket kiemelten fontosnak tartunk az elmúlt évből, és ezt görgetjük, állítjuk össze. Na most ez egy nagyon széles paletta, és azt hiszem, hogy a magyar zenei, teljes magyar zenei életet lefedi, hiszen a Bartók Rádió igyekszik mindenhol ott tenni, és mindenhonnan beszámolni, tehát, hogy nagyon élő kapcsolatunk van a hazai zenei élettel. Tehát, hogy azt szoktuk mondani, hogy amiről mi tudunk, az talán nem is létezik.
9: Mennyire szubjektív ennek a, és ezt most egy teljesen jó értelemben kérdezem, ennek a díja, vagy ezeknek a díjaknak az odaítélése, hiszen a zene az mindig érzéseket, érzelmeket vált ki az emberből, talán egy teljesen más kategória, mint mondjuk egy sportesemény, ahol egy időt díjaznak.
21: Hát azért, amikor életmű díjakat adunk át, természetesen több név van mindig a tarsolyban, a legvégső döntés az nem a mi kezünkben van. Tehát ott azért olyan nagyot nem lehet tévedni, tehát hogyha megnézzük az elmúlt éveket, hogy kik kapták, Vásári Tamás, Medvecki Ádám, Dubrovai László, tehát azért valóban a legnagyobbak. Természetesen mindig vannak sértettek, akik úgy gondolják, hogy nekik kellene, de hát ezzel kapcsolatban mi zeneszerző is azt tudom mondani, hogy zeneszerző, hogyha azért komponál, hogy díjat kapjon, akkor szerintem akassz a szögre a tollát. A zene másról szól.
9: Na beszéljünk arról egy kicsit, hogy a klasszikus zenének milyen a népszerűsége. Nem az elismertségét kérdezem, mert szerintem az egy stabil, stagnáló állapot, de hogy mennyire népszerű, akár a fiatalok, akár a középkorúak, bármelyik korosztály közelében. Azért vagyok erre kíváncsi, mert én egyre több olyan emberrel találkozok, aki például az autóban egy olyan zenei csatornát választ, például a Bartók Rádiót, ahol klasszikus zenét hall. Mert egész egyszerűen nincs szüksége politikára, vagy arra, nem tudom, bármilyen pszichés vagy mentális nyomásra, és a zene, a klasszikus zene az, ami alapvetően kikapcsolja. Hogy látják?
20: Egyetértek ezzel, és nem vagyok pesszimista a közönséget illetően. Ugye Budapestnek páratlan zenekari élete van, hiszen 10 nagy szimfonikus zenekar működik. Amióta van Műfa és Zeneakadémia mellett, azóta gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden este 2 házat tölt meg a klasszikus zene. És én azt hiszem, hogy itthon is elmondhatjuk, hogy soha ennyi ember nem járt hangversenyre, mint manapság, de világszerte is. Ugye főleg az ázsiai piac egyre nő, mert az a része. És természetesen közönségért ma már meg kell dolgozni.
9: Hogyan kell megdolgozni a közönségért?
20: A hangversenyre járásra neveléssel, ugye? Tehát az, hogy például a mi zenekarunk, más szimfonikusok, ugye már újszülöttek számára adunk, és nagyon érdekes látni, ahogy reagál egy újszülött a különböző zenékre. És aztán az óvodásoknak is van külön programunk, kisiskolásoknak, stb. Szerintem így lehet, és aztán ugye nagyon érdekes az a tendencia is, hogy mondjuk az a tinédzser korosztály, vagy 20 éves korig, akkor teljesen elmennek a könnyű zene irányába, és aztán amikor már megállapodnak családosak, sokan akkor kezdenek el komoly zenei hangversenyekre járni.
9: Különböző korszakoknak ugye a sajátosságai, ahogy növünk felfelé. Gyulati, hogy látjátok a rádióban, hogy melyik korosztálya az, amelyik inkább hallgat benneteket?
21: Hát épp most kaptuk meg a legfrissebb hallgatottsági adatokat, amely azt mutatja, hogy nem igaz, hogy csak az idősebb korosztály hallgatja a Bartók Rádiót, hanem a 25 és 45 között nagyon erős az érdeklődés. Ezt próbált persze, hogy ez így legyen, és hogy fiatalítunk mi is, tehát hogy most nagyon sok fiatal műsorvezetőnk van, lelkesek, nagy tudásúak, és tényleg nagyon, ők már úgy látják a világot, ahogy a mai fiatalok, tehát hogy igenis, hogy át kell nekik adni a stafétabotot, mert övéké a jövő, és ők látják a bennünket körülvelő valóságot, az idősek azok már egy kicsit ugye ebből kilépnek.
9: A klasszikus zenének, illetve a jazznek, mert hogy jazzzenészeket és díjaz a Bartók Rádió, van-e olyan szegmense, ami könnyebb, tehát érezhető az, hogy például egy koncertet arra építeni? Nyilván itt nagyon sok mindentől függ egy koncertnek a tematikája, de hogy azzal például több nézőt be lehet csalogatni?
20: Most a jazz
9: mondjuk akkor majd Bánkovi Gyulától kérdezem a jazz részét, jó. És akkor nem maradjunk a klasszikus zenénél.
21: Hát inkább azt mondanám, ugye, tehát, hogy a könnyedebb műfaj, tehát hogy ilyen megfogalmazással illetik, hogy a könnyedebb műfajnak a szereplői ismertebbek általában, mint a klasszikus zene képviselői, és ezért inkább a nevekre jönnek, sem mint a produkciókra. Tehát nem tudják elképzelni, amikor ilyen fúziós esemény van, ez ugye crossover, hogy ott valójában mi is történik majd. De hát egyébként hatalmas átalakulásban van a zenei élet, tehát hogyha valaki 20-30 évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy a filmzenének például ekkora kultusza lesz, hogy akár egy MVM dómot meg tudnak vele tölteni több estén keresztül, akkor azt azért megkérdőjelezték volna, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, de azért én azt mondanám, hogy a zenének mindig is vannak alapvető, stabil pontjai, nagyon komoly értékrendeket képvisel, hogy azokat megtartva lehet újítani. Tehát én azt azért nem hiszem, hogy egyik napról a másikra mindent ki lehet dobni, és valami újat lehet hozni. A zene nagyon hosszú idő alatt fejlődött, olyanná, amilyen most, hát persze ez vitathatatlan, hogy napjainkban minden nagyon gyorsan változik.
9: De azért az fontos, hogy hagyjuk is beszivárogni az életünkbe, tehát ne zárjuk ki.
21: Hát a Bartók Rádióban ott van a jazz, világzene, népzene.
9: Mit lehet tudni a mai estéről? Ugye ma lesz a díjátadó, majd aztán a Duna Televízió is közvetít, illetve a Bartók Rádió is május 22-én este 19:30-tól, illetve május 23-án 6:45-től, és még az M5 kulturális csatornán is.
21: Így van, föllépnek olyan művészek, akik például díjazott eseménynek voltak a művészei, és hát ugye most is átadjuk az év művészedíjat, a jazz kategóriában két díjat, az év karmestere, év zeneszerzője, év zenei együttese, év zenekara, év produkciója, tehát hogy nagyon érdekes estének nézünk elébe.
9: Hol lesz helyileg a díjátadó?
21: Ez a Mátyás Király utca, Mátyás utca 8-ban lesz, a 8. kerületben a BMC-ben, és annyit korrigálnék, hogy holnap lesz.
9: Holnap, bocsánat.
21: 13-án.
9: Igen, akkor én vagyok egyelőre itt a dátumokkal egy kicsit megkavarodva. Szóval holnap este a Bartók Rádió zenei díjainak átadására kerül sor a Budapest Music Centerben. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Bánkövi Gyulával, a Bartók Rádió csatorna igazgatóság koordinálásával megbízott vezetőszerkesztőjével, és Lendvai György hegedű művésszel, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
21: Köszönjük a lehetőséget.
9: Hallgatóinknak pedig megtisztelő figyelmét szeretném megköszönni. A Jó reggelt Magyarország ezzel véget ért. Valamennyi kollégám, Pillinger Marianna, Bényi Csaba és Pap János szerkesztő segítették ugye a mai műsor elkészültét. Szép napot kívánok, holnap reggel 6 órakor ismét várom önöket. Minden jót, Csete Beltet.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
5: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
6: Jó napot kívánok, Diósi Klári vagyok. A tegnapi borús idő meghozta a csapadékot, amiből még ma is kaphatunk, de intenzívebb felhőszakadás már nem várható. Viszont a kettős front hatásra érzékenyeknél előfordul fejfájás, vérnyomás ingadozás, szóval a változékonyság lesz a jellemző ma. Még tart a pollen szezon késő tavaszi időszaka, továbbra is a levegőben az úgynevezett nyárfaszösz, a tavaszi fák és pázsit főfélék tüneteket okozhatnak. Mindjárt kezdődik a délelőtt, előtte Krónika, Szlotta Juditot hallják.
7: A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígért az igazságügyminiszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Görög Márta szerint helyre kell állítani a demokratikus intézményekbe vetett közbizalmat és a jogalkotás átláthatóságát. Kiemelte az uniós források hazahozását is, amit ideológia mentesen az egész magyar társadalom érdekében szeretnének megoldani. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot, és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorú ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lapkérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós átlag 60%-át sem érte el. Az elemzés szerint azok a szektorok voltak a legkevésbé termelékenyek, amelyek a legnagyobb állami támogatást kapták. Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi. Azt kérik, ha bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. Tenerifén fogtak el egy magyar férfit, akit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt 8 év fegyházra ítéltek. A férfi nem kezdte meg büntetése letöltését, 2023 óta bujkált, szerepelt az Europol által fenntartott EU Most Wanted oldalon. A spanyol hatóságok a magyar rendőrökkel együttműködve fogták el, kiadatásáról később döntenek. Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 1856 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és aki kiemelkedő munkásságával megteremtette a modern betegápolás alapjait. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen az egészségügyben, a szakember hiány világszerte jelentős problémát okoz. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíját a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért és életművéért. Az elismerést a Magyar Zeneházában adták át. Díjat kapott még Tóth László költő, Kornis Mihály író, valamint Soltész Márton és Kenyeres Zoltán irodalomtörténész. Átadták a zenei díjakat is. Könnyű zenei kategóriában többek között Ruzsa Magdit és Kökény Dánielt. Komoly zenében Dobsza Meskó Ilonát és Virág András Gábort ismerték el. Az év zenei produkciója a Hungária koncertje lett. Erősen felhős lesz az ég, sok felé várható eső, zápor, zivatar. Este nyugat felől csökken a felhőzet, a szelet sok felé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok lesz.
8: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
9: Mit gondol, kell tartani egy újabb világjárványtól? A hantavírus nagyon ritka változatát mutatták ki egy óceánjárón. És hallott arról, hogy nem csak az alvás hiány, hanem a túl meleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést.
8: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
10: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
8: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
6: Szép napot kívánok! A mai szerkesztő Gécsek Tóth Enikő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük a tartalmat 10 óráig, mit kínálunk a délelőtt első órájában. A Nemzeti Adó és Vámhivatal minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, ez egyértelműen megmutatja most is, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság. Fókuszba kerül többek között a kiskereskedelmi adó, az e-kereskedelem, a futárszolgálatok és az élelmiszerlánc felügyeleti díj fokozott ellenőrzése. De a kapcsolt vállalkozások, a transferárak, valamint a globális minimumadó is. Néhány percen belül jönnek a részletek. Aztán szennyvízből sör. A technológia ma már ott tart, hogy az újrahasznosított víz élelmiszer alapanyag lehet.
11: Különböző további utótisztítási módszerekkel nagyon sok felhasználás lehetséges, akár mezőgazdasági öntözés, de akár ivóvíz szintre is lehet tisztítani a szennyvizet.
6: Ehhez képest még a WC-t is ivóvízzel öblítjük. Hol, mire használják Magyarországon és külföldön az újrahasznosított szennyvizet? Szemlélet és pénzkérdés a további hasznosítás. SMS számunk 0630 9666, Viberen is megtalálnak minket, ha a keresőbe beírják, hogy Kossuth Rádió. Nem véletlenszerűek az adóellenőrzések, de miért és kit ellenőriz a NAV, és hogyan lehet tudatosan csökkenteni az ellenőrzési kockázatot? Erről beszélgetünk vendégeinkkel. Lincmayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője, valamint Nyári Zsolt adótanácsadó érkezett hozzánk. Jó napot kívánok mindkettőjüknek! Hát ugye a felvezetőben sok mindent említettem, de most valahogy olyan jelvezettel kell beszélgetnünk, ugye, hogy a hallgatók is megértsék. De kezdjük is azzal, amit mondtam, hogy nem véletlenszerűen ellenőriznek, Szilvia. Tehát akkor ezt úgy képzeljük el, hogy kockázatelemzések alapján történik. Itt már a úgynevezett mesterséges intelligencia is képbe lép.
12: Ez így pontosan. Én sem fogalmazhattam volna meg rövidebben, az biztos, hogy nem, de a lényeg az tényleg az, hogy a NAV-nak talán azt lehet mondani, hogy világszerte egyedülálló mennyiségű és minőségű adat áll a rendelkezésére. Az online pénztárgépek adatai, ez már 2014 óta rendelkezésre áll, az online számla adatai is. Ezt, ha le akarom fordítani, a lényeg az az, hogy minden, amit beütnek a pénztárgépbe, arra rálát a NAV. Minden számla, amit kiállítanak, mindegy, hogy magánszemély a vásárló, azokat is azonnal valós időben bejönnek ezek az adatok a NAV-hoz. A magánszemélyeket megnyugtatom, hogy természetesen azt nem látjuk, hogy ki a vásárlót, nem ez érdekel minket, hanem a vállalkozó, hogy ő milyen számlát állít ki. És ebből a sok adatból, ami nagyjából úgy lehetne lefordítani, hogy körülbelül 15 évig kéne nézni a Netflixet 100 embernek ahhoz, hogy ezt az adatmennyiséget mind el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora. Ebből a kockázatelemzők szűrése alapján, illetve a revizori tapasztalatot azért azt nem lehet megkerülni, mert anélkül az egész rendszer nem működne, de a kockázatelemzők különféle szűrők alapján választják ki azt, hogy kiket ellenőriznek. Itt például mondjuk azt a vállalkozást, ahol hát az látszik, hogy még visszaigényel 2 millió forint áfát, de semmilyen olyan adat nem jött be a NAV-hoz, amiben ő beszerzés, tehát lett volna olyan számla, ami alapján ő ezt az áfát visszaigényelte volna, csak beírta a bevallásába. Ez lehet, hogy működött volna 10 évvel ezelőtt, vagy akár még 8 évvel ezelőtt is, de ez most már nem működik. Ezt, ha én le akarom fordítani, ez nagyjából úgy néz ki, hogy a NAV-ban azonnal felvillan egy piros lámpa, és ezt látják a kollégák, és általában nem hagyják szó nélkül.
6: Azt hiszem, hogy most már tényleg nem lehet sok mindent megúszni, mert tévhit az is, hogyha nem csalok, akkor nem ellenőriznek, ugye? És egyrészt minden évben, ahogyan mondtam, azért közzéteszik, hogy éppen milyen területre fókuszálnak. Ez hogyan dől el? Mert hogyha mondjuk arra gondolok, hogy most már az online világ is ott van, és mondjuk egy online piac teret is ellenőrizni kell, akkor ugye az most annyira fókuszban van, hogy az biztos, hogy bekerül mondjuk ezek közé.
12: Az online piac ellenőrzés is bekerül, meg ami például az idei évnek egyik érdekessége, hogy az influencereket is, a bevételüket eltitkoló influencereket is ellenőrzi a NAV, és ezt sem titkosan csináljuk. Persze mondjuk egy ellenőrzésre mindig kell számítani, de ez az úgynevezett ellenőrzési irányelv, vagy éves ellenőrzési terv, ezt egy darabig törvény írta elő, hogy a NAV-nak, illetve még az adóhatóságnak április 20-áig, nem, február 20-áig kellett közzétenni ezt az ellenőrzési tervet, de ez már nem szerepel a törvényben. Ennek ellenére a NAV ezt mindig közzéteszi, éppen a tisztánlátás véget, és hogy egy visszajelzést is adjon az előző évek ellenőrzési eredményeiről. Meg ezekben, hogy az adott évben, tehát mondjuk idén 2026-ban kikre fókuszálunk, ugye a kockázatelemzések adatai, azok jönnek vissza, a revizori tapasztalat, ami még most is azt lehet mondani igaz, hogy mesterséges intelligencia felhasználjuk,
6: így van.
12: De a revizori tapasztalat, a jó revizor, az nélkülözhetetlen, ő a szíve lelke mindig az egész ügynek. És a harmadik elem, amit felhasználunk, az pedig a bűnügyi szakterülettől becsatoló jelzések, hiszen ők azért más eszközöket is igénybe tudnak venni a család adózók felderítése érdekében. Ebből a három elemből derül ki, hogy ki lesz az adott évben az ellenőrzések fókuszában.
13: Fókuszában, igen, Nyári Zsolthoz fordulok közben itt a stúdióban, hogy nézzünk, Zsolt, tipikus problémákat szerintem. Mert ugye, hogyha azt mondom, hogy áfa csalás, akkor azért mindig az egy meghatározó tényező, és abból nagyon sok van. De mikből van még sok? Akár fiktív számlákból? De hát akkor most önt kérem, hogy mondjon pár példát.
14: Azt gondolom egyébként, hogy az adóhatóság arra indul, akkor mozdul meg, hogyha anomáliákat érzéke az adatszolgáltatásban. És az adatszolgáltatás egyik gócpontja az online számlák feltöltése, és azt látjuk mi tanácsadói piacon főleg, hogy rengeteg hiba van abban, hogy a számlákat jól töltik-e fel az adózók. Ami azt jelenti, hogy nem mennek fel a számlák, miközben más oldalon pedig mégis szerepel a levonásban. A rengeteg információból az látszik, hogy eltérések vannak a bevallásokban, a beszállító és a vevő között, és ez pont azok a jelek, amik alapján elindulnak a vizsgálatok. Tehát egyik, ami ilyen hiba, amit az adóhatóság tök jól le is tud kezelni, meg hát, hogy van egy csomó eljárásra lehetősége, hogy az adatszolgáltatások nem minőségűek, nem jó minőségűek. Tehát ez az, amit azt látom, hogy megmozdul. A másik pedig nyilván itt a beszállító oldal, hogyha vannak visszaélések, akkor az adóhatóság most már elég gyorsan tud arra reagálni, hogy ezeket felderítse, és ez is egy olyan pont, amit elég hamar észrevesznek, kimennek, és hát ha nyilván nincs ez rendesen kezelve, akkor nek meg lesz a retorziója.
13: De akkor ennek kapcsán dől az el, hogy milyen típusú vizsgálatra van szükség, Szilvia, mert itt utalok arra, hogy mondjuk egy adategyeztetésre, vagy egy adóellenőrzésre, vagy egy jogkövetési vizsgálatra, ugye olyan sok típusa van annak, hogy alapvetően hogyan ellenőrzik az embereket, a cégeket.
12: Hát nagyon köszönöm a hozzászólást, akár az adóhivataltól is jöhetett volna, és igazából nekünk is ez a legjobb visszajelzés, hogyha az adó szakértői szakma is pontosan ugyanazt látja, mint mi, és segít abban, hogy ezek az adatok tisztuljanak. Tehát valóban három lépcsős nagyjából a folyamat, úgy azt lehet mondani. Mi is azt láttuk, hogy nagyon sok adat az igaz, vagy figyelmetlenségből, vagy félreértésből, vagy előfordult az, hogy sok cég azért nem stimmelt az áfa bevallásnak az adata, meg az online számlában, tehát a számlánál az adat, mert a valamelyik cég az még egy négyjegyű kódot oda tett, vagy a számlaszám, vagy valamilyen adat mellé, ami hozzánk bejött.
13: De akkor ilyenkor érzékelik, hogy ez mondjuk akár egy véletlenszerű lehet? Tehát nem volt szándékossága, hogy mondjuk, de akkor mondjuk jövőre is megnézik, és ha még egyszer előfordul, tehát hogy van ebben biztosíték arra, hogy ez most tényleg mondjuk egy egyszeri dolog volt?
12: A biztosíték az igazából, vagy ami a legegyszerűbb eljárás, ez az úgynevezett adategyeztetés, aminek pont az a célja, hogy ezeket a hibákat kiszűrjük, hogy rá

0: kínáljuk, hogy ezt javítsa. 15 napot adunk, van egy nagyon szigorú bírság, hogyha valaki ezt nem teljesíti, azért, hogy motiváljuk is a vállalkozásokat, persze, hogy ez záros határidőn belül megcsinálják, ez 300 000 forint, de aki 15 napon belül visszajelez, az nem kap bírságot.
1: Na most abban az esetben, Zsolt, amikor valaki kap egy értesítést a NAV-tól, hogy akkor most valamiféle adó ellenőrzésre számíthat, akkor azonnal felveszi a telefont, hívja a könyvelőjét, tehát hogy ebben a helyzetben mondjuk mit érdemes tenni, még egyszer akár egy adótanácsadóval, vagy a könyvelővel egyeztetni mindazt, ami már bekerült az adóhatóság elé?
2: Meg egyszerre, meg egy kicsit vissza is lépnék, jó, mert az már jó hír, hogy ha valaki elkezd reagálni arra, hogy kap értesítést, sőt, azt mondanám, hogy sokan nem is veszik észre, hogy kapnak értesítést, mert a cégkapu egy olyan dolog, amihez még nem nőtte fel a vállalkozók. Mert korábban jött a postára küldemény, kinyitották, ott volt. A cégkaput meg kell nézni. Sokszor a cégkapunak nincsen felelős. Ezért egyszer jön a levél, a NAV-tól, és úgy elmarad a rendszerben, és oda si jut neki, hogy reagáljanak. De jó, ez megtörténik, tehát ha kapunk egy megkeresést, az már jó ír, hogyha magább elkezdünk erre cselekedni. Én azt szoktam egyébként mondani, hogy a könyvelőt mindenképp be kell vonni, hiszen ő képben van. De látni kell azt, hogy a megkeresések alapján, hogy mi az a szintű megközelítés az adóhatóságnak, amikor elegendő csak az adatszolgáltatás, esetleg a könyvelő bevonása, vagy inkább már tanácsadóhoz is fordulnának. Én azt szoktam mondani, hogy a tanácsadóval legalább akkor, mikor elkezdődik amikor megkapták a megkeresést, legalább egyszer egyeztessenek, és mérjék fel azt, hogy ez a vizsgált kb. Milyen kifutású lehet, mert ha csak adategyeztetésre van szó, hogy nem ment be jól egy számla, ott nem kell még tanácsadó. De megjegyzem, itt pont itt a visszautam az előbbire, hogy ez egy tévhitet. Azt gondolják a vállalkozók, hogyha jól kiállít egy számlát, akkor az információ is megy be az adóhatósághoz, az online számadat adatszolgáltatás keretein belül, de sokszor nem az megy be az adatszolgáltatáson, ami szerepel a számlán, hanem a mögötte lévő rendszer. És innen indulnak azok az ellentmondások, hogy volt ilyen ügyfelünk, hogy kiállított egy számlát forintban, de euróban lett leriportálva, mert a rendszerben volt egy kis bug, és innentől kezdve minden elment euróba. Szóval válaszolva a kérdésedre is, mert elkezdtem itt mindenféle irányba indulni, hogy én azt vallom, hogy amikor van egy megkeresés, akkor érdemesebb legalább egy kicsit, egy órát tanácsadóval beszélni, felmérjék azt, hogy ez a vizsgátnak milyen kifutása lehet, és a könyvelő bevonásával utána együtt 3-an, 4-en, 5-en, 6-an rendezni a kérdést.
1: Na most itt felvetődik bennem az a kérdés, hogy meddig is hol van mondjuk a könyvelőnek a felelőssége, ugye? Mert hogy azért szerintem rengeteg esetben ráfogja akár egy vállalkozás, hogy hát ott volt a könyvelőm, kérjék rajta számon ezeket a dolgokat. Szóval meddig van ebben illetékessége ilyenkor a könyvelőnek?
2: Ezt egyébként imádom. Szerencsétlen könyvek kicsit túl vannak ilyen szempontból terhelve felelősséggel, és ezt nyilván ők is ezt érzik, meg vissza is jelzik. Tehát eleve azt kell fejébe tenni, hogy a kommunikáció a könyvelővel, én nem láttam még olyan céget, ahol tényleg tökéletesen működik. Szoktam hozni egy példát, hogy néha egy pár kapcsolatban az emberek elbeszélnek egymás mellett. Most egy könyvelő, ráadásul egy külsős könyvelő, miért gondoljuk azt, hogy amit mi kimondunk, azt pontosan meg tudja érteni. És innentől kezdve, hogyha a kommunikációnk sem jó, meggondoljuk azt, hogy a könyvelő mindent fog majd tudni helyettünk csinálni. Úgy ráadásul, hogy az adózás, amikor beszélünk több mint 50 plusz adótörvényről, és nekünk ez a dolgunk, ezzel foglalkozunk adótanácsadóként minden nap, míg a könyvelőnek a dolga az, hogy az adatokat rögzítse, bevallás beadja, riportot elkészítse, nem lett olyan mértékben, olyan mélységben mindennel tisztában, mint egy adótanácsadó. Szoktam így még mondani ilyen kicsit ilyen jelképesen, hogy azt kéne elképzelni egy vállalkozónak, hogy egy könyvelő olyan, mint egy rendkívül jó házi orvos. De amikor valami komolyabb problémánk van, akkor mindenki inkább a szakorvoshoz fordul, nem pedig már házi orvoshoz. A házi orvos tehát felmérje a problémát, jelzi, hogy merre kell tovább indulni, de utána inkább a szakorvoshoz, akár esetben adótanácsadóhoz kéne fordulni, igen, mert ő lesz az, aki valószínű, remélhetőleg tud segíteni abban, hogy egy napvizsgálat a végén nullásan záródjon.
1: Hogy annyi új dolog van, mert ahogy kezdtük a beszélgetést, Szilvia, ugye felmerült ez az bizonyos online piacterek forgalma, de mondok egy másikat, ami szerintem nagyon aktuális, például a családpolitikai intézkedések. Ezek kapcsán is tapasztalnak-e visszaéléseket? És ha igen, akkor mit?
0: A családpolitikai intézkedésekkel is visszaélések vannak, és megint nemzetközi összehasonlítást mondok. amennyire nézzük,

0: mondjuk a nyugat-európai tapasztalatokat, úgy tűnik, hogy a magyar adózók igazából a visszaélésekben is sokkal leleményesebbek, mint mondjuk az Elbától nyugatra. Tehát itt a családtámogatási rendszerrel alapvetően most leegyszerűsítve kétféle visszaélés van. Ugye egyrészt a kincstári támogatásokat is kihasználják, de itt a legegyszerűbb példát képzeljük el. Rájöttek arra olyan cégek, ezek többségében már kényszertörlés felszámolás alatt állnak, a ügyvezető tulajdonos már többször cserélődött, de benyújtanak visszamenőlegesen járulékbevallásokat, ez az úgynevezett 0-8-as bevallás, amiben 750-800 ezer forintra jelentik be a takarítónőt, hát általában olyan munkavállalókat, akiknek soha ezt megelőzően nagyjából bejelentett munkaviszonyuk sem volt. Ugye a cél az kettős, mert ha visszanézzük, akkor ugye már várandós a munkavállaló, tehát egyrészt megcsapolja az államkasszát azon az oldalon is, hogy ugye fél évig jár a gyerek születésétől, vagy ott ugye fél évig jár a támogatás, és itt nincs korlát, tehát ezt a 750-800 ezer forint bruttót, ezt meg is kapja, amit gyakorlatilag, ha azt mondom, nettó is, hiszen a támogatásnak köszönhetően tavaly júliustól ez adómentes. Tehát ezt a pénzt ezt megkapja, majd a magánszemély, a takarító benyújtja a bevallását, a személyi jövedelemadó bevallását, most akkor itt egy kitérő, május 20-a határidő, senki ne felejts el.
1: Így van.
0: Bejön a bevallása, vagy pontosabban a kiajánlott bevallásunkat, azt kiegészíti azzal, hogy neki visszajár a soha meg nem kapott munkabére után a 15%-nyi személyi jövedelemadó, sőt, ha nagyon ügyes, akkor még a családi kedvezményt is igénybe veszi, tehát a járulékot is visszakéri. Ezeket azért a kockázatelemzési modellek, illetve a tapasztalt revizori kollégák ezt kiszűrik, tehát ezek nem mennek ki, de oda kell figyelni. Ez az egyik típusú visszaélés, ahol már azért felmerül a büntető jognak a szerepe is. Erre nehéz azt mondani, hogy ez itt nem csalárd vagy szándékos visszaélés. A másik típusú, az pedig lehet, hogy itt majd lesz egy kis nézeteltérésünk a tanácsadói oldalon, ez az úgynevezett adóoptimalizálás. Ugye a három, illetve a négy gyermekes anyáknak gyakorlatilag személyi jövedelemadómentes a munkabérük, és sokan jól prosperáló cégek is, amit korábban osztalékként vettek ki, tehát meghatározott módon a cégből, azt most kiveszik úgy, hogy munkabérként kifizetik a 3-4 gyermekes édesanyának, és itt valószínű, hogy van némi vita, ugye mi adóhatóságként azért azt mondjuk, hogyha egy ügyletnek csak az az egy célja van, hogy azzal az adót optimalizálják, és semmi más nem, akkor azért az adójogi szempontból mindenképpen megkérdőjelezhető, mert nincs mögötte valós tartalom, ugye mindig azt kell nézni, de itt természetesen a büntetőjogi következményeket azért jóval nehezebb bizonyítani, de alapvetően ez a kétféle visszaélés van, amit tapasztalunk.
1: Akkor most megadom Zsoltnak a szót, igen, ha már itt Szilvia utalt arra, hogy lehet, hogy lesz ebben nézeteltérés, igen.
2: De szerintem nincs, mert a joggal való visszaélésről beszélünk itt, és szerintem ott az a nehéz benne, hogy van, mikor úgy tűnik, de nem az, és van, mikor pedig az. És ez itt szokott lenni a gond, hogy mikor van tényleg joggal való visszaélés, és mikor nincsen. Uh-huh. Tehát amikor valaki hirtelen, mikor a nyugdíjasokat kiszedtük a tévből, és kaptak igazából esziával fizetés, meg főleg 4 gyerekes nyugdíjas szülő, igen, hogy nincsen semmi adóterhe, és hirtelen a semmiből megjelenik egy 2 milliós fizetéssel, úgy, hogy soha nem dolgozik a cégben, egyszerűen tényleg arról van szó, hogy kiszedjék a pénzt adómentesen, az nem jó, de mondjuk, hogyha egy anyuka visszajön éppen a negyedik gyerek után, a harmadik gyermek után dolgozni, és egyébként egy részt vesz a cég működésében, megvan a képzettség, és kap egy fizetést, még mondjuk magasabb, mint az átlag, az nem biztos, hogy ott már annyira érzékelem, hogy történik joggal való visszaélés. Tehát az a nehézebb, és megint kicsit ismétlem magam, hogy és itt van mindig gond, vagy az ellen oldalnak, meg a tanácsadók közül, hogy ez egy nem fekete-fehér, hanem egy szürke zóna, hogy mikor történik meg a joggal való visszaélés. És innentől kezd igazából azt mindenki tudja, hogy miért történik meg egy esemény, Kérdés az, hogy ez mi volt, tényleg sokkal visszaéltünk adómentesség miatt, vagy egyébként észszerű volt az, hogy valakit egy ilyen fizetése bejelentsünk.
1: És önt, mint adótanácsadót, mivel keresik meg legtöbbször? Miben tud leginkább segíteni?
2: Az adótanácsadónak két fő feladata van. Az egyik az, hogy amit lehet, adót megspóroljunk, tehát így kedvezményeket, adómentességeket. A másik feladata, amit talán inkább azt mondom, hogy ennél is talán fontosabb, hogy a rizikókat kiszedjük a működésből, tehát egy mentes számlázásoknál, egy számlabefogadásnál. Ez a két funkció. És akkor ez még kapcsolódik ilyen, hogy struktúra kialakítás, hogy a működés adó szempontból optimálisabb legyen, cashflow szempontból jobban tudjanak a cégek működni, folyamatokat le lehessen egyszerűsíteni, tehát elég sok mindenbe bele tudunk avatkozni, de a két fő irány, mint mondtam, az, hogy adóspóroljunk meg legálisan, másik pedig az, hogy a rizikókat kiszedjük a rendszerből, mert az rengeteg van, rengeteg rizikó. Ma is ezt nem veszik észre a vállalkozók, mert nem hiszik el, hogy mindennek lehet adózási következménye.
1: De akkor érdemes, tehát oda akartam ugye kiukadni, hogy az önök munkáját érdemes igénybe venni, és nem csak utólag, amikor már gond van, és akkor segítsenek ebben megoldást találni.
2: Azt szoktam mondani, hogy aki vállalkozó, vagy vállalkozást akar indítani, legalább egyszer egy órára üljön le egy tanácsadóval, és beszéljék át a működési modelljét, hogy lássa az, hogy egyébként hol lehetnek adózási kockázatai, valamint ha valaki a működése folyamán egy skálázódik, vagy új piacra lép, vagy új tevékenységet kezd, akkor is beszélj egy tanácsadóval, mert lehetnek olyan nézőpontok, ami befolyásolják, akár áfa szempontból, akár folyamati befolyásolják. Több ilyen dolog fel tud jönni.
1: Ezt csak azért is kérdezem, mert itt a délelőtt utolsó fél órájában beszélünk majd arról, hogy hogyan segítik a nőket a vállalkozások akár elindításában, hogy erre is gondolni kell, amikor egy ilyenbe belefog egy akár nő, persze, és akár férfi, Szilvia. Ki lehet azt emelni, hogy mondjuk milyen iparágok vannak a legnagyobb kockázatban, ha már itt ellenőrzésekről beszélünk?
0: Az iparágakban továbbra is ugyanazt tudjuk elmondani, amit nagyjából 10 évvel ezelőtt, az építőipar, a takarítócégek, a biztonsági cégek, a fő fókusz az ez. Azért azt ki kell emelni, hogy a korábbi évekhez képest tisztult a gazdaság, és hogy a NAV-nak is ezekkel az ellenőrzésekkel nem az a célja, hogy minden áron büntessen, szankcionáljon. A fő célja az az, hogy motiváljon. Én valahogy úgy fogom föl ezt, mint egy párterápia, ahol a NAV a motiváló, és ebben van segítségünkre az adószakma is, a tanácsadók, akik ebben közvetítenek az adózók felé.
1: Azt hiszem, nagy ez a kupac, amiről ma beszélgethettünk volna, de talán hasznos tanácsot adtunk mindenképpen a hallgatóknak. Köszönöm Lincmayer Szilviának, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjének, és Nyári Zsolt adótanácsadónak a beszélgetést. Köszönöm. A folytatásban pedig hírek 2 percben a stúdióban Szlotta Judit.
3: Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, és helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. A vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság finanszírozásával, mondta a vidékfejlesztési miniszterjelölt meghallgatásán. Innováció, alkalmazkodás, lakhatás, digitalizáció, közös döntéshozatal, sorolta Lőrincz Viktória, hogy miről szól a valódi vidékpolitika. Kulcsminisztériumnak nevezte a tárcáját, mert sok területet fog össze. Szerinte fontos cél lesz a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítása. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sok felé erős az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok lesz.
4: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
1: 9:50. A következő fél órában a szennyvíztisztításról és annak lehetőségeiről hallanak. A technika fejlődésével akár már ivóvizet is tudnak készíteni különböző helyeken a kellemetlen szagú, koszos vízből. Kobolánk Attila, Budapest és az agglomeráció északi részének egyik legfontosabb környezetvédelmi komplexumában járt, Kassai Zsófia létesítményvezető kalauzolta.
5: Az északpesti szennyvíztisztító telep első épületébe vagyunk, ahova beérkezik a szennyvíz. Ha lenézek, látok egy ilyen forgó rudat, aminek vannak lapátjai, és az kevergeti a vizet. Mire való ez?
6: Ez egy archimédeszi csavarszivattyú. Egyébként ajánlom, ki lehet próbálni a Városligeti nagy játszótéren, kicsiben lehet vele játszani, hogyan működik szivattyúként. A beérkező szennyvizet ezzel emeljük föl megfelelő magasságba, hogy utána már az egész telepen gravitációsan végig tudjon folyni. Nagyon nagy előnye ezeknek a szivattyúknak, hogy ezen dugul el. Ez nagyon fontos, mert főleg heves esőzések során rengeteg nagyobb tárgy, görgetett anyag is érkezik a szennyvízzel. Telepi legendák szerint például a legnagyobb tárgy, ami eddig így bejött, az egy keverőtárcsás mosógép volt.
5: És azt is elbírta?
6: Azt már nem tudta fölemelni, megállt, azt ki kellett szedni a kollégáknak, de ami ennél kisebb, kocka, kő, tégla, egyéb görgetett anyag, az gond nélkül felemeli. 200.000 köbméter per nap a telep kapacitása, a tavalyi évi átlagos befolyó vízmennyiségünk ilyen 125-130.000 köbméter volt. Naponta.
5: Már a második épületben vagyunk, ahol elválik a szennyvíz és a kipejezett szemét útja egymástól. Rácsos gépek segítségével, ha jól láttam, a rácsok között főként nedves törlőkendők találhatóak egy-két csoki papírral kiegészítve. Mi történik utána a szeméttel? Hova megy tovább a víz? Látok itt egy szállítószalagot és ilyen kúp alakú tárolókat.
6: A rácsházban vagyunk, ez az első lépés az úgynevezett mechanikai tisztításnak, amikor különböző fizikai, kézzel fogható módszerekkel tisztítjuk a szennyvíz. Ennek első lépése a rácsszűrés. 5 mm pálca közű gépi rácsokkal eltávolítjuk a csatornába került szemetet. Ennek most jelentős része nedves törlőkendő, sajnos még mindig nagyon sok kerül a WC-be és azon keresztül a csatornába ebből az anyagból. Amit itt elveszünk, azt fertőtlenítjük, préseljük és hulladéklerakóra szállítjuk, tehát igazából a helyére kerül. A következő lépés az úgynevezett homokfogás, ahol a víz útja lelassul annyira, hogy a nehezebb homokszemcsék le tudjanak ülepedni. Ezt kotrók és szivattyúk segítségével elvesszük, és ez az úgynevezett homokfogó üledék kerül ezekbe a kúpos berendezésekbe, amiket említett, ahol átmossuk, megtisztítjuk, és kétszer mosott csatorna homokként, termékként felhasználhatóvá válik. Alkalmas építőipari felhasználása, például csatorna rekonstrukcióknál ágyazati homokként beépítésre kerülhet. Ezzel a körforgásos gazdálkodásnak a szemléletét szeretnénk erősíteni, hogy hulladékból, ahol csak lehet, terméket állítunk elő.
5: A következő tisztítási fokozat. Értünk. Ha itt már beleszagolok a levegőbe, nincsen büdös. Viszont a víz ugyanolyan szürkés, koszosnak tűnik. Itt a mellettünk lévő víztárolóba bugyog a víz, folyamatosan mozog, de ha jobbra nézek a másik medencébe, ami alattunk itt átfolyik a hídon, ugye ez így össze van kötve ez a kettő, ott csönd van, és nem mozog a víz.
6: A biológiai tisztító medencénknél vagyunk, az eleveni szapos technológiánál, ez a következő lépcső a mechanikai tisztítás után, amikor a szennyvízben található különböző oldott szennyező anyagokat biológiai módszerekkel, az úgynevezett eleveni szapa segítségével távolítjuk el. Az a medence, amit említett, hogy bugyog a víz és kavarog, és nem tűnik tisztának, de szaga még sincs, ez az eleveni szap miatt van. Az eleveni szap gyakorlatilag baktériumok közössége, amelyek lebontják, elfogyasztják a szennyvízben található szennyező anyagokat, főként a szerves anyagot, illetve a különböző nitrogén formákat. Ahhoz, hogy ők jól végezzék a dolgukat, nem elég, hogy tápanyagként a szennyvizet biztosítjuk a számukra, hanem az életükhöz oxigénre is szükség van. Ezt levegőztetéssel biztosítjuk, ezért bugyog a medence. Egy 4,5 méter mély medencén állunk egyébként jelenleg. Alulról mikrobuborékokat fújunk be, annak érdekében, hogy az oxigén beoldódása minél teljesebb legyen. És az eleveni szap ennek köszönhetően nagyon szépen le tudja bontani a szennyvízben található szennyező anyagokat. Itt a medence végén vagyunk, tehát a biológiai bontási folyamat már lezajlott, ezért nincsen szag. A másik medence pedig, amit említett, az úgynevezett utóülepítő, közvetlenül itt a lábunk alatt folyik tehát a levegőztető medencéből az utóülepítőbe a már megtisztított szennyvíz. Erre azért van szükség, mert nagyon jó, hogy nekünk az eleveniszap megtisztította a vizet, de őket valahogyan el kell távolítani a tisztított szennyvízből. Ez történik az utóülepítőben, ahol már nincsen levegőztetés, nincsen keverés. Ennek köszönhetően az eleveniszap össze tud állni, le tud szépen süllyedni a medence aljára, és egy egyszerű kotró berendezéssel el tudjuk távolítani, fölösleget tovább kezeljük, szennyvíz iszapnak a szerves anyag tartalma csökken, és biogáz keletkezik belőle. Ennek a biogáznak nagyon jelentős része metán, amit el tudunk égetni gázmotorokban, illetve gázkazánokban, ezáltal hőt és villamos áramot tudunk előállítani. A tisztított szennyvíz pedig a medence végén elhagyja magát a telepet.
5: A szennyvíz tisztítás utolsó helyszínéhez érkeztünk, ahol pipacsövekből folyik ki már a tisztított víz. Olyannyira tiszta, hogy az előbb láttunk elrepülni belőle egy kacsát. Mire lehet felhasználni ezt a vizet? Például mezőgazdasági öntözésre?
6: Dunába vezetjük. De nagyon fontos, hogy a mi feladatunk az, hogy a Duna vízminősége számára jó tisztított vizet állítsunk elő. Különböző jogszabályok rendelkeznek erről, hogy milyen felhasználáshoz, milyen szinten kell megtisztítani a szennyvizeket. Számít például a befogadó is, tehát más a határérték egy olyan tisztítótelepnek, ami a Dunába engedi a tisztított szennyvizét, és más egy olyannak, ami mondjuk állóvízbe vagy egy időszakos kis vízfolyásba. Különböző további utótisztítási módszerekkel nagyon sok felhasználás lehetséges, akár mezőgazdasági öntözés, de akár ivóvíz szintre is lehet tisztítani a szennyvizet, költség és technológia kérdése, meg hogy mi a felhasználási cél.
1: És a technológia ma már lehetővé teszi, hogy fejlett tisztítási eljárásoknak köszönhetően szinte az ivóvíznél is tisztább víz nyerhető. Vendégünk pedig Gampel Tamás, a Xylem Water Solution Kft. Vízi közmű és ipari infrastruktúra értékesítési vezetője. Jó napot kívánok!
7: Jó reggelt
1: önnek.
7: Kívánok!
1: Ugye a beszélgetésünk apropója az most az, hogy Németországban újra hasznosított szennyvízből főztek sört. Ez most egy forradalmi dolog, Tamás?
7: Bizonyos szempontból forradalom, hiszen az, hogy újrahasznosítsuk vizet, az nem újdonság. Az, hogy ebből sört készítettek, igazából az az újdonság. Nem általános ez, hogy a tisztított szennyvízből csinálnak sört, ez nem is a közeljövőnek a fejleménye. Inkább csak azt akarták a kollégák ebben bemutatni, hogy egy közvetlen fogyasztásra szolgáló terméket is lehet csinálni a szennyvízből. A szennyvíz nem egy szemét, idézőjelben nem egy hulladék, hanem egy erőforrás, amit újra lehet hasznosítani.
1: Tehát akkor tulajdonképpen most nem arról van még szó, hogy ez kereskedelmi forgalomba kerül, hanem hogy megmutassák, hogy ilyen létezik, és ez is egyfajta útja a szennyvíznek, mint újrahasznosítás?
7: Pontosan így van, tehát az újrahasznosítás lényeg, és az, hogy ez emberközeli léptékbe hozható. Ugye azt tudjuk, hogy a űrhajósok a világűrben ugyanazt a vizet használják, amit ugye kibocsájtottak. Tehát ugyanezt meg lehet csinálni, a tudomány erre képes. Az, hogy ez ipari méretekben vagy akár az emberekhez közelebb legyen hozva, ezért kellett ebből sört főzni, vagy ezért jött ez az ötlet, hogy sört főznek belőle.
1: Csak azért, hogy akik mondjuk nem hallottak erről a hírről, tehát mondjuk a Németországban ugye 6000 liter szennyvízből mennyi tisztított víz lesz,
7: körülbelül
1: és akkor megyünk
7: 4000,
1: tovább, ugye, hogy
7: van.
1: Körülbelül mennyi sör tud ebből készülni.
7: Így van, tehát körülbelül 6000 liter szennyvízből csináltak 4000 liter tiszta vizet, és abból a 1500-1600 liter sört főztek, tehát kb. Az egyharmadát tudták felhasználni a szennyvíznek.
1: Hát de mondjuk azért ez már egy elég jelentős.
7: Ez egy nagyon jó arány, így van, mert ez egyharmad, tehát ez amúgy a visszaforgatásból egy elég jó arány.
1: És egyébként Magyarországon, mert hogyha most maradunk még mindig a sörgyártásnál, ugye ez egy olyan üzletág, ahol a víz az egy jelentős dolog, hát hiszen abból készül a sör, nem is biztos mindegy, hogy milyen az az a víz, hogy mondjuk milyen sör készüljön, lágyabb vagy éppen keményebb víz. De hogy szóval a sörgyártás nagyon vízigényes, már ha jól tudom, mondjuk egy 10 évvel ezelőtthöz képest már jelentősen kevesebb vizet használnak föl mégis. Tehát itt is van egy jó folyamat ebben.
7: Így van, tehát alapvetően az egész világ a víz takarékosság irányába halad, ami nagyon jó dolog, ezt meg kell, hogy állapítsuk. A sörfőzésnél is kb. Egy harmadára, vagy kicsit kevesebbre csökkent az egy liter sörre eső vízfelhasználás. Ugye Magyarország olyan szempontból speciális, hogy a víz az egyik viszonylag jó viszonylag jól rendelkezésre álló erőforrásunk, bár elég veszélyeztetett, de ezért kicsit pazarlóan is bárunk vele. Ugyanazért azt hozzá kell tenni, hogyha szennyvízből tisztítanánk a vizet, és abból főznénk a sört, azért igen drágává tenni a sört, még nagy mennyiségben is. Tehát ez egy darabig ezért nem várható. Teljesen más irányba halad egyébként az újrahasznosítása a tisztított szennyvizeknek. Ugye két nagy vízhasználati ágazat van, az egyik az energetika, aki hűtővízre használja, ez alapvetően nem változtatja meg a szennyvíznek, vagy a víznek a minőségét, a másik pedig a mezőgazdaság, viszont elhasználja a vizet. Ezért a világban a tendencia az, hogy az újrahasznosítás elsősorban a lakosság vagy a városokból kifolyó szennyvizet a mezőgazdaságba hasznosítják. Egyrészt azért a benne lévő víz miatt, másrészt pedig vannak benne olyan ásványanyagok, amik a növények növekedését elősegítik.
1: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen területen használják föl, mert ahogy említette is, más a minősége, tehát igazából ennek az anyagi költsége is, ami folyamatokon átmegy, ez is változó lehet, de az biztos, hogy tisztított szennyvíz nélkül nehéz lenne megőrizni, ugye Magyarországon. Azt a vizet, azt a vízbőséget, ami rendelkezésre áll most.
7: Igazából nem a tisztított szennyvíz az, ami Magyarországnak a víz, vagy a víz ellátását biztosítja. Nagyon nagy felszínalatti vízkészleteink vannak, ami nagyon szerencsés dolog. Amúgy egyébként Magyarország felszíni vizekben inkább a kockázatos országok közé tartozik, hiszen a Magyarországra érkező víz nagy része az a Dunán és a Tiszán keresztül érkezik, és nagyjából ki is folyik az országból.
1: Igen, itt nagy kérdés akkor, hogy hogyan tudjuk megtartani azt a vizet.
7: Tehát lehetőség szerint a kommunális vagy a városi szennyvizet meg kell tisztítani, fertőtleníteni, és utána lehet újra hasznosítani. A mezőgazdaságban elsősorban én azt gondolom, hogy ez az elsődleges. A világon is, ahogy mondtam, ez a tendencia.
1: Ahogy említette, hogy a világban mi a tendencia, olvastam arról, hogy például Szingapurban szennyvízből készült vízzel fedezik a vízigény 40%.
7: Így van.
1: Hát akkor ők nagyon elől járnak.
7: Igen, hát itt igazából a szükségletek határozzák meg azt, hogy ki mennyire foglalkozik újrahasznosítással. Európában is vannak jó példák, például Máltán 60%-át újrahasznosítják a szennyvíznek, Cipruson pedig 90%-át. Mi a közös ebben a kettőben? Mind a kettő egy sziget. Tehát ahol nincsen igazából víz, délen fekszenek, mediterrán régióban, kevés a csapadék, az kb. Leesik télen, úgyhogy nekik valamilyen módon folyamatos vízellátáson gondoskodni kell.
1: És azokat a technológiákat hát tudjuk venni, akár ezektől az országoktól?
7: Van,
1: tehát ez
7: van.
1: Pénzkérdés most hát alapvetően, mert hogy már akkor kialakult, hogy hogyan lehet a szennyvizet vízé varázsolni, úgymond, csak ehhez megfelelő infrastruktúra kell.
7: Így van. Tehát ugye tudás, szándék és pénz kell ahhoz, hogy valamit megvalósítsunk, a tudás az teljes mértékben megvan. A szándék nagyjából megvan, ugye, hogy Magyarországon egyre aszályosabb nyarak következnek, ez biztos, hogy ez nagyon fontos szempont lesz. A körforgásos gazdaság bevezetéséről volt itt szó a riportban. Ez szintén egy nem csak Magyarországra jellemző, de általában Európára is. Ugye az Európai Unió 2020-ban hozott egy rendeletet a szennyvizek újrahasznosításáról, ami 2023-ban lépett hatályba. Ez nagyon pontosan előírja azt, hogy milyen típusú szennyvizeket hogyan kell megtisztítani, illetve hogy a megtisztítás fokától függően hogyan lehet felhasználni például a mezőgazdaságban, milyen növényeket lehet vele öntözni.
1: Hát igen, és gondolom, ahogy ön is most visszacsatolok arra, amit mondott egy pár perccel ezelőtt, hogy azért a földnek, a növényeknek is bizonyos tápanyagokra szüksége van. Tehát akkor úgy kell megoldani ezt a technológiát, hogy akkor ez a tisztított szennyvíz is mondjuk tápanyagokban gazdag maradjon.
7: Bizonyos mértékig, nyilván, mert hogy a túl sok, tehát hogy ugye ezek oldott sók, mint aki mezők vagy otthon kertészkedik, az tudja, hogy van nitrátos vagy nitrogénes műtrágya, van foszforos műtrágya, tehát olyan ezek benne vannak a szennyvízbe is, ezek értékes anyagok. Ha túl sok van bennük, akkor viszont elsúzzák a talajt. Tehát ez van egy határérték, hogy mennyi szennyező anyag, vagy ahogy veszük, tápanyag maradhat a szennyvízbe, amikor kijuttatjuk a szántóföldre.
1: Most Magyarországon ebben hol tartunk, hogy a szennyvíznek úgy körülbelül hány százalékát hasznosítjuk?
7: Hát elenyésző részét, sajnos elenyésző részét. Egy jó
1: de 10 százalék alatti?
7: Igen, biztos, hogy az alatt van. Ami jó példa, a Debrecen története. Ott ugye épül egy akkumulátorgyár, illetve több üzem is, több gyár is épül, és ezeknek nagyon nagy vízigénye van. A Debrecen ugye nem túl gazdag a felszíni vizekbe, hogyha fogalmazhatok így ironikusan, ezért azt találták ki a vízműves kollégák, hogy a városi szennyvizet megtisztítják, és avval látják el ezeket a nagy vízigényű gyárakat, hogy ne kelljen amúgy szűkös felszín alatti kutakból vizet nyerni, vagy pedig a Tiszából oda vezetett vizet használni erre. Tehát erre van példa, ez sajnos még nem működik, de hát nyilván ez így fog működni. működni, amikor kész lesznek a tisztító berendezések.
1: Ugye én azt látom alapvetően, hogy ez az egész, amiről szól, ez túlmutat azon, hogy víz, hanem ez már jövő, jelen? Mert itt vagyunk, ez már a jelen.
7: Hát ez egyre közelebb jön az a jövő, amikor erre szükség lesz. Ugye mondtam az előbb az aszály témát, és az, hogy a vizek nem végtelen mennyiségben állnak rendelkezésre. Most ugye a felszínalatti vizeket használjuk elsősorban, de azt tudni, hogy ezeknek a megújulás ideje az 10 000 év. Tehát amikor a mamutok mászkáltak itt, akkor keletkeztek ezek a vizek, tehát nem fognak gyorsan visszapótlódni. Ezért ezekre is vigyáznunk kell, hogy hosszú távon megmaradjanak. Nem szabad szabálytalanul kutakat fúrni, amik kizsákmányolják a talajvízkészletet.
1: Ezt ellenőrzik egyébként?
7: Természetesen. Hát van erre hatóság, amelyik ellenőrizze. Nyilván, hogyha valaki a kertjébe, a hátul, a sufni mögött fúr egy kutat, azt nehéz ellenőrizni, de alapvetően bejelentési kötelezettség van.
1: Ugye olvastam önökről, hogy körülbelül 150 országban segítik a vízminőség biztonságosabb átételét. Mit értenek ez alatt? Rengeteg ez, hogy 150 ország, ez nagyon sokféleséget jelent, ugye sokfélék vagyunk mi országok, hogy hogyan tudnak miben, ha konkrét példákat tudna mondani.
7: Hát, alapvetően a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatos problémák szinte mindenhol egyformák. Ugyanazokkal a technológiákkal tisztítjuk a világ különböző részén. Rengeteg terméket gyártunk, amit fel lehet használni a víztisztításban és a szennyvíztisztításban. Most konkrétan erre a példára visszatérve, hogyan lehet a sörből, vagy a szennyvízből sört csinálni, erre a legjobb példa, hogy két igazán hasznos berendezés van, az UV, az ultraibolya fénnyel való fertőtlenítés, ugye ibolyán túli fénnyel való fertőtlenítés, illetve vannak olyan berendezéseink, amik ózont készítenek, és az ózon belekerül a vízbe. Ugye tudjuk, hogy az ózon pajzs, azt onnan ismerhetjük általában, amit hallunk róla, hogy az a légkörben van. Tehát ez egy agresszív oxidáló anyag. És ez a ózon, ez vízben lévő baktériumokat, illetve vegyi anyagokat, mikroszennyezőket, ezeket semlegesíti, eloxidálja, és ezáltal ártalmatlanná válnak. Tehát ez a két fő példa, ami ehhez kapcsolódik.
1: Tehát szűrések, oxidáció, de ezek költséges dolgok?
7: Költséges, minden költséges dolog. Hát mihez képest vesztük a költséget? Alapvetően megfizethetőek, hiszen Magyarországon is használják ezeket a berendezéseket, sőt tőlünk keletebbre is, tehát kevésbé gazdag országokban is használják ezt.
1: Kevésbé gazdag országok. Most arra jött eszembe, hogyha maradunk mondjuk itt az Európai Unió területén, akkor az EU-ban támogatják ezt a bizonyos víz visszaforgatást? A szennyvíz mondjuk ivóvízétételét, vagy milyen formában?
7: Az ivóvízétételét talán nem, de a mezőgazdasági hasznosítást mindenképpen. Általában ugye azért, ahogy mondtam, ennek azért van költsége, tehát egy többletköltséget jelent, nyilván sokkal egyszerűbb kiengedni a természetbe a szennyvizet, mint megtisztítani bizonyos fokig és újrahasznosítani, ezért általában állami támogatással működnek ezek a projektek, legalábbis részben állami támogatással működnek ezek a projektek. Hát az országok teljesítő képességétől függően változik ez. Nyilván olyan országok, mint Olaszország, Spanyolország, ahol a mezőgazdaságnak fontos szerepe van, ők több hangsúlyt fektetnek erre, nyilván egy Svédországban ez nem annyira fontos, hogy valam ugye elég sok víz van, és nem tudom, erős a mezőgazdaság.
1: Persze, ettől is függ mindenképpen. Folytatjuk még a beszélgetést, de telefonon kapcsolódik most hozzánk Serény József, az Óbudai Egyetem óraadó tanára. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Üdvözlöm szeretettel, örülök, hogy itt van velünk, és ugye most már sok mindenről beszélgettünk itt a stúdióban, Gampel Tamással kezdve ugye a sör gyártással is, de ön konkrét példákat tud nekem mondani azzal, hogy hogyan is lehetne itthon, Magyarországon jól visszaforgatni ezt az úgynevezett szennyvizet.
8: Igen, ugye az az érdekes, hogy mindig feltételes módban beszélünk. Holott itt van a valóság.
1: Igaza van.
8: Tehát van nekünk egy membrán technológiás szennyvíztisztításunk, amit mi a G-Waterben fejlesztettünk, Zenon G-Water, és ezek a létesítmények megvalósultak. 2012 óta többi, most már 2005 óta üzemel egy jó pár telep, a vízvisszaforgatásos 100% hasznosítással Izraelben, Halhomában kezdtük, ahol tudjuk, hogy nincsen víz. Tároljuk, tisztítjuk, tároljuk és hasznosítjuk. A membrán technológiának az óriási előnye, hogy 400 mikronos szűrőn szűrjük a szennyvizet, nem ülepítünk, mint ahogy a Kassai Zsófi említette, hanem átszűrjük ezen a finom szűrőn, ultraszűrőn, ami 100% baktérium szűrő. Tehát ha a sörgyártásban, amiről Tamás beszél, használnának a víztisztításra ultraszűrőket, akkor nem kellene ozonozni a vizet, ami eléggé káros problémákat is okozhat. De most beszéljünk a magyar valóságról. Magyarországon Veresegyházon üzemel egy ilyen komplett rendszer, ahol a membrán bioreaktoros szennyvíztisztító van, 5000 köbméter per napot terveztük, már most már 7000-re bővült, és Veresegyházon volt két tó korábban, az öreg tó, és amikor megépült a telep, megépült egy újrahasznosító tó, amiből az emberek öntöznek, tehát a mezőgazdaságban viszik ki, vagy csövön, vagy pedig szippantókocsival hasznosítják. Budakeszin szintén megépült a szennyvíztisztító telep membrán technológiával. Itt amire szükség van, hogy épüljön meg a telep mellett lévő szabad területen egy 16.000-20.000 köbméteres víztározó, egy ilyen látványtó, amiből megint öntözni lehet. Említették a Szingapurt. A szingapúri tisztító rendszert azt a GE Water tervezte. Tehát én voltam az egyik technológus, az olasz kollégák voltak a kiviteli tervezők, és hát valóságban működik. Az a kollégám, aki ennek a felelőse volt, ma Szingapúrban él. Tehát kicsi ez a világ. És hát tehát itt a technológia. A nagy problémánk mindig az, hogy összevetik a membrán technológia költségét a hagyományos technológiákkal. A membránok ára olyan mértékben csökkent az elmúlt időszakban, hogy most már árban is versenyképes. A víztisztításában pedig egyértelmű, hogy vezet, hiszen ugye, amit Tamás említett, az Európai Uniós rendeletek, ugye ezek várhatóan 2030-as években érvényesek lesznek, kötelezőek lesznek. A membrán technológia után nem kell további tisztítást alkalmazni, hiszen az ultraszűrés megfelel a harmadik tisztítási fokozatnak, sőt, amit én megvizsgáltattam, hogy 100%-ban eltávolítják a mikroszennyezőket, és a gyógyszermaradványokat is jó részt lebontják, a biológiák bonthatót 95-100%-ban, a szintetikusokat pedig 20-60%-ban. Tehát én úgy látom, hogy a membrán technológia alkalmazása ez a jövő.
1: József.
8: Most is dolgozunk, igen, bocsánat.
1: Nem,
8: utolsó
1: hallgatom, mondat. Igen, mondja csak.
8: Most is dolgozunk itt Pest megyében egy telepen, amelyiknek 2000 köbméter per nap a névleges kapacitása is már túl van terhelve. Nem volt pénz a fejlesztésre. Most mi ezt a telepet membrán technológiával 4000 köbméter per nap, tehát dupla kapacitásra tudjuk emelni.
1: Arra is lehetőség van egyébként, hogy a szennyvíz iszapot is hasznosítsák? Ugye hallunk már olyanokról, hogy mondjuk biogáz, mint felhasználási igen. tényező?
8: Tehát ugye nálunk is ugye azt mondjuk, hogy melléktermék a szennyvízi szap, az eleveni szapból keletkező fölösi szap. Ez ugyanúgy a membrán technológiában is keletkezik. Egy kicsivel kevesebb keletkezik, mert nálunk amiatt, hogy nagyon nagy iszaptömeggel dolgozunk, jobban lebomlik a szerves anyaga a rendszerben, de továbbra is vihető. Itt a Budakeszi a példa, ahol a víztelenített iszapot elviszik a délpesti szennyvíztisztító telepre, és ott a rothasztókban biogáz készítenek belőle, és energiát hasznosítanak.
1: Mi a... mindenhol ott van ez, igen, mindenre jó.
8: Mindenhol ott van.
1: József, mi a különbség a szürke és a fekete víz között? Mert szennyvíz és szennyvíz között is van különbség.
8: Igen, hát ugye ugye a fekete víznek nevezik a nyers szennyvizet. Na most a szürke víz pedig a jól tisztított szennyvíz. Ugye én írtam egy cikket a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség hírcsatorna újságában, az volt a címe, hogy mindjárt mondom pontosan a címét, szürkevíz hasznosítás jelene és jövőbeli lehetősége MBL technológiával. Ez a MBL technológia, a membrán bioreaktoros technológia. Szürkevíznek azt nevezzük, ami nagyon jó tisztított víz. Ilyen Milánóban szürkevíz hálózat van, ott a WC-t nem a ivóvízzel húzzák le, hanem a szürkevízzel. Sok minden egyéb helyre hasznosítható, ugye Tamás is mondta, hűtővízként hasznosítható, de a fő hasznosítási irány az a mezőgazdaság lehet, hiszen mi egy agrárország vagyunk, tehát van lehetőség a visszahasznosításra. Én számolgattam egyébként, hogyha mindenhol nagyon jól megtisztítanák a szennyvizet, és hogyha annak a szennyvíznek csak a felét hasznosítanánk vissza az agráriumba, mezőgazdaságba, akkor naponta 5 mm csapadék víznek megfelelő visszaöntözés lehetősége lenne. Ez egy óriási valami,
1: igen.
8: Ez az aszálykár elleni egyik védekezés módszere.
1: Hát igen, mert akármiről beszélünk, ipari hűtés, vízhiány csökkentése, igen. vagy öntözés, és még sorolhatnám, tulajdonképpen ez valahol a klímaváltozásra egyfajta reagálás.
8: Úgy is van, így van. És hát ugye Tamás említette, hogy mi egy olyan országban, ahol befolyik a víz, meg kifolyik. Igen, csak nem mindegy, hogy mi folyik ki. Tehát mit, mennyi szennyezőt teszünk mi bele. És mi ezért mondjuk azt, hogy erre a legjobb megoldás a membrán technológia, mert ez gyakorlatilag az ultratiszta vízminőséget biztosítja. Tehát hogyha Szingapúrban ezt meg tudják inni utána, persze annak is van ám tőke, hogy hogyan oldják meg, pszichés tőke is van, ugye le kell pumpálni ezt a tiszta vizet a talajba, és onnan útként visszahozni ahhoz, hogy az emberek hát a clear water-t elfogadják drinking water-nek. De mondom, a legjobb példák ezek, amik itt megvalósultak a tavakkal.
1: Igen, József, köszönöm szépen, maradjon természetesen még velünk, hiszen folytatjuk itt a stúdióban Tamással, ugye szóba került sok minden itt a feldolgozás tekintetében. Ezek az ipari alkalmazások, ugye egyre jobban nőnek ki az ipari parkok. Ott már szinte előírásszerű, ugye Tamás, hogy azért itt a tisztító szennyvízet valahogyan visszaforgatják, és ez egyfajta költségmegtakarítást is jelent, meg hát a fenntarthatóság az egy fontos szó.
7: Az ipari parkoknál szerintem ez kevésbé jelentős, ott viszonylag attól függ, milyen tevékenységek vannak, de alapvetően az ipari parkokban nem azok a cégek települnek, akik nagy vízigényűek, mondtam ezt az előző kettőt. Igazából én azt csak visszakanyarodom, hogy József mondott itt korábban, én abban látom a legfőbb akadályát a szennyvíz hasznosításának, vagy a tisztított szennyvíz hasznosításának a mezőgazdaságban, hogy a víz nehéz. Tehát el kell juttatnunk. Ugye most ha rendben van, hogy 5 mm csapadékot tudnánk vele pótolni, de Budapestről hogyan juttatjuk el mondjuk Csongrád megyébe? Vagy hogyan juttatjuk el akár Pest megyébe? Tehát ahhoz hosszú vezetékeket kell építeni. Ez az első probléma szerintem, amin szintén meg kell küzdeni. Kevésbé gondolnak bele az emberek, bocsánat, hogy kikanyarodok a témából, de gondoljon bele mindenki, hogy minden ember évente kb. 30 tonna vizet használ fel, 30 tonna vizet, ez a legnagyobb tömegű áru, amit használunk. Tehát se az üzemanyag, se az élelmiszer közelébe sincs ennek. Tehát ez nagyon nagy mennyiség, és ennek a szállítása is költséges. Visszakanyarodva az ipari parkokhoz, én úgy gondolom, hogy inkább a lakossági szennyvíz az, amit közelebb lehet hozni az újrahasznosításhoz, mert abban kevesebb olyan szennyező van, amikor a megtisztítása problémás.
1: És ha már mondja, hogy a lakosság, mert írt nekünk Éva, és azt írja, hogy sajnálom, hogy Magyarországon nincs gyakorlatban az a módszer, ami Ausztriában, hogy az újépítésű magánházaknál kell a terasz alá, vagy a ház mellé építeni egy nagy esővíztároló medencét szűrőberendezésekkel, hogy például a WC öblítés és az automosás akár onnan történjen. Ez egy klassz dolog. Csak hát mondjuk ez is egy beruházás, ez is
7: így
1: egy
7: van,
1: pénz.
7: Igen.
1: Tudom, na erre mit tud mondani?
7: Hát meg nem mindenhol alkalmas erre a terület, ahova épül a ház. Tehát a talajvizes területen ott talajvízzel telne meg ez a tartály, nyilván nem esővízzel.
1: De hát ez is egy megoldás lehet arra, hogy a közvetlen környezetünkre, és hogy egy mint egyén tegyünk.
7: Így van, pontosan. Tehát az, hogy már esővizet a kertünkbe hasznosítjuk, már ez egy nagy lépés.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, Gampel Tamást hallották, és telefonon kapcsolódott hozzánk Serény József, az Óbudai Egyetem óraadó tanára.

0: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, és mondom is, hogy mivel várjuk Önöket a délelőtt második órájában. A Magyar Női Unió országos programja ingyenes képzéssel, mentorálással és gyakorlati tudással támogatja a női vállalkozókat és a vállalkozásban gondolkodó nőket. Ennek részleteiről 10:30 után hallanak. 10:45-től pedig arról beszélünk, hogy egyre több panasz érkezik az új gépjárművek jótállási időn belüli meghibásodása során tapasztalt ügyintézésre. Szóval 11 óráig várjuk Önöket, most 4 órás krónika következik, a mikrofonnál Bőti Attila és Szlotta Judit.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
3: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A kormánytagok délután teszik le az esküt.
2: Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait.
3: Borult, szeles, hűvös idő lesz ma sokfelé esővel, záporral. Este nyugat felől csökken a felhőzet.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Folytatódott az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is.
3: A meghallgatások reggel 8 órakor kezdődtek, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány.
2: A közbizalom helyreállítását, a jogbiztonság biztosítását, valamint az átláthatóságot nevezte az igazságügyi tárca legfontosabb feladatainak parlamenti meghallgatásán az igazságügyi miniszterjelölt.
3: Görög Márta hangsúlyozta, visszakívánják helyezni a közös európai fősodorba a magyar jogi kultúrát. Ennek érdekében célként fogalmazta meg a jogállam helyreállítását, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítését, az igazságszolgáltatás függetlenségének és tekintélyének visszaállítását, a korrupció megszüntetését, a sarkalatos törvények felülvizsgálatát és a jogászi hivatásrendek áttekintését.
4: Olyan államot kell építenünk, amely minden döntésével bizonyítja, hogy a tisztességnek és teljesítménynek van értelme, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő védelmet és egyenlő mércét jelent, és ahol az igazság nem kövesebb kiváltsága, hanem a társadalmi egyetérésünk szent és sérthetetlen nemzeti minimuma. Az alkotmányos stabilitás jövőnk záloga. Vissza kell vezetnünk hazánkat az európai jogi kultúra fősodrába, és olyan rendszert kell teremtenünk, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapok megtapasztalható valósága.
2: A Tisza kormány átvilágítja és szakemberek bevonásával teljes körűen kivizsgálja a gyermekbántalmazási eseteket. Erről a Szociális és Családügyi Miniszterjelölt beszélt az Országgyűlés Szociális Bizottsága előtt.
3: Kátai Németh Vilmos elmondta, egyetlen ügy sem maradhat titokban, a tetteseket pedig felelősségre vonják. A miniszterjelölt arról is beszélt, hogy párbeszédet, széles körű egyeztetést kezdeményeznek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekkel. Hozzátette, vissza kell adni a szakma társadalmi megbecsültségét.
5: És harmadjára, ami nagyon-nagyon fontos, a kampányt ki kell zárni a gyermekvédelemből. A gyermekekkel nem kampányolni kell, a gyermekekre vigyázni kell. A gyermekek nem a gyermekvédelem tárgyali lesznek, mint ahogy a Fidesznél, hanem a gyermekek alanyok lesznek. Jogalanyok, akiknek szeretetre, megbecsülésre, családra van szükségük, nem pedig pedofil rémekre.
2: Személyes küldetésének nevezte a Magyar Vidék ügyét kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a vidék és település fejlesztési miniszterjelölt.
3: Lőrinc Viktória úgy fogalmazott, látta, mit jelent, amikor egy kis településen bezár a posta, a kisbolt, amikor a házi orvos csak egyszer rendel. Emiatt, ahogyan fogalmazott, a fiatalok elmennek és szétesnek a közösségek. A többi között ezekre a problémákra szeretnének megoldást találni. A miniszterjelölt szerint a vidék politika nem szűkíthető le az agrárpolitikára. A vidékfejlesztés nem lehet kizárólag a mezőgazdaság fejlesztésével azonos.
6: Hiszem azt, hogy a vidék nem csak probléma, a vidék lehet maga a megoldás is. A vidék nem a múlt maradványa, hanem közös jövőnk egyik kulcsa. A vidéki közösségek képezik a gazdaság, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi összetartozás zálogát. A vidéki térségek és közösségek nélkül elképzelhetetlen a biztonságos és fenntartható élelmiszerellátás, a zöld átállás, valamint a talaj és vízkészleteink fenntartható megőrzése. Ezért a vidék megerősítése mindannyiunk közös érdeke, különösen a jelen válságokkal terhelt időszakában.
2: Kultúrharc helyett kultúrbékét szeretne vívni, politikai bosszú helyett pedig szakmai helyreállításra törekedne a jelenlegi kormány, jelentette ki a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az Országgyűlés Művelődési Bizottságában.
3: Tar Zoltán meghallgatásán hangsúlyozta, a kultúrát vissza kell adni a társadalomnak, az alkotóknak, a szakmai közösségeknek, a helyi közösségeknek és a közönségnek. Szerinte a Fidesz-KDNP nem csak rosszul menedzselt kulturális intézményeket, hanem lojalitás alapú kulturális rendszert épített. A kár ezért nem csak pénzügyi és intézményi, hanem társadalmi és nemzeti is. Tar Zoltán azt mondta, a Tisza párt szerint a kultúra nem költség, hanem befektetés, társadalmi kohéziót, kritikus gondolkodást, mentális ellenálló képességet, kreatív gazdasági teljesítményt és nemzetközi tekintélyt jelent.
7: A kulturális rendszerváltás első pillére a szakmai autonómia helyreállítása. A kulturális intézményt nem a pártpolitikai hűség, hanem szakmai teljesítmény, a közbizalom és intézményi felelősség alapján kell vezetni. A második pillér az átlátható és kiszámítható finanszírozás. A kulturális élet nem működhet egyedi kegyekből, politikai kapcsolatokból és alkalmi, kiszámíthatatlan támogatásokból. Több éves, tervezhető finanszírozási környezetre, szakmai zsűrikre, nyilvános döntési indoklásra és ellenőrizhető elszámolásra van szükség. És végezetül a harmadik pillér a társadalmi hozzáférés megerősítése. A kultúra nem lehet kizárólag fővárosi vagy elit intézményi ügy. Jelen kell lenni a falvakban, kisvárosokban, a könyvtárakban, művelődési házakban, az iskolákban, a független műhelyekben és az online terekben is.
2: A gazdasági versenyhivatal elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex.
3: A GVH alapkérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyei tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május 31-éig adott időt a közjogi méltóságok lemondására.
2: Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait.
3: A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszednie a hirdetményeket annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetnek.
2: Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint nehéz év előtt áll a hazai építőipar.
3: Kolyi László a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy idehaza jelentős az állami beruházások aránya a szektorban. A leköszönt kormány viszont a koronavírus járvány miatt 2022-ben mintegy 5000 milliárd forintnyi fejlesztést halasztott el, amit azóta sem pótoltak. Hangsúlyozta, a választás is hatással volt az iparágra. A korábbi kormány ebben az évben már nem az új építőipari beruházásokkal foglalkozott. Hozzátette, a kitörést a lakáspiac élénkülése hozhatja, amit segít az Otthon Start program.
8: Az évos számításai szerint, ha a program az elgondoltak szerint folytatódik, akkor 2026-ban körülbelül egy 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 25 ezer új építésű lakást munkába tudunk venni, és nyilván ennek van egy kifutási ideje, hogy 2027-28-ban mikor mennyi fog elkészülni. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg van elegendő építőanyag, kivitelező, tervezői kapacitás ahhoz, hogy ezt a nagyságrendet rövid időn belül megugorjuk.
2: Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 56 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és aki kiemelkedő munkásságával megteremtette a modern betegápolás alapjait.
3: Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen az egészségügyben, a szakember hiány világszerte jelentős problémát okoz.
9: Ha megnézzük a világstatisztikai adatokat, akkor mostani álláspont szerint 6 millió ápoló hiányzik a Földön, hogy biztonságos betegellátást nyújtsanak. Az országonként különböző mértékű ez a szám, de mindenhol ápoló hiány van. Azért, mert ehhez a hivatáshoz a szakmai tudáson és a szakmai fejlődés iránti vágyalomon túl, szakértelmen túl, érzelmekre, szívre, lélekre is szükség van, és a modernkori társadalmak pedig nem ilyen irányba mennek, hogy ilyen típusú emberek álljanak a jövőkép középpontjába. Tehát erre a hivatásra azt gondolom, hogy születni kell.
2: Holnap adják át a Bartók Rádió zenei díjait. Idén 11 kategóriában díjazzák a hazai klasszikus zene kiválóságait, értékőrző és teremtő munkájuk elismeréseképpen.
3: Bánkövi Gyula, a Bartók Rádió csatornaigazgatóság koordinálásával megbízott vezető szerkesztője hangsúlyozta, hogy a 3 éves múlttal rendelkező zenei eseményen idén is a magyar zenei élet kiemelkedő alakjait díjazzák majd.
10: Föllépnek olyan művészek, akik például díjazott eseménynek voltak a művészei, és hát ugye most is átadjuk az év művésze díjat, a jazz kategóriában 2 díjat, az év karmestere, év zeneszerzője, év zenei együttese, év zenekara, év produkciója, tehát hogy nagyon érdekes estének nézünk elébe.
3: Itt a Krónika.
2: Tenerifén fogtak el egy magyar férfit, aki kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt 8 év fegyházra ítéltek. Szerepelt az Europol által fenntartott, az EU legkeresettebb bűnözőjén felsoroló oldalon.
3: A férfi nem kezdte meg büntetése letöltését. A spanyol hatóságok a magyar rendőrökkel együttműködve fogták el, kiadatásáról később döntenek.
2: Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek fedélzetén több utas meghalt hantavírus miatt. Az utasokat és a legénység többségét evakuálták és elszállították a szigetről. A személyzet 27 tagja a fedélzeten maradt, ők úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtlenítik majd.
3: Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, emellett a hantavírus nem terjed könnyen emberek között.
2: Belgiumban országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt Charleroi repülőtere, a brüsszeli Zaventem légi kikötő pedig a mai járatok felének kiszolgálására számít.
3: A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint 4 autó ütközött az M0-ás autóút déli szektorán Sziget-Szent Miklós térségében az M1-es irányába. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladja a 9 kilométert.
2: Fővárosi információk következnek.
11: A fővárosban ma napközben a 2. kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. A 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utca és a Teve utca között darúzás miatt várhatóan délután 1 óráig. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este nyugat felől csökken a felhőzet, a szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok lesz.
2: Ez volt a Krónika, a szerkesztő Kubicsek István és a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
12: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
13: Rákosliget Gregor József szülőhelye. Egykori iskolájában járunk, amely ma az ő nevét viseli. 1956 óta nagyon sikeres énekzene tagozat működik az intézményben. A musical szakkörben az is főszerepet kap, aki egyébként matek tehetség.
12: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bakanita.
14: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk, erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
12: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
1: Ez a délelőtt második órája, 4:11 van, a fogyasztóvédelmi rovattal folytatjuk. Egyre több panasz érkezik a fogyasztóvédelmi egyesületek országos szövetségéhez. Az új gépjárművek jótállási időn belüli meghibásodásakor tapasztalt ügyintézésre. Szeretnénk most felhívni a figyelmet ugye a legfontosabb tudnivalókra ezzel kapcsolatban. Telefonon van velünk dr. Grafné dr. Baranyi Dóra, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatója. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kedves Dóra, akkor belecsapva a közepébe, szóval az egyik állandó panasz, ami érkezik akár hozzánk is, hogy eltérő és különböző árazással dolgoznak a különböző szakszervizek. Önök is kapnak ilyen bejelentéseket? Mennyire gyakori ez?

0: hogy akár duplájába is kerülhet a kötelező szervíz egyes cégeknél?
1: Ez akkor fordulhat elő, hogyha nyilván kiderül, hiszen kiderülhet, hogy nagyobb a probléma, mint volt. Viszont erről tájékoztatni kell előzetesen a fogyasztót. Hát ha bevisszük a kocsit egy szervizbe, ott kapunk egy árajánlatot, az alapján kell megjavítani a kocsit. Nyilván előfordulhat, hogy más dolgokat is meg kell javítani, akkor erről előzetesen tájékoztatni kell a fogyasztót, egy újabb árajánlatot adni, azt ugye jóvá hagyni, és úgy megy tovább a javítás. Tehát mindenféleképpen az árajánlatok azok nagyon fontos dokumentumok ebben a körben.
0: Mert hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy mondjuk ez túl drága, akkor utólag már nem mondhatja, hogy túl drága, ugye? Tehát azt mindenképpen akkor előre kell írásba foglalni, akkor tehet panaszt, hogyha nem az van ugye abban a bizonyos árajánlatban vagy edzőkönyvben, mint ami aztán a végösszeg lesz, mert ilyen is előfordul.
1: Mindenképpen ennek ilyenkor egyedi esetekben vizsgálja az illetékes hatóság vagy békéltető testület, hogy tájékoztat erről a fogyasztott, jogosság vagy nem jogos, indokolta volt vagy nem volt indokolt, de természetesen, ha előzetesen erről a pluszköltségről nem tájékoztatták a fogyasztót, és azt ő nem hagyta jóvá, akkor nem lehetett volna ezt a munkát megcsinálni drágában.
0: Ugye a másik problémakör, amivel bennünket is keresnek itt a Kossuth Rádióban, hogy mondjuk a szervíz nem rögzíti megfelelően azt a bizonyos panaszt, vagy azt a hiba bejelentést, mert mondjuk arra hivatkoznak, hogy nem találtak semmit, és mondjuk a hibáknak csak egy bizonyos részét, egy részét tudják kijavítani. Ilyenkor hogyan lehet a jogunkat érvényesíteni? Hogy fordulhat ilyen elő?
1: Igen, ugye itt kétfajta út van. Az egyik az, amikor elromlik az autó, és magam javítatom a szervízben saját ugye költségén, tehát van a minőségi hiba bejelentés, ami a jótállási időn belüli hiba bejelentés. Azt azonban tudni kell, hogy ugye jegyzőkönyvet kell felvenni ezekről a bejelentésekről, aminek tartalmazni kell mind az adatokat, tehát a fogyasztóra és a gépkocsira vonatkozó adatokat, a hiba bejelentésének az időpontját, a hiba leírását, illetve hogy garanciális igénybejelentés van, akkor azt, hogy mit kíván a fogyasztó, tehát a javítást, és azt mennyi időn belül tudják nagyjából vállalni.
0: Közben buzdítom a hallgatókat, hogy van egy SMS számunk, tehát írhatnak is történeteket, ez a 0630 9666. Visszatérve dr. Grafné, dr. Baranyi Dórához. Dóra, mennyi a jótállási idő? Mert ugye most arról beszélünk, hogy egy új gépjármű esetében, ugye ez egy jótállási időn belüli meghibásodáskor történt és tapasztalt ügyintézés, amiről beszélgetünk. Szóval mennyi ez a jótállási idő?
1: 3 év. A új gépkocsiknál 3 év. Jótállási időn, tehát ennyi időn belül, hogyha minőségi kifogásom van a termékkel kapcsolatban, de meghibásodás, akkor be kell vinnem, jeleznem kell a vásárlás helyszínén, be kell vinnem az autót, és akkor vagy hát, ha nem tudom bevinni, mert ugye olyan meghibásodás, akkor a vállalkozásnak be kell szállítatni az autót a javítószolgálathoz, vagy magához nyilván, hogyha ők csinálják, és akkor ott erről jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a megfelelő adatokat, és erről a jegyzőkönyvről másolatot is kell adni a fogyasztónak. Tehát ez nagyon fontos, hiszen ezzel a másolattal tudjuk igazolni, hogy mikor voltunk ott, mit adtunk le, mit kértünk, mi a meghibásodás.
0: Egyből látszik, hogy az írásbeli dokumentáció az nagyon fontos, de mondjuk utólag, ha észreveszünk valamit, akkor már teljesen tehetetlenek vagyunk, tehát ilyenkor már ez egy veszett fejsze?
1: Nem, természetesen utólag is lehet igazolni, hogyha bármilyen módon, például levélben jeleztük a panaszt. Hát a szóbelit az nagyon nehéz.
0: Igen.
1: Tehát ha nincsen hangfelvétel, nem készült, ugye, akkor az nagyon nehéz lesz ott bármit is igazolni. Persze az sem kizárt, elképzelhető, hogy a vállalkozása is, hogy tényleg ezt mondta a fogyasztó, de azért ez sokkal nehezebb. Ezért nagyon fontosak, hogyha minden, ha lehetséges, dokumentumok legyenek, de ez nem csak lehetség, hanem kötelezettsége is a vállalkozás, hogy jegyzőkönyvet vegyen föl, illetve ennek a másolatát átadja a fogyasztónak.
0: Ugye muszáj arról is beszélnünk, amikor nem csak egy sima javítás van, hanem mondjuk valaminek a cseréje. Tehát mondjuk ott van a panaszos, aki már 5. alkalommal viszi vissza az autóját, mert mondjuk ugyanaz a hiba. Akkor kötelesek már cserélni? Van erre valamiféle útmutató?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye a gépkocsiknál, ugye más termékeknél megvan adva, hogy hány javítás után már kötelező cserélni, vagy a vételárat visszafizetni. Ugye a gépkocsiknál nincs ilyen, hiszen ez elég nagy értékű vagyontárgy. Itt gyakorlatilag többször javíthatják a terméket. Itt mindig egyedik esetenként vizsgálja az adott testület vagy

0: fontosság, hogy ez a javítás rövid időn belül a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül történt meg, a jogosult érdekeit kímélve. Itt mindig egyedileg vizsgálják. Én azt gondolom, hogy ha ugyanaz miatt 5 alkalommal visznek már vissza egy gépjárművet, akkor már, hát ha nem tudok elképzelni olyan körülményt, hogy ne lenne indokolt a cselekvés.
1: Így van, de hát nem biztos, hogy az ügyfél mondhatja, hogy most mindenképpen cseréljenek, de azt a helyzet indokolja. Így van.
0: Milyen? Így van, de ilyenkor fel kell vezetni, hogy igen, 5-ször már javították, kérem a cserét, és abban az esetben, ha a vállalkozás ezt nem teljesíti, akkor a megfelelő fórumhoz kell fordulni az ügy lezárása érdekében.
1: És egyébként arra van egy szabály, hogy milyen alkatrész kerülhet, ugye most új autókról beszélünk, újan vásárolt autókba, akinek jótállása van, tehát hogy csak gyári alkatrész kerülhet bele ilyenkor csere kapcsán, vagy ez is egy megbeszélés kérdése? Ez
0: új alkatrész, így van, új alkatrész kerülhet bele a beépítése, illetve az, ami előtte volt, tehát a gyári nyilván, mert gyári alkatrész van benne. Tehát gyári és ugyanolyan új alkatrész kerülhet bele.
1: Na most ilyenkor van az, hogy igen, gyári, csak lehet, hogy az mire ide érkezik, mire az megrendelik, telik az idő, tehát az a bizonyos, amikor az árajánlat is megtörténik, amikor ott van egy írásban, hogy tulajdonképpen miről is van szó, milyen hibáról van szó, akkor azt még nem lehet tudni, hogy ez a csere alkatrész mondjuk mikor érkezik meg, és ilyenkor van az, hogy elhúzódhat egy szervizelés. Ígérnek egy határidőt, és mondjuk nem tartják be a határidőt. Na ilyenkor mi van?
0: Igen, tehát itt is ugye egyedi esetenként vizsgáljuk, tehát hogyha a vállalkozás tudja igazolni akár a külföldi gyártó nyilatkozata, vagy bármiféle dokumentáció alapján, hogy miért késedelmes az a teljesítés, akkor nyilván ez egy méltányolható körülmény lehet. De azt gondolom, hogy ennek is vannak bizonyos határai, hiszen minden javítást a fogyasztónak érdekeit kímélve kell elvégezni a lehető legrövidebb időn belül. Tehát itt a dokumentációkat vizsgálja mindig az adott hatóság vagy intézmény, hogy indokolt-e tényleg az a késedelem, amit a vállalkozás itt megmagyaráz. Tehát, hogy elképzelhető, hogy igen, le kell gyártani, és ez egy hosszabb folyamat, de hogy annak mennyi az indokoltsága, azt mindig esetenként vizsgáljuk ilyenkor.
1: Hova fordulhat a fogyasztó? Ez még egy nagyon fontos dolog, hogy milyen esetben egyáltalán kit keressen.
0: Én mindenképpen javaslom, hogy ilyen esetekben keressék meg a lakhelyük, vagy a legközelebbi békéltető testületeket. Ugye ez egy alternatív vitarendezési fórum, akik ugye viszonylag rövid időn belül tudnak döntést hozni az ügyben. Ha 250 000 alatti a követelés, akkor kötelező jellegű döntés születik, olyan, mint egy bírósági ítélet végrehajtható, a fölött ajánlás jellegű döntés, de az ajánlás jellegű döntésnek is vannak, úgymond visszatartó ereje, még ha nem is kötelező, hiszen a fogyasztó írásbeli bejelentés alapján nyilvánosságra kerül az ügy, tehát a nyilvánosság a visszatartó ereje az ilyenfajta döntéseknek, illetve felkerül a vállalkozás egy olyan listára, akik ugye nem együttműködő vállalkozások lehetnek. Tehát ennek is van az ajánlás jellegű döntésnek is egy visszatartó ereje, hiszen nyilvánvalóan itt azért felmerül, hogy 250 000 forint fölötti lesz a követelés. Főleg, hogyha például ugye cseréről van szó, vagy végtelen visszafizetéséről. Úgyhogy én ezt mindenképpen javaslom, és hát a végső út nyilván a bíróság lesz.
1: Az a lényeg, hogy...
0: De ebben is...
1: Igen,
0: ebben is segít egy békéltető testületi döntés, hiszen megad egy jogszabályi keretet, megad egy indoklást, amivel már a fogyasztó el tud indítani akár egy bírósági eljárást is, ha szüksége van rá.
1: Nagyon szépen köszönöm. Telefonon hallották dr. Grafné dr. Baranyi Dórát, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatóját. És akkor most kalandozzunk együtt, hallgassák meg, hogy hogyan is nézett ki egykor a Vitányvár.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
3: A vértes sűrű erdőiben a 1,5 millió lépés Magyarországon lelkes csapata 1979-ben járt.
4: A 14. században épült Vitányvár gótikus falmaradványai csak akkor bukkannak elő az erdő sötétzöld tömegéből, amikor már a közvetlen közelébe érünk.
3: A romos erődítmény látványa és a falakról a panoráma a felvételek tanúsága szerint hasonló lehetett, mint napjainkban.
4: Ha a várfalakról körülnézünk, Még ma is szinte ugyanaz a látvány tárul elénk, mint évszázadokkal ezelőtt. A Vértes ma is hazánknak egyik területéhez képest legnagyobb mértékben összefüggő erdőséggel borított hegyvidéke.
3: A Vitányvár romjai évszázadokkal ezelőtt a magyar történelem egyik legzivatarosabb szakaszának voltak tanúi. Kovács Bianka Gina régészt hallják.
5: Ez a 14-15. Századot jelenti, de a 16. század viszont egy nagyon izgalmas időszak volt a vár életében. Megjelent a török az országba, elfoglalta az ország középső részét, ezzel a vár a határterületre került, itt a Vértes is egy ilyen határzónát jelentett abban az időszakban. Ekkoriban a vár néha a törökök kezén volt, néha viszont a keresztények visszafoglalták, ez sokszor néhány éven belül is megtörtént.
3: Hol a török félhold, hol pedig egy keresztény lobogó lengett a tornyokon. A várat nem csak a nagyhatalmi politika, hanem belső viszályok is sújtották. Volt, hogy egy elhunyt várúr családja nem volt hajlandó kiköltözni, inkább a környék fosztogatásába kezdett.
5: Az 1520-as évek végén szerdahelyi Imre Fekete Mihály kezébe volt a vár, és mikor ő meghalt, akkor 1532-ben a Héderfi Istvánnak adományozta el a király. Viszont az előző tulajdonos özvegye és lányai nem voltak hajlandók kiköltözni a várból, és itt a környéken fosztogattak a várnagyuk által.
3: Vitányvár méreteit és elhelyezkedését a hegycsúcs adottságai határozták meg. Falai között néha mindössze néhány tucat katona próbált kitartani.
5: Hegytetőn állt, úgyhogy nem volt alkalmas olyan erőt kiépítésre, mint ahogy mondjuk Eger vagy Győr esetén ez megtörténhetett. Viszont felhasználták azért a várat ebben az időszakban is. Ilyen kisebb helyőrség állomásozott itt. Például van egy forrásunk, hogy 1550-es években akkor 38 katona volt itt.
3: A vár sorsa 1598-ban pecsételődött meg végleg, amikor a visszavonuló keresztény csapatok felrobbantották, hogy ne kerülhessen újra ellenséges kézre. Azóta az idő és a természet vette át az uralmat, de a modern régészet most megpróbálja visszafejteni a múlt rétegeit.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: 10:30 van, a folytatásban hírek 2 percben Szlotta Judittól.
6: Helyre kell állítani a megrendült közbizalmat. Ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt. Görög Márta parlamenti bizottsági meghallgatásán a tárca főbb feladatai közé sorolta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését, az eljárások egyszerűsítését, a sarkalatos törvények felülvizsgálatát. Közös érdek a vidék megerősítése, mert a magyar vidék ugye egyben az ország sorsát is jelenti, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória szerint valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség, nem szükségtelen látványberuházásokra, egyszeri támogatás csomagokra. Fontos célnak tartja a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Bejelentette helyetteseit a Tiszapárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be a posztot, még Császár Martin frakció igazgatóként dolgozik majd. A néhány napos részleges fegyvernyugvás után folytatódtak a harcok Ukrajnában. Az orosz hadsereg éjszaka több mint 200 drónt vetett be, egy ember meghalt, sokan megsebesültek. Dnipropetrovszk megyében lakóépületek, infrastrukturális létesítmények, gépjárművek rongálódtak meg. Az orosz védelmi minisztérium 27 ukrán drón lelövéséről számolt be. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős vagy viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok lesz.
2: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klár.
1: A következő fél órában aktualitásokkal foglalkozunk. Elindult például a jelentkezés a Talenta Hub, a Nők a Vállalkozásban programra. A Magyar Női Unió országos programja 7 régióban ingyenes képzéssel, mentorálással és gyakorlati tudással támogatja a női vállalkozókat és azokat a nőket, akik vállalkozni szeretnének. Hamarosan hallhatnak a részletekről, de előtte hallgassunk meg egy inspiráló női vállalkozót. Heizer Anita 16 évvel ezelőtt még egyetemistaként mindössze 400 ezer forintból indította el vállalkozását. Ma már 1 milliárd forint fölötti forgalmat bonyolít a cég, amely otthoni szépségápolási készülékeket és professzionális kozmetikai gépeket forgalmaz, illetve saját gépeket is fejlesztenek, ezeket itthon Magyarországon gyártják. Annak idején az első szállítmányt a kollégiumi szobájában egyedül csomagolta, ma már egy 450 négyzetméteres irodában 16 fős csapattal dolgozik. Vállalkozását önerőből építette fel, sem családi tőke, sem pedig hitel nem segítette. Anita tavaly elnyerte az év vezetője díjat kisvállalkozás kategóriában, vele és édesanyjával, Pallag Anikóval, Gécsek Tóth Enikő beszélgetett még 2025. januárjában.
7: Biztos, hogy nagyon büszke a lányára.
8: Ó, nagyon rettentően.
7: Ön szerint Anita miért kaphatta meg ezt a díjat?
8: Hát a sok évi munkájáért, mert ő azért nagyon sokat betett ebbe a munkába, sokat foglalkozott a cégével, hát meg nagyon jó összehozta a munkatársakat is, akik aztán támogatják, segítik itt a cégnél. Szerintem egy nagyon jó vezető.
7: Anita büszke magára?
9: Igen. Ez azért egy olyan elismerés, amit ritkán kap az ember, meg a cégvezetők ugye ritkán kapnak bármilyen válveregetést, úgyhogy extra motivációt jelent nekem így 15 év vállalkozás után, úgyhogy ezért nagy a jelentősége számomra is, igen.
7: Nyilván nehéz objektíven megítélni, de mit gondol, hogy miért lehet sikeres? Tehát, hogy melyek azok a jellemvonásai, amik miatt mondjuk pont most ezt a díjat megkaphatta?
9: Iszonyat szívós vagyok, nagyon kitartó. Van egy ilyen álomképem vagy látomásom, ami felé nagyon erősen vagyok képes vinni a csapatomat, és akárhány pofont kapok és földre kerülök, mindig felállok. Tehát szerintem ez a nagyon kemény munka, harcosság, ami kellett ehhez.
7: Miért alakulhatott ez így ki, és akkor most az édesanyjához fordulok? Így hozta az életük, tehát nagyon sok buktató, nehézség volt benne, vagy egyszerűen csak ilyennek született Anita?
8: Nem tudom, talán általános iskolás korában még nem volt ennyire harcos típus, hanem amikor a gimnáziumba került, ő ott kibontakozott. Törekvő volt mindig is, céltudatos volt, és sokat tanult. Dolgozott is, el akarta érni, hogy megszerzi a jogosítványt, és elment dolgozni. Tehát ő maga kereste meg a jogosítványra a pénzt.
9: Azért a szüleim is úgy neveltek, lehet, hogy ők azt szerették volna, ha nekem azért több jót, többet elérek, nem kell gondolkozni azért, hogy elmegyek-e étterembe, elutazom-e nyaralni.
7: És mi volt ez az átkattanás középiskolában?
9: Szerintem az, amikor az ember megérzi, hogy ha valamiért tesz, dolgozik, küzd, és utána az sikerül, az egy ilyen rákattanásos érzés tud lenni. És nekem azóta is az van, hogy szerintem bárki bármit elérhet, csak nagyon-nagyon keményen kell érte dolgozni és küzdeni. És ez a gondolat, hogy bármit elérhetsz, csak meg kell dolgozni érte, és áldozatokat kell hozni. Az egy nagyon erős szál azóta is az életemben, amiben hiszek.
7: És miért pont a szépségipart választotta, amikor elindult ez a vállalkozás?
9: Nézek anyukámra, hogy fogja ezt lereagálni, de hogy én nem éreztem szép kislánynak magam sosem. Rövidre vágatták a hajamat, mindig valami sebb volt rajtam, mert elestem, az iskolai képek tragédiák voltak, és én voltam mindig a sárkány, a herceg, a boszorkány, amikor ilyen szerepjátékoztunk, tehát hogy sosem a hercegnő. Mindig voltak nálam sokkal, de sokkal szemlányok a suliba, de mindig szerettem volna, tehát hogy néztem anyát, hogy maszkot rak magára, szerettem volna már sminkelni, de nem engedték, mert hogy ez még általános iskolás voltam, de hát a többi lány sminkelt. Szóval mindig vágytam arra, hogy én is a szép lányok közé tartozzak. Szerintem ebből jött aztán, hogy amikor gondolkoztam azon, hogy mi legyen az én vállalkozási területem, akkor elég kézenfekvő volt, hogy hogyan válhat az emberből hercegnő vagy szép szép lány, vagy szép legyen a bőre, az arca, minden egyéb, és akkor így jött ez, hogy ezek az otthoni szépségápolási készülékek akkoriban még nem léteztek Magyarországon, és akkor ez egy olyan dolog, amivel az ember szépé teheti magát.
7: Mit hozott a siker, Anita, az ön életében?
9: Magabiztosságot és önbizalmat, megerősítést arra az elméletemre, hogy képességektől, családi helyzettől, pénzügyi helyzettől függetlenül bármit elérhet az ember, ha akar, és ez a megerősítés nagyon jó, mert akkor az ember tovább tud haladni.
7: Anikó, mit adott a családnak Anitának a sikere?
8: Tanácsára kezdtem én is el egy vállalkozást tulajdonképpen, egy kozmetikai szalon Balatonfüreden, és így segít tanácsokkal, és nagyon szeretem én is csinálni ezt a tevékenységet.
1: És a tanácsok mennyire fontosak? Az uniós átlaghoz képest nagyságrendileg fele a vállalkozó nők aránya itthon. Hogy ez változzon, ebben segít a Nők a Vállalkozásban program. És telefonon kapcsolódunk Batthyány Schmidt Margithoz, a Magyar Női Unió Egyesület elnökéhez. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Örülök, hogy itt van velünk, és talán ön is hallotta itt az előző történetet, ami valóban inspiráló volt. Elindították a Nők a Vállalkozásban programot. Kiknek szól ez?
10: Vidéken élő nőknek, vállalkozni vágyó nőknek, és olyan hölgyeknek is, akiknek már vállalkozásuk van, és egy magasabb szintre szeretnék emelni a vállalkozásukat. Ez egy országos képzési és mentor program, mely március 6-án indult el Siklóson, Baranya megyében.
1: Én örülök, hogy említette ezt, hogy a vidéki nők fontossága előtérbe kerül, ezt gondolom önök is pont ezért hangsúlyozta ki, de hogy mi ennek a lényege, mert hogy ugye kapnak képzéseket, aztán ezzel együtt lesz egy gyakorlati tudásuk is, szóval mi az, amit ők kapnak, mi az, amit önök adnak?
10: Tehát ez egy képzés lesz, ennek lesz offline és online része. A képzés során a résztvevők olyan kulcsterületeken fejlődnek, mint például a vállalkozásfejlesztés, pénzügyi forrásszerzés, digitális marketing, vezetői készségek, üzleti tervezés, és a legfontosabb az, hogy egy projektet fogunk megtanítani, hogy hogyan lehet felépíteni, tehát hogy egy a képzés során, tehát mindenki a végén egy saját mikroprojektet fog felépíteni, és az is a lényege, hogy 7 régióban, tehát teljesen ilyen országos lefedettségű lesz, mint például Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország vagy Nyugat-Dunántúli régióból. És hogy ezek a hölgyek, hogyha ezt elvégezték, tehát itt 7 régióról beszélünk, régiónként 2 fognak majd a mikroprojektükkel tovább jutni, plusz lesz egy külön, plusz egy résztvevő, és 175-en fognak indulni, tehát régiónként, ezt nem mondtam, bocsánat, 25 fő fog indulni minimum, tehát 175-en fogják elvégezni, és a 175-ből lesz egy ilyen bíráló bizottság, aki kiválasztja régiónként a 2 legjobbat, és lesz egy plusz díjas, és az lesz 15, és a 15-öt pedig december 20-a után, tehát jövőre, 2027 januárjában egy ilyen csoportos és egyéni mentorálással fogjuk fejleszteni, és abból lesz régiónként az egy győztes mikroprojektes vállalkozónő, plusz lesz egy külön díjas, tehát összesen 8 hölgy lesz, akik díjazottak lesznek, és ők 1-1 millió forintot fognak kapni. Tehát hogy az is a fontos, hogy ez a tudás, ez ne csak egy ilyen papíron legyen leírva, lerajzolva, hanem hogy legalább az indulását tudjuk segíteni.
1: Így van, ez egy kezdőtőke tud lenni, tehát mini projektek készülnek, vagy mikroprojektek, mentorálás és pénzbeli segítség is lehet ennek a vége. Igen. Ugye az előző riportban is biztosan hallhatta, ugye Heizler Anitáról volt szó, de hogy az édesanyja Pallag Anikó is azt mondta, hogy ő bátorságot kapott, tehát itt mondjuk középkorúak is jelentkezhetnek, mint egyfajta újrakezdés?
10: Hát itt abszolút fontos az, hogy tehát itt minden korosztály, tehát aki tényleg vállalkozóvá válni szeretne, vagy magasabb szintre. És pontosan ezért nekünk az ilyen úgymond reklám szövegünk, hogy legyenek bátrak, mert hogy nagyon fontos az, hogy bátorság legyen. És pontosan azért is megyünk el minden régióba, és ott is leszünk, hogy az elején utaltam rá, hogy lesz 2 offline és 5 online képzési modulunk, amit így összerakjunk, tehát összesen ez 7 alkalommal lesz, amit kötelező nekik részt venni. Ingyenes különben ez a képzési mód. Tehát pontosan az, hogy egyáltalán személyiségfejlesztés, ismerjük meg, mik az erősségeink, mi a gyengeségeink, de a legfontosabb, mi oda mehetünk, ha a hölgy magában nem érez olyan bátorságot, hogy oda menjen, és egyáltalán meghallgasson minket. Tehát, hogy ez a legfontosabb, hogy elinduljon, a kis komfortzónájából kilépjen. Ehhez különben nagyon fontos, hogy nekünk vannak úgymond idézőjelben helyi nagyköveteink. Tehát, hogy a nagyköveteink, akik egy mintát, egy példát tudnak mutatni, bocsánat, sikeres vállalkozó hölgyek, tehát, hogy ők hitelesek legyenek, és ők is húzzák, legyen egy húzóerő. Mert mi most május 4-e óta kezdtük el ennek a toborzását, már 75-en jelentkeztek, úgyhogy én nagyon, nagyon bizakodó, nem csak én, hanem a Magyar Női Unió, tehát nagyon bizakodóak vagyunk, hogy egyre több hölgy bátor, és elkezdi ezt a képzést. Nagyon fontos, hogy ezt végig is kell vinni. Tehát, hogy nem
1: természetesen,
10: elkezdeni.
1: Igen. Margit, nagyon fontos egyébként, hogy mi hogy állunk vállalkozó nők arányában. Ugye, hogy hány százalék a nő mondjuk itthon Magyarországon a vállalkozóknak, és ezt mondjuk, ha összehasonlítjuk az Unióhoz, akkor hogyan állunk ebben?
10: Én egy kicsit a mezőgazdasággal foglalkozunk, mint Magyar Női Unió, tehát pontosan ezért fontos nekünk a vidék, meg stb. És például ilyesmivel foglalkozunk, hogy minden negyedik az, aki így nőként dolgozik, most ugye európai átlaggal, vagy akár a legfontosabb ez a fizetésbeli különbség, ez a pay gap.
1: Igen.
10: Tehát, hogy azért így a vidéken, hát ez most az általános, az ilyen 14-15% a különbség, de pont vidéken, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, ott lehet akár 30% is, ami amekkora különbség van. És pontosan ezért, tehát szerintem nagyon, én 3 gyerekes családanya vagyok, tehát és van 2 lányom is, tehát hogy nagyon fontos az, hogy a nőket segítsük, támogassuk mindenféle lehetőséggel, és én ezért örülök ennek a vállalkozás fejlesztésnek is.
1: Még egy nagyon fontos dolog, mert említette ezt, hogy erősségeink, gyengeségeink, ebbe kapaszkodnék, hogy milyen elakadásokat lát, amik ott vannak legtöbbször, hogy nem merünk elindulni ezen az úton, és nem merünk mi nőként vállalkozni.
10: Hát szerintem tényleg a legfontosabb az, hogy először is legyünk tisztában önmagunkkal, hogy mi a mi erősségünk és mi a gyengeségünk. Tehát, hogy például vannak emberek, akik tényleg nem, most mindegy, van ez az MLM rendszer, amit én annyira nem szeretek, de ott is, hogy üzlet, hogy networking, stb. Tehát olyan ember nem tud ilyennel foglalkozni, aki elnézést egy kicsit, tehát introvertált, tehát hogy önmagával, nem nagyon szeret emberekkel, tehát hogy ismerjük meg azt, hogy mibe vagyunk jók. És mint, bocsánat, én már idén, tehát 50 pluszos vagyok, azért régen az volt a dolog, hogy próbáljunk, mint az érettségi, meg mindenféle, hogy mindenhol a legmagasabb szintre felérni, amit nem lehet, hanem tényleg az, hogy csak azzal foglalkozunk, ami a mi erősségünk. És én ezt szeretném a nőkben segíteni, hogy találjuk meg mindenféleképpen, hogy ő miben jó, és abban érezze jól, mert hogy mindenkinek az a célja, hogy boldog legyen, és hogyha van egy ilyen mondatunk itt Peres Pálné után, hogy amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan a gyermek, amilyen a gyermek, olyan a következő generáció. Tehát, hogy segítsünk nekik. Tehát, hogy ha a nő rendben van a családban, vagy így akár van, akinek nincs családja, akkor bocsánat, a társadalom, az új generáció is rendben van.
1: Akkor ez legyen a végszónk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezt nekünk, és nagyon fontos információ, hogy mindez a képzés ingyenesen van. Telefonon hallották Batthyány Schmidt Margitot, a Magyar Női Unió Egyesület elnökét.
2: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Klímakeddek a Pillisi parkerdővel. Egy ilyen programon vesz részt éppen Bicsák Eszter kolléganőnk, akit most telefonon kapcsolunk. Szervusz Eszter!
11: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is. Érdekes lesz megnézni, megtapasztalni, hogy a vízháztartás hogyan alakul, mert hogy itt éppen szakad az eső az erdőben, úgyhogy ezért is érdekes a klímakedd. Itt most egy örökerdő kísérletet fogunk megtekinteni. Az örökerdő az egy nagyon érdekes kezdeményezés, tulajdonképpen tényleg a nevét jelenti. Hagyják békén az erdészek magában növekedni ezt az erdőt. Kétféle ilyen kezdeményezés is van a Pilisi parkerdőnél. Az egyiket még 1954 2002-től, akkor Madas László erdész kezdte el, egy kísérletet indított, ami nagyon jól bevált, Erdőanyai Völgy, ez a környék neve, nagyon beszédes a név is, és nagyon szépen növekedtek együtt a fák, hogy úgy mondjam, egyetértésben. A másik a Mexikó pusztai terület, ami egy kicsit arrébb van, de szintén ez a térség, ez pedig egy úgynevezett proszilva kiemelt terület, ez dr. Csépányi Péter kísérlete tulajdonképpen, illetve a visegrádi erdőgazdaság kísérlete. 99-ben kezdték el a munkákat, és hát meg is látogattam ezt a területet. Csépányi Péter, a Plési Parkerdő ZRT vezérigazgató helyettese kalauzolt körben.
12: Nem küzdünk a természettel szemben, tehát nem az történik, hogy megpróbálunk drasztikus, mesterséges beavatkozásokat tenni, hanem arra figyelünk, hogy egyébként is mi történne az adott helyen. Azt látni kell, hogy egyrészt van egy versengés köztük, ezt alapvetően a fényért, illetve a talajért, vízért való küzdelem jellemzi. Azonban számtalan módon tudják segíteni is egymást. Jellemző mondjuk a magashegységi régióban, ahol mondjuk egy lavina letarolta az erdőt, hogy ott kis csoportok jönnek létre, és aztán előbb-utóbb egy, mi úgy nevezzük, hogy biogrup terjeszkedik, a szegélyében egyre több fácska tud megjelenni, és aztán felépülhet egy kisebb erdőfolt, majd az tovább terjeszkedve egy nagyobb erdőterület tud létrejönni, hiszen ez a kis facsoport a széltől, az erőszéltől nagyon meg tudja védeni egymást, és ezáltal biztosítják azokat a kedvezőbb mikroklimatikus körülményeket, amelyek az erdő belsejére jellemzőek, és így tudnak tovább fejlődni. Itt például azt láthatjuk, hogy ezek a fák például segítenek az idős fák törzsének a leárnyalásában, tehát a fiatalabb generáció ránül az idősebb fák törzsére.
1: Jó sokan vannak itt.
12: És hát miközben ezt teszik, leárnyalják az idős fa törzsét, ezáltal hűsebbek a körülmények, nem melegszik fel az idős fának úgy a törzse, vagy ez nagyon fontos például a tölgyek esetében, amelyek sokszor hajlamosak arra, hogy kihajtsanak, és oldalágokat növesztenek, fattyúhajtásoknak is nevezik őket az erdészek. Ezek rontják a fa értékét, és hát hogyha ez leárnyalásra kerül a fiatalok által, akkor nem tud kifejlődni. De másféleképpen is lehet ezeket a kapcsolatokat nézni. Például vannak olyan fafajok, amelyek mélyebben gyökereznek, ezek stabilabbak általában, és hogyha van egy erős szél, akkor kevésbé hajlamosak a kidőlésre, adnak egy ilyen stabilabb vázat, szerkezeti vázat az erdőnek. Szintén természetesen lehetséges az, hogy különböző korú fák között a gombafonalakon keresztül kapcsolat létesül, és aztán itt különböző tápanyagok kerülnek kicserélésre köztük. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket érdemes hosszú távon kutatni.
1: Ugye említettük, hogy örök erdő, ez most van fókuszban itt a séta kapcsán, de nem hiába ez a neve, hogy klímakeddek. Tehát gondolom azért itt összefüggésben vizsgáljátok az erdőt.
11: Igen, illetve az erdészek mutatják be a sajtó képviselőinek, hogy mi kellőképpen jól tudjuk majd átadni a hallgatóinknak, mások a nézőiknek, olvasóiknak. Azért is hívják ezt klímakednek, mert az erdészek talán a legnehezebb helyzetben vannak, ha a klíma megváltozására gondolunk, ugyanis néhány év alatt kellene olyan döntéseket hozniuk, amelyeknek a hatása 60-80-100 évre hat ki. Gondoljunk csak bele, ha elültetünk egy fát, azzal nem egy éves feladatot vállalunk. Tehát az erdészeknek most azt kellene kitalálniuk a klímaváltozás fényében, hogy mondjuk 80 év múlva milyen fajok szeretnek majd itt élni a Kárpát-medencében, hát ez nem kis feladat. Emiatt tervezte a Pilisi Parkerdő ezt a sorozatot, amelyben bemutatják azokat a területeket, amelyeken tájbarát, erdőbarát és a fajok gazdagságát célzó különböző kísérleteket folytatnak, hogy melyik hogy sikerül. Nyilván másképp viselkedik egy erdő Visegrádon, nyilván másképp viselkedik egy erdő a Pilisben vagy a Budai-hegységben. Lesz séta egyébként Pesten is. A pesti erdők különösen érintettek a klímaváltozásnak. Itt most szándékosan nem budai erdőt mondok, hanem Pestit, mert hogy ott is vannak erdő részletek. Nagyon rosszul viselik a hőstresszt, nagyon rosszul viselik a szárazodó éghajlatot és a szárazságot. Úgyhogy nagyon sok tennivalójuk van az erdészeknek, és mondom, ez a kísérlet úgy tűnik azért, hogy is mondjam, örömre adhat okot, mert a fafajok, mint egy, képzeljük el, mint egy iskolában egymásnak segítenek a kisebb meg nagyobb gyerekek. Itt a kisebb és nagyobb fák együtt növekszenek, versenyeznek a fényért, a táplálékért, a termőhelyért, de hát amelyik a versenyben helytáll, az nyilván akár 60-80 év múlva is van lesz ott.
1: Akkor most már értjük, hogy miért van örök erdő, meg városi erdő, mert hogy akkor ez a program, ez folytatódik a jövő héten is, a Pilisi parkerdővel kardba öltve, de ugye azt tudjuk, hogy az erdő az egy komplex ökológiai rendszer, tehát nagyon jó ezt egységben látni, hogy ne csak a fákról beszéljünk, hanem a komplett erdőről is.
11: Igen, jó is, hogy említed az élővilágot, mert hogy ezekben az erdő részletekben, és egyébként itt most, ha csak a Pilisi parkerdő területét nézzük, azért nagyon nagy számokban kell gondolkozni. 13 ezer hektáros területük 22%-án, tehát 13 ezer hektáron ez 22%-a a területüknek végeznek ilyen örökerdő kísérletet. Ez nagyon nagy szám, és az állatok, a növények és a fák, az egyéb élőlények együttélése nagyon fontos. Például magas a holtfák aránya az ilyen területeken, éppen azért, mert békén hagyják az erdőt. Ez is nagyon fontos, mert nagyon sok élőlény élőhelye, szaporodó helye kötődik hozzá.
1: Így van, egy ilyen holtfában él, például a cincér. Eszter, nagyon szépen köszönjük, remélem, hogy van esőkabát, úgyhogy szép délelőttöt kívánom. Köszönöm. Ma van az ápolók nemzetközi napja, őket ünneplik Egerben is. A helyszínről jelentkezik vendégeivel Pilisi Csenge.
13: Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, itt vagyunk az EGRI konferencia központban a vendégeimmel, Bogonyi kis Irénkével, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves Vármegyei Szervezetének elnökével. Nem sokára pár perc múlva átadják a kitüntetéseket. Nagyon szangos, most ezekben a percekben is egy úgymond szakmai továbbképzés zajlik. Hogyan kommunikáljunk az egészségügyben?
14: Igen, a címe a mai szakmai programunknak a betegellátás minőségének javítása az egészségügyi szolgáltatás javítása révén, ami egy nagyon értékes kommunikációs program, amire szükségünk és nagy az érdeklődés.
13: Ott kezdődik minden, hogyan szólítjuk meg a beteget, mennyire vagyunk empatikusak?
14: Igen, lényegében a beteg fogadása, a beteg megszólítása, különböző szituációkban hogyan viselkedjünk, hisz a beteg bejön hozzánk, akkor elvárja tőlünk azt a szolgáltatást, és azt, hogy minőségileg is hogyan bánunk vele.
13: El is ismerik ugye a szakdolgozók munkáját. Minden évben hány éve ismer, hogy kitüntetéseket adnak el?
14: Már 15 éve hoztunk létre egy szakmai elismerést a Heves Vármegyei Területi Szervezet. Minden évben 5 szakdolgozónak adunk elismerést a bejött javaslatok alapján. A mai napon is 5 szakdolgozó fogja megkapni az elismerést, és természetesen az ünnepés keretén belül.
13: Erről már többször beszéltünk, hogy a gyógyítás az közös munka, nem csak az orvosok munkáján múlik az, hogy a beteg hogyan érzi magát és mennyire gyorsan gyógyul. Rögtön átjövök itt a másik vendégünk, az dr. Hirdi Henriethez, aki a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara általános alelnöke. Mennyire fontos az, hogy közösen gondolkozzanak a gyógyulásról, a gyógyításról?
15: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és Isten éltesse az ápolókat az ápolók nemzetközi napján. Szóval visszatérve a kérdésre, pontosan ez az alapigazság húzódik meg. Minden nap a kórházi várótermekben, a szakrendelőben, az alapellátásban, vagy akár a beteg otthonában az orvos diagnosztizál, terápiát rendel, de az ápoló az, aki ott van a beteg mellett, éjjel-nappal, aki észreveszi az egészség állapotban bekövetkezett változásokat, ő az, aki a kezét fogja, amikor fél, és ez a gyógyítás, ez csapatmunka, és ebben az ápoló az a kapocs, aki összefogja ezt az egészet. Az ápolók képzése és a szakmai tudása jelentősen változott, fejlődött az elmúlt években, és az ápolók nemzetközi tanácsa az ápolók napja alkalmából közzétett kampányában azt hangsúlyozza, hogy a felhatalmazott ápolók életeket mentenek. Ez nem csak egy elismerés, hanem arra hívja fel a figyelmet az egészségügyi politikai döntéshozók számára, hogy a magasan képzett ápolók megszerzett szakmai tudását ki kell használni, hogy az ápolóknak is legyen kiterjedtebb hatásköre, döntési jogköre, mint ahogy az megvalósul az Egyesült Királyságban, vagy akár a skandináv országokban.
13: A kamarához tartozik már a szakképzés területe is. Mit tesznek azért, hogy minél több fiatal lássa meg ennek a szakmának, ennek a hivatásnak a szépségét?
15: 2017 óta foglalkozik a szakdolgozói kamara az utánpótlás kérdésével, de igazából az elmúlt 5 év volt az, ahol
16: jelentős feladatot végeztünk, hiszen a szakképzési feladatok átkerültek a szakdolgozói kamarához. Egyrészt pályaorientációs filmeket, kis filmeket készítettünk, most már több mint 46-ot, megszerveztük a Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenyt, amin több mint 50 iskola 1100 tanulója évente vesz részt. Pályaorientációs kamari eseményeket szervezünk, 1700-at az országban, és ezen több mint 80 ezer általános iskolás tud részt venni.
17: Mi az, amit meg lehet tanítani, át lehet adni tudásban, és mi az, amit nem, hiszen egy emberséges empátiakészség nagyon fontos, elengedhetetlen ebben a szakmában, de ugye a szakmai tudás is természetesen kell.
16: Igen, hát alapvetően nagyon fontos a szakértelem, hiszen az ápolónak ismernie kell az anatómiát, élettant, a gyógyszerhatásokat, az eszközöknek a kezelését, viszont az empátiát azt nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mikor kell megszólalni, mikor kell csendben maradni, mikor fontos egy érintés, hogy egyszerűen csak ott legyünk a beteg mellett, és emellett nagyon fontos a terhelhetőség is.
17: Az is fontos, hogy a problémákról is beszéljenek. Úgy tudom, hogy erről is most készült egy átfogó csomag, erről is beszélnek majd ezen a napon is.
16: Igen, a köztes területünk továbbra is küzd a szakdolgozók megbecsüléséért és a munkakörülmények javításáért. Az elmúlt hónapokban a területi szervezetekkel, 21 szakmai szakozatunkkal együtt szállítottunk egy komplex szakmai anyagot, amit ezen a héten pénteken szeretnénk miniszterelnök úrnak átadni. Ebben 60 oldalon 5 fejezetben foglaltuk össze az alapellátás, járógatek szakellátás, fekvőbetegellátás, szakképzés, felnőtt képzésnek, illetve a kamarai hatásköröknek a problémáit, illetve a javaslatokat, hogy hogyan lehet ezeket megoldani rövid, illetve középtávon.
17: Lenivénynek köszönöm, hogy itt voltak velünk, és hát néhány perc múlva kezdődik itt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves megyei szervezete és az Egri Markut Ferenc Kórház ünnepsége, ahol díjazzák és kitüntetik az egészségügyi szakdolgozókat.
1: Csengének és vendégeinek köszönjük, és köszönet természetesen minden ápolónak minden napra. Ez volt a mai délelőtt. Szilágyi Zsolt hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető és a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő és Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk, hallgattak bennünket. És ajánlva magunkat a holnapi délelőttben többek között arról beszélgetünk, a nyári sportolásnál mire kell figyelni, mennyit együnk, igyunk, mikor és mennyit mozoghatunk. A helyes arányokról beszél személyi jedző, orvos és dietetikus is. A hírek után hamarosan jön a Hely című műsorunk. Szép napot kívánok, Diósi Klárit hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. A valaha volt legnagyobb átvilágításra készül a Tisza kormány, mondta bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetésére felkért miniszterjelölt. Ruf Bálint tervei szerint a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, mégpedig a legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással. Emellett ő kapta meg a feladatot, hogy megszervezze a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Helyre kell állítani a megrendült közbizalmat. Ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként az igazságügyi miniszterjelölt. Görög Márta a parlamenti bizottsági meghallgatásán a tárca főbb feladatai közé sorolta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését, az eljárások egyszerűsítését, a sarkalatos törvények felülvizsgálatát. Azt ígérte, hogy rendezik a devizahitelesek helyzetét, és megteremtik az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés, a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca várományosa. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Német Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot és helyreállítják a művészeti felső oktatás autonómiáját. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Közös érdek a vidék megerősítése, mert a magyar vidék ugye egyben az ország sorsát is jelenti, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória szerint valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség, nem szükségtelen látványberuházásokra, egyszeri támogatás csomagokra. Fontos célnak tartja a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, Budapestet nem lehet fejlesztési ellenfélként kezelni, mert az az ország gazdasági motorja és nemzetközi arca. A néhány napos részleges fegyvernyugvás után folytatódtak a harcok Ukrajnában. Az orosz hadsereg éjszaka több mint 200 drónt vetett be, egy ember meghalt, sokan megsebesültek. Dnipropetrovszk megyében lakóépületek, infrastruktúrális létesítmények és gépjárművek rongálódtak meg. Az orosz védelmi minisztérium 27 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az amerikai közvetítéssel létrejött 3 napos tűzszünet megsértésével kölcsönösen egymást vádolta Moszkva és Kijev. Az ígért hadifogolycsere nem történt meg. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Saventem légikikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este nyugat felől csökken a felhőzet, a szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok lesz.
0: Műsor ajánlott.
2: Kiszínezett meddőség.
3: Akkoriban voltunk benne a férjemmel a, hát azt hiszem a 6. lombik ciklusunkban, és hát akkor ugye érzelmileg eléggé mélypontra kerültem, és elkezdtem ezeket a képeket kirajzolni magamból, mert az illusztrációs képzésen egyébként is javasolták, hogy az érzéseket rajzoljuk ki.
4: Mit jelent évekig részt venni a gyermekvárás asszisztált folyamatában? Milyen módszerek és szakemberek segítsége érhető el a szülővé válás olykor testet, lelket különösen erősen igénybe vevő időszaka alatt?
5: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
6: 20 éves lett a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ. Az évfordulóra készült kiállításra a múzeum gyűjteményéből válogattak. Vizi Kata, a Modem ügyvezetője lesz a vendégünk. Országos kerámia és textilművészeti biennálé kezd helyen a Balatoni Múzeumban. Anna Vinnickája lép fel a Koncertó Budapest évadzáró koncertjén a Zeneakadémián. A Bőgős fia és az ördögök bemutató az Egri Harlekin Bábszínházban.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártágó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
8: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: A műsorvezető Bak Anita.

0: Rákosliget 1896-ban alakult, 1950-ben csatolták Budapesthez, ma a 17. kerületként tartjuk számon. Több iskola működött itt, ezeket 1978-ra vonták össze, akkor Hősök Terei Általános Iskola volt az intézmény neve, jelenleg viszont Gregor József operaénekes nevét viseli, aki itt született, itt tanult, és az iskolában 1956 óta jelentős énekzenei tagozat is működik. Ezt az iskolát járjuk ma be. Jó napot kívánok! Két vendéglátónkkal az udvaron álltunk meg, egyelőre árnyékban. Molnár Anna igazgatónőnek köszönjük, hogy jöhettünk, és velünk tart nem csak ma, hanem a következő részben is Debnár László helytörténész. Jó napot kívánok mindkettőjüknek! László már mutatott egy teremre arra felé, hogy ide járt iskolába, első osztályba.
1: Igen, első osztályba ide jártam, sőt még másodikban is, és harmadikban is.
0: Aztán mi történt? Elköltöztek?
1: Elköltöztünk, úgyhogy akkor ez abba maradt.
0: Anna is ide kötődik? Milyen régen kötődik ide?
2: 2015-ben jöttem ide.
0: Igazgatónő nem helybéli.
2: Nem, én Gyütbent vagyok.
0: 11 év után is?
2: Ezt akartam mondani, és amiért nagyon örülök, hogy most már úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem, és ez nem egy éve van, hogy megtaláltam a helyem. 15-ben még igen Gyütbent voltam, de utána már olyan közösségbe kerültem itt az iskolában, a szülők közösségébe, hogy minden dologban támogatnak, segítenek.
1: Tanítottam is itt.
0: László tanított is itt?
1: Igen.
0: Mit?
1: Igen, informatikát.
0: Hogyan alakult ennek a területnek az oktatási rendszere? Mert tudjuk, hogy magát a kerületet, de a területnek a története, hogy mikor, hova tartozott, az maga is kalandos, és így aztán az oktatási rendszere is igencsak kalandos ennek a résznek. Ez egy szép nagy iskola, különböző időszakban épült részekkel, intézményrészekkel be fogjuk járni az egészet, de előbb gondoljuk végig, mondjuk legalább az elmúlt 100 évet, hogy
1: többet egy kicsit.
0: Kicsit többet is javasolja László, hogy mi történt ezen a környéken, oktatás terén?
1: 1899-ben kell először is vissza lépnünk. Itt kialakul ez a munkás otthon szövetkezet. Elkezdik építeni Rákosligetet, a Károly lovag vállalkozása volt. Az egész történet, rögtön az elején már úgy is hirdették meg az épülő telepről, hogy itt bizony lesz óvoda, lesz iskola, könyvtár.
0: Így lesz vonzó egy terület.
1: 1899 őszén már a központi oktatási rendszerben az Óberle János igazgatót és feleségét ide helyezik, mert azt kell erről az épületről tudni, hogy a Hősök Terei iskola akkor nem csak iskola volt, ez óvoda is volt. Tehát egyszerre jött létre itt óvoda és iskola. Nem sikerült túlságosan nagyra, ebből kifolyólag aztán voltak ilyen terem problémák már abban az időszakban is.
0: Egészen kicsi volt az épület.
1: Kicsi volt az épület, igen, kevés tanterem épült. Hát az udvaron állunk most jelen pillanatban, de ha kimennénk a Hősök terére és szembefordulnánk az iskolával, akkor ott volt valamikor a főbejárat.
0: Budapest 17. kerületében járunk, ez egy másik Hősök tere.
1: Igen. 1901-ben kapnak egy állami támogatást, és 1902-re el is készül ez az iskola. De hogy az iskolarendszer egy kicsit visszakanyarodjunk, az ide betköltöző embereknek, ugye hát akkor tudni kell azt, hogy ugye volt az elemi oktatás, ami 6 év volt, és volt ugye 4 év a polgári oktatás. Tehát az polgári iskolát is valamilyen úton módon meg kellett volna szervezni. Ez egy kicsit később, 9 évet kell várni még, amíg a polgári iskola is itt létrejön. Addig elemi iskola volt, utána később létrejön a polgári iskola. Ezzel párhuzamosan már a kezdetektől egy tanonciskolát is szerettek volna létrehozni, egy női tanonciskolát szerettek.
0: Ki a tanonc?
1: Ezek a takmunkások tulajdonképpen, úgy kell azt elképzelni jelen pillanatban.
0: Külön lányiskola, külön fiúiskola, ez még az az időszak.
1: Igen, régen külön voltak a lányok és külön a fiúk. Ez egészen sokáig megmaradt itt, de erre majd kicsit később visszatérek erre a történetre. A tanonciskolán kívül, ugye itt működtek zeneiskolák.
0: Már akkor több mint 100 év?
1: Igen, magánzeneiskolák voltak. Ugye itt 3 részből áll ez az iskola, azt tudni kell. Tehát a régi épület elkészül 1902, egy Baumgartner nevezetű építész tervezte. Ő volt a kornak az iskola építésze jó sokáig.
0: Nem csak itt, hanem sok más iskolát is tervezett.
1: Így van, igen, Budapesten is. Aztán ugye 1994-ben történt egy bővítés, egy tornaterem és 2 tanteremmel bővült az iskola, mert hogy a gyermeklétszám növekedett. Ezt követően, még ez is kevés volt, 2004-re elkészül az új szárny, a harmadik rész, ott már 24 tantermes iskolává bővül a Hősök Terei általános iskola. Tornatermet is kapott, egy hatalmas nagy tornatermet, ez itt dolgozott egy kolléga, Szújvári László, aki elkötelezett falmászó volt, úgyhogy itt hatalmas versenyek is zajlottak. Épült itt egy Budapesten talán a legnagyobb mászófalat, itt építették.
0: Javaslom, hogy induljunk el akkor lassan, és igazgatónőt kérem meg, hogy mit vendéglátó haladjon elől, én meg majd követem. Milyen helyes, hogy nyilakkal felrajzolták, jobb készszabály van a folyosókon.
2: Sokan vagyunk, nagyon nagy a tömeg az iskolában, a
0: diákjuk van.
2: És ahhoz, hogy balesetmentes legyen, ezért van. 720 főre kaptuk meg a létszámemelési kérelmet, ugyanis folyamatosan bővülünk. Sajnos nem tudok
0: annyi. Irigyésre méltó problémái vannak, igazgatónő. Hát a gyermekszám Magyarországon általában csökkenni szokott, és iskola bezárásokról szoktunk hallani.
2: És nagyon sokan jelentkeztek, most volt az első osztályos beiratkozás, nagyon sokan jelentkeztek.
0: Három osztályt indítanak?
2: És csak három osztályt tudok most indítani. Az idei első folyamon 4 osztály van, de nincs tantermem. Tudnék most is jövőre.
0: A gyerek lenne, jelentkező lenne, csak nincs tanterem.
2: Nincs tanterem, és sajnos 28-30 fős osztály létszámok lesznek jövőre első osztályban. Volna egy tantermem, akkor 4 osztályt tudnék indítani, és még ideálisabb lenne a gyerekek számára a tanulási környezet. Ez egy jobbféle probléma. Itt a felső tagozat lakik, különben ebben a régi épületben. Bocsánat, hogy azt mondom, hogy lakik, de az életünk itt zajlik. Nem csak 6-7 órát vannak a gyerekek, hanem rengeteg délutáni elfoglaltságuk van. Tehát itt 4 óráig állandóan gyerekek, gyerekzsivaj van, és nem csak alsó tagozatban, mert a napközi, hanem felsőben is, mert annyi plusz szakkör van, ugye kiváló
0: házon belül.
2: Igen, kiváló akreditált tehetségpontként. Nagyon sok plusz olyan foglalkozást adunk a gyerekeknek, ami itt tartja őket. És ez a lényeg különben szerintem, hogy egy helyen vannak a gyerekek, egy helyen kapják meg mindazt, amit tudunk nekik a képességeik fejlesztése érdekében nyújtani, és itt nem csak ilyen tanórai szakkörökre kell gondolni, hanem olyan kutatásokra, például itt volt az űrhajózás, akkor volt egy ilyen szakkörünk, hogy az űrkutatás, és nagyon sok gyerek járt, mert izgalmas, megcsinálták, például nyertünk pályázatot, és megcsinálták azokat a kísérleteket, itt a földön.
0: Amit kapott Tibor az űrben?
2: Fönt az űrben, igen.
1: Nagyon érdekes, de itt élt Rákos Liges, az a Horváth Tibor nevű villamosmérnök, aki részt vett Holdradar kísérletben, ami ugye a Tungsramnál zajlott. Ő épített föl itt Rákos Ligeten egy űrrakéta megfigyelő állomást, és ezzel indult el tulajdonképpen a magyar űrkutatás.
0: Elsétáltunk egy hatalmas pinceajtó mellett, ezt nem lehetett nem észrevenni. A régi épület miatt van ekkora pince vagy pinceajtó? Mi volt ennek a története? Mit szolgál ez a pince?
1: Az első világháború egyik negatív eredménye a sebesültek. Ezt átalakítják kórházzá.
0: Iskolából kórház.
1: Iskolából kórház lesz. Ez így működik. Sőt, a második világháborúban is kórházként üzemel ez az épület. 1950-ben pedig, amikor ugye állam átveszi az iskolát, itt az alsó részen, ebben a pince részben egy kórházat rendeztek be, a polgárvédelem, ami ugye nem működő kórház volt, de bármelyik pillanatban élesíteni lehetett. Magyarul ez az iskola egy kicsit még kórház is volt.
0: Menjünk, keressük az ötös tantermet, ugye? Az következik. És akit az ötös teremben meg fogunk tanálni, Dávid Krisztina, aki énekzene tanár, és a Jubiláte nagy kórus próbája zajlik. Jó napot kívánok mindenkinek! Miben zavarunk?
3: Éppen egy 7. Z osztályos énekórában.
0: Z, mint zene?
3: Z, mint zenei, így van, zenetagozatos osztályom ül velem szemben, ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az osztályfőnökük is vagyok.
0: Mit jelent az, ha valaki zene is?
3: Leginkább azt jelenti nálunk az iskolában, hogy minden nap találkozik zenével, minden nap lehetősége van valamilyen formában énekelni, vagy kapcsolatba kerülni a muzsikával. Hetente 4 darab énekóránk van, illetve ehhez kapcsolódik az iskolában működő zeneis kórus, a Jubiláta nagy kórus a felső tagozaton, a kicsinyek kórusa az alsó tagozaton, nekik minden héten 2 darab kórus próbával még megörvendeztetjük őket. Ez alatt igyekszünk kiegészíteni az órákon tanult zenei ismereteiket egy kis közös énekléssel is.
0: A rádióban gyakran mutatunk zenei részleteket. A Jubiláta nagykórus a Bartók rádióban is énekelt. Egy 2020-as felvételt tudunk mutatni. Csak!

0: Egy másik felvételt is mutathatnánk, amit akár a rádiók is gyakrabban játszanak valószínűleg, a Bagos jégféle Visszajövök, méghozzá a Kapu Tibor űrhajóssal kiegészült verziót, az iskola diákjai abban is énekelnek. Nagyon sokan mosolyognak, nagyon sokan az arcuk elé teszik a kezüket. Mit jelent ez vajon, segítsen tanárnő?
1: Ez egy nagyon különleges felkérés volt az iskola felé, és az volt benne még az érdekes, hogy ezt igazából nyáron énekeltük föl, amikor már a gyerekek nagy része nyaralni volt, és a leglelkesebb itthon tartózkodó körülbelül 30-40 ember rááldozta még a nyári szünetének az első napjait arra, hogy itt összeüljünk, és egy nagyon jó kis produkció született ebből, és szerintem egy szép emlék, hogy ebben is részt vehettünk.
0: Van, aki részt vett ebben? Jelentkezik? Három, ó, szép, jó, hát az osztály is képviseltette akkor
1: már. Van, így van.
0: Mi lesz belőletek, srácok? Lesztek zenészek? Nem?
1: De.
0: Ez egy jó hobbi? Akkor igen, erre bólogat mindenki.
1: Igazából az énekzenetagozatnak nem az az elsődleges célja, hogy zenészeket neveljünk ki, hanem inkább zeneértő, zeneszerető embereket szeretnénk nevelni magunk közül, illetve én azt gondolom, hogy a zenének itt nálunk a közösség összetartó erejében van a legnagyobb energiája, hiszen együtt énekelni, együtt létrehozni valamilyen értéket és azt megélni közösen az sokkal nagyobb élmény, mint most, bocsánat, hogy ezt mondom, 8 órákat gyakorolni mondjuk egyedül egy zongora mellett. Van ilyen tanulónk is egyébként, tehát hogy azért az idei 8. évfolyamból többen jelentkeztek konzervatóriumba, és föl is vették őket. Tehát, hogy vannak a kimenőnk között, akik zenei pályát választanak, vagy művészeti irányba mennek tovább, akár ilyen színművészeti, zenés, színházi irányzatba, de én azt gondolom, hogy itt az éneklés szeretete az, ami összetartja a zeneiseket leginkább.
0: Úgy emlékszem, hogy beszéltünk róla, hogy esetleg valaki szívesen mesélne nekem, nem tudom, hogy jól emlékszem-e. Szervusz, Luca! Leülhetünk? Eminensek az első padba. Luca, te idevalósi vagy?
2: Pár utcányira lakok.
0: Emlékszem, hogy miért ezt az iskolát választottátok annak idején? Azért, mert közel van, és nagyon egyértelmű volt, hogy azért, mert egy jó iskolának tartották a szüleid.
2: Nem, igazából én már kiskorom óta énekeltem sokat, és vonzott ez az egész zenei dolog, és ezért anyáik idehoztak.
0: A döntésben te is szerepet játszott.
2: Igen.
0: Családból járt ide valaki? Nagypapák, nagynénik?
2: Ez ugye régebben, még egy lányiskola volt csak ott lent, és hogy a nagymamám ide járt, igen.
0: Jövőre ballagás.
2: Hát igen, elég gyorsan eljöttem.
0: Tényleg?
2: Igen, igen.
0: Ami gyorsan telik, arra azt tudták mondani az életben, hogy akkor az jó, mert tartalmasan telik.
2: Igen, szerintem jó ide járni meg minden.
0: Hogy néz ki egy tanév a ti szempontotokból? Van sok-sok fellépésetek. El tudnád mesélni, hogy mik a fontosabbak? Ha mondjuk így szeptembertől, az évelejétől elkezdünk gondolkozni azon, hogy a zeneiseknek milyen nagyobb alkalmai vannak az év folyamán.
2: Ami általában mindig fix, az a karácsonyi és az évvégi hangverseny, de szoktak ugye meghívásos fellépéseink is lenni.
0: És akkor ezeken a hangversenyeken nem az osztály lép föl, hanem a kórus lép föl, vagy az egész iskola összerzene is diákja föllép?
2: A karácsonyin az elsősök nyitják mindig ilyen betlehemes játékkal, és aztán a kicsinyek kórusa is énekel, a nagyok is, népdaléneklési versenyek is szoktak lenni, még azokra is szoktunk járni.
0: Hangszere mindannyiótoknak van?
2: Nem, azért nem játszik mindenki hangszeren, de a túlnyomó többség játszott, vagy játszik még mindig.
0: Te?
2: Én régebben citeráztam, de most már.
0: Akkor te a népzenei vonalat megpróbáltad bejárni.
2: Igen, igen, én szeretek nagyon néptalt énekelni.
0: És a citerád az otthon akkor van?
2: Igen.
0: És pihen?
2: Igen, van.
0: Most
2: de.
0: Már.
2: De néha még előveszem és játszok rajta.
0: Mi lesz jövőre? Céljaidra vagyok kíváncsi. Te szándékaid világosak már, ugye? Jövőre 8-os leszel, körülbelül egy szűk év múlva meg kell mondani nagyjából, hogy melyik iskolába szeretnél tovább tanulni.
2: Elég könnyű, mert én élsportoló vagyok, és én abban az irányba megyek tovább.
0: Ez már. A zenei osztályban élsportoló vagy?
2: Igen.
0: Sportosztály nincs?
2: Nincs. Sok dolgot kipróbáltam, de végül a kézilabdánál maradtam, és most a Ferencvárosba játszok.
0: Azt mondod, világos, hogy hova fogsz menni tovább. De az mi? Az mit jelent, hova fogsz?
2: Egy sportgimnáziumba szeretnék tovább menni.
0: Amely majd összeegyeztethető lesz, igen, szépen a sportolással.
2: Igen, igen.
0: Hát akkor sok sikert kívánunk, akár zenei, akár sporttéren, bármelyik legyen is az életedben éppen olyan fontos. És köszönjük, hogy zavarhattunk. Sziasztok! Köszönjük.
3: You have Tibor Kapu there on the left-hand side.
4: Dragon, SpaceX, go for launch. T-minus 3, 2, 1, ignition.
3: Three nations, a new chapter in space takes flight. The Godspeed X4.
5: 2+30 seconds into flight with the Axiom 4

0: mennénk fel oda, a Gordos Júli első osztályban tanítónéni, ő az, aki a kicsinyek kórusát vezeti, ő is egy szívvel, lélekkel tiszta gregoros pedagógus, úgy, ahogy Dávid Kriszti is itt tanult, a testvérei is itt tanultak, és a Dávid Kriszti is, és a testvérei is itt tanítanak. Mondhatnám az, hogy egy igazi családias jellegű hangulatú ez az egész iskola, és akkor most felmennénk Júlihoz, mert ő is, és a testvére is itt tanít, és ide jártak.
1: Kiszállunk a liftből az első emeleten igazgatónővel és Debner László helytörténésszel. Az első Z, vagyis a zenei osztály termébe lépünk be. Gordos Júlia énekzenetanárnő munkáját fogjuk most megzavarni. És nem is kell kopogtatnunk ahhoz, hogy jelet adjunk, hogy megérkeztünk, mert teljesen szokatlan módon az ajtó mellett egy üvegfelület van, és igazgatónő már jelezte, hogy megérkeztünk és bejöttünk.
2: Kívánok.
1: Jó napot kívánunk mindenkinek!
0: Igazi nagyszerű elsősök, ugyanis ha bejövünk, ilyen szépen tudnak köszönni. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rátok.
2: Jó napot kívánok!
1: Tanárnőről elárulták a kollégái, hogy ide járt iskolába.
2: Igen, ez így van, igen. Azt nem mondom meg mikortól. Mert már nagyon régen volt, de valóban, igen.
1: Itt volt elsős, és nyolcadikos.
2: A nyolcadikig énekzene tagozaton, így van.
1: Aki Z-osztályos, az ugye ügyesen énekel. De hogy derül ez ki? A szülők azt mondják, hogy van egy kislányom, kisfiam, ügyesen énekel, szeretném, ha Z-osztályos lenne, vagy van meghallgatás?
2: Tulajdonképpen így indul az egész. Vannak szülők, nagyon sokan, akik egyrészt úgy gondolják, hogy a gyermekük esetleg énekel olyan szépen, hogy egy énekzene tagozatos osztályban megállná a helyét, meg bírná. Inkább akkor úgy fogalmazok, hogy bírná, mert azért ezt...
1: Mit kell bírni ezen?
2: Ki vannak szolgáltatva annak, hogy minden nap van egy énekórájuk, és az
1: énekelni jó, nem?
2: Természetesen jó, de azért az... De azért természetesen előfordul, hogy azért nem mindenkinek van olyan affinitása, hogy ezt olyan motivációval csinálja. Azzal együtt, hogy szerintem én mindent elkövetek, hogy szeretve legyen az énekóra itt. Tehát nem szoktam azt tapasztalni, hogy ne szeretnék, de igen. Tehát ott indul el, hogy a szülők idehozzák a gyermekeiket azért, mert úgy gondolják, hogy szívesen énekelne a gyerekük. De a másik fele az az, hogy itt van egy zenei meghallgatás, nagycsoportos óvodások a beiskolázás időszakában eljönnek szépen. Jó sokan szoktak jönni. És meghallgatom őket, igen, és bizonyos életkoruknak megfelelő módokon felmérem, hogy tényleg olyan-e a zenei készségük, hogy Z-osztályba fölvegyük őket.
1: Túljelentkezés van? Jól értem?
2: Igen, van.
1: Aki nem kerül be.
2: Van, aki nem kerül be.
1: Ön is felvételizett már? Önnek is volt meghallgatás a gyerekkorában?
2: Annak idején? Hogyne, természetesen. Konkrétan emlékszem, hogy milyen dalt énekeltem az zenei.
1: Milyen dalt énekelt?
2: A Malomnak nincsen köve, mégis Lisztet jár, azt a népdalt énekeltem.
1: Izgult, tanárnő?
2: Nem. Gyerekekben szerintem a szülők erősítik föl. Ha van valamilyen izgalom, stressz bennük, az a szülőkből rájuk vetülő érzület. Kimerem jelenteni, tehát egy óvodásnál még ez nincs jelen, beléjük lehet oltani. De én nagyon igyekszem ilyeneket nem beléjük oltani egyébként, még alsó tagozatban sem.
1: A füzetekből azt sejtem, hogy most zenei órát tart.
2: Éppen énekóra van, igen. Éppen, most éppen véletlenül verstanulásban vagyunk, mert közeledik az évzáró koncertünk, és hát az elsős műsort csináljuk most. Nagy szomorúságukra, mert már írunk a füzetbe egyébként, és ez nagyon szeretik ezt csinálni, írni a füzetbe, zeneírásolvasás, meg alapozásában vagyunk.
1: Kicsinyek kórusa. Mindenki, aki felvételt nyer ebbe az iskolába, tagja a Kicsinyek kórusának?
2: Második évfolyamtól állnak be a kórusba, mert elsőben még felkészítem őket arra. Két területen fut a képzés. Először is ugye zeneileg nevelem őket folyamatosan. Rengeteg dalt tanulnak, folyamatosan van egy zenei ismeretanyag, amit át kell adni, de mindez más. Másodiktól arra alapozódik, hogy ők kórusban énekelnek. Hát ez a Kodály koncepció, ugye?
1: Az másodikosok, a harmadikosokkal, a negyedikesekkel, ugye? És aztán ötödiktől van a másik kórus.
2: Ötödiktől van a Jubiláte nagy kórus, a felső tagozat kórusa. Idén 81 fő van. A második, harmadik, negyedik év folyamon. Igen.
1: Ez egy szép nagy kórus szép lesz a végén.
2: Állítólag szép csengő hangjuk van. Ezt most megerősítették szakmai berkekben is.
1: Állítólag akarom is mondani, hogy az év kórusa lettek.
2: Így van, így van. Nagy büszkeség. Nagyon
1: gratulálunk hozzá, szeretettel.
2: Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon örülünk neki. Én személy szerint is nagyon örülök neki. Rengeteget dolgoznak a gyerekek azért, hogy ilyen szinten tudjanak énekelni. Arra vagyok legbüszkébb, hogy ők ezt értően képesek előadni.
1: Hamarosan ki fognak csengetni, és szeretném, hogyha rendesen be tudná fejezni az óráját, úgyhogy ezért elköszönünk.

Gregor Józsefről elnevezett általános iskolában jártunk ma. Csak egy rövid időre búcsúzunk el az intézménytől, még folytatjuk a bejárást. A felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk van Csók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu segítségével. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett nevében is, Bakanitát hallották. Kérem, ha tehetik, rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 12:30. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezése előtt parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A gyermekek védelmét szem előtt tartva dolgozik a közösségi média szabályozásán az Európai Unió. Az Európai Bizottság elnöke közölte, a TikTok, az X, az Instagram és a Facebook káros hatással lehet a fiatalokra, ezért fellépnének az addiktív funkciók, a végtelen görgetés és a push értesítések ellen, valamint szigorúbban ellenőriznék a korhatárok betartását. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. Ma erősen felhős lesz az ég, sok felé várható eső, zápor, zivatar, csak estétől csökken a felhőzet, a szele sokfelé erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A hőmérséklet délután 15 és 22 fok között alakul.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Bár nem építőművész lett, nagyon sokat jelent számára benne lenni a tájban, a helyszínben. Ezért is szervezte utazásait például Taorminába, ahol Csontvári nyomában élhette át ezt, vagy a Gaudi tervezte Güell Parkban. Vendégem Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgja, akinek munkásságát Németh Andor és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Aranyérdem kereszttel ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Kiszínezett meddőség, avagy Szétesve is színesen című kiállítás képeit és a mögöttük átélt történetet is megismerhettük a Perinátusz Alapítvány idei nyílt napján, amely a traumafeldolgozást állította fókuszba. Mit jelent évekig résztvevője lenni a gyermekvárás asszisztált folyamatának? Milyen módszerek és szakemberek segítsége érhető el a szülővé válás olykor testet, lelket extrán igénybe vevő időszaka alatt? Szántai Gabriella, klinikai szakpszichológus.
3: Láttunk itt a nap során több gyönyörű folyamatot. Kísértük egy beszélgetés során, ahogy egy nagyon beszakadt, összeszakadt állapotból valaki fel tudott állni, és ma már segítőként dolgozik. Láttunk alkotóművészeket, ahogy az első szárnyaszegett madarak képei után megszülettek a szárnyas madarak, más alkotók képeit, akik végigkövették a gyógyulásuknak a folyamatát. Szóval nem csak elméleti előadások voltak, workshopok, hanem nagyon szívhez szóló személyes beszámolók is ezekről a folyamatokról.
2: Például, hogy nem csak a testmunkával lehet, hanem a művészet különböző, igen. És van a mese is például, vagy a képzőművészet, igen. Vagy a tánc.
4: Tehát, hogy akiket láttunk, ami közös volt bennük, hogy egy alkotó-teremtő folyamaton keresztül dolgozták át magukat.
2: Hatvani Csilla, meseterapeuta.
4: Illetve ez nagy segítség volt számukra a feldolgozás folyamatában. A meseterápián is használjuk az alkotás gyógyító mi volt át, az, hogy a meseképeken keresztül tulajdonképpen kapcsolatba kerülhetnek azokkal a tartalmukkal, esetleg nehézségükkel, ami egyébként ott van. Ez lehetőséget ad arra, hogy észrevegyék, mint a katona a követ, hogy van egy ilyen kövünk, vagy van egy nehézségünk. Szóval maga az, hogy az alkotás folyamatán keresztül meg tudja jeleníteni, ki tudja tenni, láthatóvá tud válni az, ahogy éppen ő most van abban a helyzetben, ez önmagában gyógyító. Aztán ezt meg lehet osztani, a többiek, a csoport hozzá tud tenni ehhez, és ez is, mint a kőlevesben egy összetevő, és el tud indulni a folyamat.
3: Igen, nagyon fontos, hogy a traumát azt ne kiűzzük, hanem fölhasználjuk, hogy először láthatóvá tegyük, és aztán barátkozunk azzal, ami van, és aztán szépen beleszőjük, beleépítsük az életünkbe. Mert ennek a nyoma mindig ott fog maradni, de lehet vele jól együtt élni.

0: kiszínezett meddőség, avagy szétesve is színesen. Egy mini kiállítást láthattunk itt a Perinatus Alapítvány nyílt napján. A kiállítás képeit pedig dr. Vitai Viktória készítette. Mi inspirálta erre az alkotásra, hogy ezek a képek ide kikerülhessenek, illetve hogy elkészülhessenek?
1: Egy évvel ezelőtt egy illusztrációs képzésen vettem részt, aminek nem az volt a célja, hogy én művészeten keresztül kidolgozom magamból a meddőség traumáját, hanem egyébként a munkám során akartam felhasználni az illusztrációkat, viszont akkoriban voltunk benne a férjemmel a 6. lombik ciklusunkban, és hát akkor ugye érzelmileg eléggé mélypontra kerültem, és elkezdtem ezeket a képeket kirajzolni magamból, mert az illusztrációs képzésen egyébként is javasolták, hogy az érzéseket rajzoljuk ki, és ha már vázatfüzetbe kerültek, akkor már digitálisan is elkészítettem őket, ki is színeztem őket, viszont anno nem éreztem úgy, hogy meg kéne bárkinek is mutatni a terápián kívül, mert annyira intimre sikerültek a képek, nem is gondoltam, hogy egyébként mást ez érdekelhet ez a téma, mert hogy általában aki szembesül külső szemlélőként a lombik beavatkozásra, nem a pozitív oldalát látják, vagy nem az az első gondolat, hogy ó, hogy benne vagytok, nem majd az sikerülni fog, hanem általában az szokott az ellenreakció lenni, hogy ha majd abba hagyjátok, majd akkor lesz jó. Tehát inkább ellenérzéseket vált ki a mai napig az emberekből, hogyha valakit hallanak, hogy egy ilyen beavatkozáson vesznek részt, szóval az első reakciók nem maga a támogatás, hanem az, hogy ezt nem kéne csinálni, hanem csak türelmesnek kéne lenni. Úgyhogy ezért nem is volt kedvem egyáltalán bemutatni őket máshol, viszont mivel most ismét megrendezésre került a Perinatus napok, ezért a terapeután emlékezett rá, amin egyébként meg is lepődtem, hogy mikre emlékezett, hogy ezeket a képeket elkészítettem, és hogy van-e kedvem most ebben a témában ezeket bemutatni, és egyébként azonnal meg is örültem neki, mert örültem, hogy megszülettek a képek, de valahogy úgy éreztem, hogy egyszer jó lenne őket megmutatni, csak nem mindegy, hogy kinek és hol, milyen körülmények között, és ez egy nagyon jó támogató közeg volt, ahol be tudtam mutatni, és hát sokan hasonló érzésekkel tudtak ezekre rárezonálni, és ennek én most nagyon örülök is.
0: Például rögtön választhatnánk is egyet, hát amiben szinte az egész történetet belefoglalta, ez a Lombik Park, vagy hullámvasút. Itt hogyan jöttek egymás mellé, és micsoda címeket is adott az egyes helyszíneknek?
1: Igen, ez volt a legösszetettebb kép, és az első, amit lerajzoltam. Ezt egy Lombik Parkként tudtam megjeleníteni, ami hasonlít egy vidám parkhoz, vagy legalábbis kívülről úgy tűnik, hogy milyen vidám ez a park, ahova csak bemegyünk, bejelentkezünk, és kijövünk gyerekkel, mint egy ilyen gyerekgyár, de hát ez nagyon nem így van, ezért is írtam fel a kapura, hogy ki itt belépsz, hagyj fel minden akarattal, mert bármennyire is szeretnénk, bármennyire is vágyulunk gyerekre, ez nagyon gyorsan rájövünk, hogy nem az akaratunktól függ. És akkor az elemek, amiket itt megjelenítettem, az első a pénztár, ami hát arról szól, hogy fizetünk általában én is, a párom is, a környezet is, pénzben, időben, energiában, a testünkkel, lelkünkkel, baráti, rokoni és egyéb kapcsolatainkkal, esetleg még munkával is. Úgyhogy az első, ami bennem megfogalmazódott, az ez, hogy nagy ára van annak, ha mi itt belépünk, és hát annak is, ha nem. Tehát, hogy mind a két oldal egyébként benne van. Ami itt megjelenik, a fő elem, az a hullámvasút, ami hát mindannyian tudjuk, akik ebbe benne vagyunk, hogy ez egy minimum havi hullámvasút, ciklikusan ismétlődő, de van úgy, hogy egy napon belül is változnak az érzések. Úgyhogy ez egy fő elem, ahol nagy magasságok és nagy mélységek is egyszerre tudnak jelen lenni. Ahol magát a hullámvasutat cubisüvegként jelenítettem meg, egy ilyen szép kék és rózsaszín váltakozó színekkel, ahol a magasban lévő párok nagyon boldogok, és a bárányfelhők kisbabából és szívecskékből állnak. A mélységeket pedig azért kitakartuk ezen a részen. Nagyjából a pokollal tudnám egybe hangzóan megjeleníteni. Viszont amit képszerűen meg tudtam jeleníteni, ez az illúziók háza, mert gyakran esünk abba a hibába, hogy mondjuk egy terhességet nagyon könnyen be tudunk képzelni ez idő alatt, hogy ma most kicsit hányingerem van, akkor biztos most vagyok terhes, akkor így puffadtam, akkor azért vagyok terhes, és ez még csak a terhességi tünetek, de olyan illúziók is megjelennek ez idő alatt, hogy kicsit ilyen babonássá válik az ember, hogy most hívott fel a barátnom, hogy ő most érzi, hogy most fog sikerülni, és aztán mégse. Vagy ma van a születésnapom, és akkor biztos a születésnapomon kell befogni. Azért kellett eddig várni, várni, mert a születésnapomon akar érkezni a gyerek, és hát tele vagyunk ilyen illúziókkal. Illetve van még ez a szerencsekerék, egy fő motívum, ahol ki tudjuk pörgetni azt, hogy pozitív, azt, hogy negatív, és még van ettől rosszabb is, vagy még teljesen váratlan dolgokat is. Emiatt mellette meg is jelenik a Rémségek háza, amiben nekem is volt sajnos részem, ugyanis rengeteg szövődménnyel is járhat egy-egy ilyen kezelés. Megcsináljuk mondjuk az egyik ciklust, és azt hiszük először, hogy ez a legrosszabb, hogy mondjuk negatív a teszt. És van, hogy nem, mert a méhen kívüli terhességen is sikerült ezáltal nekem is átmennem, ahol egy műtéti beavatkozás lett a vége, ahol konkrétan ugye a testi fizetséggel ért véget a történet, tehát magyarán az egyik petevezető eltávolítása történt meg az idő alatt, tehát ott az a Rémségek háza volt számomra. Illetve amit még megjelenik, ez a célbadobós, ahol az orvos nagy segítséggel ott az injekciós tükkel kereskedik és próbálja a résztvevőket injekciók beadására buzdítani. Úgyhogy igen, az a mindennapoknak az árnyéka volt, hogy hány órakor, mikor, mennyit, hogy adtam be, jó helyre adtam be, jó mennyiséget adtam be, a hűtőbe volt-e, hogy viszem be a munkahelyre, szóval ez az injekciós tű, ez is egy ilyen fő eleme volt ennek a beavatkozásnak, úgyhogy ezek az elemek jelennek meg fő motívumként az első főképen, igen.
0: Mennyi ideje tölti ki ez az életüket?
1: Nagyjából 6 éve tart ez az út, úgyhogy hát ez a 6 év ez ebben telt, magasságokban és mélységekben, úgyhogy igen, 6 év volt, ami a gyerekre való várásban most eddig történt. Az első egy évben igazából csak a természetes próbálkozás volt, amiben benne voltunk, utána pedig egy rövid út volt, amikor próbáltunk csak gyógyszeres rásegítéssel, illetve majdnem sikerült egy inszeminációba is részt vennem, csak pont aznap, amikor az inszeminációs beavatkozásra kellett volna menni. Bementem az intézetbe, ahol csináltak egy tesztet, egy covidot, egy terhességét, és covidos voltam, úgyhogy végül nem csinálták magát a beavatkozást. Utána pedig már csak zombik beavatkozások történtek, ahol 4-et itthon végeztek itteni intézetbe. Egyébként nagyon elégedett voltam az itteni orvosokkal, de mivel mindenki nagyon dicsérte a külföldi brunós intézeteket, hát mondom, én, hogyha többet megyek, én most már kezdek elfáradni, akkor menjünk oda, ahol azt mondják, hogy milyen nagy a sikerességi ráta. És ezért Brunóban is voltunk 4 alkalmat, hát ugyanúgy sikertelenül, tehát ez most nem volt egy gyógyszer a mi sebeinkre, úgyhogy így alakult. 8 lombik után is 2 vagyunk, de 2 legalább erősebbek.
0: És most milyen állomáson vannak éppen?
1: Hát ugye, ahogy ezt mondtam, ez a hullámzó érzelmi állapot, ez most jelenleg inkább valahogy a semlegesség zónájában gondolom magunkat, de amit most megfogalmaztam, mert a mai előadások hatására talán ezt tudtam mondani, hogy engedem, hogy legyen bármi.

0: ellélegző csoport péntekenként nem csak emiatt a nyílt nap miatt volt, hanem rendszeresen van hetente, lélegeztünk. Tulajdonképpen nagyon sok anyuka volt, aki kisbabát várt éppen, és ahogy beszéltek róla, voltak olyan anyukák, akik már úgy várták a babájukat, és már megszülettek, hogy jártak erre a csoportra. Mit ad bárkinek, és különösen édesanyáknak ez a lehetőség, hogy a légzésükre figyelnek, és a testükre? Szántai Gabriella, klinikai szakpszichológus.
1: Olyan érdekes, mert el szoktam olvasni a plakátot, amit 3 évvel ezelőtt készítettünk erről a csoportról, és már akkor úgy feltűnt nekem, hogy valahogy úgy fogalmaztam, hogy a felélegző nem csak anyáknak szól. De azért mégiscsak benne volt hangsúlyosan, hogy anyáknak, hogy én magam is emlékszem, meg hát Perinátus Alapítványban dolgozva nagyon sok anyával, kismamával, anyukával, kisbabás helyzettel dolgozunk, és hát tudjuk, hogy mennyire nehéz megállni, meg kapcsolódni magunkhoz, felélegezni. A gyerekes lét az egy állandó rendelkezésre állás, egy szolgálatkészség, amiben az kap hangsúlyt, hogy egy másik emberre figyeljek, és olyan könnyen le tudunk mondani a saját igényeinkről, elvesztjük a kapcsolatot magunkkal, a magunk működésével, és ez valami ilyesmi, visszatalálni magunkhoz, vagy kapcsolódni magunkhoz, sokszor a légzéssel, a testi folyamatainknak a megfigyelésével, a relaxációs gyakorlatokkal.
0: Miért megy ez ennyire nehezen nekünk, hogy ehhez külön kell csoportba járni?
1: Nem is tudom. Nagyon gyors a világ, az biztos. Tele van teljesítményhelyzettel, nagyon nehéz magát a létezést örömmel fogadni, hogy nem csak valamiért, valami teljesítmény eléréséért dolgozzunk, hanem örüljünk annak, amink van, ahogy működik a testünk, ahogy a természettel együtt vagyunk. Elég kevésszer van erre alkalom, illetve elég kevésszer van erre figyelem, mert igazából akkor is örülhetek a lábam mozgásának, amikor egy betonjárdán sétálok. Szóval igazából az élet bármelyik pillanata alkalmas arra, hogy kapcsolódjak magamhoz, a jó működésemhez, az élet örömteliségéhez. Tulajdonképpen bármilyen nehézség van az életben, ez egy olyan belső forrás, amire, hogyha tudunk figyelni, össze tudunk vele kapcsolódni, akkor viselhetők a nehézségek.
0: Mióta működik ez a csoport?
1: 3. éve.
0: Ahol vannak törzstagok, de bárki bármikor csatlakozhat egy-egy alkalomra is. Miről számolnak be, vagy hogy látja, hogy hogyan használják azt, ami itt történik velük, vagy amit hazavisznek aztán belőle?
1: A csoportban vagyunk, és az nagyon sokat ad. Itt vannak a gyakorlatok, de ez nem minden, hanem amit megosztanak mások a saját nehézségeikről, azokban felismerjük magunkat is, vagy a magunk nehézségeit is, és ez megerősítő, hogy nem csak én egyedül vagyok ebben, és ehhez a társak is kapcsolódnak. Szóval ami minden csoport helyzetben van, az itt is van, hogy támogatjuk egymást. Igyekszem úgy összeállítani a gyakorlatokat, hogy legyen egy-egy elvihető kisebb rész, amit lehet otthon gyakorolni, vagy az lehet egy ilyen kapaszkodó, egy kis horgonypont, mert valóban nehéz egyedül megteremteni a körülményeket, vagy azt gondoljuk, hogy ez még nem tökéletes, ez nem alkalmas, holott csak sétálok az utcán, és az egyik lábam lépésére belélegzek, a másikra pedig ki, tehát ez tulajdonképpen ilyen egyszerű. Az éber tudatos figyelem a légzésre, de hogyha ezt nem gyakoroljuk, és nincsen benne a rutinban, akkor valóban annyi minden eltereli a figyelmünket.
0: És akkor a testünk is jobban érzi ettől magát, ha így figyelünk rá, vagy figyeljük, hogy a jobb lábról a balra lépünk?
1: Hát egy egész vagyunk, a testünk, az elménk, a lelkünk, minden tulajdonképpen egy mozgásban van. Persze, ahogy meg tudjuk azt figyelni, hogy egy-egy testi nehézség vagy apróság az hat a gondolkodásunkra, a figyelmünkre is, fordítva is így van. Szóval minden összeszűve, mint tulajdonképpen a testünkben is, mindennel kapcsolatban van.
0: És a kisbabák is érzik, akik itt a pocakban végigcsinálják ezeket?
1: Hát természetesen, igen. Hát ugyanígy, szóval ők életteli lényként részt vesznek tulajdonképpen, ahogy az anyukájuk testének a reakcióit érzékelik, és kapcsolat van, nem csak egy irányú, két irányú oda-vissza.
0: Akkor számukra is ez egy ellazító alkalom lehet, amikor az anyukájukban ez meg tud történni.
1: Igen, igen, lehet.
0: Melyik ponton volt az, amikor terapeuta segítségét is kérte?
2: Mert én is orvos vagyok, ezért én szeretek orvosi segítséget kérni, vagy én hamarabb szeretem segítséget kérni, mint lehet más, aki ugye nem orvosi közegből jön. Szóval hát nagyjából, amikor az egyéves természetes várakozás letelt, akkor én mondtam, hogy hát ez nem úgy tűnik, mint ami egyszerű lenne, és mivel sokan mondják, hogy hát ez az út, ez megterhelő lelkileg is, meg éreztem is, hogy megterhelő, ezért utána azonnal kértem segítséget, ez akkor 2020 volt, tehát akkor 2020-tól már sikerült is bekerülnem a perinátusznak a kereteibe, és nagyon örültem egyébként egy barátnőmnek az ajánlásával, akinek azóta is nagyon hálás vagyok, hogy ide irányított, és hát az én segítségem, hát ugye ez is ciklikus volt, hogy amikor éppen benne voltam, akkor éppen kellett a segítség, akkor éppen jöttem, amikor meg éppen nem az a fázis volt, akkor pedig nem. Tehát ez is fluktuált, de nagyjából amikor a mélységek voltak, akkor mindig számíthattam itt a segítségre, és hát ez a helyzet, hogy ezen az úton ugye nem csak az anyossággal járó traumák, vagy az ehhez vezető út traumáit kell feldolgozni, hanem nagyon gyakran sokkal mélyebb rétegekig eljutunk, és olyan alap személyiség, hát mondom így problémákat találunk, amin mi is meglepődünk, tehát nagyon sok önfejlesztés zajlik, nagyon sok olyan réteg található ilyenkor, ami én is meglepődök, és a mai napig dolgozok rajta, és akkor nem csak az anyasághoz vezető út az, ami ebben a szempontban érintett, hanem úgy gyakorlatilag minden. És ezt ugyanígy nem emeltem ki, de én nagyjából úgy tudtam ezt megélni, ezt az időszakot, mint egy olyan életváltozás, egy olyan új fejezet, gyakorlatilag egy teljesen más személyiség bukik elő, amikor mindent megkérdőjelez az ember, hogy egyáltalán úgy működik-e a világ, ahogy eddig, mert azok az alaptételek, amiket elképzeltem, hogy működnek, azok nem működtek, és akkor az ember már mindent megkérdőjelez, tehát teljesen újra rakja magát, ezért is van benne az előadás címében, vagy hát a mini sorozatnak a címében, hogy összerakom. Ugye egy szétesés, és utána össze kell rakni magunkat, mert gyakorlatilag tényleg szétesik az ember darabjaira, lelkébe biztosan, és újra kell mindent meghatározni teljesen új alapokról, úgyhogy igen, ez nagy munka.
0: Itt az önismerettel foglalkoznak, a születése történetével, a kapcsolatokkal is, mindennel?
2: Mindent érintettünk, igen. Önismeret az nagyon, nagyon sok volt benne. Egyébként érdekes módon születés élmények is felmerültek, de egyébként pozitív élmények álmok formájában, pont amikor szóba került esetleg egy ilyen fogantatás téma, akkor nagyon érdekes, hogy szinte azonnal álmodtam róluk, és azonnal fölismertem, hogy szerintem erről álmodok, de azok egyébként nagyon kellemes álmok voltak, pozitív megerősítések voltak, szóval nem ha volt is negatív forgatókönyv korábban, akkor nem azokról álmodtam. Hát a párkapcsolati témák is bejöttek, viszont erre is rájöttünk, hogy párkapcsolatban is kell dolgozni, szóval én nem csak itt kértem segítséget, hanem ugye párkapcsolati szinten is, úgyhogy mi úgy voltunk vele, hogy ez egy fontos állomás számunkra, hogy akkor egymást jobban megismerjük, és hogyha valamire jó volt, akkor önismeretre igen, meg párkapcsolati összecsiszolódáshoz is. Mert mondjuk arról is kevesen beszélnek, hogy egy ilyen lombik beavatkozás során azért, és akkor itt jön be az, amit a képre festettem, hogy hát a szerencsekerék van, hogy rosszabbat sorsol ki, mint az, hogy pozitív vagy negatív, ugyanis hullanak itt szét házasságok, legalábbis én voltam ennek szem és fültanúja ott az intézetem belül is, úgyhogy ez egy olyan viharos időszak a párnak, hogy ezt, hogyha túléljük, akkor sokkal erősebbek leszünk, és utána már nagyon nincsen trauma, ami szétszakítson, de ha viszont ebbe a traumába ott elvérzünk, akkor van, hogy valaki azt mondja, hogy ja, hogyha itt ez így nem megy, akkor lehet, hogy nem vele kéne. Erről is kevesen beszélnek, hogy lehet, hogy bemennek az intézetbe, és aztán viszont lehet, hogy férj vagy feleség nélkül jönnek ki.

0: traumafeldolgozás a perinatális időszakban, testmunka és művészetterápiás módszerek segítségével. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
1: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Várja Önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink! Ma délben csehi község páduai Szent Antal templomának harangja szól a Kossuth Rádióban. Csehi vasvármegyei település a Vasihegyhát keleti részén fekszik, Vasvártól 13 kilométerre keletre. Első ismert okleveles említése több mint 800 esztendős, 1217-ből származik. Lakói kezdetben valószínűleg a korai Árpád korban ide került cseh telepesek, esetleg rabszolgák lehettek. 1760-ban épült fel temploma az egyházközség összefogásából, amelyet a földesúri jogokat gyakorló vasvárszombathelyi káptalan, valamint a Festetics és a Szegedi családtagjai is támogattak. Korábban csak egy haranglábról maradt fenn feljegyzés, amelyben egy harang lakott. A templom hosszház elrendezésű, vegyes, tégla, kőfalazatú. 1814-ben 2 harangja volt, egy 250 font tömegű Szent Mihály és egy 80 fontos páduai Szent Antal tiszteletére szentelve. 100 évvel később az egyházközség már 3 haranggal rendelkezett, de ezek közül 2 az első világháborúban rekviráltak. Helyettük 1928-ban készítettek újakat. A csehi római katolikus templom kis harangját Taliszter József és felesége adományozta Szent József tiszteletére. A nagyobbik harang a II. Világháború áldozata lett. Ezt 2007-ben pótolták, amelyet Marek Kavinszky öntött. Rajta a felirat, a Szent Háromság Egyisten dicsőségére elkészült harangot hálából öntette a Doni ütközet és az orosz fogságból való szabadulásának emlékére Smodics Imre csehi lakos az úr 2007. évében.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Véget ért a miniszterjelöltek meghallgatása. Délután tesznek esküt, és ezzel megalakul az új Tisza kormány, amely éjféltől lép hivatalba.
1: Az iráni háborúról és jelentős beruházásról is tárgyalhat a kínai és az amerikai elnök Donald Trump pekingi látogatásán.
2: Karanténba vonulnak hazájukban a hantavírus fertőzéssel sújtott óceánjáró utasai. A hajó a személyzettel Hollandia felé indult, ahol fertőtlenítik.
1: Az időjárásról...
2: Borult, szeles, hűvös idő lesz ma, sokfelé esővel, záporral. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Egy hónappal az országgyűlési választás után véget ér az átmeneti időszak, és az új parlament után ma megalakulhat az új kormány is.
2: Délelőtt folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. A leendő tárcavezetőket kora délután a Sándor palotában fogadja Sólyog Tamás köztársasági elnök, akitől átveszik kinevezésüket. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja következő ülését, amelyen ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. Az új kormány kedd éjféltől lép hivatalba.
1: Egyebek mellett a jogbiztonság és az átláthatóság megteremtését nevezte a tárca legfontosabb feladatainak parlamenti meghallgatásán az igazságügyi miniszter jelölt. Görög Márta hangsúlyozta, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítéséhez át kell tekinteni a sarkalatos törvények rendszerét is. Mészáros László összeállítása.
3: A megrendült közbizalmat kell kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyreállítanunk.
4: Olyan rendszert kell építeni, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia az mindennapi valóság, emelte ki Görög Márta. Az igazságügyi miniszter jelölt meghallgatásán hangsúlyozta, hogy tárcája visszahelyezné Magyarországot a közös európai jogi kultúra fősodrába.
3: Az igazsági tárca kiemel stratégiai célkitűzésének tekinti a magyar jogrendszer európai uniós és nemzetközi jogi beágyazottságának teljes körű helyreállítását.
4: Görög Márta azt is mondta, tervei között szerepel egy alkotmányozási folyamat előkészítése is.
3: Az igazsági tárca törekedni kíván a jogtudomány és a jogász hivatásrendek képviselőinek bevonására társadalmi egyeztetés keretében. Az alkotmányozási folyamat keretében prioritást kell, hogy élvezzen az országgyűlés, mint legfőbb demokratikusan választott jogalkotó szerv szerepének helyreállítása és megerősítése. A fékek és ellensúlyok követelményére tekintettel indokolt számos sarkalatos törvény, illetve a sarkalatos törvények rendszerének a felülvizsgálata.
4: Az igazságügyi tárca prioritásai közé sorolta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését, a munkakörülmények javítását, valamint az igazságügyi eljárások egyszerűsítését és olcsóbbá tételét. Görög Márta beszélt a választási rendszer tervezett átalakításáról is, amelynek szerinte egy tisztességesebb, átláthatóbb és arányosabb működés a célja.
1: A valaha volt legnagyobb gazdasági és politikai elszámoltatást ígérte a miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. Ruf Bálint a rendszerváltás motorjaként jellemezte leendő minisztériumát.
2: A miniszterjelölt elmondta, a tárcán belül lesz politikai, parlamenti, stratégiai, szakpolitikai és kommunikációs államtitkárság is. A titkosszolgálat visszakerül a belügyminisztériumhoz, a KSH szakmai kontrollja pedig egyelőre a pénzügyminiszterhez tartozik majd, később viszont újra önálló intézmény lesz a központi statisztikai hivatal. Mint mondta, a választáson a Tisza egyértelmű felhatalmazást kapott arra, hogy az országban vissza kell állítani a jogállamot, azt, hogy, mint mondta, a hazát szolgálni kell, mert az állam nem bánt, hanem szolgál.
5: Az én minisztériumom azzal fog foglalkozni, hogy politikai elemző és politikai javaslatot tevő szerv legyen. Jogszabályokat nem fog kezdeményezni, nem fog törvényeket előkészíteni, mert arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját és minden miniszter munkáját, hogy tartsuk azt az irányt, amit a TISZA programja lefektet, illetve a kormányprogram majd be fog mutatni. Az én feladatom az, amiket ígért a TISZA párt a kampányba, azt mind megvalósítsuk.
1: A növekedés beindítása és a költségvetési stabilitás megteremtése az új kormány legfontosabb gazdaságfejlesztési feladata, jelentette ki a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság meghallgatásán a Tisza kormány pénzügyminiszter jelöltje.
2: Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési fegyelmet és a felelős gazdálkodást garantáló tiszta profilú pénzügyminisztériumot állítanak fel, amely szorosan együttműködik a gazdaságfejlesztés részleteiért felelős gazdasági és energetikai tárcával. Hozzátette, a magyar gazdaság növekedése elmarad az uniós és a visegrádi országok átlagától, ezért a mennyiségi szemléletre és az összeszerelő üzemek létrehozására épülő fejlesztési politika helyett a kis- és középvállalkozásokra alapozó tudásalapú modellváltás szükséges.
6: A TISZA egységes gazdaságpolitika ajánlatának kiinduló pontja, hogy Magyarország gazdaságpolitikájának ma nem egyszerűen korrekcióra, hanem teljes irányváltásra van szükség. Egy olyan irányváltásra, amelynek alapja a termelékenység bővülésére alapozott új növekedési modell, egy mainál sokkal kiszámíthatóbb gazdasági környezet és egy hiteles, fenntartható, középtávú költségvetési pálya, ami az euró bevezetését teszi lehetővé a politikai ciklus végén. Ezek együttese az, ami képes kivezetni a magyar gazdaságot abból a zsákutcából, amelybe az elmúlt években került.
1: Erős önkormányzatiságot és szakmai fejlesztés politikát ígért miniszteri meghallgatásán a leendő vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória azt mondta, az elmúlt 16 év központosítása és politikai kézi vezérlése miatt fejlesztés helyett csak a források elköltése történt meg. A miniszterjelölt hangsúlyozta, az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, a vidék fejlesztés politikáját össze kell hangolni, Budapestet pedig nem lehet ellenségként kezelni. Brieska Dániel beszámolója.
7: Somogy országból érkezem. Így nem elméletből, hanem tapasztalatból ismerem a vidéket.
8: Személyes küldetésének nevezte a magyar vidék ügyét kinevezése előtti meghallgatásán Lőrinc Viktória. Úgy fogalmazott, látta, mit jelent, amikor egy kis településen bezár a posta, a kisbolt, és amikor a házi orvos csak egyszer rendel.
7: A vidék nem a múlt maradványa, hanem közös jövőnk egyik kulcsa. A vidéki közösségek képezik a gazdaság, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi összetartozás zálogát.
8: Lőrinc Viktória szerint szükségtelen látványberuházások helyett valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség. A vidékfejlesztés pedig, mint mondta, nem szűkíthető le az agrárpolitikára. A főváros finanszírozására és az együttműködés rendezésére a TISZA új politikai tartalmú javaslattal készül. Lőrinc Viktória olyan Budapest törvényt ígért, amely rögzíteni a mindenkori kormány és a főváros együttműködését, a finanszírozást, a feladatköröket és például a közlekedési megállapodásokat.
7: Budapest Magyarország gazdasági motorja, közlekedési központja és nemzetközi arca. A közlekedés, az infrastruktúra, a gazdaság és a közszolgáltatások területén hosszú távú, intézményes együttműködésre van szükség a mindenkori kormány és a mindenkori fővárosi vezetés között, és külön kiemelem, hogy az agglomerációs településekkel a közfeladatok mentén is. Ezért egy világos, kiszámítható együttműködési keret megteremtése a célunk. A Budapest törvény célja pontosan ezt alapozhatja meg.
8: A tárca tervei között szerepel az úgynevezett okos falu program is. Ez egy uniós koncepció, amely már a Fidesz kormány terveiben is szerepelt korábban. Lőrinc Viktória arról beszélt, hogy a program új politikai hangsúlyt kap a TISZA kormány alatt.
7: A 2028 utáni időszakban az okos falu nem kiegészítő program lesz, hanem a helyi fejlesztés politika egyik alapmodellje. Ezért azt szeretném, hogy Magyarország ebben ne követő, hanem éllovas legyen.
8: Lőrinc Viktória beszélt a Szent István programról is. Évente 10 falu kap 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet, amelynek felhasználásáról helyben döntenének. Maga az 1 milliárd forintos támogatási konstrukció a Tisza párt programjában került elő először. Lőrincz Viktória miniszteri kinevezését a Vidék és Területfejlesztési Bizottság végül 6 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta.
1: Az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés területén van mit tenni. Erről is beszélt a Szociális Bizottság előtti meghallgatásán a Szociális és Családügyi Miniszter jelölt. Kátai Németh Vilmos kérdésre válaszolva azt mondta, elavultnak tartja az 1997. évi gyermekvédelmi törvényt. A kórházban hagyott csecsemőkkel kapcsolatban pedig kiemelte, gyorsítják az örökbefogadás intézményét, hogy minden gyermek szerető családban nőhessen fel. A családtámogatási intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolva azt mondta, a szerzett jogokat nem veszik el, a szerzett kedvezmények rendszerét viszont megvizsgálják, de akár ki is terjesztik. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
9: A Tiszának fővállalása lesz az, hogy átvilágítjuk ezeket az eseteket. Teljes körűen kivizsgáljuk szakemberek bevonásával, pszichológusok, rendvédelmi szakemberek, nyomozóhatóságok, mert egyetlen gyermek bántalmazás sem maradhat titokban, nem lehet eltusolni. Mindenkinek felelnie kell azért, amit a gyermekeinkkel tettek.
10: Mondta a gyermekvédelmi rendszerben elkövetett bántalmazási ügyekről a Szociális és Családügyi Miniszter jelölt kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos arról is beszélt, hogy párbeszédet, széles körű egyeztetést kezdeményeznek a területen dolgozó szakemberekkel. Hozzátette, vissza kell adni a szakma társadalmi megbecsültségét. A miniszterjelölt hangsúlyozta, a kampányt ki kell zárni a gyermekvédelemből.
9: A gyermekekkel nem kampányolni kell, a gyermekekre vigyázni kell. A gyermekek nem a gyermekvédelem tárgyali lesznek, mint ahogy a Fidesznél, hanem a gyermekek alanyok lesznek. Jogalanyok, akiknek szeretetre, megbecsülésre, családra van szükségük, nem pedig pedofil rémekre.
10: Kátai Németh Vilmos a szociális hálóval kapcsolatban azt mondta, át kell világítani ezt a területet is. Úgy fogalmazott, hatalmas ellátási sivatagok vannak ebben. Kiemelte, sok esetben a család megtartó szolgáltatások, mint például a házi orvos, nem érhetők el, vagy óriási a kaváró listák. Hozzátette, meg kell változtatni a szociális támogatások rendszerét is, hogy az valóban a rászorulókat szolgálja.
9: A Tisza vállalását tartani fogja, és még tanévkezdés előtt megkezdi a rászoruló gyermekeknek nyújtandó tanévkezdési segély folyósítását, vagy támogatás hozzájárulás folyósítását.
10: Kiemelte, az időseknek is megbecsülés jár. Erősíteni kell az otthon gondoskodás, az otthon ápolás rendszerét. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatban elmondta, erősíteni kívánják a nők politikai és közéleti szerepvállalását. Az elfogadás azonban más területen is fontos, a romákat is meg kell becsülni. Hangsúlyozta, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, létrehozzák az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét is. Kátai Németh Vilmos elmondta, olyan jogszabályalkotásokat is kezdeményeznek, amelyek az egyszülős családmodellt erősítik. A miniszterjelölt a magyar munkaerővédelméről is beszélt. Kiemelte, széles társadalmi egyeztetés után megváltoztatják a munkajogi szabályokat.
9: A Tisza 2026. június 1-től megtiltja, megakadályozza az unión kívüli harmadik országbeli gazdasági migránsok bevándorlását.
10: Hozzátette, az egyeztetéseket támogatni kell a kormány, a munkáltató és a szakszervezetek között is. A környezetszennyező gyárakat pedig ellenőrizni kell, és addig, amíg nem tartják be a szabályokat, nem szabad nekik működési engedélyt adni. A közfoglalkoztatásról azt mondta, megtartják, de megreformálják a programot. Kátai Németh Vilmos a családtámogatási intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolva úgy fogalmazott, a Tisza párt a vállalásait a költségvetés ismeretében fokozatosan teljesíteni fogja. Kiemelte, szerzett jogokat nem vesznek el, a szerzett kedvezmények rendszerét pedig megvizsgálják, és amennyiben lehetséges, ki is terjesztik.
1: Párthűség helyett szakmai, független, együttműködésen és párbeszéden alapuló kultúrpolitikát, igazságos és átlátható támogatási rendszereket alakítanak ki a Tisza párt. A többi között erről beszélt a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kinevezése előtti meghallgatásán. Tar Zoltán azt mondta, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, átvilágítják a közpénzből működő állami színházi intézmények gazdasági és jogi működését, leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket, és nemzeti olvasóprogramot indítanak el. Részletek Kovács Mártontól.
11: Kultúrharc helyett kultúrbékét szeretne vívni, politikai bosszú helyett pedig szakmai helyreállításra törekedne a jelenlegi kormány, jelentette ki a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. Tar Zoltán meghallgatásán hangsúlyozta, a kultúrát vissza kell adni a társadalomnak, az alkotóknak, a szakmai közösségeknek, a helyi közösségeknek és a közönségnek. Szerinte a Fidesz-KDNP nem csak rosszul menedzselt kulturális intézményeket, hanem lojalitás alapú kulturális rendszert épített ki. A kár ezért nem csak pénzügyi és intézményi, hanem társadalmi és nemzeti is. Tar Zoltán azt mondta, a Tiszapárt szerint a kultúra nem költség, hanem befektetés. Társadalmi kohéziót, kritikus gondolkodást, mentális ellenálló képességet, kreatív gazdasági teljesítményt és nemzetközi tekintélyt jelent.
12: A kulturális rendszerváltás első pillére a szakmai autonómia helyreállítása. A kulturális intézményt nem a pártpolitikai hűség, hanem szakmai teljesítmény, a közbizalom és intézményi felelősség alapján kell vezetni. A második pillér az átlátható és kiszámítható finanszírozás. A kulturális élet nem működhet egyedi kegyekből, politikai kapcsolatokból és alkalmi, kiszámíthatatlan támogatásokból. Több éves, tervezhető finanszírozási környezetre, szakmai zsűrikre, nyilvános döntési indoklásra és ellenőrizhető elszámolásra van szükség. És végezetül a harmadik pillér a társadalmi hozzáférés megerősítése. A kultúra nem lehet kizárólag fővárosi vagy elit intézmény. Ügy. Jelen kell lenni a falvakban, kisvárosokban, a könyvtárakban, művelődési házakban, az iskolákban, a független műhelyekben és az online terekben is.
11: Tar Zoltán közölte, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, visszaadják az intézmények szakmai önállóságát és leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket. Megkezdik az Iparművészeti Múzeum értékalapú rekonstrukcióját, megerősítik a közgyűjteményi digitalizációt, a kutathatóságot és a társadalmi hozzáférést, valamint önálló országos műemlékvédelmi intézményt alakítanak ki. A célok között említette a Nemzeti Kulturális Alap működésének átvilágítását és a Nemzeti Filmiroda kapacitásainak megerősítését. Hozzátette, a színházi szakma megosztottságának csökkentésére újraindítják a párbeszédet, átlátható vezetői pályázati rendszert és szakmai

0: oktatási és nyugdíjkérdések intézményi kereteit, valamint nemzeti olvasó programot indítanak.
1: Nem kényszerítő, hanem élmény alapú módon népszerűsíti majd az olvasást. Megerősítjük, támogatjuk a könyvtári hálózatot, és valódi helyi közösségi terekké fejlesztjük ezeket. Felülvizsgáljuk a könyvpiacot torzító szabályozásokat, ideértve az elkönyvek áfáját és a független könyvesboltok helyzetét. Valamint visszaemeljük a vizuális kultúrát és a művészet történetet az oktatásban, az életminőséget meghatározó tudások közé.
0: Tar Zoltán azt mondta, a Tisza párt feladata az lesz, hogy lezárja a kultúrharcot, és közös társadalmi ügyé tegye a magyar kultúrát.
2: Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője.
3: Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be a posztot. Még Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség előtt áll az új vezetés.
2: A gazdasági versenyhivatal elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex.
3: A GVH alapkérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott időt a közjogi méltóságok lemondására.
2: Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait.
3: A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszednie a hirdetményeket annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetnek.
2: Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke szerint nehéz év előtt áll a hazai építőipar.
3: Koi László a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy idehaza jelentős az állami beruházások aránya a szektorban. A leköszönt kormány viszont a koronavírus járvány miatt 2022-ben mintegy 5000 milliárd forintnyi fejlesztést halasztott el, amit azóta sem pótoltak. Hangsúlyozta, a választás is hatással volt az iparágra, a korábbi kormány ebben az évben már nem az új építőipari beruházásokkal foglalkozott. Hozzátette, a kitörést a lakáspiac élénkülése hozhatja, amit segít az Otthonstart program.
4: Az évos számításai szerint, ha a program az elgondoltak szerint folytatódik, akkor 2026-ban körülbelül egy 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 25 ezer új építésű lakást munkába tudunk venni, és nyilván ennek van egy kifutási ideje, hogy 2027-28-ban mikor mennyi fog elkészülni. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg van elegendő építőanyag, kivitelező, tervezői kapacitás ahhoz, hogy ezt a nagyságrendet rövid időn belül megugorjuk.
2: Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása.
3: A régióban elsőként akkreditálták a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ami igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, mondta a közmédiában az egyetem részlegvezetője. Deák Pál Ákos hangsúlyozta, a modern, kíméletes daganatterápia képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang használatával pusztítja el a tumort, és egyben enyhíti a betegek fájdalmát.
5: Amikor mondjuk a sebész nem tud már mit tenni, vagy esetleg a beteg nem alkalmas arra valamiért altathatóság szempontjából, hogy műtőasztalra kerüljön, ebben az esetekben az intervenciós radiológia teljes mértékben a képbe tud jönni, és ezekkel a modern eljárásokkal tud segíteni a betegen. Úgy szoktuk mondani, hogy általában szolid szövetekben, tehát szolid szervekben, májban, vesében, tüdőben, csontban, adott esetben hasnyálmirigyben lévő daganatok, amiket mi elsősorban célzunk. Ezekben a szervekben olyan nagy hatásfokkal tudunk dolgozni, és olyan nagy hatásfokkal tudunk gyógyítani, ami adott esetben eléri, vagy még meg is haladja a sebészeti kezelés lehetőségeit.
2: Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban

0: 1853 és 56 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és aki kiemelkedő munkásságával megteremtette a modern betegápolás alapjait.
1: Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen az egészségügyben, a szakemberhiány világszerte jelentős problémát okoz.
2: Ha megnézzük a világstatisztikai adatokat, akkor a mostani álláspont szerint 6 millió ápoló hiányzik a Földön, hogy biztonságos betegellátást nyújtsanak. Az országonként különböző mértékű ez a szám, de mindenhol ápoló hiány van. Azért, mert ehhez a hivatáshoz a szakmai tudáson és a szakmai fejlődés iránti vágyalomon túl, szakértelmen túl, érzelmekre, szívre, lélekre is szükség van, és a modernkori társadalmak pedig nem ilyen irányba mennek, hogy ilyen típusú emberek álljanak a jövőkép középpontjába. Tehát erre a hivatásra azt gondolom, hogy születni kell.
0: Budapesten és országszerte több mint 100 helyen várták reggelivel azokat, akik biciklivel mentek munkába.
1: Kovács Bende Guza BKK szóvivő elmondta, a Bringázza munkába kampány célja, hogy megszólítsa azokat a kerékpározókat, akik rendszeresen ezt a fenntartható közlekedési módot választják, és összehozza a bringásokat, illetve a helyi bringás közösségeket.
3: Vannak azok az emberek, akik pedig még ezt nem próbálták ki. Ennek a kezdeményezésnek egyébként ők a legfontosabb célcsoportja, hogy olyan embereket is kerékpárra tudjunk ültetni, akik ritkán vagy egyáltalán nem kerékpároznak, talán egy kis finomság meghozza a kedvüket hozzá.
0: Holnap adják át a Bartók Rádió zenei díjait. Idén 11 kategóriában díjazzák a hazai klasszikus zene kiválóságait, értékőrző és értékteremtő munkájuk elismeréseképpen. Bújtás Szintia és Kovács Márton összeállítása.
4: Most harmadik alkalommal adjuk át, 2024-ben volt az első díjátadó.
5: Mondta a Bartók Rádió csatorna igazgatóságának koordinálásával megbízott vezetőszerkesztő a Kossuth Rádióban. Bánkövi Gyula hozzátette, a zenei eseményen a korábbi években is a magyar zenei élet kiemelkedő alakjait díjazták.
4: Föllépnek olyan művészek, akik például díjazott eseménynek voltak a művészei, és hát ugye most is átadjuk az év művésze díjat, a jazz kategóriában két díjat, az év karmestere, év zeneszerzője, év zenei együttese, év zenekara, év produkciója, tehát hogy nagyon érdekes estének nézünk elébe.
5: Soha nem járt annyi ember hangversenyre Magyarországon, mint napjainkban. Erről már a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója beszélt. Lendvai György hozzátette, világszerte is nagy az érdeklődés hasonló zenei események iránt.
6: Budapestnek páratlan zenekari élete van, hiszen 10 nagy szimfonikus zenekar működik. Amióta van MÜPA és Zeneakadémia mellett, azóta gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden este két házat tölt meg a klasszikus zene.
5: A Bartók Rádió zenei díját adóját május 22-én 19 óra 35 perctől közvetíti a Bartók Rádió. Emellett a zenei eseményt május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, 24-én 21 órától pedig az M5 kulturális csatornán lehet újra megnézni.
1: 3 perc múlva lesz 12:30.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy véget ért a miniszterjelöltek meghallgatása, délután tesznek esküt, ezzel megalakul az új Tisza kormány, amely éjféltől lép hivatalba. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy karanténba vonulnak hazájukban a hantavírus fertőzéssel sújtott óceánjáró utasai, a hajó a személyzettel Hollandia felé indult, ahol fertőtlenítik.
7: Déli krónika.
0: A Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció.
1: Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a jogosultak csak nem 80%-a vett részt, jelenleg pedig a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Szerintük ez egyértelműen bizonyítja, hogy az eljárás hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken alapult. László András EP képviselő azt is sürgette, hogy az Európai Bizottság oldja fel a Magyarországnak visszatartott uniós forrásokat.
0: Nagy-Britanniában távozásra kérte a miniszterelnököt 4 kabinettag és számos kormánypárti képviselő. A BBC ugyanakkor úgy értesült, hogy a kabinetben egyelőre nincsenek többségben a kormányfő távozását szorgalmazó miniszterek.
1: A múlt héten az angliai tanácsi, valamint skóciai és walesi parlamenti választások eredményeként előre tört a Nigel Farage vezette szélsőjobboldali, radikálisan EU és bevándorlás ellenes párt, a munkáspárt pedig sok mandátumát elveszítette.
0: Miközben ismét jelentős orosz légicsapás sorozaton van túl Ukrajna, újabb súlyos korrupciós botrány robbant ki Kijevben, amely ezúttal az elnöki hivatal korábbi vezetőjét érinti. Részlete Kíváncsik Attilától.
7: Egy halálos áldozata és több civil sebesültje van az Ukrajnát sújtó északai orosz légicsapásoknak. A vezérkar jelentése szerint Kijevet, Harkivot és Nyiprót is célba vették az ellenséges drónok. Lakótömbök, óvodai épület és vasúti infrastruktúra is leégett. Az ukrán védelmi miniszter arról beszélt a sajtónak, hogy az ukrán hadipar már képes olyan rakétákat gyártani, amelyek hatékonysága megegyezik a német Tauruszéval. Így már 1500 kilométeres távolságból is hajtottak végre sikeres támadást orosz olajfinomító ellen. Mihajlo Fedorov kiemelte, nem áll rendelkezésre elegendő hadianyag, ezért továbbra is szükség van a nyugati szövetségesek modern rakétáira. Közben újabb erekszászi járási katona halál hírét jelentették be. A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint a bótrágy őrmestert másfél éve eltűntként tartották nyilván, most azonban bebizonyosodott, hogy harc közben elesett. A kárpátaljai sajtó kiemeli, az elmúlt időszakban nem telt el nap katonai gyászjelentés nélkül. Ukrajnában újabb korrupciós botrány robbant ki. Andrij Jermakot, az elnöki hivatal pár hónapja leváltott vezetőjét pénzmosással vádolták meg a korrupció ellenes hatóságok. Volodymyr Zelenszkij korábbi jobb kezénél már tartottak házkutatást. Egy hete Zelenszkij elnök hivatalának első vezetőjét, Andrij Bogdánt is büntető szankciókkal sújtották, egyebek mellett befagyasztották vagyonát. Őt hazaárulással vádolták meg.
0: Irán 90%-os urándúsításba foghat, ha ismét támadás éri. Ezzel fenyegetőzött az iráni parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának szóvivője.
1: Tavaly júniusban Donald Trump amerikai elnök azt mondta, eltüntették az iráni nukleáris létesítményeket a 12 napig tartó izraeli-amerikai csapásokkal, de továbbra sem tudni, mi lett a sorsa annak a dúsított uránnak, amely a megrongált iráni nukleáris létesítmények romjai alatt van. Az amerikai elnök szerint ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet. Donald Trump ismét megerősítette, legfőbb célja, hogy megfossza Iránt az atomfegyvertől.
0: Elemzők szerint az iráni háború lesz a legfontosabb téma az amerikai elnök kínai látogatásán, de akár óriás beruházásokról is megállapodás születhet. Utóbbi különösen jól jönne Donald Trumpnak, az elhúzódó iráni háború ugyanis erősen megtépázta népszerűségét. Az amerikai választók leginkább az infláció és az emelkedő árak miatt elégedetlenek. Részletek Muntán Eriktől.
8: A hormozi szoros forgalmának leállása világszerte jelentős olajáremelkedést okozott. Az Egyesült Államokban másfélszer annyit kell fizetni egy liter benzinért, mint évelején. Ez pedig a gazdaság minden szegletére érezhető hatással van. Habár Donald Trump pekingi látogatásának egyik központi témája lesz a hormozi szoros és az iráni háború, hétfő esti fehérházi rendezvényen nem volt hajlandó beszélni a témáról. Ma ezt a partvonalra tesszük az irániakat és vacsorázunk egy jót. Mindenkinek köszönöm, hogy eljött, mondta az elnök. Pekingben viszont már mindenki arról beszél, mi várható a Xi Jinping Donald Trump csúcs találkozón. Az országaink közötti viszony valószínűleg szorosabb lesz. Különösen jól járhatnak azok a vállalatok, amelyek exportálnak a másik országba. Vélte egy pekingi férfi. Szakértők szerint jelentős beruházásokról állapodhat meg a világ két legnagyobb gazdasága. Donald Trumpot ugyanis a legnagyobb amerikai cégek vezetői is elkísérik Pekingbe. Az elnökkel utazik többek között a világ leggazdagabb emberének számító Elon Musk, valamint Tim Cook az Apple vezérigazgatója is.
0: A Kanári-szigeteken az utolsó utasok is elhagyták a Hondius luxushajót, amely hantavírus fertőzés miatt szakította meg útját. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vírus akár másfél hónapig is lappanghat a szervezetben, így a következő hetekben újabb megbetegedésekre számítanak világszerte. Eddig 9 esetet azonosítottak, 3-an belehaltak a szövődményekbe. Bánkata összefoglalója.
9: Maszkban és védőruhában hagyták el a hantavírussal fertőzött Hontiuszt az utolsó utasok és a legénység egy része hétfőn a Kanári-szigeteken. Az embereket a granadíjai kikötőből rendőri felvezetéssel buszokkal vitték egyenesen a repülőtérre, hogy elkerüljék az esetleges érintkezést a helyiekkel. Sikeresen lezártuk a műveletet, két nap alatt összesen 23 ország 125 utasát és személyzet egy részét evakuáltuk. Ők már vagy a saját országukban vannak, vagy éppen úton vannak hazafelé, nyilatkozta a spanyol egészségügyi miniszter. A kimenekítettek utolsó csoportja kedden megérkezett Hollandiába. A két mentesítő járat 28 embert szállított az Eindhoveni repülőtérre, akik között ausztrál, brit és új-zélandi állampolgár is van. Mialatt az utasok hazafelé tartottak, az óceánjáró is elhagyta a tenerifei kikötőt és Rotterdam felé indult, ahol alapos fertőtlenítésnek vetik alá. A Hondiuson a legénység 25 tagja és két orvos maradt. A hajón szállítják annak a német férfinak a holttestét is, aki az utazás során vesztette életét. Az egészségügyi világszervezet közölte, eddig 9 esetet azonosítottak, ebből 7 pozitív lett, 2 még megerősítésre vár. Mivel a vírus lappangási ideje akár másfél hónap is lehet, további megbetegedésekre lehet számítani. Ezért indokolt az utasok és a kontaktszemélyek teljes elkülönítése. A hantavírus, az Andes-vírus lappangási ideje nagyon hosszú. Azoknál, akik elkapják, átlagosan mintegy 3 héttel később jelentkeznek a tünetek. De ez akár 40, esetleg 40-45 nap is lehet. Ez az oka annak, hogy az utánkövetési időszak ilyen hosszú, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi szakértője. A hajón a zárt környezet miatt gyorsabban terjedhetett a kór. A hatóságok abban bíznak, hogy az utasok evakuálásával és elkülönítésével sikerült felszámolni a gócpontot.
0: Kevesebb mint egy hónap van hátra a labdarúgó világbajnokság első mérkőzéséig. A tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, összesen 16 helyszínen. Kanalas Lili összeállítása.
10: Rohamtempóban dolgoznak egy füves pálya kialakításán a júniusban kezdődő labdarúgó világbajnokságra a Houston stadionban. A texasi településen 7 mérkőzést játszanak majd. Houston mellett még 10 nagyvárosban rendeznek meccseket az Egyesült Államokban. A torna ideje alatt Seattle-ben nagy forgalomra számítanak a vendéglátóhelyeken. Már márciusban elkezdtünk készülni, mert egyszerre rengeteg ember fog nálunk megfordulni. Az utca túloldalán van egy szálloda, amely a világbajnokság mind a 6 hetére telt házas, magyarázta az egyik bár vezetője. Már elkezdődött a visszaszámlálás Mexikóban is, ahol 3 városban tartanak majd mérkőzéseket, köztük a labdarúgó világbajnokság első találkozóját is. Mexikóvárosban egy hónappal a torna kezdete előtt adták át a felújított elővárosi vasutat, amelyen a szurkolók a stadionig utazhatnak majd. A fejlesztéssel több elektromos kocsit állítottak forgalomba, ezzel csak nem duplájára emelték a napi utas számot. Guadalajarában közben spanyol szakemberek több hetes kiképzést tartottak a mexikói rendőröknek a tömegrendezvény biztosításáról. Gyakorolták a tömeg irányítását, a sportolók zavartalan bejutásának biztosítását és az emberek terelését a zavartalan forgalom érdekében. Emellett feladat volt az evakuálás úgy, hogy közben a rivális szurkolókat elkülönítsék egymástól, magyarázta az egyik kiképző. A labdarúgó világbajnokság helyszínei közül a legkisebb a torontói BMO Field stadion, ahol a kapuk mögött összesen 17 ezer új ülőhelyet építettek fel. A lelátókat a hétvégén már le is tesztelték, amikor rekordszámú szurkolót regisztráltak. Összesen csak nem 45 ezeren voltak kíváncsiak a helyi csapat és az Inter Miami összecsapására. Utóbbiban a világbajnok Lionel Messi is pályára lépett.
1: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M30-as autópályán Nyéklátháza térségében egy kamion átszakította a szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél a belső sávot lezárták. A 3-as főúton Encs külterületén két autó karambolozott, a 223-as kilométernél a forgalmat megállították, kerülni helyben önkormányzati utakon keresztül lehet.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
11: A fővárosban a 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utca és a Teve utca között, darúzás miatt várhatóan délután 1 óráig. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Ma napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerületben az Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
0: Lehűlést és csapadékot hozott a hidegfront, kell-e fagyra számítani? Kérdezem a meteorológust, Fejős Ádámot.
12: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Kisebb körzetekben, ahol felszakadozik a felhőzet és leáll a szél, például a Nyugat-Dunántúli régióban 0-1 fok lehet, de nem ez lesz a jellemző. A Dunántúl nagy részén is 2 és 8 fok között lesz a minimum hőmérséklet, és egyébként ez várható országhatárainkon belül. Esetleg az erősebben felhős nyírségben, vagy az északalföldi régióban lehet 9 fokos minimum hőmérséklet. Egyébként a csapadék zóna, amely a hidegfronthoz kapcsolódik, napközben halad kelet felé, az esti órákban Közép-Magyarországon éjszaka és hajnalban keleten, északkeleten várható átmenetileg intenzívebb záporeső. A légmozgás tartósan erős, néhol viharos lesz, nyugati, északnyugati szelek dominálnak egészen reggelig bezárólag. A hőmérséklet ma még egyébként tághatárok között alakul, nyugaton 11, délkeleten 22 fok lesz. De ezek a kontrasztok azért eltűnnek holnap napközben, ugyanis kisüt a nap, a szél időnként még élénk lehet, minimális záporok esélye mellett több órára kisüt a nap, 15 és 20 fok között lesz a maximum. Aztán délire fordul a szél, csütörtökön alapvetően melegebb, de már egyre nedvesebb léghullámok érkeznek, a délutáni óráktól kezdve a Dunántúlon elszórtan már lehet csapadék, pénteken, szombaton, vasárnap aztán futószalagon érkezik újra a nedvesség, még szerencse, hogy a májusi eső aranyat ér. Úgy tűnik, hogy ez a hónap a második felében bepótolja azt, ami elmaradt az első felében, így vasárnap a tartós eső mellett helyenként 15 fok alatt lesz a hőmérséklet még délután. Is.
0: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Fázán Andrea, Seres Bea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
13: Nemzeti Sport Krónika.
14: Magyar érmek a Taekwondo EB-n ma keretet hirdett Marco Rossi. Férfi jégkorongozóink az elit világbajnokságra, férfi kézilabdázóink pedig VB-selejtezőre készülnek. Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: Salim Kamilla aranyérmes lett a tékvandósok müncheni Európa-bajnokságán. A 17 évesen első felnőtt EB-n szereplő Salim a 46 kilósoknál a török Goge Bakánt győzte le a döntőben 2-0-ra. Márton Luána pedig ezüstérmes lett Münchenben, a háromszoros világbajnok a 67 kilósok döntőben a görög Marentakitól kapott ki. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián Sára, Ráhel Major, Veronika alkotta csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A magyar hármas Európa csúccsal győzött.
13: Nemzeti Sport Krónika.
14: Rövidesen ma 13 órakor kihirdeti a magyar labdarúgó válogatott keretét a júniusi felkészülési mérkőzésekre Marco Rossi. A nemzeti együttes júniusban előbb Finnország, majd Kazaksztán ellen lép pályára. A keretbe több újoncot is meghívhat a szövetségi kapitány. További részletek Bitman Emil összeállításában.
15: Már a legutóbbi márciusi kerethirdetésnél is sokakat, így a szövetségi kapitányt is foglalkoztatta a kérdés, mikor jöhet-e Kovács Bendegúz ideje a felnőtt válogatottban. Akkor Marco Rossi azt mondta a fiatal csatárról, hogy elsőként az AZ Alkmaar felnőtt csapatában kell bemutatkoznia, mielőtt meghívná őt. Kovács azóta eseménydús heteken van túl, hiszen a konferencialigában a Shakhtar Donetsk ellen gólpasszal debütált, majd néhány nappal később a Hollandia vonalban is bemutatkozhatott. Így van esély arra, hogy ő lesz az egyik újonc a magyar válogatott keretében. Most az U19-ben játszik, ahol több gólt is szerzett az elmúlt időszakban. A második csapatban, tehát az U21-ben is eredményes volt, méghozzá háromszor. De amíg nem lesz az első csapatban, addig nehéz elgondolni, hogy meghívhassuk, mondta Marco Rossi még márciusban. A szövetségi kapitány 13 órától ismerteti a névsort a júniusi Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési mérkőzésekre, és Kovács Bendegúz mellett akár több újoncot is meghívhat a szakember. Az m4sport.hu szerint kapusposzton az egyik ilyen Pécsi Ármin lehet, aki a Liverpool utánpótlás csapatában véd, ám többször már a felnőttek kispadján is ott ült ebben az idényben. De elképzelhető, hogy két zalaegerszegi alapember, Skribek Alen és Szendrei Norbert is kap esélyt a bizonyításra a címeres mezben. Ez nem lenne véletlen, hiszen a Zetek kupa döntőt játszott, valamint még versenyben van a bajnoki bronzéremért. A jó szereplésből a két játékos összesen eddig 15 góllal, valamint 8 gólpasszal vette ki a részét. És a védelemben is kipróbált akár egy új embert Marco Rossi, a skót Dundee United kölcsönjátékosa, Keresztes Krisztián alapembernek számít klubjában. Eddig 41 meccsen kapott lehetőséget. A 26 éves játékos azért is jöhet szóba, mert néhány napja Dárdai Márton combsérülés szenvedett. Azt még nem tudni, hogy a Hertha védőjével számolhat-e Marco Rossi, az viszont biztos, hogy Bárány Donát ezúttal nem kap meghívót. A Debrecen csatára márciusban a szlovének ellen mutatkozott be a válogatottban, majd a görögök ellen is játszott, de ott megsérült a bokája. Azóta már megműtötték a 25 éves játékost, aki váraton még hosszú hetekig nem játszhat. Hogy összesen hány újoncot hív meg Marco Rossi a magyar válogatottba, az 13 órától kiderül, a kerethirdetést az M4 Sport élőben közvetíti.
12: Várhatóan Varga Barnabás is ott lesz a válogatott keretében. A magyar támadó csapat az Alkatén vasárnap este már két fordulóval az idény vége előtt megnyerte a görög labdarúgó bajnokságot. A vezetőedző Márko Nikolic, aki korábban a Videotonnal is bajnok lett, tehát az aténi csapatot is sikerre vezette, a 46 éves szerb szakembert Varga Barnabásról is kérdezte Csisztu Zsuzsa.
16: Nem csak a góljaim miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
17: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
16: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
17: Természetesen.
16: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
17: So he actually stands out in a way.
18: Igen,
17: tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
16: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
17: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
16: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesített, és újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez a széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
12: A magyar férfi jégkorong válogatott tegnap utazott el az elit világbajnokság helyszínére Svájcba. Először fordul elő, hogy egymást követő két évben szerepelhet a csoportos VB-n a nemzeti együttes. A magyar csapat szombaton a finnek ellen kezdi a világbajnokságot. Erdély Csanáddal, a válogatott csatárával az elutazás előtt Vasvári Lili beszélgetett.
19: Olyan felkészülést tudhatunk magunk mögött, amilyenre számítottunk. Igaz, nagyon sok babér nem termett nekünk itt a felkészülési meccsek alkalmával, de azt gondolom, hogy a melót meg a szisztémát azt úgy át tudtuk venni, és ott tudtuk folytatni, ahol tavaly vagy akár februári szünet alatt abba hagytuk, úgyhogy pozitívan állunk az egészhez. Nyilvánvalóan ez is egy történelmi esemény számunkra, hiszen egymás után két évben is átcsoportot tudunk játszani, ami egy óriási dolog a magyar jégkorong szempontjából, de én azt gondolom, hogy a játékosok azok érzik a súlyát ennek.
20: Emiatt változott esetleg az öltözőben a hangulat, hogy ahogy te is említetted, egymás után kétszer is ott vagytok az elitben?
19: Bizakodva várja mindenki, ugye tavalyi jó szereplésünket szeretnénk mindenképpen megismételni, és kicsivel én személy szerint több pontot is szeretnék gyűjteni majd a meccsek alkalmával. Összességében tényleg bizakodva várjuk. Egy kicsivel most más lesz a menetrend nekünk, egyel több szünnapunk lesz, ami nagyon sokat számított egy ilyen rövid periódus alatt, úgyhogy ezek az elsődleges elvárások, és ilyen felkészültségben utazunk és most Svájcba.
12: A magyar férfi kézilabda válogatott pedig tegnap kezdte meg a felkészülést a szerbek elleni VB-selejtezőre. A párharc első meccsét csütörtökön Nizsben, a visszavágót pedig vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut majd a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A szövetségi kapitány Csemár Rodriguez
14: Így nyilatkozott az összecsapások előtt.
18: A szerb válogatott rendkívül erős, minden poszton kiváló játékosokkal, és nagyon gyorsak is. De mi is nagyszerű csapat vagyunk. Éppen ezért gondolom, hogy mindkét együttesnek ugyanannyi az esélye a továbbjutásra. Raúl González remek munkát végez a szerbeknél. Egyébként ő az egyik legjobb barátom. Korábban csak nem 10 évet játszottunk együtt a Valladolidban, és volt edzőm a Ciudad Realnál. Az egyikünk viszont nem lesz ott a következő VB-n, és remélem, hogy ezúttal ő marad le.
14: Most pedig következzen Ligetvári Patrik, a Veszprém válogatott balátlövőjét, Csecsegi Balázs szólaltatta meg.
21: Tulajdonképpen kezdődik az év legfontosabb része számotokra, hiszen még a bajnoki döntő és a válogatottban is ez most a sokkal fontosabb a szerbek elleni párharc, ami meghatározza tulajdonképpen ezt az olimpiai ciklust.
22: Igen, igen, abszolút. Ez a május ez egy ilyen hónap, ami tényleg elég fontos dolgokra dönt. Ez most lesz az a két meccs, ami számunkra egy válogatott szinten úgy gondolom a legfontosabb mérkőzések. Tudjuk azt, hogy nagyon nehéz feladat vár ránk, hiszen a legerősebb csapatot kaptuk meg, de kint szeretnénk lenni a világban. Bajnokságon, és tényleg minden erőnkkel azzal leszünk ezen a héten, hogy teljesítsük a feladatunkat, és tudjuk magunkat kvalifikálni a világbajnokságra.
21: Lazár Kukic hiánya egy kicsit könnyít valamit a lelkünkön, vagy a dolgunkon?
22: Igen, igen, abszolút az egyik meghatározó játékos a szerbeknek nem lesz, de tudjuk azt, hogy nagyon jó, sok játékosokra tudnak számítani. Két csapattársam is a szerbeknél játszik, de nekünk is nagyon nagy hiány az, hogy Podoricsit nem tudjuk pályára engedni ezen a mérkőzésen, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a kihívást ezt teljesítsük, és tudjuk magunkat kvalifikálni a világbajnokságra, hiszen az elmúlt időszakban ez mindig sikerült, és nem szeretnénk, hogy ez megszakadjon.
14: Ma a csapat bemutatóval elkezdődik a 47. Magyarországúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie holnap Gyuláról indul, vasárnap pedig Veszprémben zárul. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik a Walter Attila Dinamárton csata is, a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A mai csapat bemutatót 18 órától az MD Sporton élőben láthatják. Most a Tour de Hongrie főszervezőjét, Ezenkramber Károlyt hallják.
23: A 2020-as győztesünk Walter Attila végre visszatér a magyar körversenyre. Nagyon szurkolok annak, hogy dobogós hely közelében tudjon végezni.
24: Kit lát esélyesebbnek, Dina Mártont vagy Walter Attilát?
23: Azt gondolom, hogy a napi forma fog dönteni közöttük. Mind a ketten ugyanabban a ligában játszanak, mondhatni. Ha mindenki legjobb formájában, akkor Attilának áll az ászló. Az egy kérdés, hogy ki milyen formában fog érkezni a magyar körversenyre. Azért egy nagyon komoly motiváció a Tour de Hongrie-n jól szerepelni. Én Marcitól kinézem, hogy kiteszi a lelkét egy jó eredményért, valójában egyikre sem merni fogadni. Amiért biztosan tudunk, és nagyon készül, és szerintem ő a versenynek abszolút lenne jobb sztárja, Tim Merlier. Ő a Quickstep versenyző, a Quickstep a profi kerékpársportnak is a legnagyobb csapatai között van. Tehát Merlier a tavalyi Tour de France-on két szakaszt tudott nyerni, idén is győzelmekre készül. Most a teljes élcsapatával, a legjobb segítőjével fog érkezni a magyar körversenyre. Hát őt kell megvernie azoknak, akik sprint szakaszt akarnak nyerni.
14: Adásunk végén ismét labdarúgás. Az angol bajnokság 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén Tottenham Leeds United 1-1, a Tottenham előnye egy 2 pont a már kieső helyen álló West Hammel szemben 2 körrel az idény vége előtt. Spanyolországban pedig a szintén élvonalban maradásért küzdő Girona ugyancsak 1-1-es döntetlent ért el a Rayo Vallecano otthonában, és szintén 2 pontra van a kiesést jelentő 18. helytől. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
25: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
26: Vízállás jelentés. A Duna hazai szakaszán kissé változó vízjárású, a folyó igen alacsony vízállású. A Dunavizének hőmérséklete Komáromnál 17,4°C, Budapestnél 18,6°C, Mohácsnál 19,8°C fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 83 cm, 16%, Medve 72,7, Nagybajcs 39, 10, Gönyű 10-11, Komárom 52,7, Esztergom 31,6, Nagymaros -25,6, Budapest 88-6. Dunaújváros -37-5. Dunaföldvár -154-5. Paks 40-46. Dombori -10-8. Baja 94-7. És végül Mohács 107 cm 6%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, 60, 1900. Az Ipoly torkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 18 deciméter, 120, 1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 16 deciméter, 110, 400. Középen 20 deciméter, 90, 400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szentgotthárdnál -96 cm, 3%. Árpásnál -61,13, Győrnél 241, 28. A Marcal-Móric hidánál -36,11. Az Ipoly-Nógrád szakálnál 40,7. Balassagyarmatnál -85,7. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve. Simontornyánál 93,12, Szekszárdnál 224,33. A Mura Letenyénél 110,13. A Dráva Őrtilosnál -72,17, Barcsnál -146,3, Drávaszabolcsnál -33,3. A Száva Belgrádnál 171 cm, 37%. A Tisza a hazai szakaszán Kiskörétől Szolnokig árad, máshol kissé változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 16,1, Tokajnál 18,5, Szolnoknál 18,9, Szegednél pedig 19,3 Celsius fok. A Balaton átlag vízszintje és medertelcsége 85 cm 47%, átlag vízmélysége 333 cm. Hőfok a Siófoknál nincs jelezve. A Velencei tó a Gárdnál 65 cm 7%, a víz 18,4 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál jelenleg nincs jelezve, a víz hőmérséklete 17,8 fok.
2: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsában.
3: Mit gondol, kell tartani egy újabb világjárványtól? A hantavírus nagyon ritka változatát mutatták ki egy óceánjáron. És hallott arról, hogy nem csak az alvás hiány, hanem a túl meleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést.
2: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra.
5: nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
9: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
10: Így sem lehet.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hall.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Véget ért a miniszterjelöltek meghallgatása. Délután tesznek esküt a tárcavezetők, ezzel megalakul az új Tisza kormány, amely éjféltől lép hivatalba. Idén már nem módosítják az SZIA rendszerét, az áfát viszont csökkenthetik egyes termékek, mint például a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében, válaszolta újságíróknak a pénzügyminiszter jelölt. Az iráni háborúról és jelentős beruházásokról is tárgyalhat a kínai és az amerikai elnök Donald Trump pekingi látogatásán. Karanténba vonulnak hazájukban a hantavírus fertőzéssel sújtott óceáni járó utasai. A hajó a személyzettel Hollandia felé indult, ahol fertőtlenítik. Itthon borult szeles hűvös idő lesz ma, sokfelé esővel, záporral, estétől azonban nyugat felől már csökken a felhőzet.
0: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: 20 éves lett a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ. Az évfordulóra készült kiállításra a múzeum gyűjteményéből válogattak. Vizi Kata, a Modem ügyvezetője lesz a vendégünk. Országos kerámia és textilművészeti biennálé kezd helyen a Balatoni Múzeumban. Anna Vinnickája lép fel a Koncertó Budapest évadzáró koncertjén a Zeneakadémián. A Bőgős fia és az ördögök bemutató az Egri Harlekin Bábszínházban.
0: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Iskolások érzelmi nevelése a családban.
3: Amikor te hazamész a suliból, és anyu megkérdezi, hogy mi történt veled, akkor te szívesen mesélsz?
4: Igen, kivéve akkor, hogyha éppen valami rossz dologról van szó, és éppen jó kedvem van.
5: Egyre több szó esik arról, hogy fontos megtanítani gyermekeinknek érzéseik felismerését, elfogadását, kifejezését és feldolgozását. Hol és hogyan volna helye az érzelmek megtapasztalásának és kezelésének a családban az általános iskolás gyerekeknél?
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
7: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
9: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
10: Felül kell vizsgálni Paks 2 szerződését, ezt mondta Kapitány István a parlamenti meghallgatásán. A miniszterjelölt ezzel együtt elismerte, hogy a nukleáris energia fontos marad az energiamixben. Az elmúlt években a magyar gazdaság stagnált. Nem azért, mert bárki rosszul dolgozott volna, hanem mert rosszul használta fel az előző gazdasági vezetés az erőforrásokat, ezt mondta a miniszterjelölt. Aki szerint a növekedés helyreállításának a kulcsa a bizalom. Közben friss jelentések a gazdaság állapotának javulásáról szólnak. Az Európai Unió statisztikai hivatalának számai pedig cáfolják a választási kampányban, és még utána is hangoztatott állításokat az elszegényedetnek mondott Magyarországról. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Sebestyén Géza közgazdászt, egyetemi oktatót, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
10: No, ismeri a meghallgatásnak a tartalmát. Ön milyen következtetést von le? Kezdjük egy ilyen általános képpel, aztán bizonyos elemein végig megyünk itt a következő 28 percben.
11: azt gondolom, hogy egy gazdasági miniszternek, ami a feladata, ezek a fókuszpontok, ezek jól körül lettek járva, és alapvetően egyébként, amiket kapitány úr mondott a tervekkel kapcsolatban, azokat én nem tartom rossz iránynak, tehát mindaz, hogy nyilván át kell nézni a szerződéseket, ez teljesen egyértelmű, hogy a mostantól kezdve az új kormány lesz felelős minden további döntésért, tehát nekik kibe kell kerülni, ez nagyon fontos, és ugye az átnézésekkel kapcsolatos kijelentése volt kapitány úrnak az is, hogy az ár és top, illetve a különadók azok most még nem kerülhetnek kivezetésre, tehát itt is tisztában kell lenni az új kormánynak, az új minisztériumnak, a miniszter úrnak avval, hogy mi a helyzet, és akkor
12: ennek fényében kell. Hát azonnal inflációt okozna, ugye?
11: Így van, egyrészt azonnal inflációt okozna, másrészt nyilván ugye azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az árazási politikáját könnyebbé tenné, vagy nem vonna el a különadók formájában pénzt ezektől a vállalkozásoktól, nekik a nyereségük nőne. És ez egy olyan motivum volt egyébként, amiről szinte érdemes beszélni, azért többször elhangzott a meghallgatás során, és hát nyilván egyébként korábban is kapitány úr részéről, hogy ő erősen piac-gazdaság orientált filozófiával áll hozzá a gazdaságpolitikához, ami a múltját ismerve nem annyira meglepő. De azért azt tegyük hozzá, hogy amikor a piacról beszélünk, hogy a piac hogyan működik jobban, ugye részben ez az ár és top különadók kapcsán is elhangzott, hogy ezek nem piacbarát intézkedések. Amikor a piacról beszélünk, azért tegyük azt hozzá, hogy valóban egy vállalat az jobban, magasabb nyerességet tud dolgozni egy olyan gazdasági környezetben, ahol nincsen ár és top, ahol nincsenek különadók, ahol a szabályozás az engedi az erősebb versenyt. Azonban nagyon sokszor ennek a következménye az az, hogy magasabb áron fog majd termelni, és valóban ez ugye az inflációra is hatással lesz, ahogy ezt szerkesztő úr mondta, illetve elképzelhető az, hogy nem fog olyan jó béreket fizetni a dolgozóinak. Ugye, hogyha a piaci szereplőknek az alkú ereje megnő, akkor az az ő részvényeseiknek, az ő tulajdonosaiknak mindenképp egy jó hír. Az ő nyereségességük szempontjából ez egy pozitív történet. Viszont azért, amikor a piacot korlátozza az állam, az nagyon sokszor azért van, mert szeretné az állam azt, hogy a fogyasztók, a dolgozók, azok a szereplők is, akik nem feltétlenül a piaci versenynek a közvetlen részei, az ő helyzetük is garantálva legyen. Tehát ilyen szempontból a teljes piaci fókusz az nem biztos, hogy szerencsés. Nem tudjuk még most, hogy hol lesz az egyensúly, ez biztos, hogy a korábbi 16 éven keresztül kormányon lévő Fidesz kormányokhoz képest egy piacbarátabb kormány lesz majd Magyarországon, tehát ugye nyilván az ár és top különadóknak a terzett csökkentés is ebben az irányba mutat, ami egy vállalkozónak, egy befektetőnek, egy részvényesnek jó hír lehet. Az, hogy ez hogyan fog az átlag magyar fogyasztóra hatni, vagy az átlag magyar munkavállalóra hatni, az egy másik kérdés.
12: Hát az más kérdés, hogyha meg aztán nincsen fogyasztás, akkor mitől piac a piac? Egyébként pedig a piaci beavatkozások. Ugye volt ez a korszak, ez a klasszikus, a szabadversenyes kapitalizmus, amikor az volt, hogy döntsön a piac, aztán kiderült, hogy az milyen rétegeket nyomorít meg, még a munkásságot is, meg az alsó középosztályt is végig, arra jöttek aztán a szakszervezeti mozgalmak, és ugye jött ez a bizonyos szociális piacgazdaság, ugye a kereszténydemokrata Németországban Adenauerék vezették be. Annak is megvolt az oka, hogy miért, hát az államnak valamit kellett, pontosan a hátrányban kerültekért az esélyegyenlőségét javítani, röviden csak ennyi, de ugye amikor a közgazdasági tankönyvek erről beszélnek, hogy a piacban ne nyúljon bele az állam, akkor az a boldog békeidőkre vonatkozik. Itt viszont olyan kihívások vannak, háborúk, energiahiány, nyersanyaghiány, most már ugye a hormuzi szoros lezárása miatt is, szóval ebben a környezetben az államnak valamit tenni kell, mert a piac maga áll fejre, tehát nem tudja magát szabályozni, nem?
11: Ez így van, tehát különösen nagy kihívások idején, amikor nagy konfliktusok vannak a világban, amikor a gazdaság az nehezen halad egyről a kettőre, és egyébként egy fél mondat erejéig, ugye itt elhangzott egy olyan mondat a felvezetőben kapitány úr részéről egy idézett formájában, hogy a magyar gazdaság azért nem fejlődött az elmúlt években, mert rosszul csoportosították a forrásokat, talán így volt szó szerint az idézet. Azért hozzátenném, hogy az európai gazdaságok általában rosszul teljesítettek az elmúlt időszakban, és a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, Németország pedig gyakorlatilag 4 éve recesszióban van, tehát a GDP az 4 éve gyakorlatilag folyamatosan ugye negatív tendenciában, negatív trendben mozog. Hogyha itt a források csoportosítására ról, amikor kapitány úr beszélt, akkor az Európai Uniós forrásokról beszélt, vagy az Európai Uniós gazdaságpolitikáról, akkor ebben lehet igazság. A magyar gazdaságnak a működése, a magyar gazdaságnak a trendje az nem volt nagyon más, mint ami az Európai Uniós trend volt. Sőt, egyébként még azért egy fél mondat elég beszéljünk erről is, mert azért elhangzott az, hogy egy kivéreztetett gazdaságot örökölt a Tisza kormány.
12: Persze azért... beszélünk az adatokról, ráadásul Eurostat, úgyhogy
11: nagyon fontos
12: baráti megközelítés.
11: Abszolút, igen.
12: De még ott is nagyon pozitívak a számok, majd végigmegyünk ezeken is, de általában közelítsük meg, igen.
11: Menjünk végig mindenképpen, de most csak egy fél mondat elejéig térnék erre ki, mert ez egy fontos része volt az akkori, vagy annak a kommunikációnak. Alapvetően, hogyha a magyar gazdaságot nézzük, csak hogyha megnézzük, hogy hol vagyunk most, tehát hol állunk most, mi a nulladik állapota az új Tisza kormánynak, honnan indul el, akkor azt látjuk, hogy a magyar bérek azok most nagyjából 4-szer akkorák a nettó bérek, mint amikor a Fidesz 2010-ben átvette a kormányrudat, tehát nagyon dinamikus bérnövekedés volt, és utóbbi években is folyamatosan egy 10% körüli bruttó bérnövekedés volt, hogyha azt nézzük, hogy az infláció mennyi volt, ugye most már 2% alatt volt általában, most éppen picivel fölötte van, de gyakorlatilag egy nagyon jelentős reál értékben is nagyon jelentős bérnövekedést láthatunk az elmúlt időben, tehát egy dinamikus bérnövekedés van, gyakorlatilag teljes foglalkoztatás van, tehát plusz 1 millió munkahely van 2010-hez képest, és nagyon régóta, tehát egy nagyon stabil munkaerőpiaci helyzet van. Aki dolgozni szeretne, az tud dolgozni. Ami 2010-ben a magyar családok azok devizahitelek alatt nyögtek, addig mára ez, hát nem is mára, ugye már 2014-re ez meg lett oldva ez a probléma. Most már a magyar lakosságnak a hitelállománya az nagyon alacsony Európai Uniós összevetésben is. A megtakarításaink viszont magasak. Tehát még 2010-ben a állampapírállománynak 2%-a volt a magyar lakossági kézben, most 20%-a, tehát ötöde a magyar lakosság kezében van. Az ingatlan vagyonunk értéke nagyon sokat emelkedett, a gépkocsi állomány az fejenként számítva duplájára nőtt, tehát nagyon komoly növekedés volt a lakossági vagyonban, a megtakarításokban, a bérekben, a foglalkoztatásban, és egyébként a vállalati mutatók is nagyon szépen alakultak. Egyetlen egy mutató van, ami nem annyira szép most, és ez részben egyébként a GDP-t is húzza vissza, ez a beruházás állomány, de a beruházás állomány miért alacsony? Azért ezt is fejtsük gyorsan meg. A beruházás állománya, a vállalati beruházások állománya azért alacsony, mert már évek óta nem kapjuk az Európai Uniós pénzeket. Ugye az Európai Uniós pénzek azok nagy részt, nagyjából 80%-ban beruházásokat finanszíroznak. Tehát ha nem kapjuk az Európai Uniótól ezeket az összegeket, nyilván kisebb lesz a beruházásoknak az állománya. Tehát az alacsony beruházás állomány a semmiképp se köthető a magyar kormányhoz. Az Európai Uniónak volt ez a stratégiája, ezt Ursula von der Leyen is többször elmondta, hogy nagyon szigorúak, határozottak, kemények voltak ugye a korábbi magyar kormányokkal, a Fidesz kormányokkal, és nem adták oda azokat a pénzeket, amik Magyarországnak jártak volna, és valóban ezek a pénzek hiányoznak a magyarországi beruházás állomány tekintetében. Én remélem, hogy most egy új világ jön olyan szempontból, hogy nem fogják visszatartani a pénzeket, és ezek meg fognak érkezni, de mondom, ezeket az alacsonyabb beruházási volumeneket, ezeket nem lehet összekötni az Orbán kormányzattal. Ez sajnos az Európai Uniónak a stratégiájából, vagy hát a zsarolásából következett.
12: Hát ugye 21 pontos követelés van itt, meg már hűtik a kedélyeket. Ugye a kampány ígérete az volt a most újonnan alakuló kormány politikusainak, hogy hazahozzák, úgymond ezeket a egyébként járó uniós forrásokat, aztán Brüsszelből már kaptak egy ilyen kedélyeket hűtő nyilatkozatot, hogy azért nem eszik ezt olyan forró, mert egyrészt nagyon rövid idő alatt kellene, meg hát teljesíteni kellene ezeket a követelményeket, amelyeket egyébként az Orbán kormány hivatkozva arra, hogy nemzeti érdekeinkkel ellentétes, megtagadott. Tehát azért ezt érdemes tisztázni, hogy nem valamiféle szimpátia, antipátia rendszer alapján folyt a külpolitika, hanem ez volt a lényeg, hogyha magyar érdeket sért, akkor nem fogadjuk el. Így állunk mellette. Most majd kérdés, hogy így hogyan lehet közös pontot találni. A külügyminiszter asszony Orbán Anita arról beszélt, hogy ha eddig bot voltunk a küllők között, akkor most nem bot, hanem küllő kíván lenni a kerékbe. Meglátjuk, hogy ez mit jelent majd a valóságban, amiben engedünk, mi az, ami tágítható, mi az, ami valóban sérül. Fontos az energiaforrás, mert ez is ugye a kampányban volt meg, egy uniós követelés, ez a bizonyos orosz energiaforrásokról való leválás, így fogalmaznak. Na most ehhez képest Kapitány István arról beszél, hogy diverzifikálni kell a magyar energiaellátást, tehát minél több forrásból, de mindig a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb és a legfenntarthatóbb forrást kell választani. Hát most, ha ezt körülírjuk, hogy legolcsóbb, legmegbízhatóbb, meg legfenntarthatóbb, akkor az a vezeték.
11: Ez így van, pontosan.
12: Az meg hát ugye ez a bizonyos barátságkőolaj vezeték.
11: Ennyire egyszerű. Egyébként elméletben megint csak azt gondolom, hogyha elemezzük ezt az állítását, vagy ezt a mondatát az új gazdasági miniszternek, ez egy nagyon helyes mondat egyébként, tehát nyilván minden országnak az az érdeke, hogy olyan energiaforrást szerezzem, és nem csak energiaforrás, bármilyen beszerzésnél azt vásárolja, ami a legolcsóbb, ami a legmegbízhatóbb, ami a leginkább valóban fenntartható módon tudja biztosítani azt az inputot, amire éppen szükségünk van. Azért tegyük azt hozzá, hogy néha ezek a szempontok egymással is ellentmondanak. Sokszor egy olcsó az pont azért olcsó, hogy valamilyen más hiányosságát azt kompenzálja a jó árral, akár azt, hogy nem annyira stabilan tud érkezni, akár azt, hogy nem annyira fenntartható. Tehát azért nehéz olyan forrást találni, akár energetikában, akár bármilyen más téren, ami mindig, minden szempontból a leges-leges legjobb választás lenne, tehát azért kompromisszumokra mindig van szükség, de azt gondolom, hogy nagyon fontos Magyarországnak, hogy ezeket a szempontokat próbálja a jövőben is figyelembe venni, hogy ez eddig is figyelme volt véve, és ilyen szempontból az orosz energiaforrásokat nem lehet leírni, nagyon fontos szerepük van. Nyilván persze Magyarországon is éltünk olyan időszakban, amikor még az olajat föl se fedezték, vagy az olajnak a hasznát az emberiség föl se fedezte. Tehát lehet olaj nélkül, lehet gáz nélkül élni. A kőkorszakban is éltek emberek. Azért
12: na csak hogyan?
11: Igen, tehát ezt hozzátenném, hogy viszont a magyar ipar, tehát hogyha beszéltünk arról, hogy nem voltak beruházások akkor a volumenben, ami rendesen húzta volna a magyar gazdaságot, hát ha nincs energia, akkor semmilyen beruházás nem lesz, és amilyen beruházások történtek, azok a vállalkozások, azok a cégek se tudnak működni, ha nincsen gáz, ha nincsen olaj, ha nincsen energia. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy megbízhatóan el legyen látva Magyarország energiával. Egy landlocked, tehát szárazfölddel körülvett ország vagyunk, ezért ez még inkább felértékeli ezt a szempontot. És az orosz energiáról való lemondás, az a mostani, különösen ugye a közel-keleti válság által még inkább megkavart világban, nem igazán képzelhető el. Én sokkal
12: hát nem is erről, már nem is erről beszélünk.
11: És nem is beszélnek
12: hanem,
11: erről.
12: Hanem körülírja voltak éppen.
11: Pontosan.
12: Furcsa lett volna azt mondja, hogy minden működjön ugyanúgy, ahogy eddig, de ez, hogy legolcsóbb, megbízhatóbb, a legfenntartóbb, hát az a vezeték, mert ugye nincs rajta a tengeri szállítás kockázata, pontosan. Annak felára, és így tovább.
11: Én inkább attól félek egyébként, hogy láttuk ezt a barátságvezetéknek az északi ága tekintetében, hogy Oroszország lesz az, aki megelégeli azt a húzavonát, amit az Európai Unió részéről történt, és nem az lesz majd, hogy mi nem akarunk tőlük vásárolni, hanem ők fogják azt mondani, hogy akkor nem fognak szolgáltatni annak a régiónak, ahol nem látják ők se ugye ezeket a szempontokat, hiszen azért tegyük hozzá, hogy igen, egy vevő szemszögéből nagyon fontos az olcsó ár, nagyon fontos a stabil, megbízható beszállítói partner, de egy beszállító szempontjából, egy eladó szempontjából is fontos az, hogy a vevő az egy megbízható, stabil, hosszú távon

0: kapcsolataikat fogják építeni, mint az európai nős kapcsolataikat, hiszen ez egy sokkal kevésbé megbízható partner az ő szemszögükből, és egy sokkal rövid távon, sokkal inkább rövid távon rendelkezésre álló partner. Tehát szerintem egy nagy kérdés lesz az, hogy az oroszok hogyan fognak ez a kérdéshez hozzáállni, és már építik, megépítették is a vezetékeket az ázsiai partnerek
1: Kína,
0: felé.
1: Kína felé.
0: Így van, tehát hogyha az Európai Unió az továbbra is ezt a stratégiát követi, akkor is lesznek gondok, de hát így is lesznek gondok, mert egész eddig nem igazán volt versenytársunk a csővezetékes eladásoknál orosz szemszögből. Most már van, ugye az Európai Unió stratégiája az gyakorlatilag elérte azt, hogy egy versenypiacot kiépített Oroszországon belül. Oroszország most már el tudja dönteni azt, hogy hova fogja eladni az olajat vagy a gázt, és ez azt fogja jelenteni nekünk, európaiaknak, hogy nekünk majd rá kell licitálnunk a kínai vevőkre, magasabb árat fog jelenteni, és kevésbé lesz ez a kapcsolat, ez gördülékeny, mint amilyen eddig volt.
1: Na most akkor Paks 2, ugye azt mondja, hogy szeretnék látni a szerződéseket. Tehát világos maga az atomerőműnek a természetéből fakad, hogy ezek a szerződések ezek titkosak. Hát ugye a leginkább támadható, leginkább kockázatos, és így további leginkább védett intézmény. Na most a Rosszatom egyébként reagált már erre a lebegtetett nyilatkozatra. Azt mondta, hogy természetesen állnak rendelkezésre, minden szerződést megmutatnak, minden szerződésről lehet tárgyalni. Az ő céljuk az, hogy a világon a legbiztonságosabb, legkedvezőbb áron és a legjobban működő konstrukciót kínálják Magyarországnak. Igen. Ez volt rá válasz, tehát egy nyitott történet. És akkor azt is érdemes még megemlíteni, hogy ez nem csak orosz beruházás, hanem nagyon nemzetközi, amerikai rész is van benne, nyugat-európai rész, és ugye direkt így alakították át Európai Uniós elvárásoknak is megfelelően, meg talán bizony a hatékonyság, meg a versenyeztetés is így volt jobb, tehát így menne ez tovább. Ugye miért is lenne nekünk ez fontos, a villamos energia iránt igény megnő. Mesterséges intelligencia, elektromos közlekedés és itt szóval van egy ellentmondás a világban, hogy azt mondja, hogy a fejlődés az legyen fenntartható, ugyanakkor egyre több energiát kívánó technológiákat hoznak be. Ezt oldaná meg Paks?
0: Így van, és ráadásul azért tegyük hozzá azt, hogy a mesterséges intelligencia terén ugyanúgy, mint ahogy az elektromos autózás terén, most lesz felosztva a világpiac. Tehát most fognak azok a cégek felnőni, amelyek a következő 10-20 évben egészen biztosan uralni fogják majd a piacot. Ha most mi lassúak vagyunk, ahogy az Európai Unió is lassú, tehát szerintem mindenki tudná sorolni az amerikai vagy a kínai mesterséges intelligenciával foglalkozó cégeket. Európait valószínűleg nehezebb lenne. Van egyébként egy-kettő, de tényleg sokkal kisebbek, kevésbé ismertek, kisebb a piaci részesedésük. Hogyha Európa és különösen a régióhoz nem tud ezen a piacon fölnőni, a következő egy-két évben, akkor hosszú távon se lesz esélyünk, hogy labdába rúgjunk. Ez most fog eldőlni, most kell az energia, ezért nagyon fontos lenne Paks 2 is, és hát valóban egyetértek szerkesztő úrral, tehát ez mind az energia biztonság szempontjából nagyon indokolt, mind egyébként, tehát azért a nukleáris energiának a biztonsága az azért Csernobil óta mindenki tudja, hogy mennyire fontos, tehát nyilván az országnak a fizikai biztonsága szempontjából is fontos az, hogy ne az interneten legyenek fönt ezek a dokumentumok, hogy ezek titkosak legyenek, de ez teljesen érthető, ahogy az is érthető, hogy a kormányzat, ugye az új miniszter az szeretne ezekbe betekinteni, ez teljesen rendben van, sőt...
1: Hát ez módjában is áll, hiszen sőt kötelessége is tudni.
0: Így van, így van, így van. Én is akkor vagyok nyugodt, hogyha ő ezeket a szerződéseket átnézi, áttekinti, és ha olyat lát benne, akkor nyilván beszélje meg az illetékesekkel. Nagyon jó hír az, hogy az illetékesek is erre nyitottak, tehát ennek így kell működnie, ez egy teljesen normális hozzáállás a beszállító részéről, és azt gondolom, hogy nem igazán van alternatívája Paks 2-nek, hiszen megnézzük azt, hogy Magyarország energiaellátás szempontjából mennyire importra szorul, sajnos nincsenek olajmezőink, nincsenek gázmezőink olyan volumenben, hogy az önellátást biztosítani tudjuk. Nagyon sok történt egyébként, ezt kevesen tudják, a napenergia terén az elmúlt néhány évben.
1: Ott már uniós átlag fölött vagyunk messze, már
0: hát
1: szinte
0: a világ vezető országai között vagyunk, pontosan. Tehát ott valóban amennyit nőtt, és amennyi a volumen, de most a teljes magyar mixen belül a napelem kapacitásnak. Egyébként a napelem kapacitás most már magasabb, mint Paks, magasabb, mint a gáz kapacitása a magyar energiaellátásnak.
1: Igen, csak ugye az hullámzó.
0: Az hullámzó, így van, de ugye az elmélet kapacitás az
1: ami,
0: nagyon magas.
1: Ami állandó energiát, vagy gázerőművekkel, vagy ugye magerőművekkel.
0: Így van, illetve ez fölértékeli ugye a tárolását a a megtermelt energiának, tehát ezért az akkumulátorgyárak is felértékelődnek, amik Magyarországon vannak, de

0: de emellett nagyon fontos az, hogy meg kell valahogy termelni nekünk az energiát, olajunk az nem, nincs annyi gázunk, nincs annyi, a szélenergia szempontjából, hogy ez is elhangzott, ugye kapitány mondta, hogy ezt szerinte fejleszteni kéne, én itt szkeptikusabb vagyok, itt azért vannak pro és kontra is hangok.
1: Ugye a Kárpát-medence szélviszonyai így van, és így
0: pontosan,
1: tovább.
0: Az nem ideális, aki ezt szempontból, pontosan, igen.
1: Ugye a hosszantól kifújt szelek, ugye ez az nem véletlen a ugye óceánparti államok. Bár az osztrákoknál vannak bizonyos részek, ahol működik ez, de
0: nyilván, de ezért ugye azt kell látni, hogy amíg itt vannak a régióban, az ausztriai szélerőművek is nem olyan kapacitása és nem olyan intenzitással, illetve nem olyan kihasználtsággal működnek, mint valóban ugye a szerencsésebb helyen lévő szélerőművek Európában. Tehát én nem vagyok ott annyira optimista, hogy ez nagyon megoldaná a Magyarországnak az energiaellátását, de ez felértékeli Paks 2-t ez a helyzet, tehát ilyen szempontból az, hogy Paks 2-nél a fejlesztés az folytatódjon, azt szerintem egy nagyon fontos nemzetgazdasági érdek, és ha jól értettem a miniszter úrnak a szavait, ezt ő is így gondolja, tehát alapvetően nyilván az óvatosság elve az nagyon fontos, különösen egy ilyen beruházásnál, de fontos az, hogy ez a beruházás ez haladjon előre.
1: Ugye honnan indul a következő kormány, vannak azért itt számok, például ezek a legfrissebb GDP adatok, ezek azt mondják, hogy a nemzeti bruttó össztermék, a növekedés az idei első negyedében a második a legnagyobb egész Európában. Ausztria is csökkent majdnem egész 1%-kal, Németország 1,2%-kal, a háztartási energiaára a legalacsonyabb az egész unióban, az uniós átlag 38%-a. Ez azt jelenti, ugye kiemelkedő a megújuló energia aránya. Aztán lakhatás, a lakosság jelentős része saját ingatlanban él, ugye tehát nem bérlakás, aztán a fiataloknak itt van ez a bizonyos 3%-os energiaszegénység. Azt írja, ugye az, akik nem tudják megfelelően kifűteni a lakásukat, jóval az unió átlag alatti, az egy nagyobb, legnagyobb javulás. Már a felénél is kevesebb, mint 2010-ben volt. Tehát például ilyenek vannak, mi van még, ami esetleg számokkal igazolható, ugye fontos.
0: Magyarországon nagyon-nagyon sokat javult a helyzet az elmúlt, és nem csak 2010-hez képest egyébként, hanem 2010-hez képest, vagy 2010 előtti évekhez képest, bármelyik évhez képest nagyon sokat javult magyarországi helyzet. A foglalkoztatásról beszéltünk, hogy plusz 1 millió munkahely van nagyjából 2010 óta, de itt megint csak nem 2010-hez képest csak, bármelyik évet kiválasztanánk a rendszerváltástól 2010-ig, abban a 20 éves időintervallumban nem volt a magyar foglalkoztatás 4 millió fölött, most pedig az 5 milliót közelíti, ha kerekítünk, akkor ugye 5 millióra kéne kerekítenünk, hogyha egészre kerekítünk. Ha a bérdinamikát nézzük, megint csak nagyon kiemelkedő képet látunk. Az inflációnál azt látjuk, hogy gyakorlatilag ugye az is az elmúlt hónapok egyikében az egyik legjobb volt, az Európai Unión belül a magyar inflációs érték, tehát alacsony inflációnk van. Tehát azt látjuk, hogy valóban a magyar gazdasági mutatók, hogyha azt nézzük, hogy az átlag állampolgár, amit érzékel, ugye a foglalkoztatás, hogy van-e munkája, vagy nincs, a bérének az alakulása, hogy gyarapodnak, vagy szegényednek. Ehhez képest az infláció az hogyan alakult, magasabb, vagy alacsonyabb. Mindegyik szempontból a magyar munkavállaló, a magyar állampolgár az jobb helyzetben van, mint a tipikus Európai Uniós állampolgár.
1: Amire hivatkoztunk, az Eurostat adatai alapján levont következtetés és összeállítás. Műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon. Vendégüknek Sebestyén Géza közgazdász egyetemi oktatónak, a Matthias Corvinus kollégium geopolitikai műhely vezetőjének köszönöm, hogy itt volt elnök, tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszonthallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
3: Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedakurt.
7: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
9: Így sem lehet nyugalmunk.
8: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
9: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
10: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
11: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. A katolikus iskola nem egy zárt buborék, hanem egy kilépő platform, ahol a cél nem a konformizmus, hanem a gondolkodó, felelős állampolgárság. Hamarosan Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt kérdezzük az egyházi nevelés szerepéről. Krisztusi korba lép a Szent István könyvhét. Nem sokára Farkas Olivért, a szervező Szent István társulat igazgatóját kérdezzük. Műsorunk végén a 47. Zsoltár szövegét hallgatjuk meg, amit Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök magyaráz majd. Minden nevelés értékválasztás. Amikor az egyházi oktatásról beszélünk, az internetes komment szekciókban gyakran felizzik a levegő. Ideológiai kényszerzubbony, agymosás, világnézeti semlegesség, záporoznak az ismerős hívószavak. De vajon létezik-e egyáltalán az a bizonyos semleges oktatás, vagy csak egy déli bábot kergetünk? A magyar társadalmat napjainkban különösen is foglalkoztató kérdéskörről faggatta szerdahelyi Csongor kollégám Zsódi Viktor, piarista tartományfőnököt, szerzetes hittanárt.
13: Mostanában tapasztaltuk, hogy igen sok ellenérzés van nagyon sokakban ebben a kommentvilágban az egyházakkal szemben, és ezt megtapasztaltuk most, különösen is Rubovszky Rita nevének közszájon forgása során, és még a mesterséges intelligenciáit is igénybe vette tartományfőnök úr, úgy tudom, hogy értelmezze ezt az óriási indulatot, nem tudom hány ezer hozzászólás érkezett.
14: Igen, pontosan az a helyzet, hogy nyilván ebben az időszakban egyébként nagyon sok téma kapcsán előkerül a közösségi média különböző felületein, hogy hogyan is áll a magyar társadalom az egyházhoz. Itt nem csak a katolikus egyházról van szó, hanem úgy általában az egyházakhoz. És nagyon érdekes az, hogy hogyan tudjuk mindezeket értelmezni, együtt látni. Nyilván azért, mert mindannyian egy véleménybuborékban élünk. Hogy említsem meg itt Aaron Westmannak a nevét, ő egy amerikai szerzetes, aki arról írt egy könyvet néhány évvel ezelőtt, hogy mi is a helye a katolikus egyháznak ebben a polarizált világban. Nyilván ott is az amerikai Egyesült Államokban lévő különböző társadalmi feszültségek mentén keresi azt, hogy a katolikus egyház hogyan tud hídépítő szerepet betölteni, és a párbeszédnek az eszköze lenni. És nyilván engem is ez a kérdés foglalkoztat, hogy hogyan tud tudjuk meghallgatni a másikat. Amikor a pirista küldetésről beszélünk napjainkban, akkor a személyek közötti viszonyban is a meghallgatás kultúráját szeretnénk erősíteni. Az olyan szép az Emmauszi történetben, hogy Jézus először meghallgatja annak a két tanítványnak a fájdalmát, a nehézségét, hogy kibeszéljék magukból, és utána ezekre tud valahogy úgy reflektálni az írásokból, hogy az valahogy megnyitja az ő szívüket, értelmüket.
13: Ferenc pápa a szinodalitásról is pont ezt hozta újdonságként be az embertől emberig való viszonyrendszerben.
14: Pontosan ez az igazság, hogy én magam is kíváncsi voltam. Nem csak a aktuális egyházi vagy oktatási kérdésekkel kapcsolatban, hanem sokkal inkább a mostani közösségi média komment özönében, hogy hogyan is jelenik meg a mi egyházi iskolánk, az egyház valósága, küldetése, üzenete. És éppen ezért nem tettem más, mint hogy ezeket a komment halmazokat gyűjtöttem. Hát valóban egyébként sok száz, több mint 800 oldalnyi anyagot gyűjtöttem. Ez valóban 1,2 millió karakter. Ha most egy kutató ezeket itt olvasgatná, az rettentő hosszú időt jelentene, de szerencsére a különböző mesterséges intelligenciák, különböző kutatási asszisztensek, robotok, azok segítenek abban, hogy ezeket jól artikulálják, előkerüljenek véleménycsoportok. És hát igazából pont ezt tettem, kíváncsi voltam, hogy mi is jelenik meg az egyházi oktatással kapcsolatban, és hát azt láttam, hogy ez jól látható, hogy vannak kihívásaink, vannak olyan kérdések, amelyeket megkapunk, amelyekre vannak nekünk válaszaink. Tehát nem kell megijednünk ettől a valóságtól. Én azt látom, hogy az Anyaszentegyházunk tanítóhivatala, a nevelésért felelős dikasztérium olyan szépen, szisztematikusan nyújt segítséget ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására, hogy az teljesen kitisztítja a képet. Nagyon érdekes, hogy most novemberben adtuk ki a Szent István Társulattal közösen a katolikus oktatásról, nevelésről, iskolákról szóló összes szentszéki dokumentumot a II. Vatikáni Zsinattól napjainkig. Azért jó ez, mert hogy éppen ez az a alapanyag, ami nagyon jól el tudja magyarázni azt, hogy mit is gondol az egyház az oktatásról és a nevelésről. És azok a sztereotípiák, amelyek megjelennek, újra és újra fölbukkannak ezekben a kommentekben, azok egy nagyon meghaladott képet mutatnak.
13: Még mindig ez a kép van az egyházról, mert tehát az apropója a kommenteknek, hogy lehet-e vezetője az iskola ügynek egy kormányon belül, aki katolikus múlttal rendelkezik, katolikus pedagógus. És a nagy ellenvéleménycsomag ezzel kapcsolatban tapasztalható.
14: Így van, mert az egyik érdekesség az pont talán a szentírással, vagy például az evolúció elmélet és a teremtés elméletnek a szembeállításával kapcsolatban jelenik meg.
13: Mert már rég meghaladott az egyház.
14: Pontosan ez a helyzet, hogy tudjuk nagyon jól, mi, akik a katolikus egyházban élünk, hogy nem szűken értelmezzük a Szentírás szavait. Hogy a Szentírás az egy nagyon gazdag, kinyilatkoztatott valóság, és hogy pont az a feladatunk, hogy újra és újra a saját valóságunkra értelmezzük, és hogy ez nem relativizálja a Szentírás üzenetét, hanem sokkal inkább újra és újra aktuálissá, és élő valósággá alakítja. És éppen ezért, ahogy mondod is, számunkra a napnál világosabb az, hogy a teremtés és az evolúció elmélet az nem áll szöges ellentétben egymással, hanem az egyik az egy természettudományos megközelítés, a másik pedig egy teológiai megközelítés. És hogy nem a teremtés történetek, azok nem egy történettudományi leírások, nem egy kísérleti jegyzőkönyv, hogy pontosan mi történt, hanem egy teológiai szöveg. És hogy abban a formában kell azt olvasni. És hogy az egyház ezt tudja, és így is alkalmazza. Mégis újra és újra ezt a két nézőpontot egymással szembe próbálják pozícionálni. Ez a pozíció, tehát hogy ezek egymással szembe állnak, ez egy meghaladott narratíva.

0: A piaristák mindig élen jártak az iskola ügyben Magyarországon. Mennyiben tud példa lenni, műhely lenni nem csak a keresztény pedagógiának, hanem a nevelés ügynek az a tapasztalat, az a kísérlet sorozat, amely a piaristákat jellemzi?
1: Szeretnénk. Tehát nekünk az egyik nagyon fontos küldetésünk, hogy mindaz a kincs, amink van, azt szeretnénk megosztani. A szerzetesek szeretnék a hivatásukat megosztani a világi munkatársakkal. Így tudunk csak iskolát működtetni, és azt gondoljuk, hogy a piarista iskola témája, mintája, az lehet inspirációs forrás a többi szerzetesi iskola és egyházi iskola számára. És nem gondoljuk, hogy csak így lehet csinálni az iskolát, de hogy nagyon jó az, hogyha párbeszédben vagyunk. És azt gondolom, hogy az, ahogyan egy katolikus iskola gondolkodik az emberről, az a holisztikus szemlélet. Ahogy Ferenc pápa mondja, hogy tudnunk kell a fejünket is nevelni, tehát az intellektust, a szívünket, meg a kezünket is. Tehát, hogy nagyon szélesen gondolkodunk a diákokról. A legutóbbi pedagógiai kiadványunk, amelyet az egyetemes rendünk adott ki, az a teljes időt átfogó piarista iskoláról beszél. Mert hogy azt látjuk, hogy nagyon fontos ott lenni a tanórákon, a szünetben, a szabadidőben, mert hogy ez az egészet alakítja. De hogy említsem meg Ferenc pápának az üzenetét, aki azt mondta, hogy újra a szövetséget kell kötnünk a családokkal, mert nem lehet a családtól elvonatkoztatva beszélni a diákról. Mindezt csak azért mondom, hogy nagyon széles horizonton beszélünk arról a tevékenységről, amit a nevelés jelent és az iskola jelent. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon modern pedagógiai megközelítés. Éppen ezért gondolom azt, hogy a nevelésről nem lehet ideológia mentesen, semlegesen beszélni. Ezt mondja egyébként Ferenc pápa is, tehát azt mondta, hogy önbecsapás, amikor azt feltételezzük, hogy van semleges iskola vagy nevelés, mert hogy ez mindig valamilyen értékrendet közvetít. És amikor mi katolikus iskoláról beszélünk, akkor az egész emberről beszélünk, és az egész társadalomról. A Krisztus Vivit dokumentumában a Szent Atya azt mondja, hogy föltehetjük azt a kérdést diákként, vagy tanárként, hogy ki vagyok én. De hogy ennél sokkal többet jelent az, hogy kiért vagyok én. És nem kérdés, az Istenért, de hogy ez mindig küldetést ad, mert hogy ez az Istenért való létünk, ez mindig az embertárshoz és a társadalomhoz küld bennünket. És éppen ezért azt kell mondanunk, hogy az a narratíva, ahogyan a katolikus egyház látja az iskolát és a nevelést, az az egész társadalmat szolgálja. És azt gondolom, hogy éppen ezért nem lehet félni azoktól a kiváló szakemberektől, akik egyházi intézményekben hiteles katolikus tanítás alapján értelmezik az oktatás nevelés ügyét, mert hogy csak ezt mondhatjuk, hogy ezt az egész embert kell tekinteni, akinek van értelme, szíve, lelke és közösségi dimenziója, és hogy mindezeket úgy tudja, úgy kell, hogy kibontakoztassa, hogy az Isten országát úgy építi, hogy a saját társadalmának a hasznára van.
0: Eszembe jut, sokat beszélgettem Jelenics Istvánnal, ő is mesélte meg más pedagógusok, meg iskola alapítók, például a Pannonia szakra alapítója Gere György mesélte ezt az időszakot, amikor a rendszerváltozás táján fölcsillant a lehetősége annak, hogy a 8 katolikus iskola mellett, amelyek léteztek a 4 évtizedes egypártrendszer idején is, szülessenek új iskolák. De hát ahhoz kellenek fölkészült keresztény katolikus tanárok, és akkor azt hiszem, hogy a Kecskeméti Piarista gimnáziumban Jelenics társulva másokkal is, talán Korzenszky Rihárd is benne volt, tartottak olyan továbbképzéseket azoknak a tanároknak, akik magukban kedvet éreztek egy leendő katolikus iskolába tanítani, de hogy micsoda munka volt az, és mennyi tájékozatlanság volt a pedagógus társadalomban is, sokan őszinte szándékkal jöttek, de hát a katolikus iskolába tanítani az egy hivatás. Ez volt az úttörés.
1: Abszolút. És talán nyilván mindig akkor is a félelem valamilyen dogmatizmustól való félelemként öltött testet. Mert sokan azt gondolták, hogy egy katolikus iskolában az ember szabadsága elvész. Pedig pont a teremtettségünkből fakad, hogy az Isten szabadsággal ajándékozott meg bennünket. Tehát, hogyha igazán komolyan vesszük, hogy a nevelt diákokban az Isten által teremtett egyedi, különleges, megismételhetetlen valóságokkal találkozunk, akkor tudnunk kell, hogy az ő szabadságát kell segítenünk. Jó értelemben kell őt szabaddá tenni arra, hogy tudjon a jó mellett dönteni. Éppen ezért egyébként Leó pápa is, Ferenc pápa is, Benedek pápa is arról beszél az oktatás kapcsán, hogy nem lehet senkit sem kényszeríteni. Tehát kényszer az nem lehet semmilyen képpen a pedagógiánk alapja, hanem sokkal inkább. Ugye azt mondja a Szent Atya, talán pont a Christus Vivit dokumentumban, hogy vonzással. Tehát nem kényszerítéssel, soha nem kényszerítéssel, hanem jó példával, vonzással tudjuk a hitünket továbbadni. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Ugyanakkor, ahogy mondtad, a katolikus iskola, a keresztény vagy egyházi iskola akkor kap igazán erőre, amikor az iskolának az intézményi jellege közösségivé válik. Ezt az új kateketikai direktórium rögzíti, hogy az egyházi iskolának az a legnagyobb ünnepe, amikor az intézményi státuszból közösségé tud válni. Nyilván elsősorban a közösségnek az alanya az a nevelő közösség, a pedagógusoknak a közössége, mert hogy ő adja hát a hitét. De azért a legutóbbi szinódus kapcsán azért azt mondja az egyházunk, hogy nagyon fontos szerepe van ebben a diákoknak is, hogy ők egymást között hogyan vannak jelen, hogyan tudnak közösséget létrehozni, hogyan tudják a hitüket megosztani. Például a mostani szinódusi munkacsoportok közül az egyik a digitalizációval foglalkozik. Azt mondják, hogy a legfontosabb, hogy ebben a közösségi média kavalkádban a fiatalok legyenek arra képesek, hogy az evangéliumról, a hitükről beszéljenek, mert valóban ez egy olyan kontinens, egy új kontinens gyakorlatilag ez a digitális világ, amely az evangélium üzenetére vár. Tehát ezt csak azért hangsúlyozom, mert nagyon sokáig arról beszéltünk, hogy az iskola evangelizáló alanya az elsősorban a tantestület. De hogy azt látjuk, hogy egyrészt ez igaz, másrészt nagyon fontos társaink, azok a fiatalok, akik valóban látják azt, hogy az ő jelenlétük a társaik között, akár az offline fizikai közösségben, akár a digitális közösségben példaértéki tud lenni, és a legmeghatározóbb az, hogy ők hogyan tudnak hitvallást tenni az értékeink mellett.
0: És még a diákok családját is olyan bevonhatjuk, különösen ebben az időben, amikor indultak ezek az új iskolák, én a Pannonia Szakrával éltem át, mert gyerekeim jártak oda annak idején, ami szintén egy piarista szellemiségű alapítás egyébként, hogy adták szívesen a gyerekeiket az iskolába, olyan szülők is, akiknek kevesebb közük volt az egyházhoz, és a gyerekeik miatt, tehát van egy misszió jellege is az iskolának, egyszerűen családok templomba járók lettek az iskola miatt, de önként és dalolva.
1: Igen, ezért egy óriási felelősség egyébként, hogy hogyan értelmezzük ezt a feladatunkat. Valóban a meghívás és a jó példa az tud ragadós lenni. Nyilván értjük mi azt, hogy bizonyos szabályok, vagy bizonyos jó értelembe vett kényszer az intézmény működtetésénél nélkülözhetetlen. Azt is elvárjuk, hogy a kémia órára járjon be a fiatal, és hogy ez a közös társadalmi elvárásunk. És nyilván az egyházi iskolának is vannak jó értelemben vett fontos szabályai, de mégis a legmélyebb evangelizációs ereje azért a hiteles példának és a meghívásnak van.
2: Zsódi Viktor, piarista tartományfőnököt kérdezte Szerdahelyi Csongor. A 33. alkalmához érkezik a Szent István könyvhét. A jövő héten, május 18-a és 22-e között ismét együtt lesznek a keresztény szellemiségű könyvkiadók a budapesti Ferenciek terén. A könyvhétről kérdezte Szerdahelyi Csongor a szervező Szent István Társulat igazgatóját, Farkas Olivért.
0: A házigazda, a főszervező kezdetek óta a Szent István Társulat, igazgatója pedig Farkas Olivér.
3: Krisztusi korba lépett a Szent István könyvhét. Remélem, hogy utána nem a Getsemáni kert és egyebek következnek, hanem hát egy folytatjuk így. 93-ba gondoltunk arra, hogy elérkezett az az idő, amikor a keresztény könyvkiadók, így mondom, mert tulajdonképpen kezdettől fogva ökumenikus gondolat volt ez, hogy keresztény könyvkiadókkal menjünk ki az utcára, az ünnepi könyvhét mintájára. Ekkor volt az, amikor talán volt annyi kínálat, hogy meg tudjunk jelenni a ferenciek terén, kezdettől fogva oda terveztük a megjelenést, ugye ott voltak akkor még a diszkrét katolikus udvaron lévő könyvkiadók, ugye
0: Kárpátia udvar.
3: A Kárpátia udvaron, tehát az volt úgy mindenkihez közel, és akkor néhány sátorral el is indultunk, akkor még nem fedett pavilonokban, hanem talán még emlékszik rá valaki a Makovec által tervezett ilyen jurta sátrakba, úgyhogy ha egy kicsit esett az eső, akkor azonnal pakolás volt, és mindenféle műanyag leplekkel takartuk le a könyveket. Tehát egy szép kezdett, és ez évről évre ismétlődött, és évről évre egyre bővült a Szent István könyvhét tulajdonképpen egészen odáig, amíg maga a térnek a befogadó képessége szabott határt annak, hogy tovább bővüljünk. Közben persze a katolikus és keresztény, egyéb keresztény könyvkiadók is szaporodtak, úgyhogy tulajdonképpen már szelektálni kellett a végén, hogy kik jelenhetnek meg a könyvhéten. Hát akkor mi úgy gondoltuk, ez ma is úgy nagyjából érvényes, hogy a történelmi egyházak könyvkiadói legyenek ott elsősorban. És ez így is van a mai napig is. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy, és ez a mostani könyvhét, hogy 26 könyvkiadó fog megjelenni. Néhány új is van közöttük, például Debrecenből a görögkatolikus metropóliától jön egy kiadó, akkor a nyíregyházi egyházmegyétől jön egy kiadó, szintén görögkatolikusok. Úgyhogy ez a 26 kiadó, ez tulajdonképpen 16 pavilonba lesz elhelyezve, nem tudunk több pavilont, nem engednek több pavilont.
0: Hát nem fér, elég szűk a hely itt a ferenciek, pesti ferencesek előtt, ugye?
3: Igen, igen, de hogy már valahogy úgy mindenki ezt szokta meg. Hát ez körülbelül úgy néz ki a kiállított könyvek kapcsán, hogy ezekben a pavilonokban és ezektől a kiadóktól egy olyan 6-7 ezer kiadvány, ami összességében ott kiteríthető a gyékényre. És jelenleg most egy olyan 57 könyvújdonsággal számíthatunk. Ez úgy van meghatározva, hogy a könyvhetet megelőző negyed év kiadványait számítjuk új kiadványoknak. Tehát, hogyha most nézzük, ugye januárban nagyon kevés könyv jelenik meg a keresztény könyvkiadóknál, szinte alig, vagy egyáltalán nem. Tehát február, március, április, tehát ennek a háromnak, vagy pedig magára a könyvhétre, olyan is van kifejezetten, ami arra jelenik meg. Tehát 57 könyvújdonsággal számolhatunk, amit a kilátogatók meg fognak tekinteni, vagy megvásárolni, és plusz az egyéb régi kiadványok. Ezt mind közölni fogja a Szent István könyvhétnek a honlapja. Ezt érdemes nézni, mert már töltjük fel az új adatokat, a szentistvánkönyvhét.hu, és hát persze, ahogy megjelenik a Szent István könyvklub, abban is ott lesznek ezek a programok.
2: Május 18-a és 22-e között rendezik meg a 33. Szent István könyvhetet a budapesti ferenciek terén. Az előző percekben a Szent István Társulat igazgatóját, Farkas Olivért kérdezte Szerdahelyi Csongor.

0: Húsvét hetedik vasárnapja következik, Urunk mennybe menetelének főünnepe. A Szent Misén a 47. Zsoltár szövegéből vesszük az imádságot az első és a második olvasmány között. A Zsoltár szavaihoz Martos Levente Balázs segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Tapsoljatok nemzetek minnyájan, újjongjatok Istennek dicsérő szóval. Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, nagy király az egész földön. Újjongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harsona szóval. Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek. Mivel Isten az egész föld királya, bölcsességgel neki éneket zengjetek. Isten országol a nemzetek fölött, szent trónusán ül az Isten.
1: Ez a zsoltár különös módon segít az ünnep tartalmát, üzenetét megérteni és megélni. Hiszen a mennybe menetel fizikai, sőt térbeli kép, amely valami mást, éppen a fizikai és térbeli valóságból való kilépést, abszolút fölemelkedést fejez ki. Márpedig az imádság is ebben a kettősségben él, ebben segít eligazodnunk. Befelé figyelünk, miközben felülről várunk segítséget. Szavakat mondunk, miközben a szavakon túlra figyelünk. Mint mikor az ajtót nézem, nyílik-e már, és nagyon várom, aki majd belép. A zsoltárt három módon olvashatjuk. Előbb ősi izraelita jelentését kutatva, azután a Jézust ünneplő egyház hagyományát, végül mai, nekünk szóló mondandóját fürkészve. A 47. zsoltár Istent ünnepli, aki Izrael és a világ királya. Csupa újongás, csupa örvendezés, meghívás és felszólítás, még a nemzetek felé, a nem zsidó népek felé is. Tapsoljatok nemzetek minnyájan! Izraelt teszi ugyan helytartóvá, Isten egyetemes uralma a zsoltár látásmódja szerint a választott népen át valósul meg, és ennek ábrázolása nem mentes a földi tapasztalat erőszakos emlékeitől sem. Alánk vetette a népeket, a lábunk alá a nemzeteket. De mégsem ez a lényeg. Az imádság nem válik az erőszak ünnepévé. Sokkal inkább Isten nagyságában gyönyörködik, illetve Izraelt is olyan jelzőkkel illeti, amelyek nyitottak. Jákob ékessége valószínűleg az ígéret földje, az Izraelnek adott föld. Ugyanakkor a zsoltár végén Ábrahám is szóba kerül, akinek Isten azt ígérte, sok nép atya lesz, és benne nyer áldást a föld minden népe. A szöveg a maga módján utat enged az egyetemes perspektívának. Minél inkább Istenhez találunk, annál jobban megnyílik a világunk mások felé is. A szomszédos 46. és 48. zsoltár egyébként két olyan ének, amelyek Isten hajlékát, a jeruzsálemi templomot, illetve magát a Szentvárost, a nagy király városát dicsérik, Isten lakóhelyét. A 47. zsoltár ennek a hármasnak a középpontja. Ez az égben, a két másik ima a földön találja meg Isten trónszékét, azt a különleges helyet, ahol ő elérhető. A zsoltár keresztény olvasata már nem csak Isten egyetemes királyságát hirdeti, és nem is valamiféle földi, templomi ünnep liturgiáját követi, hanem arra a tényre emlékeztet, hogy Isten Jézus Krisztust emelte magához, őt ültette jobbjára, vagyis őt avatta be emberségében is az isteni dicsőségbe. Nekünk persze nagyon korlátozott fogalmaink vannak a dicsőségről. Az a benyomásunk, hogy a földi dicsőség mulandó, véges, sőt olykor erkölcsileg is megkérdőjelezhető. Amikor Jézus Krisztus felmagasztalásáról, megdicsőléséről, mennybe meneteléről van szó, arról, hogy Isten jobbján ül a tisztelet helyén, ahol részt vesz a világ feletti uralomban és irgalmas ítéletben, akkor éppen arra gondolunk, hogy őt Isten a szenvedése után és ennek jutalmául immár kiemelte a földi szenvedés és baj világából, és közben mégis itt hagyta nekünk az ő lelke által, teret és időt meghaladó, mégis személyes, irgalmas és mindenható valóságában. A templomi zsoltár liturgiájának egykor valóságosan és zúgó, újongó hangjai, fölment az Úr harsona szóval, tapsoljatok nemzetek, paradox módon Jézus csendes odaadásában, a feltámadás hajnali titkában, Isten titokzatos és mindig új eljövetelében valósultak meg, valósulnak meg ma is. Mit mond most mindez nekünk? Éneklésre hív, mégpedig bölcsességgel. Bizonyára bölcs lesz, aki megérti, mi a fent és a lent, a magasság és a mélység. Ki az, aki a világot szeretettel győzte le, és most erőszak helyett irgalommal kormányozza? Igen, bölcs, aki várja a folyton érkezőt, és odafigyel mindazokra, akikben ennek a felmagasztalt Úrnak jelenlétét hiszi, sejti, szereti.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradio@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Átadta a kinevezéseket Sólyog Tamás államfő az új kormány 16 miniszterének a Sándor palotában. Tegnap és ma lezajlottak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Délután 4 órától ülésezik az országgyűlés, ahol esküt tesznek a miniszterek, éjféltől pedig hivatalba lép az új kormány. Magyar Péter miniszterelnök ma reggel Facebook oldalán közölte, hogy a Tisza kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem fogadják a köztársaság elnök gratulációját, és közös fotót sem készítenek az államfővel. A tervek szerint a Tisza kormány holnap már megtartja első ülését. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter jelölt. Kármán András kinevezése előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. Magyarországon több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az az ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, minden jó elemet megtartanak, például fejlesztik a bölcsődei hálózatot. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyorkó Szilvia a 24.hu-nak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése, ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. Gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélésekről, engedély nélkül közzétett tartalmakról és internetes pénzügyi csalásokról érkezett a legtöbb bejelentés tavaly a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogsegélyszolgálatához. A szervezet éves beszámolója szerint a jelzések száma meghaladta a 2500-at. Az esetek többségében érdemi intézkedésre is szükség volt. A választások után sem változtak a Magyar Művészeti Akadémia törvényben meghatározott feladatai. A köztestület vállalja, hogy az európai kultúra szerves részét képező nemzeti identitás éltetéséhez és formálásához továbbra is tevékenyen hozzájárul, mondta a tavaszi közgyűlésén tartott megnyitó beszédében az MMA elnöke. Turi Attila hangsúlyozta, méltányos és korrekt együttműködésre törekszenek az új kulturális kormányzattal is. Lelőttek a TEK munkatársai egy idős férfit, aki gázriasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki a 72 éves férfihoz, aki késsel is fenyegette az intézkedő rendőröket. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. Az ügyben a budapesti regionális nyomozóügyészség indított nyomozást. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti országrészben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, emiatt a nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A hőmérséklet estére 6 és 15 fok közé csökken.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Bár nem építőművész lett, nagyon sokat jelent számára benne lenni a tájban, a helyszínben. Ezért is szervezte utazásait például Taorminába, ahol Csontvári nyomában élhette át ezt, vagy a Gaudi tervezte Güell Parkban. Vendégem Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgja, akinek munkásságát Németh Andor és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Aranyérdem kereszttel ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
3: Mesterséges intelligencia, adattudomány és gépi tanulás csak néhány műszaki fogalom, amelyekkel megkönnyíthetőek a műszeres vizsgálatok, a hulladék újrahasznosítás és a légköri folyamatok elemzése is. A Veszprémi Pannon Egyetem mérnöki laboratóriumaiban jártunk.
0: A hely. Riport műsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
4: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Rádió Színház.

Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 9. fejezet.

0: Ez utazás alatt tett megfigyelések és előfordult események.
1: Bizonyára kellemes dolog mindig valami újat látni a világon. Mint például a viseletek, szokások és nyelvek folytonos változását. Aki ezen vidékeken utazik, azt hiszi, hogy a más világba érkezett. Ugyanis Győrön és Komáromon túl már minden különbözik és elütt a nyugati országoktól. Innen kezdve már nem látunk többé hajat, kézelőket, kalapot, kesztyűt, ágyat. Itt már nem isznak sört, és a miénktől teljesen eltérő rendkívüli ruházatot, szokásokat és életmódot találunk. Ám bár utazásunk alatt minden nemű veszély ellen biztosítva valánk, mindazáltal nagyon féltünk a huszároktól, még csak az Eszéki hídhoz nem értünk. Ezek az emberek csupa fosztogatásból élnek, és bátran megölhettek, vagy kirabolhattak volna bennünket. Azt is mondták nekünk, hogy a törökök mindent kifosztanak és ellopnak, ami csak kezük ügyébe kerül. Arra is figyelmeztettek bennünket, hogy a cigányok nagy tolvajok. Ez a nép igen el van terjedve Magyarországon, Szerbiában, Bolgárországban, Makedóniában. Én Larisszában és Tesszália egyéb helyein is láttam néhányat. Csak nem minden városban találhatók és saját munkájukból élnek. Ezek lábukat és kezüket az alkanna nevű növénnyel vörösre festik, mivel a hideg és zord időjárás ellen hatásosnak képzelik. Az asszonyok némelyike még haját is befesti. Ám bár mindenütt szét vannak szórva, mégis legtöbben élnek Oláországban és a szomszédos országokban. Legtöbben azt hiszik, hogy a törököknek kémei. Lipótvárba érkezésem előtt igen sok cigányt láttam Galgóc környékén. A nép azzal gyanúsította őket, hogy a budai vezér a hely erődítésének és állapotának kikémlelésére küldötte. Belgrádból Szerbiába utazván csak nem kiraboltattunk, ugyanis egyszerre három lovas nyargalt utánunk lóhalálban, és mihelyt közel voltak hozzánk, megforgatták lándzsáikat és elsütötték pisztolyukat. Csauszunk, látván, hogy ezek spáhik, megmutatta nekik tollát, és elsüttette pisztolyomat, annak jeléül, hogy mi is jól föl vagyunk fegyverezve. Erre azonnal eltűntek, és többé sohasem láttuk őket. A karavánszerályok és hánok nem oly csinosak, mint a magánépületek. Mivel csak kevesen voltunk, ritkán szálltunk ilyen nyilvános épületekbe. Ezek igen nagy házak, és mindenkinek magának kell főznie. Néha oly veszélyes helyen fekszenek, hogy csak ugyan félni lehet a megrablástól. Ám bár a tolvajokat igen szigorú büntetéssel sújtják, azért mégis igen sokan vannak, és a cigányok mindent elvisznek, amihez hozzáférhetnek. A lakosok tehát az utasok biztonságát előmozdítani szándékozván a legveszélyesebb pontokon dobosokat állítottak föl Makedóniában. Valamely igen szűk szorosban a hegytetőn egy öreg dobost láttam. Ez volt a jel, hogy nincs mit félnünk a tolvajoktól. Igen szerencsések voltunk, ugyanis egy 24 evezős gályához csatoltuk a mi kis hajónkat, és így gyorsan haladtunk lefelé. Az egyik oldalon magyar, a másikon pedig német evezősök voltak. Így módon Mócsig haladtunk. Itt lévén a határ, török kíséret csatlakozott hozzánk, és hasonló kegyben részesített bennünket. 18 evezősük volt, tehát gyorsan mentünk lefelé. A mi zászlónkon sas volt, az övéken pedig kétélű kard és félhold. Számos jelentékeny hely mellett elhaladva végre Budára értünk, hol igen kényelmes nyílt kocsikra ültünk, és így folytattuk útunkat a szép rónaságon keresztül egész Belgrádig. Innen kezdve lóháton mentünk tovább Szerbiába és a többi tartományokba. A lovak itt sokba kerülnek. Mindig 7 mérföldenként váltottunk. A lovak sohasem botlottak. Ezt tapasztalásból mondhatom. Ugyanis számtalan, magas, meredek és sziklás hegyen mentem át lóháton, anélkül, hogy valaha panaszra okom lett volna. A lovak igen jól mennek. Ezért tehát a bérbeadók megkértek bennünket, hogy a sarkantyút ne használjuk, mivel ők csak nagyon ritkán alkalmazzák. A törökök egyáltalában nem viselik. Elovak egy cseppet sem ijedősek, sőt, ellenkezőleg, igen könnyen lehet velük bánni. Midőn pedig le vagy fölszálltunk, önmaguktól a legalkalmasabb helyet választották. Némelyek még séta közben is minden vezető nélkül követtek bennünket. Lábuk kisebb és könnyedébb, mint a mi lovainké. Miután az egyik lábukat megpatkolták, fölemelik a másikat, és a három hüvelyk magas fadarabra helyezik, és a kovács erre is ráveri a patkót. Mindenütt igen jó lovak találhatók. Farkukat sohasem vágják le, hanem meghagyják nőni, és csak igen ritkán kötik fel. Útközben gyakran leszállnak a lóról, és teljes erejükből megrángatják sörényüket, mivel azt hiszik, hogy ez fölfrissíti a lovakat. Az itt utazó idegenek a fölfrissítés e módját horvát takarmánynak hívják. A temesvári basa lovat küldött Rákóczi fejedelemnek, ki azonban kicsi nyelvén az ajándékot, a ló füleit és farkát levágatta, azután pedig visszaküldte. Angolországban azt hinnék, hogy a ló ezáltal szebbé lett. Azonban a pasa ezt oly nagy sértésnek tartotta, hogy mindaddig nem nyugodott, míg Rákóczi a törökök, tatárok, lengyelek és saját alattvalói által el nem pusztítatott. A lovak etetéséhez nem csinálnak nekik magas jászolrácsokat, hanem a természet ösztönét követik, és a széna majdnem a földet érinti. Ez igen célszerű a rövid nyakú állatokra nézve, hanem a lovaknak nem mindig. Azonban ezzel keveset törődnek Larisszában, mely ekkor túl volt tömve tevékkel és lovakkal. A falak tövében ásott lyukakban adtak nekik enni. A karaván szerályokban, vagyis az utasok befogadására szánt nyilvános épületekben a lovakat vasgyűrűhöz kötik, a szénát pedig kicsi emelkedettebb helyre teszik. A szántást inkább ökrökkel, mint lovakkal, főképpen azonban bivajokkal végzik. Igen sok szekerök és ekélyök van. Makedóniában láttam néhányat, egyetlen fadarabból készült, küllő nélküli kerekekkel. Talán ezáltal sokkal erősebbek a kerekek. A földet igen nehéz szántani, és a gyönge ekék a sziklás talajon csak hamar elpusztulnának. Néhány csekély értékű tárgyat hoztunk magunkkal, ezekkel a nép jó indulatát akartuk megnyerni. Ugyanis ahol csak átutaztunk, mindenütt elébünk szaladtak a császárkövetének jó napot kívánni, és a magunkkal hozott tárgyakból kértek valamit. Minden csekélységgel megelégedtek. Ha csak ollót vagy kést adtunk, nekik örömest elfogadták, és igen megelégedetteknek látszottak. Az asszonyoknak néhány európai pénzt adtunk. Egy bolgárnő, kinek 5 pennit érő darabot adtam, 1000 köszönetet mondott, és a homlokán viselt többi pénznemekhez helyezte. Néhány asszony számos aranypénzt, gyöngyöt és drágakövet visel homlokán. Mindig csak a tolvajoktól óvakodtunk, de nem is képzeltük, hogy mennyire alkalmatlankodni fognak a farkasok és kutyák, különösen a szerbiai hegyeken keresztül folytatott útunkban. Csak ugyan sokat zaklattak a farkasok, kiváltképpen a nagy erdőkben éjjelenként. Sokszor hallottuk ordításukat, mégpedig közvetlen közelünkben, miért is folytonosan vigyáznunk kellett, hogy egymástól el ne távozzunk. Ha a farkasok sokat zaklattak, a kutyák nem kevésbé alkalmatlankodtak. Ha valamely városhoz közeledtünk, vagy abból eltávoztunk, azonnal előjöttek, utánunk rohantak, és lovaink lábát harabdálták. Sőt, ha a házakban voltunk is, azért még mindig ugattak, és nem volt tanácsos az udvarra bot nélkül kimenni. Nincs az az ellenség, hogy bármi csendesen és óvatosan belopózhatnék a városba, mivel a kutyák azonnal fölébresztenék a lakosokat. Valószínűleg azért tartják őket. Ugyanis naplenyugtával azonnal ugatni kezdenek, és reggelig meg sem állnak. A franciaországi Saint-Malo városát hasonlóképpen őrzik. A lakosok minden este kieresztik a kutyákat városunkból, így tehát nagyobb biztonságban alhatnak, mintha katonák virrasztanának. Midőn egyszer Komáromba, éjfélkor mentem be. Itt is sok zaklatást szenvedtem a kutyáktól, melyek oly dühösen ugattak és oly álhatatosan szaladtak utánunk, hogy kénytelenek voltunk az őrszobába menekülni, míg lakást készítettek számunkra. Az itteni keresztjének fölött sokszor szánakoztam. Ezek folytonos félelemben és remegésben élnek. Ha feléjök közeledtünk, azonnal elillantak. Makedóniában a férfiak és asszonyok az erdőkbe menekültek előlünk, hogy meg ne láthassuk őket. Néha még utánuk is siettünk, azonban hiába igyekeztünk haszontalan félelmöket eloszlatni. Leginkább meghatott a foglyok és rabszolgák szánandó állapota és kínjaik különfélesége. Némelyek árulás útján, mások pedig háborúban jutottak-e nyomorult helyzetbe. Végül némelyeket a tatárok hurcoltak Törökországba. Némelyiknek csak egyetlen gazdája volt, míg másokat több ízben és több helyre is eladtak. Az udvar és a nagyúr rabszolgái még kétségbeesettebb helyzetben vannak, mivel ezeket sohasem lehet megváltani.

elfogatván először egy töröknek szolgálatában volt, később egy zsidónak, adatott el kikegyetlenül, bánt vele. Azután egy örményhez került, ki az ő jó viseletéről és hűségéről meggyőződvén szabadon bocsátotta. Erre azonnal útra kelt Larisszába, hol a császár követe fölfogadta. Nagyon szerettem vele társalogni, mivel igen becsületes és jó természetű ember volt, ki legsúlyosabb körülmények közt sem akarta vallását elhagyni. Jól beszélt magyarul, szlávul, örményül, törökül és latinul. Igen sok apátságnak, kolostornak és mecsetnek képét mutatta meg nekem. Ezeket Örmény és Törökországban, valamint Perzsiában rajzolta. Remélem, hogy jelenleg már hazájában van. A törökök, kik fogjaiknak hajlamát az országok különfélesége szerint igen jól ismerik, azt mondják, hogy az orosz igen jól tud evezni. A georgiai jó udvarnok, az albán pedig kitűnő tanácsadó. Egy velünk levő török, valamely búsoló és szomorkodó georgiaival találkozván bátorította és buzdította, hogy hagyjon föl a szomorkodással, mivel ő meg van győződve arról, hogy egykor Törökország legnagyobb emberévé fog lenni. Midőn legelőször láttam meg a nagyurat, Kozmán Csausz nem igen tolakodott előre. Midőn ennek okát kérdeztem, azt válaszolá, hogy nem szeret nagyon közel lenni hozzá. Ezután néhány megfojtott pasáról beszélt. Erre mondom neki, hogy szerencsésebbnek és boldogabbnak tartom őt bármely pasánál. Mire így válaszolt? Bármit el kell tűrni, mivel a szultán korlátlanul rendelkezhetik életök fölött. A ti apró királyságaitokban és a ti kicsiny államaitokban, ha valakit kivégezni akarnak, azt előbb be kell vádolni, bűnösségét be kell bizonyítani, és el kell ítélni. De a mi nagy birodalmunkban ez lehetetlenség. És ha a nagy úr most mindjárt követelné fejemet, örömest, sőt, meg sem kérdezném, miért kell ennek megtörténnie. Emlékszem még saját szavaira, melyek következők. Türelem a fej elvesztéséig, és még azután is türelem. A sírok és síremlékek nagy száma, melyeket egész útunkban és kiváltképpen Belgrádnál láttunk, folytonosan emlékeztetett halandóságunkra. Ám bár a törökök rendesen az országutak mellé temetik halottaikat, a sírok nem valami pompásak. Sőt, néha csak a fejnél és a lábnál áll egy-egy kő. Van azonban néhány, két, három vagy négy rőfnyi hosszú kő is. Némelyek a fej fölött álló kőbe turbánt metszenek, mások pedig mindkét oldalba oszlopokat helyeznek. Némelyek másképpen járnak el, ugyanis a mieinkhez hasonló sírokat építenek. Azután két oszlopot állítanak föl, egyet a fejnél, egyet pedig a lábaknál. Ígyféle igen szép sírokat láttam Skopljénél, sőt, kettőnél csak egyetlen kő állott. Legszebb sírnak tartom a négy oszlop által támogatott sátor alakú építményeket. A szerbiai Jagodinából délfelé haladva a hegytetőn nagy török sírokat láttam, melyeknek hossza lehetett vagy négy rőf. Ezeknek közelében pedig négyszögletes fedett építmény állott. A Csausz állítása szerint ez egyik szentjöknek sírja volt, miért is azonnal imát mondott. Ugyanezt megtenni máshol sem mulasztotta el, kiváltképpen csütörtökön és pénteken. Az asszonyok is gyakran elmennek áltatosságot végezni férjeik sírhelyén. Az itt eltemetett szent valóságos óriás volt, aki annak idején ugyancsak jól tudta kezelni Herkules buzogányát, és a törökök összes ellenségeit megrémíthette. Ha oly hosszú volt, mint sírja, nem kevésbé rettenetes lehetett, mint ama patagóniai óriások, kiket rendesen minden Amerika térképére vállukon nyillal töltött tegezzel rajzolnak. Alig hihetem el, hogy így nagy ember létezhetik. Wood úr
aki kétségtelenül nagy tudományú férfiú, és nagyon szép, pontos térképeket készített a Magellán szorosról, a közelében elterülő szigetekről, a La Plata

0: Tata folyótól Valdiviáig terjedő tengerpartról, többször mondta nekem, hogy Amerikának e legdélibb részeiben 4 rőfnyi sírok is vannak. Ami annyival is inkább meglepte, mivel sohasem látott másfél rőfnél magasabb amerikait. Ezért tehát fölbontatott egy sírt, melyben egy asszony és egy férfiú volt. Akként elhelyezve, hogy az asszonynak feje a férfiú lábait érintette. Így tehát könnyen betölthettek így hosszú sírt. De most már visszatérek utazásom leírásához. A törökök a vásárokat rendesen valamely zárt és nagy épületben tartják, mely számos utcára és sikátorra van osztva. Az áruk különfélesége szerint. Akárki örömét lelheti és méltán gyönyörködhetik az itt kiállított árukban, minők éppenséggel nem láthatók a mi országainkban. Majdnem mindenütt zenét is hallhattunk, mely ám bár nem valami szép volt, mégis gyönyörködtünk benne. Az elsőt Leskovácban láttuk. Nagyon örventünk, hogy ekkor sehol sem uralkodott Pest is. Prisztinát, a Rigó mezőn fekvő szép nagy várost kivéve. Mihelyt a városba érkeztünk, azonnal igen jó fogadtatásban részesítettek, és lakásunkba vezettek bennünket. Azonban a szépen leszőnyegezett és igen tiszta szobában egy pestisben sinylődő török feküdt. A csausz a törökök szokása szerint nem sokat törődött vele, a többiek azonban másképp gondolkoztak. Ezért tehát azonnal eltávoztunk és egész éjjel utaztunk, míg nem a hegyek közt egy cigány házába érkeztünk, hol jól megvendégeltettünk. A törökök nagyon szerették nézni írásomat. Mihelyt valamely házba érkeztem, legelőször a papírt vettem elő, és a látottakat följegyeztem. Midőn megláttak, azonnal körülálltak, tudakozódtak, papíromat nézték és kérdezgették, hogy kötötték be jegyzetkönyvemet. Végül nagyon csodálkoztak, midőn lút tollal oly gyorsan írtam. Ők közönségesen csak náttal írnak, melyet a mi tollainkhoz hasonlóan metszenek. Ez országban igen sokan mindig magokkal viszik az érc tintatartót. Tintájok igen jó, papírjok kitűnő és igen szépen írnak. Miként ez a nagyúr által kiadott és Angolországba magammal hozott útlevélen látható. Néha-néha a térképekbe is beletekintettem. Azonban Ozmán Csausz nevetve mondá, nem lehet azokban egy cseppet sem bízni. De igaza is volt. Csak is a legnagyobb városokat és azokat is rosszul tüntetik föl. A csauszok kitűnő térképeket készíthetnének, mivel ők egész életüket ide-oda utazgatással töltik, minden helyet megjegyeznek, és a városok török neveit is tudják. Néhányat kérdezgettem, és be kellett vallanom, hogy nem tévednek. Magyarország térképei éppen nem pontosak. Szerbia, Bulgárország, Makedónia és Tesszália földabroszai pedig teljesen tökéletlenek. Felső Magyarország számos helysége kisincs rajtok tüntetve, a többi pedig máshová vagy egészen rosszul van megjelölve. Még rosszabbul áll a dolog Alsó Magyarországgal.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 9. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Kinevezte az új kormány minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában, és ezzel hivatalosan is megalakult a 16 tagú Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök jelöltjei átvették megbízó levelüket, majd délután 4 órakor esküdt tesznek az országgyűlésben. Az új kormány évféltől lép hivatalba. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt az ügyvezető kormány, írta a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter, arra reagálva, hogy Magyar Péter tegnap tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, milyen állami vezetői döntéseket hoztak szombati kormányfői eskütétele óta. Gulyás Gergely szerint csak olyan ügyekben született döntés, amelyekben az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. Nem mond le a brit miniszterelnök sem a munkáspárt vezetéséről, sem a kormányfői posztról. Keir Starmer változását, távozását saját pártjának és kormányának egyes tagjai is követelték, miután a 2024 óta kormányzó munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt héten tartott angliai helyhatósági, valamint a walesi, illetve skóciai parlamenti választásokon. Mesterséges intelligencia alapú haditechnológiai megoldásokkal erősíti védelmi képességeit Ukrajna egy amerikai techvállalat közreműködésével. A jövőben intelligens rendszerek segítik a légitámadások elemzését, a hírszerzési adatok feldolgozása mellett, illetve a mélységi csapásmérő műveleteket is megtervezik. Ami a hazai időjárást illeti, többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet, hajnalban 1 és 9, holnap napközben 15 és 20 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
2: 22. kérdés. Mi az, amivel a legtöbb időt tölt szabad idejében, Marika? A. Keresztrejtvény fejtése, B. horgolással, C. sorozatnézéssel.
3: Nagybörzsönyben a Duchenne szindrómások alapítványa, a gyógyító jószándék alapítvány egyik kvízműsorába csöppentem bele.
4: Egy víkendet töltenek itt együtt?
5: Igen, ez a két éjszakás tavaszi találkozó.
3: Oberet Gabriella az alapítvány elnöke.
5: Most körülbelül 60-an vagyunk itt, de ma szombaton jön 20 pár olyan ember, szintén érintett családok, akik nem alszanak itt velünk, csak most jönnek.
2: 23. kérdés. Melyik állat lenne leginkább Tibi és miért? A. Baboly medvörcs, B. Oroszlán medbátor, C. Sosem jutott eszébe, hogy ezen gondolkodjon.
3: És ki a Tibi és ki a Marika?
5: Szülők. A Tibi egy édesapa, akinek érintett fia van. Egyébként itt van, csak nem ül benne a teremben, mert ezek olyan, hogy ilyen fakultatív, aki akar beül, lehet, hogy sétálgatnak a faluban.
3: Következő kérdés szintén érdekes. Mi volt az álom szakmája Daninak, amikor kicsi volt? Énekes, állatorvos, katona. Ő is szülő?
5: Nem, a Dani itt ül velünk, a semleges úr. Igen, ő önkéntesünk. Évek óta önkéntesünk, stabil, és rengeteget segít.
3: Na és mikor nagy lett, akkor azon kívül, hogy önkéntes, mivel foglalkozik Dani, mi lett magából végül?
6: Informatikus vagyok.
3: Itt egyébként a kerekasztalok körül családok ülnek, elég sok kerekesszékes gyerek, fiatal, hát hiszen ez a Duchenne szindrómának az egyik stációja.
5: Igen.
3: Erről majd beszélgetünk, hogy tulajdonképpen.
5: Igen, és most akiről kérdezünk, ő az Abamov Dani. Nem sokára ők úton vannak, ők nem alszanak ide, jönnek vendégségbe. Ő már lélegeztetőgépes, de nagyon jók ezek a modern lélegeztetőgépek, mert ott van a kerekesszék hátam mögött. között, és mozgékonyak lehetnek, tehát ki tudnak mozdulni. Ott a régebben ez úgy volt, hogy aki már lélegezett időgében otthon feküdt, és nem lehetett kimozdulni, hogy örülünk, hogy most már kicsit ez a helyzet, ez javult.
4: Picit jönnék még magához. Tényleg ezek voltak a gyerekkori álmai, amit itt hallottunk a kvízen?
7: Igen.
4: És hogy lett ebből informatikus?
7: Hát az állatorvosság az idővel így tavaszát, mert hát vannak annak negatív oldalai is, például amikor ugye elveszítünk egy állatot. Az informatika egyébként később jött, ilyen 28 évesen kezdtem el az egyetemet, és azóta ezen a területen dolgozok.
4: Hogy lett itt önkéntes?
7: Igen, önkéntes úgy lettem, hogy az akkori párom a tagja az önkénteseknek, és akkor eljöttem egyszer vele, és azóta én is tagja vagyok a társaságnak.
4: Mi fogta meg ebben ennyire?
7: Hát alapvetően szeretek segíteni másoknak, és nagyon jó társaság van itt, családias hangulat, és könnyen beilleszkedtem, ők is elfogadtak, szeretnek, és van egy ilyen kölcsönösség benne, ők is vannak, én is, de mindig jó jönni ide emiatt.
4: Tehát jól érzi magát, persze. Barátokra talált, és ráadásul még segíthet is másokon.
7: Így van.
4: És itt a táborban mi az ön feladata?
7: Amikor mi segítek a mosdóhasználatban, például amikor át kell rakni valakit, vagy az ágyban, ágyból kibe tenni. Alapvetően beszélgetni az nagyon fontos. De azt nem is mondanám itt nagyon feladatnak, mert így automatikus.
4: Köszönöm szépen. Most ugye az a kérdés.
5: Az a kérdés. Gabi és miért? Ő egy mama, akik kicsit késnek, úton vannak már, de ide érnek pillanatokon belül, vagy egy órán belül.
4: És milyen állat lenne? Fehér cápa, mert mindenki félne tőle. Albatrosz, mert nagy, szép, nincs ellensége, és fentről letolj mindenkit.
5: Az igaz, nem tudom melyik.
4: Gyűrűs farkú maki, mert cuki. Megkérdezhetem, hogy mire tippeltél? Milyen állat lenne Gabi, és miért?
8: Albatrosz.
9: 33. Melyik új helyen járt Jana mostanában? A. Az Európai Unió legmagasabb pontjánál, a Mont Blancnál, B. A Pízai Feldetoronynál, vagy C. A Gardatónál.
5: Nem tudjuk, ő vajon egyébként a kvíz műsorvezető, nem tudjuk.
4: Aha, tehát ő saját magáról kérdezett.
5: Igen. Ő a műsorvezető, Oberecht Jana, aki egy éves kora óta az önkéntesünk. Tudnélik, a mi alapítványunk 2002-ben alakult, ezt tulajdonképpen a mi családunk alapította, és a Jana egy éves polyás korában ott volt. A édesanyja jött, és úgy lazán lerakta az ügyvédnőnek az asztalára, amikor írtuk alá a papírokat. Úgyhogy ő a legrégebbi önkéntesünk.
4: Ő egy fiatal lány, hány éves ő most?
5: 25.
4: És milyen rokonságban állnak egymással?
5: Ő az unokahúgom.
4: Melyik étel tudna enni Magyar Jónás egy héten keresztül? Bolonya és spagetti, fasír, brassói, apró pecsenye. Hány éves a Jónás?
8: Nem tudom, szerintem 11, ha jól emlékszem.
4: Akkor szerintem is a bolonyai. A gyerekek mindig a bolonyait szeretik legjobban, szerintem, de majd kiderül.
9: Melyik étel tudná enni egy héten keresztül Magyar Tomi? A. Őszpörköltet, B. Góbéros, C. Marha pörköltet.
4: És itt egy felnőtt férfi, nem egy gyerek.
5: Ez igen, ez a Jónásnak az édesapja.
4: Esküvőn szoktak ilyen kérdéseket feltenni, hogy mennyire ismerik egymást.
5: Ez nagyon jó, mert így, tehát egyrészt meg is ismerik. Én is hallok olyanokat az emberek, amit nem tudok. És akkor jó, és általában ilyen vicces, de igyekszük olyat, hogy szórakoztató legyen. Tehát ilyen szórakoztató ismerkedés. És pláne olyanoknál jó, akik először vannak nálunk, és akkor ezen keresztül ismerkedünk is egymással.
9: Mi volt a legjobb élménye Barnusnak az elmúlt fél évben? A. Találkozott az általános iskai alsós legjobb barátjával, B. Elment a szüleivel Peredre, C. Beköltözött saját lakásába.
4: Barnus itt van?
5: Itt van, igen. A Barnus egy különleges eset, mert ő gyerekkorától kezdve jött, mint gyerek, azóta felnőtt, elvégezte a Bárci gyógypedagógai karát az ELTE-nek, tavaly diplomázott, és azóta már dolgozik, mint ilyen gyógypedagógai tanácsadó, és mindig jön hozzánk. Tehát most már ő önkéntesként van nálunk, és ő gyerekként kezdte, ilyen van több, és aki mint gyerek jött, és akkor azóta felnőttként már csatlakozott hozzánk más minőségben.
4: Befejeződött a kvíz.
9: Nézzük meg a megoldásokat. Légy szíves, pipáljátok, hogyha eltaláltátok, és legyetek becsületesek. Na, nézzük a párosítást. Az első kérdésnek a helyes párja a D volt, a másodikra a C volt a helyes válasz, a harmadikra az A volt, és a negyedikre a B.
4: Mi ez a Duchenne-szindróma, Gabriella?
5: egy neurológiai betegség, ami azt jelenti, hogy ezeknek az érintetteknek a genetikai eltérés miatt a szervezetük nem termeli a disztrofint. A disztrofin az egy nagy fehérje, ami elengedhetetlen az izomsejtek pala rugalmasságának a megőrzése. Tehát, hogyha most mi így beszélünk, és így csinálunk, akkor mozog a kezünk, mivel hogy a idegeken keresztül elmegy az inger, és vannak ugye az izomsejt fal, ami összehúzza, kinyújtja. Most sajnálatos módon, hogy a disztrofi nincsen, akkor ezek az izomsejtek egy idő után kötőszövetté válnak. Mondjuk a gyerekeknek a ilyen 5-6-7 éves korban nagyon erős a vágyuk, és azt mondják, hú, micsoda izmosak, ezek biztos focisták, hát sajnos nem, mert már az izomsejtek azok kötőszövetté alakulnak, és ez az átalakulás, ez fokozatos lábtól jön fölfelé, egy idő után a kéz is érintetté válik, a hátizmok.
3: Tehát ez az érintetté válik, ez sajnos azt jelenti, hogy nem működnek az izmok.
5: Igen, vagy kevésbé működnek, a kora felnőtt kort érik meg a gyerekek, de most már remény van, mert megjelentek az új terápiák, mi nagyon hiszünk, mint örök optimisták, hogy ezek az új terápiák segítenek, és ezeknek a gyerekeknek is az átlag életkora 25-30 évről 40-50-60-ra növekszik, és mi muszáj, hogy higgyünk benne, és hiszünk is.
3: Térjünk egy picit vissza a betegségre. Nyilván van egy típusos lefolyása, hogy általában hány éves korukban kényszerülnek sajnos kerekesszékbe ezek a fiatalok vagy gyerekek, tehát meddig tudnak mozogni jól a többi gyerekkel?
5: Hát az átlagot tudom mondani, igen, mert nagy tapasztalatunk, tehát látjuk a gyerekeket, tehát a 9-10-11 éves korban már a járóképességüket először részlegesen elveszik, utána pedig már jön egy olyan szakasz, ahol kerekesszékbe kényszerülnek, de akkor még sokáig megmaradnak a felső testnek a mozgása. Sokan dolgoznak, most is vannak olyan düsenesek, akik otthonról online dolgoznak, és egyre több van szteroiddal, a táplálkozással. Lehet nyújtani azt a folyamatot, hogy az izomsejtek azok minél tovább működőképesek maradjanak, ha korlátozottan is, de tudják használni a funkcióikat.
3: Ez az a betegség, amit izomsorvadásnak szoktak nevezni a köznyelvben?
5: Hát igen, tulajdonképpen igen, izomdisztrofiának, ez egy ilyen, szintén egy ilyen szebb szó, és igyekszünk ezzel, én hiszek az ilyen szómágiákból, hogy bizonyos dolgokat vagy nem kimondani, vagy másképp mondani, mert lehet, hogy visszaad, hogyha az ember sok negatív szót használ, akkor ő is a hangulata is negatívvá válik, és én maximális egyik feladatom, hogy ezekbe a családokba, érintetekbe tartani a reményt, az optimizmust, hogy van segítség, és most már van is, mert 20 évig azt mondtuk mindig minden, hogy sajnos gyógyíthatatlan. Most már van, igaz, hogy nem gyógyítható, de legalábbis nagy mértékben lassítható ez a leépülési folyamat. Többfajta génterápia van, különböző ilyen vívő vírusokkal bevisznek olyan ilyen icipici mikrodisztrofint, ami utána ezt a génszakaszt, ami hibás, hát nem átugorja, vagy van, amelyikre azt mondják, hogy átugorja, de legalábbis a funkciót valamennyire helyreállítja, és ettől azt várják el, hogy abban az állapotban megőrződnek a gyerekek, amikor megkapta a génterápiát, akkor egy bizonyos távolságot meg tud még tenni, fel tud állni, ezeket mérik, tehát ez mind van egy utánkövetés, és pontosan nézik a funkciókat. Most nagyon sokan, mert megjelennek a terápiák, mennek fűhöz fel, én nagyon megértem a szülőket, mert próbálkozzák összegyűjteni azt a borzalmas összeget, mert ez a génterápia 1 milliárd forint körüli összeg. Magyarországon mi 2 családot tudunk, akiknek ez sikerült összegyűjteni, különböző támogatók, a többiek azok próbálkoznak. És akiről mi konkrétan tudunk és megkapta, annak tényleg az állapota nagyjából stabil, az másfél év óta van, és nagyon jó lenne, hogyha többiek is megkapnák, ami tudjuk, hogy nagyon drága, de hát ha találnak nál forrást.
3: Ez már egy törzskönyv, ez egy gyógyszer, csak nagyon-nagyon drága, és ezért nehéz elérni, vagy pedig még kísérleti stádiumban van. Vagy van már a világon olyan ország, ahol elfogadták? Törzskönyvezték?
5: Van, hogyne, Amerikában, ott már több évvel ezelőtt, 2 éve engedélyezték, sok országban már használják, Amerikán kívül Indiában nagyon sok gyereket kezeltek, Európai Unióból, hogy ahol még nem lehet hivatalosan használni, általában Emirátusokból vagy Dubájba mennek, az egyik magyar család is oda ment. Ez egy egyetlen infúzió, amit néhány óra alatt becsöpögtetnek az érintett gyermekbe, és akkor utána figyelik, hogy mi történik.
3: És lehet tudni, hogy az Európai Unióban miért nem fogadták még el?
5: Visszautalták, és újabb kísérletek vannak. Tudjuk, mert ez benn volt már a sajtóközleményben, hogy ezt idén, ősszel megint beadják az Európai Gyógyszergyűlésnek, és akkor megnézzük, hogy mit döntenek, hogy szabad-e ezt végül Európán belül alkalmazni, vagy nem.
3: Térjünk vissza az alapítványhoz.
5: Több mint 100 családdal vagyunk személyes kapcsolatban, és legalább ugyanennyivel, akikkel még személyesen nem találkoztunk, de levelezünk.
3: Ugye azt már mondta, hogy 2002-ben jött létre az alapítvány. Miért hozta létre?
5: Nem az én gyerekemről van szó, hanem az Ágota. Tehát a testvérem az Oberest Kálmán, az ő felesége a Simon Ágota, itt vannak, és ezzel visszük az alapítványt. Az ő fiúk az Oberest Soma volt, most azt tudjuk mondani, hogy volt Düsenes, aki pont megérte a 18. életévét 2017-ben, februárban volt 18 éves, és ugyanabban az évben 17-ben szeptember 23-án ellibbent, és az ott fönt, hogy nézze, ott van pont, és onnan segít bennünket, és én ezt hiszem. Tehát a Soma volt a katalizátor, és amikor őről a kiderült 3 éves korában, hogy Düsenes, akkor gyakorlatilag semmi nem, alig volt még internet, akkor tudom, hogy én még beszöktem a Sote könyvtárába, és ott angol nyelvű ilyen próbáltam tájékozódni. Azóta ez nagyon változott, mert rengeteg információ van, többek között nekünk is van egy hollapunk, a Gyódi Tojószándék Alapítványnak van Facebook oldalunk, és nagyon sok új információt meg lehet szerezni erről a betegségről, és tájékozódunk folyamatosan, és feladatunk, hogy tájékoztassuk a közösséget.
3: És ez a gyönyörű ifjú hölgy, aki vezette a kvízt, ő a Soma testvére?
5: Pontosan, így van, Somának a húga.
3: Simon Ágota, ön fog beszélni az alapítványról, Gabriella nagyon tiltakozott ellene, azt mondta, hogy csak ön.
10: Az alapítványunk 2002-ben jött létre, majdhogy nem családi vállalkozásként. Az én gyermekem Duchenne típusú izomsorvadással született, és 3 éves volt 2002-ben, és akkor tudtuk meg a diagnózist, akkor tudtuk meg, hogy ő is ebben a betegségben érintett. És ugye akkor még internet sem volt, és nagyon nehéz volt információhoz jutni, és mi elhatároztuk, hogy mindenképpen létrehozunk egy alapítványt. Egyrészt, hogy információhoz lehessen jutni, tehát tájékoztatást adjunk az érintetteknek.
3: Hogy és... kapjanak is nyilván.
10: Igen, végül is mi azért hozzájutottunk információhoz. Igazából ez úgy volt, hogy magyarul nem nagyon volt. Hát németül volt fönt információ. Nyilván, amikor elkezdtük ezt, akkor elsődleges cél volt, igen, hogy segítsünk másokon is, de nyilván a saját gyermekünknek is szerettünk volna segíteni.
3: Érdekes egyébként, hogy hogy indulnak el az emberek. Én nagyon sok beteg emberrel, meg beteg emberek családjával találkozom, és azért nem ez szokott az első gondolatuk lenni, hogy betegcsoportot, betegszervezetet hoznak létre, hanem sok orvost felkeresnek, másod-harmad véleményeket kérnek, felmennek az internetre, utána olvasnak, de ez csak a nagyon-nagyon sokadik megoldás szokott lenni, hogy egyáltalán elmennek betegszervezethez. Vajon önök miért erre indultak el?
10: Mi is elindultunk a Keressük a Gyógymódot vonalon. Ugye most azok a családok, akik most kapják a diagnózist, már vannak terápiák, és ők érthető módon afelé indulnak el, hogy a gyermeküknek minél hamarabb egy terápiát találjanak. Mi is próbáltunk, de akkor még nem voltak ezek a terápiák, sokkal kevesebb esély volt, és hát szerintem itt a mi helyzetünk, hogy mi nagyon nehezen jutottunk információhoz. Tehát az orvosoktól sem kaptunk igazán hiteles információt, ez az igazság. És szerintem a mi helyzetünkből indult ez ki, meg hát ez a segítő szándék, ez folyamatosan bennünk van most is. Úgyhogy ez elindult, ez az alapítvány, és hát a fő motorja Oberecht Gabriella, aki a Somának a nagynénje, és ő vitte 23 évig szinte kizárólag egyedül. Mi a segítői voltunk ebben, de az oroszlán részét azt ő végezte a munkának. Ez most is így van. Most már azért én sokkal többet segítek, mert most már én is az alapítvány mellett köteleztem el magam teljesen.
11: Oberecht Kálmán vagyok, Ágota férje, Gabriella testvére, és...
3: Ez akkor ugyanez. Így itt is ülnek az alapítók.
11: Igen, most egy asztalnál vagyunk mindannyian.
3: És hogyan működik az alapítvány?
11: Azért nekünk is volt egy-két ilyen kezdeti útkeresésünk, próbálkozásunk, tehát nem rögtön azonnal az alapítványban gondolkodtunk. Mi is mentünk orvosra, próbáltunk még csodatévőkhöz is eljutni, hát hogyha, tehát az utolsó szalmaszálakban is ilyenkor kapaszkodik az ember, és amikor kiderült az, hogy hát igazából itt még nincs gyógymód, terápia sincs, még olyan se volt akkor, ami lassította volna ezt a folyamatot, ezért amellett döntött, hogy létrehozunk egy ilyen alapítványt, ami hát nem csak a mi kisfiunknak, hanem az összes ezzel a betegséggel érintett fiatalnak segítséget tud adni. A konkrét tevékenység, hogy az ő kis életükben minél több jó dolog beleférjen, hogy egy nagy közösséget alkotva meg tudjuk egymással osztani a gondjainkat, ötleteket tudjunk adni a különböző életnehézségek megoldására, túlélésére, kezelésére. A másik fő iránya, vagy tevékenység az alapítványnak az, hogy kutatjuk, figyeljük a legújabb orvosi kutatásokat. A Magyarországon tevékenykedő legjobb szakembereket megkerestük, és ők is ott vannak, akik nemzetközi konferenciákon részt vesznek, legújabb, legfrissebb információkhoz hozzájutnak, azért, hogy utána ezt az alapítványunk tagjai számára minél gyorsabban, szinte az elsők között tovább tudjuk adni és tudjuk alkalmazni.
3: Akkor most ezt vegyük végig, tehát hogyan teszik jobbá, szebbé, élvezetesebbé a gyerekek és a családok életét?
11: A fő attrakció az mindig egy nyári táborozás, ami most már kétszer egy hetet is felülel. Fonyódligeten van egy hotel, ahol akadálymentes szobák vannak, és évek óta ott tartjuk a fő nyári táborunkat, ami egy hét, illetve a Velencei tópartján is szintén egy hetet el tudunk tölteni. Ezek a nyári táborok, ezt várja mindenki nagyon, ezt várják a családok is, tehát a szülők is, nem csak a gyermekek, mert ilyenkor a gyermekeknek programokat szervezünk, és egy kicsit a szülők is fellélegezhetnek, tehát van egy kicsi szabadidejük, sőt, kérjük őket, hogy most menjetek el egy fél napra, kiránduljatok, mert ezekben a családokban egy 0-24 órás szolgálat van legtöbb helyen, és a szülők is nagyon elfáradnak ebben, és kell nekik egy ilyen kis rekreáció, egy kis pihenés, egy kis lazulás. A nyári fő táborokon kívül tavasszal és ősszel vannak hosszú háromnapos, mint amin most is vagyunk, családi hétvégék. Ezek különböző helyszínen is szoktak lenni. Mindig olyan helyet választunk, ahol akadálymentesen lehet közlekedni. A kerekesszékeseknek ez nagyon fontos.
3: Tulajdonképpen elég sokat találkoznak egymással.
11: Igen, hát ez a tavaszi őszi, ez így elfelezi azt az időt, ami a tábor és a téli jótékonysági koncert között van. Ezt is már hagyományosan minden évben megszervezzük. Volt olyan év, amikor kettőt is tudtunk szervezni. Itt nagyon neves előadók is adták a nevüket, idejüket, hogy fellépjenek nálunk, és hát ez is egy módja annak, hogy az anyagi forrást megszerezzük a működésünkhöz, illetve hát egy érzékenyítés is megtörténik ezáltal.
5: Hát sajnos muszáj ezt is szóba hozni, hogy ezt fenntartani, meg mondjuk ennyiszer találkozni, ezért pénzbe kerül. Van honlapunk, ez a betegségnek a neve, a duchenne.hu, de ha bármilyen keresőbe beírják azt, hogy Jódító Jó Szándék Alapítvány, feljön a honlapunk, és most van a szezonja 1%-nak, és nagyon-nagyon kérjük, hogy aki már adja valakinek, adja azoknak, de akik nem adják, ilyenkor mindig fáj a szívem, mert legalább a negyede az embereknek nem ajánlja fel senkinek. Az nézze meg, rengeteg, több ezer fotó van tényleg a Facebook oldalunkon. Nézze meg, és hogyha úgy gondolják, hogy ezt a közösséget szeretné segíteni, akkor nagyon-nagyon várjuk az 1%-okat.
3: Gerencsér Kamilla önkéntes. Még megkérdezhetem, hogy hány éves, annyira fiatal?
12: 24 éves vagyok, és már 10 éves korom óta ide tartozom az alapítványhoz. Az öcsém miatt kerültem ide, mivel amikor kiderült a diagnózisa, akkor ez egy nagyon jó segítség volt az egész családnak, és azóta igazából rendszeresen minden egy-két esemény kivételével mindegyiken részt veszek. Eleinte hozzátartozóként, aztán később már nem tudom hány éves voltam akkor, de középiskolás is, akkor kezdtem el önkénteskedni. Vannak olyan fix dolgok, amiket mindig elvállalok, például aki mit tud, szervezése, meg konferálása, ezen kívül vetélkedőket tartok még, amit én is nagyon élvezek, igyekszem mindenkit bevonni, és most már az esti rutinban is segítek az itteni érintetteknek, mivel éjszaka ugye kell az ilyen alapvető dolgokat segíteni, például sminkre, mosás akár, vagy átöltöztetés, és nekem ez most egy új, amit bevállaltam szintén. Igazából a gyerekeknek az állandó szórakoztatása, ami nem egy szervezett dolog, csak hogyha látom, hogy valaki egyedül van, akkor igyekszem őt is bevonni.
3: Itt vannak a szülei is?
12: Igen, itt vannak mindketten, meg a tesóm is itt szokott néha gurulni az elektromos székével.
3: Az önkéntesek nagyrészt hozzátartozók?
5: Is van több, amit a Kamilla is mondott, akit tényleg ilyen, hiszem, hogy 9 éves volt, amikor először láttam, és egy csodálatos, majd lehet, hogy elmondja, hogy őnek mi a szakmája.
3: Mi a szakmája, ha már itt szóba került?
12: Gyógypedagógus, és azon belül logopédusként dolgozom. a mozgásjavítóban, és ott mozgássérült gyerekekkel foglalkozom.
3: Tulajdonképpen az egész pályáját meghatározta a testvére betegsége.
12: Igen.
3: Fodrász önkéntesként van itt jelen. Lemutatkozna?
13: Igen, Macoró Zália vagyok. Én nem csak fodrász önkéntes vagyok, én most már 10 éve vagyok velük. És 10 éve családok az életében, hol Dunapuktányban, hol a Balatonnál, hol Velencei tónál.
3: Most hát nem csak frizurákat készít.
13: Hát frizurákat készítek, de ez már annál több. Végig kísérem az életük.
3: Hogy keveredett ide?
13: Hát nagyon egyszerű, Szentendrén dolgozom, és az egyesületnek az egyik vezetője is szentendrei. És így találtak meg, mert akkor én már jártam nevelő otthonokba jótékonysági hajvágásokra.
3: Miért kezdett bele egyáltalán egy ilyenbe, hogy jótékonysági hajvágás?
13: Mindenkinek ezt kéne. Jó jót tenni, ennyi.
3: Köszönöm, hogy elvállalták ezt a beszélgetést, hogy beszámolnak erről a betegségről, illetve hogy hogyan találkoztak vele. Itt van ez a nagy fiú, hány éves?
14: 13 éves, nyáron lesz 14.
3: És mikor derült ki, hogy beteg?
15: Hát 4 éves kora körül.
3: Közben azért a bemutatkozást azt ne felejtsük el, kik önök.
15: Káli Géza vagyok.
14: Káli Krisztina.
16: És Káli Donát.
3: Donát 3-4 éves kora körül derült ki, hogyan?
14: A bölcsödébe járt, és a dadus volt az, aki észrevette azt, hogy furcsa egy kicsit az izomzata, és jelezte ezt nekem. Akkor én elmentem a védőnőhöz, ő mondta, hogy akkor nézessük meg egy ortopédussal, és akkor elmentünk a szakrendelőbe, ahol elvégezték ezt a szokásos gugulós tesztet, és azt mondták, hogy valószínűleg Achilles rövidülése miatt meg kell műteni a lábát, úgyhogy elmentünk az ortopédiai klinikára, ahol a műtét elkerülése érdekében javasoltak egy dévényes tornát, arra jártunk egy 1,5 évet, aztán utána visszamentünk kontrollra, mondták, hogy javult a helyzet, de kérdezték, hogy voltunk-e már neurológusnál, és akkor elmentünk neurológushoz, aki szintén elvégzett egy ilyen gugulós tesztet, és azt mondta, hogy rögtön menjünk vérvételre másnap. És amikor mentünk az eredményére, a vérvétel eredményéért, akkor az már az SOS esetek között volt. Visszahívtam a neurológus telefonon, és ő mondta, hogy keressük fel akkor Herceg Falvi doktornőt a Tuzoltó utcába. Így kerültünk a neurológiai osztályra.
3: Átsétálunk egy másik padhoz, ahol talán nem lesz ilyen nagy zaj, és közben nézem, hogy Donát azért szépen tud menni.
14: Igen, a sarkát nem teszi már le, de a járás az még megy neki.
3: És sima általános iskolába jársz?
17: Nem, gimnáziumba.
3: Hanyadikos vagy?
17: Hetedikös.
3: Mondta anyukád, hogy lépcsőn azért nehezen mész. Ez okoz bármilyen gondot neked ott a suliban, vagy megoldották?
17: Hát igen, okoz gondot. Például kémia órára nem tudok felmenni.
3: És akkor hogy kerülsz oda?
17: Hát segítenek az osztálytársaim.
3: Ott tartottunk, hogy elkerült a neurológiai klinikára, ott hagytuk abba az előbb a beszélgetést.
14: Igen, és aztán levették a vért a genetikai vizsgálathoz, és hát onnantól hónapokat kellett ugye az eredményre várni. Úgyhogy ez az egész procedúra, ez 2 éves korától egészen hát 4 éves volt, 4,5 éves, amikor végül kiderült, diagnosztizálva lett ténylegesen a betegség.
3: És mit tesz a szülő, amikor egy ilyen diagnózist kap?
14: Hát elkezd az interneten olvasni. Aztán kétségbe esik leginkább, amikor nem talál semmilyen gyógymódot, illetve amikor azt látja, hogy az USA-ban lennének lehetőségek, és ez anyaligilag nem elérhető.
3: Hogy kerültek kapcsolatba az alapítvánnyal?
14: A Budai Gyermekkórházban rehabilitáció során találkoztam Gabriellával, Gabinénivel, és ő mesélt erről a táborról. Szülőként az embernek szüksége van egy, akár 2 évre, nekem tulajdonképpen 2 évig is tartott, míg ezt meg tudtam így emészteni, és vállaltam azt, hogy esetlegesen eljöjjek egy ilyen táborba, látván azt, hogy az idősebbek milyen állapotban vannak.
3: Simon Ágota, megnyugvás volt önöknek, és most a családoknak, hogy hasonszörű emberekkel, hasonszörű családokkal találkoznak?
10: Ez nagyon fontos a családoknak. Maguk a szülők is jó barátságokat kötöttek, tehát vannak ilyen nagyon jó barátságok, az érintett fiatalok is, és ez nagyon sokat számít, ez a lelki segítés. Én ugye szülőként kezdtem itt tevékenykedni, de végig azért segítőként is jelen voltam. Ha valaki egyszer egy ilyen gyermeke van, akkor ez az élete része lesz. Be lehet járni egy olyan utat, amit én én jártam be, ami egy nagyon küzdelmes út ez. Nehéz ez az út, de én nagyon hálás vagyok a fiamnak, és az összes Duchennel élő fiúnak, mert ők rengeteget tudnak adni. Tehát mi segítjük őket, de én azt vettem észre, és ezt én úgy élem meg, hogy nagyon-nagyon sokat kapunk tőlük. Ők tulajdonképpen nekünk a segítőink, akik által mi jobb emberré válunk.

0: A mai műsor a Duchenne szindrómáról véget ért. A Gyógyító Jó Szándék Alapítvány hétvégéjén vettünk részt. Ha valakit mindez bővebben érdekel, a duchenne.hu honlapon megtalálja az információkat. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelő szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket, Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik a krónika.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 15 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
3: Átvette kinevezését a 16 miniszter. Délután leteszik az esküt a parlamentben, a Tisza kormány éjféltől lép hivatalba.
2: Sokan pontatlanul igénylik a családi kedvezményeket az SZIA bevallásban, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
3: Napos, felhős és szeles idő várható holnap, kisebb zápor északkeleten lehet.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Kinevezte az új kormányminisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában, ezzel 16 miniszterrel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány.
3: Magyar Péter miniszterelnök jelöltjei átvették megbízó levelüket, majd délután 4 után esküt tesznek az országgyűlésben. Az új kormány éjféltől lép hivatalba.
2: A valaha volt legnagyobb gazdasági és politikai elszámoltatást ígérte a miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. Ruf Bálint a rendszerváltás motorjaként jellemezte leendő minisztériumát.
3: A miniszterjelölt elmondta, a tárcán belül lesz politikai, parlamenti, stratégiai, szakpolitikai és kommunikációs államtitkárság is. A titkos szolgálat visszakerül a belügyminisztériumhoz, a KSA szakmai kontrollja pedig egyelőre a pénzügyminiszterhez tartozik majd, később viszont újra önálló intézmény lesz a központi statisztikai hivatal. Mint mondta, a választáson a Tisza egyértelmű felhatalmazást kapott arra, hogy az országban vissza kell állítani a jogállamot, azt, hogy, mint mondta, a hazát szolgálni kell, mert az állam nem bánt, hanem szolgál.
4: Az én minisztériumom azzal fog foglalkozni, hogy politikai elemző és politikai javaslatú tevő szerv legyen. Jogszabályokat nem fog kezdeményezni, nem fog törvényeket előkészíteni, mert arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját és minden miniszter munkáját, hogy tartsuk azt az irányt, amit a Tisza programja lefektet, illetve a kormányprogram majd be fog mutatni. Az én feladatom az, amiket ígért a Tisza párt a kampányba, azt mind megvalósítsuk.
2: A növekedés beindítása és a költségvetési stabilitás megteremtése az új kormány legfontosabb gazdaságfejlesztési feladata, jelentette ki a pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán Kármán András. A pénzügyi és költségvetési bizottság előtt hangsúlyozta, a Tisza kormány egy teljesen új növekedési modellben gondolkodik, amelyben az összeszerelő üzemek létrehozására épülő szemléletmód helyett a kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a tudás és innováció központú fejlesztés érvényesül.
3: Kármán András kiemelte, hogy megemelik a legalacsonyabb nyugdíjakat, és garantálják, hogy senki nem kaphat 120 ezer forintnál alacsonyabb járandóságot, valamint megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat is. Kitért arra is, hogy idén már nem módosítják az SZIA rendszert. Egyes termékkörök áfáját ugyanakkor még csökkenthetik. Továbbá fokozatosan megszüntetik a vállalati különadókat, és visszavezetik a katát.
5: Csökkentjük a vállalkozások adminisztratív terheit, visszaállítjuk a katát, mert a mikrovállalkozásoknak szükségük van egy adminisztratív szempontból nagyon egyszerű adózási formára. A vállalati adóztatásban megszüntetjük azokat a torzításokat, amelyek ma egyes szereplőket indokolatlan előnyökhöz juttatnak. Az adhok kivetett különadók jelenlegi rendszere torz és kiszámíthatatlan. A célunk ezek súlyának fokozatos csökkentése és egy kiegyensúlyozottabb adórendszer kialakítása.
2: A Tisza kormány átvilágítja és szakemberek bevonásával teljes körűen kivizsgálja a gyermekbántalmazási eseteket. Erről a Szociális és Családügyi Miniszter jelölti meghallgatásán beszélt Kátai Németh Vilmos, az Országgyűlés Szociális Bizottsága előtt.
3: Elmondta, egyetlen ügy sem maradhat titokban, a tetteseket pedig felelősségre vonják. Arról is beszélt, hogy párbeszédet, széleskörű egyeztetést kezdeményeznek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekkel. Hozzátette, vissza kell adni a szakma társadalmi megbecsültségét.
6: És harmadjára, ami nagyon-nagyon fontos, a kampányt ki kell zárni a gyermekvédelemből. A gyermekekkel nem kampányolni kell, a gyermekekre vigyázni kell. A gyermekek nem a gyermekvédelem tárgyali lesznek, mint ahogy a Fidesznél, hanem a gyermekek alanyok lesznek. Jogalanyok, akiknek szeretetre, megbecsülésre, családra van szükségük, nem pedig pedofil rémekre.
2: Határidőre megérkezett az ügyvezető miniszterek válasza a pénzügyi kötelezettségvállalásokról, közölte közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap 22 óráig soron kívüli tájékoztatást kért arról, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 óra után.
3: Magyar Péter szerint a válaszokból az derül ki, hogy Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek. Mert a tájékoztatás alapján legalább 7 miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt ilyen. A miniszterelnök előrevetítette, hogy mindegyik intézkedést és kötelezettségvállalást kivizsgálja a Tisza kormány.
2: Reagált Gulyás Gergely, és azt írta, a miniszterelnök hazugsággal vádolja, noha ő állít valótlant.
3: A miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter úgy fogalmazott, a választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult. Például kiírták a pályázatot. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány. Gulyás Gergely szerint a táblázat, amit Magyar Péter a Facebook oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas.
2: A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
3: Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merültek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infovonalakon kérjenek segítséget.
2: Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 56 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és aki kiemelkedő munkásságával megteremtette a modern betegápolás alapjait.
3: Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen az egészségügyben, a szakemberhiány világszerte jelentős problémát okoz.
7: Ha megnézzük a világstatisztikai adatokat, akkor mostani álláspont szerint 6 millió ápoló hiányzik a Földön, hogy biztonságos betegellátást nyújtsanak. Az országonként különböző mértékű ez a szám, de mindenhol ápoló hiány van. Azért, mert ehhez a hivatáshoz a szakmai tudáson és a szakmai fejlődés iránti vágyalomon túl, szakértelmen túl, érzelmekre, szívre, lélekre is szükség van, és a modernkori társadalmak pedig nem ilyen irányba mennek, hogy ilyen típusú emberek álljanak a jövőkép középpontjába. Tehát erre a hivatásra azt gondolom, hogy születni kell.
2: Budapesten és országszerte több mint 100 helyen várták reggelivel azokat, akik biciklivel mentek munkába.
3: Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője elmondta, a Bringázza munkába kampány célja, hogy megszólítsa azokat a kerékpározókat, akik rendszeresen ezt a fenntartható közlekedési módot választják, és összehozza a bringásokat, illetve a helyi bringás közösségeket.
8: Vannak azok az emberek, akik pedig még ezt nem próbálták ki. Ennek a kezdeményezésnek egyébként ők a legfontosabb célcsoportja, hogy olyan embereket is kerékpárra tudjunk ültetni, akik ritkán vagy egyáltalán nem kerékpároznak, talán egy kis finomság meghozza a kedvüket hozzá.
1: Időjárás jelentés.
3: Napos felhős idő várható holnap, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, de a Dunántúl nyugati részén gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 15 és 20 fok közé melegszik a levegő.
2: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a munkatársak Dancsó Mária, Rácz Dorottya és Seres Bea nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra.
1: Műsor ajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
9: Mit gondol, kell tartani egy újabb világjárványtól? A hantavírus nagyon ritka változatát mutatták ki egy óceánjáron. És hallott arról, hogy nem csak az alvás hiány, hanem a túl meleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést.
1: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
10: Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Egy szülős családok támogatása, hogyan lett egy kezdeményezésből országos hálózat?
11: Van, akinek jogi tanácsra van szüksége, van, akinek lakhatási támogatásra, van, akinek iskolakezdési csomagra, de van, akinek arra van szüksége, hogy egy csoportba tartozhasson, ahol például az olyan szülőkkel tud beszélgetni, kapcsolatba kerülni, akik ugyanolyan élethelyzetben élnek, mint ők.
10: Kommunikáció és önkifejezés. Mit adhat a gyerekeknek a drámapedagógia?
12: Annyira nincs szerető közösség, tehát mindenhol verseny van, mindenhol sikerorientáció van, és azok a gyerekek, akiknek nincsenek olyan sikereik, azok teljesen elvesznek, és önbizalom hiányosak lesznek.
10: Bor és történelem. Mit mesélnek a kezdetek a magyar bor kultúráról?
13: A középkori borokkal kapcsolatban nagyon sokáig nem lehet különbséget tenni fehér és vörös bor között. Egyszerűen azért nem, mert a középkori szőlőtermesztésnek az volt a sajátossága, hogy nagyon sokféle szőlőtőkét ültettek vegyesen egymással.
1: Trendidők.
10: Ma Magyarországon számos család működik egyszülős formában, ami sajátos nehézségeket jelent a mindennapokban. 8 évvel ezelőtt erre reagálva jött létre az Egyszülős Központ Budapesten. Azóta országos hálózattá bővült, és egyre több helyen nyújt támogatást azoknak, akik egyedül nevelik gyermekeiket. A központokban ingyenes jogi, pszichológiai és egyéb segítő szolgáltatások érhetőek el. A tapasztalatokról Vajda Klára beszélgetett Nagy Annával, az Egyszülős Központok vezetőjével.
14: 8 éves az első egyszülős központ, azóta nagyon sok minden történt. Kiderült, hogy valóban társadalmi igény volt ennek a központnak a létrejöttére. Mi az, amiben leginkább látják a központnak a pozitív hatását?
11: A legtöbbször úgy fogalmazzák meg a szülők, hogy már maga a tény, hogy mi létezünk, az egy óriási nagy segítség nekik. Természetesen, aki egyedül nevelő szülő volt, vagy egyszülős családban élt, ők nagyon sokat beszéltek erről, de fontos az, hogy ki tudjon a lakásfalaink kívülre is kerülni, hogy a közvélemény is tudjon beszélni erről, hogy a döntéshozók is figyelembe vegyék azt, hogy bizony nem minden családban van két szülő. Magyarországon több mint 340 ezer családban nincs meg a két szülő a családon belül. Úgyhogy ez az elmúlt 8 év, ez nekünk is óriási lelkesedéssel, energiával, nagyon sok örömmel telt el. Azt gondolom, nagyon sok dolgot sikerült elérni, és nagyon messzire jutottunk onnan kezdve, hogy honnan indultunk.
14: Melyik voltak a mérföldkövek?
11: Hát részben 8 éve megnyílt az egyszülős központ, 4 évvel később megnyílt a második egyszülős központ Budán. 2025. szeptemberében megnyílt az egyszülős csillagpont, ami egy olyan fejlesztő központ, ahol egyszülős családban él és sérült gyerekeknek nyújtunk egyénre szabott heti rendszerességű fejlesztést. Közben kialakult egy olyan országos hálózat, ahol az ország több pontján is vannak klubjaink, közösségeink, nem csak az ország határokon belül, hanem a határokon túl is. És itt az elmúlt években egy ilyen nemzetközi jó gyakorlatként tartanak most már sok helyen nyilván minket, hiszen kétszer kaptunk meghívást az ENSZ-be, hogy mutassuk be, hogy mit is csinálunk, hogyan is dolgozunk. És hát ne felejtsük el azt, hogy több tízezer családdal vagyunk kapcsolatban, és több mint 80 féle szolgáltatásunk volt.
14: Melyek a legsikeresebb programok?
11: Amit a legjobban várnak a családok, azok mindenképpen a nyaralások, a pihenések, hiszen ez az, ami először el szokott maradni egy családban, amikor mondjuk anyagi nehézségekkel találkoznak. Én azt hiszem, hogy mindenkinek az a legsikeresebb program, amiben ő saját maga, a saját elakadásával, vagy a saját praktikus nehézségeivel kapcsolatban segítséget kap. Van, akinek jogi tanácsra van szüksége, van, akinek lakhatási támogatásra, van, akinek iskolakezdési csomagra, de van, akinek arra van szüksége, hogy egy csoportba tartozhasson, ahol például az olyan szülőkkel tud beszélgetni, kapcsolatba kerülni, akik ugyanolyan élethelyzetben élnek, mint ők. Van, aki szívesen kirándul velünk, és volt, aki nagyon szívesen jött velünk mondjuk az egyszülős kórusba. Tehát, hogy rengeteg dolgot csinálunk, és én azt hiszem, hogy itt mindenki megtalálhatja legalább azt az egy dolgot, ami akkor és ott, abban a pillanatban neki könnyebbé teszi az életét.
10: Trendidők. A kommunikáció alapja nem csak a beszéd, hanem a figyelem, a jelenlét és az önkifejezés képessége is. Gyermekkorban ezek fejlesztése különösen fontos, hiszen meghatározza a későbbi kapcsolódásainkat is. A drámapedagógia és a színjátszás olyan eszközöket adhat a gyerekek kezébe, amelyek segítik az önbizalom erősödését és a kifejezőkészség fejlődését. De hogyan működik mindez a gyakorlatban és kiknek ajánlott? A Montág Imre Központ munkájába pillanthatunk be, ahol Verebes Lindát kérdeztem Major Eszter Anna.
15: Saját módszertan alapján működő foglalkozásokról van szó, milyen célkitűzéssel jött létre ez az egész kis, nem tudom hogyan hívja, milyen kis szerelemsziget?
16: Végül is igen, igen, az egész központnak az volt az alapja, hogy azt éreztem, hogy nagyon hiánypótló lenne egy olyan központ, ahol a beszéd, a kommunikáció, meg az előadó művészet az úgy együtt képezhető. Amikor még a logopédiát elvégeztem az ELTE-n, akkor láttam meg, hogy mi mindent lehet fejleszteni. Tehát, hogy mennyi olyan alapképességünk van, amit még óvodáskor fejlesztünk, és valahogy úgy elfelejtődik, hogy ezek fejleszthető képességek még felnőtt korban is. Úgyhogy tulajdonképpen erre jött ez a kezdemény. Itt maga a színjátszás, meg a drámapedagógia csak eszköz ahhoz, hogy megerősítsük az önbizalmunkat, a beszédkészségünket, az önkifejezésünket. De azt is szoktam mondani, hogy nem kifejezetten szerepelni szerető vagy tudó fiatalokra, meg gyerekekre vár ez a foglalkozás, hanem pont azokra, akik gátlásosabbak vagy nehezebben oldódnak, akkor van értelme, hogy ezt fejlesszük.
15: A színjátszás mint eszköz mondjuk hogyan tud segíteni adott esetben szorongások oldásában, önbecsülésnek a fejlesztésében, vagy önszeretet fejlesztésében?
16: Maga az a közeg, amiben dolgozunk, nagyon bizalmi, annyira nincs szerető közösség. Tehát mindenhol verseny van, mindenhol sikerorientáció van, és azok a gyerekek, akiknek nincsenek olyan sikereik, azok teljesen elvesznek, és önbizalom hiányosak lesznek. Itt az alap az, hogy nagyon-nagyon szerető a közösség. A színjátszás alatt pedig egy csomó olyan képességükre látnak rá, vagy ismernek rá, ami megvan nekik, ami sikert ad. És ez a siker, ez nagyon fontos. Minden foglalkozást úgy kezdünk el, az az alap, hogy az önismeretet fejlesztjük. Amíg magunkról nem tudjuk, hogy miben vagyunk erősek, és miben kevésbé, addig nem tudunk mire építkezni. Amikor már azt feltérképezték a gyerekek, hogy mi az, ami erős, az nagyon jó, mert ugye az adja pozitív megerősítést. Ami pedig gyengeség vagy hiány, ott pedig megint csak arra kell figyelni, hogy amivel nem tudunk változtatni, mert egy olyan adottság, ott indul be az önelfogadás, ami pedig fejleszthető, ott pedig azzal kezdünk el dolgozni. Az improvizációval, hát azt imádják a gyerekek, mert abban tudnak kiteljesedni, ott pedig egymástól tanulnak. Mikor látja azt a sikert, hogy lehet nevetni, lehet hibázni.
15: Ez a fajta foglalkozás, amiről Linda mesél, ez úgy képzelem, hogy abban is segítség a gyermekeknek, és abban is támogató közeg, hogy a másikkal hogyan tud kapcsolódni, a közösségben való részvételt is tanulják. Talán nem.
16: Abszolút. Alapvetően a gyerekekben nincs meg ez a, nem tudom, könyöklés, vagy az, hogy direkt a másikat kritizáljuk. Ha valaki egy kicsit olyan attitűddel is érkezik, miután itt látja, hogy mindenki egyenlő, nincs főszereplő és mellékszereplő, egy idő után átveszik ezt a fajta attitűdöt. Tulajdonképpen mindenkinek kellene ez, hogy mondom, ez a hibázni, és hogy ne legyünk már ennyire sikerorientáltak.
17: Trendidők.
10: A bor és a szőlő története szorosan összefonódik a magyar múlt alakulásával. A vándorló népek már korán találkoztak a szőlőtermesztéssel, és ez a tudás fokozatosan beépült a Kárpát-medence életébe is. A korai időkben a bor egészen más volt, mint amit ma ismerünk. Gyakran vadszőlőből készült, alacsonyabb alkoholtartalommal. A történetekből az is kiderül, hogyan vált a bor a mindennapok és az ünnepek részévé. Erről mesélt Csapó Csaba történész, idegenvezető Ósd Erikának.
18: Mely magyar

0: egy nagyon fontos lépés volt. A későbbiekben még két olyan uralkodó van, akit mindenképpen ki kell emelni. Az egyik Zsigmond, aki az itáliai kapcsolatait felhasználva szakembereket hozatott Itáliából, a másik pedig Hunyadi Mátyás, aki a francia szőlőtőkéknek a telepítésével híresült el a szőlőtermesztéssel kapcsolatban.
1: A Gellért hegy lábánál milyen jellegzetes utcaneveket találunk, amelyek a szőlőtermesztésre, illetve a bor termelésre utalnak?
0: Vannak olyan utcák, amelyek a borvidékekre emlékeztetnek, tehát ilyen a Villányi, Podocsonyi vagy Ménesi út. Vannak olyanok, amelyek mesterségekre vagy munkafolyamatokra, tehát Szüret utca, Vincellér utca vonatkoznak. És ami érdekes ezekkel kapcsolatban, hogy ezek gyakran az egykori szőlőmesdjéknek vagy birtokhatároknak a vonalát mutatják a mai város szerkezetben.
1: A budai várban több mint 60 középkori ülőfülkét találtak. Ezek összefüggésben lehetnek a borászattal, a borral, a bortermeléssel?
0: Igen, arra gyanakodnak, hogy ezek az ülőfülkék, ezek valószínűleg a bor kimérésére szolgáltak, ugyanis a budai polgárnak jogában állt a saját szőlőjében megtermelt szőlőből készült bort a saját házában eladni, és erre nyilván a saját lakásában nem nagyon engedett be senkit az ember, de ezek az ülőfülkék, amik a bejárat közelében voltak, a ház bejárata közelében, ezek alkalmasak voltak arra, ezek a gótikus ülőfülkék, hogy oda az emberek le tudjanak ülni, elég kihelyeztek egy kis asztalt, és akkor ott lehetett fogyasztani ezt a bort.
1: Mi jellemezte a középkori borokat? Milyen ízük volt?
0: A középkori borokkal kapcsolatban nagyon sokáig nem lehet különbséget tenni fehér és vörös bor között. Egyszerűen azért nem, mert a középkori szőlőtermesztésnek az volt a sajátossága, hogy nagyon sokféle szőlőtőkét ültettek vegyesen egymással, tehát nem egy-egy szőlőfajtának a telepítése zajlott egy-egy meghatározott területen, hanem teljesen vegyesen. Ennek az volt a magyarázata, hogy kivédjék az időjárás viszontagságait. Próbálták úgy telepíteni a szőlőket, hogy mindig számítsanak egy biztos termésre, amiből aztán bort készíthetnek. Ebből következően nem lehet igazán egy-egy szőlőfajtához kötött borokról beszélni a középkori Magyarországon.
2: Trendidők. Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
3: Lezárult az ELTE digitális fejlesztésének első szakasza. Befejeződött az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatásközpontú digitális fejlesztési programjának első fázisa, amely az intézményi infrastruktúra és az oktatási rendszerek megújítására fókuszált. A projekt során többek között korszerűsítették a hálózati rendszereket, bővítették a digitális tanulási felületeket és egységesebb informatikai környezetet alakítottak ki a hallgatók és oktatók számára. A fejlesztések eredményeként stabilabb online oktatás, gyorsabb ügyintézés és jobban összehangolt egyetemi működés valósulhat meg. Dráguló Emmy. Egyes cégeknél már többe kerülnek a munkára fogott Emmy rendszerek, mint azoknak az alkalmazottaknak a bére, akik használják őket. A magas költségek mögött a gyakori lekérdezések, a token alapú árazás és az utólagos emberi ellenőrzés áll. Bár a használat idővel hatékonyabbá válhat, a bonyolultabb feladatokhoz szükséges drágább modellek miatt nem biztos, hogy az Emmy mindenhol olcsóbb lesz az emberi munkánál. Új akkumulátor növelheti az elektromos autók hatótávját. Kínai kutatók a szilárd test akkumulátorok fejlesztésében értek el áttörést, amelyek a jelenlegi megoldásoknál jóval nagyobb energiasűrűséget kínálnak. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkor a méret mellett több energia tárolható, így az elektromos autók egy feltöltéssel lényegesen hosszabb távot, akár 1500 kilométert is megtehetnek. A technológia emellett gyorsabb töltést és nagyobb biztonságot ígér, de széles körű elterjedése még időt igényel.
2: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Édesanya.

0: napot kívánok! Borti András vagyok. Kerek évfordulóhoz érkezett a középiskolásoknak rendezett Kazincziról elnevezett Szép Magyar Beszédverseny Kárpát-medencei döntője. A Pécsi Blanka által alapított megmérettetésnek évről évre Győr városa, illetve a Kazinczy Ferenc gimnázium adott hont. Minya Károly nyelvésszel, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Mi a célja a versenynek?
2: A tiszta kiejtés, a hangsúlyok pontos, helyes használata és a választékos kifejezésmód egyrészről az igényességünk jele, másrészről pedig a gondolkodásunk, identitásunk alapja. Ez olvasható egyébként a verseny 60 évét bemutató 36 írás tartalmazó kötetben, amelyet ebből az alkalomból jelentettek meg, 6 évtized a Szép Magyar Beszédért címmel. A Kazincziról elnevezett 60. Szép Magyar Beszédverseny Kárpát-medencei döntőjét két helyszínen és három kategóriában rendezték meg Győrben a Kazincczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezésében. A verseny azoknak a diákoknak a seregszemléje, akik a megyei fordulókon a legjobbaknak bizonyultak, és van bátorságuk kiállni a zsűri és a közönség elé, hogy felolvassanak egy szöveget értő és értető módon.
1: Mi volt a verseny feladat?
2: Mint ahogy már évtizedeken át, egy szabadon választott és egy kötelező szöveg felolvasása. A szabadon választott szövegek szerzői között szerepel többek között Ravasz László, Nemes Nagy Ágnes, Benedek István, Vas Albert, Márai Sándor, és többen nyelvészek írását olvasták fel, így például Deme Lászlóét, Nádasdy Ádámét, Kis Jenőjét, Kovács Dánielét és Balázs Gézáét. A kötelező szöveg az idén Zé Szabó László a Hagyomány című írása volt, amely annak a történetét mutatja be, hogy a Győri Kazincczy Gimnázium miként lett házigazdája e nemes versengésnek.
1: Hány versenyzővel zajlott a rendezvény?
2: 150 versenyző vett részt a versenyen, köztük határon túliak is a Vajdaságból, Szlovákiából, Erdélyből és Kárpátaljáról.
1: Mi volt a legfőbb szempont az elbíráláskor?
2: A szöveg műfajának megfelelően kellett felolvasniuk a diákoknak a rövid, 3 perces írásokat, miközben ügyeltek a beszéd és szövegfonetikai eszközök odaillő alkalmazására, azaz a hangsúlyra, a hanglejtésre, a szünetre és a beszédtempóra többek között. Mindent patika mérlegen kell kimérniük a középiskolásoknak, és a kötelező szöveg esetében mindenre 20 perc áll rendelkezésükre, ugyanis ennyi a felkészülési idő.
1: Milyen jutalmat kaptak a legjobbak?
2: A két gimnáziumi kategória 10-10 legjobbja, valamint a szakképzőiskolák kategóriájának 15 legjobbja térhetett haza Kazincczy érmmel, illetve könyv és pénzjutalommal. Ugyanakkor nem csak a diákokat jutalmazzák, ugyanis Pécsi Blanka művésznő 66 évvel ezelőtt alapította meg a Kazincczy díj alapítványt, és az ebből származó Kazincczy díj az anyanyelvi műveltség ápolóinak jutalmazására szolgál, a példamutatóan beszélő színészek, rádiós és televíziós bemondók, műsorvezetők és növendékeiket erre sikeresen nevelő pedagógusok számára. Az idén Horváth Ildikó győri tanárnő előadó művész, Kis Gábor nyelvész lexikográfus, a Tintakönyvkiadó igazgatója és Szabó András előadó művész részesült a Kazincczy díjban.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
0: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András.
4: Kinevezte az új kormány miniszterei Csólyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában, és ezzel hivatalosan is megalakult a 16 tagú Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök jelöltjei átvették megbízó levelüket, majd délután 4 óra után esküdt tesznek az országgyűlésben. Az új kormány éjféltől lép hivatalba. Otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő ESZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. Többfelé erősen felhős az ég, jelenleg sokfelé várható zápor, zivatar. Emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9, holnap napközben 15 és 20 fok között alakul.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: Éves lett a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ. Vendégünk Vizikata, a Modem ügyvezetője. A Bőgős fia és az ördögök bemutató az Egri Harlekin Báb Színházban. Országos kerámia és textilművészeti biennálé kezd helyen a Balatoni Múzeumban. És Mozart nap, hallgatás napja, mesteriskola, a Koncertó Budapest programjai a következő évadban. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. A mai szerkesztő Süveges Gergő. Húsz évvel ezelőtt nyitották tehát meg a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központot. A stúdióban Vizikata, a Modem ügyvezetője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
5: És köszönjük, hogy ilyen messziről is eljött hozzánk.
6: Köszönöm, hogy itt lehetek.
5: Az alapítás óta világhírű művészek munkáit is láthatta a közönség. Sok minden történt 20 év alatt. Kik vagy mik voltak a legnagyobb szenzációk, ha visszatekint?
6: Azt hiszem, hogy úgy méltó és úgy igaz, hogyha egy közönségkedvenc kiállítással nyitok, hiszen a Modem 2006-ban, amikor megnyitotta a kapuit, akkor 99 év címmel Antal Péter debreceni műgyűjtő, de egyébként országos szinten szerintem az egyik legnagyobb magángyűjteménnyel rendelkező műgyűjtő képzőművészeti szekciójából vagy gyűjteményi részéből nyílt a teljes múzeumban kiállítás. Viszont ezt követ és már ez is nagy belépő volt, már ez is egy gyönyörű tárlat volt, viszont ezt követően nyílt aztán a sokak emlékezetében máig ikonikus kiállításként élő Leonardo tárlat, ami szerintem ott történt meg az, legalábbis a mi családunkban mindenképp, hogy elindultunk csapatosan Debrecen irányába, hogy felfedezzük a kiállítást, a Modemet, illetve minden egyebet, ami Debrecenben akkoriban történt. Úgyhogy ez a tárlat az mindenképpen...
5: De volt Picasso, vagy André Kertész is.
6: Hogyne, persze, Menré, így van, Refikanadol, ugye volt a Messiások című tárlat, ami számomra az egyik legmeghatározóbb, a Modem korai életéhez kapcsolódó legmeghatározóbb kiállítás volt, itt biztos sokan emlékeznek rá, akik látták a tárlatot, a bécsi akcionisták egy kicsit így elfüggönyözött kiállítás szekciójára, ami azért nagy hatással volt az akkori művészettörténész látásmódomra.
5: A Modem nem klasszikus múzeumnak, hanem nagyszabású kiállító helynek indult, de ma így már
6: van.
5: Múzeum.
6: Így van.
5: Ez bizonyára a közönség számára is érzékelhető változást hozott. Például 2024-ben megnyílt a saját gyűjteményükből az első állandó kiállítás, de hogyan alakult a időközben a gyűjteményük, mi mindenből állt össze?
6: Nagyon fontos azt hiszem azt megjegyezni, hogy egy ilyen váltás, amikor egy galéria vagy kiállító tér funkcióból múzeumi, muzeális intézményi funkcióba, minőségbe lép át egy intézmény, nem vagyok benne biztos, hogy ez a közönség számára egyébként tetten érhető. Abban fontos fejlődés ez, hogy az intézmény maga hogy tekint az általa őrzött és gyűjtött értékekre, tehát a gyűjteményére. Itt ebben nálunk egy ilyen koncepciózus váltás történt. Viszont igen, valóban a közönség számára azt feltűnhetett, hogy addig a Modem nem szervezett a gyűjteményéből állandó vagy hosszú távú kiállításokat, azóta viszont igen, ugye az első a Hanyas vagy volt, valóban 24 tavaszán nyílt, és most pedig Modem 20 címmel itt a 20. születésnap kapcsán nyitottunk egy új kiállítást a gyűjteményünkből, és ez egy nem 3-4-5 hónapig tartó tárlat, hanem most hosszabb ideig lesz nyitva.
5: Mindjárt erről beszélünk még részletesebben, de hogy hogyan is állt össze a gyűjteményük, több forrásból kaptak igen, műveket. Az igen, egyik a már emlegetett Antal Lustig gyűjtemény, ami nagyon fontos.
6: Itt ebben ezt ki kell sajnos javítanom, ne haragudjon érte, mert jelenleg a Modemnek saját gyűjteménye van, tehát azok a darabok, amik például most is a kiállítótérben láthatók, azok a Modem Kft. Birtokában, és egyébként a közgyűjtemény minőségben helyet foglaló művek. Az Antal Lustig gyűjteménnyel a Modemnek kezdete és alapítása óta nagyon fontos feladata van, hiszen évről évre újabb és újabb tematikák mentén kerül bemutatásra, ez hagyományként vagy tendenciaként is nevezhető, de a két gyűjtemény az nem ugyanaz. Még igen, egy pici apróság összefüggés persze van, letétben van néhány Antal Lustig művünk a gyűjteményből, de a két gyűjtemény nem ugyanaz.
5: A saját gyűjtésük hogyan formálódott vagy alakult, tehát a művészeti értéken túl mi alapján döntöttek, hogy mit szereznek be a múzeumnak?
6: Itt van egy egyébként koncepciózusbeli váltás, vagy egy stratégia megalkotása, ami a múzeummá válás környékén nagyon fontos volt nekünk. Tehát a Modem kezdetek óta szervezi a Debreceni Nemzetközi Művésztelepet, és ez egy nagyon fontos program a Modem gyűjteménye szempontjából, hiszen 2-3 évente mikor, hogy volt lehetőség megszervezni. Képzőművészeket általában 10-14 képzőművészt hív meg a Modem mindenkori kurátori csapata, hogy 10-14 napot töltsenek Debrecenben, és ez alatt az idő alatt meghatározott témák mentén előadásokat hallgatva, workshopokon részt véve alkossanak a saját elképzeléseik szerint egy később megrendezendő kiállításra műtárgyakat. Vagy együtt, vagy külön, ez mindig a művészekre van bízva, és ezért a részvételért és sok-sok információért cserébe, ami ebben a 10-14 napban elhangzik, az a kérésünk, hogy a műtárgy az lehessen a Modem gyűjtemény birtokában onnantól kezdve, tehát hogy adományként ajánlják fel, és tulajdonképpen így kezdődött a Modem gyűjteményének a megalapozása, és ezt a hagyományt a mai napig visszük, idén is szervezünk művésztelepet, és ott is az a kérésünk, hogy ezért a nagyon intenzív szellemi munkáért cserébe, ami majd a kiállító térben fizikai munkagyanánt megjelenik, az a gyűjteményünkbe adományként szerepelhessen később.
5: Most a 20. évfordulóra megnyílt kiállításon, amely október 25-éig látogatható, mi látható? Itt nem saját maguk, tehát nem egy valaki készítette el ugye a kiállítást, hanem fölkértek debreceni intézményvezetőket, igen, hogy ők maguk válasszanak a gyűjteményből. Ettől nagyon színes, sokféle lett ez a kiállítás?
6: Szerintem igen. Fontos szempont volt, hogy olyan intézményeket kérjünk fel, illetve kérjen fel a kurátor Don Tamás, akiknek az elmúlt 20 évben, akikkel szoros kapcsolatot ápoltunk, vagy valami számunkra, a Modem számára jelentős projektet valósítottunk meg, és csak hogy kiemeljek példákat, ugye van a méltán híres és általam is nagyon szeretett és látogatott Campus Fesztivál. A Campus Fesztivál egyik megálmodója és mindenkori alapító, egyik alapító atya Süli András is a válogatók között van.
7: Igen, aztán az Altföld folyóirattól.
6: Így van, tehát Debreceni ilyen emblematikus, igen.
7: Na de mit láthatunk? Említsen neveket, hogy kit, mit láthatunk.
6: Ezek a válogatók, tehát 20 személy kapott egy bőlistát, és ebből a bőlistából választhatott, hogy számára mi az, ami leginkább Debrecent, vagy az együttműködést, vagy a modemet jellemzi. Így került ki a falakra többek között Balogh Kristóf fiatal képzőművész munkája, Berhidi Máriától egy nagyon szép mű, számára ugye életműkiállítást rendezett a modem a közelmúltban. A Société Realiste egy nagyon híres magyar duó, Szabó Ádám, Szász Lilla, debreceni képzőművész, Váci Lilla, Vince Otto, nagyon sok Bukta Imre, hogy a nagy öregek közül is említsek, Birkás Ákos, nem is tudom összeszámolni, de mondjuk így ránézek a listámra, egy 30-40 név szerepel, akikkel a kiállítótérben lehet találkozni.
7: Ez a kiállítás tehát október 25-ig látogatható, közeljövőre egyéb tervük?
6: A modem 20. születésnapja szeptemberben, ahol egy nagy ívű programsorral készülünk, minden évben megünnepeljük a modem szülinapját, de nyilván a 20. évforduló az más lesz és különleges
7: minden
6: lesz.
7: Ünneplik.
6: Az összes kiállításon lesz tárlatvezetés, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy a idén 20 életévüket betöltő fiatalokat ingyen látjuk a rendezvényeinken nagy szeretettel, és természetesen minden vendégünket is nagy szeretettel várjuk.
7: Fogékonyak a fiatalok a kortárs művészetre? Tudom, hogy tartanak kurzust a Debreceni Egyetemen, úgyhogy kapcsolatban
6: dolgozunk rajta.
7: Dolgozni kell
6: igen,
7: rajta?
6: Dolgozni kell rajta, de igen, egyre nyitottabbak.
7: Köszönjük szépen, hogy eljött hozzá.
6: Köszönöm, hogy itt láttam.
7: Vizi Kata, a 20 éves Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ ügyvezetője volt a vendégünk.

0: Nem könnyű az élete egy bőgős 12. fiának, különösen, ha ez a bőgős a harsány családi élet elől egészen a pokolig menekül. Bátorságra, furfangra és egy kis humorérzékre mindenképp szüksége van. A Harlekin Báb Színház legújabb bemutatója a bőgős fia és az ördögök, a magyar népmesét Veres András írta át és rendezte Báb színpadra. Pilisi Csenge riportja.
1: Nem csak rendezte az előadást, hanem át is írta ezt a klasszikus mesét. Le kellett egy picit porolni, le kellett egy kicsit fordítani a mai gyerekek nyelvére?
2: Egyfelől igen, másfelől nagyon ilyen mozaikszerű az eredeti meset.
1: Veres András rendező.
2: Rengeteg epizód lazán fűződve vagy kapcsolódva egymáshoz, és kiválasztani vagy megtalálni azokat a pontokat, esetleg át is alakítani, ami színpadon működhet.
1: Nagyon épít a színészre, hogy egy személyben kell mindent megoldania.
2: Az egyszemélyes játék az mindenképpen a színészre épít, ezt szeretem benne, hiszen a Báb Színház alapvetően gyökereit tekintve egy egyszemélyes műfaj.
3: Az ősi történetmesélést hozzuk vissza.
1: Zádori Szilárd Báb Színész.
3: Amikor elindult ez az egész, hogy egy tábortűz körül a nagy idős öreg elkezdi mesélni a történetet az élet nagy dolgairól, és akkor ezzel a gyerekeknek is, meg a körülötte ülőknek is egy kicsit az élet bölcsességeiről tud egy kicsit mesélni. Most ezt hoztuk vissza, ez monojáték formájában. Elkezdem mesélni ezt az egész történetet egy bőgős fiáról. Ebből a formából klasszikus játék, valamint abból, hogy a bábok is robosztusak, tehát fából készült bábokról van szó, amik ilyen totemszerű bábok, gyönyörűen ki vannak faragva, meg vannak festve. Az lesz maga a modern része, ahogy majd én ezt a 9-10 karaktert fogom egyeneten belül 6 szereplőt egyszerre mozgatni, és természetesen a díszlet is egy nagyon-nagyon kortárs, de egy nagyon klasszikus, tehát egy szekrény játszódik, valamint ki van alakítva egy nagy bőgő forma, ami tud jobbra mozdulni, balra mozdulni, forogni, kinyílni, megjelenik benne a pokol, mindenféle terek alakulnak ki belőle, tehát hogy egy nagyon izgalmas előadás lesz szerintem.
1: Nagyon precíznek, nagyon pontosnak kell lenni, vagy mi a titka?
3: Ez így van. Itt nem lehet maszatolni, összemosni, vendégszövegeket beiktatni, nagyon pontosan kell megtanulni a szöveget, és utána pedig a mi technikákat megtanulunk, vagy a próba folyamat során kialakul, hogy ezt a szereplőt most ide jobb oldalra teszem, aztán egy kicsit elfordítom, majd a bal oldalra átfogom a másik bábot, fölveszem a nyakamba a harmadikat, tehát hogy ennek nagyon pontosnak kell lennie.
1: Van kedvenc karakter ebből a sok-sokból?
3: A főszereplőnk a Zsiga, ő a világ legegyszerűbb karaktere, legalábbis annak tűnik, tehát a legkisebb fiú, aki elindul az apja után, és az a határozottság, az az egyszerűség tényleg, hogy jó van, édesanyám, én most elindulok a pokolba, mert nekem hiányzik édesapám, visszahozom. És elindul, megcsinálja, lenyűgöző legalábbis számomra, hogy Veres András megírta ezt a történetet, hogy megy, kalandozik, összetalálkozik mindenféle csúfsággal, gonoszsággal, ördögökkel, és a lehető legkönnyedebb módon lendül túl minden problémán, a humorával, az eszével, mint egy klasszikus népmesélő. Esélyi hős, és ő az egyik legkedvencebb karakterem, igen.
2: Igen, igyekszem egyfelől ugye a szókészletet, a szövegértést egy olyan formába önteni, hogy azért érthető is legyen, de kellőképpen színházi szöveg, és ráadásul ez eleve egy humoros mese, és a Szilárd humorérzéke is nagyszerű, tehát igyekeztünk. Nem a folyamatos bóckodás, de hogy a humort, mint egy folyamatos jelenlévő színpadi forrást használni.
1: Annál is inkább, hiszen a főhőst sokszor pont az esze mellett a humor az, ami kisegíti a bajból.
2: Igen, ez egy nagyon szerencsés főhős szerintem, mert valóban egy laza, de jó időben jó döntéseket hozó figura, és ráadásul itt megint csak a Báb Színház magyar gyökereire utalva, hogy a legkülönbözőbb furcsa, buta, hiú ördögöket győzi le, amit azért a mi Vitéz Lászlónk is elég gyakran csinál, tehát hogy úgy gondolom, hogy itt a hagyomány az itt is egy nagy erőssége tud majd lenni az egésznek.
0: Az Egri Harlekin Báb Színházban mutatták be a Bőgős fia és az ördögök, meg a Malac című darabot.

0: Szombaton nyílik a 14. országos kerámia és textil biennálé Keszthelyen. Ez hagyományosan a Balatoni Múzeum egyik kiemelt nyári időszaki kiállítása, amely a kortárs magyar művészet kiemelkedő alkotóit viszi el a régióba. Idén több mint 40 művész munkáit mutatja be a tárlat. Varga Tünde Pap Virág Liliánával, a Balatoni Múzeum művészettörténész múzeológusával beszélgetett.
1: Komoly hagyománya van itt Keszthelyen az országos kerámia és textil biennálénak.
2: Így van, ez a 14. alkalom lesz, hogy itt nálunk megrendezésre kerül a Pelzó textil és kerámia művészeti biennálé. Az elmúlt 5 évben a Covid óta sajnos elmaradt ez a rendezvény, de 1997 óta 2 évente folyamatosan nálunk került megrendezésre.
1: Miért pont itt?
2: Valószínűleg a tematika miatt. A Pelzó, mint a Balaton adta mindig a témáját ennek a biennálénak. Mindig egy előre meghatározott központi tematika köré szerveződnek az alkotások. Ez általában szintén a Balatonhoz köthető. Idén a fosziliák, kövületek, rétegek címszavak voltak a hívószavak, amelyre az alkotások érkeztek. Én már láttam őket, nagyon izgalmas alkotásokkal fog megtelni a kiállítás. A rétegek, fosziliák téma körül a múlt lenyomataival, ennek különböző szempontjaival, kortárs újraértelmezéseivel foglalkozik a legtöbb.
1: Milyen technikával dolgoznak az alkotók? Maga a név is behatárolja, hogy miről beszélgetünk.
2: Legtöbb alkotás az valamilyen szövött textil, vagy esetleg a textilnek különböző kísérleti formái, illetve kerámia, porcelán és ezeknek a különböző égetési módjai jelennek meg az alkotások között.
1: Hány alkotó munkája jelenik meg, és hogy lehet ide bekerülni alkotóként? Pályázni kell, bírálja egy zsűri, és akkor azok kerülnek kiállításra.
2: Igen, a Magyar Képző és Iparművészek Szövetségével közösen szoktuk rendezni ezt az eseményt. Ők írják ki a pályázatot, ezek köré, a címszavak köré, amelyre az alkotók pályáznak, és ezután egy szakmai zsűri válogatja ki a kiállítandó műtárgyakat. Idén több mint 40, pontosan 46 alkotó, és így közel 50 munka fog kiállításra kerülni.
1: Mekkora az érdeklődés ez iránt? Mi a tapasztalat az elmúlt több mint 10 évből?
2: Én úgy tudom, hogy nagy az érdeklődés. Az elmúlt években már a városból és különböző szakmai szereplőktől is hallottam, hogy nagyon várják vissza, így nagy érdeklődésre számítunk a most szombati megnyitón.
1: Izgalmasnak tűnik, de mennyire látványos dolgok ezek, és mennyire egyértelműen érthetőek egy átlagember számára.
2: A textil munkák például többek között inkább a hívószavak közül a rétegek, fókuszálnak, de megjelennek figurálisan is kövületek és fosszíliák. Ezeknek a látványossága főleg a méretükben mutatkozik meg. Gyakran itt többször több méteres alkotásokról is beszélünk.
1: Itt olyan alkotások is lehetnek, amit elképzelhetünk akár egy otthonban is?
2: Akár igen, van köztük egészen konkrétan szőnyekként értelmezhető alkotás is. Nagyon érdekes látni, hogy ennyire sok különböző alkotó hogyan tud reflektálni egy adott közös témára, és hogy milyen különböző rétegek valóban és szempontok tudnak megvalósulni a különböző anyagokban is akár, hogy ki hogyan használja az anyagokat, ötvözi őket esetleg.
1: Meddig láthatók ezek a kiállított tárgyak?
2: Szeptember 19-ig egész nyáron várja a látogatókat és az érdeklődőket 3 termen keresztül frissen felújított időszaki kiállított termeinkben.
0: Szombaton kezdődik az országos kerámia és textil biennálé Keszthelyen.

Egész évben látogatható a Kölcsei Kende kastély Cégénydányádon. A kastélyban a Kende család történetéről, a nemesi élet és nemesi udvar gasztronómiájáról, a természetvédelemről és a szatmárberek természeti értékeiről szóló állandó kiállítások várják a látogatókat. A tájegységben számos természetvédelmi terület található, amelyek vezetett túrák keretében is megismerhetők. A látogatás előtt regisztrálni kell.

0: Debussy szép zenéjére zenei programot ajánlok most. Mozart nap, hallgatásnapja a Koncertó Mesteriskola. A jól megszokott tematikus napok és ifjú tehetségek támogatása mellett izgalmas koncertekkel készül a 2026-27-es évadra a Koncertó Budapest. A különlegességek közül emelt ki néhányat Keller András főzenei igazgató Barta Bernadettnek.
1: A Koncertó Budapest 2026-27-es évadának mottója Beethoven 200. Ez szerintem egy nagyon erős felütés, és egy nagyon-nagyon meghatározó az évadra tekintve, hiszen ugye Beethoven bicentenárium lesz 2027-ben, és önök már az év elején, január 9-én kezdik ezt a bicentenáriumot ünnepelni, Beethoven művészetét. Hogyan pontosan?
2: Szerintem minden év egy kicsit Beethoven év. Lehet, hogy nem Beethoven a legnépszerűbb, de az biztos, hogy a nagy közönség körében Beethoven mindig is az egyik legszeretettebb zeneszerző volt. Az embert, mint olyant képes volt összekötni az éggel, és a bennünk lévő érzelmeket is olyan módon közvetíteni, ami gyakorlatilag minden esetben valamilyen módon felemelő és egyben megrázó is. Az előadók számára azt hiszem azért, ha nagyon őszintén megvizsgáljuk magunkat, Beethoven a legnagyobb szakmai kihívás. Gyakorlatilag nincs olyan műve, ami ne legyen teljesen más, mint a többi. Tehát ő nem típusokat ért, képes volt újat alkotni. Ugyanakkor Beethoven soha nem írt bonyolult dallamokat, viszont olyan módon volt képes azokat feldolgozni, hogy az elképesztő. Egyébként sokszor szoktuk mondani, hogy ő volt amúgy az első rocker. Most egy olyan évad jön, ahol szeretnénk amennyire lehet teljességre törekedni. Legalábbis a Koncertó Budapest azt a feladatot tűzte ki, hogy nagyjából valamennyi zenekarra írott művét szeretnénk előadni, és ez a nagy Beethoven fesztivál, ez januártól november végéig tart.
1: Gyakorlatilag nem csak egy évadot, hanem két évadnak a felét átöleli.
2: Igen, hiszen január 9-én kezdődik ez a Missa Solemnisszel, és a Fidelioval végződik novemberben.
1: Ennek talán akkor a csúcspontja, majd a nagypénteki hangversenyük lesz, ami egy hagyományos hangverseny, de itt is ugye Beethoven lesz a középpontban.
2: Igen, egészen rendkívüli módon Beethoven halálának a napja pont nagypéntekre esik, és így 2027. március 26-án nagypénteken lesz az a bizonyos nap. Ehhez kerestünk hozzá méltó vagy illő műsort, és így a Krisztus az Olajfák hegyén című nagyon ritkán hallható, de csodálatos oratóriumát fogjuk előadni nemzeti énekkar közreműködésével, és Várjon Dénes fogja előadni a csodálatos C-mozongora versenyt, és végül szokatlan módon, de az Eroika Szimfónia gyászindulójával zárul a koncert nagypénteken.
1: Nagyon örülök, hogy megemlítette a zongora művész nevét, mert hogy ő lesz idén évad művésze.
2: Igen. Várjon Déneshez több évtizedes személyes barátság, és egy nagyon erős munkakapcsolat fűz, tehát egy nagyon széles repertoárt fog mutatni ebben az évben velünk együtt Dénes. És ezeken kívül, ami nincsen benne az évadban, lemezre vesszük Bartók Béla összezongora versenyét, valamint a Rapszódiát és a Szkercót, amit az egyik talán legkiválóbb kiadó, az ICM fog kiadni. Ezt a felvételt ezt most kezdjük júniusban, és október elején fogjuk befejezni, és reményeim szerint talán jövőre már készen is lesz, hogy mindenki meghallgathassa.
1: Szeretnek hosszú távban gondolkodni, és ezt nem is mutatja jobban más, mint a volt egyszer egy 20. század.
2: Arra gondoltam, hogy van egy csodálatos és kimeríthetetlen repertoár, a 20. század legalábbis az első néhány évtizedének a repertoárja, ami most már olyan messzinek tűnik, és hogy mennyire eltávolodtunk ebből a kicsit gépiesedett korban ezektől a fantasztikus nagy érzésektől, amik akkoriban meghatározták a világot, és ezt szeretném egy hosszú távra, ha sikerül fenntartani ezt a volt egyszer egy 20. századot, nyilvánvalóan van az elnevezésben részemre egy nosztalgia.
0: Koncertó Budapest következő évadáról hallottuk Keller András főigazgatót.

Ezzel a kalendárium végére értünk, a hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Süveges Gergő volt, a műsor felelős szerkesztője Babucs Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Bordi András és Bülti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Átvette kinevezését a 16 miniszter. Délután letezik az esküt a parlamentben. A Tisza kormány éjféltől lép hivatalba.
1: Több hétig karanténban maradnak annak az óceánjárónak az utasai, amelyen hantavírus fertőzést mutattak ki.
2: Napos, felhős és szeles idő várható holnap. Kisebb záporok északkeleten lehetnek.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Kinevezte az új kormány minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában, ezzel 16 miniszterrel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány.
2: Magyar Péter miniszterelnök jelöltjei átvették megbízó levelüket, majd rövidesen esküt tesznek az országgyűlésben. Az új kormány éjféltől lép hivatalba.
1: A közbizalom helyreállítását, a jogbiztonság biztosítását, valamint az átláthatóságot nevezte az igazságügyi tárca legfontosabb feladatainak igazságügyi miniszterjelölti meghallgatásán Görög Márta.
2: Hangsúlyozta, visszakívánják helyezni a közös európai fősodorba a magyar jogi kultúrát. Ennek érdekében célként fogalmazta meg a jogállam helyreállítását, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítését, az igazságszolgáltatás függetlenségének és tekintélyének visszaállítását, a korrupció megszüntetését, a sarkalatos törvények felülvizsgálatát és a jogászi hivatásrendek áttekintését.
3: Olyan államot kell építenünk, amely minden döntésével bizonyítja, hogy a tisztességnek és teljesítménynek van értelme, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő védelmet és egyenlő mércét jelent, és ahol az igazság nem kövesebb kiváltsága, hanem a társadalmi egyetérésünk szent és sérthetetlen nemzeti minimuma. Az alkotmányos stabilitás jövőnk záloga. Vissza kell vezetnünk hazánkat az európai jogi kultúra fősodrába, és olyan rendszert kell teremteni, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapok megtapasztalható valósága.
1: Személyes küldetésének nevezte a magyar vidékügyét kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a vidék és település fejlesztési miniszterjelölt.
2: Lőrinc Viktória úgy fogalmazott, látta, mit jelent, amikor egy kis településen bezár a posta, a kisbolt, amikor a házi orvos csak egyszer rendel. Emiatt, ahogy fogalmazott, a fiatalok elmennek és szétesnek a közösségek. A többi között ezekre a problémákra szeretnének megoldást találni. A miniszterjelölt szerint a vidékpolitika nem szűkíthető le az agrárpolitikára. A vidékfejlesztés nem lehet kizárólag a mezőgazdaság fejlesztésével azonos.
4: Hiszem azt, hogy a vidék nem csak probléma. A vidék lehet maga a megoldás is. A vidék nem a múlt maradványa, hanem közös jövőnk egyik kulcsa. A vidéki közösségek képezik a gazdaság, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi összetartozás zálogát. A vidéki térségek és közösségek nélkül elképzelhetetlen a biztonságos és fenntartható élelmiszerellátás, a zöld átállás, valamint a talaj és vízkészleteink fenntartható megőrzése. Ezért a vidék megerősítése mindannyiunk közös érdeke, különösen a jelen válságokkal terhelt időszakában.
1: Kultúrharc helyett kultúrbékét szeretne vívni, politikai bosszú helyett pedig szakmai helyreállításra törekedne a jelenlegi kormány, jelentette ki az Országgyűlés Művelődési Bizottságában a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter.
2: Tar Zoltán meghallgatásán hangsúlyozta, a kultúrát vissza kell adni a társadalomnak, az alkotóknak, a szakmai közösségeknek, a helyi közösségeknek és a közönségnek. Szerinte a Fidesz-KDNP nem csak rosszul menedzselt kulturális intézményeket, hanem lojalitás alapú kulturális rendszert épített ki. A kár ezért nem csak pénzügyi és intézményi, hanem társadalmi és nemzeti is. Tar Zoltán azt mondta, a Tisza párt szerint a kultúra nem költség, hanem befektetés, társadalmi kohéziót, kritikus gondolkodást, mentális ellenálló képességet, kreatív gazdasági teljesítményt és nemzetközi tekintélyt jelent.
5: A kulturális rendszerváltás első pillére a szakmai autonómia helyreállítása. A kulturális intézményt nem a pártpolitikai hűség, hanem szakmai teljesítmény, a közbizalom és intézményi felelősség alapján kell vezetni. A második pillér az átlátható és kiszámítható finanszírozás. A kulturális élet nem működhet egyedi kegyekből, politikai kapcsolatokból és alkalmi, kiszámíthatatlan támogatásokból. Több éves, tervezhető finanszírozási környezetre, szakmai zsűrikre, nyilvános döntési indoklásra és ellenőrizhető elszámolásra van szükség. És végezetül a harmadik pillér a társadalmi hozzáférés megerősítése. A kultúra nem lehet kizárólag fővárosi vagy elit intézményi ügy. Jelen kell lenni a falvakban, kisvárosokban, a könyvtárakban, művelődési házakban, az iskolákban, a független műhelyekben és az online terekben is.
1: A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
2: Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infovonalon kérjenek segítséget.
1: Tenerifén fogtak el egy magyar férfit, akit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt 8 év fegyházra ítéltek.
2: A férfi nem kezdte meg büntetése letöltését, 2023 óta bujkált. Szerepelt az Europol által fenntartott EU Most Wanted oldalon. A spanyol hatóságok a magyar rendőrökkel együttműködve fogták el, kiadatásáról később döntenek.
1: A Kanári-szigeteken az utolsó utasok is elhagyták a Hondius luxushajót, amely hantavírus fertőzés miatt szakította meg útját. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vírus akár másfél hónapig is lappanghat a szervezetben, így a következő hetekben újabb megbetegedésekre számítanak világszerte. Eddig 9 esetet azonosítottak, 3-an belehaltak a szövődményekbe. Bánkata összefoglalója.
6: Mazban és védőruhában hagyták el a hantavírussal fertőzött Hontiuszt az utolsó utasok és a legénység egy része hétfőn a Kanári-szigeteken. Az embereket a granadíjai kikötőből rendőri felvezetéssel buszokkal vitték egyenesen a repülőtérre, hogy elkerüljék az esetleges érintkezést a helyiekkel. Sikeresen lezártuk a műveletet, 2 nap alatt összesen 23 ország 125 utasát és személyzet egy részét evakuáltuk. Ők már vagy a saját országukban vannak, vagy éppen úton vannak hazafelé, nyilatkozta a spanyol egészségügyi miniszter. A kimenekítettek utolsó csoportja kedden megérkezett Hollandiába. A 2 mentesítő járat 28 embert szállított az Eindhoveni repülőtérre, akik között ausztrál, brit és új-zélandi állampolgár is van. Mielőtt az utasok hazafelé tartottak, az óceánjáró is elhagyta a Tenerife fejkikötőt és Rotterdam felé indult, ahol alapos fertőtlenítésnek vetik alá. A Hondiuson a legénység 25 tagja és 2 orvos maradt. A hajón szállítják annak a német férfinak a holttestét is, aki az utazás során vesztette életét. Az egészségügyi világszervezet közölte, eddig 9 esetet azonosítottak, ebből 7 pozitív lett, 2 még megerősítésre vár. Mivel a vírus lappangási ideje akár másfél hónap is lehet, további megbetegedésekre lehet számítani. Ezért indokolt az utasok és a kontakt személyek teljes elkülönítése. A hantavírus, az Andes-vírus lappangási ideje nagyon hosszú. Azoknál, akik elkapják, átlagosan mintegy 3 héttel később jelentkeznek a tünetek. De ez akár 40, esetleg 40-45 nap is lehet. Ez az oka annak, hogy az utánkövetési időszak ilyen hosszú, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi szakértője. A hajón a zárt környezet miatt gyorsabban terjedhetett a kór. A hatóságok abban bíznak, hogy az utasok evakuálásával és elkülönítésével sikerült felszámolni a gócpontot.
2: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópálya Ivándárda felé vezető oldalán a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet burkolat felújítás miatt lezárták. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínel és a Balatoni úton a Csúcs utca közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Balcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Közraktár utcában befelé, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Kovács Botont, PKK Info.
2: MÁV Info.
8: Jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom az országban. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat vasárnapig Szerencsés átorralja Újhely között. Ma estig Okány és Vésztő között, holnaptól május 28-áig Vésztő és Szeghalom között, május 15-től 22-ig Diósjenő és Balassa gyarmat között. Holnap kerékpárverseny miatt Békésvár megyében több helyi és helyközi autóbusz módosított időpontban indul, vagy terelt útvonalon megnövekedett menetidővel megálló kihagyásával közlekedik. Kishorváth Levente, MÁV Inform.
2: Időjárás jelentés.
9: A Dél-Dunántúlon lévő kiterjedt csapadékmező kelet felé tolódik, éjszaka már inkább a Dunától keletre eső tájakat öntözheti, jelentős mennyiség is hullhat. Eközben nyugat felől csökken a felhőzet, holnap már többnyire napos időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhők mellett reggelre északkeleten is eláll az eső. Éjjel veszít erejéből a szél, szerdán többnyire már csak élénk széllökések várhatók. A minimum általában 1 és 9 fok között alakul, szerdán délután 15-20 fok várható. Kókai Ádám, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Rácz Dorottya és Cseres Bea nevében is. Köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra.
2: Műsorajánlat.
10: Iskolások érzelmi nevelése a családban.
11: Amikor te hazamész a suliból és anyu megkérdezi, hogy mi történt veled, akkor te szívesen mesélsz?
12: Igen, kivéve akkor, hogyha éppen valami rossz dologról van szó, és éppen jó kedvem van.
13: Egyre több szó esik arról, hogy fontos megtanítani gyermekeinknek érzéseik felismerését, elfogadását, kifejezését és feldolgozását. Hol és hogyan volna helye az érzelmek megtapasztalásának és kezelésének a családban az általános iskolás gyerekeknél?
10: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
14: Jó napot kívánok, 3:45 a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindez csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, kell tartani újabb világjárványtól? A hantavírus nagyon ritka változatát mutatták ki egy óceániáron. És hallott arról, hogy nem csak az alváshiány, hanem a túl meleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 39666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A hantavírus, amely súlyos, gyakran halálos kimenetelű légzőszervi megbetegedést is okozhat, az elmúlt napokban került a figyelem középpontjába. Egy az Atlanti-óceánon közlekedő luxus óceánjáron tört ki a járvány, ami 3 ember életébe került és többen megbetegedtek. A hajó április 1-én indult Argentínából, majd antarktiszi és dél-atlanti térségeket érintett. A helyzet azért rendkívül komoly, mert az utasok több országból érkeztek, és néhányan még azelőtt leszálltak a hajóról, mielőtt teljesen világossá vált, hogy milyen fertőzésről is van szó. A legutóbbi hír, hogy egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött óceánjáróról. A WHO szerint a hantavírus esetében nem egy újabb COVID-típusú világjárványról van szó, de a hajó utasaira és a személyzetre is szigorú 42 napos karantén vár. Önök szerint mekkora fertőzés veszélyt hordozhat egy ilyen hatalmas óceánjáró, amelyre a világ számos országából felszálltak a turisták? A legfrissebb hír, hogy a Kanári-szigeteken az utolsó utasok is elhagyták a Hondius luxushajót. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vírus akár másfél hónapig is lappanghat a szervezetben, így a következő hetekben újabb megbetegedésekre számítanak világszerte. Mielőtt erről beszélünk, hallgassuk meg Bánkata összeállítását.
6: Maszkban és védőruhában hagyták el a hantavírussal fertőzött Hontiuszt az utolsó utasok és a legénység egy része hétfőn a Kanári-szigeteken. Az embereket a granadíjai kikötőből rendőri felvezetéssel buszokkal vitték egyenesen a repülőtérre, hogy elkerüljék az esetleges érintkezést a helyiekkel. Sikeresen lezártuk a műveletet, két nap alatt összesen 23 ország 125 utasát és személyzet egy részét evakuáltuk. Ők már vagy a saját országukban vannak, vagy éppen úton vannak hazafelé, nyilatkozta a spanyol egészségügyi miniszter. A kimenekítettek utolsó csoportja kedden megérkezett Hollandiába. A két mentesítőjárat 28 embert szállított az Eindhoveni repülőtérre, akik között ausztrál, brit és új-zélandi állampolgár is van. Mielőtt az utasok hazafelé tartottak, az óceánjáró is elhagyta a Tenerife kikötőt és Rotterdam felé indult, ahol alapos fertőtlenítésnek vetik alá. A Hondiuson a legénység 25 tagja és két orvos maradt. A hajón szállítják annak a német férfinak a holttestét is, aki az utazás során vesztette életét. Az egészségügyi világszervezet közölte, eddig 9 esetet azonosítottak, ebből 7 pozitív lett, 2 még megerősítésre vár. Mivel a vírus lappangási ideje akár másfél hónap is lehet, további megbetegedésekre lehet számítani. Ezért indokolt az utasok és a kontakt személyek teljes elkülönítése. A hantavírus, az Andes-vírus lappangás ideje nagyon hosszú. Azoknál, akik elkapják, átlagosan mintegy 3 héttel később jelentkeznek a tünetek. De ez akár 40, esetleg 40-45 nap is lehet. Ez az oka annak, hogy az utánkövetési időszak ilyen hosszú, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi szakértője. A hajón a zárt környezet miatt gyorsabban terjedhetett a kór. A hatóságok abban bíznak, hogy az utasok evakuálásával és elkülönítésével sikerült felszámolni a gócpontot.
15: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
14: A WHO és más hatóságok azt hangsúlyozzák, hogy nem kell világjárványtól tartani, ám nem túl megnyugtató, hogy akik időközben leszálltak, azokról nem tudjuk, hogy hordozzák-e a fertőzést. Ha a vírus valóban emberről emberre terjed, hogyan kell felkészülnünk a járvány megelőzésére? Erről is beszélgetünk dr. Nagy Anna biológussal, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársával, akit köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
14: No, hát itt azért, itt már bejátszóban sok minden elhangzott, hogy mit is kell tudnunk a hantavírusról, de hát ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, úgyhogy először beszéljünk Magyarországról, hogy itt milyen veszélyekkel kell szembenéznie annak, aki mondjuk például túrázni indul, mert hogy kiderült, hogy itt is van, Magyarországon is van hantavírus, már régóta, mondta ezt Rusvai Miklós virológus.
16: Igen, azt érdemes mindenek előtt tisztázni, hogy a hantavírusoknak számos típusa van, és hogyha ezeket a vírusokat földrajzi elterjedésük, illetve az okozott betegség alapján szeretnénk csoportosítani, akkor két nagy csoportot lehet elkülöníteni. Vannak az úgynevezett óvilági hantavírusok, ezek Eurázsiában terjedtek el, és bizonyos képviselőjük valóban Magyarországon is előfordulnak. Míg ezzel szemben az amerikai kontinensen elterjedt hantavírusok, ugye az újvilági hantavírusok, ezek közé tartozik a bejátszóban is említett Andes vírus, ami most a megbetegedéseket okozza a hajón. Magyarországon szerencsére az újvilági hantavírus fertőzésektől nem kell tartani. A nálunk előforduló hantavírusok ugye az eurázsiai csoporthoz tartoznak, és ezek más típusú megbetegedést is okoznak, elsősorban veseérintettséggel járó betegséget. Ez is lehet adott esetben súlyos, de ezeknél a vírusoknál például a halálozási mutató sokkal kedvezőbb, sokkal alacsonyabb a halálozás. Nálunk egyébként kétféle hantavírus okoz megbetegedéseket. Ezek az úgynevezett Pumala hantavírus, illetve a Dobrava Belgrád nevű hantavírus. Mind a kettőre jellemző, hogy veseérintettséggel járó megbetegedést okoznak. Talán a Dobrava Belgrád hantavírus, ami egy picit súlyosabb tüneteket tud produkálni, és hát a legsúlyosabb esetekben a betegek kórházi ellátásra szorulnak vesepótló kezelésre. De azt azért megnyugtatásképpen elmondanám, hogy ezek ritkán előforduló megbetegedések.
14: Lehet tudni, hogy mennyi, mondjuk az idén vagy tavaly, mondjuk Magyarországon hány eset fordult elő?
16: Igen, idén még nem diagnosztizáltunk esetet, tavaly 3 fertőzést diagnosztizáltunk. Úgy átlagosan, ha az elmúlt 10 év adatait tekintjük, akkor olyan körülbelül 5-10 esetet diagnosztizálunk évente, és sokan egyébként úgy esnek át hantavírus fertőzésen, hogy tünetmentesen átvészelik a fertőzést, vagy nagyon enyhe tüneteket produkálnak, és ezért nem is kerülnek ezek az esetek felismerésre. Tehát tulajdonképpen mi a jéghegy csúcsát látjuk, ugye a legsúlyosabb megbetegedéseket, amelyekkel kórházba fordulnak, kórházi ellátásra kerülnek a betegek, és ugye megtörténik a laboratórium.

0: tudnak emberre terjedni. Ugye alapvetően a rágcsálók terjesztik ezeket a vírusokat, ugye különböző rágcsálófajok, és ugye a rágcsálók nagy mennyiségben tudják a székletükkel, vizeletükkel, nyálukkal üríteni a vírust, és hát a leggyakrabban úgy lehet megfertőződni, hogy például mondjuk a rágcsálónak a különböző váladékai, hogyha beszáradnak, felverődő por formájában be tudjuk lélegezni, és ezáltal meg tudunk fertőződni. De ezek a vírusok, amik nálunk előfordulnak, emberről emberre már nem tudnak tovább terjedni.
1: Hol találkozhat a magyar ember ilyen rágcsálókkal, vagy rágcsálók ürülékével, nyálával, stb.?
0: Hát talán azt gondolom, hogy ugye olyan területeken, ahol a rágcsálók gyakrabban előfordulhatnak, például mondjuk akár hétvégi vendégházba, fészerbe, ritkán látogatott nyaralóba, hogyha az ember elmegy, akkor érdemes egy alapos szellőztetéssel kezdeni. Ahova esetleg a rágcsálók bejuthatnak, ott érdemes mondjuk egy takarítást végezni maszkban, nedves takarítást, hipós, vizes felmosást alkalmazni. Magyarországon hantavírus fertőzéseknek inkább vidéki területen, természetközeli területen élők kitettebbek. Vannak olyan bizonyos foglalkozások, amik picit magasabb kockázattal járnak már, ami a hantavírus fertőzést illeti, például erdészek, mezőgazdasági dolgozók, tehát ahol akár rágcsáló kontaktus előfordulhat.
1: Tehát akkor az valóban úgy van, hogy a túrázók vannak a legnagyobb veszélyben, ahogy Prusvai doktor úr mondta?
0: Igen, így van. Alapvetően erre érdemes figyelni, ha például mondjuk valaki olyan vendégházba megy, ami egyébként mondjuk ilyen erdei kis kulcsos ház, vagy olyan terület, vagy olyan szállás, amit ritkán látogatnak, akkor érdemes arra felkészülni, hogy mondjuk egy alapos szellőztetés, nedves takarítást végezzen az ember.
1: És hogyha esetleg elpusztult rágcsálót találunk, akkor azt nyilván gondolom, hogy ne puszta kézzel érintsük.
0: Igen, ilyenkor érdemes gumikesztyűt húzni, alaposan fertőtleníteni, utána a kezünket, maszkot érdemes használni, tehát ezeket az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket érdemes megfontolni.
1: Lássuk, mit mondanak a hallgatók. Mai első beszélgető partnerem Miklós, jó napot kívánok!
2: Készsokom, Zsuzsa, és üdvözlöm a szakértő asszonyt is, mint a szerkesztő asszonyt is. Hát köszönöm szépen a kimerítő szakmai tájékoztatást. Egy pillanat, ezt kinyomom. No, szóval én azért ennél sokkal szkeptikusabb vagyok, ugyanúgy szerintem nagyon nagy a párhuzam, a hasonlóság a COVID és a mostani antivírus elterjesztése között. Ugyanis úgy látom, hogy nem véletlen talán az sem, hogy mindez az üdülési szezonnak a kezdetén történik. Ha hozzáveszem, hogy óriási bizalmi deficit van a WHO felé, mióta világszerte, mióta a COVID elterjedt, és hát azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy a WHO-nak a vezetője az a Tedros Adhanom, hogy hívják, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aki egy etióp terrorista volt, a Tigray Frontnak a vezetője, és a saját hazájában 3 kolera járványt nem tudott megfékezni, még ottani egészségügyi miniszter korában. Továbbá a WHO elkezdte kidolgozni a globális pandémia szerződést, amelynek a lényege, ez felülírná a nemzeti alkotmányokat egy egészségügyi vészhelyzet esetén. Én azt hiszem, hogy esetlegesen erről is szó lehet, arról nem beszélve, hogy ha végignézem, ez a hajó Argentínából indult.
1: Igen.
2: Na most Argentínából Görögországba szállítottak egy hajórakományi fagyasztott csirkehúst, amelynek a 80%-ában szalmonella vírust fedeztek föl, és úgy, ahogy van, visszaküldték az egészet. Ha ehhez hozzáteszem, hogy a Mercosur megállapodás pont erről szól, hogy Európában hogyan lehet dél-amerikai, többek között argentin termékeket szállítani, akkor nem nehéz felfedezni, hogy itt esetleg intézményesen Európa megmérgezéséről is szó lehet. Továbbá Kegyed is említette, hogy még mielőtt

0: a hajóról, még mielőtt kiderült volna, hogy a hajón a vírus elterjed, előtte nagyjából 50 fő kiszállt, és szétszélettek a világba. Na most ezt értelmezhetem úgy is, hogy ez valószínűleg talán nem véletlen. Én legalábbis nagyon gyanakú vagyok ezzel az egésszel kapcsolatban, úgyhogy egy nagyon komoly politikai vetületet látok ebben az egészben, és most, hogy ez valós vagy nem valós, természetesen elfogadom dr. Nagy Annának az ismertetését, de élek a gyanúperrel, hogy itt egészen másról van szó, és megint csak az lehet a dolog mélyén, mint a Covid-nál is, hogy megfélemlíteni elsősorban Európát, de nem csak Európát, hanem az emberiségnek azt a részét, aki esetleg erre fogékony.
1: Köszönöm. Én is köszönöm, Miklós, hogy telefonált, viszont hallásra. Nyilván nagyon ennek nem az a feladata, hogy most itt találgasson az eredetet illetően, hogy de attól függetlenül azért ez kérdés, hogy el tudja képzelni, hogy egy ilyen vírust valaki szándékosan indít útjára.
2: Több részletben reagálnék itt a felmerült kérdésekre és felvetésekre. Sokakban okozhat rossz érzést ugye ez a mostani helyzet, hiszen mindenkinek a COVID-pandémia jut először eszébe egy veszélyes és potenciálisan emberről emberre terjedő vírus fertőzés hallatán. Ugye itt az újvilági hantavírusok közül sajnos az Andes vírus az egyetlen olyan újvilági hantavírus, ahol potenciálisan tud emberről emberre terjedni ez a vírus. Viszont vannak fontos különbségek e között a kórokozó és például a COVID-pandémiát okozó SARS koronavírus 2-es vírus között. Az Andes vírus alapvetően egy zoonózis, és kevéssé adaptálódott az emberhez. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazkodott ahhoz, hogy emberről emberre könnyen tudjon terjedni.
1: Ez nem lehet, hogy csak időkérdése?
2: Potenciálisan bármilyen vírus esetén előfordulhat, hogy mutálódik olyan irányban, hogy könnyebben tud emberről emberre terjedni, de egyelőre ennek még nem látjuk jelét az Andes vírusnál. Ugye itt azt érdemes tudni, hogy ilyenkor ugye nem csak a diagnosztikára irányulnak a vizsgálatok, és ugye a gyors azonosítására a potenciálisan fertőzött személyeknek, hanem egyéb vizsgálatokat is végeznek a laboratóriumok, többek között ugye szekvenáljuk a vírusnak a genetikai állományát, ami lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk már ismert szekvenciájú Andes vírus törzsekkel a kórokozót, és ezek alapján lehet következtetni arra, hogy ez egy nagyon új kórokozó, ami hordozza azt a veszélyt, hogy könnyen tud emberről emberre terjedni. Egyelőre nem látunk ilyen változást, de ezért is nagyon fontos, hogy az eseményeket a mikrobiológiai laboratóriumok is szorosan nyomon kövessék, és elvégezzék ezeket a szükséges vizsgálatokat. Ebből a szempontból egyébként nagyon jól működik a nemzetközi rendszer. Van egy európai referencia laboratóriumi hálózat, amelyen belül a vizsgálati protokollokat és az információkat nagyon jól megosztják egymás között a laboratóriumok. Az elmúlt napokban a mi laboratóriumunk is intenzív egyeztetésekben vett részt ennek kapcsán, úgyhogy ilyenkor ugye a tudományos közösség és a laboratóriumi hálózat informálja egymást, és segítséget is tud nyújtani egymásnak, illetve harmonizálják a laboratóriumi módszereket is.
1: Ezt nyilván azért attól függetlenül ön is belátja, hogy abban azért van igazság, amit Miklós mond, hogy a COVID járvány után azért az embereknek igencsak megrendült a WHO-ban a bizalmuk, és valóban itt van egyébként ez a közös kezelése majd a járványoknak, amire törekszik a WHO. Ugye itt nagy tiltakozások is vannak, meg aláírásgyűjtés is ezzel kapcsolatban, hogy ugye itt ne a tagállamok döntsék majd el, hogy milyen védőoltásokat kell az embereknek beadni, hanem majd ezt eldönti helyettük a WHO.
2: Ugye azért itt alapvetően szakmai alapokra helyezik ezeket a döntéseket, tehát a WHO ajánlásokat tesz, és hát alapvetően ebben a mostani...
1: Igen, de ezt akarják megváltoztatni.
2: Én nem tudok róla, hogy ebben a helyzetben bármilyen ilyen irányú változtatás történt volna, vagy ezt kilátásba helyezték volna. Ajánlásokat tesz a WHO, és együttműködik például az Európai Járványügyi Központtal, illetve az adott országoknak a hatóságaival, tehát azért van némi mozgástér az adott országokon belül is a helyzet kezelésében.
1: Reméljük, hogy ez így is marad. Innen folytatjuk majd, most viszont 5:30 után 2 perccel a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Kinevezte az új kormány minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a 16 tárca vezető megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Az országgyűlés jelenleg ülésezik, és hamarosan esküt tesznek a miniszterek, ezzel pedig jogilag is hivatalba lép az új kormány. Az otthonteremtési hitelek, csók, falusi csók, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest megyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt rájuk, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. Ma este a Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével megkezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jacobson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. Itthon többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható zápor, zivatar, emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet, a hőmérséklet hajnalban 1 és 9, napközben 15 és 20 fok között alakul.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: Jó napot kívánok, 5:30 után 5 perccel ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, kell újabb világjárványtól tartani? A hantavírus nagyon ritka változatát mutatták ki egy óceániáron. És hallott arról, hogy nem csak az alváshiány, hanem a túlmeleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 030-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, rövid szöveges üzenetet pedig a 39666-os számra írhatnak. Továbbra is itt van velünk dr. Nagy Anna, biológus, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központból. És beszéljünk először arról, itt mielőtt a következő hallgatót bekapcsolnánk, hogy sokan mosolyognak azon, hogy hantavírusnak nevezik ezt a kórokozót, de honnan származik ez az elnevezés? Nyilván nem a hazugságból.
2: Igen, igen, valóban megmosolyogtató a neve a hantavírusok csoportjának. Ugye a zoonózisokat előszeretettel nevezik el arról a földrajzi területről, ahol felfedezik őket, és a hantavírusok a Hantán folyóról kapták az elnevezésüket. A 70-es években, 76-ban izolálták ott először a Hantán vírus nevű kórokozót, ami ugye az egyik faja a hantavírusoknak, de egyébként már korábban a koreai háború idején is okozott megbetegedéseket, vélhetően ugyanez a vírus, akkor a katonák körében figyeltek föl nagy számú lázzal, illetve veseérintettséggel járó megbetegedésre, és valószínűleg ugye ez a kórokozó okozta a betegséget. Úgyhogy egy folyóról kapta alapvetően a víruscsoport az elnevezését.
1: Na hát akkor mielőtt tovább beszélgetnénk, hallgassuk meg most Kovács Márton összeállítását.
6: A mostani vírus az az andoki változat, vagy Andes változat, ez Dél-Amerikában van, és ez az, ami leginkább hajlamos arra, hogy emberről emberre terjedjen, mert tüdőödémát, tüdőgyulladást okoz.
7: Mondta Rusvai Miklós virológus az óceánjárót érintő fertőzésekkel kapcsolatban.
6: Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utaskísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgban. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardess-t, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben, de egy ilyen rövid kontakt, az, hogy lehetővé vált a vírus átadása, ez minden esetben nagyon gyanús.
7: Aki megfertőződött, akár 45 napig is hordozhatja a hantavírust úgy, hogy nem tud róla. Ez a lappangási idő szokatlanul hosszú. Erről már a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa beszélt. Szlávik János azt mondta, ahhoz, hogy pontosan megismerjék a vírust, meg kell vizsgálni annak genetikai szerkezetét, a fertőzöttet pedig különleges körülmények között kell megfigyelni.
8: Aki már beteg, azt úgy kell kezelni, olyan helyen és olyan módon, hogy még véletlenül se fertőzhesse meg például az ápoló személyzetet. Az ilyen típusú járványoknál nagyon gyakran az ápolók, orvosok, családtagok betegedtek meg legelőször. Erre ma már nagyon jó protokollok vannak Magyarországon is, hogy milyen izolációs szobába kell elhelyezni, hogy kell beöltözni az ápoló személyzetnek. Sajnos más nem tudunk tenni, hiszen specifikus terápia, akár védőoltás nincs erre a betegségre.
7: Magyarországon 2024-ben 8, tavaly 3 hantavírusos esetet regisztráltak. A hantavírus fertőzés a vérzéses lázak közé tartozó betegség. Mivel a kórokozót rágcsálók hordozzák, ezért a kirándulókat, a mezőgazdasági munkásokat és a terepen mozgó katonákat veszélyeztetheti elsősorban. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint jelenleg nincs engedélyezett antivirális kezelés, és vakcina sem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg tudják kezelni. Brit, texasi és dél-afrikai kutatók azonban már dolgoznak egy olyan védőoltás kifejlesztésén, amely az andoki típus ellen is hatékony.
4: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
1: Kedves hallgató kapcsolásával folytatjuk most a műsort. István van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, István!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is. Én elég szkeptikus vagyok az oltásokkal kapcsolatban is, magával ezzel a világjárványos történettel is. Az ötös cirkusz jutott eszembe, akkor van másik. Tehát ha van ez a hanta, ez lehet, hogy elmegy, de lehet, hogy lesz egy következő, aminek lehet, hogy meg is lesz az ellenszere. Tehát olyan kutatásokat folytatnak olyan emberek, akiknek lelkiismerete, nyugodtan mondhatom, hogy szinte nincs, ami gyakorlatilag akár az egész emberiség életét vagy jövőjét veszélyezteti. Én azt tanácsolnám minden embernek.
1: De milyen kutatásokra gondol István?
9: Olyan, hogy milyen, mondjuk úgy, hogy teremtett vírusokat szabadítanak az emberiségre.
1: Tehát biológiai fegyverekre gondol akkor magyarán.
9: Így pontosan. És ezek, uh-huh. ezek a dolgok gyakorlatilag mondom az emberiség jövőjét fenyegetik. De akik ezt esetlegesen elindítják, annak azoknak esetleg már megvan az ellenszere is, hogy nekik ez nem probléma. Na de én azt javasolnám minden embernek, hogy a legnagyobb probléma minden vírussal kapcsolatban és minden betegséggel kapcsolatban maga a félelem. Minden betegség azért van, hogy az ember azt valahol feldolgozza, valamire figyelmeztetik. Az, hogy mi volt ebben a Covid-dal, hogy milyen törvényeket hoztak, és ez a WHO most olyan rendelkezéseket hozott, és az új vezetés, aki most hatalomban lépett, nem szolgálatra, én úgy gondolom, hogy hatalomra, ezzel már kimondták, hogy a WHO-ból nem lépnek ki. Na most Amerika nincs benne WHO-ban, érdekes módon, és ott elég komoly olyan törvényi utánjárás van a Covid-dal kapcsolatban, felelősséget vesznek elő gyártókat. Senki ne higgye azt, hogy néhány hónap alatt lehet egy biztos hátterű vagy minőségű oltást, oltó védelmet előállítani. A másik meg az, hogy egyszerűen, ha valaki védőoltást elfogadja, beoltják, mert ő kéri, beoltják, akkor ő védve van, mondjuk így. Akkor ne akarjanak mindenkit, tehát választható legyen a dolog, de ez a WHO ezt kötelezővé akarja tenni azt, hogy tessék mindenkit beoltani. Na ez az, ami ez a nanotechnológiával, ezzel az őrülettel, ami hát bizonyítékok vannak rá, hogy milyen belső változásokat, milyen véralvadásokat idézett elő, és hány ember pusztult ebbe bele. A másik meg az, hogy a lélegeztetőgépek hány ember tettek el lábalól. Tehát itt olyan felelősök vannak, akik nevet gyakorlatilag nem merik bántani, mert az orvoslás, az még a nevében is orvoslás. Tehát ha az ember szellemileg, lelkileg rendben van, akkor semmilyen betegségtől nem kell félnie.
1: Köszönöm szépen István a véleményét, és akkor most dr. Nagy Anna biológusra nézek, szóval kétségtelen egyébként, hogy nyilván a fegyverkezésnek részét képezi a biológiai fegyvereknek a létrehozása, és ezt tudjuk, ezt kár lenne tagadni. Azt ön hogy látja, hogy egyébként így milyen fajta módon lehetne adott esetben a tudománynak ezzel a ténnyel valamit kezdeni?
2: Én azt gondolom, hogy a transzparens kommunikáció az mindenféleképpen segíthet. Nagyon, ugye itt most egy oltásszkeptikus véleményt hallottunk.
1: Igen.
2: Én ezzel nyilván biológusként és mikrobiológusként vitatkoznék, de azt gondolom, hogy nagyon fontos a tudománykommunikáció, fontos informálni az embereket, és ez nehéz feladat, mert alapvetően a tudományban vannak kérdések és kételyek, és ezt nehéz megértetni az emberekkel és elfogadni.
1: De egyébként a Covid-dal kapcsolatban minden kétséget kizáróan kiderült valaha is, hogy honnan indult?
2: Elég nagy valószínűséggel ez egy természetből jövő kórokozó, ugye eredendően ez is egy zoonotikus vírus volt, ami viszont kiválóan adaptálódott ahhoz, hogy jól tudjon emberek között terjedni, és ugye kialakult egy járvány ennek nyomán. Ez azért nem egy olyan meglepő dolog, ugye a zoonotikus vírusokban benne van ez a potenciál, változhatnak a kórokozók. A mi feladatunk az, hogy nyomon kövessük ezeket az eseményeket, kivizsgáljuk az eseteket, nyomon kövessük ezeket a változásokat, és a járványügyi szakembereknek pedig a feladata, hogy kezeljék a helyzetet, illetve adott esetben itt most gondolok a jelen Andes vírus által okozott megbetegedésekre, illetve a hajó utasaira. Itt fontos, hogy ugye a megfelelő járványügyi intézkedéseket elvégezzék, a vizsgálatát ezeknek a személyeknek, ha szükség van rá, akkor a laboratóriumok el tudják végezni.
1: Tudunk arról valamit, hogy hol tart ez a kontaktus kutatás? Van itt egy érdekes esemény, amit ír Hausladen Teodóra aláírással érkezett. Mint ön is említette, írja nekem a hölgy, hogy az imént a leszállt 40 ember nem tudni, hogy hol van, vagy hol merre van. Ez hogy lehet? Egy luxushajóra felszállt úgy 40 ember, hogy nem tudják a nevét, címét, nemzetiségét, elérhetőségét és mindenféle adatát?
2: Nem tudják, vagy nem akarják ezt a nyilvánossággal megosztani. Tehát alapvetően a járványügyi szervek között működik a kommunikáció, és vannak olyan figyelőszolgálatok, amelyek például olyan eseményeknél, hogyha mondjuk fertőző beteg utazik egy repülőn, vagy akár itt a hajó kapcsán, akkor felveszik az adott ország járványügyi hatóságával a kapcsolatot, megosztják az elérhetőséget, és ezáltal be lehet avatkozni, illetve lehet figyelmeztetni ezeket az utasokat, és meg lehet hozni ezeket a szükséges intézkedéseket.
1: Árpád van velünk a vonalban, halljuk, hogy mi az ő véleménye. Jó napot kívánok, Árpád!
10: Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek! Hát az én meglátásom az egy kicsit másabb, mert hogy most szóba került a koronavírusnak a kezelése is, és hát kiderült az, hogy olyan régi hagyományos megoldások lettek elhallgattatva, ami sokkal hatékonyabbak, mint például bármely oltás. És itt nem azt mondom, hogy az oltásokkal probléma van, hanem vannak lehet egyszerűbb megoldások is. Gondolok például itt, mert hogy az ember mintákat keres minden területen, és ezeknek a mintáknak a felismerése és alkalmazása lehet, hogy más területen is hatékony. Tehát ugyanúgy, ahogy a koronavírus esetében az ammónia ellenszerként működik, sőt már világszabadalommal is rendelkezik. Ugyanúgy ki kellene próbálni esetleg ennél a vírusnál is, hogy mivel hasonló a felépítése, hasonló tüneteket mutat, tehát hasonlósággal ugyanúgy le tudja semlegesíteni a vírust, tehát egy savbázis reakcióval. Igazándiból csak a mennyiséget...
1: De most azt mondja Árpád, hogy a Covid vírus, meg ez a hantavírus, ami itt most a luxushajón terjedt, ez szerkezetileg azonos?
10: Hasonló, nem azt mondtam, hogy azonos, hasonló, csak mondom, mivel az ember mintákat vél felfedezni, a minták alapján ki lehet találni, hogy esetleg melyik irányba kell elindulni, mert itt azt mondták, hogy hipó, meg mit tudom én, de a sav, de itt meg luggal kell dolgozni.
1: Értem.
10: És hát, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a régi gyógymódokban például infúzióként, vagy hát vénásan adtak be még ammóniát is, és meghatározták, most nem mondom meg, hogy mennyi az a mennyiség, amit még elvisel az ember, de a vérnek a lugosításával akár már a fertőzöttséget is ki lehet küszöbölni, sőt, más vírusok esetében is esetleg megoldást nyújthat.
1: Oké, köszönöm szépen a felvetését, de azért kérdezzük meg a szakembert, hogy mit szól a hallottakhoz?
2: Senkit nem biztatnék, hogy ilyen házi praktikákat alkalmazzon. Alapvetően nagyon boldogok lennénk, hogyha egyszerűen és egy univerzális módszerrel lehetne gyógyítani ezeket a vírusfertőzéseket, de sajnos még az sem állja meg a helyét, hogy a koronavírusok, illetve a hantavírusok olyan nagyon hasonlítanának egymáshoz. A genetikai állományuk is eltérő, RNS vírusok, de azon belül más felépítésűek, más szerkezetűek, másik víruscsoporthoz tartoznak, tehát azért vannak releváns különbségek ezek között a kórokozók között. Egyébként ezt lehetett itt a bejátszóban is hallani, hogy tüneti kezelést tudnak alkalmazni az Andes vírus által okozott megbetegedésben szenvedő betegek esetén. Nagyon sok vírusfertőzésnél ez valóban probléma, hogy nehéz egyébként terápiás, megfelelő terápiás, célzott terápiás szert találni. Ez azért van, mert a vírusok eléggé egyszerű képződmények, gyakorlatilag a vírus egy fehérje burokba csomagolt örökítő anyag, ami az egyszerűségéből adódóan, amikor megfertőz minket, akkor a gazda szervezetnek a fehérjeit, enzimeit használja fel a saját szaporodásához. Ezért nagyon nehéz olyan terápiás szert találni, ami célzottan tudja gátolni a vírus szaporodását vagy működését, de közben nem bántja a mi anyagcsere folyamatainkat is. Úgyhogy nem az az oka, tehát annak, hogy az Andes vírus kezelésére még nincsen adekvát terápiás szer, annak nem az az oka, hogy ez egy elképesztően különleges vírus, aminek a veszélye ebben rejlik, hanem ez sajnos a legtöbb vírusfertőzésre igaz. Vannak kivételek, de nehezebb a dolgunk a vírusok esetén.
1: Védőoltás sincsen, ugye, bár itt elhangzott talán a bejátszóban, hogy már kísérletek folynak ezzel kapcsolatban. Azt lehet tudni, hogy ezek hol tartanak, ezek a kísérletek?
2: Semmiképpen sincsenek olyan fázisban, hogy ilyen nemzetközileg elérhető lenne vakcina, tehát én azt gondolom, hogy erre még sajnos várnunk kell. Ugye alapvetően az Andes vírus egy korlátozott földrajzi előfordulású vírus, ami azért viszonylag, ha világviszonylatban gondolkodunk, akkor kis számú megbetegedéseket okoz, úgyhogy valószínűleg a vakcina fejlesztésére még várni kell.
1: Na akkor lássuk, mit írnak a hallgatók. Egy SMS-t már olvastunk, aztán nézzük tovább. Egy 30-as számról érkezett, sajnos későn derült ki, hogy hantavírusról van szó, addigra már sokan szétszórodtak a világban, és mi van az eredendő helyen Argentínában? Na, hát ez egy érdekes kérdés, ugye, mert hogy Argentínából indult ez a hajó, és ott ugye itt egy ilyen hosszú túrát tett állítólag az a házaspár, talán, ha jól emlékszem, akik felszálltak ugyanerre a hajó, és elterjesztették ezt a fertőzést, és ők sajnos bele is haltak ebbe.
2: Igen, így van, ez abszolút jogos kérdés, hogyha itt az időpontokat figyelembe vesszük, tehát hogy mikor indult el a hajó Argentínából, és ahhoz képest mikor jelentkeztek a házaspár ugye férfi tagjánál a panaszok, és hogy mennyi a lappangási ideje a hantavírus fertőzésnek, akkor elég valószínű, hogy ők nem a hajón szedték össze a fertőzést, hanem Argentínában, ahol előtte hosszabb ideig kirándultak. Argentínában, Chilében, ha jól tudom, tehát minden bizonnyal elég valószínű, hogy ők a környezetből szedték össze, vélhetően a már említett rákcsáló kontaktushoz kapcsolódó módon, de egyébként még a pontos járványügyi nyomozás zajlik, tehát a forrás, illetve a fertőződés helyének az azonosítása.
1: Tehát attól, hogy ők ezt a vírust felszedték, attól nem feltétlenül szükséges, hogy Argentinában járvány legyen.
2: Nem, egyáltalán nem, és
1: mert
2: nem is tudunk róla.
1: Mert feltételezem, hogy ez az, amit a hallgató itt most tudni szeretett volna, hogy akkor Argentinában van-e járvány,
2: igen,
1: vagy sem. Oké, okay, Ildikó van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Ildikó!
11: Jó napot kívánok, Zsuzsa, üdvözlök mindenkit! Hát lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy ha én azt mondom, mikor meghallottam ezt a rádióba, ezt a hantavírusnak a jelenlétét, hogy hát borzongató. Hát lehet, hogy azt mondja sok ember, hogy ez túlzás, de ha igazán belegondol az ember azokba a dolgokba, mennyi párhuzam van a Covid-dal és e-közt, meg amit hallottunk most a rádióba hozzászólókkal, hát akkor igenis hátborzongató. Hát végeredményre már minden olyan dolog elhangzott, amire én rá akartam kérdezni, hát ugye az az 40 vagy 50 ember, aki leszállt, és akkor el is tűnt a világba, hát azokkal is mi van például, akkor hol szedhette föl az a holland házaspár, aki ugye meghalt, hát ugye Argentinába szedték föl, ugye, de hát ha ebbe is belegondolunk, hát egy hajónak az utasa biztos nem megy ki egy olyan helyre, ahol elhullott, fertőzött állatok vannak, és ott kotorászik. Szóval ez annyi kérdőjelet felvet, hogy szinte hihetetlen.
1: Hát nyilvánvalóan nem az elhullott állatok között kotoráztak, itt Nagy Anna biológus már elmondta, hogy itt tulajdonképpen a rákcsálók széklete, nyála, stb. Az, ami terjeszti ezt a kort, úgyhogy tulajdonképpen nyilván csak hozzá kell érni ezekhez a fertőzött növényekhez, gondolom fűhöz, fához, vadvirághoz, ahogy ezt mondani szokás. Köszönöm szépen, Ildikó, és Klárát is nagyon röviden meghallgatjuk gyorsan, mielőtt összegzünk majd.
12: Üdvözlöm neked, Zsuzsa, üdvözlöm Önöket. Nekem kérdésem lenne.
1: Igen.
12: A szakértő hölgyhöz, mégpedig az, hogy a stewardess hogyan fertőződhetett meg az utastól. Hát gondolom, hogy segítette leszállni, vagy közvetlenül beszélt vele, és a levegő által fertőződött meg. Tudnélik, hát nyilvánvaló, hogy nem volt közöttük hosszabb kontaktus, hogy megfertőződjön. Engem ez érdekelne, hogy hogyan történt ez ilyen rövid idő alatt.
1: Köszönjük szépen, Klára, a kérdést. Tudunk erre válaszolni?
2: Legjobb tudomásom szerint, de lehet, hogy én tévedek, a stewardessnél végül kizárták a fertőződést, tehát alapvetően egyébként, hogy a kérdésre is válaszoljak, itt ugye egy szorosabb kontaktus szükséges ahhoz, hogy általában az Andes vírusnál, hogy emberről emberre tudjon terjedni. Potenciálisan mondjuk egy nagyon hosszú repülőút az ugye egy szoros kontaktust teremthet, hogyha mondjuk valaki a fertőzött közvetlen közelében tartózkodik hosszabb ideig, viszont annak a valószínűsége, hogy ez a fertőzés végig söpörjön mondjuk egy egész repülőn, nagyon-nagyon minimális. Tehát ez a vírus nem terjed olyan könnyen emberről emberre, mint a COVID pandémiát okozó kórokozó, ami egy tipikus ugye, légúti terjedést mutató vírus, nagy mennyiségben ürül a légúti váladékokkal, és igazából hosszú távon is aeroszolként jelen tud lenni a levegőben, és könnyen meg tudja fertőzni a fogékony személyeket. Az Andes vírusnál
1: itt a hosszú
2: nem...
1: idő az fontos, tehát mondjuk a pesti közlekedésben buszon, villamoson, héven nem valószínű, hogy megfertőződhetnénk, ha ez a vírus lenne itt Magyarországon, de nyilván nem ez van. De ugye
2: igen,
1: akkor erről...
2: igen, erről van szó pontosan. Egyáltalán nem valószínű, hogy ez, tehát Magyarországon ez jelenleg tehát nincs oka pánikra, és gyakorlatilag nincs valószínűsége annak, hogy megfertőződjünk akár a BKV-n, akár bármilyen tömegközlekedési eszközön. Egyébként ismertek a szakirodalomból olyan esetek, ahol ugye leírták konkrétan, hogy hogyan történt az emberről emberre terjedés az Andes vírusnál, és a nagy része ezeknek az eseteknek olyan jellegű szoros kontaktus volt, hogy például rokonok, egy háztartásban élők adták át egymásnak a fertőzést. Volt olyan eset, ahol egy ágyban aludtak a rokonok, és úgy történt átadás, tehát úgy került át egyik szeméről a másikra a vírus. Tehát mindenféleképpen egy szorosabb és hosszabb ideig tartó kontaktus szükséges ahhoz, hogy ez az átviteli lehetőség kialakulhasson.
1: Szigorúan egy percünk van hátra. Ugye itt a klímaváltozás kellős közepén tartunk, és hát nyilván itt újfajta kórokozók jelennek meg, újfajta szúnyogok, mutáció révén, kullancsok, stb. Mire számíthatunk a jövőben?
2: Nos igen, ugye a nyári időszakban kezdődik a szúnyog szezon, tehát vannak más kórokozók is, amik például rovarcsípéssel tudnak terjedni. Magyarországon például a nyugatnílusi vírus az, aminek hamarosan kezdődik a szezonja. Ez is egy picit egzotikusabb nevű kórokozó, holott régóta ismert a hazai jelenléte. Valószínűleg a melegedő klíma, az elhúzódó nyári melegek egyúttal például egy elhúzódóbb szúnyogszezont is eredményezhetnek, ami hatással lehet a megbetegedések előfordulására.
1: De el tudja képzelni, hogy világjárványok jönnek a klímaváltozás tekintetében, és most már tényleg csak igennel és nemmel tud válaszolni.
2: Hát azt gondolom, hogy egy világjárvány kockázatának minimális az esélye jelenleg.
1: Köszönöm szépen.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
3: 17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormány miniszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Sólyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában, és ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet holnap már megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kabinet olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén mondott beszédében, amelyben bemutatta a tárcavezetőket. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra, a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket. Az SZIA rendszerben a minimálbér adóterhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnt a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A családi adókedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálaton vagy az infovonalon kérjenek segítséget. Mesterséges intelligenciával készített hamis hirdetésben éltek vissza a Semmelweis Egyetem rektorának fotójával és hangjával, ezért az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket. A közösségi médiában terjedő videóban Merkeli Béla egy gyógyhatású készítményt népszerűsít, ám az egyetem közleménye hangsúlyozza, hogy orvosaik soha nem reklámoznak gyógyszereket. A fogyasztókat arra kérik, hogy gyógykészítményeket kizárólag legális forrásból szakorvosi konzultáció után szerezzenek be. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozza, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius-óceánjáron kialakult járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését. Ma este a Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével megkezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. A nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook kiemelte, hogy a mostra május 24-i záró ünnepségén olyan műveket szeretnének jutalmazni, amelyek évtizedekig érvényesek maradnak. Ami a hazai időjárást illeti, többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Hajnalban 1 és 9, holnap napközben 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Műsorajánlat.
6: Kalendárium.
7: Múzeumok majálisa. Programok a Budapesti Történeti Múzeumban. Csurva László történész főigazgató lesz a vendégünk. Láncreakció. Vajda Katalin drámája Szilárd Leó fizikus életéről a Pesti Vigadóban. Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjét, a Marica grófnőt mutatták be a Győri Nemzeti Színházban. És Benc úr, Ripő Rónai Kassák, grafikai plakátokon a múlt századforduló Magyarországa az Országos Széchenyi Könyvtárban.
6: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
2: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
3: 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Hallott arról, hogy nem csak az alvás hiány, hanem a túl meleg utastér vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést. 759-52-00 ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérnek, 39666, ez pedig az SMS számunk, ahova rövid szöveges üzenetet küldhetnek. Unalmas főút, monoton autópálya, lankadó figyelem, meg annyi veszély leselkedik ránk vezetés közben. Éberségünket sok minden próbára teszi. Ilyen az alvás hiány, a fáradtság, de ugyanígy veszélyességet növel a túl meleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is kockázatot jelenthet. Szakemberek szerint a hangos zene, vagy a vezetés közbeni telefonálás is elterelje a sofőr figyelmét. Hogy mi minden vonhatja el a koncentrációt vezetés közben, és mit tehet ellene. Erről beszélünk a következő percekben. Előbb azonban hallgassuk meg Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökét, akit Bicsák Eszter kérdezett.
9: Nagyon fontos az, hogy megfelelő időközönként álljunk meg, és mozogjunk egy picit, hogy az éberségünket visszakapjuk. Mielőtt kiszállunk, 5 foknál nagyobb különbség ne legyen a külső és belső hőmérséklet között. Ugye az autón, minden autón ma már ugye van egy hőmérsékletjelző, a külső hőmérséklete, és nagyon fontos, hogy olyan hőmérsékletben, olyan közegben utazzunk, ahol mi az éberségünk megmarad, ami nekünk a közlekedésben komfortos, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy az autó megfelelő műszaki állapotban legyen. Mindenkitől azt kérem, hogy végeztesse el a járműnek a rendszeres karbantartását, ellenőrzését. Higgyék el, hogy a közlekedés biztonságon belül a jármű biztonság az egyik legfontosabb dolog.
10: Hány száz kilométer az, amit biztonságban el tud vezetni egy sofőr, vagy ebben mekkorák az egyéni eltérések? Itt nagyon sokan vannak, akik viszonylag rendszeresen járnak külföldre, akár munka, akár más miatt, akár Németországig. Ott már ilyen 600-800-1000 kilométerekről is beszélünk.
9: Nem tervezhető a mai közlekedés, hisz felújítások vannak egész Európában, nem csak Magyarországon. Egy csomó olyan dolog bekövetkezhet, baleset, amire nem számolunk. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy 1-1.5-2 óránként legalább tervezzünk megállást, és nagyobb átlagsebességet az autópályán ne tervezzünk, mint 90-100 kilométer, amit egy óra alatt fogunk tudni haladni. Fontos az, hogy éberek tudjunk maradni. A közlekedési szituációkat nézzük, ebben az esetben várhatóan kevesebb lesz a baleset.
5: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
3: Nos, önök mit tesznek a saját érdekükben, hogy vezetés közben éberek maradjanak? Ez a kérdésünk a műsor hátralévő részében, és Csaba van velünk itt a vonalban. Jó napot kívánok, Csaba!
11: Kezdjét csókolom, üdvözlöm a hallgatókat, meg önt és Zsuzsanna. Én csak azt tudnám erre mondani azért, hogy azért ez emberfüggő ez a dolog, hogy ki milyen bírással bír egy vezetésnél, de hogyha a városba utazik az ember és átnéz egy-két autóba, olyan nyomorék módon ülnek az emberek a kocsiba, hogy az valami borzasztó.
3: Mire gondol?
11: Hát amikor a kormányt a nő például a mellére húzza.
3: Ja, hogy nagyon közel ül az ablakhoz, hogy kilásson, erre gondol?
11: Hát nem az... Nem az
3: igen, hát ezért húzza a mellére a kormányt.
11: Nem az ablakhoz akar közelülni, hanem rosszul van beállítva minden az autójába.
3: Hát igen, csak ő nyilván azt képzeli, hogy jobban kilátva közelebb van.
11: Igen, de tehát egy nagyon fontos, én szoktam a oktatókat egy kicsit így fricskázni, nem véletlenül, mert ez is az oktatásnak egy nagyon nagy hibája, hogy abban az autóban, amiben oktatnak egy embert, és utána egy teljesen más típusú autóba ül át, teljesen más beállításokat kell figyelembe venni. Uh-huh. De amikor ezt nem teszi meg az ember, hanem ahogy az oktatónál megtanulta, hogy így ül, mert az oktató azt mondja neki, hogy 10-10-zel fogd a kormány meg, bla bla bla, ezeket a sablon szövegeket, azzal nem jutunk előrébb, hanem az a baj, hogy az emberek, van egy csomó olyan jó iskola ma már, olyan utánképzések, hogy a sofőrök, akik ilyen ritkán vezetnek, azok elmehetnek nem sok pénzért azért átnézhetnék, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy kell beállítani, vagy egy szakembert odaív, hogy de ne haragudjál már, Pistike, mutasd meg már nekem, hogy mi itt a probléma, mert hogyha te ez értesz, akkor nagyon megköszönöm. Ez egy nagyon kicsi gesztus lenne az emberek részéről, hogy ezt megtegyék a egész környezetükkel, mert a biztonság ez nagyon fontos, és egy balesetnél, amikor a légzsák fölfújódik, akkor a mellek nagyon nagy bajba vannak.
3: Bizony. Hát, igen?
11: Tessék, majd figyelek.
3: Semmi, csak azt akarom mondani, hogy azért attól függetlenül a közlekedés biztonság óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt 1-2 évtizedben. Ugye hát mikor én vezetni kezdtem, még nem volt kötelező a biztonsági öv, aztán mikor jöttek a mobiltelefonok, akkor egy darabig lehetett mobiltelefonálni is az autóba, tehát az csomó minden megváltozott ilyen tekintetben.
11: De ez nagyon jó dolog, de ha megfigyeli, akkor én nagyon sokat vezetek. Tehát amit mondott a szakértő, hogy kell megállni, én mondjuk Rómáig az majdnem 1200 kilométer, 3 óránként megállok.
3: Uh-huh. Hát ő 1-2 órát mondott talán, ha jól emléksz, vagy 2-t mondott.
11: Igen, de mondom, nekem ez a munkám.
3: Világos.
11: Teljesen másképp áll hozzá egy hivatásos, aki nagy gyakorlattal csinálja ezt. Én akkor megállok egy fél órára, kiszállok az autóból, elmegyek egy mosdóba, tisztálkodok, megmosom az arcomat hideg vízbe, és egy fél órát sétálok. Iszok, ugye, és nagyon fontos, hogy folyadékot nem nagyon fogyasztanak ilyenkor az emberek, mert meg kell állni a toalett miatt. Ami nagy hiba pedig ez a szárazság, hogy kiszárad az ember, ez is...
3: A koncentrációt játolja. Így van, csökkenti.
11: Így van, és ez is egy nagy probléma, és az, hogy türelmetlenek vagyunk, idegesek az emberek, nem tudják jól kezelni. Tehát amikor most ugye nézzük csak az M1-es, hányszor megáll a forgalom, és figyelem, hogy ott áll fél órája a sor, és csak minden tizedik autóból szállnak ki az utasok, hogy egy kicsit megmozgassák a lábukat, a többiek ülnek bambán az autóba, és szidják a körülményeket.
3: Igen. Köszönöm szépen, Csaba. Van még hallgató itt a vonalban, bocsánat, nem akartam félbeszakítani, csak nagyon megy az idő, úgyhogy Tamás van itt velünk. Jó napot kívánok, Tamás, ha lehet röviden.
12: Üdvözlöm, Zsuzsa, és szeretnék üdvözölni mindenkit. Én valójában csak annyit szeretnék hozzászólni a témakörhöz, hogy korábban olvastam olyan cikkeket, hogy 5 évente talán érdemes lenne újra tréningelni minden egyes gépjárművezetőt. Én tudom, hogy anyagilag ez sok mindenkinek nagyon fájna, meg a társadalmi zúgolódást okozna ez az egész, de valahol mégiscsak azt gondolom, hogy a tapasztalataim szerint nagyon sok mindenki addig tartja be a kressz szabályait, meg a vezetés technikai tudnivalókat, amíg át nem esik egy forgalmi vizsgán.
3: Hát igen, én is nagyon kíváncsi lennék mondjuk, hogy aki 30-40 éve vezet egy kressz vizsgán, átmenne vagy sem.
12: Igen, igen. Szerintem tehát nem javaslatként szeretném ezt mondani, mert tudom, hogy többen lennének ellen, mint mellette, de valahol mégiscsak, ha más nem egy online teszt keretében, érdemes lenne tréningelni minden egyes levetői kategóriát, mert sajnos megkopnak az emlékek, ha pedig viszünk bele egy kis szándékot, akkor még inkább nagy a baj.
3: Tökéletesen egyetértek önnel, és nagyon köszönöm Tamás a véleményét, és Béla is itt van velünk még. Jó napot kívánok, Béla!
13: Jó napot kívánok! Hát előtte már nagyon sok értelmes és érdekes dolgot elmondtak. Én kiegészíteném azzal, hogy amit az előbb is említettem a beszélgetésünk folyamán, hogy nagyon meghatározó, hogy az embernek van egy bizonyos bioritmusa. Na most, amikor ez a felső állapotokban van, akkor a figyelem az koncentrált és éles lehet, azonban amikor egy alsóbb állapotban vált át, akkor ez lanyhulhat, tehát ez a vezetési figyelmet és a reflexeket is csökkentheti. A másik, ami talán elsőre furcsának hangozhat, az az, hogyha gyorsan hajtunk, tehát a gyorshajtás mostanában sajnos nagyon megszokott vezetésforma, és ez azért fontos, mert a szervezetünk, a fizikai figyelmünk nem szokott hozzá ahhoz a nagyon gyors mozgáshoz, amit mondjuk egy 120-30-40 kilométerre haladó autóba tapasztalunk. Ez fokozott figyelmet igényel hosszabb távon, és ez kimeríti a szervezetet, a figyelmet. Uh-huh. És egy idő után egyszerűen leenged, fizikálisan nem tudja követni ezt az igénybevételt. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom, és hát ami alapvető, hogy kipihenten, és ahogy az előbb el is hangzott, jó fizikai állapotba üljünk be vezetni. Hát ezért van az, hogy a hosszú utat megtevő autóbuszokba, kamionokba tahográfot tesznek be, ami előírja a bizonyos pihenési időket.
3: Igen,
13: is.
3: Igen, ez kötelező.
13: És ez kötelező, és ez visszaellenőrizhető, mert ugyanis, ha hallgattuk a híreket régen, alig volt olyan nap, hogy kamionos ne okozott volna balesetet, és legtöbb esetben az elalvás volt azok, és ezért írták elő az utóbbi időkre vonatkozóan a nagyon-nagyon fontos pihenőknek a megtartását.
3: Köszönöm szépen, Béla, önnek is, mint ahogy a többieknek is, akik telefonáltak akár az első témánkhoz, akár a másodikhoz. Most viszont pontot teszünk a műsor végére. Holnap délután is lesz természetesen Jó napot Magyarország, akkor a következő témákkal várjuk majd önöket. Ismeri a zsugor infláció fogalmát? Érzékelte már vásárlás során, hogy a gyártók csökkentik az áru mennyiségét, mert árat emelni nem akarnak? Amikor kisebb a tábla csokoládé, vagy kevesebb chips van a zacskóban? És mit gondol, miért nőtt az állásukat féltők száma ebben az évben? Tavaly a lakosság 15%-a aggódott emiatt, idén már 22%-a. A mai adás szerkesztője Horváth Katalin, a hangmérnök Hajósi Bence volt, a telefonnál Kajzer Hajnal és a Farkas Szabolcs fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 5 újonc a magyar labdarúgó válogatott keretében. EB döntőbe jutott Márton Viviana. A judó felemelése a célja elnökként Tóth Krisztiánnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány ma Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában.

0: hiszem, hogy, hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések avarogtak bennem, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük, amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelett, hogy, hogy ki kell, vagy körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok pár tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy hogyha megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
1: Ahogy mondtad, már kicsit számítottál erre a meghívóra, és szerintem azok is így vannak ezzel, akik egy ideje már követik a pályafutásodat, hiszen az ák már felnőtt csapatában is bemutatkozhattál, ráadásul rögtön a Konferencia Liga negyed döntőjében, és egy gólpasszal szálltál be. Hogyan emlékszel vissza erre a debütálásodra?
0: Nagyon szép emlékként számítottam rá, hogy be fogok állni az edzővel, már beszéltük hétközben is, hogy valószínűleg debütálni fogok, és az, hogy amíg nem érsz oda a pályaszélig, és amíg le nem öltözel, addig nagyon nem is hiszed el, de amikor ott álltam, akkor gyönyörű pillanat volt. Telenézőkkel hazai pályán egy Konferencia Liga meccsen debütálni, azt gondolom, hogy mindenkinek egy álma lehet, és az, hogy utána még egy gólpasszal és megkoronázhattam azt az estét, az még egy hab volt a tortám, úgyhogy jó, szép emlék volt.
1: Egy kicsit visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
0: Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztosság a szomhoz, de ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani, úgyhogy ez ennek érdekében fogok mindent megtenni, és keményen dolgozom ezért.
1: Igaz, hogy az egyik mérkőzés Debrecenbe játszák, de Finnország ellen a Puskás Arénában fog pályára lépni a magyar válogatott. Belegondoltál már abba, hogy milyen érzés lehet ennyi ember előtt debütálni majd a magyar felnőtt válogatottban?
0: Igen, szerintem kimondhatjuk ezt tényleg minden gyerek álma, aki a focit szereti, vagy focizik Magyarországon. A Puskás Aréna egy nagyon különleges helyszín, és hogyha ott tudnék debütálni, az tényleg egy álom válna valóra. Próbálok sokat vizualizálni, és próbálok erre gondolni, és nagyon hálás leszek, hogyha ez meg fog történni. Illetve a debreceni meccsen, meg Debrecenből kerültem ki, szóval az is kedves lesz a szívemhez az a mérkőzés, és úgyhogy tényleg megteszek mindent, hogy ezen a két meccsen szerepet kaphassak.
2: Nemzeti Sportkrónika.
3: A játékosok találták meg a sikerhez vezető utat, mi csak információkkal láttuk el őket. Vajak Angyal Balázs, a Budapesti Jégkorong Akadémia magyar bajnok csapatának vezetőedzője. Az idény viszontagságairól Edvi László beszélgetett Angyal Balázzsal.
4: A szezon előtt nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bánatosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
5: Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indult, de aki foglalkozott sportolókkal és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, nézd, hogy az öltözőbe. Tisztában azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit látszott. Hát elmegy 10 ember, jön másik 10, az első két nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért ebben a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván egy kis egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket, mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, hogy nem, de nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben, mindenki aki ismerem, tudja, hogy nagyon játékos párti vagyok, szeretem, hogyha a játékosaim őrzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hoki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Az olimpiai és világbajnok Márton Viviana a nők 62 kiló súlycsoportjában 3 győztes meccset követően döntőbe jutott a müncheni taekwondo Európa bajnokságon. Ötödik helyen végzett Szálim Sharif Gergely az

0: 58 kg-os súlycsoportban, az MTK sportolója két győztes mérkőzés után a negyed döntőben esett ki. A sportág felemelése a célja Tóth Krisztiánnak, a Magyar Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökének. A sportolóként olimpiai bronzérmes Tóthot vasárnap választották meg a szövetség elnökének, melynek élén komoly céljai vannak. Tóth Krisztiánnal Szegő Tibor beszélgetett a megválasztásról.
1: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatról a másikra rázódul?
2: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
1: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat. Föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
2: Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt visszamennék ahhoz a ponthoz, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a Judo Szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam.
0: A teljes beszélgetés ma este 6 órától meghallgatható a Nemzeti Sport Rádió Körkapcsolás című műsorában. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: 17:30 jó estét kívánunk. A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
6: Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere. A kabinet éjféltől lép hivatalba. 4 minisztérium vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatalban.
5: Magyarország is felkerült arra az ukrán listára, amelynek állampolgárai könnyített eljárással szerezhetnek ukrán állampolgárságot.
6: Sokan pontatlanul igénylik a családi adókedvezményeket az SZIA bevallásban, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Május 20-áig még lehet javítani.
5: Az időjárásról.
6: Napos felhős, szeles idő várható holnap, kisebb záporesők északkeleten lehetnek.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A miniszteri kinevezési okiratok ünnepélyes átadása után délután letette esküjét a Tisza kormány 16 minisztere, ezzel megalakult az új kormány, amely hivatalosan éjféltől lép hivatalba. Részletek Kovács Mártontól.
7: A kormánytagok a Sándor palotában vették át megbízó levelüket Sólyog Tamás köztársasági elnöktől. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán már korábban közölte, hogy a kinevezések átvételekor és az eskütételt követően sem kérnek gratulációt, és nem szerepelnek a miniszterek közös fényképen Sólyog Tamással. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezte ki a miniszterelnök javaslatára. A miniszterek kinevezésével megalakult a kormány. Az erről szóló dokumentumokat a tagok a tárcák neve szerinti ABC sorrendben vehették át. Ennek megfelelően Bóna Szabolcs agrárminiszter, Posvai Gábor belügyminiszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Töröcsikné Görög Márta igazságügyi miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Lőrinc Viktória pedig vidék és településfejlesztésért felelős miniszter lett. Az országgyűlés délután 4 órakor tartott plenáris ülést, amelyen ismertették a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke bejelentette a kormány megalakulását.
8: Tisztelt országgyűlés, az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján bejelentem, hogy a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
7: Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta a tárcavezetőket. Előtte felidézte, hogy egy hónappal ezelőtt, április 12-én a választók történelmi felhatalmazást adtak a Tisza pártnak. Hozzátette, céljaik ismertek, szakértők százainak bevonásával készítették el programjukat, emellett az országjárás során magyarok százezreinek problémáit is megismerték. Közölte, még az előző kormány miniszterei pontosan tudták, hogy milyen rossz állapotban vannak a kórházak, az oktatási intézmények és a gyermekvédelmi intézmények, több minisztérium épületét luxuspalotává alakították és fényűzésben éltek. Hangsúlyozta, a Tisza kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. A kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki. Minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
9: Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában. A sorban első 4 helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium, az a 4 tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
7: Magyar Péter közölte, a parlament bizottságai 2 nap alatt meghallgatták a felkért minisztereket, és kinevezésüket minden esetben nagy többséggel támogatták. Bemutatásokat követően a kormánytagok esküdtettek.
10: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
7: A kormány éjféltől lép hivatalba.
5: A valaha volt legnagyobb gazdasági és politikai elszámoltatást ígérte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kinevezése előtti jelölti meghallgatásán az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. Ruf Bálint a rendszerváltás motorjaként jellemezte leendő minisztériumát. Hangsúlyozta, a Tisza párt a választáson egyértelmű felhatalmazást kapott arra, hogy az országban vissza kell állítani a jogállamot. Hozzátette, aki az államnak dolgozik, az szolgál. Ezért, ahogyan fogalmazott, vissza kell állítania a hatalmi ágak elválasztását is. Palucska Ivett összeállítása.
11: Én szívesen leszek annak a mésznek a vezetője, akinek a rendszerváltásnak a motorja lesz.
12: Így jellemezte tárcáját az újonnan felálló miniszterelnökséget Ruf Bálint miniszterjelölti meghallgatásán az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. Azt is mondta, hogy a választók felhatalmazása egyértelmű, vissza kell állítani a jogállamot, és korábban még nem tapasztalt mértékű elszámoltatást ígért.
11: Még nem tudok teljesen minden számról beszámolni önöknek, de ígérem, hogy fogok. Amint bekerülünk a minisztériumba, a valaha volt legnagyobb átvilágítást fogom elrendelni azonnal. Politikait, gazdaságit és még egyéb dolgokban is.
12: A miniszter a meghallgatáson bemutatta két államtitkár jelöltjét. Csontos Bence parlamenti, Bíró Nagy András pedig szakpolitikai államtitkár lesz. Emellett lesz egy stratégiai és egy kommunikációs államtitkárság is a miniszterelnökségen belül. Ruf Bálint hangsúlyozta, a titkos szolgálatok visszakerülnek oda, ahová valók, a belügyi, a honvédelmi és az igazságügyi tárcához. A központi statisztikai hivatal szakmai kontrollja pedig egyelőre a pénzügyminiszterhez tartozik majd, később viszont újra önálló intézmény lesz.
11: Az én minisztériumom azzal fog foglalkozni, hogy politikai elemző és politikai javaslatot tevő szerv legyen. Jogszabályokat nem fog kezdeményezni, nem fog törvényeket előkészíteni, mert arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját és minden miniszter munkáját, hogy tartsuk azt az irányt, amit a TISZA programja lefektet, illetve a kormányprogram majd be fog mutatni. Az én feladatom az, amiket ígért a TISZA párt a kampányba, azt mind megvalósítsuk.
12: Úgy fogalmazott, kormányzásuk idején az állam nem bántani, hanem szolgálni fogja az embereket, és senkit sem üldöznek majd a véleménye miatt. Ruf Bálint azt is mondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban.
5: A növekedés beindítása és a költségvetési stabilitás megteremtése az új kormány legfontosabb gazdaságfejlesztési feladata, jelentette ki pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán Kármán András, aki szerint egy teljesen új növekedési modellre van szükség a fejlesztés politikában. Kiemelte, hogy megemelik a legalacsonyabb nyugdíjakat, csökkentik a vállalkozások adminisztratív terheit és visszavezetik a katát is. Az SZIA-hoz idén még nem nyúlnak, de áfa csökkentés lehet. Jávor Miklós összeállítása.
13: Ma nem egyszerűen korrekcióra, hanem teljes irányváltásra van szükség. Egy olyan irányváltásra, amelynek alapja a termelékenység bővülésére alapozott új növekedési modell, egy mainál sokkal kiszámíthatóbb gazdasági környezet és egy hiteles, fenntartható középtávú költségvetési pálya, ami az euró bevezetését teszi lehetővé a politikai ciklus végén.
14: Számolt be a részletekről miniszterjelölti expozéjában Kármán András. Az azóta kinevezett pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság növekedése elmarad az uniós és a visegrádi országok átlagától, ezért a mennyiségi szemléletre és az összeszerelő üzemek létrehozására épülő fejlesztési politika helyett a kis- és középvállalkozásokra alapozó tudás- és innováció központú modellváltás szükséges. Kármán András kiemelte, emelik a legalacsonyabb nyugdíjakat, garantálják, hogy senki nem kaphat 120 ezer forintnál alacsonyabb járandóságot, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Kitért arra is, hogy idén már nem módosítják az SZIA rendszert, egyes termékkörök áfáját ugyanakkor még csökkenthetik, továbbá fokozatosan megszüntetik a vállalati különadókat és visszavezetik a katát.
13: Csökkentjük a vállalkozások adminisztratív terheit, visszaállítjuk a katát, mert a mikrovállalkozásoknak szükségük van egy adminisztratív szempontból nagyon egyszerű adózási formára. A vállalati adóztatásban megszüntetjük azokat a torzításokat, amelyek ma egyes szereplőket indokolatlan előnyökhöz juttatnak. Az adhok kivetett különadók jelenlegi rendszere torz és kiszámíthatatlan. A célunk ezek súlyának fokozatos csökkentése és egy kiegyensúlyozottabb adórendszer kialakítása.
14: Kármán András pénzügyminiszteri kinevezését az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 9 igen és 2 tartózkodás mellett jóvá hagyta.
5: Egyebek mellett a jogbiztonság és az átláthatóság megteremtését nevezte a tárca legfontosabb feladatainak parlamenti meghallgatásán jelöltként az igazságügyi miniszter. Görög Márta hangsúlyozta, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítéséhez át kell tekinteni a sarkalatos törvények rendszerét is. Mészáros László összeállítása.
15: A megrendült közbizalmat kell kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyreállítanunk.
16: Olyan rendszert kell építeni, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia az mindennapi valóság, emelte ki Görög Márta. Az igazságügyi miniszter jelölt meghallgatásán hangsúlyozta, hogy tárcája visszahelyezné Magyarországot a közös európai jogi kultúra fősodrába.
15: Az igazsági tárca kiemelt stratégiai célkitűzésének tekinti a magyar jogrendszer Európai Uniós és nemzetközi jogi beágyazottságának teljes körű helyreállítását.
16: Görög Márta azt is mondta, tervei között szerepel egy alkotmányozási folyamat előkészítése is.
15: Az alkotmányozási folyamat keretében prioritást kell, hogy élvezzen az országgyűlés, mint legfőbb demokratikusan választott jogalkotó szerv szerepének helyreállítása és megerősítése. A fékek és ellensúlyok követelményére tekintettel indokolt számos sarkalatos törvény, illetve a sarkalatos törvények rendszerének a felülvizsgálata.
16: Az igazságügyi tárca prioritásai közé sorolta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését, a munkakörülmények javítását, valamint az igazságügyi eljárások egyszerűsítését és olcsóbbá tételét. Görög Márta beszélt a választási rendszer tervezett átalakításáról is, amelynek szerinte egy tisztességesebb, átláthatóbb és arányosabb működés a célja.
5: Erős önkormányzatiságot és szakmai fejlesztéspolitikát ígért miniszteri meghallgatásán a vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória azt mondta, az elmúlt 16 év központosítása és politikai kézi vezérlése miatt fejlesztés helyett csak a források elköltése történt meg. Jelöltként hangsúlyozta, az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, a vidékfejlesztés politikáját össze kell hangolni, Budapestet pedig nem lehet ellenségként kezelni. Brieska Dániel beszámolója.
17: Somogy országból érkezem. Így nem elméletből, hanem tapasztalatból ismerem a vidéket.
5: Személyes küldetésének nevezte a magyar vidék ügyét kinevezése előtti meghallgatásán Lőrinc Viktória. Úgy fogalmazott, látta, mit jelent, amikor egy kis településen bezár a posta, a kisbolt, és amikor a házi orvos csak egyszer rendel.
17: A vidék nem a múlt maradványa, hanem közös jövőnk egyik kulcsa. A vidéki közösségek képezik a gazdaság, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi összetartozás zálogát.
5: Lőrinc Viktória szerint szükségtelen látványberuházások helyett valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség. A vidékfejlesztés pedig, mint mondta, nem szűkíthető le az agrárpolitikára. A főváros finanszírozására és az együttműködés rendezésére a Tisza új politikai tartalmú javaslattal készül. Lőrinc Viktória olyan Budapest törvényt ígért, amely rögzíteni a mindenkori kormány és a főváros együttműködését, a finanszírozást, a feladatköröket és például a közlekedési megállapodásokat.
17: Budapest Magyarország gazdasági motorja, közlekedési központja és nemzetközi arca. A közlekedés, az infrastruktúra, a gazdaság és a közszolgáltatások területén hosszú távú, intézményes együttműködésre van szükség a mindenkori kormány és a mindenkori fővárosi vezetés között, és külön kiemelem, hogy az agglomerációs településekkel a közfeladatok mentén is. Ezért egy világos, kiszámítható együttműködési keret megteremtése a célunk. A Budapest törvény célja pontosan ezt alapozhatja meg.
5: A tárca tervei között szerepel az úgynevezett okos falu program is. Ez egy uniós koncepció, amely már a Fidesz kormány terveiben is szerepelt korábban. Lőrinc Viktória arról beszélt, hogy a program új politikai hangsúlyt kap a Tisza kormány alatt.
17: A 2028 utáni időszakban az okosfalu nem kiegészítő program lesz, hanem a helyi fejlesztés politika egyik alapmodellje. Ezért azt szeretném, hogy Magyarország ebben ne követő, hanem én lovas legyen.
5: Lőrinc Viktória beszélt a Szent István programról is, évente 10 falu kap 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet, amelynek felhasználásáról helyben döntenének. Maga az 1 milliárd forintos támogatási konstrukció a Tisza párt programjában került elő először. Lőrinc Viktória miniszteri kinevezését a Vidék és Területfejlesztési Bizottság végül 6 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta.
18: Az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés területén van mit tenni. Erről beszélt Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Szociális Bizottság előtti jelölti meghallgatásán. Kérdésre válaszolva azt mondta, elavultnak tartja az 1997. évi gyermekvédelmi törvényt. A kórházban hagyott csecsemőkkel kapcsolatban pedig kiemelte, gyorsítják az örökbefogadás intézményét, hogy minden gyermek szerető családban nőhessen fel. A családtámogatási intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolva Kátai Német Vilmos azt mondta, a szerzett jogokat nem veszik el, a szerzett kedvezmények rendszerét viszont megvizsgálják, és akár ki is terjesztik. Részletek Csüri Fanninoa összefoglalójában.
19: A Tiszának fővállalása lesz az, hogy átvilágítjuk ezeket az eseteket. Teljes körűen kivizsgáljuk szakemberek bevonásával. Pszichológusok, rendvédelmi szakemberek, nyomozóhatóságok. Mert egyetlen gyermek bántalmazás sem maradhat titokban, nem lehet eltusolni. Mindenkinek felelnie kell azért, amit a gyermekeinkkel tettek.
12: Mondta a gyermekvédelmi rendszerben elkövetett bántalmazási ügyekről a Szociális és Családügyi Miniszterjelölt kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos arról is beszélt, hogy vissza kell adni a szakma társadalmi megbecsültségét.
19: A gyermekekkel nem kampányolni kell, a gyermekekre vigyázni kell. A gyermekek nem a gyermekvédelem tárgyali lesznek, mint ahogy a Fidesznél, hanem a gyermekek alanyok lesznek. Jogalanyok, akiknek szeretetre, megbecsülésre, családra van szükségük, nem pedig pedofil rémekre.
12: Kátai Németh Vilmos a szociális hálóval kapcsolatban azt mondta, át kell világítani ezt a területet is. Úgy fogalmazott, hatalmas ellátási sivatagok vannak ebben. Kiemelte, sok esetben a család megtartó szolgáltatások, mint például a házi orvos, nem érhetők el, vagy óriásiak a várólisták. Hozzátette, meg kell változtatni a szociális támogatások rendszerét is, hogy az valóban a rászorulókat szolgálja. Kiemelte, az időseknek is megbecsülés jár, erősíteni kell az otthongondoskodás, az otthonápolás rendszerét. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatban elmondta, erősíteni kívánják a nők politikai és közéleti szerepvállalását. Az elfogadás azonban más területen is fontos, a romákat is meg kell becsülni. Hangsúlyozta, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, létrehozzák az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét is. A közfoglalkoztatásról azt mondta, megtartják, de megreformálják a programot. Kátai Németh Vilmos a családtámogatási intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolva úgy fogalmazott, a Tisza párt a vállalásait a költségvetés ismeretében fokozatosan teljesíteni fogja. Kiemelte, szerzett jogokat nem vesznek el, a szerzett kedvezmények rendszerét pedig megvizsgálják, és amennyiben lehetséges, ki is terjesztik.
18: Kultúrharc helyett kultúrbékét szeretne vívni, politikai bosszú helyett pedig szakmai helyreállításra törekedne a jelenlegi kormány, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölti meghallgatásán az Országgyűlés Művelődési Bizottságában.
6: Tar Zoltán hangsúlyozta, a kultúrát vissza kell adni a társadalomnak, az alkotóknak, a szakmai közösségeknek, a helyi közösségeknek és a közönségnek. Szerinte a Fidesz-KDNP nem csak rosszul menedzselt kulturális intézményeket, hanem lojalitás alapú kulturális rendszert épített ki, a kár ezért nem csak pénzügyi és intézményi, hanem társadalmi és nemzeti is. Tar Zoltán azt mondta, a Tisza párt szerint a kultúra nem költség, hanem befektetés, társadalmi kohéziót, kritikus gondolkodást, mentális ellenálló képességet, kreatív gazdasági teljesítményt és nemzetközi tekintélyt jelent.
20: A kulturális rendszerváltás első pillére a szakmai autonómia helyreállítása. A kulturális intézményt nem a pártpolitikai hűség, hanem szakmai teljesítmény, a közbizalom és intézményi felelősség alapján kell vezetni. A második pillér az átlátható és kiszámítható finanszírozás. A kulturális élet nem működhet egyedi kegyekből, politikai kapcsolatokból és alkalmi, kiszámíthatatlan támogatásokból. Több éves, tervezhető finanszírozási környezetre, szakmai zsűrikre, nyilvános döntési indoklásra és ellenőrizhető elszámolásra van szükség. És végezetül a harmadik pillér a társadalmi hozzáférés megerősítése. A kultúra nem lehet kizárólag fővárosi vagy elit intézményi ügy. Jelen kell lennie a falvakban, kisvárosokban, a könyvtárakban, művelődési házakban, az iskolákban, a független műhelyekben és az online terekben is.
18: Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője.
6: Bújdos Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be a posztot. Még Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség előtt áll az új vezetés.
18: Tiltakozik a Mi Hazánk mozgalom, amiatt, hogy miniszteri tanácsadóvá nevezné ki Karikó Katalint, az új egészségügyi miniszter. A párt szerint a Nobel-díjas tudós, ahogyan fogalmaztak, a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A Mi Hazánk azt is kifogásolta, hogy az új Tisza kormány nem lép neki az egészségügyi világszervezetből.
6: Közben Karikó Katalin közleményben jelezte, elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Azt is írta, reméli, hogy az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, és nem a nevének.
18: Határidőre megérkezett az ügyvezető miniszterek válasza a pénzügyi kötelezettségvállalásokról, közölte közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap 22 óráig soron kívüli tájékoztatást kért arról, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 óra után.
6: Magyar Péter szerint a válaszokból az derül ki, hogy Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek. Mert a tájékoztatás alapján legalább 7 miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt ilyen. A miniszterelnök előrevetítette, hogy mindegyik intézkedést és kötelezettségvállalást kivizsgálja a Tisza kormány.
18: Reagált Gulyás Gergely, és azt írta, a miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant.
6: A miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter úgy fogalmazott, a választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult. Például kiírták a pályázatot. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány. Gulyás Gergely szerint a táblázat, amit Magyar Péter a Facebook oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas.
18: Magyarország is felkerült arra az ukrán listára, amelynek állampolgárai könnyített eljárásra szerezhetnek ukrán állampolgárságot.
6: A döntés a kárpátaljai magyarok helyzetét is rendezheti. Ukrajna ugyanis mostantól bizonyos feltételek mellett elismeri a kettős állampolgárságot. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség előremutató lépésnek tartja a változást, mondta a KMKS politikai kommunikációs titkára Darcsi Karolina.
1: Az Európai Unióban ez egy bevett gyakorlat, a kettős állampolgárságnak az elismerése mindenképp előremutató a kezdeményezés az ukrán állam részéről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját, hisz erre a listára az új szabályozás szerint Magyarország is felkerült.
18: A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
6: Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget.
18: Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása.
6: A régióban elsőként akkreditálták a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ami igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, mondta a közmédiában az egyetem részlegvezetője. Deák Pál Ákos hangsúlyozta, a modern, kíméletes daganatterápia képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang használatával elpusztítja a tumort, és egyben enyhíti a betegek fájdalmát.
21: Amikor mondjuk a sebész nem tud már mit tenni, vagy esetleg a beteg nem alkalmas arra valamiért altathatóság szempontjából, hogy műtőasztalra kerüljön, ebben az esetekben az intervenciós radiológia teljes mértékben a képbe tud jönni, és ezekkel a modern eljárásokkal tud segíteni a betegen. Úgy szoktuk mondani, hogy általában szolid szövetekben, tehát szolid szervekben, májban, vesében, tüdőben, csontban, adott esetben hasnyálmirigyben lévő daganatok, amiket mi elsősorban célzunk. Ezekben a szervekben olyan nagy hatásfokkal tudunk dolgozni, és olyan nagy hatásfokkal tudunk gyógyítani, ami adott esetben eléri, vagy még meg is haladja a sebészeti kezelés lehetőségeit.
18: Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 56 között több százezer hadisérültet látott el ápolónóként csapatával, és aki kiemelkedő munkásságával megteremtette a modern betegápolás alapjait.
6: Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen az egészségügyben, a szakember hiány világszerte jelentős problémát okoz.
0: Ha megnézzük a világ statisztikai adatokat, akkor mostani álláspont szerint 6 millió ápoló hiányzik a Földön, hogy biztonságos betegellátást nyújtsanak. Az országonként különböző mértékű ez a szám, de mindenhol ápoló hiány van. Azért, mert ehhez a hivatáshoz a szakmai tudáson és a szakmai fejlődés iránti vágyalomon túl, szakértelmen túl, érzelmekre, szívre, lélekre is szükség van, és a modernkori társadalmak pedig nem ilyen irányba mennek, hogy ilyen típusú emberek álljanak a jövőkép középpontjába. Tehát erre a hivatásra azt gondolom, hogy születni kell.
18: Budapesten és országszerte több mint 100 helyen várták reggelivel azokat, akik biciklivel mentek munkába.
6: Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője elmondta, a Bringáz a munkába kampány célja, hogy megszólítsa azokat a kerékpározókat, akik rendszeresen ezt a fenntartható közlekedési módot választják, és összehozza a bringásokat, illetve a helyi bringás közösségeket.
2: Vannak azok az emberek, akik pedig még ezt nem próbálták ki. Ennek a kezdeményezésnek egyébként ők a legfontosabb célcsoportja, hogy olyan embereket is kerékpárra tudjunk ültetni, akik ritkán vagy egyáltalán nem kerékpároznak, talán egy kis finomság meghozza a kedvüket hozzá.
18: Holnap adják át a Bartók Rádió zenei díjait. Idén 11 kategóriában díjazzák a hazai klasszikus zene kiválóságait, értékőrző és teremtő munkájuk elismeréseképpen.
6: Bánkövi Gyula, a Bartók Rádió csatornaigazgatóság koordinálásával megbízott vezető szerkesztője hangsúlyozta, hogy a 3 éves múlttal rendelkező zenei eseményen idén is a magyar zenei élet kiemelkedő alakjait díjazzák majd.
22: Föllépnek olyan művészek, akik például díjazott eseménynek voltak a művészei, és hát ugye most is átadjuk az év művésze díjat, a jazz kategóriában 2 díjat, az év karmestere, év zeneszerzője, év zenei együttese, év zenekara, év produkciója, tehát hogy nagyon érdekes estének nézünk elébe.
6: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Monor térségében baleset történt, a 33-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
18: Fővárosi információkkal folytatjuk.
23: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Városmajor utcánál, a külső sávban. Torlódásra kell készülni a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre, valamint a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig és az Erzsébet hídnál észak felé. Kovács Botond, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
24: Éjjel egyre inkább a Dunától keletre fordulhat elő többfelé eső zápor, eközben nyugat felől csökken a felhőzet, holnap már többnyire napos időben lesz részünk fátyol és gomoly felhők mellett, reggelre észak-keleten is eláll az eső, éjjel veszít erejéből a szél, szerdán többnyire már csak élénk széllökések várhatók. A minimum általában 1 és 9 fok között alakul, de a Dunántúl derült szélcsendes nyugati részein gyenge fagy is előfordulhat. Szerdán délután 15-20 fok valószínű. Kókai Ádám, Hungaromet.
18: Ez volt az Esti Krónika. A szerkesztő Kubicsek István és a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra.
25: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
6: Kossuth Rádió. Otthon a világban. 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bálnáti Bence nevében is. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétel előtt mondott beszédében Magyar Péter kormányfő. Sok erőt és a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek Sólyog Tamás köztársasági elnök. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos roadpoll ellenőrzése. Ma este a Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus végjáték premierjével megkezdődik a 79. Cannes-i fesztivál. Itthon többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható zápor, zivatar. A hajnali 1-9 fok után napközben 15-20 fok között alakul a hőmérséklet.
25: Műsor ajánlott.
3: Délelőtt.
4: Egyre többen gondolják úgy, hogy itt az ideje mozogni, vagy azért, hogy a tél alatt felszedett kilóktól megszabaduljanak, vagy azért, mert szeretnének tenni valamit az egészségük érdekében.
7: Biciklizni szoktunk, meg mostanság célul tűztük ki, hogy a boltba gyalog fogunk elmenni, ami úgy 40 perc, 20 perc oda, 20 perc vissza.
4: Hogyan egészítse ki a mozgást, az étkezés? Erről is beszélgetünk. Bak Anita vagyok, várjuk Önöket.
25: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
8: Mesterséges intelligencia, adattudomány és gépi tanulás csak néhány műszaki fogalom, amelyekkel megkönnyíthetőek a műszeres vizsgálatok, a hulladék újrahasznosítás és a légköri folyamatok elemzése is. A Veszprémi Pannon Egyetem mérnöki laboratóriumaiban jártunk.
25: A hely. Riport műsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Határok nélkül Bereki Anikóval.
9: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Hálaadó istentisztelet, körmenet, majd estig tartó mulatság. Újmosnicán, a bánsági telepes faluban idén is megtartották a magyar közösség napját. Trianoni határkerülés áldáskéréssel. Lovas zarándokok fontak imakoszorút a történelmi Magyarország elszakított részei köré. Most következzenek a részletek. Az egykori református telepes falu a Temesvár tőszomszédságában található Újmosnica minden évben megünnepli a ma már elenyésző kisebbséget alkotó magyar közösség napját hálaadó istentisztelettel, körmenettel és estig tartó mulatsággal. Az idei ünnep alkalmából a főszervező Mátyus Melinda, református lelkipásztor, a település létrejöttéről, a magyar oktatáshoz való viszonyulás kedvező változásáról, a közösségről, az összetartozásról is beszélt Lehőcz László mikrofonja előtt.
10: Ön azt mondta a hálaadó Isten tiszteleten, hogy a templomot 1906-ban ajándékként kapta a gyülekezet.
26: Igen, hiszen telepes falu, telepes község Újmosnica, 22 telepes család érkezett először ide, leginkább a magyar alföldről, de délvidékről is, sőt még felvidékről is érkezett, úgy emlékszem, hogy 3 család. Ahhoz, hogy ez a közösség egyáltalán el tudjon indulni, ehhez templomra szükség van. Egy épületre, amely nem csak az embernek az épülete, hanem az Istennel köti össze tulajdonképpen az embert, ahol meg lehet nyugodni, sírni lehet, örülni lehet, és ezt a magyar kincstár ajándékoztam a közösségnek, ahogyan az iskolát is, és az óvodát, és hát a telepesek sorshúzással jöhettek egyáltalán, tehát több igénylés volt, mint ahányan lehetőséget kaptak a telepességre, és nagyon előnyös feltételekkel kölcsönt kaptak szintén a Magyar Királyi Kincstártól.
10: Ma már nincs magyar tannyelvű iskola Újmosnicán, viszont azt mondta, hogy a Bartók Béla Liceumot, bár elég távol van, iskolabusz viszi oda a diákokat, a szülők szívesen adják oda a gyermekeiket, és az újmosnicai magyar közösség a magáénak érzi a Bartók Béla Líceumot.
26: Ez nagyon nagy öröm számunkra, a közösség számára is, mert pusztán az a tény, hogy gyermekeink jó része magyar iskolába jár, a közösséget is sok szempontból erősíti. Régebb román tannyelvű iskolába járt a gyermekek többsége, és hát én úton útfélen családlátogatás során próbáltam ezt a tendenciát megváltoztatni, de mivel hogy a régi rendszerben a családok annyira elhitték, hogy a román nyelvű oktatás fog jövőt biztosítani a gyermekeik számára, így nagyon nehéz volt ez a tendenciaváltás. A Bartók Béla Liceum is, az az igazság, hogy az elmúlt 10-15 évben egyre több lehetőséget biztosít a gyermekek számára, és a szülők ezt érzékelik, illetve az iskolabusz is természetesen sokat lendít a helyzeten. Az én helyzetemet is lelkészként ez nagyon megkönnyíti, hogy a gyermekeknek a jó része ma már magyar tannyelvű iskolába jár, tehát a vallás során egészen más szinten lehet a gyermekekkel foglalkozni, mint mondjuk a régebbi csoportjaimmal.
10: Hogyan alakul a gyülekezet élete? A református egyházközség nem csak az újmosnicai magyar nap középpontja, hanem az újmosnicai közösséget összefogja.
26: Valóban a református gyülekezet közösség vállalja fel az újmosnicai magyarság fontosabb eseményeinek a szervezését, tulajdonképpen mindent, ami magyar ügy. Persze a református egyházközségnek az élete nem csak évi egy napból áll, és nem csak úgymond magyar ünnepből áll, hiszen elsősorban reformátusok vagyunk, hívő emberek vagyunk, és igyekszünk olyan tevékenységeket biztosítani a hívek számára, amelyek alkalmat kínálnak számukra a kapcsolódásra. Kiemelném a férfi kórust. Csütörtökről csütörtökre új énekeket tanulunk, egyházi énekeket, illetve utána ilyen magyar nótázás zajlik nagyon sokszor, amelyhez ragaszkodnak, hiszen nincsen nekik már itt Újmosnicán más terük és alkalmuk erre. Kiemelném a nőszövetséget, a nőszövetséggel rendszeresen találkozunk. Egy kis létszámú imakörünk is van, imaórát tartunk, illetve bibliaórát, illetve hát ne hagyjam ki a gyermekeket, nincsenek sokan, de fantasztikus gyermekeink vannak. Ügyesek, talpra esettek, és hála Istennek a szülők is úgy látom, hogy fontosnak tartják a hitbeli nevelésüket, nem elégszenek meg az iskolai vallás órával, és alkalomról alkalomra, azaz szombatról szombatra küldik hozzák őket.
10: És minden évben megszervezik az újmosnicai magyar napot. Mennyire tudja ez összefogni az újmosnicai közösséget, nem csak a reformátusokat, hanem a magyarokat?
26: Azt érzem, hogy ezt a funkcióját mai napig sikeresen betölti. Így, ahogyan nem csak a templomban végignéztem a padban ülőkön, hanem itt az udvaron, ahogy a körmenet után beérkeztünk az udvarra, azt érzékelem, hogy a közösségnek szinte egy harmada római katolikus például, illetve hát nagyon sokan vegyes házasságban élnek, ezen a szórványvidéken teljesen természetes, és nagyon sokan a román házastárssal érkeztek ide, tehát ilyen értelemben 2-3-4 felekezetűek vagyunk akár. Ugyanakkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy a kezdeti lelkesedés után azért megkopott egy kicsit ennek az újmosnicai magyar napnak, vagy újmosnicaiak találkozójának a csillogása.
10: Mennyire válaszolnak a meghívásukra máshol élő egykori újmosnicaiak?
26: Ezért mondtam, hogy megkopott egy kicsit ennek sajnos a hívó ereje. Az első években még a tengeren túlról is érkeztek. Nagyon sokan hazajöttek Magyarországról, például jó volt találkozni. Most már nem csak az idén, hanem ahogy visszaemlékszem tavaly és tavaly előtt is, csak Temesvárról, vagy mondjuk Vöröscsárdáról érkeztek. Tehát távolabbról ma már kevésbé mozdulnak, és jönnek haza a szülőföldjükre.
9: Újmosnicán, a bánsági telepesfaluban idén is megtartották a magyar közösség napját. Derült ki Lehőcz László riportjából. Itt a határok nélkül. Új fejlesztő központot nyitott a görög katolikus egyház égisze alatt működő Pokrova alapítvány a Beregszász melletti Makkos Jánosi óvoda bázisán. Először olyan fiatalokat várnak, akik logopédiai támogatásra szorulnak. Kárpátalján jelentősen megnőtt a korai gyermekfejlesztő központok iránti igény. A háborús helyzet okozta pszichés traumák, valamint az állami ellátórendszer hiányosságai miatt is. Iváncsik Attila információi.
3: Jelenleg én 10 gyerekkel foglalkozom itt ebben a központban. Az én kompetenciámba tartoznak az artikulációs zavarok terápiájára jövő problémák. Gondolok itt hangcserére, hangtorzításoknak a javítására, fejlesztésére.
11: Mondja Fodó Anett, a Beregszász melletti Makkos Jánosiban megnyílt új görög katolikus fejlesztőközpont logopédusa. Egresi Miklós helyi görög katolikus pap, a segítségre szoruló gyermekeket támogató központ megálmodója kiemelte. Kárpátalján az ige hirdetése mellett az egyházak olyan feladatokat is felvállalnak, amelyekkel az elesett, a rászoruló és a nehéz helyzetbe kerülő embereket segítik.
13: Makkos Jánosiban vagyunk, a görögkatolikus egyháznak a területén, ahol visszakaptunk minden ingatlant azokból az ingatlanokból, amelyeket a Szőjet érában elvettek, és éppen ahol nálunk ez a kántor tanítónak volt a lakása, amikor elvették tőlünk, akkor pedig átalakították óvodának. És a kolhoz érában ez megmaradt továbbra is óvodának, de fejlesztették és tovább építették az óvoda részleget még 2 csoporttal. Jánosiban mindig 3 csoporttal működött az óvoda, hál' Istennek szép nagy magyar falu, ahol a gyerekek létszáma is megkövetelte azt, hogy legyen 3 csoportos óvoda, de a Covid után és a háború következménye azt hozta magával, hogy 2 csoportos lett az óvoda, és ha megnézzük a demográfiai állást, akkor azt látjuk, hogy nem igen lesznek most hamarabb túlszületés, hogy vissza tudnunk megint alakítani az óvodát 3 csoportossá. Ezért ezt a részt, amelyeket felújított a görögkatolikus egyház és birtokba vette, most átalakítottuk egy rehabilitációs központtá, ahol szeretnénk azoknak a gyerekeknek segíteni, akik valami ilyen fogyatékkal élnek. Megpróbáljuk maximálisan kihasználni a teret arra, hogy minél több gyereknek tudjunk segíteni. Örülök, hogy be tudtuk indítani a logopédiai részleget, hiszen több gyereknek szeretnénk segíteni, nem csak logopédiában, hanem a hallásszervi károsult gyerekeknek is, a látásszervi károsult gyerekeknek, mozgásszervi károsult gyerekeknek, vagy pedig az ideg bántalmakkal küszködő gyerekeknek és szüleiknek szeretnénk segíteni. Ehhez keresünk most még jelenleg munkatársakat, akik bevállalnák, hogy jönnének ide dolgozni, mi pedig biztosítanunk nekik ezt a szép környezetet, amelyikben vagyunk, ahol tudnának a gyerekekkel foglalkozni.
11: Tihor Szilvia logopédus kiemelte. A gyerekek fejlesztése kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon háborús életkörülmények között is.
14: Magyar logopédusként éreztem annak a nehézségét, hogy egyedül vagyok, aztán később jöttek hál' Istennek más logopédusok is, akik vagy Magyarországról tértek átmenetileg haza, vagy itt Munkácson és Ungváron, miután már nyíltak gyógypedagógia képzések. Itt végezték el a logopédia szakirány, de hogy még mindig nagyon-nagyon kevesen voltunk. 8 éve kb. A Bóbita Fejlesztő Központtal jött egy olyan igény, egy lehetőség, hogy azt a tudást, amit én képviselek, azt megpróbáljam továbbadni más elhivatott és erre nyitott pedagógusoknak, vagy olyan embereknek, akik szeretnének ezzel foglalkozni. Kárpátalján igyekszünk vinni az artikulációs zavarral rendelkező gyerekeknek a fejlesztését, az esetleges megkésett beszédfejlődéssel, vagy egyéb beszédzavarokkal, illetve most az utóbbi időben egyre többen keresnek meg felnőttként is. Agyvérzést követően, a beszédképesség elvesztését követően dolgozom felnőtt személyekkel is. Nagyon-nagyon sokat gyakorlatozunk, mert igazából mindegyik gyerek más, nincs 2 egyforma gyerek. Lehet, hogy van ugyanolyan beszédhiba egy-egy gyereknél, de hogy más a haladása, más az artikulációs szervének a felépítése, tehát itt nagyon-nagyon egyénre is kell szabnunk a terápiát, és ezért nagyon sok gyakorlatra van szükség. Nagyon tág az a kategória, ami beletartozik ebbe a logopédiai témakörbe.
9: Kárpátaljáról menjünk délvidékre. 2 bánsági ortodox pap családjának viszájáról szól az Atyafoga című előadás, amely a 19. század második felében alkotó zentai születésű Stevan Srimac szerb író humoros regénye alapján készült. A darabot a Magyarországi Szerb Színház és a Szabadkai Népszínház közösen vitte színpadra már 3 éve. A Magyar-Szerb Kulturális Évadban a produkciót ismét megtekinthette több délvidéki település közönsége. Rusz Milannal, a Magyarországi Szerb Színház vezetőjével és Csernik Árpáddal, a Szabadkai Népszínház művészével Németh Ernő beszélgetett a horgosi előadás előtt.
5: Terebes Ernő Stefan Sremaspopjira és Popjira regényéből csinált egy adaptációt, amit úgy döntöttek Pataki Andrással, hogy ezt a magyarországi szerb színházban színre viszik. Nagyon régi kapcsolat fűzött minket Vencel Valentinhez, aki éppen akkor a Szabadkai Népszínház magyar tagozatának a vezetője volt, és úgy döntöttük, hogy ezt az előadást majd ilyen koprodukcióban csináljuk meg, és a Szabadkai Népszínházból, de más szabadkai színházakból is hívjunk művészeket. Alapvető cél az az volt, hogy az előadás az szerbül és magyarul is megszülessen egyáltalán, és hát nyilvánvalóan ehhez kétnyelvű kollégákat kellett keresni. A csoda az volt ebben, hogy olyan csapatot sikerült összehozni kétnyelvű kollégákból, hogy keveredett egy olyan előadás, amit idestova most már talán harmadik éve játszunk. Ebben az előadásban szerepelnek dalok is, szerb dalok, amelyek magyarul is megszólalnak. Én azt gondolom, ez egy első ilyen próbálkozás, de mint láttuk, ez működik. Nagyon sok helyen játszottuk az előadást, a Dériné programba is bekerült, úgyhogy nagy örömmel vették olyan területeken is, ahol nem ortodoxok, de görög katolikus közösség él, és hát ahol a papné fogalma az igazából véve nem ismeretlen, ugye. Most a magyar-szerb kulturális évad keretein belül vagyunk itt, amelyet a két kormány 2024-ben írt alá, és ennek az évadnak miniszteri biztosa lehettem.
12: Gondolom a Szabadkai Népszínház művészei nem ijedtek meg a feladattól, hogy magyar és szerb nyelven is játszanak, hiszen ez néha előfordul a színpadon Szabadkán is.
15: Természetesen mindannyian, akik jelen pillanatban az előadásban vagyunk, bírjuk mindkét nyelvet, és minket már több évtizedes, nagyon jó baráti viszony fűz egymáshoz. Néhai feleségem Pesic Mónika több évtizede a Magyarországi Szerb Színháznak vendégalkotója, illetve ezt mi úgy éltük meg, és úgy éljük meg, hogy mi tagjai vagyunk ennek a társulatnak, és amit a leglényegesebb, hogy mind mi vajdasági magyar kisebbségi színházzal bajlódó emberek, mind a magyarországi szerb kisebbség szintén színházzal küzdő és színházat álmodó kollégák, saját közegünkben is nagyon jelentős és nagyon fontos missziót végzünk, ugyanakkor pedig egymás kölcsönös támogatása, mind kisebbségi színházak, és azt gondolom, hogy mint barát és egyáltalán az a hitképzés, ami tulajdonképpen nekünk mind hivatali, mind pedig emberi kötelességünk, ennek örömmel teszünk eleget, és építjük ezeket a hidakat a továbbiakban is.
12: Van esetleg ötlet, hogy melyik lehet az a következő darab, amit közösen visznek színre?
5: Tervben van esetleg Madách Imre Civilizátor című előadásának a játszása két nyelven. Azon felül, ha nem tudom, elárulhatok egy nagy-nagy titkot, Mikó István rendezésében szeretnénk bemutatni a Svejk vagyok című előadást. Jaroszláv Hašek regényét színpadra adaptálta Mikó István, dalokat írt hozzá, és 35 évig játszotta, ezeren fölüli előadás volt, és most úgy döntöttük, hogy magyar és szerb nyelven is bemutatja a magyarországi szerb színház Mikó István rendezésében. A Svejk szerepében Csernik Árpádot szeretnénk látni.
12: Ez az előadás merre járt már Magyarországon, illetve Szerbiában, és milyen volt a fogadtatás?
15: Nagyon sok helyen jártunk már, mind Magyarországon, mind Vajdaságban, Szerbiában. Nagy szeretettel fogadnak bennünket. Külön azt hiszem, hogy ki kell hangsúlyoznom, hogy rendkívül izgalmas a közönség számára, hogy két nyelven ugyanazt az előadást megtekinthetik. Sokan mind a két nyelven kíváncsiak rá, megnézik, és akkor összehasonlítják, hogy mi a különbség közötte. Vajdaságban is már mindkét nyelven játszottuk, jókat szórakoznak a nézők, számunkra pedig ez egy örömjáték, egy jutalomjáték, egy nagy-nagy kincs, amit így hordunk a tenyerünkön, hogy minél tovább a miénk maradjon.
16: A nemzeti színű zászlót kibontva imádkoztak kávézó teraszán, műhelyben, vagy fák lombkoronája alatt azok a lovaszzarándokok, akik vállalták, hogy Magyarországot és az elszakított nemzetrészek területeit végig lovagolják, hogy ezzel imakoszorút vonjanak köré. Demeter Sándor zarándoktársával, Kovács Norbert Cimbivel, valamint Holló és Kisholló nevű lovaikkal Dévényvárán adták át stafétaként a nemzeti színű lobogót a többi lovasnak. Mint mondják, többnapos útjuk alatt megbizonyosodtak arról, hogy a magyar emberekre inkább az önzetlenség és a segítőkészség jellemző, nem pedig a közösségi médiában manapság eluralkodó acsarkodás, áskálódás. Munkatársunk Gerép Krisztina, Demeter Sándor Lóránt, Székely Derzsi unitárius lelkésszel beszélgetett az útról. Az összeállítást kiegészítette a zarándokok által rögzített hangképekkel is.
0: A szlovák-magyar határnál adtuk át mi az zászlót annak a csapatnak, amely majd viszi tovább Felvidéken, Kárpátalján, és még az erdélyi rész van hátra.
1: Mi célból tették meg ezt a fáradtságos utat?
0: Ennek a célja az én értelmezésemben az, hogy imádságból koszorút vonjunk a Kárpát hazának a homlokára. Abban hiszünk mindannyian, akik ezt az utat vállaltuk, hogy a mohácsi vésznek az évforduló, az egy apropó és egy lehetőség arra, hogy imádságban hordozzuk a nemzetnek a sorsát. A belső Magyarországnak, illetve az elszakított ország részeken élő magyaroknak az életét.
1: Erre most különösen szükség van?
0: Erre mindig szükség van. Ez mindig egy jó lehetőség a teremtőhöz fordulni. Mi ezt az utat egyébként már kétszer megtettük, és a harmadiknak az apropója ugye az a magyar nóta, hogy Kispejlovan vagy Kossuth-lovan megérdemli az abot, kétszer kerülte meg Magyarországot. Ha még egyszer megkerülhette volna, magyar ember ilyen bajban nem volna, vagy ennek aztán megvannak a különböző értelmezései, attól függően, hogy az elszakított ország részekben pontosan hogy is éreznek az emberek. És ez a harmadik egy olyan cselekedet, amit én ahhoz hasonlítanék, mint amikor Jézus azt mondja, hogy ha azt mondják, menj el egy mérföldre, akkor menj el kettőre. Tehát jó, ez a második mérföld akkor, amit vállalunk, egy ilyen nagy válság.

0: nagyon sokan ismerik. Felhívott bennünket, látva az utunkat a kőszegi vezetésőt, van egy ilyen majál is, és menjünk. Mondjuk el, hogy milyen úton, úgyis pont ott haladunk-e mellettük, és akkor egy kis kitérővel mi így részt vettünk egy ilyen majáli sztár vendégek lettünk rövid ideig.
1: Istennek legyen hála, Kovács Norbert cimbi zarándoktársammal, nagy hollóval és kis hollóval megérkeztünk a Dunához. Motorcsónakkal kelünk át, hogy Dévény váránál az ezer éves határon átadjuk az ászlót, és az imafonalat Ördög Andrásnak és két másik férfinak. Eddig tartott az idézet. Ezt írta az egyik bejegyzésébe a közösségi médiában a Világhálón. Mit nyújtottak önnek ezek az ikonikus helyek, mint például a Dévény vára?
0: Én a szlovén, osztrák és magyar határ hármasában csatlakoztam be ebbe a zarándokútba, és Kovács Norbert címbivel onnan vittük Dévény váráig, tehát átlovagoltuk gyakorlatilag Őrvidéket. Az Ausztriához elszakított Magyarország részt rendkívül jó érzésű emberekkel találkoztam 7 nap alatt, amíg ezt az utat megtettük, segítőkész emberekkel. Független attól, hogy osztrák vagy magyar emberekről van szó, és engem csak megerősített abban, hogy az az ihaj-csuhaj, ami most az online felületeken megy, és ami mutatja a magyar embereknek egy arcát, az nem a valós. Sokkal többet jelent, és igazából szerintem ezt kellene a világnak megmutatni, hogy a magyar embereknek, meg egyáltalán az embernek van egy ilyen arca, ahol az emberség, a könyörületesség, a segítőkészség, a jó indulat az, ami dominál. Ez volt az egyik nagyon-nagyon erős tapasztalat, a másik maga az imádság. Úton, útfélen bekapcsoltunk embereket ebbe az ima fonásba, úgymond, akikkel úgy találkoztunk, és a helyzet éppen úgy hozta. Felekezettől függetlenül mi imádkoztunk fa árnyékában, kávézónak a teraszán, kocsmában, panzióban, műhelyben, különböző ilyen helyeken, ahol megmutattuk azt a zászlót, ami erre az alkalomra készült, azt a nemzeti lobogót, és amit mi egyfajta ilyen kebelzászlóként vittük. Amikor a helyzet úgy hozta, akkor ezt kicsomagoltuk, és mondtuk, hogy akkor jöjjenek, csatlakozzanak be ebbe az imádságba, és senki nem mondta azt, hogy ha, bocs, én nem vagyok keresztény, nem akarok imádkozni, meg miért is imádkoznék, sőt, megköszönte az áldást, és igazából utána kezdődtek csodálatos beszélgetések.
2: Demeter Sándor Lóránt Székely Derzsé unitárius lelkésszel Geréb Krisztina beszélgetett, itt a Határok nélkül. Harmadik alkalommal szervezték meg a családi folkmajálist a Kolozsvári Falumúzeumban. Az eseményt az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Kallós Zoltán Alapítvány és az Ördög Térdje Néptánc Együttes szervezte. A jeles napon gyermekfoglalkozások, kézműves vásár és bábszínház is színesítette a programot. A rendezvényről Ferenc Ádám készített összeállítást.

0: számomra fontos, mert ilyen események nélkül kihalna teljesen Erdélyben a népi szellem, és a néptáncot nem látnánk többet, és népzenét nem hallgathatnánk többet.
1: Így nyilatkozott Simon Mihály, széki fiatal, egyike annak a tömérdek néptáncos hagyományőrző fiatalnak, akik előadásaikkal gazdagították az eseményt. A családi folkmajálist harmadik alkalommal szervezik meg az Erdélyi Néprajzi Múzeum kültéri szekciójában, vagy a kolozsvári falu múzeumban, ahogy a köznyelv hívja. Tóth Katát, az Erdélyi Hagyományok Háza kulturális szervezőjét hallják.
2: Egy régebbi hagyományra nyúlik vissza a gólya erdő melletti majálisozás, tehát a kolozsváriak szép számmal jártak ki zenésszel, barátokkal, eszemiszommal tölteni a május egyet. Most ez a családi folkmajális egy kicsit más, mint egy klasszikus majális, de a helyszín az közelít ahhoz, ami annak idején volt Kolozsváron, tehát ezt is akartuk egy picit megidézni, hogy ide jól ki lehet jönni a természetbe, és zenével, és mindenféle jó társasággal tölteni a napot. Viszont ezt egy más koncepcióban szerveztük meg, tehát minden a hagyományokhoz, a folklórnak a különböző rétegeihez kapcsolódik, tehát nem csak az eszemi

0: szom és a sok ember, hanem a sok szép mesterség, népviselet és különböző korosztályoknak szóló programok is megjelennek. Kézműves és termelői vásár, és Laci konyha is van, és nagyon jól el lehet tölteni a napot egy nagyon szép környezetben. És mégpedig ez a környezet az Erdélyi Néprajzi Múzeumnak a szabadtéri részlege.
1: Igen, itt a bizonytalan idő ellenére is szép számban összegyűltek. Hogyan ítéli meg a mai hangulatot?
0: Most már kezd egyre jobban terjedni a híre. Tehát az első alkalommal természetesen meg kellett törni a jeget. Azt gondolom, hogy évről évre többekhez jut el a híre, és a meghívottakon kívül, akik a kolozsvári és környékbeli ifjúsági és gyermektánccsoportok, megszólítunk olyanokat is, akik esetleg nem állnak annyira közel ezekhez a hagyományokhoz. Itt meg tudnak vele ismerkedni, közelebb tudnak hozzá kerülni.
1: Közelebb lehet kerülni a hagyományokhoz, de közelebb lehet kerülni egymáshoz is, mint közösség. Ön szerint miért fontos, hogy platformot teremtsenek a találkozásra a közösségnek?
0: Pontosan ez lett volna a másik cél, amit az esemény betölt, hogy közösséget formáljon, hogy erősítse a közösségünk erejét, hiszen itt egy olyan nagyvárosban vagyunk kisebbségként, hogy fontos ezeket az alkalmakat megteremteni. A találkozásra, az együtt örvendezésre rácsodálkozni arra, hogy milyen gazdag a népi kultúránk. Már csak ahogy elnézzük a sok szép népviseletet a fiatalokon, látjuk, hogy van jövő.
1: Szűcs Tamás bábszínész a Pulcinella kutyabaja című egyéni előadását játszotta itt a harmadik folkmajálison, atipikus programpont, alapvetően egy folkmajálison a bábszínház, ugye nem ez a legmegszokottabb. Mit gondolsz, miért fontos így elegyíteni a kulturális közegeket?
2: Ha úgy veszük, amúgy a Pulcinella története is egy folk történet, csak nem magyar, hanem éppen az olasz-nápolyi folk történetből ered. Azért is fontos egyrészt, mert a Vitéz László játékok, a Paprika Jancsi játékok is a Pulcinella játékokból ered. Szóval én azt érzem, hogy a hangulatban ugyanaz, és az én Pulcinellám nem egy teljesen tipikus olasz verzió, kicsit magyarosítva, kicsit modernizálva. A gyerekeknek is kell ilyenkor program mindenképp. Nem túl szokványos, ezért kicsit érdekesebb eljönni rá, mint egy 66-szor látott akár Vitéz László játékra. És fontos, hogy itt tudjon lenni a gyerekek számára egy kis új ízt megkóstolni.
1: Enyhén barátságtalan idő van most itt a törökvágáson, mégis azért szép számban összegyűltek a gyerekek, és aktívan részt is vettek az előadáson. Milyen élmény volt itt játszani a folkmajálison?
2: Érdekes volt, amikor megérkeztünk, elkezdett zuhogni az eső az első 5 percbe, akkor már kicsit féltünk, hogy ez így teljesen el fog maradni, de szerencsére kitisztult az ég, már nem esett, ezért a gyerekek sátor alatt tudták nézni, még én egy tornácon játszottam. Egy érdekes helyzet volt, magasabban voltam, mint szoktam, messzebb is a gyerekektől, mint általában szoktam. Ezért kicsit nehéz volt őket hallani, és érződött, hogy az elején nekik is nagy volt ez a távolság, és nehezen tudtak rákapcsolódni, de az első ilyen 10-5 perc után már nagyon jól bele tudtak lendülni az előadásba, és onnantól egyre jobban tudtam én is vinni az előadás szellemét, boldogságát.
1: Családi folkmajális lévén a leggyakoribb látvány a kisgyermekes családok jelenléte az eseményen. A Dániel család harmadik éve visszatérő vendége a programsorozatnak.
3: Mi szeretjük az ilyen hagyományos dolgokat, főleg amióta a gyerek van, azért igyekszünk minden évben ilyen családi eseményekre kijönni, talán ez a legfontosabb, hogy ez a kettő találkozik.
1: Mi tetszik a legjobban neked egy ilyen eseményen?
4: Tetszenek ezek a rendezvények itt, amik vannak. Mindig nagyon várom, hogy jöhessek ide.
5: Kedves hallgatóink! A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
7: Az Európai Unió ellenőrző számvevőszéke szerint a COVID utáni helyreállítási alapból kifizetett 100 milliárdok egy részének útja gyakorlatilag követhetetlen. A jelentés szerint a jelenlegi rendszer nem teszi lehetővé a végső kedvezményezettek és a tényleges kiadások teljes körű ellenőrzését, ami komoly kockázatot jelenthet az uniós adófizetők pénzére nézve. Közben kiderült, hogy súlyos élelmiszerbiztonsági botrány árnyékolhatja be az Európai Unió és a Mercosur államok közötti kereskedelmi megállapodást. megállapodást. Sajtójelentések szerint az egyik első Brazíliából érkező csirkeszállítmány jelentős részében szalmonella fertőzést találtak az európai laborok, ezért a rakományokat azonnal visszafordították. Brüsszel hónapok óta azt kíséreli megbizonyítani a Mercosur miatt, hogy a dél-amerikai import nem veszélyezteti az európai élelmiszerbiztonságot. Mindkét ügy gyökere az Európai Bizottságtól és vezetőjétől, Ursula von der Leyentől indul. Lehet-e következménye, azaz belebukhat-e von der Leyen asszony abba a túlterjeszkedő politikába, amelyet évek óta folytat? Ez ma a napkérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt is. Jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok!
7: Na tehát két ügy van itt, de hogyha messzebbről indulunk egy kicsit, von der Leyen asszony politikai pályafutását több ügy is beárnyékolja, amelyről mondjuk azt, hogy diszkréten vagy hallgatott, vagy csak éppen szőrmentén kezelte a mainstream sajtó. Ez a kettő, ami most napvilágot látott, valamiféle változást is mutathat az ő politikai pályájában, azaz, ahogy a napkérdése szól, lehet-e következménye?
8: Ez a nagy kérdés, és azért mondom, hogy ez a nagy kérdés, mert látható és érzékelhető, hogy von der Leyen körül, mint a fogyna a levegő. Vagy legalábbis próbálják őt beszorítani, és visszaszorítani keretek közé. Azért fogalmazok így keretek közé, mert az első európai bizottsági elnöksége idején a megörökölt kereteket követte. Ja, akkor is, ha visszaemlékszünk, az elődje már elindította az Európai Bizottságot egy olyan úton, amiről azt mondták, hogy akkor ez egy politikai bizottság. Jean-Claude Juncker volt ugye, aki ezt az egész folyamatot megkezdte, és Ursula von der Leyen tulajdonképpen nem szakított ezzel a folyamattal, és nem mondta azt, hogy akkor ő visszatereli a bizottságot az eredeti irányba. Magyarán, hogy a szerződések őre, hanem azt mondta, hogy ő folytatja ezt az utat, és politikai bizottságként tekint az Európai Bizottságra. Nem is tudom, hogy mondta-e, de az egyértelmű, hogy tette ezt. És a második ciklusára pedig elképesztő hatalomtechnikai akciók sorozatába kezdett, aminek a végeredménye az lett, hogy úgy állította össze az Európai Bizottságnak a működési struktúráját, hogy egyrésztről megkerülhetetlen az ő vezetése, tehát ő neki nem csak egy ilyen napi rendképző, meg összehangoló szerepe van az Európai Bizottság napi működésében, hanem úgy rakta össze a portfóliókat, hogy azok részben átlógjanak egymáshoz, a különböző, a testületen belüli különböző szereplők esetében. Magyarán, hogy az Európai Bizottság elnökének legyen majd a végső döntés a legfontosabb kérdésekben, ő hozza meg ezeket a döntéseket. Ugyanezt történt a kommunikációban, hogyha visszanézünk az előző ciklusra, akkor láthattuk az európai biztosokat kommunikálni, sokat kommunikálni, és egyébként sokszor kibeszélni a mainstreamből, tehát nem azt mondani, mint amit mondjuk úgy Ursula von der Leyen képviselt, hanem mondták a saját szakterületükön a saját álláspontjukat. A kommunikációt is központosította Ursula von der Leyen, és beterelte az összes biztost abba a helyzetbe, hogy gyakorlatilag a beosztottjaivá váltak. Na most ez nyilván azt lehet mondani, hogy ez hatékonysági kérdés, csak ugye milyen érdekes, hogy az elmúlt időszakban elkezdte bántani több különböző szereplőnek a szemét. Például a németeknek is elkezdte furcsa módon a német kormánynak bántani a szemét ez. És hát megjelent az itt, igény megjelent az ötlet, hogy hát az Európai Bizottság mellé vagy fölé kellene egy testületet létrehozni az Európai Unión belül, amelynek az lenne a feladat, hogy a bizottságot ellenőrizze, aminek ugye az lenne a feladat, hogy a szerződéseknek az őre legyen, tehát igazából így szaporodik ugye az adminisztráció, hogy ha valaki nem látja a feladatot, akkor nem azt mondják, hogy akkor váltsuk le, hanem akkor helyezzünk fölé egy másik szervet. Nyilván ennek szerződés kellene hozzá módosítani, tehát egy önmagában magyarult, de azt, hogy ezek a jelzések Németországon meg Franciaországban érkeznek, ezek már üzenetek. És azt mondják, hogy van egy határ, amit nem kellene most már átlépni.
7: De nem fából vaskarika ez, hiszen hát pont, hogy az államfők, illetve kormányfőkből álló tanács, ugye, amely az államokat képvisel, azokat a tagállamokat, melyek bizonyos jogköröket delegálnak aztán a központi hatáskörbe, hát nekik kellene ellenőrizni. Voltak éppen ők lennének az aktorok, a bizottság meg, ahogy az alapszerződés szól, a szerződések őre lenne, hogy betartják, nem tartják. Most itt, amiről beszéltünk, Ursula von der Leyen önálló politizálásba kezdett több ügyben is, túllépve a hatáskörét. Hát akkor a tanácsnak kellene visszavenni a hatáskörét, ugye, azaz helyreállítani a tekintélyét, meg a hatáskörét, nem?
8: Ugye az önmagában nem probléma, hogy az Európai Bizottság elnöke egy ilyen kezdeményező magatartást vett fel. Ezt lehet kritizálni, lehet szeretni, vagy nem szeretni. Probléma ott volt, és valószínűleg lesz is, amikor az Európai Bizottság elnöke szándékosan szembe menve az állam és kormányfőknek a döntéseivel, a stratégiai döntéseivel, indít el olyan folyamatokat, amelyek hát egyértelműen abban az irányban mutatnak, hogy az európai parlamentek kiegyezve megpróbál a tagállamokra nyomást gyakorolni, hogy el kell fogadni egyik vagy másik Európai Uniós kezdeményezést. És ugye itt egy érdekes helyzetbe kerültünk, mert az Európai Bizottságnak a lényege és az érdeke az a szabályozás. Csak hogy Európára mindenki elmondja, hogy túlszabályozásban van, és vissza kellene mondani ezt a szabályozást. És ugye eddig csak úgy halkan mondogatták ezt, most egy új hangja, egy német hangja lett ennek a megközelítésnek, ezt Friedrich Merznek hívják ezt a hangot, és ugye a német kancellár. És ő is elkezdett arról beszélni, hogy hát itt el kellene kezdeni csökkenteni a különböző Európai Uniós szabályokat, nyilván a versenyképesség miatt. Nyilván teszi ezt egyébként Merz azért, mert például ma reggel is olvasom a Politikóban, arról cikkeztek, hogy hát milyen komoly problémák vannak Merznek a megítélésében, és hogy elképesztő mélypontra halmoz támogatottság tekintetében, annyira nem szeretik, és annyira nem elégedettek a munkájával Németországban, annyira nem tud felmutatni eredményeket, mondjuk miben kellene felmutatni eredményeket, vagy ugye abban a tekintetben, hogy Németország képe jobb, tehát belpolitikai szempontból, másik pedig az, hogy a gazdaság erős vagy erősödik versenyképesség szempontjából egyikben sem tud felmutatni, és van egy kedvenc témája, amiben most majd fel fog tudni valószínűleg mutatni, az Ukrajnának a kérdése, és ugye mindent Ukrajnának próbál meg felhúzni, legalábbis kommunikációsan sok tekintetben igen, de ezt most tegyük félre.
7: Ez a bizottság válasza egyébként, ugye mert szoktuk mondani azt, hogy a Politikó voltak éppen a bizottság szócsöve. Szóval úgy néz ki, hogy itt van, elindult egy ilyen adok-kapok.
8: Mindenképpen a brüsszeli mainstreamnek a hangja a Politikó, és igen, amikor felhívják a figyelmet arra, hogy a német kancellárnak a tevékenysége, és ugye előtte a német kancellár kritizálja az Európai Bizottságot, akkor igen, akkor lehet látni, hogy kezd létrejönni, vagy hát volt is mindig egy Berlin-Brüsszel ellentét, csak ugye eddig ezt a Berlin-Brüsszel ellentétet, a Budapest-Brüsszel ellentét elfedte. Mert hogy egész egyszerűen csak annyit kellett csinálni, hogy bármilyen vita volt, oda tolták Orbán Viktort. És azt mondták, hogy ott van a magyar miniszterelnök, és a minden miatta van, minden az ő hibája, és ugye úgy is hivatkoztak rá a Politikó korábbi cikkeiben, mint egy bűnbak, akit mindig oda lehet rakni, hogy na hát ő a hibás. A másik nagyon szellemes megnyilatkozás meg az volt, hogy tulajdonképpen egy ilyen kaszkadőr, aki ellátja azokat a feladatokat, ami hát ugye nagy bátorságot igényelne, és más állam és kormányfők ezt a bátorságot nem vállalják.
7: Magukra. Meg hogy megütheti is magát, ugye a kaszkadőrségben ez is benne van, hogy megütheti
8: így
7: magát
8: van,
7: az színész
8: helyet. És ugye ez Orbán Viktort látványosan nem zavarta az európai politikában. Nyilván ki lehet bontani, lehetne egy külön műsort, külön beszélgetést indítani, hogy ennek mondjuk a választási eredménye mekkora következményei voltak, mert látható volt egy európai összefogás is. A választás megelőzően Orbán Viktorral szemben, mert ő azt mondták, hogy most már elegük van a magyar miniszterelnökből, most kapnak egy másik magyar miniszterelnöket, egy másik kétharmados felhatalmazással, aki viszont az Európai Néppártnak a tagja. És ugye itt majd egy nagy kérdés lesz, hogy ő tudja, akarja tágítani a mozgásterét, vagy pedig az alapvető kérdésekben majd be kell, hogy simuljon, meg be fog majd simulni abba az elvárásrendszerbe, amire megfogalmazták. De visszatérve az eredeti gondolatmenetünkre, itt ugye ez a törésvonal valószínűleg mindig is volt, sőt, mindig is volt Berlin és Brüsszel között, Berlin mindig megpróbálta irányítani Brüsszelt. Most ezek a kérdések sokkal látványosabbak lesznek, sokkal inkább a felszínre fognak törni, mert hogy sokkal jobban meg kell mutatnia magát Berlinnek is, és azt mondani bizonyos kérdésekben, hogy ezt nem támogatja, hiába akar bármit Brüsszel, hiába akar bármit az Európai Bizottság.
7: Na most, hát olyan konkrétumok vannak ám itt, mert ugye ez a bizonyos jelentés, amelyet a előzőekben idéztem, ez az Európai Unió ellenőrző ugye számvevőszéke szerint több száz milliárd eurós támogatási rendszerben számos esetben nem követhető pontosan, hogy kikhez kerülnek a források, mire használják fel. 577 milliárd eurós ez a bizonyos alap. A tényleges költségek nehezen vagy egyáltalán nem követhetők nyomon erről írnak. Új von der Leyen ügynek is minősítette egy lengyel képviselő ezt, és arra figyelmeztetett, hogy ez az Európai Bizottság legnagyobb pénzügyi botránya lehet. Ugyanakkor például a mainstream média nem nagyon foglalkozik ezzel az ügyel, pedig az uniós polgárok pénzéről van szó. És ismét von der Leyenhez köthető, akinek már volt a Covid idején, meg német hadügyminisztersége idején is pénzügyi botrány.
8: Ez
9: hát mondjuk azt telefonján, ami eltűnt ugye SMS-ekben a Pfizer megrendelése.
8: Igen, akkor kifizette a nyaralását, című kérdések is hasonlók. Tehát volt itt már sok, minden volt már von der Leyennel kapcsolatban. Megint azt látjuk, hogy megy a félrenézés a mainstream részről, ami azt üzeni, és azt mutatja, hogy von der Leyent játékban akarják tartani. Magyarán azt akarják, hogy ott legyen, és ő legyen az Európai Bizottságnak az elnöke, de vegyen vissza ebből az aktivizmusából, és sokkal inkább feleljen meg azoknak az elvárásoknak, amiknek hát sokak szerint neki is meg kellene felelni. Azért veszik el ezeket a botrányokat, mert nyomást akarnak gyakorolni rá, és megpróbálják az Európai Bizottság elnökének ezt a politikai aktivizmusát visszanyesni. Mert nyilván, hogyha botrány van egy politikus körül, akkor óvatosabb. Akkor óvatosabban politizáló, jobban odafigyel arra, hogy ki mit ígér, ki mit szeretne, tehát ebből a szempontból ezt von der Leyennek egyfajta ilyen visszanyersése is volt. Egy másik visszanyersés is, ami meg ugye magyar sajtóban is beszivárgott, ez pedig nem más, mint az, hogy ugye arról beszélnek Brüsszelben, hogy egy háborús helyzet van. És hogyha háborús helyzet van, és háborúra kell felkészülni az Európai Uniónak, akkor az Európai Uniónak is úgy kell viszonyulni a helyzetet, mint egy háborús helyzet. És ugye így jelent meg az értelmezésben, hogy hát akkor lehet, hogy nem von der Leyen a legalkalmasabb jelölt az Európai Bizottság vezetésre, akkor lehet, hogy olyan embert kellene odarakni, akinek van már tapasztalata ilyen szinten, hogy hogyan lehet egy hadi működést, egy hadi rendszert összehangolni, és ugye rögtön Mark Rutte, a NATO-nak a főtitkárának a szerepe merült fel. Ez messzire vezet bennünket, mert itt már a NATO-nak az újraértelmezése, vagy a NATO-nak esetleg a vége, vagy átalakulása kapcsán jöttek elő ezek a gondolatok, hogy Rutte-t át kéne hozni az európai politikába, és hogy akkor az Európai Unióból csinálni egy ilyen védelmi szövetséget. Ezek nagy, hosszú, távol stratégiai kérdések. Mindenesetre érdekes, hogy megjelent ez. Nyilván nem azzal a felhanggal talán, hogy akkor most egyik napról a másikra le fogják váltani Ursula von der Leyent, hanem inkább azzal a felhanggal, hogy lehet, hogy akár a következő ciklusban, 2029-ben, de már megtalálták a megfelelő jelöltet az Európai Bizottság elnöki pozíciójára, ha és amennyiben Manfred Weber nem nyújtja be az igényét újra, mert ugye Manfred Weber, emlékszünk rá, hogy Orbán Viktor miatt nem lett az Európai Bizottságnak az elnöke annó, ugye még az Ursula von der Leyen előtti időszakban, pontosabban Ursula von der Leyen helyett lett volna, ugye ő is, von der Leyen csak a második szereplő volt. És ugye Webernek meg volt egy gondolata a közelmúltban, ami meg arról szólt, hogy igazából egy szuperpozíciót kellene létrehozni Európában, az Európai Bizottság elnökét, meg az Európai Tanácsnak az elnöki pozícióját össze kellene vonni egy személybe, és nyilván Weber saját magát tartja a legalkalmasabbnak erre a pozícióra, azért ez is kiderült, hogy ő szívesen megfontolná, hogy egy ilyen pozíciót átvegyen.
9: Ugye érdekes volt az a Weber ügy, mert valóban ez a végkövetkeztetés, hogy ugye Orbán Viktor nem szavazta meg, na de hát előtte Weber úr arra hivatkozott, hogyha a magyarok szavazata lenne szükséges ahhoz, hogy ő megkapja ezt a pozíciót, akkor köszöni szépen, nem kérne belőle. Hát ez történt.
8: Ez történt, és ez egy fontos...
9: Szóval ez a nem mi kezdtük helyzet, ugye?
8: Ez egy fontos értettsége is volt egyébként Webernek, Orbán Viktorral szemben, és ugye ez, amire csak egy fél gondolatáig utaltam az Európai Néppárt tekintetében, hogy van itt egy tapasztalat, egy kétharmados felhatalmazásra bíró magyar miniszterelnökről. Most kaptak egy másikat, ami szintén az Európai Néppártnak a tagja, és most gyakorlatilag Weber ugyanabban a helyzetbe került, mint a 2010-es években volt, és hát neki most egy új szemét kell menedzselni a Magyar Pétert. És az a kérdés, hogy Magyar Péter azt fogja elmondani, hogy igen, akkor ő tiszteletbe tartja azokat az elvárásokat, amiket megfogalmaznak az Európai Néppárton belül a tagpártok irányába, vagy azt mondja, hogy tudatosan elkezdi tágítani a saját mozgásterét, hivatkozva a kétharmados felhatalmazásra, ami azért belpolitikailag, meg európai politikában is egy jelentős mozgásteret tud biztosítani Orbán Viktor számára is. Ez az, amit ugye még nem látunk, viszont amit látunk az, hogy az Európai Bizottság is, meg egyébként a különböző európai szereplők, egyre másra veszik elő azokat a kérdéseket, hogy mi az, amiben változást várnak Magyarországtól az Orbán kormány politikájához képest. És nyilván ugye ez egy folyamatosan bővülő lista érdekes módon, tehát nem az, hogy korábban kritizált dolgokat vesztek elő, hanem megjelentek új elemek, gyermekvédelmi törvény, stb., amire azt mondják, hogy hát itt van egy bírósági határozat, itt van egy politikai vita, itt van egy jogi vita, ezeket fel kellene oldani, ezeket Magyarország tudná feloldani azzal, hogy megváltoztatja a jogszabályait. De ez nem arról szól csupán, hogy jogszabályokat módosítsanak, hanem ez arról szól, hogy beletolják az új magyar kormányt már a megalakulásakor egy olyan helyzetbe, hogy amit Brüsszelből diktálnak neki, azt neki meg kell csinálnia. És ugye ebből lehetnek különböző csihipújék, és mintha már azért alakulna egy Ukrajna kapcsán, mert ugye az volt az elvárás az új kormánnyal kapcsolatban, hogy akkor automatikusan mindent oda fognak adni Ukrajnának. És egyébként ezt az európai sajtó is keltette, hogy mi is beszélgettünk a választási kampány időszakában, hogy Kijevből is ez volt a számítás, Brüsszelből is ez volt a számítás. Most ugye megjelent egy elvárás, amit a Bloomberg szellőztetett meg első körben, hogy a kisebbségi jogokhoz kötni Ukrajnának az uniós folyamatban való előre haladását az új kormányfő. Az egy kérdés, hogy ez csak ígéret alapú, tehát hogy elég az, hogy megígérik az ukránok, hogy akkor meg fogják tenni, mint ahogy ígérték korábban, aztán nem tartották be, vagy pedig konkrét jogszabályi kötelezettségeket kell vállalnia, meg teljesíteni a Ukrajnának. Jogszabályi módosítás, és hogy akkor még ott sem tartunk, hogy egy jogszabályt módosítanak, hanem a jogérvényesülésnek a gyakorlatba is. Hát ugye le kell, hogy folyjon, tehát magyarul egy jogszabályt gyakorlatba is kell tudni ültetni. Tehát itt nagyon sok kérdés van Ukrajnával kapcsolatban, de az látszik, hogy háttérbe szorult a Zelenszky ügye, meg Ukrajnának az ugye uniós csatlakozás tekintetében, mióta a német kancellár elmondta, hogy hát egyrésztről a rövid távú csatlakozás nem reális, másrésztről meg ugye azt is elmondta, hogy bele kell törődni abba, hogy Ukrajna területeket veszít, és területeket veszíthet, és akkor lehet béke, és akkor lehet majd uniós csatlakozás. Szóval nagyon érdekes mozgásokat vett itt hirtelen az európai politika, csak azzal, hogy Magyarországon volt egy politikai változás, és hát ugye azok a politikai változások folyamatosan történnek. Franciaországban lesz majd ugye elnökválasztás, meg ugye Friedrich Merznek a pozíció is, hát folyamatosan inog egy ennyire gyenge támogatottság mellett, bármikor felrobbant a koalíció, és azt mondhatják a szociáldemokraták, hogy hát ők inkább saját utakat járnak, és inkább kilépnek ebből a sztoriból. A ciklus közepén merülhet fel igazán, ez komolyan a ciklus közepe után Németországban.
9: Ugye ez a helyzet, amit ugye Magyar Péter felvetett, hogy a kisebbségi jogok helyreállítása, hát ez volt a magyar-ukrán viszony megromlásának az alapja. Ez volt a követelmény az Orbán kormány szemében is.
8: Ez is, ugye ez volt, amire utaltam, hogy az ukránok ugye itt több ígéretet tettek. Azzal kapcsolatban ezt megváltoztatják.
9: Tehát akkor most ugyanott vagyunk, mint ahol voltunk ebben a kérdésben, csak lehet, hogy a nemzetközi környezet változik, hogy Ukrajnával kritikusabbak?
8: Ugyanott vagyunk, ahol voltunk. A kérdés az, hogy az új kormány milyen pozíciót fog felvenni Ukrajnával szemben. Azt fogja mondani, hogy akkor ez tiszta lap, és akkor nem figyelnek arra, hogy mi volt a múltban. Magyarán újra palira vehetnek bennünket az ukránok, most ezt leegyszerűsítve, vagy pedig azt mondja, hogy igen, volt itt egy Orbán kormány, amivel nem értenek egyet, de a tapasztalataira építenek, és a tapasztalatai rosszak voltak az ukránokkal szemben, mert az ukránok hiába ígértek, nem váltották be az ígéreteiket. Magyarán itt ez egy olyan kérdés most, amiben konkrét változás, konkrét jogszabályváltozást és konkrét jogérvényesülési változást akarnak létrehozni, vagy elvárni, és hogyha ez megvan, ez adott, akkor lehet majd Ukrajnának tovább haladni az uniós folyamatban. Ezek azok a kérdések, amik tényleg csak a gyakorlatban derülnek majd ki, ugye várhatóan ma összeáll, vagy pontosabban mondja, már összeállt az új kormány. Tehát itt a következő napokban, hetekben várhatóak lépések, mert hogy az ukránok ugye már jelezték, hogy ők készek tárgyalni, és szeretnének is tárgyalni az új külügyminiszterrel, Orbán Anitával, és szeretnék ezeket a kérdéseket rendezni. Valószínűleg ott lesz egyébként a külügynek, meg egyébként a miniszterelnöknek is az első legfontosabb témái között, mert hogy az európai elvárás is gyakorlatilag ezeket a kérdéseket gyorsan próbálják meg mederbe terelni.
9: Ugye beszéltünk itt néhány perccel azelőtt, hogy vajon hogy alakul az Európai Unió és az új magyar kormány viszonya, tágítja, nem tágítja. Nem tudom, hogy kiinduló pontunk lehet-e, vagy egy miniszteri meghallgatás az még mindig esetleg a kampány lecsengésének része, mert itt volt néhány olyan miniszter, aki mintha folytatta volna a kampányt. Ugye a külügyminiszter asszony Orbán Anita arról beszélt, hogy a jövőben nem akarunk bot lenni a küllő között, hanem küllők akarunk lenni a kerékben. Most hát ez hogy értjük? Mert ha úgy értjük, akkor pont egy besimuló politikára utal ezzel, vagy ez egy hangzatos, csak azért, hogy ellent mondjon annak az állításnak, ami a korábbi magyar miniszterelnök Orbán Viktor mondása volt, hogy ha kell, a nemzeti érdekek képviseletében bot tudunk lenni a küllő között.
8: Ez lesz az, ami a gyakorlatban fog kiderülni, mert ugye Orbán Anita is beszélt szuverenitási kérdésekről, de beszélt arról is, hogy a vétó nem akarja fegyverként használni, és nem fogja fegyverként használni Magyarország az elkövetkezendő időszakban, ami egy érdekes megszólalás, mert ugye alapvetően ugye ez egy az előző kormánya szemben, Orbán Viktorra és egy kormányával szemben felépített narratíva volt, hogy itt igazából ez egy fegyver a vétó, holott nagyon sok esetben az történt, hogy nem lett volna szabad szavazásra bocsátani bizonyos kérdéseket, mert lehetett látni alacsonyan nagyköveti szinten, hogy nem lesz ebből megállapodás. Tehát ennek volt egy ilyen politikai játszma része ennek.
9: Hát az utolsó esély egyébként a kisebb tagállam kezében.
8: Ez így van, és ugye itt most a kérdés az az, hogy Orbán Anitának a mondatát az hogy értjük. Na most ezt úgy értjük, hogy nem fogja használni, de megtartja, vagy pedig lemond róla Magyarország. Mert ugye ez a nem mindegy, mert a húsvétkor, húsvét hétfőn Manfred Weber előállt az ötlettel, hogy a kül- és biztonságpolitika területén meg kell változtatni a szavazási rendet, és innentől kezdve át kell térni a többségi szavazásra, ugye eddig minden tagállamnak, és jelenleg is minden tagállamnak kell ugye a legtöbb kérdésben a szavazata és a hozzájárulása lehet vétózni, és hogyha egy tagállam azt mondja, hogy nem, akkor azt a kérdést nem tudják elfogadni.
9: Ugye pont azért találták ki ezt az intézményt, hogy mindenképpen jussanak egyességre. Addig kell tárgyalni, még egyességre nem jutnak, mert hogy egyenlőek a tagállamok súlya, attól függetlenül, hogy mekkora a méretük, ugye?
8: Igen,
9: ez volt az alapgondolat.
8: Ez volt az alapgondolat, és pont azért, hogy a többség zsarnokságát kivédjék, a nagyobb tagállamoknak a zsarnokságát kivédjék, akik maguk mellé tudják különböző kérdésekben csatolni a kisebbeket, és akkor néhány ország meg egyedül marad, és akkor az ő véleményük meg nem számít.
9: Most pont kül- és biztonsági kérdésekben, ami éppen egyébként a legfenyegetőbb, meg hogyha háborús helyzetről beszélünk, arról gondolkodunk, már pedig nem nehéz, mert ugye a szomszédunkban dúl, akkor pont egy kardinális kérdés lehet ez. Éppen nem úgy, mint a zöld, hanem egy ilyen.
8: Ugye nagyon érdekes elméleti kérdés is lesz, hogy a vétónak a kivezetése, ha valóban ezt utat járják, és szerintem szeretnék ezt utat járni sokan.
9: De ez másoknak sem tetszik, tehát több tagállam van.
8: De akkor mindenkinek le kell mondania. Tehát akkor az közösen kell meghozni a döntést, hogy innentől áttérnek a többségi döntéshozattal, és hogyha ez egyszer megtörténik, akkor nem lehet visszacsinálni. Nyilván szerződés módosítás régen, mi vannak bekalibrálva a szerződések, hogy a különböző szakpolitikai területeken, hogyha eljutnak arra a szintre a tagállamok, hogy lemondanak a vétó jogról, és azt mondják, hogy innentől kezdve többségi döntéshozatalban tudnak hatékonyan együttműködni, akkor onnantól kezdve többségi döntéshozatalban tudnak hatékonyan együttműködni, és pont. Tehát ez egy olyan dolog, ami visszacsinálhatatlan, hogyha ebben Magyarország meg a többi ország beleegyezik ebben a mostani helyzetben. Ugye azért érdekes elméleti kérdés, mert ugye azt mondják, hogy akkor ha nincs vétó, akkor kevesebb a vita, mert akkor a kisebb országok, akik egyedül maradnak, akár hát elfogadják, hogy hát a többség döntött, és hát ez van. Igen, nem csak ugye a vétót arra hozták létre, hogy alapvető tagállami szuverenitási kérdés, vagy érdek sérül, azt ki tudják ezzel védeni. Hogyha valóban ilyen történik, ilyen sérülés történik, akkor azt gondolom, hogy nem, hogy az európai integrációnak az előnyére válik a vétó kivezetése, hanem sokkal inkább a hátrányára, mert tele lesz mikrosérelmekkel, vagy nagy sérelmekkel akár az európai integráció, meg az európai uniós tagországok, és ez tovább fogja növelni az európai uniós országok együttműködésében hát a törésvonalakat, tovább fognak erősödni ezek a törésvonalak, ami nem jó Európának. Ezért egyébként nem jó nekünk, tehát azért itt érdemes lenne egy megfontolt döntés hozni, meg hát látszik, hogy azért, mert meglátszott itt, hogy nagyon sokszor csak hivatkozási alapnak van felhasználva, meg lett felhasználva Magyarország itt az elmúlt időszakban. Jó példa erre az izraellel szembeni lépések, ugye az izraellel szembeni különböző szavazások. Amíg ez volt, mindig azt mondták, hogy de hát nem lehet átvinni izraellel szembeni elítélő határozatokat, mert hogy Magyarország ott van és vétózik, és Magyarország miért? Mert hogy Orbán Viktor szövetséges a Netanyahu-nak folyamatosan ott áll, és állandóan megvétózza a döntéseket, és ezért nem tud az Európai Unió izraellel szemben erőt mutatni. Aztán ugye ez véget ért ez a történet, és ugye jött az első külügyi tanácsülés azt követően, hogy megvolt ugye Magyarországon a választás, és akkor ugye kiderült, hogy újra beterjesztettek, hogy próbáltak ugye Izraellel szemben lépéseket tenni, aztán hirtelen megjelent két régi tagállam, Olaszország és Németország, akik azt mondták, hogy nem. vagy akik eddig ugye nem mondtak nemet ezekben a kérdésekben, megvárták, amíg Magyarország ezt mondja. Úgyhogy erre mondom azt, hogy itt izgalmas és egyre izgalmasabbá válik az európai politika, mert itt azok a törésvonalak, amik eddig nem látszottak, hirtelen a felszínen fognak majd törni.
9: Hát ugye a lényeg itt, ha megnézzük a két frontot, hogy akkor az egyik az, amelyik szövetségi államként képzeli el az Európai Uniót, azaz egy nemzet föderális, ezzel a kifejezéssel, jogi szakkifejezéssel élve, vagy politológiai kifejezéssel élve. A másik pedig az, amely azt mondja, hogy maradjon ez nemzetállamok szövetsége, amely bizonyos kérdésekben közös álláspontot képvisel, de valójában azért a szuverenitásukat, az önállóságukat a fő kérdésekben megőriznék a tagállamok. Hogy állunk most ebben a mérkőzésben?
8: Ugye ez a két szélső pont az európai integrációnak a megközelítésében, és ugye a valóság az valahol a kettő között történik, és folyamatosan alakul. Ez azt is látni kell, hogy a szerződések úgy vannak felépítve, ugye utaltam már itt a vétójog kapcsán is, hogy az egész rendszer egy irányban van bekalibrálva, tehát magyarán az egész rendszer a saját tehetetlenségétől nek köszönhetően is sodródik folyamatosan a föderális Európa, egyszerű nyelven birodalmi Európa, még egyszerűbb nyelven Európai Egyesült Államoknak az irányába. Az ilyen döntésekkel, hogyha egyszer átlépnek egy határt, és azt mondják, hogy már csak többségre van szükség, akkor onnantól kezdve nem lehet visszacsinálni. Számos ilyen terület van, számos túlterjeszkedése is van az Európai Bizottságnak. Ezt nagy tagállamok is rendszeresen vissza szokták jelezni, hogy az Európai Bizottságnak nincs minden területen, nincs minden szakpolitikai területen. Ott a feladata nincs keresni valója bizonyos szakpolitikai területeken, nem kell információkat szolgáltatni a bizonyos szakpolitikai területeken. Tehát azt lehet látni, azt, hogyha összegezzük az egész képet, hogy lépésről lépésre haladunk egy központosítottabb Európa felé, és most a magyar választásokat követően nagyon sok európai szereplő látja is a lehetőséget, és azt mondja, hogy akkor innentől kezdve egy újabb korszakba kell lépni, amiben Európa még centralizáltabb, és ugye itt, ahogy visszatérünk a beszélgetésünk legelejére, hát ugye Ursula von der Leyen szeretné leginkább centralizálni, ez csak lehet, hogy pont az ő személyisége a korlát, mert hogy sokan meg pont benne nem bíznak, akár egyébként Németországból, és azt mondják, hogy hát az ő személyisége, karaktere miatt kell valamilyen gátat szabni az ő politikai terjeszkedésének. Izgalmas lesz.
9: Na hát csak egy mondat itt, hogy lezárjuk, amivel indítottunk, ez a bizonyos dél-amerikai államokkal kötött megállapodást Lengyelország támadta meg az Európai Unió bíróságán, mert egyedüliként persze, ugye annak jogszerűségét támadja egyedül az Európai Uniós tagállamok közül. Kérdés, hogy mi lesz ennek az eredménye, hiszen éppen Ursula von der Leyennek ez volt a legnagyobb haditette legutóbb, mondhatjuk így. Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek, Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
6: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-ei kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadhatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
6: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
11: 19 óra. Jó estét kívánok! 19 óra van, a mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Bánáti Bence szerkesztésében. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A tervek szerint a kabinet holnap már megtartja első ülését. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok pedig visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. A konkrét vállalások, határidők és összegek hiányát kifogásolta a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai után a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közösségi oldalán úgy értékelte, hogy az ülések után sem lehet többet tudni a tárcavezetők szakmai terveiről, mint a folyamat megkezdése előtt. Hozzátette, konstruktívan állnak az új kabinethez, és figyelemmel kísérik a kampányígéretek megvalósítását. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Az uniós diplomácia vezetője emellett szorgalmazta az európai védelmi ipar felgyorsítását és a közös beszerzések ösztönzését a térség biztonságának garantálása érdekében. Kizárta az iráni vezetés a fegyveres konfliktus lezárására tett 14 pontos javaslatának a módosítását, miután Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a teheráni dokumentumot. Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke hangsúlyozta, hogy az azonnali tűzszünetet és a blokád feloldását is tartalmazó követeléseikből nem engednek, és figyelmeztetett a késlekedés okozta gazdasági következményekre. A diplomáciai feszültség közben az amerikai elnök holnap Kínába utazik, hogy Peking segítségével is gyakoroljon nyomást Iránra a válság rendezése érdekében. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1 és 9 fok között várható a hőmérséklet, de a Dunántúl nyugati részein akár fagypont körül is alakulhat. Napközben 15 és 20 fok közötti értékekre számíthatunk, ami pedig a folytatást illeti. A következő napokban melegszik az idő. 5 perc elmúlt 19 óra, legközelebb 20 órakor hosszabb hír összefoglalót hallhatnak. Viszont hallásra!
12: Műsor ajánlott. Nagyok.
13: Bár nem építőművészlet, nagyon sokat jelent számára benne lenni a tájban, a helyszínben. Ezért is szervezte utazásait például Taorminába, ahol Csontvári nyomában élhette át ezt, vagy a Gaudi tervezte Güell Parkban. Vendégem Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgja, akinek munkásságát Németh Andor és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Aranyérdem kereszttel ismerték el. Várja Önöket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.
12: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött.
6: Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
14: Múzeumok majálisa. Programok a Budapesti Történeti Múzeumban. Csorba László történész főigazgató lesz a vendégünk. Láncreakció. Vajda Katalin drámája Szilárd Leó fizikus életéről a Pesti Vigadóban. Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjét, a Marica grófnőt mutatták be a Győri Nemzeti Színházban. És Benc úr, Ripő Rónai Kassák, grafikai plakátokon a múlt század forduló Magyarországa az Országos Széchenyi Könyvtárban.
6: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
9: Jó estét kívánok! Horváth Lugosi Gábor jogász vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Szántai Lajos műveltségkutató, hosszú évek óta ismerjük egymást. Szerintem úgy is bemutathatom a mai vendégemet, hogy a Molnár V. József, Papp Gábor és Szántai Lajos hármasnak egyik oszlopos tagja.
15: Nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
9: Az egyik első kérdés egyből az lenne, én is szoktam a Facebook oldalamon példákat, példaképeket mai magyar társadalom elé helyezni. Neked ki vagy kik a kedvenc történelmi hőseid? Mutasd be nekünk valakit, aki szerinted az egyik legmeghatározóbb személy volt a magyar történelem során.
15: Hát hála jó Istennek, sok meghatározó személlyel büszkélkedhetünk a magyar történelemben, és talán éppen ezért már a középkor derekán egy olyan kép alakult ki a magyar történelemről, hogy nem, hát eleve a história meg történelem azért nem úgy kezelték, mint pár száz év óta, de mindenféleképpen egy hős történet, üdv történelem keretében tárgyalták az elődöket, és ennek reményében szorgalmazták, hogy majd az utódok, az elődök nyomdokaiba lépjenek. De hát az ember, hogy Molnár V. József szokta mondani időnként, a gyarló természetünk, de hát ezt nem csak ő tudja mondani, ez bárki meg tudja erősíteni, és az, hogy éppen milyen korszakunkat éljük, hát nyilvánvaló módon más és más ilyen mitikus és valóságos hősként egyszerre megjelenő példakép adhat segítséget, útmutatást és támogatást. Hát én még olyan gyerekkel például nem találkoztam, aki Mátyás királyt nem említette volna, sőt, ami talán meghökkentő, aki pedagógiával foglalkozott bármikor, mondjuk valamikor, óvodai szinten, és több ilyen beszámolóval sikerült eddig úgy szembeszaladnom, amikor a pedagógus mondta el, hogy nem is gondolta volna. Tehát vannak olyan gyerekek, hogy odahaza a környezetükbe, vagy sehol életükbe, mondjuk Mátyás király nevét senki nem említette, és nem mondta ki. És amikor felcsendül az a név, hogy Mátyás király, belül, minthogyha egy belsőbb rétegben elkezdene valami megmozdulni, feléledni, mint egy ős emlékezet mélyéről, a gyerek hirtelen kivirul, kicsinosodik, megtáltosodik, és Mátyás királyról szinte már úgy beszél, mintha mindig is hallott volna róla. Aztán természetesen, ahogy jönnek az évtizedek, hát nyilván változásokon megyünk keresztül, és a legnagyobb példakép mondjuk Mátyás király előtt a magyar történelemben Szent István után, az kétségtelenül Szent László király volt. És az ember felteszi magának a kérdést, hogy tulajdonképpen jelen pillanatban ma, ahogy alig tudunk valamit, vagy ha valamennyire tudunk Szent László királyról, akkor ezt a nagyságrendet, megint csak üdvtörténeti szintű nagyságrendet egyszerűen nem érzékeljük. Például azt, hogy hogy lehetséges az, hogy a középkori templomi falfestészetben, egyházi művészetben Szent László akkora súllyal jelenik meg, hogy ez nem túlzás egyébként, ami most itt kifejtésre kerül. Hogyha például megnézzük a 12. századtól, 1100-as évektől kezdve 1600-as évekig, 500-as évekig a keresztény templomok falfestészetének a világát, akkor megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy az úgynevezett beszélő-mesélő falképciklusok vonulatában, tehát a három királyok vonulása, akkor a passió, a szenvedés történet jelenik meg. Tehát ez azt jelenti, hogy több képben mond el egy eseményt, tehát ki kell képenként fejteni. Akkor nem a passió történet viszi a prímet, vagy a három királyok vonulása, tehát Jézus születésének és szenvedés történetének időszaka, hanem az úgynevezett Szent László legenda. Na most itt merül fel kérdésként, hogy hogy a csodába lehet az, hogy ha minket mondjuk ilyen külföldi irányból térítettek meg térítők, elsősorban nyugatot szokták itt számon tartani, egyébként ennek nyoma nincs a valóságos történelmünkben, de ez egy ilyen sláger téma, ezt mindenki mondja, attól függetlenül semmi nem igaz belőle, de jól hangzik, mert bizonyos kérdéseket így megtakarítunk magunknak, hogy mi a helyzet velünk a kereszténység felvételének, vagy az ős kereszténység világának vonatkozásában. Tehát meghökkenve lehet tapasztalni azt, hogy ha Szent László ilyen súllyal jelenik meg, hogy őt ábrázolják a leggyakrabban, akkor tulajdonképpen ennek a kereszténységnek ki lehet az igazi főszereplője. És itt nagyon nagyot lehet tévedni, mert hát nyilvánvaló módon, hogy Szent László és Jézus Krisztus azért mégis megkülönböztethető, de megint csak a templomi falfestészetben van egy érdekes jelenség, hogy olyan templomban, ahol egyszerre jelenik meg Szent László és jelenik meg Jézus Krisztus a saját arcával, akkor a két arc között nem nagyon tudunk különbséget tenni. Tehát Szent Lászlónak Jézus Krisztus arca van, Jézus Krisztusnak természetesen Jézus Krisztus arca van, tehát ebben a vonatkozásban Szent László tényleg vállánál fogva kiemelkedik egy bizonyos vonulatból. És ha így rákérdeztél, mondjuk példa
9: akkor
15: vagy...
9: Neked a... akkor ő a...
15: Nekem most azt kell mondani, hogy annyira összetett a Szent László körüli hagyományvilág, mert ez túl patetikusnak tűnik, vagy túlságosan ilyen eszmei síkú beállításnak, csak hát ha valaki életében nem olyan, akkor soha nem tud egy ilyen kozmikus üctörténelmi szerepkört szinte teljesen hézaktalanul betölteni. Tehát ki lehetett az a Szent László király, aki a magyar királyoknak, így Mátyás királynak is gyakorlatilag egy életre szóló példát adott. Tehát tulajdonképpen miben mutatkozik meg az ő nagysága. És akkor kiderül, hogy például adva van a képes krónika, ez Nagy Lajos magyar király számára íródott és festődött, 1358 az elkészülésnek a dátumát, egyébként Nagy Lajos magyar király születésének éppen 700. évfordulóját fogjuk március 5-e tájékán számon tartani és ünnepelni, és hát tudni kell, hogy azért Nagy Lajos, mint magyar király, egy archiregnumnak, a királyságok királyságának, apostol királyságnak volt a vezetője, és ahogy már életében és az utódok még évszázadokon keresztül visszhangozták, hogy a magyarság hírét Nagy Lajos magyar király a csillagokig emelte. Na most ennek a Nagy Lajos magyar királynak, tehát ő maga úgy állította be magát, hogy hát ő Szent László famulusa. Tehát egy ilyen szintű uralkodónak is tulajdonképpen Szent László úgy jelenik meg, hogy az élet minden pillanatában, minden másodpercében, na ettől lehet tanulni. És kérdezzük, hogy miben mutatkozik ez meg. És már nagyon régen észrevették a történészek, hogy a képes krónikában Szent László kora az a összes többi korszakhoz képest viszonylag részletesebben kerül kifejtésre. És ennek van egy nagyon egyszerű prózai oka, mert ha valaki uralkodó vagy király, vagy csak a saját, hogy úgy mondjam, családi környezetébe akar valamilyen rendet tartani, vagy egyáltalán saját magán akar uralkodni. Tehát, hogy a rossz tulajdonságai, a jó tulajdonságai belülről ne oltsák ki és ne tiporják el, hogy miben mutatkozik ez meg. Na most ilyen szinten nyilvánvaló módon, és a magyar történelem is bizonyítja, és minden nép története minden korszakban, hogy egy uralkodói környezetben mindig vannak riválisok, mindig vannak nézeteltérések. És ilyenkor ez nem egy ilyen családi kis összeveszés szintjén jelennek meg, hanem országos esemény, világpolitika, ma úgy mondanánk történelmi dolgokat hoz magával. Tehát egy szónak száz a vége, és ez a mitikus mondai történelmünkre vezethető vissza, hogy egy uralkodónak, egy dinasztián, egy nemzetségen belül hogyan kell viszonyulni az elődeihez, történetesen mondjuk a nagybátyjához, hogyan kell a bátyjához, vagy öccséhez, vagy az édesapjához, hogy soha semmilyen körülmények közepette ne lehessen őket összeugrasztani. Most a nagyon jó példát ad erre, ennek a kornak a képes krónikában a tárgyalása, András király, első András király és első Béla király, tehát Béla ágáról származik Géza király és Szent László, ők voltak testvérek, András irányából pedig Salamon. És a magyar történelemben megjelenik egy elképesztő nagy konfliktus, hogy tulajdonképpen Vazul fiak hármasságában látjuk András, Bélát és Leventét, de Levente félrevonul, András lesz a Vataféle pogánylázadás után Magyarországnak a királya, de a számüzetésből még Béla, a testvére nem jön haza. És Andrásnak még nincsen fia. És gyönyörű szép szavakkal, tehát tényleg, mint egy testvéri szeretet himnusz a képes krónikában valahogy úgy van megfogalmazva, hogy egykor társak voltunk az ínségben, szenvedésben, kérlek, hát hőn szeretett testvérem, ne késlek egy hozzám jönni, hogy társak legyünk az örömben és a boldogságban, légy te majd az utódom. És erre Béla Lengyelországból megérkezik. Igen, ám de közben megszületik Salamon, nem érthető módon megkoronázza András az ő fiát. Na most egészen odáig viszont példaértékű testvérpár kapcsolatban voltak, és akkor itt jön be a mitikus mondai történelem, tehát egy népben belül a legősibb tulajdonság miben mutatkozik meg. Na most, ha ismerjük a krónikáinknak a kezdetét és az elejét, a világ első királya Nimród, van neki két Daliás, szép fia, Hunor és Magyar, hunok, vagyis magyarok tőlük származnak, vagyis mi onnan jövünk. Na igen ám, de ez a testvérpár, ez az úgynevezett nem egymásból élő, hanem egymásért élő, és nem egymás ellen tevékenykedő, hanem egymásért küzdő testvérpárnak az ikerszerű, csodálatos, hogy úgy mondjam, mintázatát adja. És ez hogy valósul meg a mi történelmünkbe évszázadokon keresztül, hogy ebből ne billenjünk ki?
16: Ez lenne, bocsánat, a következő kérdésem, hogy milyen állapotban vagyunk most, egy hullámzó ívet ír le népünk története az elmúlt évszázadokban, évezredekbe, mi következhet most, hogyan látod te ezt így, aki az egész spektrumot nézi, mert tudom, hogy az egész történelmünket.
15: Na most ennek érdekében azért gyorsan lekerekítjük ezt a Szent László históriát, mert pont erre ad választ, hogy a nemzeten belül tulajdonképpen hogyan lehet a valódi, igazi, tehát a nemzetnek a saját legjobb, erkölcsi értelemben vett legjobb tulajdonságait megtartani és fenntartani. És Szent László ezeket a konfliktusokat, amikor testvér a testvérrel belekergetik olyan helyzetbe, tehát megosztják őket, hogy hogyan lehet kibékíteni. Hogyan lehetséges az, hogy nem saját magának akarja először megszerezni a koronát és a királyságot. Elmondok egy történetet, a Mogyoródi csata előtt viharos gyorsasággal mennyből az angyal megjelenik, arany koronát helyez Géza a testvérbágy fejére, akkor most a Salamonnal való konfliktus idején vagyunk. És László megkérdezi, hogy láttál-e valamit. Mondja Géza, hogy ő nem látott semmit. Na itt jön tulajdonképpen a jellem és az erkölcs, amire föl se figyelünk. Tehát László mondhatta volna azt, és még itt tanácskoztunk és beszélgettünk, képzeld, az Isten angyal az én fejemre tette a koronát, tehát én leszek Magyarország királya. De azt mondja, hogy a te fejedre tette. Ebből pontosan tudjuk, hogy milyen lesz a győzelem, és végül is mindig azt a fajta magatartás mintázatot hozza elő, ami lehetetlenné teszi az ő életébe azt, hogy a nemzetet meg lehessen osztani. És tulajdonképpen innentől érdemes nézni ezeket az időszakokat, tehát nekünk egy óriási nagy szerencsénk van, mert minden híreszteléssel szemben, körülbelül a mohácsi tragédiáig egy elég egyenletes, kiszámítható és nagyon magas rendű, erkölcsi szinten is értelmezhető történelmi időszakunk volt. Tehát ez az Árpád kornak mondjuk az a része, ahol most csak Szent Istvántól nézzük, ami harmadik András királyig tart, tehát férfiágon akkor hal ki az Árpád ház. Most a világ történelemben, és ezt illene nekünk tudnunk, kár, hogy nem így szoktuk nyomon követni, nem akarok rábeszélni senkit, de most még azzal tódítanám, vagy kerekíteném a dolgot, hogy azért még visszakanyarodnék Álmos fejedelemig. Így lenne még érthetőbb. Tehát Álmos fejedelemtől harmadik András királyig, ha ezt egy olyan kb. 500 évnek könyveljük el, az egész világ történelemben, tehát mi a meghökkentő? Tehát ebbe benne van az ókori Egyiptom, benne van Mezopotámia, benne van Kelet, benne van Nyugat, benne van a világ történelem. gyakorlatilag nem ismerünk, vagy alig van tudomásunk ilyen egyenletes, hogy úgy mondjam, történelmi teljesítményről. Ahol rendíthetetlen az állam, rendíthetetlen az országnak, akár a területi egysége, azért fél ezer éven keresztül mondjuk csak hadászati úton állandóan győzni, és egy-két vereséget úgy bezsebelni, hogy azért már nézzük meg, hogy mit jelent mondjuk csatamezőn vereséget szenvedni. Azért gondoljuk végig, a világtörténelemben ókor óta nem találunk ilyen példákat. És végeredményben ez azt jelenti, hogy az a nagy kérdés, hogy akkor hirtelen miért kerültünk ide mondjuk egy ilyen helyzetbe, és ennek mi az oka. Erre azt lehetne mondani, hogy úgy tűnik, hogy ilyen időket élünk, és ha megnézzük az utóbbi 500 évet, és mindenáron sikertelenséget akarunk belőle kihámozni, itt nem sikertelenségről van szó, ahogy mondani szokták, tulajdonképpen ez az indulásnak a pillanatában, tehát amikor elindul Európa kellős közepén a mitikus, kozmikus szinten meghatározható, hát ezek tetszető szavak, de most ezt nem fogjuk ennek az értelmét kifejteni. Ennek az az elve, hogy mint amennyben úgy a földön, mint fent, úgy lent, tehát a történelem itt nem egy

0: kell felzárkózni, de mi az érdekes, hogy van mihez és kihez?
1: Igen, a minták megvannak, és szerinted van esély újra Kárpát-medencei kultúrnemzetté válni?
0: Örömmel jelenthetem, hogy egész Európában, ahol népekkel úgy kibabráltak, hogy mondjuk népektől múltat elvettek, velünk az történt, ha mi múltunkat mégse tudták elvenni, tehát egy hamis múlttal próbálták lefedni. Hát itt a nyelvtörre, finnugorizmustól kezdve egyéb dolgokig, én ezt nem akarom magyarázni. Tehát, hogy mondjam csak, mélyen a föld mélyén vagy hó alatt a mag, de ebből a magból még bármikor olyan csoda dolgok jöhetnek elő, hogy lehet, hogy mi magunk is ámulni fogunk rajta. A mi életünkben nem következik be, nem esünk kétségbe. Ha bekövetkezik, akkor meg nagyon fogunk neki örülni.
1: Egy aktuális kérdéssel, témával szeretném bezárni a beszélgetésünket. Most látható ugye a Nemzeti Múzeumban az Attila kiállítás. Ehhez kapcsolódóan csak egy kérdés, sok mindenkit izgat, ugye persze, hát mi magyarokat hogy ne foglalkoztatna a kérdés. A Szent Korona lehetette Attila koronája?
0: Ez amióta mondjuk a koronakutatás, tehát a koronakutatás olyan helyzetbe került, hogy ilyen reflektáló módon történelmi szinten kutatják a magyar Szent Korona eredetét, és ugyanakkor pedig amióta Szent Korona körül van egy eredet hagyomány, meglepő módon azt kell mondanom, hogy az Attila körüli forrásvidék az mindig megjelenik. Mondok egy nagyon egyszerű ötvös művészetből vett példát, kecskeméti zománc művészeti alkotó műhely keretén belül már a 80-as években végeztek olyan vizsgálatokat, hogy a Szent Korona zománc képei, azok tulajdonképpen melyik évszázad körüli időre datálható. És mivel mindig a 10.-11. századot keresték, soha megfelelő analógiát nem találtak. Most a Szent Korona zománc képeinek a technikai, kivitelezettség, stilisztikai rokonai, azok az 5. századból, tehát Attila király korából valók.
1: Mai vendégen Szántai Lajos műveltségkutató volt, akivel kedvenc történelmi hőséről, így főleg Szent Lászlóról, a magyar nép történetéről és a Szent Koronáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Horváth Lugosi Gábor jogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok, most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: Bár nem építőművész lett, nagyon sokat jelent számára benne lenni a tájban, a helyszínben. Ezért is szervezte utazásait például Taorminába, ahol Csontvári nyomában járva átélhette ezt. Vagy a Gaudi tervezte Güell Parkban, és az El Caminón lépésről lépésre is megtapasztalta a benne létezés misztikumát. Köszöntöm Önöket, Szendrei Edit vagyok. Vendégem Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgja, akinek munkásságát Németh Antal és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Éppen most zajlik a MITEM, a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó. Igen. 13. alkalommal. Ön a főszervezője, válogatója is. Megnézi az előadásokat?
4: Igen, én minden előadást megnézek. Már az elmúlt 13 évben, és azt hiszem, hogy ez egy olyan fantasztikus élmény, és egy olyan fantasztikus színházi tapasztalat, ami páratlan. Nem lehet kihagyni. De itt vagyunk páran, a színházban, főleg a dramaturgián, de a szerkesztők között is, akik különböző területeken, orosz, francia, német, délvidékén, határon túli magyar, román területen barátságok, jártasságunk van, és ezekből a kiinduló pontokból kezdtük el szervezni a MITEM-et, és minden új kapcsolat, ismeretség újabb kapcsolatokat hozott, és így sikerült MITEM-ről MITEM-re kiterjeszteni a szárnyainkat, tehát eljutottunk Mexikóig, Japánig, Indiából, Kínából, Koreából hoztunk előadásokat az az európai nagy színház kultúrákon kívül, tehát itt volt az elmúlt 13 évben az európai kortárs színház színejava, Németországból, Franciaországból, Spanyolországból, Olaszországgal az elmúlt években a kapcsolatban.

0: egyre szorosabbá válik Görögországgal, ezek élő kapcsolatok. Nagyon sokszor volt az az érzésem, hogy ha bár volt olyan előadás, amit láttam a saját székhelyén, amikor ide érkezett, és talán egy év múlva, vagy több hónap múlva, és a magyar közönséggel egy bizonyos időpillanatban együtt néztünk, egyre aktuálisabbá vált. Félelmetesen sokat mondóak voltak itt ezek az előadások, itt ezen a helyszínen. Felkavaró. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a szülővárosom színházának előadásával nyitottuk meg a mitemet méltán, hiszen a Szatmár Németi Haraggyőr Társulat harmadik Richard előadása az elmúlt évben Romániában a legjobb rendezés és a legjobb előadás díját is elnyerte, ami egy hatalmas elismerés.
1: Szatmár Németi a szülővárosa. Megvannak még a szálak?
0: Nagyon élő természetesen a kapcsolat. Szülővárosommal, a színházzal is nagyon örülök, hogy sokszor tudtuk elhívni előadásaikat, és hát mindig örülök annak a sikernek.
1: Az ön életében hogyan jelent meg a színház?
0: Gyerekkoromban is a színház volt az a hely, ahol a legjobban éreztem magam. Gyerekkoromtól kezdve nagyon fontos volt számomra a versmondás. Bennem ragadtak a versek, és nagyon fontos volt számomra, hogy verset mondjak, minden szavaló versenyen ott voltam. Ez nem jelentette azt, hogy színész szerettem volna lenni, de a színház az elbűvölt, tehát sokszor nem akartam hazamenni előadás után a színházból. Minden olyan fázison keresztül mentem, amin mondjuk voltam gyerekszínjátszó, később iskolai színjátszót, középiskolában is volt egy csoportunk, és egyetemistaként pedig egyetemi színjátszó. Hát ez azért is érdekes volt, mert 80-as évek Romániájában hiába volt nekem humán érdeklődésem, irodalmi érdeklődésem, nem igazán volt lehetőségem egyetemre, ilyen szakokra menni. Én bölcsészkarra szerettem volna venni, de akkor Kolozsváron 5 hely volt magyar főszakkal, és igazából a későbbi munkához való jutásuk is ezeknek a tanároknak kétséges volt, pontosabban 3 évre kényszer, tehát egy gyakorlati időszakot az egyetem által kijelölt helyen kellett tölteni, ami nagyon sokszor nem a magyar lakta vidék volt. Ezekkel az érvekkel győzött meg édesapám, aki maga is pedagógus volt, középiskolai tanár, hogy inkább válasszak egy olyan szakmát, amivel esetleg jobban el tudok helyezkedni, és mivel érzékem volt matematikához, könnyen ment, ezért meghallgatva a tanácsát Temesváron mérnöki egyetemre mentem. De valahogy ez sorsszerű volt, mert a mérnöki egyetemen nagyon sok hozzám hasonló érdeklődésű emberrel találkoztam. Akkor a 80-as évek elején nagyon élénk volt még, és még engedélyezték is a különböző egyetemi kulturális csatornákat, ilyen volt például, emblematikus volt a Tália diák színjátszó csoport, de volt magyar diákrádió, volt táncház, volt irodalmi kör, volt foci bajnokság, együtt kirándultunk, tehát egy nagyon élénk magyar egyetemi közösségi élet volt. A Tália diák színjátszó csoportban találkoztam például Bocsárdi Lászlóval, aki azóta rendező lett, és a Szepszi Szentgyörgyi Színház igazgatójaival is volt sokáig, vagy Viski András, akit talán íróként ismernek, de ő is a Kolozsvári Színházban dolgozott később, ő az irodalmi körnek volt a vezér alakja. Tehát elvégeztük becsülettel az egyetemet, de közben igazán az, amit mi ezekben a csoportokban alkottunk, az jelentette a fő érdeklődésünket.
1: Itt volt egy önálló estje is, ugye, Zuhanás címmel, Hervai Gizella és Szilágyi Domokos verseiből összeállítás.
0: Igen, Mátrai László színművész, a Temesvári Színház színművésze volt ennek az egyetemi színjátszó csoportnak a vezetője. Ő nagyon sok mindent bevezetett minket, tehát tréning módszerekbe, kezünkbe adott kortárs színházművészeknek az írásait, Grotowskiról tőle hallottunk. Tehát ő nagyon-nagyon beindított minket ezen a kísérleti színházi gondolkodáson. 5 éves volt az egyetem, 3-4 év múlva már mi magunk jelentkeztünk saját tervekkel. Én pedig azt, ami bennem gyerekkorom óta működött, a versek. A versek, amelyeket nem kellett megtanuljak, hiszen annyit foglalkoztam velük, annyit olvastam őket, annyit szűrtem át magamon, hogy ez a kis műsor is úgy keletkezett, hogy össze akartunk állítani egy műsort, és mindenki ki mit tud, és én egyszerűen kimentem a konyhába a bentlakásban, és fejből elkezdtem mondani, hogy hát milyen verseket tudok, és kiderült, hogy több mint egy órányit tudok. Alapvetően Hervai Gizella és Szilágyi Domokos versei voltak azok, amelyek engem abban az időszakban megragadtak, és ezekből a legkedvesebb versekből állítottam össze ezt az estet, és úgymond meg is rendeztem magamnak, tehát akciókat, tehát én a versmondásomba kisebb akciókat is belerendeztem. Természetesen a vers tartalmából kibontva ezeket a kis ellenpontozó vagy hangsúlyozó akciókat. Később is folytattam egy ideig a versmondást, és akkor leginkább a versek zeneisége volt, amiket kibontottam. Sokszor szinte már énekeltem, sőt a későbbiekben volt egy műsorom, egy nagyon jó barátnőm, szatmári születésű költőnő, Gál Éva Emese verseiből. Azoknak a koncepciója az volt, hogy egy kicsit el is táncoltam a verseket.
1: Itt a zene azért most nagy hangsúlyt kapott, választ ide egy zenét.
0: Gondolkodtam a zenén, hát ennek a korszaknak feltétlenül az egyik kedvence az a Kaláka. Szerencsém volt meg is ismerkedni velük 90-es évek elején. Rajongtuk értünk, fantasztikus, vigasztaló volt az, hogy eljöttek. Hát én magam is részt vettem abban, hogy megszervezzük, hogy eljöjjenek. Talán a 80-as évek népszerűbb dalaiból választanék ide valamit. Rózsa, rózsa, rengeteg, vagy Tengerecki Pál, vagy Tudod, hogy nincs bocsánat.

0: említette, hogy édesapja pedagógus, ő mit tanított?
1: Hát ő orosz nyelvet tanított, azért állok meg, mert amikor ő 50-es években elindult, akkor ő magyar történelem szakon kezdte, de másodéven kuláklistára került az édesapja, hát nem egészen jogosan, hiszen 7 gyereket nevelt, és egy almás kertje vagy szőlős kertje volt, és akkor az akkori rektor Kolozsváron behívta Nagy István, és azt mondta, hogy hát folytathatja ösztöndíjjal, amit nem tudtak kifizetni, volna kifizetni egy tandíjjal, de ösztöndíjjal folytathatja, ha átmegy orosz szakra. És az édesapámnak így vált ez a szakjába, amit igazán magas szinten, és hát ő becsülettel, az én tanárom is volt édesapám, az iskolában is, tehát az orosz tanárom, de hát nem utolsó sorban az az érdeklődés, ami miatt ő a bölcsész pályát választotta, az azért otthonunkban is megjelent, tehát a mi könyves polcunkon ott voltak magyar irodalom, kortárs irodalom, tehát hogy ezt az érdeklődést végül is átadta.
0: Az édesanyja oldaláról milyen örökséget hozott?
1: Édesanyám óvónő volt, és egy családnak az összetartó ereje. Nem csak a mi kis családunknak, hanem tágabb értelemben az ő családjának is, hiszen a háború után nagyon fiatalon családfő nélkül maradt ez a család, és ő volt az, aki szárnyai alá vette a húgait, és velünk együtt nevelkedtek egyik másik, a bátyámmal és velem, de mindig ő volt a családnak az összetartó ereje. Bármilyen feszültségek, vagy esetleg szakadások voltak majd a táguló családi körben, ő mindig a kapocs akart lenni, mindig a biztos pont, ahol össze lehet gyűlni, ahol mindent meg lehet beszélni, el lehet simítani, lehet fordulni. Világ életében a családnak egy biztos pontja volt, természetesen édesapámmal együtt. Ők mind a ketten fantasztikus példát mutattak, mind a szakmájukban, mind a családon belül. A szilárdság különböző pontjairól származnak, ők nem szatmáriak, ők fiatal pedagógusokként kerültek Szatmár Németibe. Fantasztikus szerencsém van nekem gyerekként, hogy a nyarainkat, a bátyám is, én is a szilárdság két különböző falujában a nagyszülőknél töltöttük, a hozzánk hasonlókorú unokatestvéreinkkel járva erdőt, mezőt, és szerintem az, hogy még gyerekkorumban éreztük egy ilyen családnak, a védő közösségnek az erejét, vagy a falunak az erejét. Ez egy hatalmas alap volt a későbbi életünkhöz. Hát ott tartottunk, hogy Tália diák színjátszó csoportban találkoztunk páran, akik úgy éreztük, hogy minket a színház az alkotói szempontból is érdekel, és Bocsárdi László a felesége, Bocsárdi Angé Gabriella, és ők, mikor elvégezték az egyetemet, és munkahelyet választottak, Gyergyóba, Bocsárdi Angé Gabriellának a szülővárosába választották az ő informatikusi, mérnöki állásukat, viszont azonnal elmentek a város művelődési házába, és ott találtak egy fantasztikus igazgatónőt, aki támogatta őket, hogy egy színjátszó csoportot alakítsanak. És elindították a Figura stúdiószínházat. Én 2 év múlva végeztem, és hát én is úgy intéztem, hogy a gyakorlati éveimet ott töltsem. Tehát mérnökként dolgoztunk reggeltől délutánig, és délután este pedig próbáltunk, és előadásokat hoztunk létre. Olyan előadások születtek végül is ebből a közösségi munkából, mert ez volt a lényege, hogy mi egy közösségként működtünk. Az első előadásunk, az a Tutyi Mutyi Móka, az egy ilyen összeállítás volt. Mint egy gyerekeknek szántuk, de felnőtteknek is. Versekből, jelenetekből, meséknek a megjelenítéséből, de igazából azt a közösségi energiát sugározta ez az egész. Meg azt önkifejezést, amivel mi próbáltuk a szabadságunkat, hogy úgy mondjam, ebben a nagyon szűk rendszerben megtalálni. és mindent újra fogalmaztunk magunknak, az ünnepeket, de együtt jártuk a vidéket, biciklitúrákon, együtt sportoltunk, együtt kirándultunk, együtt vágtunk bárányt húsvétkor. Szóval mi abban a rendszerben, amely nem sok lehetőséget adott számunkra, és még az életkörülmények is egyre rosszabbak voltak Ceausescu idejében. Volt, hogy sokszor nem volt áram, üzletekben nem volt élelmiszer, kenyeret, jegyre kaptunk, és nem számított ez az egész, hanem hogy mi ebben a keretben egy teljes szabadságot tudtunk megélni.
0: Itt a Zsári Übő királyában játszott, és García Lorca vérnászában.
1: Igen, Bocsárdi László, mindig ő volt a játékmestere a csapatnak, a másodikban pedig már ő hozta a javaslatot, és már átállt a másik oldalra, és ő vált a rendezőjévé, bár ez is egy közösségi munka volt. Mi magunk csináltuk a díszleteket, jelmezeket, volt a csapatban olyan, akinek képzőművészetileg volt képzettsége, érzéke, nyilván, hogy ő hozott ötleteket, és létrejött egy olyan előadás, egy olyan forma, aminek tulajdonképpen nem láttuk előzményeit az akkori kőszínházakban. Stúdiótér volt, tehát még a nézők háta mögött is futkároztunk. Egy bizonyos ponton le kellett állítanunk ennek az előadásnak a játszását, amikor az a fény vetült rá, hogy lehet, hogy rendszerellenes, vagy talán a Ceausescu házaspárról szól az Übű király. Igazából természetesen abból az életérzésből dolgoztunk, de konkrétan ilyen utalások nem voltak. Viszont nem akartuk kockáztatni a csapatnak a létét, és egy következő állomás pedig Lorcának a vérnásza. Az Übű az egy mozgásszínházi előadás volt, a vérnász pedig pont ellenkezője, egy nagyon sűrű szertartásként játszottuk, ugyancsak közösségként, mindenki ott volt a színpadon, mindenki részt vett az atmoszféra megteremtésében, ez egy elmélyülés volt tulajdonképpen, és akkor abból felálltak szereplők, és sokszor hangokkal is támogatták meg a közösség a jeleneteket, és játszottuk a jeleneteket. Ez egy nagyon-nagyon feszült, sűrű előadás volt, teljesen az ellentetje a sok mozgásos Übűnek. Hát ebben játszottam a menyasszony szerepét, az egyik főszerepet. Hatalmas élmény volt, erős volt a hatása a közönségnek is, ránk is, ahogy együtt tudtunk velük lélegezni.
0: Milyen zene illene ide ehhez a korszakhoz?
1: Bartók Allegro Barbaro, mert hogy ez egy forradalmi út volt számunkra, bár egy belső út volt. Forradalmat akartunk a saját mondani való kifejezésében. Meg akartunk törni bizonyos hagyományokat, vagy kifejezésmódokat. A szabadságunkat akartuk megteremteni, és sikerült.

0: A vérnász után úgy éreztem, hogy megfenek lett a csoportnak a további élete. Már a csapatban kezdtek kisgyerekek lenni, családok alakultak, tehát hogy kezdett már átkerülni a fókusz. Nem mindenki gondolta azt, hogy csak színházzal foglalkozik. Akkor én úgy döntöttem, hogy hazamegyek 89. októberében. Pár hónap múlva, tehát 1-2 hónap múlva megvolt a forradalom, és a rendszerváltás, én akkor Szatmár Németiben én is belevetettem magamban ott az elején a szervezésbe. Azonnal ott voltam, ahol történt valami, vagy igyekeztem én magam megszervezni. Mivel ismertem Parászka Miklóst, bemehettem próbákra, írhattam a műsorfüzetbe. Valahogy kezdtem bevonódni a Szatmári Színház munkájába. 1-2 év alatt Parászka Miklós tette egy ajánlatot, hogy éppen megürült a színház irodalmi titkári állása, és ő képesnek látott rá. És az ő felkérése egybeesett azzal, hogy Kolozsváron elindult a magyar dramaturg szak. Én felvételiztem, és bejutottam Kolozsváron a teatrológia szakra, itt úgy nevezték, és párhuzamosan aztán 4 évig dolgoztam a színházba, és jártam Kolozsvárra. Nagyon-nagyon nagy élmények voltak ott találkozni tanárokkal, bejártunk a Kolozsvári Színház próbáira is, és kiderült, hogy ebben én nagyon jól éreztem magam.
1: És dramaturgként hogyan találta meg akkor a helyét és az útját?
0: Hát szolgálni kell. Dramaturgként úgymond a háttérből, tehát sok feladata van az embernek. Tulajdonképpen onnan indul, hogy meg kell találni azokat a témákat, darabokat, amelyek aktuálisak, és amelyekben ez a társulat ki tud bontakozni. Az első évadokban, hát álmatlan éjszakáim voltak, mert tehát egy évadban 5-6 bemutató van, abban a színészeknek nyilván, hogy megfelelő szerepek vannak, de én egy olyan felelősséget éreztem, hogy találunk-e mindenkinek pont az akkori pályájának megfelelő szerepet, és ha most például mi nem voltunk elég ügyesek, akkor ott elillan, idősebb lesz, más korszakba kerül az a színész, tehát ez is egy fantasztikus felelősség. Nyilván, hogy egy színház repertoárja egy szándékot is mutat. Különböző felvetéseket, hogy mit mondunk a világról, hogy ápolunk bizonyos hagyományokat, tehát a közösség ránk bízza, hogy ápoljuk, hogy úgy mondjam, a lelküket, hogy párbeszédbe kerüljünk a közösséggel. Bizonyos felvetéseket hozzunk, vagy olyan dolgokat őrizzünk meg, amik fontosak annak a közösségnek. Szóval nagyon nagy felelősség például egy repertoárt összeállítani. Én az első perctől kezdve mindig nagyon kíváncsi voltam, hogy mi zajlik a színház életben. Úgy azonnal elindultam kapcsolatok keresésében. Nagyon sokat jártam Magyarországra, műhelyekbe, például kortárs dráma műhelybe, a nyílt fórumokra például, ott megismerkedtem a kortárs magyar drámaírókkal, több darabot aztán Szatmáron műsorra is tűztünk, de eljártam a fesztiválokra, magyarországi országos fesztiválokra, kortárs dráma fesztiválokra. A másik fontos kitekintési pont például a Kisvárdai Színházi Fesztivál. A határon túli magyar színházak így ülnek össze minden évben. Én ott végigültem a fesztivált, megnéztem az előadásokat, barátságok kötődtek. Nagyon fontos volt ez a kitekintés. És aztán persze jön egy darabbal való munka, annak a szövegének a értelmezése, vagy annak a változatainak a megteremtésében. Nyilván, hogy egy rendezővel szoros együttműködésben. Ennek nagyon sok fajtája van. Szolgálni kell, és meg kell érteni azt is, amit a rendező érez, hiszen az ő kompozíciója fog színpadra kerülni.
1: És ez illet önhöz? Ez a háttérbe húzódás és visszavonulás?
0: Igen. Én azt hiszem, hogy ebben teljes mértékben megtaláltam azt, amiben ki tudok bontakozni.
1: Szarka Tamás több előadás zenéjét is szerezte a Debreceni Csokonai Színház és a Nemzeti Színház számára, de most egy másik dalát választotta, a Készfogást.

0: 2000-es évek elején Magyarországra érkezett. Mi hozta ide?
1: Hát én mindig azt mondtam, hogy én igazából soha nem költöztem át Magyarországra, már olyan szempontból, hogy egyszerűen áttevődött a tevékenységem hangsúlya. Tehát ez egy folyamat része volt. Voltam határon túli színházi referens, egy adatbázis építésében vettem részt. A legfontosabb talán ez a határon túli színházak egyesületének megtöltése értelmes tevékenységekkel, hiánypontló dolgokkal, és ez a téma vezetett el a debreceni Csokonai Színházban, amikor Csányi Jánost és Vidnyánszky Attilát oda kinevezték, akkor hívtak, hogy szervezzünk, mert ők is nagyon szoros kapcsolatot szeretnének határon túli magyar színházakkal, és segítsek megszervezni egy ilyen indító eseményt, egy konferenciát. Én már nagyon régen ismertem Vidnyánszky Attilát is, Csányi Jánosnak is láttam a tevékenységét, Vidnyánszky Attilának a Beregszászi Színházát, tehát a Kisvárdai Fesztiválon ismertem meg, évről évre láttam az új előadásaikat, és fantasztikus színháznak tartottam, nagyon izgalmas formának, a társulatnak a működése, a felemelkedése. Később aztán követtem, és láttam Vidnyánszky Attila más előadásait új színházban, más színházaknál, operában, fantasztikus, amit az operában létrehozott, és akkor alakult egy olyan szituáció a debreceni Csokonai Színházban, hogy egy szükség volt a művészeti főtitkára. Állás megürült, és már régebben szó volt arról, hogy csatlakozzak ahhoz a csapathoz, és ott teremtődött egy helyzet, és mondta, hogy most ezen a helyen lenne szükség rád, jössz. És az volt az első olyan hívás, amiért én elhagytam a szülővárosom színházát, amire azt mondtam, hogy igen, ez érdekel, hogy Vidnyánszky Attila hogy fog egy vidéki színházat megszervezni, és 2008. január 1-én költöztem át Magyarországra. Hát nekem például egy feladatom volt az, hogy egy nagy román rendezőt, Silvio Pulcherettit elhívjam rendezni, és valóban el is jött, nem is egyszer, kétszer. Először ez is egy kicsit az én ötletem is volt, hogy operát rendezett, és aztán másodszorra a prózai társulattal egy Molière-t, a Scapin furfangjait, de nagyon nehéz ennek kiválasztani, hogy debreceni időkben igazából a sokféleség, és hát nagyon bátor vállalások.
0: Utána pedig jött bele a Nemzeti Színházba.
1: Nem igazán tud teljes lenni szerintem egy színházi előadás sem, ha valahol nincs meg mögötte valami egyetemességbe, vagy ilyesfajta hitbe, meggyőződésbe helyezve a koncepciót. Tehát ha nem tudjuk elhelyezni a művészeti alkotást egy világképbe, akkor szerintem nem születik meg. Mindig azt várom egy színházi előadástól, hogy kiragadjon, hogy elhelyezzen. Mondhatni azt, hogy a legnagyobb színházi élményem az Csíksomlyón a Nyeregben volt, amikor a Csíksomlyói Passió című előadásunkat ott játszottuk el a Nyeregben az oltár előtt. Több tízezer ember, 25-30 nem a számít, hanem nagyon sok ember részvételével. Szerintem az volt a tökéletes előadás, tehát az az együttlét. Hazavittük azt a formát, amit Csíksomlyón valamikor megírtak, kiegészítve Szőcs Géza Passió című vers sorozatával, és a magyar néptánc, népdal anyagával. Az a fajta együttlét, azon a helyen, ahol a pünkösdi misék folynak, ami a magyarság találkozásának egy kultusz helyévé vált, hála Istennek az elmúlt időszakban. Azon a helyen előadtuk ezt a történetet hagyományos elemekkel és kortárs színházi megszólalásokkal, kérdésekkel, és együtt voltunk azzal a közösséggel. Tehát, hogy ott megtörtént ez a mise, ez a passió. Én leültem a domboldalon az emberek közé, és mikor az előadás elején megszólalt egy olyan népdal, amelyik egy vallási ének is, tehát templomban is szokták énekelni, akkor felálltak az emberek, hogy ez mise, és úgy maradtak. És ezt az előadást úgy nézte, olyan áhítottal, mint egy mise. áldás volt ezen a törekvésen. 2-3 nappal azelőtt érkeztünk oda meg, egy hatalmas díszletet kellett oda beállítani, nagy vetítővászonokat, hiszen távol voltak az emberek, hogy a színészek arcát is lássák. Valami olyan szeretet kezdett el kialakulni, tehát hogy ez a közös ügy valahogy olyan mélyen összekapcsolt minket, hogy az előadás végére így mindenkiből a szeretet áradt. Ölelgettük egymást, valami kiárad belőlünk valami. Megtörtént ott valami, ott azon a helyen. És szerintem ez a tökéletes színház. És ez akkor is meg tud történni, ha nem egy ilyen téma van a színpadon. Szerintem odáig kell jutni akár egy témának a feldolgozásnak, hogy ezt a fajta elmélyültséget érje el a művészeti alkotás, hogy ilyen közösségi élményt tudjon adni a nézőnek. Nagyon sokat énekeltünk közösen életem különböző szakaszán, különböző közösségekben népdalokat, és ezért Kodály Zoltán Esti dal című kórusműve jutott eszembe.

0: Vendégem Kulcsár Edit a Nemzeti Színház dramaturgja volt, akinek munkásságát Németh Antal és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Szendrei Edit. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most pedig a krónika és az esti mese következik, itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. Letették az esküt a miniszterek a parlamentben, megalakult a Tisza kormány. Közösen fejlesztene és gyártana rakétavédelmi rendszereket Ukrajna, 13 európai országgal és a NATO-val. Napos felhős és szeles idő várható holnap, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. Mondom a részleteket. A miniszteri kinevezési okiratok ünnepélyes átadása után délután letette esküjét a Tisza kormány 16 minisztere, ezzel megalakult az új kabinet, amely hivatalosan éjféltől lép hivatalba. Részletek Kovács Mártontól.
2: A kormánytagok a Sándor palotában vették át megbízó levelüket Sólyog Tamás köztársasági elnöktől. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán már korábban közölte, hogy a kinevezések átvételekor és az eskütételt követően sem kérnek gratulációt, és nem szerepelnek a miniszterek közös fényképen Sólyog Tamással. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezte ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakult a kormány. Az erről szóló dokumentumokat a tagok a tárcák neve szerinti ABC sorrendben vehették át. Ennek megfelelően Bóna Szabolcs agrárminiszter, Posvai Gábor belügyminiszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Töröcsikné Görög Márta igazságügyi miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Lonnert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Lőrinc Viktória pedig vidék- és településfejlesztésért felelős miniszter lett. Az országgyűlés délután 4 órakor tartott plenáris ülést, amelyen ismertették a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke bejelentette a kormány megalakulását.
3: Tisztelt országgyűlés, az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján bejelentem, hogy a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
2: Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta a tárcavezetőket. Előtte felidézte, hogy egy hónappal ezelőtt, április 12-én a választók történelmi felhatalmazást adtak a Tisza pártnak. Hozzátette, céljaik ismertek, szakértők százainak bevonásával készítették el programjukat, emellett az országjárás során magyarok százezreinek problémáit is megismerték. Közölte, míg az előző kormány miniszterei pontosan tudták, hogy milyen rossz állapotban vannak a kórházak, az oktatási intézmények és a gyermekvédelmi intézmények, több minisztérium épületét luxuspalotává alakították és fényűzésben éltek. Hangsúlyozta, a Tisza kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. A kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki. Minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
4: Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában. A sorban első 4 helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium, az a 4 tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
2: Magyar Péter közölte, a parlament bizottságai 2 nap alatt meghallgatták a felkért minisztereket, és kinevezésüket minden esetben nagy többséggel támogatták. Bemutatásokat követően a kormánytagok esküt tettek.
5: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
2: A kormány éjféltől lép hivatalba.
1: Sólyog Tamás köztársasági elnök sok erőt és a nemzetvédelem érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, hogy az államfő az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében. Határidőre megérkezett az ügyvezető miniszterek válasza a pénzügyi kötelezettségvállalásokról, közölte közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap 22 óráig soron kívüli tájékoztatást kért arról, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 óra után. Magyar Péter szerint a válaszokból az derül ki, hogy Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek, mert a tájékoztatás alapján legalább 7 miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt ilyen. A miniszterelnök előrevetítette, hogy mindegyik intézkedést és kötelezettségvállalást kivizsgálja a Tisza kormány. Reagált Gulyás Gergely, és azt írta, a miniszterelnök hazugsággal vádolja, noha ő állít valótlant. A miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter úgy fogalmazott, a választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány. Gulyás Gergely szerint a táblázat, amit Magyar Péter a Facebook oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakció igazgatóként dolgozik majd. A frakcióvezető szerint nagy feladat és komoly felelősség előtt áll az új vezetés. Itt a krónika. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Az uniós diplomácia vezetője emellett szorgalmazta az európai védelmi ipar felgyorsítását és a közös beszerzések ösztönzését a térség biztonságának garantálása érdekében. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszky elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy országa katonai és diplomáciai pozíciói jelenleg erősebbek, mint bármikor az elmúlt években, a szoros nemzetközi együttműködés pedig kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról, és a partnerekkel közösen garantálja majd az ország lakosságának biztonságát. Magyarország is felkerült arra az ukrán listára, amelynek állampolgárai könnyített eljárásra szerezhetnek ukrán állampolgárságot. A döntés a kárpátaljai magyarok helyzetét is rendezheti, Ukrajna ugyanis mostantól bizonyos feltételek mellett elismeri a kettős állampolgárságot. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség előremutató lépésnek tartja a változást, mondta a KMKS politikai kommunikációs titkára Darcsi Karolina.
6: Az Európai Unióban ez egy bevett gyakorlat, a kettős állampolgárságnak az elismerése mindenképp előremutató a kezdeményezés az ukrán állam részéről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját, hisz erre a listára az új szabályozás szerint Magyarország is felkerült.
1: Ma este kezdődik a Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A versenyprogram 22 alkotása közé Nemes László első francia nyelvű játékfilmjét, a Moulint is meghívták. A történelmi drámát részben Magyarországon forgatták. Az Oscar, Golden Globe és BAFTA díjas Saul fiát jegyző magyar Nemes Lászlónak ez a negyedik nagy játékfilmje és együttműködése Erdély Mátyás operatőrrel. A film utómunkája Budapesten készült az NFI filmlaborban. Hét kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható holnap, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, de a Dunántúl nyugati részén gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét záporokra, zivatarokra számíthatunk. Ez volt a Krónika, a munkatársak nevében is köszönöm figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Műsorajánlat. Iskolások érzelmi nevelése a családban.
7: Amikor te hazamész a suliból és anyu megkérdezi, hogy mi történt veled, akkor te szívesen mesélsz?
8: Igen, kivéve akkor, hogyha éppen valami rossz dologról van szó, és éppen jó kedvem van.
9: Egyre több szó esik arról, hogy fontos megtanítani gyermekeinknek érzéseik felismerését, elfogadását, kifejezését és feldolgozását. Hol és hogyan volna helye az érzelmek megtapasztalásának és kezelésének a családban az általános iskolás gyerekeknél?
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
10: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Esti mese. Kedves gyerekek! Lázár Ervin meséjét Horváth Sándor mondja el.

Szervusztok, gyerekek! Tegnap este ott szakadt bennem a szó, hogy mi volna, ha nem lennének többé verebek. Ezen egy darabig gondolkoznunk kellett. Elég nehéz volt elképzelni, hogy nincsenek többé, mert hát vannak, mint ahogy levegő is van, fák is vannak. Ott lábatlankodnak etetéskor a tyúkok között, még a habzsoló disznók közé is bemerészkednek egy kis korpáért, kukoricadaráért. És a hangjuk tényleg milyen is lenne veréb csiripelés nélkül. Eszembe jutott, ahogy rajokba verődve szárnyra kapnak, burrogva, mint meg annyi puskagolyó vágódnak ki a rőzsehalomból, és az erez alól borzas szalmaszálakkal kikandikáló fészkeik. Persze csak kívülről borzas ám, mert odabent remekel a veréb. Olyan sejmes puha a fészke, hogy külön se kell. Láttunk eleget, hisz a veréb fészek szedést nem tiltotta senki. Odaálltunk a fészek alá egy hosszú ágas fával, olyas félével, mint a csúzlinyér, csak hogy a fogója 2 méternél is hosszabb volt. Az ágast belevágtuk a veréb fészekbe, megcsavartuk, rátekeredett a szalma, és amikor már jószorosan fogott egy rántással, kihúztuk a fészket az eresz alól. Szegény kis veréb porontyok, és az anyamadár, milyen sírást, röpködést csapott a fészke körül. Nem mondom, elég kegyetlen dolog volt. Tudom, hogy nagy veréb pusztítók vagytok, mondta öregapó, de ha már csináljátok, akkor úgy, hogy ne legyen állatkínzás. Ha már kikeltek a kicsik, ne nyúljatok a veréb fészekhez. Eszembe jutottak a védtelen, rózsaszínű, bőrű, mesztelen kis verebek, ahogy bőrhártyányi nyakukon ingatagon egyensúlyozzák a fejüket, meg az ilyet kis félröpösök, amint nagy igyekezettel próbálnak előlünk a krumpli bokrok közé menekülni. A vadászokról vegyetek példát, folytatta öregapó. Akármennyire is dúvad a vaddisznó, igazi vadász malacos kocára sohasem lő. Ennyivel tartozik a vadászbecsületek meg ellenfelének, a vaddisznónak is. Igaz? Igaz, mondtuk. És én úgy emlékszem, hogy azután sohasem szedtünk ki olyan veréb fészket, amelyikben kikeltek a kicsik. Vagy a szarka, mondta öregapó. Örülnél, ha sohasem látnál többé szarkát? De, hogy még szeretem is a szarkát, mondtam. Pedig a szarka aztán igazán a káros madarak közé tartozik. Elrabolja az énekes madarak fiókáit, olykor a kis csibét, kis kacsát is. Igaz, hasznot is hajt, de kártételéhez képest nem sokat. Ha nagyon elszaporodnak, ritkítják is őket a vadászok. Na de, hogy végleg kiírtsák a szarkákat, azt már nem. Lelkesen bólogattam, lám, tegnap előtt is a kerítésünkre szállt a szarka, illeget-billeget szép fekete-fehér tollruhájában, és csörgött is hangosan. Édesanyám mondta is, csörög a szarka, vendég jön. A vendég ugyan nem jött, de azért jó volt látni azt a hosszú farkú szarkát. Mindnyájan vidámabbak lettünk tőle.

Sok madárról meg nem is lehet eldönteni, hogy káros-e, hasznos-e, folytatta öreg apó. Mit gondoltok, a varjú milyen? Káros, feleltük kórusban. És miért? Ki eszi a vetést? Látjátok, igaz, hogy telente, amikor csapatostul kóborolnak, sok kárt tesznek a vetésben. De a pajorok, csimaszok írtásának igazán a mesterei. Ki méri le, mennyi a káruk, mennyi a hasznuk? Mert én bizony hasznosnak tartom őket. De a kisebb madarak fészkét is kirabolják, mondta Gyuszkó. Micsodát, csodálkozott öreg apó. Dehogy is rabolják. Én most a vetési varjúról beszéltem, tudjátok melyik az? Persze, tiszta fekete. Úgy van, a vetési varjú sohasem eszik húst. A másik, a dolványos varjú, vagy szürke varjú, az igen, az nagy rabló, de kiírtani azt sem kell. Láttátok már az út mellett szöszmételni? Olyan, mint egy bölcs, ravasz, óvatos öregember szép, jószagot szürke dolmányban. Megéri a pénzét, de én szeretem elnézegetni. Vagy ott van a seregély. Ki mondja meg nekem, hogy hasznos-e vagy káros? Hát, bizonytalankodtunk most már. Nem tudjuk. Pedig őszönte mi is kijártunk a szőlőbe. Kereplőkkel riogattuk a seregélyeket. Jó dolog volt, mert közben belakhattunk szőlővel. Igaz, a seregélyek is belaktak. Mégis annak örültünk, ha jöttek, mert jó volt nézni őket. Néha-néha akkor a csapat érkezett, hogy elfeketedett tőlük az ég, és mintha valami láthatatlan karmester vezényelné őket. Mindig egyszerre fordultak, emelkedtek, kanyarodtak. Szeszélyes cikcakkokat írtak le, de mindig egyszerre, egyöntetűen, mintha a sok száz madár egytest lett volna. Máig sem tudom, hogyan csinálják, és máig is szívesen nézem a seregélyek kötelékrepülését. A legszebb kötelékrepülést, amit életemben láttam. No hát, jobb, ha tudjátok, a seregély hihetetlenül sok rovart pusztít. Annyit, hogy a szőlőkben, gyümölcsösökben okozott kártétele bőven megtérül. És hát kártétel meg haszon, fenébe vele. Öreg apu arca felderült. Nekem egyszer volt egy seregélyem. Mikor? Van annak 20 éve is. Nagyon fut az idő. Én neveltem, elpusztulhattak a szülei. 5 évig visszajárt hozzám. 2 télen el sem ment. Hogy az miket tudott? A Robi. Az volt a neve. Dr. Hertelendi Róbert. Na gyerekek, kérjétek meg kíváncsiságot, hogy ne fúrjon lyukat az oldalatokon. Ugye kíváncsiak vagytok Robira? Dr. Hertelendi Róbert foglalkozására nézve seregély. Már a neve miatt a szívembe zártam, és sajnáltam, hogy sohasem találkoztam vele. Biztos voltam benne, hogy érdemes lett volna. Egy találkozás öregapó seregélyével. A seregély nagy kópé, mosolygott öregapó. Dr. Hertelendi meg különösen az volt. Rendkívüli az utánzó készségük. Ez a Robi, akár hiszitek, akár nem. Na de hadd kezdjem az elején. Hallom ám egyszer, hogy jön egy szekér. Sietek elő a házból, kémlelem az utat. Semmi, nyikorgás se. Ennyi, képzelődöm, gondoltam, fordulok vissza, megint nyikorgás. Na és akkor megláttam, ott ült Dr. Hertelendi a malomkő asztalon, félrefordította a fejét, és nyikorgott rendületlenül. Nem akartam hinni a fülemnek, csak néztem, és abban a pillanatban arra is megesküdtem volna, hogy vigyorog rajtam. De utánozta a madarakat is. Volt ő sárgarigó, pinty, még galamb is. De a legnagyobb műsort a tyúkokkal rendezte. Fölült a Baromfi udvar kerítésére, és neki kezdett kotkodácsolni. De szakasztott úgy, mint az igazi tyúk.
A baromfi nép persze észrevette, hogy itt valami nincs rendjén, hogy már megint a doktor úr gúnyolódik. Nosza, berzenkedtek, káráltak, futkostak, kergették volna a gézengúzt, ő meg nagy nyugalommal ült a kerítésen, és kotkodált, kotkodált, mintha örömét lelte volna a baromfi udvar bosszantásában.

De más madarak is nagy mesterei az utánzásnak. Egyszer például hallottam egy hollót. Mi lett vele? Szólt közbe Jozsó. Kivel? Dr. Hertelendivel. Egy tavaszon aztán nem jött vissza. Vártuk, nagyon vártuk, még a kutyám is. Volt akkor egy Gyöngyös nevű kutyám. Nagyon jóba volt Robival. Órák hosszat elüldögélt a malomkerék asztal előtt, nem gondolhatok mást, biztosan dr. Hertelendit várta, mert annak az az asztal volt a kedvenc helye. Megint tessék tartani egy seregét, mondta Gyuszkó. Nem tartottam én, válaszolta öregapó, csak éppen itt lakott. De én már másikat nem akarok.

mondta öregapó, s szomorúságunk már el is inalt, mintha ott se lett volna. A kakukk más madár fészkébe tolja a tojást, tudálékoskodtam. Úgy van, bólintott öregapó, méghozzá nála jóval kisebb madarak fészkébe. Igaz, nem mindig a fészekbe tolja, van, amikor a csőrében viszi oda. Kilesi, amikor az anyamadár nincs a fészkén, hús, oda röppen, és már bele is ejti a tojását. Az a szegény kis madár meg mit sem tud az egészről. Melegíti, óvja a kakuk tojást, dehogy is tudja, miféle tragédiának néz elébe. Nem ismeri meg a kakuk tojást, kérdezte Józsó. Nagyon ritkán. Akkor ki is dobja. De erre alig-alig van példa. A gyakoribb az, hogy nem veszi észre. Pedig a kakuk tojás biztosan sokkal nagyobb az övéinél, mondtam. Nem, a kakuk testéhez képest igen kicsin tojást rak. Ő maga akkora, mint egy galamb, a tojása meg alig nagyobb a verébénél. Rendszerint ugyanannak a madárfajnak a fészkét szerencsélteti, amelyben ő maga is meglátta a napvilágot. És bármilyen furcsa, néha még a tojásának a rajzolata is hasonló a nevelő madáréhoz. Na aztán, ki kell a kiskakuk, még toll sincs rajta, pihese, már dolgozni kezd. Kidobál mindent, amit a fészekben talál, tojást, mostoha testvért egyaránt. És ha két kiskakuk van egy fészekben, akadékoskodott Gyuszkó? A kakuk tojó egy fészekben mindig csak egy tojást rak, mondta öregapó. Igen, de egy másik is ugyanabba rakhatta véletlenül a tojását. Elég ritkán fordul elő, mert a kakukmama vigyáz rá, hogy idegen kakukkok ne nagyon tévedjenek a területére. Sok madárnak van saját területe, úgynevezett revírje. Oda a saját fajtájából másik, a párján kívül nem teheti be a lábát, mert abból csata lesz. Ügyel erre a gébics is, meg az ökörszem. A legkisebb magyarországi madár, mondtam. No, emelte az ujját öregapó, a legkisebb madár nálunk a királyka. Láthattunk mi már olyat? Persze. Télen, amikor a cinegéket néztük, itt röpködtek nagy csapatban az etető körül. Volt közöttük egy-két apró madár. A fejük teteje sárgán virított. Azok voltak.

Szóval, hogyha két kakuk fióka egy fészekbe, Gyuszkó nem tágított. Akkor nagy harc kezdődik, mondta öregapó, mert egyiküknek pusztulni kell. A fészekben csak egy kakuk fióka maradhat. Nem véletlen, hiszen a nevelő madaraknak azt az egyet is éppen elég fölnevelni. Mert neki kezd nőni is, nem sokára már jóval nagyobb, mint a nevelőszülők. És azok nem veszik észre a csalafintaságot? Nem tudom. Tény az, hogy fölnevelik. Még akkor is hordják neki a táplálékot, amikor már akkor, hogy ki kell ülnie az ágra, mert nem fér el a fészekben. Ezek után azt hihetnétek, hogy a kakuk káros madár, hiszen egy tojó 15 tojást is lerak, mindet más fészekbe, és abból a 15 fészekből sok-sok kis hasznos madárivadékot lök ki a kakukfi. De ha aztán jönnek a szőrös hernyók, tavaly ugye mutattam nektek, azokat semmilyen madár nem pusztítja, csak a kakuk. És akkor azt mondhatjuk, haszna felmérhetetlen. Hát, így vagyunk ezzel a hasznossággal.

Madárszárnyon jön az álom. Huss, repüljetek vele. Jó éjszakát.

Lázár Ervin Öregapó madarai című mesesorozatából Horváth Sándor olvasott fel. Szerkesztette Marsall Léva, rendezte Simonyi János. A hangfelvétel 1993-ban készült. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

0: Hajnal Anna egyik legmegbecsültebb és legszeretettebb kortársam. Költészetét és emberszeretetét, tevékeny, aktív emberszeretetét nem lehet szétválasztani. Egész életét a költészet sugallatában és szellemében élte át. Ez volt számára a legfontosabb. Írta Vészi Endre Hajnal Anna József Attila díjas költőről, aki a nyugat harmadik nemzedékének tagja volt. Nyelvének ereje a népköltészetre jellemző gondolatpárhuzamokban rejlik. Stilizáltsága elragadtatott énekek késztette a tehetségét feltétlenül elismerő kritikusokat is, hogy jellegzetesen nőköltőt lássanak benne. Hajnal Anna a Magam törvénye szerint és Hajnali üzenet című versét Váradi Hédi mondja el.
1: A magam törvénye szerint. Jaj, hol is kezdjem, hogy el tudjam mondani, mennyire boldog vagyok. Éjjel volt, hirtelen elállt az eső, kacagtak a friss illatok. Kettesben mentünk a fák közt az úton, percekre boldogok. Aludni sem hagyott örömem éjjel, nevetve gondoltam rád. Megszűnt a rettegés, gyanú és vágyódás, megszűnt a rabszolgaság. Szeretlek, mégis a magamé vagyok, most szabadon gondolok rád. Bízhatok magamban. Biztosan ringanak napjaim felém megint. Haragod nem halál, s üdvözülhetek a magam törvénye szerint. Hajnalok, nappalok vágytalan derűje, s csillagok nyugalma int. Mert tudom, ha engednék, nem lenne csókodból sohasem, sosem elég. Örvénylő keringés, kábulás, zuhanás. Nem bánnám, hogyha az ég naprendszerei bomolva keringnek, és itt a fekete vég. S a nyújtózó fák közt megéreztem hirtelen, szabad. Szabad vagyok. Énekelték a csendben a cseppek, a bolondul friss illatok. Sosem szerettelek annyira még, mint most, hogy szabad vagyok. Hajnali üzenet. Magányos párnán a fejem lehajtom. Mondd, hogyan alszol a túlsó parton? Én itt megóva, ébet akartan, puha melegben, innenső parton. Madárhang keltett, boldog, magányos, hajnali Dávid, kicsiny zsoltáros. Még csak derengés lehelt az égre, lágyszirom illat, hajnali béke. Üdvözült madár, fuvola hangon szólt egy faágon, innenső parton. Mondd, te üzentél? Ő volt a tolmács, hogy még maradjak, odaállt, megvársz.

0: Hajnal Anna verseit Váradi Hédi mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Neumann Jánostól származik. A jó megoldás egyszerű, csak sok munka vezet el hozzá. Neumann János a modern informatika, a számítástechnika alapjait megteremtő zseniális tudós gondolata arra a paradoxonnak tűnő igazságra mutat rá, hogy az egyszerűség nem a kezdők szerencséje, hanem a mesterek jutalma. A világ nagy tudományos felismerései mögött hosszú évek kérdezése, tévedése, próbálkozása és kitartó gondolkodása áll. Az egyszerű megoldás ritkán születik hirtelen. Inkább úgy tárul fel, mint egy tisztuló tájkép, amelyet addig kötfedett. Neumann szerint a tudomány szépsége éppen abban rejlik, hogy a bonyolult jelenségek mögött rejlő rend végül letisztultan, világosan mutatkozik meg. De csak annak, aki nem riad vissza a fáradtságtól. Ez a gondolat ma is útmutató. Az igazán értékes eredmények mögött csendes munka, fegyelmezett gondolkodás és belső kitartás áll. Az egyszerűség nem könnyű út, hanem az elmélyült munka gyümölcse. Üzenete: az egyszerűség a legmagasabb rendű gondolkodás diadala. A szorgalom, a kitartás és a tiszta látás jutalma.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
5: Amikor Kocsi Csergő Bálint megírta a gályarabok szenvedésének történetét, fontosnak tartotta feltenni a kérdést, hogy miért vállalták a szenvedést és a halált, holott lehetőség nyílt számukra, hogy elkerüljék azokat. A mártírok és a hitvallók élete, sorsa, halála, szenvedése sosem pusztán személyes ügy. Álhatatosságuk mindig nagy összefüggésekben szemlélendő. Horkai Barna szenvedése és rabsága a magyar református lelkipásztori hivatásnak és a hivatás méltóságának ügye. A magyar reformátusság ügye és egyetemes magyar ügy. Isten Horkai Barna rabságában, a fagyos Szibériában melengette magyarságunk és magyar reformátusságunk életét. A mártírok vére valóban magvetés. Polikárposzok, Szent Johannák, Husz Jánosok, magyar gályarabok, Zimányi Józsefek, Kovács Zoltánok, Horkai Barnák hitvalló szenvedései termik a jövendőt. Dr. Dienes Dénes fogalmazott így Horkai Barna kárpátaljai református lelkipásztor 2003-as temetésén elmondott gyászbeszédében. A 20. századi történelem mai adásában Fodor Gusztáv református lelkipásztorral, történésszel beszélgetünk arról, hogy miért írt néhány kárpátaljai református lelkipásztor 1947-ben levelet Sztálinnak, és hogy mi lett a levél következménye. Horváth Szilárdot hallják.
4: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
6: 1947-ben több kárpátaljai lelkész írt egy levelet Sztálinnak. Egyrészt elismerik Sztálin nagyságát és a Szovjetunió nagyságát.
7: De egyébként Sztálin nem volt nagy. A Szovjetunió nem volt nagy, gyakorlatilag egy világbirodalom lett. Tehát ha ehhez a levélhez nyúlunk, akkor nagyon látni kell azt, hogy azok ellenére, hogy Sztálin démonikus alakja a világtörténelemnek, több 10 millió ember halála fűződik hozzá, de a Szovjetuniót nagyjá tette, és világhatalommá tette.
6: Hát az orosz birodalom soha nem volt akkora, mint amekkora Sztálin idején, ezt hangsúlyozzák is a levélben. Másik oldalon viszont arra figyelmeztetik nagyon erőteljesen, hogy az Istent illenék visszavinni az iskolákba, visszavinni a közéletbe, mert semmi sem nagyobb az Istennél, és ő is halálra van ítélve, méghozzá nagyon zord halálra, hogyha nem Istennek engedelmeskedik.
7: A kárpátaljai református egyház lelkiségének és profétai tisztének szerintem ez a levél a legmagasabb hegycsúcsa. hiszen ezek a lelkipásztorok azt érezték, hogy az ateizmus elkezd áradni Kárpátalján, a sötétség elkezd áradni Kárpátalján, az utcákon, a buzamezők szélén hatalmas táblák hirdették, hogy traktorokkal, műtrágyákkal, de Isten nélkül, és ezek a lelkipásztorok, ezeknek figyelmeztetni kellett a királyt, hogyha valaki átolvassa az Ószövetséget, és látja azt, amilyen büszkén Mózes ott áll a fáró előtt, vagy ahogyan ott áll Nátán próféta Dávid király előtt, aki bűnkövetett el. Ahogyan ott látjuk a prófétai igehirdetéseket, Sidrák, Misák, Abednékót, vagy Dánielt a babiloni király előtt büszkén, és a hátuk mögött az Istennel, ők mindig az igazságot mondták, megadták a tiszteletet, a földi hatalmaknak a tiszteletet, de figyelmeztették mindig a királyokat arra, hogy van fölöttük egy nagyobb király, ott áll fölöttük az Isten, és nekik kötelességük ennek a királynak tiszteletet adni. Tehát Sztálin, aki magát Istennek képzelte, aki ehhez naponta 30-40 levelet írtak és olvastak be a moszkvai Komintern rádióba, a hivatalos szovjet kommunista rádióban.
6: Gondolom ezt a levelet nem olvasták.
7: Ezt a levelet nem olvasták fel. Ha felolvasták volna, akkor biztos, hogy Moszkvától Ungvárig több százan meghaltak volna a KGB munkatársai közül.
6: Vagy az már a rendszerváltoztatás lett volna.
7: Lehet, igen. Ez a református egyháznak az egyik legszebb, legtisztább pillanata, amikor ezek a lelkipásztorok odaállnak a beregszászi KGB főnöke, és később az Ungvári Egyházügyi Hivatal vezetője elé, és azt mondják, hogy Sztálinnak meg kell térni. Ez hit nélkül nézve eszeveszett naivitás, de hit szempontjából nézve ez a hitvallásnak az egyik legnagyobb magassága.
8: A baráti kör három lelkésze 1947. március 29-én írta meg levelét a Szovjetuniót vezető és sok millió ember haláláért felelős Sztálinnak.
9: Sztálin marsalnak és tanácsadóinak, Moszkva. Hatalmas Sztálin! Isten téged a föld legnagyobb birodalmának fejévé tett. Uralkodásod alatt az orosz birodalom olyan hatalmat nyert, mint azelőtt soha. A legutóbbi háborúban megmentett téged és országunkat a hitlerizmus borzalmaitól, győzelmet adott hadseregünknek. Mindenekért nem Istennek adtad a dicsőséget, hanem önmagadnak és embereknek. Isten pedig kijelentette igéjében, én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Parancsot kaptunk Istentől arra, hogy téged szeretettel, de komolyan figyelmeztessünk Isten közeli büntetésére, amellyel sújtani fogja birodalmunkat, ha annak vezetői és népe meg nem alázkodnak Isten előtt, és vissza nem térnek hozzá. Súlyos csapások következnek birodalmunkra. Ezekről csak veled beszélhetünk. Mivel Istent szeretjük, tégedet is, birodalmunkat is szeretjük, éppen ezért teszünk eleget Istene nehéz parancsának, hogy meghalljad az Isten intését, és engedhess annak, hogy Isten a birodalmunk ellen tervezett büntetést ne hajtsa végre. Birodalmunk vezetésed alatt egész világ előtt megtagadta az Urat. Néhány példát említünk ennek bizonyítására. Az iskolákban tilos az imádkozás, Isten nevének dicsérése, sőt azt kell tanítani, hogy nincs Isten. Pedig tudjuk, hogy az egyiptomi fáraó seregével együtt a tengerbe veszett, országát 10 csapás sújtotta, mert büszkén így szólt, kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak. Birodalmunkban az Isten ellenes propaganda, Isten tagadása és csúfolása teljesen szabad, Isten igéjének hirdetése erősen korlátozott. Jó termés esetén a búzaföldeken táblák állnak ilyen felírással, Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral. Az Úr pedig kijelentette a második Zsoltárban, hogy megcsúfolja és megbünteti azokat, akik Isten ellen és Krisztus ellen támadnak. Noha Isten segítette győzelemre seregünket a legutóbbi háborúban, a dicsőséget önmagadnak és emberi erőnek tulajdonítottad, sőt, a sokat szenvedett nyugati országrészek újjáépítését is Isten nélkül és emberi erővel akarjátok végbevinni, pedig Isten kijelentette, átkozott az a férfi, aki emberekben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek birodalma az Úr. Tudjuk, hogy téged a névleges keresztjének rossz példája fordított el Istentől, ezért volt Isten hosszú tűrő irántad. Most azonban engedelmeskedjél Isten megtérése hívó parancsának, mert a világtörténelem a Bibliával egyezően biztosítja, hogy az Isten szavára megtérő, bűneit megbánó és elhagyó Ninive és királya megmenekült Isten bejelentett büntetésétől, az engedetlen Belsazár pedig világbirodalmával együtt elveszett. Szívünkből kívánjuk, hogy életed ezutáni éveiben Isten akarata szerint és az ő dicsőségére élhess és vezessed birodalmunkat, hogy ez a föld legboldogabb országa legyen. Földi életed után pedig az Úr Jézus Krisztus által részese légy a mennyei üdvösségnek. Alattvalói szeretettel és tisztelettel, Ungvár, 1947. március 29-én.
7: Kézírásos levél, ők először is elmentek a belekszászi KGB központba, és ott annyira megijedt a KGB iroda vezetője, hogy gyorsan tovább küldte őket az ungvári egyházügyi hivatalhoz.
6: Mert mit mondtak ott?
7: Megijedt attól, hogy neki kell továbbítani ezt a levelet. Tehát ő tisztában volt azzal, hogy ha ezt a levelet ő továbbítja Sztálinnak, az ő halálával végződhet. Úgyhogy ő továbbította ezt a problémát Ungvára, és az ungvári egyházügyi hivatal vezetője leíratta velük ezt a levelet. Ott született meg ez a teljes levél, hiszen ennek több változata volt. Zimányi József, Horkai Barna és Simon Zsigmond lelkipásztorok írták alá ezt a levelet, és ők voltak gyakorlatilag ennek a baráti körnek a fő mozgatórugói lelki oszlopai.
6: Mi lett a levéllel?
7: A levelet nem továbbították. Megtaláltam a baráti körös lelkipásztorok peranyagaiban, nem jutott el a címzethez.
6: Ez azt jelenti, hogy az ungvári állami egyházügyi hivatal vezetője megtartotta magának, és jelezte az NKB-nek, hogy legyen kedves foglalkozni ezekkel a lelkészekkel.
7: Pontosan, szó szerint. Hogyha a vádiratot olvassuk, akkor valahol a tizedik helyen szerepel, akik ezeket a vádiratokat összeállították, nem merték leírni Sztálin nevét. Egy valakinek írtak egy levelet a Szovjetunió nagy vezetői közül. Nem írták le, mert az ő szemükben Sztálin neve egy szent volt. Egyfajta vallásos kultusz övezte Sztálint, és nem merték leírni. Írni, féltek attól, hogy ebből nekik nagyon komoly gondjuk lehet.
6: Mikor tartóztatták le ezeket a lelkészeket?
7: Amikor Bari Gyula, Gencsi Béla és a Máramaros Ugocsai Esperes a baráti körös püspökválasztás és főjegyzőválasztás sikeressége után szembefordultak a lelkipásztoraik döntésével, és lepaktáltak az állami rendszerrel. Ez 47. február márciusában megtörtént. Áprilisában az esperesek összehívtak egy nagy lelkizülés Beregszászon, ahol tájékoztatták a lelkészi kart, hogy ez a püspökválasztás ez semmis. Bari Gyula az új területi megbízott, gyakorlatilag a püspöki tisztségből területi megbízotti tisztség lett, akkor is történt egyfajta törés, hiszen abból a évszázados egyházjogi rendszert gyakorlatilag az esperesek szakították meg, kicsit a szovjet egyházpolitikához próbálták igazítani a kárpátai református egyház akkori életét. 47 őszében az Imányi Józsefet, Horkai Barnát letartóztatták, kettőt a Sztálinnak írt levél írói közül, 48-ban letartóztatták Simon Zsigmondot és Fekete Gyulát, és 49-ben pedig a baráti kör többi lelkészét. 10 baráti körös lelkész 47-48-49-ben 10-15-25 évre elítélték és a gulágon találták magukat.
9: Zimányi József, ének a lágerben. Oldhatatlan csendes lánggal égek érted, Jézusom. Sem e világ tengercsábja, testi vágyak vadorkánya nem győzhet e lángokon. Nem oldhatja rettentés sem, e lángok csak szítódnak. Üldözések viharában, vérig menő hitpróbában üldözőket gyújtanak. A szívem győzelmi halmán, Uram, a zászlód lobog. Rajta 5 szó, kezed írta, e szívnek én ura vagyok, s olyan messzire ragyok.
6: A levél keltett a református egyházon belül viharokat, vagy nem került nyilvánosságra egészen az ottani rendszerváltoztatásig?
7: Nem került nyilvánosságra, de amolyan suttogó propagandaként ez úgy élt. A baráti körös lelkipásztorok bizonyságtétele, az a fajta ébresztő szolgálat, ez 56 után valamilyen módon folytatódott, hiszen ezek a lelkipásztorok hazajöttek. Hallgattak róla, nagyobb közösségben nem beszéltek róla, de mindig voltak olyan kis házi bibliórák, olyan kis csoportok, találkozók, ahol ezeket ők átadták. A rendszerváltozás után, amikor Zimányi József és Horkai Barna, Gulácsi Lajos püspök úr megírták a visszaemlékezésüket, akkor került napfényre ez a levél, és akkor kezdtek el beszélgetni. Azért is tartom nagyon fontosnak, hogy most mi is beszélünk erről, mivel az egyik kárpátai lelkész kollégám mondta el nekem, hogy a Málenki robotos emlékművön egyre kevesebb a virág. Ebből a megjegyzésből megértettem azt, hogy az emlékezés sírjaira folyamatosan vinni kell a tisztelet virágait. Tanulhatunk bátorságot, hitbeli kiállást, egyenességet és karakánságot. Ma a kárpátai református egyház lelkészi kara a szellemi tőkéjét, a missziói öntudatát a baráti körös lelkipásztoroknak ebből a bátor kiállásából meríti. Ott kell maradni, meg kell maradni a kárpátai magyarságnak, és ez a kiállás segít.
6: Ön látta az NKVD irattárában ezeknek a lelkészeknek az anyagát. Mit tapasztalt, mikortól kezdték megfigyelni őket?
7: 45-től, amikor a Vörös Hadsereg megszállt a Kárpátalját, kiépült a megfigyelő rendszer, az ügynöki rendszer, és folyamatosan elkezdték gyűjteni az adatokat minden lelkészről. Nem csak azokról, akiket letartóztattak, hanem minden lelkészről. A Málenki robottal már megtörték a kárpátai magyarságnak az ellenállását, és folyamatosan gyengítették, tehát nem álltak le. 45 és 51 között körülbelül 3 és 4 ezer magyar férfit tartóztattak le és nőtt, akik valamilyen módon az elmúlt rendszernek az értelmiségi csoportjából származhattak, ezzel a szovjet rendszer folyamatosan gyengítette a kárpátai magyarságot.
6: Ezek a megfigyelések a koncepciós pereknek valamilyen alapanyagát adták, vagy ez teljesen független volt ettől, bárkit bármivel megvádolhattak, és voltak bírók, akik elítelték.
7: A lelkipásztorok letartóztatásánál volt egy bizonyos ingerküszöb. Amikor a több oldalról beérkező jelentések elértek egy bizonyos ingerküszöböt, akkor kapott az NKVD rendszer egy olyan letartóztatási parancsot, hogy igen, ezt a lelkipásztort el kell vinni. Tehát volt szerintem egy kötelező kvóta, a reformátusoknál évente legalább 4 vagy 6 lelkészt le kellett tartóztatni. Voltak olyan lelkipásztorok, akiket nem tartóztattak le, de őket is megfigyelték. Ez összefüggött azzal is, hogy az a lelkész a magyar időben melyik pártnak volt a tagja, vagy tagja volt-e a baráti körnek, hiszen a 19 letartóztatott lelkipásztorból 10 baráti körös volt, és 9 nem. De a nem baráti körös lelkipásztorokat is idézőben le kellett valamiért tartóztatni, tehát velük kapcsolatban is találtak olyan általuk kompromittálónak ítélt okokat, ami alapján letartóztatták. A nagyobb közösségeknek a lelkipásztorait szemelték ki először, például a nagydobronyi lelkipásztor Gönczi Pál, egy 3,5 ezres magyar a református közösség, akik nagyon tehetségesek voltak. Például Narancsik Imre befejeztem 34-ben a losonci református teológiát, és 36-ban már tanította a teológián.
6: A koncepciós perekben mik voltak a vádpontok, vagy mit voltak végül az ítéletnek a szempontjai?
7: Az ítélet szempontjai a magyar rezsimmel való kapcsolat, és a hazaszeretet. Például az, hogyha valaki örült annak 39-ben, hogy Kárpátalja hazatért. Elég ok volt arra, hogy letartóztassák.
6: És aztán a koncepciós perben mi volt a vádpont ezzel kapcsolatban?
7: Az igazságot nem a peranyagokban kell keresni. Azok az indokok, amik alapján őket letartóztatták, mind azzal voltak kapcsolatosak, hogy ők igaz, becsületes magyar emberek voltak, akik örültek annak, hogy Kárpátalja újra Magyarország része lehet 39-ben. Az a 3-3500 koncepciós per ugyanerre a kaptafára volt felhúzva. És ha esetleg véletlenül találtak olyan információt, hogy az a lelkipásztor a Levente Egyesületnek volt az elnöke, ez már egy ok volt arra, hogy azt a Levente Egyesületet félkatonai egyesületnek nyilvánítsák ki. Elég volt arra, hogy ők felkelést akartak szítani a szovjet rendszer ellen, stb.
6: Olyan hamis ideológiai indokok voltak a koncepciós perek mozgatórugói a Szovjetunióban, mint amilyenek Magyarországon. A Horthy rendszert fasiszta rendszernek nevezték nyilvánvalóan a perekben, gondolom ott is, mint ahogy nálunk is. Tehát egy ilyen hosszú távú történelmi hamisítás is benne volt mindebben. Hogyha részt vett valamennyire valamilyen magyar civil munkában, akkor az nyilvánvalóan irredent a fasiszta megmozdulás. Tehát ezek voltak a perekben.
7: És szerintem pontosan ezért is jó az, hogy ilyen dolgokról beszélünk. Ha Illés Gyulának a Egy mondat a zsarnokságról című versét elolvassuk, van a végén egy olyan sor, hogy a zsarnokság ott áll eleve a sírodnál, és ő mondja meg, hogy ki voltál, porod is néki szolgál. A mi dolgunk az, hogy ellene mondjunk a zsarnokságnak, hogy kimondjuk, hogy ezek a lelkipásztorok nem követtek el bűnt. Egyszerűen csak magyarok voltak, és tették azt, ami a dolguk. A mi dolgunk az, hogy megtisztítsuk ezektől a hamis ideológiáktól, ezeknek a lelkipásztoroknak, ezeknek a magyar embereknek, vagy akár római, vagy görögkatolikus lelkipásztoroknak, hiszen közülük is nagyon sokat hurcoltak el. Megtisztítsuk az emléküket, és az igazságot kimondjuk róluk. Bényei Józsefnek van egy gyönyörű verse, ameddig válad éve bírja, vigyázz minden virágtalan síra. Több százezer magyar virágtalan síról beszélhetünk. A mi dolgunk az, hogy ezekre a sírokra az emlékezésnek és a megbecsülésnek a virágait elhelyezzük.
8: Horkai Barna így írt arról, hogy sok évi gulág rabság után 1955. szeptember 7-én miként érkezett haza a családjához.
9: A küszöbön estünk egymás nyakába, sírtunk örömünkben. Két kisfiam akkor ébredezett. Barna és Sámuel, akit akkor láttam először, 8 éves volt. Barna fiam letartóztatásomkor 14 hónapos volt. Kisfiam, hazajött édesapa, csókoljátok meg! Örvendezett a feleségem. Az utóbbi időben mindig erről beszéltek, mégis meglepetés volt. Sámuel felnézett, hirtelen bebújt a paplan alá, de csak kinézett, megcsókolt. 10 éves kislányunk, Erzsébet, lakásviszonyunk nehézsége miatt akkor munkácson volt egy családnál, ott is járt iskolába. Nem sokára bejön édesapám. Isten meghallgatta imádságunkat, hazahozott, szólt könnyezve. Nyomában húgom, sógorom. Volt öröm.
6: Rehabilitálták ezeket a lelkészeket valamikor?
7: 1991-ben mindegyiket rehabilitálták. Szutor Jenővel kapcsolatban 1972-ben Szutor Jenő feleség, aki akkor Magyarországon élt, írt a Szövetunió legfelsőbb bíróságának egy levelet, hogy szeretné tudni a férje halála után 20 évvel az igazságot. Ő volt az első, akit rehabilitáltak. 1970 után megengedték, hogy a lelkipásztorok, az a 20 idős lelkész, aki 60-70 évesek voltak akkor, a 80-90 gyülekezetbe szolgáltak, amik lelkésznek 5 gyülekezete is volt. Ezt képzeljük el, hogy évente körülbelül 1200 szolgálatot jelent. Milyen nagy megterhelés volt ezeknek az idős lelkészeknek, hogy akkor kezdték el megengedni azt, hogy megszervezzenek egy ilyen házi teológián teológiai képzést, ne is ezekkel a beiratkozott lelkipásztorral évente 2 lelkész kezdett el a tanulmányait. Menekült meg a református egyház.
6: Ön beszélt a Sztálinnak írt levél íróival?
7: Beszéltem Horkai Barnabással 1999-ben.
6: Mit mondott erről a levélről?
7: Hogy ez egy hitvalló levél volt, és hogy nekik ezt meg kellett tenni, akkor ezt ők úgy érezték, hogy nekik ez kötelességük. Hiszen a prófétaság lelke, az ugye azt olvassuk az igében, hogy csontjaimban rekesztett tűz, kényszer, belső kényszer kimondani. Ez egy nagyon különleges dolog. Nagyon keveseknek adatik ez meg, hogy ilyen tisztán, ilyen őszintén, ilyen bátran odálljanak a fenevad elé, és azt mondják, hogy ha nem ismered el Istent, akkor el fogsz pusztulni.
6: Hány évet töltött kényszermunkatáborban Horkai Barna?
7: 8 évet.
6: Nem bánta meg a levél megírását?
7: Ők nem. Ha megbánták volna, akkor szerintem nem is álltak volna vissza a szolgálatba. A Krisztusért megélt szenvedés kiváltság, jutalom. Ma a világban körülbelül 50 országban, ahol keresztényüldözés van. Ahol naponta végeznek ki embereket azért, mert keresztények, mert hisznek. A keresztények vére magvetés. Ez egy titokzatos folyamat, és megint itt érződik az egyháznak az igazi, hitvalló arca. Nem a megalkuvó, az eláruló, nem a feljelentő arca, ami sajnos volt, hanem az egyháznak ez az igazi, tiszta, hitvalló arca, aminek a forrása szerintem maga az Isten.
6: Mit tudunk arról, hogy milyen körülmények voltak ezekben a kényszermunkatáborokban, ahova vitték őket?
7: A kényszermunkatáborok vezetőségei banditákra bízták a belső fegyelmezést, állandó életveszélyben voltak ezek a lelkipásztorok is, nem csak a lelkészek, hanem mindenki, aki ott volt. A norma az teljesíthetetlen volt, az élelmezés az nagyon kevés volt. A lelkipásztorok közül többen meghaltak, ezek fakitermelésen dolgoztak, mínusz 35, mínusz 40, mínusz 45 fokban kellett dolgozni, a pokol tornácain jártak ezek a lelkészek.
6: Hogyan támad ezekből a szörnyűségekből, de ezekből a kiállásokból is? Hogyan támad új élet a 21. századra?
7: Engem megerősített a jövő látásomban az a fajta nemzeti büszkeség, kiállás, stratégia, hogy a bajban, a nyomorúságban a magyarok összefognak, és tudunk úgy tervezni, dolgozni, hogy az a nemzetünk családjának az egészére nézve hasznos legyen. 2016. szeptemberében a kárpátaljai csapi önkormányzat úgy döntött, hogy a ledöntött Lenin szobrot eladják Vasnak, és nem akarta senki megvenni. Arccal, így a betonba, a téglába, a Lenin szobor ledöntve, és senkinek nem kellett. Ez Istennek az ítélete a szovjet ateista, kommunista ideológián, hiszen emberkéz érintése nélkül omlott össze ez a bálványszobor, ahogyan a Dániel könyvében is olvashatjuk. És nem sokkal rá, két héttel látom a Beregrákosi és a Munkácsi református gyülekezeteknek egy közös kezdeményezését, hogy 1930-as években a Új Dávidházi kis ruszin szorványon építettek egy református templomot az ott élő szorványnak, és 1960-62 környékén ezt a kis szorványt bezárták, aztán varoda lett az épületből, tornaterem lett az épületből, aztán beszakadt a tetőszerkezete, és csak a falak meredeznek. És a Beregrákos és a Munkácsi református gyülekezetek megtartották az első istentiszteletet 2016. októberében. Kiirtották a bokrokat, a cserjéket, a semmiből előjött a túlélő reformátusok, magyarok, akik már alig tudnak magyarul, és megtartották az első istentiszteletet 1960-tól, egy nagy szünet után újra Isten magasztalták, és magyarul. Ez a fajta feltámadás, ez csak akkor valósulhat meg, ha elengedjük a múltat, ha megbocsájtunk, ha békességgel a szívünkben kezdünk hozzá újraépíteni azt, amit a múlt tönkretett, és Istennel együtt lehetséges. Ha ez a kettő találkozik, a magyarságom és a hitem, akkor ez egy olyan elegy, amit nem lehet elpusztítani, amiből élet támadhat.
4: 20. századi történelem.
10: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Fodor Gusztáv református lelkipásztorral, történésszel beszélgettünk. A kárpátaljai református lelkipásztorok 1947-ben Sztálinnak írt leveléről és annak következményeiről. A műsor munkatársai voltak Schwarz Lóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária, Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
4: Korábbi műsorunkat ismételtük meg. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
11: 21 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bülti Attila. Hírek következnek Bánáti Bence szerkesztésében. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány, a tervek szerint a kabinet holnap már megtartja első ülését. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. A belügyminisztérium belső tereiről és termeiről tett közzé videót közösségi oldalán Magyar Péter, luxus beruházásnak nevezve az egykori királyi pénzügyminisztérium várnegyedbeli épületének felújítását. A miniszterelnök szembeállította a Haussmann terv alapján mintegy 70 milliárd forintból újjáépített ingatlan állapotát a hazai kórházak és szociális intézmények helyzetével. A béke folyamatnak köszönhetően közeledik az ukrajnai konfliktus lezárása, de konkrét időpontról egyelőre nem lehet beszélni. Jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és üdvözli az Egyesült Államok közvetítői szerepét. Ugyanakkor a humanitárius fegyverszünet lezárultával folytatják a hadműveleteket. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy országa katonai és diplomáciai pozíciói jelenleg erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. A szoros nemzetközi együttműködés pedig kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. Idehaza több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos roadpoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ma este a Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével megkezdődött a 79. Cannes-i fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az Aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalra 1 és 9 fok közé hűl a levegő, de a Dunántúl nyugati részén gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 15 és 20 fok közötti hőmérséklet várható. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét záporokra, zivatarokra számíthatunk majd. 4 perccel múlt 21 óra, legközelebb 22 órakor hosszabb hír összefoglalót hallhatnak. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is. Viszont hallásra.
4: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
12: A csatornák nem szállítanak vizet, így tovább apadnak a nyírségi víztározók.
13: Ezekből az öblözetekből egyszerűen eltűnt a talajvíz és a beávíz, tehát nincs utánpótlása ezeknek a tavaknak.
12: A rohodi és a vajatavak már teljesen kiszáradtak, és most leginkább a császárszállási víztározó sorsa foglalkoztatja az embereket. Részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
4: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
14: Mesterséges intelligencia, adattudomány és gépi tanulás csak néhány műszaki fogalom, amelyekkel megkönnyíthetőek a műszeres vizsgálatok, a hulladék újrahasznosítás és a légköri folyamatok elemzése is. A Veszprémi Pannon Egyetem mérnöki laboratóriumaiban jártunk.
1: A hely. Riportműsor. Szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
15: Ismét szélsőséges időjárás okoz problémát a magyar mezőgazdaságban. Szárazság van és tavaszi fagy is pusztított a gyümölcsösökben. Mindez tetőzi a geopolitikai feszültségek hatására kialakult általános energiaválság. Áprilisban átlagosan kevesebb, mint 5 mm-nyi csapadék hullott, a sok éves átlag 35-70 mm. Vajon honnan lesz víz?
1: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Kovács Tamás agrárközgazdász. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
16: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
4: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. Második rész. Az előző rész tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. A pert vezető Lord Kancellár ülésről ülésre feszültebb, igyekszik mi hamarabb elhagyni a tárgyalótermet. Lady Dedlockot az ájulásig felzaklatja a család ügyvédjének beszámolója. Esther Summerson pedig keresztanyja halála után egy bizonyos Mr. Kench közbenjárásával arra készül, hogy a per során Mr. Jarndycehoz kerülő gyámleány társalkodó nőjének szegődjön.
1: Mr. Kench levele csak 5 napot adott nekem a költözködésig. Meg voltam róla győződve, hogy már ott vagyunk Londonban, amikor még 10 mérföldnyire voltunk tőle, és amikor csak ugyan ott voltunk már, szentül hittem, hogy soha az életben nem érünk oda. Ezután csak hamar meg is állt velünk a kocsi. Egy úr, aki véletlenül összetintázta magát, a gyalogjáron áldogálva felém fordult.
2: A Kench és Carboytól vagyok, kisasszony, a Lincoln's Innből.
1: Parancsoljon, uram!
2: Szálljon fel, kérem, erre a bérkocsira. Várjon, segítek. Úgyni. Indulhatunk, kisasszony?
1: Indulhatunk. Bocsánat, mit is mondott, hogy hívják?
2: Nem mondtam. Gápi vagyok, kisasszony.
1: Hadd kérdezzem meg, valami nagy tűz van erre felé?
2: Nem tudok róla. Miért kérdi?
1: Csak mert valami sűrű, barna füst lepi el az utcákat. Alig lehet látni tőle.
2: Jaj, dehogy, kisasszony. Ez egy londoni különlegesség, a borsóleves.
1: Ilyesmiről még sosem hallottam. Borsóleves?
2: Köd, kisasszony.
1: Ó, igazán? Akkor ez errefelé mindennapos.
2: Mint a futózápor és az azt követő megfázás.
1: Lassan kocogtunk keresztül a világ legpiszkosabb és legsötétebb utcáin, míg egy öreg kapu alatt be nem hajtottak egy négyszögletes térségbe. Ez volt a Kench és Carboy iroda. A férfi bevezetett egy külső helyiségen keresztül Mr. Kench szobájába. Nem volt senki odabent, és udvariasan egy karosszéket tolt nekem a kandalló elé.
2: Csak egy kis formaság, kisasszony. Mr. Kench éppen a törvényszéken van, üdvözletét küldi. Parancsoljon egy kis frissítőt, vagy átnézni az újságot.
1: Ő mikor érkezik?
2: Nála ezt nehéz megmondani. Van, hogy perceket ígér, de órák múltán áll itt be. Van, hogy órákat ígér, pedig már ott is van.
1: Ezúttal valóban elég volt csak néhány percet várni, és Mr. Kench beállított kezében egy szál tulipánnal.
3: Parancsoljon, kisasszony.
1: Nagyon köszönöm. Honnan tudta, hogy a tulipán a kedvencem?
3: Nem tudhattam, de áldom a szerencsét, hogy mégis eltaláltam.
1: Mondja kérem, hová fogunk menni?
3: Mivel maga a társalkodónője lesz a fiatal hölgynek, aki most a Lord Kancellárt várja a hivatali szobájában, úgy gondoltuk, legjobb lesz, ha csatlakozik hozzá. Azt hiszem, nem lesz zavarban a Lord Kancellár előtt, ugye?
1: Mr. Kench a karját nyújtotta, aztán befordultunk a sarkon, végigmentünk egy oszlopsor alatt, és benyitottunk egy mellékajtón. A zajosan pattogó kandallónál egy fiatal hölgy és egy fiatalember áldogált.
3: Édő kisasszony, itt van Miss Summerson.
4: Nagyon örvendek, Miss Summerson. Igazán örülök a találkozásnak.
1: Én nem különben.
4: Az úr itt az unokabátyám.
5: Richard Carston, üdvözlöm, kisasszony.
1: Jó napot.
3: A Lord Kancellár fogadja önöket.
4: Na hát, már is?
3: Kérem, fáradjanak velem.
1: Valamennyien megindultunk a másik szobába. És ott ült karosszékében asztala előtt, közel a tűzhöz, egyszerű fekete ruhában ő lordsága. Gyönyörű aranypaszománnyal szegélyezett talárja pedig le volt dobva egy másik székre. Udvariasan és nyájasan fogadott bennünket.
6: Claire kisasszony. Ed Claire kisasszony.
3: Így van, ő lordsága, a hölgy Claire kisasszony, unokatestvére is újdonsült társalkodónője körében.
6: Foglaljon helyet itt mellettem, kisasszony. A kérdéses Jarndyce, a pusztaházi Jarndyce, ugye?
3: A pusztaházi Jarndyce. Igen, milord.
6: Sivár név.
3: De nem sivár hely, ez idő szerint, milord.
6: És ez a pusztaháza, hol is fekszik?
3: Hertfordshire-ben, milord.
6: A pusztaházi Jarndyce nőtlen ember?
3: Nőtlen, milord.
6: Itt van tehát az ifjú Mr. Richard Carston.
5: Itt vagyok, ő lordsága, állok rendelkezésére.
3: A pusztaházi Mr. Jarndyce, ha szabad emlékeztetnem lordságodat, egy megfelelő társalkodónőt keresett Edő Clare kisasszony számára. Itt van az ifjú hölgy, Miss Summerson.
6: Miss Summerson nincsen rokonságban semmelyik peres féllel, ugye?
1: Nem vagyok, milord.
6: Miss Clare, jól meggondolta a tervezett lépést. Úgy érzi, jól fogja érezni magát a pusztaházi Mr. Jarndyce-szal egy fedél alatt?
4: Nincs semmifajta ellenvetésem, milord.
6: Jól van. Kiadom a rendelkezéseket. Pusztaházi Mr. Jarndyce, amennyire képes vagyok megítélni, nagyon jól választotta meg a kisasszony társalkodó nőjét, és az egész a lehető legjobbnak látszik az adott körülmények között. És most menjenek Isten hírével.
3: Köszönjük lordságodnak.
4: Ég önnel, milord.
5: Ég önnel.
6: A viszontlátásra.
5: No hát, ezen is túl volnánk. És most hová megyünk, Miss Summerson?
1: Hát maga nem tudja.
5: Fogalmam sincs.
1: És maga se tudja, drága szívem.
4: Nem, maga se tudja.
1: Nem én. Egymásra néztünk, nevetve rajta, hogy úgy állunk itt, mint az erdőben eltévedt gyerekek, amikor egy furcsa kis öreg nő lépett hozzánk, összenyomott kalappal a fején, tarsollyal a kezében, hajbókolva és mosolyogva.
7: Jarndyce gyám gyerekek, mennyire örülök a szerencsének. Ifjúság, remény, szépség, jó jel, ha találkoznak.
5: Bolond.
7: Úgy van, bolond, fiatal úr. Én magam is voltam gyám leány, akkor még nem voltam bolond. Még megvolt a fiatalságom és a reményem, és azt hiszem a szépségem is. Most már ez édes keveset számít. Egyik sem segített rajtam a három közül, egyik sem mentett meg. Szerencsém van rendszeresen részt venni a törvényszék ülésein. Várom az ítéletet, nem sokára meg lesz, az ítélet napján. Rájöttem arra, hogy a jelenések könyvében említett hatodik pecsét, a nagy pecsét, már régen fel van törve. Fogadják, kérem, őszinte áldásomat.
1: Nagyon szépen köszönjük.
7: Igen, el tudom képzelni. Lám, itt jön a társalgó Kencs. Hogyis mint van, kegyes méltóságod.
3: Köszönöm jól, köszönöm jól. No, ne alkalmatlankodjon, jámbor lélek.
7: Isten ments, dehogy alkalmatlankodom. Birtokot fogok adományozni mindegyiküknek, ami nem alkalmatlankodás, ugyebár? Meg lesz az ítélet, hamarosan, az ítélet napján. Jó jel ez az önök számára, fogadják áldásomat.
3: Jöjjenek!
7: Ifjúság és remény és szépség és kancellária. Kérem, fogadják áldásomat.

0: Az éjszakát Mrs. Jellybee-jéknél fogjuk tölteni. Tudja, ki ez a Mrs. Jellybee?
1: Sajnos nem tudom, uram. Talán Mr. Carston, vagy Miss Claire.
2: Én sem hallottam még róla.
3: És én sem.
0: Igazán? Mrs. Jellybee egy rendkívül erős jellemű hölgy, aki teljesen a köznek szenteli az életét. Sokféle közügyel foglalkozott már, pillanatnyilag pedig Afrika ügyének szenteli magát, a kávécserje széles körű művelése, a benszülöttek művelése, meg a túlszaporodott hazai lakosságunknak az afrikai folyók partjain való szerencsés letelepítése érdekében.
2: És Mr. Jellybee?
0: Mr. Jellybee, ő egy... Nem hiszem, hogy többet tudnék mondani róla, mint azt, hogy ő Mrs. Jellybee férje.
3: Milyen mulatságos.
0: Hát akkor nincs más hátra, mint hogy örömömnek és megelégedésemnek adja kifejezést a szerencsés elintéződések és elrendezések felett, amelyek, remélem, valamennyi érdekelt fél boldogságára szolgálnak majd. Guppy, kísérje el a társaságot egészen odáig.
4: Igen, uram.
2: Hol van az az odáig, Mr. Guppy?
4: Nincs messze. Odát a Thavies Innben tetszi tudni.
2: Nem nagyon tudom, mert Winchesterből jövök, és idegen vagyok Londonban.
4: Csak itt a sarkon. Csak megkerüljük a Chancery Lane-t, és átvágunk Holbornon. Egy ugrás az egész. 4 perc alatt ott vagyunk.
1: Nagyon sűrű a köd.
4: Magának mégsem árt, annyi bizonyos. Sőt, ellenkezőleg. Úgy látszik, jót tesz magának, kisasszony, már ami a szépségét illeti.
1: A háznál, ahol megálltunk, kisebb fajta tömeg gyűlt össze egymás hegyén hátán, főként gyerekek. A kapun megvakult résztábla hirdette a nevet Jellybee. Mrs. Jellybee tökéletes közönnyel fogadott bennünket. Csinos, rendkívül kistermetű kövérkés asszony volt, 40 és 50 közt.
5: Igazán rendkívül örvendek a szerencsének. Nagy tisztelője vagyok Mr. Jarndyce-nak, és nem lehet közömbös számomra senki, akinek köze van hozzá.
1: Hálásan köszönjük, hogy itt tölthetjük az éjszakát.
5: Kedveseim, nyakig vagyok a munkában, mint rendesen, de meg fogják nekem bocsátani. Az afrikai terv mostanában minden időmet lefoglalja. Levelezést kell folytatnom közintézményekkel, épp úgy, mint magánszemélyekkel szerte az országban, akik szívükön viselik fajtájuk sorsát. Örömmel mondhatom, hogy a dolog szépen halad. Bízunk benne, hogy mához egy évre lesz vagy 150-200 egészséges családunk a Niger bal partján, akik a kávéültetvények és a benszülöttek művelésével foglalkoznak.
1: Ez igazán nagyszerű lenne.
5: Nagyszerű is? Minden erőmet igénybe veszi persze, de oda se neki, csak sikerüljön. És napról napra jobban bízom az eredményben. Tudja, Miss Summerson, szinte csodálkozom rajta, hogy maga még soha se gondolt Afrikára.
1: Én gondoltam már... Csak az éghajlat.
5: A legpompásabb éghajlat az egész világon.
1: Igazán, asszonyom.
5: Na hát, hisz már 6 óra, pedig állítólag 5-kor szoktunk vacsorázni. Kedi! Ő a legkisebb lányom, és persze a legrendetlenebb. Kedi, vezest föl Miss Claire-t és Miss Summersont a szobáikba. Talán szeretnének átöltözni. Megbocsátják nekem, hogy ennyire el vagyok foglalva.
1: Az este olyan hideg volt, és a szobák olyan nyírkosak és áporodottak voltak, hogy be kell vallanom, kicsit nyomorúságosan éreztem magam. Éda pedig majdnem sírt. Mégis hamarosan újra nevettünk, és már javában csomagoltunk kifelé, amikor Miss Jellybee azzal jött vissza, hogy sajnálja, de nincs meleg víz, mert a fazekat nem találják, a teafőző pedig használhatatlan.

0: furcsa egyház. Milyen különös gondolat volt Jarnis bátyámtól, hogy ide küldött bennünket.
1: Kérdezhetek valamit?
0: Akár százat is.
1: A nagybátyjáról, Mr. Jarndisról. Olyan sokat köszönhetek neki. Írja le nekem, hogy milyen, mert én még sohasem láttam őt.
0: Én se.
1: Na hát, szépen vagyunk.
0: Nem, még én sem láttam. Bár nagyon fiatal voltam, amikor az édesanyám meghalt. Emlékszem rá, hogy mindig könnyes lett a szeme, ha a nagybátyámról beszélt. Jarndis nagybátyám néhány hónappal ezelőtt írt nekem egy egyszerű és becsületes levelet, melyben ezeket a most elfogadott költözködéseket indítványozta, hogy idővel talán begyógyulhasson egy-kettő a sebek közül, amelyeket az a nyomorult kancellária perütött. Richard ugyanilyen levelet kapott tőle. Ő találkozott egyszer Mr. Jarndisszal, de csak egyetlen egyszer, 5 éve, a Winchester iskolában.
2: Jó estét!
1: Jó estét, Kedi!
2: Bejöhetek?
1: Hát persze, vagyis várjon, én jövök ki inkább. Hagyjuk aludni Miss Claire-t. Miben segíthetek önnek?
2: Bárhol, aki egész Afrika.
1: Hogy? Parancsol. Ne mondja.
2: De mondom. Hiába beszél nekem Miss Summerson. Utálom. Gyűlölöm Afrikát.
1: Biztosan csak elfáradt a munkában, ezért gondolja így.
2: Nagyon szép lány.
1: Kérem?
2: Miss Claire.
1: Ja, igen, bőbájos teremtés.
2: Árva, ugye?
1: Az.
2: De mennyi mindent tud. Tud táncolni, zongorázni, énekelni, mi? Biztosan tud franciául is. Meg tudja a földrajzot, meg a csillagászatot, meg kézimunkázni, meg mindent.
1: Biztosan.
2: Én nem tudok. Semmit nem tudok jóformán, csak írni. Örökké csak írok a mamának. Amikor bejöttek délután, láthatták, hogy semmi másra nem vagyok jó. Gyalázat ez az egész ház. Gyalázatosak a gyerekek. Én is gyalázatos vagyok. Papa szerencsétlen, és nem is csuda. Priscilla meg iszik, folyton iszik.
1: Drágám, én nem tudtam.
2: De tudta. Ne mondja azt, hogy nem tudta. Tudta.
1: Én nem tudtam erről, mert a lány nem jött közel hozzám a vacsora alatt, de elhiszem magának, amit mond, és igazán nagyon sajnálom.
2: Bárcsak meghalnék. Bárcsak mindnyájan meghalnánk. Sokkal jobb lenne valamennyiünknek.
1: Ne mondjon ilyet.
2: Maga tanított lányokat. Bárcsak engem is taníthatott volna. Mennyi mindent tanulhattam volna magától. Olyan szerencsétlen vagyok.
1: Jöjjön be, drágám, aludjon a szobánkban ma éjjel.

0: Jó reggelt, Eszter!
1: Jó reggelt!
0: Na hát, hogy Miss Jellyby is itt aludt?
1: Tegyünk egy sétát a városban. Mama még Isten tudja, mikor jön le.

0: világán.
1: Micsoda bolondot csinál magából a mama is.
0: De kedvesem, gyermeki kötelessége.
1: Jaj, ne beszéljen nekem a gyermeki kötelességről, Miss Summerson. Hát a mama szülői kötelessége, azt mind a közügyekre és Afrikára fordítja. Hát akkor csak várja el a köztől és Afrikától a gyermeki kötelességeket. Sokkal inkább tartozik rájuk, mint rám. Most meg van botránkozva, ugye? Nagyon helyes. Én is meg vagyok botránkozva. Mind a ketten meg vagyunk botránkozva, és kész.
2: Ki akar versenyt futni?
3: Én.
0: Csak óvatosan.
3: Aki először elér a lámpaoszlopig, az nyer.
0: Rendben, Miss Jellyby és én leszünk a bírók.
1: Én nem leszek bíró.
0: Hát jól van, akkor majd én leszek. Vigyázz, kész, rajt!
2: Győztem! Én győztem!
4: Mini, sose szabadulunk meg a kancelláriától. A tegnapi találkozóhelyünkre jutottunk megint, kerülő úton. És jóságos egek, itt van megint az öreg hölgy.
5: A Jarndyce gyám gyerekek, nagyon örvendek.
0: Korán kelt fel, asszonyom.
5: Igen. Szoktam sétálgatni kora reggel, mielőtt elkezdődne a törvényszék ülése. Csendes, néptelen hely. Összetudom szedni a gondolataimat az aznapi ügyekre vonatkozóan. A napi renden levő ügyek nagy figyelmet kívánnak. A kancellária igazságszolgáltatását nagyon nehéz követni ésszel.
1: Hát ez ki, Miss Summerson?
5: Peres fél vagyok, gyermekem. Szerencsém van rendszeresen részt venni a törvényszék ülésein. Talán szintén a Jarndyce per valamelyik ifjú ügyfeléhez van szerencsém?
3: Miss Jellybynek nincs semmi köze a perhez.
5: Ő nem vár ítéletre? Azért mégis meg fog öregedni, de nem annyira. Ja, Istenem, nem annyira. Ez itt a Lincoln's Inn kertje. Úgy hívom, hogy az én kertem. A nyári szünet legnagyobb részét itt töltöm. Mire a fák lehullatják leveleiket, és a virágok is elhervadnak, amelyekből bokrétát lehetne kötni a Lord Kancellár törvényszéke számára, véget ér a vakáció, és újra érvénybe lép a jelenések könyvében említett 6. pecsét. Jöjjenek! Nézzék meg a lakásomat! Jó előjel lesz ez számomra! Ifjúság, remény, szépség! Nagyon ritka vendég arra felé.
0: Megfogta a karomat és intett Kedinek, Richardnak és Aidennek, hogy jöjjenek ők is. Keresztül vonszolt bennünket egy kis mellékkapun, aztán a Lincoln's Inn falai alatt a bíróságok és a hivatalok között, és egy szűk sikátorban hirtelen megállt.
3: Krúk, rongy és palack kereskedése.
5: Itt van a lakásom. Fáradjanak fel, kérem.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A második részt hallották. Esther Major Melinda, Kedi Dobó Enikő, Miss Flight Igó Éva, Richard Katona Péter Dániel, Idő Dér Mária, valamint Hauman Petra, Kulovratnik Krisztián, Tarján Péter és Elek Ferenc. Fordította Ottlin Géza, dramaturg Esbap Máté. A felvételt Jancsik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: a Jarndyce rökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből, harmadik rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszterét például, aki a per során a Mr. Jarndycehoz kerülő gyámleány társalgodó nőjének szegődik. Adele Claire unokatestvére Richard kíséretében találkozik Eszterrel, így hárman indulnak el a titokzatos pereskedőhöz. Néhány éjszakát Mrs. Jebili házában töltenek, ahol a háziasszony legkisebb gyermeke Kedi is melléjük szegődik, de váratlanul összefutnak egy zavart öregasszonnyal, aki magához invitálja őket.
1: Mivel még mindig köd volt és sötétség, nem láttunk volna semmit, ha egy pápa szemes, prémsipkás öregember nem járt-kelt volna fel alá az üzletben égő lámpással a kezében. Ahogy az ajtó felé fordult, észrevett bennünket.
2: Hé, van valami eladni valójuk?
3: Ne is figyeljenek rá, mindjárt nyitom az ajtót.
4: Most, miután már volt szerencsénk látni, hogy hol lakik, búcsút is vennénk, mert sietős az utunk.
3: Ugyan már, jöjjenek, csak jöjjenek beljebb.
2: Igen, igen, tegyék meg neki, csak egy perc az egész, jöjjenek be, jöjjenek be.
3: Házigazdám Krúk. A környéken csak Lord Kancellárnak hívják, az üzletét pedig Kancelláriának. Nagyon különc ember, és rendkívül furcsa, ugyanis egy kicsikét, hiszen értik, bolond.
2: Igaz, ami igaz, engem Lord Kancellárnak hívnak, a boltomat meg Kancelláriának. Aztán mit gondolnak? Miért hívnak engem Lord Kancellárnak, és a boltomat Kancelláriának?
4: Fogalmam sincs.
2: Tetszik tudni, azt tartják. Nem ilyen szép haj. Van odafent három zsák női hajam, de nincs közte egy szál se ilyen gyönyörű és ilyen finom. Micsoda színe van, micsoda fogása. Hadd érintem meg.
5: Micsodát? A hajamat?
4: Jól van, barátocskám. Megcsodálhatja, mint mi mindnyájan, anélkül, hogy effélét megengedne magának.
2: De csak tudni, annyi mindenféle holmin van itt, olyan sokféle, ami mind csak veszendőbe megy, mind csak elrongálódik, elpusztul, emiatt keresztelték el a boltomat meg engem.
3: Jól van, Krúk, maga jót akar, de csak feltart bennünket. Fiatal barátaimnak sietős a dolguk. Magam sem érek most rá, mert nem sokára ott kell lennem a törvényszéken. Fiatal barátaim a Jarndyce gyámgyerekek.
2: Jarndyce
3: és Jarndyce. A nagy per Krúk.
4: Úgy látszik, maga is sokat vesződik tudós és kiváló fivérének, a másik kancellárnak a peres ügyeivel.
2: Igen, de még mennyire? Az ön neve tehát...
4: Richard Carston.
2: Carston, igen. Azután ott van még a Berberi név, azután a Claire név, meg a Dedlock név is, úgy hiszem.
4: Jobban ismeri a pert, mint az igazi Lord Kancellár, aki a fizetést kapja érte.
2: Igen, Tom Jarndyce sokszor megfordult nálam. Az volt a szokása, hogy amikor kitűzték az ügyet tárgyalásra, amikor várható volt, hogy kitűzik, nyugtalan csatangolásba kezdett mindig. Olyan közel volt hozzá, hogy végezzen magával pont ott, ahol most a kisasszony áll, amilyen közel csak lehetett. Benyitott ezzel az ajtón, aznap, amikor elkövette, az egész környék már hónapokkal előtte beszélte, hogy meg fogja tenni előbb vagy utóbb. Nem volt szívem egyedül hagyni, és rábeszéltem, hogy menjen át a szemközti csapszékbe, aztán utána mentem, benéztem az ablakon, és láttam, hogy nyugodtan ül a karosszékében a tűz mellett. De alig, hogy ide visszatértem, lövés dördült el, kirohantam. Kirohantak mind a szomszédok, vagy 20-an kiabáltuk egyszerre. Tom Jarndyce! Aznap délután a környékbeliek előzöllötték a törvényszéket, amikor a pert tárgyalták. Ugyanúgy piszmogtak, ugyanúgy keverték, kavarták az ügyet, mint máskor, igyekezve olyan képet vágni, mintha nem is hallottak volna erről a legújabb eseményről, vagy mintha az égvilágon semmi közük nem lenne hozzá.
1: Abe egészen belesápadt, és Richard arcán sem maradt sokkal több szín. A kis öreg hölgy tudomás sem vett az egészről.
3: Végtelenül megtisztelő rám nézve, igazán mondhatom, végtelenül megtisztelő, hogy meglátogattak a Jarndyce gyámgyerekek, és végtelenül le vagyok kötelezve a jó előjel miatt. Tíz óra van. Nem jönnek ki velem a törvényszék elé?
1: Nem, a világért sem szeretnénk feltartani. Elbúcsúztunk a kis öreg hölgytől is. Mr. Crook a boltja ajtajában állt és nézett utánunk, a macskája pedig égnek emelt farokkal ült a vállán.
4: Valóságos reggeli kaland Londonban. Jaj, hugom, kis hugom, de undok egy szó ez a kancellária.
5: Számomra is az, és mindig is az volt, mióta csak az eszemet tudom. Bánt, hogy egy csomó rokonomnak meg másoknak ellensége legyek, és hogy egész életünket szakadatlan perlekedésben töltsük. Valahol csak ott van az igazság, és igazán nagyon furcsa, hogy ennyi év alatt még nem akadt becsületes bíró, aki képes lett volna rátalálni.
4: Furcsa, csak ugyan. Ez az egész hiába való, haszontalan packázás nagyon furcsa. Ahogy elnéztem tegnap ezt a magabiztos törvényszéket, hogy milyen derűs nyugalommal csoszognak előre, és elgondoltam, hogy mennyi nyomorúság fekszik előttük az aktáikban, belefacsarodott a szívem. Hogyan lehetséges ez, ha ezek az emberek se nem féleszűek, se nem gazemberek? De akárhogyan is van, Ada, szabad Ada-nak szólítanom?
5: Persze, hogy szabad, Richard.
4: Akárhogyan is van, Ada, a kancellária rossz befolyása minket semmi esetre sem fog érinteni. Szerencsésen összehozott bennünket a sors, hála a kedves jó rokonunknak, és többé nem tud elválasztani.
5: Remélem soha, Richard.
1: Egy órakor megérkezett egy nyitott kocsiértünk. Mrs. Jellyby átadta számtalan üdvözletét kedves barátja Mr. Jarndyce számára. Keddy kikísért bennünket, engem megcsókolt a kijárat alatt, megállt a lépcsőn, és a tollat rágva zokogott. A többi gyerek pedig mind felkapaszkodott a hintó hátuljára, aztán lepotyogtak, és mi nagy aggodalommal láttuk szanaszét henteregni őket a kövezeten, ahogy kirobogtunk a kerületből.

0: Lassacskán kezdtük elhagyni a csodálatos várost. Öröm volt nézni a széles zöld tájat előttünk, hátunk mögött a hatalmas világvárossal. És amikor szembe jött velünk egy szekér, amelybe gyönyörű lovak voltak befogva, piros szerszámmal és tisztán csilingelő csengettyükkel, azt hiszem, mind a hármunknak kedvünk lett volna énekelni ehhez a muzsikához, olyan vidám volt körülöttünk a világ. A kocsis, aki már régóta együtt érzett izgatott várakozásunkkal, hátrafordult és intett Richardnak.
1: Az ott már puszta háza.
0: Egy ház ablakából fényt láttunk kitörni. A ház régi módinak látszott, a homlokzata fölött három csúcs emelkedett a tető fölé, és kör alakú kanyarodó vezetett az előcsarnok elé.
2: Éd a szívecském, Eszter drágám, Isten hozta magukat. Örülök, hogy itt vannak. Richard, ha lenne még egy kezem, neked nyújtanám. Jöjjenek csak beljebb, ide a pamlagra.
0: Nagyon köszönjük.
2: Na hát, Richard, most szabad lett a jobb kezem. Egy őszinte szó felér egy hosszú szónoklattal. Szívemből örülök, hogy láthatlak benneteket. Itthon vagytok, melegedjetek meg.
3: Ön végtelenül kedves uram. Nagyon hálásak vagyunk önnek.
2: És milyen volt az utazás? És hogy tetszett Mrs. Jellyby, drágám?
4: Nagyon jól éreztük magunkat nála.
2: Bájos asszony, nem gondoljátok?
0: Nagyon sokat fáradozik Afrikáért.
2: Nemes önzetlenség. De mi ez a kis finom grimasz az arcotokon? Valami mást gondoltok, úgy látom.
0: Csak azt gondoljuk, hogy talán nem törődik eleget a háztartásával.
2: Na hát, azt akarom tudni, hogy mit gondoltok igazán. Meg lehet, hogy szánt szándékkal küldtelek oda.
0: Úgy gondoljuk, uram, hogy talán helyes lenne az otthoni kötelességekkel kezdeni a dolgot, és hogy ameddig ezeket semmibe vesszük, addig nem foglalkozhatunk más feladatokkal.
3: A Jellyby gyerekek igazán, kénytelen vagyok ilyen erős kifejezést használni, uram, pokoli állapotban vannak.
2: Ő jót akar. Keleti szél fúj.
3: Északról fújt, amikor jöttünk.
2: Kedves Richard, hajlandó vagyok megesküdni rá, hogy keleti vagy keletre fordul. Mindig elfog egy kellemetlen rossz érzés, ha keleti szél fúj.
3: A csúsztól van, uram?
2: Alig, ha nem, Richard. Azt hiszem attól. Szóval a Jellyby gyerekek... Magam is gyanítottam róluk. Azt mondott, hogy... Istenem, bizony ez keleti.
4: Ó, bácsi!
2: Jól van, kis bogaram. Bácsi, ezt szeretem. Vagy John bácsi, ez talán még jobban.
4: Hát akkor John bácsi.
2: Nagyszerű. Igazán egész természetesen hangzik. Tessék, drágám!
4: Ennél is jobban jártak, mert Eszter pottyant le nekik az égből.
2: Hogyan? Mi csinált Eszter?
4: Ápolta, dajkálta, altatgatta őket, megmosdatta, felöltöztette őket, mesét mondott nekik, és szegény Kedit egészen megszelídítette és megnyugtatta. Nem, nem, hiába tiltakozik Eszter, drágám. Tudja jól, hogy így van. Köszönöm magának, John bácsi, a társat, akit kaptam.
2: Mit is mondtál, Richard? Honnan fúj a szél?
3: Északról, uram.
2: Igazad lesz. Mégsem keleti. Tévedtem. Gyerünk, lányok, nézzétek meg az otthonotokat!
0: A ház kivilágított ablakaival, amelyekre itt-ott függönyök árnyéka esett, és amelynek fénye kivetődött a csillagos éjszakába, a kivilágított, meleg, barátságos ház, a vacsora előkészületeinek csörgése, a nagylelkű házigazda derűt árasztó arca, a szél, ahogy halk kísérettel szolgált minden szavunkhoz, ezek voltak az első puszta házai benyomásaink.
2: Örülök, hogy tetszik nektek. Igénytelen, de barátságos hely, és remélem ezentúl még inkább az lesz. Már csak egy fél óra van vacsoráig, nincs itt más, csak egy nagyszerű teremtés, egy gyermek.
4: Megint gyerekek?
2: Nem szó szerint értem, hogy gyermek. Éveinek száma szerint nem gyermek. Felnőtt, legalább olyan idős, mint én magam, de jámbor együgyűségében, lelkes jóhiszeműségében és gyámoltalanságában tökéletes gyermek. Ismeri Mrs. Jellybyt is, zenebarát, műkedvelő, de akár hivatásos muzsikus is lehetne. Tehetséges ember, és megnyerő modora van. Nem volt szerencséje a pénzügyeiben, nem volt szerencséje a vállalkozásaiban, nem volt szerencséje a családi életében, de nem bánja. Gyermek.
3: És neki is vannak gyermekei?
2: Vannak. Egy egész tucat, azt hiszem, ne sohasem törődött velük, hogy is tudta volna gondjukat viselni. Neki van szüksége rá, hogy valaki a gondját viselje. Gyermek, ha mondom.
3: És a gyerekeknek maguknak kellett gondoskodniuk magukról?
2: Hát, igen. A szegény emberek gyerekei nem neveltetnek, hanem növekednek. Heroldskin Paul gyerekei is felnőttek valahogyan. Már megint fordul a szél, attól félek. Érzem egy kicsit.
3: A ház nagyon szabadon fekszik, és ki van téve az éjszakai szélnek?
2: Ki van téve? Úgy van. Kétségtelenül ez az oka. Mehetünk. Gyere, Richard.
0: Amikor lementünk, házigazdánk bemutatott bennünket Mr. Skimpole-nak, aki elmesélte, mennyire szeretett iskolás gyerekkorában futballozni. Élénk kis emberke volt. A feje elég nagy, az arca azonban finom, és a hangja lágy. Mr. Skimpole tudott zongorázni és gordonkázni. A tea után egész kis hangversenyt rendeztek Édővel.

0: Egy kis idő múlva, amikor előbb Mr. Skimpole, aztán Richard tűnt el, és én éppen azon kezdtem törni a fejem, hol maradhat a fiú ilyen sokáig, egy szobalány nézett be az ajtón.
1: Kisasszony, kérem, ráérne egy pillanatra?
0: Hogyne, parancsoljon.
1: Kisasszony, kérem, Mr. Carstone azt üzeni, hogy tessék felmenni Mr. Skimpole szobájába. Nagy baj van vele, kérem.
0: Nagy baj?
1: Nagy baj, hirtelen jött.
0: Sietve felmentünk az emeletre. A szobalány kinyitotta előttem az ajtót, és beléptem a szobába, ahol Mr. Skimpole a kandalló előtt áldogált, és vígan mosolygott Richard felé. Richard pedig kínos zavarral az arcán egy téli kabátos emberre merett, aki a pamlagon ült, és koponyájára simított gyérhaját a zsebkendőjével még simábbra és még ritkábbra nyomogatta.
2: Summerson kisasszony, örülök, hogy feljött. Maga biztosan tud valami jó tanácsot adni nekünk. Barátunk, Mr. Skimpole, ne ijedjen meg, le van tartóztatva adósság miatt.
3: Igen, kedves jó Summerson kisasszony. Csak ugyan olyan helyzetbe kerültem, hogy sosem volt nagyobb szükségem a maga nagyszerű gyakorlati érzékére, okosságára, higgadt biztonságára, amit mindenkinek észre kell venni magában, aki olyan szerencsés, hogy egy negyed órát tölthet a társaságában. Sosem volt még nagyobb szükségem rá, mint most.
0: Nagy összeg miatt akarják letartóztatni, uram?
3: Édes jó Miss Summerson, fogalmam sincsen. Néhány font, egy néhány shilling és egy fél penny, azt hiszem, így mondták.
4: 24 font 16 shilling. Éppen annyi.
2: Mr. Skimpole nem szívesen fordulna a nagybátyámhoz, mivel éppen nemrégiben, azt hiszem, úgy értettem, hogy nemrégiben...
3: Úgy van. Bár nem tudom már, mennyi volt és mikor volt. Jarndyce készséggel kisegítene megint, de szívesebben venném, ha új termőtalajból kelthetném ki a nagy lelkűség új virágait.
2: Mit évők legyünk, Miss Summerson? Mi lenne a legokosabb?
0: És egyáltalán mi történne, ha a pénzt nem teremtenénk elő?
4: Börtön. Börtön vagy Covinces.
0: Ha szabad kérdeznem, uram, mi az a...
4: Covinces? Az egy ház.
3: Arra gondoltam, miután egy nagy perük folyik a kancellárián tekintélyes örökségük körül, így beszélik, Richard vagy szépséges unokahuga, vagy mind a ketten kötelezettséget vállalhatnának, vagy valami zálogot, vagy kötelezvényt adhatnának. Nem tudom, hogy hivatalosan hogy hívják ezt, de gondolom a hatalmukban áll valamilyen módon elintézni ezt a dolgot.
4: Egy fenét.
3: Nem. Ezt furcsának találom. Nagyon furcsa egy olyan embernek, aki nem ért ezekhez a dolgokhoz.
4: Furcsa vagy még furcsább. Annyit mondhatok, hogy egy fenét.
3: Ne heveskedjen, barátom, ne heveskedjen. Ne jöjjön ki a sodrából. Mi el tudjuk választani magát a mesterségétől. Mi meg tudjuk különböztetni az ember személyét a foglalkozásától. Nincsenek olyan előítéleteink, hogy azt képzeljük, maga nem lehetne a magánéletében a legtiszteletre méltóbb férfiú, nagy adag költészettel a lelkében, amiről talán nem is tud. Na hát, kedves jó Miss Summerson és kedves jó Richard, amit látják, tökéletesen képtelen vagyok segíteni magamon, és teljesen a kezükben vagyok. Csak annyit kérek, hogy szabad lehessek. A pillangó is szabad. Az emberi társadalom nyilván nem fogja megtagadni Harold Skimpole-tól azt, amit megad a pillangóknak is.
2: Summerson kisasszony, van 10 fontom, amit Mr. Kench-től kaptam. Meg kell próbálnom, mit tudok elérni vele.
0: Nekem 15 font tartalékom van, és pillanatnyilag nincs rá szükségem. Mr. Skimpole, nagyon örülnék, ha kifizethetnénk az adósságát. Amikor visszaérkeztem, Mr. Skimpole kezet csókolt nekem, és nagyon meghatottnak látszott. Bókjait olyan tapintatos formákba burkolta, hogy el sem kellett pirulnom, és sikerült hiba nélkül elszámolnom a fehér téli kabátos emberrel.
4: Hát akkor jó éjszakát kívánok, kisasszony.
3: Köszönöm, barátom. Jó éjszakát.
0: Késő este lett, mire aludni tértünk. Éjfél is elmúlt, amikor Mr. Jardins kopogtatott a szobánk ajtaján, és kihívott a folyosóra.
5: Jaj, Istenem, mit hallok? Mit mondanak itt nekem? Richard, fiatkám, Eszter, szívecském, mit csináltatok? Miért tettétek ezt? Mennyi volt összesen? A szél már megint fordul, érzem minden tagomban. Gyere csak, Richard, gyere csak! El kell ezt intéznem, mielőtt lefekszem. Mennyi pénzetek hiányzik? Ti ketten adtátok össze, ne is tagadd. Miért csináltátok ezt? Hogy tehettétek ezt?
2: Uram, nem lenne tőlem tisztességes dolog, ha elmondanám. Mr. Skimpole bizalommal fordult hozzánk.
5: Jaj, Isten áldjon meg, fiam. Bizalommal fordul ő mindenkihez.
2: Mindenkihez, uram?
5: Minden ember fiához, és egy hét múlva megint ugyanúgy benne lesz a pácban, mint most. Mindig ugyanabban a pácban van. Már ebben a pácban született. Igazán azt kell hinnem, hogy az újságokban így adtak hírt róla, mikor az angyal világra hozta. Az elmúlt kedden Mrs. Kimpole otthonában, a háborgatlakban, egy szorult anyagi helyzetben lévő fiúgyermeknek adott életet.
2: Mégis, uram, nem akarok visszaélni Mr. Skimpole bizalmával, vagy megsérteni az érzékenységét. Persze önre bízom, aki jobban tudja, mint én, hogy eláruljam a titkát, vagy sem, de szeretném, ha gondolkozna rajta.
5: Jól van, nem akarlak kényszeríteni, Richard. Lehet, hogy igazad van, de azért meg kell ígérnetek, hogy ilyesmi többé soha nem fordul elő. Semmi kölcsönzések, még 6 penny se.
0: Megígérjük, uram.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A harmadik részt hallották. Esther, Major Melinda, Jarndyce, Kajtár Robert, Richard, Katona Péter Dániel, Krug, Pap János, Skimpol, Kaszás Gergő, valamint Dér Mária, Igó Éva, Vitasára, Gerő Ádám és Barbinek Péter. Fordította Ottlin Géza, dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Bőti Attila. Letették az esküt a miniszterek a parlamentben, éjféltől hivatalba lép a Tisza kormány, 4 minisztérium vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatalban. Magyarország is felkerült arra az ukrán listára, amelynek állampolgárai könnyített eljárásra szerezhetnek ukrán állampolgárságot. Sokan pontatlanul igénylik a családi kedvezményeket az SZIA bevallásban, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, május 20-áig még lehet javítani. Napos, felhős és szeles idő várható holnap, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. Mondom a részleteket. A miniszteri kinevezési okiratok ünnepélyes átadása után délután letette esküjét a Tisza kormány 16 minisztere. Ezzel megalakult az új kormány, amely éjféltől lép hivatalba. Részletek Kovács Mártontól.
2: A kormánytagok a Sándor palotában vették át megbízó levelüket Sólyog Tamás köztársasági elnöktől. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán már korábban közölte, hogy a kinevezések átvételekor és az eskütételt követően sem kérnek gratulációt, és nem szerepelnek a miniszterek közös fényképen Sólyog Tamással. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezte ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakult a kormány. Az erről szóló dokumentumokat a tagok a tárcák neve szerinti ABC sorrendben vehették át. Ennek megfelelően Bóna Szabolcs agrárminiszter, Posvai Gábor belügyminiszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Töröcsikné Görög Márta igazságügyi miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Lőrinc Viktória pedig vidék és településfejlesztésért felelős miniszter lett. Az országgyűlés délután 4 órakor tartott plenáris ülést, amelyen ismertették a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke bejelentette a kormány megalakulását.
3: Tisztelt országgyűlés, az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján bejelentem, hogy a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
2: Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta a tárcavezetőket. Előtte felidézte, hogy egy hónappal ezelőtt, április 12-én a választók történelmi felhatalmazást adtak a Tisza pártnak. Hozzátette, céljaik ismertek, szakértők százainak bevonásával készítették el programjukat, emellett az országjárás során magyarok százezreinek problémáit is megismerték. Közölte, még az előző kormány miniszterei pontosan tudták, hogy milyen rossz állapotban vannak a kórházak, az oktatási intézmények és a gyermekvédelmi intézmények, több minisztérium épületét luxuspalotává alakították és fényűzésben éltek. Hangsúlyozta, a Tisza kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. A kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki. Minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
4: Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában. A sorban első 4 helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium, az a 4 tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
2: Magyar Péter közölte, a parlament bizottságai 2 nap alatt meghallgatták a felkért minisztereket, és kinevezésüket minden esetben nagy többséggel támogatták. Bemutatásokat követően a kormánytagok esküdtettek.
5: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
6: Istenem, és tisztségem.
2: kormány éjféltől lép hivatalba.
1: Súlyog Tamás köztársasági elnök sok erőt és a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, hogy az államfő az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében. A valaha volt legnagyobb gazdasági és politikai elszámoltatást ígérte a miniszterelnökséget vezető miniszter jelölti meghallgatásán az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Hangsúlyozta, a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahová valók, a belügyi, a honvédelmi és az igazságügyi tárcához. Hangsúlyozta, a választáson a Tisza egyértelmű felhatalmazást kapott arra, hogy az országban vissza kell állítani a jogállamot. Mint mondta, a hazát szolgálni kell, mert az állam nem bánt, hanem szolgál.
6: Az én minisztériumom azzal fog foglalkozni, hogy politikai elemző és politikai javaslatú tevő szerep legyen. Jogszabályokat nem fog kezdeményezni, nem fog törvényeket előkészíteni, mert arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját és minden miniszter munkáját, hogy tartsuk azt az irányt, amit a TISZA programja lefektet, illetve a kormányprogram majd be fog mutatni. Az én feladatom az, amiket ígért a TISZA párt a kampányba, azt mind megvalósítsuk.
1: A növekedés beindítása és a költségvetési stabilitás megteremtése az új kormány legfontosabb gazdaságfejlesztési feladata, jelentette ki pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán Kármán András. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előtt hangsúlyozta, a Tisza kormány egy teljesen új növekedési modellben gondolkodik, amelyben az összeszerelő üzemek létrehozására épülő szemléletmód helyett a kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a Tudás és Innováció Központ fejlesztés érvényesül. Kármán András kiemelte, hogy megemelik a legalacsonyabb nyugdíjakat, és garantálják, hogy senki nem kaphat 120 ezer forintnál alacsonyabb járandóságot, valamint megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat is. Kitért arra is, hogy idén már nem módosítják az SZIA rendszert, egyes termékkörök áfáját ugyanakkor még csökkenthetik, továbbá fokozatosan megszüntetik a vállalati különadókat, és visszavezetik a katát.
7: Csökkentjük a vállalkozások adminisztratív terheit, visszaállítjuk a katát, mert a mikrovállalkozásoknak szükségük van egy adminisztratív szempontból nagyon egyszerű adózási formára. A vállalati adóztatásban megszüntetjük azokat a torzításokat, amelyek ma egyes szereplőket indokolatlan előnyökhöz juttatnak. Az adhok kivetett különadók jelenlegi rendszere torz és kiszámíthatatlan. A célunk ezek súlyának fokozatos csökkentése és egy kiegyensúlyozottabb adórendszer kialakítása.
1: A közbizalom helyreállítását, a jogbiztonság biztosítását, valamint az átláthatóságot nevezte az igazságügyi tárca legfontosabb feladatainak igazságügyi miniszterjelölti meghallgatásán Görög Márta. Hangsúlyozta, visszakívánják helyezni a közös európai fősodorba a magyar jogi kultúrát. Ennek érdekében célként fogalmazta meg a jogállam helyreállítását, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítését, az igazságszolgáltatás függetlenségének és tekintélyének visszaállítását, a korrupció megszüntetését, a sarkalatos törvények felülvizsgálatát és a jogászi hivatásrendek áttekintését.
8: Olyan államot kell építenünk, amely minden döntésével bizonyítja, hogy a tisztességnek és teljesítménynek van értelme, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő védelmet és egyenlő mércét jelent, és ahol az igazság nem kövesebb kiváltsága, hanem a társadalmi egyetérésünk szent és sérthetetlen nemzeti minimuma. Az alkotmányos stabilitás jövőnk záloga. Vissza kell vezetnünk hazánkat az európai jogi kultúra fősodrába, és olyan rendszert kell teremtenünk, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapok megtapasztalható valósága.
1: A Tisza kormány átvilágítja és szakemberek bevonásával teljes körűen kivizsgálja a gyermekbántalmazási eseteket. Erről a Szociális és Családügyi Miniszter jelölti meghallgatásán beszélt Kátai Német Vilmos az Országgyűlés Szociális Bizottsága előtt. Elmondta, egyetlen ügy sem maradhat titokban, a tetteseket pedig felelősségre vonják. Arról is beszélt, hogy párbeszédet, széleskörű egyeztetést kezdeményeznek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekkel. Hozzátette, vissza kell adni a szakma társadalmi megbecsültségét.
9: És harmadjára, ami nagyon-nagyon fontos, a kampányt ki kell zárni a gyermekvédelemből. A gyermekekkel nem kampányolni kell, a gyermekekre vigyázni kell. A gyermekek nem a gyermekvédelem tárgyai lesznek, mint ahogy a Fidesznél, hanem a gyermekek alanyok lesznek. Jogalanyok, akiknek szeretetre, megbecsülésre, családra van szükségük, nem pedig pedofil rémekre.
1: Személyes küldetésének nevezte a magyar vidékügyét kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória úgy fogalmazott, látta, mit jelent, amikor egy kis településen bezár a posta, a kisbolt, amikor a háziorvos csak egyszer rendel. Emiatt, ahogyan fogalmazott, a fiatalok elmennek és szétesnek a közösségek. A többi között ezekre a problémákra szeretnének megoldást találni. A miniszterjelölt szerint a vidékpolitika nem szűkíthető le az agrárpolitikára, a vidékfejlesztés nem lehet kizárólag a mezőgazdaság fejlesztésével azonos.
10: Hiszem azt, hogy a vidék nem csak probléma, a vidék lehet maga a megoldás is. A vidék nem a múlt maradványa, hanem közös jövőnk egyik kulcsa. A vidéki közösségek képezik a gazdaság, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi összetartozás zálogát. A vidéki térségek és közösségek nélkül elképzelhetetlen a biztonságos és fenntartható élelmiszerellátás, a zöld átállás, valamint a talaj és vízkészleteink fenntartható megőrzése. Ezért a vidék megerősítése mindannyiunk közös érdeke, különösen a jelen válságokkal terhelt időszakában.
1: Kultúrharc helyett kultúrbékét szeretne vívni, politikai bosszú helyett pedig szakmai helyreállításra törekedne a jelenlegi kormány, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölti meghallgatásán az Országgyűlés Művelődési Bizottságában Tar Zoltán. Hangsúlyozta, a kultúrát vissza kell adni a társadalomnak, az alkotóknak, a szakmai közösségeknek, a helyi közösségeknek és a közönségnek. Szerinte a Fidesz-KDNP nem csak rosszul menedzselt kulturális intézményeket, hanem lojalitás alapú kulturális rendszert épített ki. A kár ezért nem csak pénzügyi és intézményi, hanem társadalmi és nemzeti is. Tar Zoltán azt mondta, a Tisza párt szerint a kultúra nem költség, hanem befektetés. Társadalmi kohéziót, kritikus gondolkodást, mentális ellenálló képességet, kreatív gazdasági teljesítményt és nemzetközi tekintélyt jelent.
11: A kulturális rendszerváltás első pillére a szakmai autonómia helyreállítása. A kulturális intézményt nem a pártpolitikai hűség, hanem szakmai teljesítmény, a közbizalom és intézményi felelősség alapján kell vezetni. A második pillér az átlátható és kiszámítható finanszírozás. A kulturális élet nem működhet egyedi kegyekből, politikai kapcsolatokból és alkalmi, kiszámíthatatlan támogatásokból. Több éves, tervezhető finanszírozási környezetre, szakmai zsűrikre, nyilvános döntési indoklásra és ellenőrizhető elszámolásra van szükség. És végezetül a harmadik pillér a társadalmi hozzáférés megerősítése. A kultúra nem lehet kizárólag fővárosi vagy elit intézményi ügy. Jelen kell lenni a falvakban, kisvárosokban, a könyvtárakban, művelődési házakban, az iskolákban, a független műhelyekben és az online terekben is.
1: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, holnap délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett kormányülést a rendkívüli a szájhelyzet indokolja. Közölte, hogy az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Az ülésen döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. Határidőre megérkezett az ügyvezető miniszterek válasza a pénzügyi kötelezettségvállalásokról, közölte közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap 22 óráig soron kívüli tájékoztatást kért arról, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 óra után. Magyar Péter szerint a válaszokból az derül ki, hogy Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek. Mert a tájékoztatás alapján legalább 7 miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt ilyen. A miniszterelnök előrevetítette, hogy mindegyik intézkedést és kötelezettségvállalást kivizsgálja a Tisza kormány. Reagált Gulyás Gergely, és azt írta, a miniszterelnök hazugsággal vádolja, noha ő állít valótlant. A miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter úgy fogalmazott, a választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány. Gulyás Gergely szerint a táblázat, amit Magyar Péter a Facebook oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakcióvezető szerint nagy feladat és komoly felelősség előtt áll az új vezetés. Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a Budai Várban több kormányzati épületből. A Kármelita palotában a hétfő esti sétán több azóta kinevezett miniszter is jelen volt. Az új kormányfő Urizálónak nevezte a helyet, ahol a miniszterelnök iroda is volt. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány alatt a miniszterelnök irodája Pesten lesz, a parlamenthez közeli, már meglévő minisztériumi épületben. Később a miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárták. Az épületről azt mondták, az még a NER 16 évnyi luxizásában is kiemelkedő. Kis Júlia Lilla összeállítása.
12: Köszöntelek benneteket Budapestről, a Karmelita palota elől.
13: Élő videóban jelentkezett közösségi oldalán Magyar Péter hétfőn este. A miniszterelnök az új kormány akkor még leendő tagjaival járta a Karmelita kolostort. Orbán Viktor és Semmilyen Zsolt korábbi dolgozószobájába és több tárgyalóterembe is bementek. Magyar Péter azt mondta, meg akarták mutatni azt az épületet, ahonnan az országot irányították, és ahová az új kormány nem költözik be.
12: A Tisza kormány dönteni fog arról, hogy mi lesz a sorsa ennek az épületnek, milyen megfelelő funkciót tudunk majd találni, de az biztos, hogy sem minisztérium, sem a miniszterelnökség, sem a miniszterelnöknek a hivatala nem fog ide beköltözni, hiszen amivel kezdtem, ez egy szimbóluma az urizálásnak.
13: Nem sokkal később már egy másik épületet mutatott be Magyar Péter, erről kedd reggel osztott meg egy videót.
12: Na, bejöttünk az úgynevezett kabinetiroda minisztériumba, ami itt van a Karmelita mellett.
13: A felvételen Rogán Antal minisztériumát mutatta be a kormányfő. Magyar Péter döbbenetes luxusról beszélt, és azt is megmutatta, hogy szivarszoba, kilátó és több műkincs is van az épületben.
12: Egészen döbbenetes az, mert az egész hogyan készült és mennyiért, hogy nem szivárogtak ki innen videók vagy fényképek. Nem volt egy munkatárs, aki azt mondta volna, hogy azért ez sok. Ahogy Vitézi miniszter úr elmondta, itt több mint 1000 milliárd forintot költöttek el az utóbbi években.
13: A tárlat vezetése részt vett Ruf Bálint is, aki miniszteri meghallgatásán is szóba hozta a látottakat. Úgy fogalmazott, olyan fényűző luxust látott, ami a világ legdrágább hoteljeinek szobáit idézi.
14: Én még ilyet nem láttam. Szóval sok mindent láttam. Ilyen luxust, ilyen kivagyiságot, ilyen pénzköltést szerintem példátlan, még ebben a furcsa 16 éves NER luxizásban is.
13: A közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, sok 100 milliárd forint ment el egy olyan álomra, amiről soha senki nem kérdezte meg a magyar embereket.
1: Később egy újabb videót közölt Magyar Péter a Belügyminisztérium Szent Háromság téri épületéből. A bejárás szintén hétfő este volt, ahogy az új miniszterelnök fogalmazott, Pintér Sándor eltitkolt csak nem 100 milliárdos luxus minisztériumában.
12: Ez a miniszteri tárgyaló. Ez az a minisztérium, amely Orbán Viktor kormányában az egészségügyért, a gyermekvédelemért, a szociális ügyekért és az oktatásért felelt. 70 milliárd forintból készült ez az épület a Covid alatt. Gondoljatok a kórházainkra.
1: A Belügyminisztérium épülete tavaly február óta a közönség számára is látogatható, közölte a tárca leköszönő vezetése. Hozzátették, a program célja, hogy az érdeklődők bepillanthassanak a Budai Várnegyed egyik legimpozánsabb műemléképületének tereibe. Kiemelték, hogy eddig 1878-an látogatták meg a történelmi tereket. Itt a Krónika. A fokozódó nyomás ellenére sem akar lemondani kormányfői és pártelnöki posztjáról a brit miniszterelnök. Keir Starmer több minisztere és a párttársa is távozásra szólította fel, miután a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választáson. A kormányfő közölte, hogy vállalja a felelősséget a kudarcért, de nem mond le, mert szerinte azzal káoszba dönteni az országot. Réti Margit beszámolója.
15: Should the Prime Minister resign, Mr. Lamy?
16: Le kell-e mondania a miniszterelnöknek? Ezzel a kérdéssel bombázták a kedreggeli kabinetülésre érkező kormánytagokat az újságírók. Előző este négy miniszter, köztük a belügyi, a külügyi és az igazságügyi tárca vezetője is, arra kérte Keir Starmert, hogy mondjon le pártelnöki és kormányfői posztjáról. Rajtuk kívül a munkáspárt több mint 80 alsóházi képviselője is nyilvánosan szorgalmazta a kormányfő távozását. A brit napilapok szerint a kormányzó párt miniszterei fellázadtak Keir Starmer ellen, aki a párt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem kíván lemondani tisztségéről. A két évvel korábban még elsöprő győzelemmel hatalomra került munkáspárt, a múlt csütörtöki szavazáson az angliai helyhatósági mandátumainak csak nem felét elvesztette, emellett a walesi és a skóciai parlamenti választáson is súlyos vereséget szenvedett el. A kormányfő a párt hétfői rendezvényén úgy fogalmazott, folytatja a kormányzást, mert nem akarja káoszba dönteni az országot.
17: We are not just facing...
16: Veszélyes időket élünk, és nagyon veszélyes ellenfelekkel állunk szemben. Ez nem csak azért fájdalmas, mert a munkáspárt rosszul szerepelt, hanem azért is, mert ha nem oldjuk ezt meg, akkor országunk sötét ösvényre téved. Vállalom a felelősséget az eredményekért, de azért is, hogy megvalósítsuk a változást, amit egy erősebb és igazságosabb Nagy-Britannia érdekében ígértünk, fogalmazott Keir Starmer. A keddi kabinetülés után a miniszterek érdemi nyilatkozatok nélkül távoztak, jól lehet sajtóértesülések szerint többen távozásra szólították fel a kormányfőt. A miniszterelnöki hivatal szerint Keir Starmer arra figyelmeztette a kabinett tagjait, hogy az elmúlt napokban kibontakozott belpolitikai vihar káros hatással lehet az ország gazdaságára, az emberek pedig elvárják, hogy a munkáspárti kormány folytassa programja megvalósítását. A briteket megosztja a kormányfő személye körül. Határozottan mennie kell, szerintem még a héten vége lesz, vélte egy londoni férfi. Igazából nem tudok jobbat nála, ő a legkisebb rossz. Ki tudja, meglátjuk, mondta egy másik. A vihar nem ült el, kedreggel óta már négy államtitkár mondott le hivataláról, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon a miniszterelnökre. Közben a parlament munkáspárti frakciójában gyűlnek a Keir Starmer távozását szorgalmazó aláírások. Ugyanakkor már több mint 100 képviselő csatlakozott ahhoz a nyilatkozathoz, mely szerint még nem jött el a vezetőváltás ideje.
1: Kizárta az iráni vezetés a fegyveres konfliktus lezárására tett 14 pontos javaslatának módosítását, miután Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a teheráni dokumentumot. Az iráni parlament elnöke hangsúlyozta, hogy az azonnali tűzszünetet és a blokád feloldását is tartalmazó követeléseikből nem engednek, és figyelmeztetett a késlekedés okozta gazdasági következményekre. A diplomáciai feszültség közben az amerikai elnök holnap Kínába utazik, hogy Peking segítségével gyakoroljon nyomást Iránra a válság rendezése érdekében. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszky elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy országa katonai és diplomáciai pozíciói jelenleg erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. A szoros nemzetközi együttműködés pedig kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról, és a partnerekkel közösen garantálja majd az ország lakosságának biztonságát.

0: megnyitja az elvándorlás, a háború pedig tovább gyorsította a népesség csökkenést. 1991-ben még 52 millióan éltek Ukrajnában, ma viszont csak nagyjából 32 millióan. Kijev évek óta keresi a módját annak, hogyan tartsa meg a kapcsolatot a külföldön élő ukránokkal. Az a cél, hogy aki kötődik Ukrajnához, könnyebben szerezhessen ukrán állampolgárságot. Aki pedig már ukrán állampolgár, ne veszítse el azt, ha egy másik országét is megszerzi. Volodymyr Zelenszky már a 2019-es beiktatási beszédében azt mondta, Ukrajnának szüksége van mindazokra, akik készek részt venni az ország építésében. Minden ukránhoz fordulok, akik ezen a bolygón él. Nagyon nagy szükségünk van önökre. Mindenkinek, aki készen áll arra, hogy az új, erős és sikeres Ukrajnát építse. Én örömmel megadom az ukrán állampolgárságot, mondta az ukrán elnök. A kettős állampolgárság ügye a kárpátaljai magyarokat is érinti. A könnyített honosítás után ugyanis sokan kerültek bizonytalan helyzetbe. Ukrajna korábban nem ismerte el a kettős állampolgárságot, több kárpátaljai magyar neve ezért felkerült egy vitatott ukrán adatbázisba. Az önkormányzati tisztviselők közül pedig többen arról számoltak be, hogy a határon rendszeresen ellenőrizték őket. Az ukrán parlament 2025. júniusában fogadta el a kettős állampolgárságot szabályozó törvényt, amely idén januárban lépett hatályba. A kormány most tovább bővítette azoknak az országoknak a listáját, amelyek állampolgárai könnyített eljárással szerezhetnek ukrán állampolgárságot. A lista 5-ről 33 országra nőtt, és Magyarország is belekerült.
1: Gyakorlatilag az ország alkotmánya, illetve ország törvényei eddig sem tiltották más állampolgárságnak a meglétét, azonban nem ismerték ezt át.
0: A mostani döntés azt jelenti, hogy egy magyar állampolgár könnyített eljárásban kérhet ukrán állampolgárságot, ha megfelel a feltételeknek, fogalmazott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szóvivője.
1: Az Európai Unióban ez egy bevett gyakorlat, a kettős állampolgárságnak az elismerése mindenképp előremutató a kezdeményezés az ukrán állam részéről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját.
0: Szakértők szerint a törvény és az új országlista a kárpátaljai magyarok számára is fontos változást hozhat. A többes állampolgárság most már jogilag szabályozott keretet kapott, de az érintetteket Ukrajnában továbbra is ukrán állampolgárként kezelik. Ez azt jelenti, hogy a jogaik és a kötelezettségeik is az ukrán állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint alakulnak.
2: Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség, amely kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését. Hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget.
3: Időjárás jelentés.
2: Napos felhős idő várható holnap, kisebb záporesők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, hajnalban 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, de a Dunántúl nyugati részén gyenge fagy is lehet, napközben 15-20 fok valószínű, a következő napokban melegszik az idő. Budapesten 21 órakor 11 fokot mértek, a légnyomás 1008 hektopaszkál, erősen emelkedik. Ez volt a késő esti krónika, a munkatársak nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Műsorajánlat. Délelőtt.
4: Egyre többen gondolják úgy, hogy itt az ideje mozogni, vagy azért, hogy a tél alatt felszedett kilóktól megszabaduljanak, vagy azért, mert szeretnének tenni valamit az egészségük érdekében.
5: Biciklizni szoktunk, meg mostanság célul tűztük ki, hogy a boltba gyalog fogunk elmenni, ami úgy 40 perc, 20 perc oda, 20 perc vissza.
4: Hogyan egészítse ki a mozgást, az étkezés? Erről is beszélgetünk. Bak Anita vagyok, várjuk Önöket.
3: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
6: Visszatér! Tira, Csináljuk a Fesztivált kulissza olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk, olyan történeteket

0: Hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
1: Csináljuk a fesztivált kulissza! A Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján.
2: Ez a Sportvilág.
3: Európa-bajnok Márton Viviana, 5 újonca a magyar labdarúgó válogatott keretében. BL 4-es döntőbe jutott a Ferencváros vízilabda csapata. Magyar bajnok a Finó Kaposvár. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
2: Sportvilág.
3: Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok versenyző 4 mérkőzést nyert meg, így karrierje során először nyert Európa-bajnokságot. A férfiak 58 kg-os súlycsoportjában 5. helyen végzett Salim Sharif Gergely. Az MTK sportolója 2 győztes mérkőzés után a negyed döntőben esett ki.
2: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány ma Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint 2 középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Marco Rossi a mai sajtótájékoztatón így nyilatkozott az újoncokról.
4: Elsődlegesen az edzéseken szeretném őket látni. Valamennyiben többet tudunk edzeni, hosszabb ideig tudunk edzeni, mint a korábbi alkalmakkor. Egyébként többüket szeretném látni, hogyan mutatkoznak be a válogatott keretében, ami egyébként a klubcsapatoktól merőben eltérő. Tehát arra kéne törekednünk, hogy lássuk, hogyan dolgoznak. Azért a kísérletezni szót azt kerülném, de igen, szeretném, hogyha barátságos felkészülési mérkőzéseken őket is kipróbálhatnánk. Ha emlékeztek, a múltban több újoncot ilyen körülmények között tehetünk próbára. Ugye közülük sokakat a magyar NB1-ben tudtunk megfigyelni, de hát azért mégiscsak arról van szó, amit már a múltban is elmondtam, hogy a bajnokság, a magyar bajnokság, most abszolút nem akarom leszólni, de nem a legeslegmagasabb szintet képviseli, hogyha más európai bajnokságokhoz viszonyítjuk, ezért mindig is tartsuk szem előtt azt, hogy a srácoknak milyen a teljesítményük az ellenfelükhöz képest. Ebben a viszonylatban kell ezt mérlegelni, és sok esetben, hogyha nem a legerősebb az ellenfél, akikkel szembenéztek, azért ezek a srácok nem játszottak mindig folytonosan állandó teljesítménnyel. Ez az elsődleges dolog. Ez az elsődleges kritérium. Tehát, hogyha olyan atlétikai és technikai sajátosságaid vannak, amelyek figyelemre méltóak, de nem tudsz megfelelő, vagy egy bizonyos szintet képviselő ellenfél ellen állandó, tartós teljesítmény nyújtani, ugye különbség van ellenfelek között is, tehát mégiscsak a Kazincbarcsika nem azonos a szintje, mint a Ferencvárosnak. Tehát, hogyha jól játszol a Ferencváros ellen, vagy a Győr ellen, vagy a Debrecen ellen, vagy az Zalaegerszeg ellen, az már egy másik dolog, mint hogyha a Kazincbarcika ellen játszol. Mert ugye most a Debrecen és az Zalaegerszeg is az elsők között említhetők. Tehát ilyen szempontból kell ezeket mérlegelni.
3: A 19 éves Kovács Bendegúz Laki Barbarának nyilatkozott a keretbe kerülésről.
5: Reggel kaptam a telefonhívást, utána később hallottam, hogy a tegnap közölték a hírt a klubba. Úton voltam edzésre, késésben voltam, úgyhogy nem tudom, még nem volt nagyobb hangsúly időben az edzésre, vagy hogy a válogatott neki, hogy nyilván hirtelen jött, kicsit számítottam is rá titkon. Minden gyereknek ez az álma, és most az, hogy valóra válhat, ez nagyszerű hír volt számomra, és hát még próbálom én is felfogni a történteket.
6: Mennyire lesz furcsa érzés ott lenni azok között, a játékosok között, akiket eddig tévében láttál, és ha úgy nézzük, fel is néztél rájuk?
5: Nyilván különleges érzés lesz. Azt hiszem, hogy hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések kavarogtak benne, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük. Amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékeled, hogy ki kell, vagy körülvéve, de valóságedzések között, és utána fogok pár tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy hogyha megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
6: Ahogy mondtad, már kicsit számítottál erre a meghívóra, és szerintem azok is így vannak ezzel, akik egy ideje már követik a pályafutásodat, hiszen az elmúlt hónapokban az Acetek már utánpótlás csapatában és a felnőtt csapatában is nemzetközi porondon is rengeteg gólt szereztél, az IFI BL-ben a Dortmund elleni mesterhármasoddal robbantál be igazán, és akkor kezdtek el felfigyelni rád. Te is úgy érezted, hogy ez a mérkőzés egy fordulópont volt a te pályafutásodban?
5: Valószínűleg igen, nyilván a bajnokságban is gyönyörű jó érzés gólokat szerezni, de a legnagyobb fókusz és a legnagyobb figyelmet az ifjúsági bajnokok ligája mérkőzés kapta. Ott a meccs előtt is beszéltem az ügynökeimmel, mondták, hogy ez lehet egy ilyen életmegváltoztató mérkőzés. Akkor mi nem éreztem a fontosságát, illetve még talán még a meccs után sem annyira, de igen, talán az lehetett a vízválasztó, az a mérkőzés az ottani szerzett három találatommal robbanhattam be Magyarországon és a médiában.
6: Gyorsan jött a következő lépcsőfok, hiszen az Alkmaar felnőtt csapatában is bemutatkozhattál, ráadásul rögtön a Konferencia Liga negyed döntőjében is egy gólpasszal szálltál be. Hogyan emlékszel vissza erre a debütálásodra?
5: Nagyon szép emlékként számítottam rá, hogy be fogok állni az edzővel, már beszéltük hétközben is, hogy valószínűleg debütálni fogok, és az, hogy amíg el nem érsz oda a pályaszélig, és amíg le nem öltözel, addig nagyon nem is hiszed el, de amikor ott álltam, akkor gyönyörű pillanat volt, tele nézőkkel hazai pályán egy Konferencia Liga meccsen debütálni, azt gondolom, hogy mindenkinek egy álma lehet, és az, hogy utána még egy gólpasszal és megkoronázhattam azt az estét, az még egy hab volt a tortám, úgyhogy jó, szép emlék volt.
6: Egy kicsit visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
5: Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztosság a szomhoz, de ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani, úgyhogy ez ennek érdekében fogok mindent megtenni, és keményen dolgozom ezért.
6: Igaz, hogy az egyik mérkőzés Debrecenbe játszak, de Finnország ellen a Puskás Arénában fog pályára lépni a magyar válogatott. Belegondoltál már abba, hogy milyen érzés lehet ennyi ember előtt debütálni majd a magyar felnőtt válogatottban?
5: Igen, szerintem kimondhatjuk ezt tényleg minden gyerek álma, aki a focit szereti, vagy focizik Magyarországon. A Puskás Aréna egy nagyon különleges helyszín, és hogyha ott tudnék debütálni, az tényleg egy álom válna valóra. Próbálok sokat vizualizálni, és próbálok erre gondolni, és nagyon hálás leszek, hogyha ez meg fog történni. Illetve a debreceni meccsen meg Debrecenből kerültem ki, szóval az is kedves lesz a szívemhez az a mérkőzés, és úgyhogy tényleg megteszek mindent, hogy ezen a két meccsen szerepet kaphassak.
3: Kovács Bendegúz után következzen a Liverpool kapusa, a szintén újonc Pécsi Ármin, akit Pál elődért utol telefonon.
7: Ma reggel kaptam a telefonhívást, hogy bekerültem a felnőtt válogatott keretébe. Nagyon örültem neki, úgyhogy igen, én is csak nem tudtam meg a kerethirdetés előtt. Pont még az edzés előtt voltunk, úgyhogy reggel telefonon keresztül kaptam a hívást, és így tudtam meg, hogy bent vagyok a keretben.
8: Milyen várakozásokkal, milyen célkitűzésekkel utazol majd haza a válogatottba? Mi van a fejedben? Mi az, amit el szeretnél rövid távon és hosszú távon érni a válogatottal?
7: Igazából elsősorban hatalmas megtiszteltetés, hogy ott lehetek majd. Szeretném magamat megmutatni, szeretnék segíteni a csapatnak, azt a feladatot, amit meg kiszabnak rám, azt minél jobban elvégezni. Úgyhogy nagyon várom, hogy megmutathassam magamat.
3: Sportvilág. Kaposváron ma játszották a férfi röplabda extraliga döntőjének negyedik mérkőzését. A három győzelemig tartó párharcban a finó Kaposvár 2-1-es előnyről várta a MÁV előre elleni találkozót. Katona László tudósít.
9: 21-szer is Kaposvár. A férfi röplabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzésén Kaposvár MÁV előre 3-0. Egyszerű volt a képlet a döntőben, első alkalommal aki nyer, az lesz a bajnok. Igaz, ez ma csak a somogyiakra volt érvényes, ennek megfelelően kezdtek a hazaiak. Schmidl ászértékű nyitása, a Medina Dávid Hubicska alkotta hármas sánca, és az 1500 fős közönség is hajtotta a siker felé a Kaposvárt. 25-19 az első játszmában. van. Kezdett magára találni a címvédő fehérvári együttes, hiszen 4-1-re is ellopta a második játszmában. Viszont az átütő erő a szó szoros értelmében Somogyi oldalon jelent meg. 10-6-nál már pedig jó a már előre vezető edzője előtte második időkérését is. Innen pedig nem volt megállás, vagyis a Kaposvár állva hagyta ellenfelét. 25-13 és 2-0 volt a hazaiaknak. Tavaly söpréssel 3-0 nyerte története első bajnoki aranyát a MÁV előre. A mostani idényben is a bajnoki döntő előtt még veretlen volt a fehérvári együttes, ráadásul mindössze 2 játszmát veszítettek. Teljesen szétestek a harmadik felvonásra a vendégek, 9-0 is volt az állás, igaz a végén 25-20. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik 15 ponttal volt ennek a mérkőzésnek. Története 21. bajnoki címét nyerte a Kaposvár, amely 2 év után ismét a férfi röplabda trónján. Kaposvár MÁV előre 3-0, a párharcot és a döntőt 3-1 arányban a Somogyi együttes nyerte.
3: A harmadik mérkőzés legeredményesebb játékosa, a 15 pontot szerző Hubicska Patrik Csorba Andrásnak nyilatkozott.
10: Egyike voltam a legjobbaknak. Hol nyertétek meg ezt a meccset?
11: Ha válaszolnom kellene, azt mondanám, hogy ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az egész éves munkánkkal nyertük el, azzal a sok edzéssel, sok munkával, amit a szezon során véghez vittünk, szóval úgy gondolom nem ma dölt el ennek a meccsnek a sorsa, hanem az egész év során.
10: Az lett volna egyébként a sor, mint ahogy ma a MÁV előre nyer, de szerencsére nem így történt, főleg a ti szerencsétekre. Arra kérdeztem rá igazából, hogy talán mintha a vendégeknél eltört volna valami. Te is úgy láttad?
11: Gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve nyomást gyakoroltunk rájuk, próbáltunk agresszívan játszani, kézben sikerült tartani a meccset, szóval szerintem nem engedtük, hogy ki tudják hozni ezt, amit ők tudnak.
10: Magyar bajnoki cím, magyar kupa győzelem, mi lehet még? Egy fantasztikus nyaralás a kislányoddal, akinek majd nyilván büszkén fogod odaadni, játszon az aranyéremmel.
11: Igen, ez a szezonban minden össze sikeredett, nagyon örülök, hogy sikerült elérni a csapatnak a célokat, amiket kitűztünk. Most egy kis pihenés fog következni, feltöltődés, a családommal szeretnék időt tölteni, ahogy mondtad te is, és következő szezonban pedig új erővel visszatérni.
3: Bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC keddeste magabiztosan 17-8-ra legyőzte a Hannover csapatát, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt bebiztosította továbbjutó helyét. A Magyar Kézilabda Szövetség évi rendes küldött gyűlésén kitüntetéseket és díjakat adtak át. A török Boldog életműdíjat játékos kategóriában az olimpiai ezüst és bronzérmes, világbajnoki második, Európa-bajnok, BL, KEK és EHF kupa győztes, korábbi 135-szörös válogatott Siti Beáta vehette át, míg a trénereknél a férfi válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Skalicki László mesteredző díjazták. Skalicki László Szabó Szilviának nyilatkozott.
12: Török Boldog emlékdíj edzői kategóriájában Skalicki László díjazták. Amikor jött a hír, akkor hogy érintette, és mit jelent önnek ez a díj?
13: Hát meglepetésként érintett. Igazából itt készültem feladatokra, ugye Szegeden 30 éve nyertünk bajnokságot, és pont annak a megünneplésének a szervezése folyt, hogy nyilatkozatokat adtunk, meg beszélgettünk, hogy hogyan lesz, miként lesz. Pont abban voltam, mikor jött a hír, és egyrészt picit meg is hatódtam, mert az ember számára fontos, hogy amit tesz, arra a többiek hogyan emlékeznek, miként. Ráadásul török Boldogot személyesen is ismertem. Ugye tulajdonképpen atyai jó barátom, már igazából nem nevezném jó barátja, de jó ismerősöm volt. Jókat beszélgettünk, és mindig mondta, hogy komám, ez volt a szavajárása, hogy érdemes csinálni, valami van benned, mikor még úgy válogatottnak a kezdőedzője voltam, és hát ugye amikor itt szembesültem vele, hogy az ő életműdíját kapom meg, akkor egy picit az, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy egy olyan társaságba keveredek, hogy már ezt megkapták meg maga a névadó, hogy egyfajta büszkeséggel töltött el, hogy erre érdemesnek találtak, és hát tudom, hogy ő egy taktikailag egy precízen kidolgozta, egy zseni volt, képes volt emellett olyan pedagógusnak lenni ízig-vérig, aki tudta, hogy mennyire fontos, hogy a játékosainak a intelligenciáját, érzelmét fejleszte, igazi csapatot tudott kovácsolni. Ez számra mindig egy példa volt. Fiatal edzőként a Fazekas Lászlóval is dolgoztam, mi ugyanezt csinálta a fiúknál, és az ő példájuk révén alakult ki az a szemléletem, amivel későbbiek folyamán dolgoztam.
12: Igen, amikor Skalicki László nevét kimondják, akkor nem feltétlenül mindig csak az eredmények jönnek elő, hanem az az emberi kvalitás, amilyen kapcsolatot ezáltal ön kiépített a játékosaival. És én azt látom, hogy most is, aki önnel találkozik, szereti, tiszteli, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hozadéka annak, nem? Hogy az edzői munkájában mit vitt véghez.
13: Hát igen, tulajdonképpen mi a játékosokon keresztül tudjuk végrehajtani azt, amit mi szeretnénk, tehát nélkülük ez nem megy. Tehát ezek a momentumokban, mint ebben a D-ban is, az ő munkájuk nagyon benne van, tehát azok a verejtékes, izzadságszorú edzések, a mérkőzéseknek a feszültségei, a felejtetetlen győzelmek, de ugyanúgy a vereségek is, amelyek által önvizsgálatot tartva tovább tudtunk lépni, és nekem mindig az egy nagy boldogság volt, hogyha a fiatal játékosokhoz, akik vagy oda kerültek hozzám, mennyire tudtam hozzájárulni a játékos pályafutásuk kiteljesedéséhez, és az idősebbeket pedig igyekeztem arra inspirálni, hogy az ő hátukon tudjanak fölmászni. Tehát olyan kapcsolatot alakítottam ki, hogy meglegyenek azok a belső kötődések, amivel évén tudunk munkálkodni. Nem mondom, hogy mindig sikerült, mert az szerintem nem néz igazán szembe magával, de azt azért el tudom mondani, hogyha az elszámoltatási tükrömben, amikor néztem, azért sok minden dolog időbe lekerült, és azok a posztitek, azok a kis cédulák, azok utána mindig az enyémek lettek, és mindig ott maradtak. És hát nagyon fontos az, hogy én ahonnan jöttem, játékosként is, abból a közegből, ott mindig volt egy a munkának és az elvégzett feladatnak egy olyan presztízse, hogy csak azok voltak igazán elismert emberek, akiknek a munkájuk és a teljesítményük megvolt. És édesapámnak volt egy kedvenc mondása, hogy boldog ember az, és saját földjét művelve önnön kedvére tesz. Ugyan én nem lettem földműves, mint ő volt, tehát akinek földjei voltak és gazdálkodott, és utána később is ezzel foglalkozott, de én a magam földjén, a kézlabda területén úgy gondoltam, hogy boldog ember lettem.
3: Május 29-én kezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. A Veszprém Szeged finálé első mérkőzését az alapszakasz győztes veszprémiek pályaválasztásával játsszák. A párharc két győztes mérkőzésig tart. Távozik a Diósgyőr női kosárlabda csapatából Milica Jovanovics és Monika Grigelauskitje. Az NB1-ben ezüstérmet szerző miskolci együttes két meghatározó játékosától búcsúzik. Jovanovics 5 év után, míg Grigelauskitje 3,5 esztendőt követően igazol el a DVTK-tól. A játékosok találták meg a sikerhez vezető utat, mi csak információkkal láttuk el őket. Vagy a Kangyal Balázs, a Budapesti Jégkorong Akadémia magyar bajnok csapatának vezetőedzője. Az idény viszontagságairól Edvi László beszélgetett Kangyal Balázzsal.
14: A szezon előtte nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bánatosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
15: Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indul, de aki foglalkozott sportolókkal, és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, nézd, hogy az öltözőbe. Az tisztában azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit látszat. Elmegy 10 ember, a másik 10, az első 2 nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván meg kis egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, hogy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párt vagyok, szeretem, hogyha a játékosaim őrzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hóki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk.
16: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: A sportág felemelése a célja Tóth Krisztiánnak, a Magyar Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökének. A sportolóként olimpiai bronzérmes Tóthot vasárnap választották meg a szövetség elnökének, melynek élén komoly céljai vannak. Tóth Krisztiánnal Szegő Tibor beszélgetett a megválasztásról.
17: Bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső. Lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
18: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a zsúdógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
17: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
18: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
17: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
18: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejemben, nyilván éve, hogy 32 évesen pont, ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többiét pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek, ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy 4 jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép, illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomban, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judo társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
17: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
18: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
17: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat. Föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
18: Tanulási folyamat természetesen, de az azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt visszamennék ahhoz a ponthoz, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam.
3: A fehér orosz ökölvívók a továbbiakban korlátozások nélkül indulhatnak a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség, azaz a World Boxing versenyein. A szövetség ezzel követi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság múlt heti ajánlását. A testület végrehajtó bizottsága csütörtökön közölte, hogy nem javasolja a továbbiakban a fehér orosz sportolók és csapatok indulásának korlátozását a nemzetközi sportági szövetségeknek, illetve a nemzetközi sportesemények rendezőinek. Kerékpárral folytatjuk. Ma a csapatbemutatóval elkezdődött a 47. Magyar Országúti Körverseny. A Tour de Hongrie első szakasza holnap Gyuláról indul és Békés Csabán ér véget. Csütörtökön Szarvasról Paksra teker a mezőny, majd jön a Kaposvár-Szekszárd és a Mohács-Pécs szakasz, hogy aztán vasárnap Balatonalmádi és Veszprém közti etappal záruljon a körverseny. A viadalon ezúttal sem lesz hiány klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. Dina Mártont Kreisz Bálint kérdezte a mai csapatbemutatón.
19: Milyen volt kilépni Gyulán a színpadon a közönség elé? Az egyik legnagyobb tapsot abszolút mondhatjuk, hogy te kaptad.
20: Nagyon jó érzés volt, igazából mindig ezt a versenyt várom a legjobban az évbe, azért ez különleges számomra mindig. Főleg így, hogy magyar bajnoki trikóba tudtam felállni a színpadra, így ez aztán extra volt.
19: Igen, azért lassan már 10 hónapja viseled ezt a magyar bajnoki trikót. Meg lehet szokni ezt az érzést, hogy te vagy a regnáló országos bajnok?
20: Éppen meg lehet, de nem szabad elfelejteni, hogy ezért nagyon keményen megküzdöttem, és meg is fogok a következő magyar bajnokságon. Remélem, hogy vagy én, vagy a csapatársaim közül valaki nyeri.
19: Ez a Tour de Hongrie már csak ilyen szempontból is különlegesebb lesz, mint az eddigi 9 a jubileum mellett, hogy most magyar bajnoki trikóban állsz rajthoz.
20: Ilyen szempontból igen, de olyan szempontból meg nem, hogy mindenképpen ugyanúgy a legjobb eredményt szeretném elérni, ahogy eddig.
19: Tavaly is volt azért elég nagy csata itt a fehér trikóért, meg sok jó magyar versenyző volt, de most Walter Attila is visszatér. Mit gondolsz a szakaszokról? Mekkora harc lehet majd a legjobb magyarnak járó mezért?
20: Én szerintem az összetett helyezésekért lesz nagy harc. Ezt hozza hozza magával a fehér trikóért való harc is.
19: Mik a csapatnak az alap céljai, hogyan álltok az egyes szakaszokhoz, akár a síkokhoz, akár pedig ott az utolsó kettőhez, ami azért valószínűleg az összetettet eldönti?
20: Minden nap nagyon fontos, van sprinterünk, van összetett menünk, úgyhogy mindegyik napra készülünk külön.
19: Szezonod eddigi részét hogyan értékeled?
20: Jó volt, bízom benne, hogy még jobb lesz.
3: A Tour de Hongrie összes szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti. Az ecuadori Jonathan Narváez nyerte az olasz kerékpáros körverseny negyedik szakaszát. A bulgáriai nyitány után ez volt az első etap Olaszországban. Narváez mezőnyhajrában győzött. A Giro d'Italia összetett versenyének élére a szakaszon harmadikként célba érő olasz Giulio Ciccone lépett fel, így holnaptól ő viselheti a rózsaszín trikót. Kedves hallgatóink, adásunkból megtudhatták, hogy Európa-bajnok lett a tekvandós Márton Viviana. A férfi röplabda magyar bajnokság aranyérmese a Finó Kaposvár együttese lett. A Ferencváros férfi vízilabda csapata bejutott a bajnokok ligája négyes döntőjébe, Marco Rossi pedig öt újoncot, köztük a Liverpool kaposát, Pécsi Ármint, valamint az Alkmaar támadóját, Kovács Bendegúzt is behívta a magyar labdarúgó válogatott keretébe. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve a technikai munkatársak Rácz Dorottya és Bredák József nevében is búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. További szép estét, jó éjszakát, viszont hallásra!
16: Ez volt a Sportvilág.
0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
21: 23 óra. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Holnap 15 órától ópusztaszeren tartják az első kormányülést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A kormányfő közölte, az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Az ülésen döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. A kormányülés után tájékoztatják a nyilvánosságot a döntésekről, olvasható a közleményben. A miniszterelnök javaslatára Ducsai Zsuzsanna Ágnes nevezte ki a miniszterelnöki kormányiroda közigazgatási és államtitkárának az államfő. Súlyog Tamás határozata este jelent meg a magyar közlönyben. A köztársasági elnök egyúttal felmentette Bordás Gábort a közigazgatási államtitkári tisztségéből. Távozik Sug György az országgyűlés főigazgatói posztjáról, a pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a Parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, új vezetési szemléletmódot szerette megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Sug György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását. A házelnök megköszönte szolgálatát és az új országgyűlés megalakulásáért végzett munkáját. A béke folyamatnak köszönhetően közeledik az ukrajnai konfliktus lezárása, de konkrét időpontról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és üdvözli az Egyesült Államok közvetítői szerepét. Ugyanakkor a humanitárius fegyverszünet lezárultával folytatják a hadműveleteket. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin kész a találkozóra Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de ehhez mindkettőjük részéről további érdemi előkészítő munkára van szükség. Kizárta az iráni vezetés a fegyveres konfliktus lezárására tett 14 pontos javaslatának módosítását, miután Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a teheráni dokumentumot. Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke hangsúlyozta, hogy az azonnali tűzszünetet és a blokád feloldását is tartalmazó követeléseikből nem engednek, és figyelmeztetett a késlekedés okozta gazdasági következményekre. A diplomáciai feszültség közben az amerikai elnök holnap Kínába utazik, hogy Peking segítségével gyakoroljon nyomást Iránra a válság rendezése érdekében. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony. A vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a pünkösdi örökségünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek is bemutatkoznak. Az idei programsorozat kiemelt figyelmet fordít a generációkat összekötő tradíciókra. Ami az időjárást illeti, holnap is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 1-9 fok után délután 15 és 20 fok között alakulnak az értékek. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfél után jelentkezünk 23 óra múlt 5 perccel.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: A csatornák nem szállítanak vizet, így tovább apadnak a nyírségi víztározók.
22: Ezekből az öblözetekből egyszerűen eltűnt a talajvíz és a beáviz, tehát nincs utánpótlása ezeknek a tavaknak.
2: A rohodi és a vajatavak már teljesen kiszáradtak, és most leginkább a császárszállási víztározó sorsa foglalkoztatja az embereket. Részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
23: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
24: Mesterséges intelligencia, adattudomány és gépi tanulás csak néhány műszaki fogalom, amelyekkel megkönnyíthetőek a műszeres vizsgálatok, a hulladék újrahasznosítás és a légköri folyamatok elemzése is. A Veszprémi Pannon Egyetem mérnöki laboratóriumaiban jártunk.
23: A hely. Riport műsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Kalendárium.
25: Múzeumok majálisa. Programok a Budapesti Történeti Múzeumban. Csorba László történész főigazgató lesz a vendégünk. Láncreakció. Vajda Katalin drámája Szilárd Leó fizikus életéről a Pesti Vigadóban. Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjét, a Marica grófnőt mutatták be a Győri Nemzeti Színházban. És Benc úr, Ripő Rónai Kassák, grafikai plakátokon a múlt századforduló Magyarországa az Országos Széchenyi Könyvtárban.
23: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
26: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
1: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
27: Felül kell vizsgálni Paks 2 szerződését, ezt mondta Kapitány István a parlamenti meghallgatásán. A miniszterjelölt ezzel együtt elismerte, hogy a nukleáris energia fontos marad az energiamixben. Az elmúlt években a magyar gazdaság stagnált. Nem azért, mert bárki rosszul dolgozott volna, hanem mert rosszul használta fel az előző gazdasági vezetés az erőforrásokat, ezt mondta a miniszterjelölt. Aki szerint a növekedés helyreállításának a kulcsa a bizalom. Közben friss jelentések a gazdaság állapotának javulásáról szólnak. Az Európai Unió statisztikai hivatalának számai pedig cáfolják a választási kampányban, és még utána is hangoztatott állításokat az elszegényedetnek mondott Magyarországról. Ez ma az Ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Sebestyén Géza közgazdászt, egyetemi oktatót, a Matthias Corvinus kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
27: No, ismeri a meghallgatásnak a tartalmát ön. Milyen következtetést von le? Kezdjük egy ilyen általános képpel, aztán bizonyos elemein végig megyünk itt a következő 28 percben.
4: Azt gondolom, hogy egy gazdasági miniszternek ami a feladata, ezek a fókuszpontok, ezek jól körülettek járva, és alapvetően egyébként, amiket kapitány úr mondott a tervekkel kapcsolatban, azokat én nem tartom rossz iránynak, tehát mindaz, hogy nyilván át kell nézni a szerződéseket, ez teljesen egyértelmű, hogy a mostantól kezdve az új kormány lesz felelős minden további döntésért, tehát nekik kibe kell kerülni, ez nagyon fontos, és ugye az átnézésekkel kapcsolatos kijelentése volt kapitány úrnak az is, hogy az árréstopp, illetve a különadók azok most még nem kerülhetnek kivezetésre, tehát itt is tisztába kell lenni az új kormánynak, az új minisztériumnak, a miniszter úrnak avval, hogy mi a helyzet, és akkor
27: hát azonnal inflációt okozna, ugye?
4: Így van, egyrészt azonnal inflációt okozna, másrészt nyilván ugye azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az árazási politikáját könnyebbé tenné, vagy nem vonna el a különadók formájában pénzt ezektől a vállalkozásoktól, nekik a nyereségük nőne. És ez egy olyan motivum volt egyébként, amiről szinte érdemes beszélni, azért többször elhangzott a meghallgatás során, és hát nyilván egyébként korábban is kapitány úr részéről, hogy ő erősen piac-gazdaság orientált filozófiával áll hozzá a gazdaságpolitikához, ami a múltját ismerve nem annyira meglepő. De azért azt tegyük hozzá, hogy amikor a piacról beszélünk, hogy a piac hogyan működik jobban, ugye részben ez az árréstopp különadók kapcsán is elhangzott, hogy ezek nem piacbarát intézkedések. Amikor a piacról beszélünk, azért tegyük azt hozzá, hogy valóban egy vállalat az jobban, magasabb nyerességet tud dolgozni egy olyan gazdasági környezetben, ahol nincsen árréstopp, ahol nincsenek különadók, ahol a szabályozás az engedi az erősebb versenyt. Azonban nagyon sokszor ennek a következménye az az, hogy magasabb áron fog majd termelni, és valóban ez ugye az inflációra is hatással lesz, ahogy ezt a szerkesztő úr mondta, illetve leelképzelhető az, hogy nem fog olyan jó béreket fizetni a dolgozóinak. Ugye, hogyha a piaci szereplőknek az alkuereje megnő, akkor az az ő részvényeseiknek, az ő tulajdonosaiknak mindenképp egy jó hír. Az ő nyereségesség szempontjából ez egy pozitív történet. Viszont azért, amikor a piacot korlátozza az állam, az nagyon sokszor azért van, mert szeretné az állam azt, hogy a fogyasztók, a dolgozók, azok a szereplők is, akik nem feltétlenül a piaci versenynek a közvetlen részei, az ő helyzetük is garantálva legyen. Tehát ilyen szempontból a teljes piaci fókusz az nem biztos, hogy szerencsés. Nem tudjuk még most, hogy hol lesz az egyensúly, ez biztos, hogy a korábbi 16 éven keresztül kormányon lévő Fidesz kormányokhoz képest egy piacbarátabb kormány lesz majd Magyarországon, tehát nyilván az árréstopp különadóknak a tervezett csökkentése is ebben az irányba mutat, ami egy vállalkozónak, egy befektetőnek, egy részvényesnek jó hír lehet. Az, hogy ez hogyan fog az átlag magyar fogyasztóra hatni, vagy az átlag magyar munkavállalóra hatni, az egy másik kérdés.
27: Hát az más kérdés, hogyha meg aztán nincsen fogyasztás, akkor mitől piac a piac? Egyébként pedig a piaci beavatkozások. Ugye volt ez a korszak, ez a klasszikus, a szabadversenyes kapitalizmus, amikor az volt, hogy döntsön a piac, aztán kiderült, hogy az milyen rétegeket nyomorít meg, még a munkásságot is, meg az alsó középosztályt is végig, arra jöttek aztán a szakszervezeti mozgalmak, és ugye jött ez a bizonyos szociális piacgazdaság, ugye a kereszténydemokrata Németországban Adenauerék vezették be. Annak is megvolt az oka, hogy miért úgy, hát az államnak valamit kellett, pontosan a hátrányban kerültekért az esélyegyenlőségét javítani. Röviden csak ennyi, de ugye amikor a közgazdasági tankönyvek erről beszélnek, hogy a piacban ne nyúljon bele az állam, akkor az a boldog békeidőkre vonatkozik. Itt viszont olyan kihívások vannak, háborúk, energiahiány, nyersanyaghiány, most már ugye a hormuzi szoros lezárása miatt is. Szóval ebben a környezetben az államnak valamit tenni kell, mert a piac maga áll fejre, tehát nem tudja magát szabályozni, nem?
4: Ez így van, tehát különösen nagy kihívások idején, amikor nagy konfliktusok vannak a világban, amikor a gazdaság az nehezen halad egyről a kettőre, és egyébként egy fél mondat erejéig, ugye itt elhangzott egy olyan mondat a felvezetőben kapitány úr részéről egy idézett formájában, hogy a magyar gazdaság azért nem fejlődött az elmúlt években, mert rosszul csoportosítottak a forrásokat, talán így volt szó szerint az idézet. Azért hozzátenném, hogy az európai gazdaságok általában rosszul teljesítettek az elmúlt időszakban, és a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, Németország pedig gyakorlatilag 4 éve recesszióban van, tehát a GDP az 4 éve gyakorlatilag folyamatosan negatív tendenciában, negatív trendben mozog. Hogyha itt a források csoportosítására ról, amikor kapitány úr beszélt, akkor az Európai Uniós forrásokról beszélt, vagy az Európai Uniós gazdaságpolitikáról, akkor ebben lehet igazság. A magyar gazdaságnak a működése, a magyar gazdaságnak a trendje az nem volt nagyon más, mint ami az Európai Uniós trend volt. Sőt, egyébként még azért egy fél mondat elejéig beszéljünk erről is, mert azért elhangzott az, hogy egy kivéreztetett gazdaságot örökölt a Tisza kormány.
5: Persze
4: azért
5: beszélünk az adatokról, ráadásul Eurostat, úgyhogy
4: nagyon fontos
5: egy baráti megközelítés.
4: Abszolút, igen.
5: De még ott is nagyon pozitívak a számok, majd végigmegyünk ezeken is, de általában közelítsük meg, igen.
4: Menjünk végig mindenképpen, de most csak egy fél mondat elejéig térnék erre ki, mert ez egy fontos része volt az akkori, vagy annak a kommunikációnak. Alapvetően, hogyha a magyar gazdaságot nézzük, csak hogyha megnézzük, hogy hol vagyunk most, tehát hol állunk most, mi a nulladik állapota az új Tisza kormánynak, honnan indul el, akkor azt látjuk, hogy a magyar bérek azok most nagyjából 4-szer akkorák a nettó bérek, mint amikor a Fidesz 2010-ben átvette a kormányrudat, tehát nagyon dinamikus bérnövekedés volt, és utóbbi években is folyamatosan 10% körüli bruttó bérnövekedés volt. Hogyha azt nézzük, hogy az infláció mennyi volt, ugye most már 2% alatt volt általában, most éppen picivel fölötte van, de gyakorlatilag egy nagyon jelentős reál értékben is nagyon jelentős bérnövekedést láthattunk az elmúlt időben, tehát egy dinamikus bérnövekedés van, gyakorlatilag teljes foglalkoztatás van, tehát plusz 1 millió munkahely van 2010-hez képest, és nagyon régóta, tehát egy nagyon stabil munkaerőpiaci helyzet van. Aki dolgozni szeretne, az tud dolgozni. Ami 2010-ben a magyar családok azok devizahitelek alatt nyögtek, addig mára ez, hát nem is mára, ugye már 2014-re ez meg lett oldva ez a probléma. Most már a magyar lakosságnak a hitelállománya az nagyon alacsony Európai Uniós összevetésben is, a megtakarításaink viszont magasak. Tehát még 2010-ben a állampapírállománynak 2%-a volt a magyar lakossági kézben, most 20%-a, tehát ötöde a magyar lakosság kezében van. Az ingatlan vagyonunk értéke nagyon sokat emelkedett, a gépkocsi állomány az fejenként számítva duplájára nőtt, tehát egy nagyon komoly növekedés volt a lakossági vagyonban, a megtakarításokban, a bérekben, a foglalkoztatásban, és egyébként a vállalati mutatók is nagyon szépen alakultak. Egyetlen egy mutató van, ami nem annyira szép most, és ez részben egyébként a GDP-t is húzza vissza, ez a beruházás állomány, de a beruházás állomány miért alacsony? Azért ezt is fejtsük gyorsan meg. A beruházás állománya, a vállalati beruházások állománya azért alacsony, mert már évek óta nem kapjuk az Európai Uniós pénzeket. Ugye az Európai Uniós pénzek azok nagy részt, nagyjából 80%-ban beruházásokat finanszíroznak. Tehát ha nem kapjuk az Európai Uniótól ezeket az összegeket, nyilván kisebb lesz a beruházásoknak az állománya. Tehát az alacsony beruházás állomány a semmiképp se köthető a magyar kormányhoz. Az Európai Uniónak volt ez a stratégiája, ezt Ursula von der Leyen is többször elmondta, hogy nagyon szigorúak, határozottak, kemények voltak ugye a korábbi magyar kormányokkal, a Fidesz kormányokkal, és nem adták oda azokat a pénzeket, amik Magyarországnak jártak volna, és valóban ezek a pénzek hiányoznak a magyarországi beruházás állomány tekintetében. Én remélem, hogy most egy új világ jön olyan szempontból, hogy nem fogják visszatartani a pénzeket, és ezek meg fognak érkezni, de mondom, ezeket az alacsonyabb beruházási volumeneket, ezeket nem lehet összekötni az Orbán kormányzattal. Ez sajnos az Európai Uniónak a stratégiájából, vagy hát a zsarolásából következett.
5: Hát ugye 21 pontos követelés van itt, meg már hűtik a kedélyeket. Ugye a kampány ígérete az volt a most újonnan alakuló kormány politikusainak, hogy hazahozzák, úgynevezett mondta ezeket az egyébként járó uniós forrásokat, aztán Brüsszelből már kaptak egy ilyen kedélyeket hűtő nyilatkozatot, hogy azért nem eszik ezt olyan forró, mert egyrészt nagyon rövid idő alatt kellene, meg hát teljesíteni kellene ezeket a követelményeket, amelyeket egyébként az Orbán kormány hivatkozva arra, hogy nemzeti érdekeinkkel ellentétes, megtagadott. Tehát igen. Azért ezt érdemes tisztázni, hogy nem valamiféle szimpátia, antipátia rendszer alapján folyt a külpolitika, hanem ez volt a lényeg, hogyha magyar érdeket sért, akkor nem fogadjuk el. Így állunk mellette. Most majd kérdés, hogy így hogyan lehet közös pontot találni. A külügyminiszter asszony Orbán Anita arról beszélt, hogy ha eddig bot voltunk a küllők között, akkor most nem bot, hanem küllő kíván lenni a kerékbe. Meglátjuk, hogy ez mit jelent majd a valóságban, amiben engedünk, mi az, ami tágítható, mi az, ami valóban sérül. Fontos az energiafaras, mert ez is ugye a kampányban volt meg, egy uniós követelés, ez a bizonyos orosz energiaforrásokról való leválás, így fogalmaznak. Na most ehhez képest Kapitány István arról beszél, hogy diverzifikálni kell a magyar energiaellátást, tehát minél több forrásból, de mindig a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb és a legfenntarthatóbb forrást kell választani. Hát most, ha ezt körülírjuk, hogy legolcsóbb, legmegbízhatóbb, meg legfenntarthatóbb, akkor az a vezeték.
4: Ez így van, pontosan.
5: Meg hát ugye ez a bizonyos barátságkőolaj vezeték.
4: Ennyire egyszerű. Egyébként elméletben megint csak azt gondolom, hogyha elemezzük ezt az állítását, vagy ezt a mondatát az új gazdasági miniszternek, ez egy nagyon helyes mondat egyébként, tehát nyilván minden országnak az az érdeke, hogy olyan energiaforrást szerezzem, és nem csak energiaforrás, bármilyen beszerzésnél azt vásárolja, ami a legolcsóbb, ami a legmegbízhatóbb, ami a leginkább valóban fenntartható módon tudja biztosítani azt az inputot, amire éppen szükségünk van. Azért tegyük azt hozzá, hogy néha ezek a szempontok egymással is ellentmondanak. Sokszor egy olcsó az pont azért olcsó, hogy valamilyen más hiányosságát azt kompenzálja a jó árral, akár azt, hogy nem annyira stabilan tud érkezni, akár azt, hogy nem annyira fenntartható. Tehát azért nehéz olyan forrást találni, akár energetikában, akár bármilyen más téren, ami mindig, minden szempontból a leges-leges legjobb választás lenne, tehát azért kompromisszumokra mindig van szükség, de azt gondolom, hogy nagyon fontos Magyarországnak, hogy ezeket a szempontokat próbálja a jövőben is figyelembe venni, hogy ez eddig is figyelme volt véve, és ilyen szempontból az orosz energiaforrásokat nem lehet leírni, nagyon fontos szerepük van. Nyilván persze Magyarországon is éltünk olyan időszakban, amikor még az olajat föl se fedezték, vagy az olajnak a hasznát az emberiség föl se fedezte, tehát lehet olaj nélkül, lehet gáz nélkül élni, a kőkorszakban is éltek emberek. Azért
5: na csak hogyan?
4: Igen, tehát ezt hozzátenném, hogy viszont a magyar ipar, tehát hogyha beszéltünk arról, hogy nem voltak beruházások akkora volumenben, ami rendesen húzta volna a magyar gazdaságot, hát ha nincs egy energia, akkor semmilyen beruházás nem lesz, és amilyen beruházások történtek, azok a vállalkozások, azok a cégek se tudnak működni, ha nincsen gáz, ha nincsen olaj, ha nincsen energia. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy megbízhatóan el legyen látva Magyarország energiával. Egy landlocked, tehát szárazfölddel körülvett ország vagyunk, ezért ez még inkább felértékeli ezt a szempontot, és az orosz energiáról való lemondás, az a mostani, különösen ugye a közel-keleti válság által még inkább megkavart világban, nem igazán képzelhető el. Én sokkal
5: hát is erről, már nem is erről beszélünk.
4: És nem is beszélnek erről.
5: Hanem körülírja volt a képen.
4: Pontosan.
5: Nincs lett volna azt mondja, hogy minden működjön ugyanúgy, ahogy eddig, de ez, hogy legolcsóbb, megbízhatóbb, a legfenntartóbb, hát az erről az a vezeték, mert ugye nincs rajta a tengeri szállítás kockázata, annak felára, és így van.
4: Én inkább attól félek egyébként, hogy láttuk ezt a barátságvezetéknek az északi ága tekintetében, hogy Oroszország lesz az, aki megelégeli azt a húzavonát, amit az Európai Unió részéről történt, és nem az lesz majd, hogy mi nem akarunk tőlük vásárolni, hanem ők fogják azt mondani, hogy akkor nem fognak szolgáltatni annak a régiónak, ahol nem látják ők se. Ugye ezeket a szempontokat, hiszen azért tegyük hozzá, hogy igen, egy vevő szemszögéből nagyon fontos az olcsó ár, nagyon fontos a stabil, megbízható beszállítói partner, de egy beszállító szempontjából, egy eladó szempontjából is fontos az, hogy a vevő az egy megbízható, stabil, hosszú távon rendelkezésre álló partner legyen. Hogyha azt tudja, azt látja, hogy néha vásárol a vevő, néha nem, néha ezek a vezetéket néha kinyitják, néha olyan kormány van, aki szeretne venni, néha olyan van, aki nem szeretne venni, sőt, hát ugye 2035-re ki is akarják vezetni a hagyományos gépkocsikat az Európai Unióból, tudom, hogy ez már változott,
5: a de alapvetően
4: így van pontosan. Tehát ugye ebből is az látszik, hogy nem biztos orosz szemszögből, vagy az orosz szemszögéből nem biztos az, hogy az Európai Unió az, mint vásárló, az majd 10-20 év múlva is ott lesz. Még Kína egész biztosan ott lesz, India egész biztosan ott lesz, tehát nyilván ők inkább ezeket a kapcsolataikat fogják építeni, mint az Európai Uniós kapcsolataikat, hiszen ez egy sokkal kevésbé megbízható partner az ő szemszögükből, és egy sokkal rövid távon, sokkal inkább rövid távon rendelkezésre álló partner. Tehát szerintem egy nagy kérdés lesz az, hogy az oroszok hogyan fognak ehhez a kérdéshez hozzáállni, és már építik, megépítették is a vezetékeket az ázsiai partnerek felé.
5: Kína felé például.
4: Így van, tehát hogyha az Európai Unió az továbbra is ezt a stratégiát követi, akkor is lesznek gondok, de hát így is lesznek gondok, mert egész eddig nem igazán volt versenytársunk a csővezetékes eladásoknál orosz szemszögből. Most már van, ugye az Európai Unió stratégiája az gyakorlatilag elérte azt, hogy egy versenypiacot kiépítette Oroszországon belül. Oroszország most már el tudja dönteni azt, hogy hova fog jelenni az olajat vagy a gázt, és ez azt fogja jelenteni nekünk, európaiaknak, hogy nekünk majd rá kell licitálnunk a kínai vevőkre, magasabb árat fog jelenteni, és kevésbé lesz ez a kapcsolat, ez gördülékeny, mint ami eddig volt.
5: Na most akkor Paks 2, ugye azt mondja, hogy szeretnék látni a szerződéseket. Hát világos, maga az atomerőműnek a természetéből fakad, hogy ezek a szerződések ezek titkosak. Hát ugye a leginkább támadható, leginkább kockázatos, és így további leginkább védett intézmény. Na most a Rosszatom egyébként reagált már erre a lebegtetett nyilatkozatra. Azt mondta, hogy természetesen állnak rendelkezésre, minden szerződést megmutatnak, minden szerződésről lehet tárgyalni. Az ő céljuk az, hogy a világon a legbiztonságosabb, legkedvezőbb áron és a legjobban működő konstrukciót kínálják Magyarországnak. Igen. Ez volt rá a válasz, tehát egy nyitott történet. És akkor azt is érdemes még megemlíteni, hogy ez nem csak orosz beruházás, hanem nagyon nemzetközi, amerikai rész is van benne, nyugat-európai rész, és ugye direkt így alakították át Európai Uniós elvárásoknak is megfelelően.

0: most lesz felosztva a világpiac. Tehát most fognak azok a cégek felnőni, amelyek a következő 10-20 évben egészen biztosan uralni fogják majd a piacot. Ha most mi lassúak vagyunk, ahogy az Európai Unió is lassú, tehát szerintem mindenki tudná sorolni az amerikai vagy a kínai mesterséges intelligenciával foglalkozó cégeket. Európa itt valószínűleg nehezebb lenne. Van egyébként egy-kettő, de tényleg sokkal kisebbek, kevésbé ismertek, kisebb a piaci részesedésük. Hogyha Európa és különösen a régió az nem tud ezen a piacon fölnőni, a következő egy-két évben, akkor hosszú távon se lesz esélyünk, hogy labdába rúgjunk. Ez most fog eldőlni, most kell az energia, ezért nagyon fontos lenne Paks 2 is, és hát valóban egyetértek szerkesztő úrral, tehát ez mind az energia biztonság szempontjából nagyon indokolt, mind egyébként, tehát azért a nukleáris energiának a biztonsága az azért Csernobil óta mindenki tudja, hogy mennyire fontos, tehát nyilván az országnak a fizikai biztonsága szempontjából is fontos az, hogy ne az interneten legyenek fönt ezek a dokumentumok, hogy ezek titkosak legyenek, de ez teljesen érthető, ahogy az is érthető, hogy a kormányzat, ugye az új miniszter az szeretne ezekbe betekinteni, ez teljesen rendben van, sőt...
1: Hát ez módjában is áll, hiszen kötelessége is tudni.
0: Így van. Én is akkor vagyok nyugodt, hogyha ezeket a szerződéseket átnézi, áttekinti, és ha olyat lát benne, akkor nyilván ezt beszélje meg az illetékesekkel. Nagyon jó hír az, hogy az illetékesek is erre nyitottak, tehát ennek így kell működnie, ez egy teljesen normális hozzáállás a beszállító részéről, és azt gondolom, hogy nem igazán van alternatívája a Paks 2-nek, hiszen ha megnézzük azt, hogy Magyarország energiaellátás szempontjából mennyire importra szorul, sajnos nincsenek olajmezőink, nincsenek gázmezőink olyan volumenben, hogy az önellátást biztosítani tudjuk. Nagyon sok történt egyébként, ezt kevesen tudják, a napenergia terén az elmúlt néhány évben.
1: Ott már uniós átlag fölött vagyunk messze. Már
0: hát a világ vezető országai között vagyunk, pontosan. Tehát ott valóban amennyit nőtt, és amennyi a volumenne most a teljes magyar mixen belül a napelem kapacitásnak. Egyébként a napelem kapacitás most már magasabb, mint Paks, magasabb, mint a gáz kapacitása a magyar energiállátásnak.
1: Tehát, igen, csak ugye az hullámzó.
0: Az hullámzó, így van, de az elmét kapacitás az
1: ami,
0: nagyon magas.
1: Ami állandó energiát, vagy gázerőművekkel, vagy ugye magerőművekkel.
0: Így van, illetve ez fölértékeli ugye az, a tárolását a megtermelt energiának, tehát ezért az akkumulátorgyárak is felértékelődnek, amit Magyarországon vannak. De emellett nagyon fontos az, hogy meg kell valahogy termelni nekünk az energiát, olajunk az nem, nincs annyi gázunk, nincs annyi a szélenergia szempontjából, ugye ez is elhangzott, ugye kapitány mondta, hogy ezt szerinte fejleszteni kéne. Én itt szkeptikusabb vagyok, itt azért vannak pro és kontra is hangok.
1: Ugye a Kárpát-medence szélviszonyai is itt
0: pontosan,
1: tovább.
0: Az nem ideális a ilyen szempontból, pontosan, igen.
1: Ugye a hosszantól kifújt szelek, ugye ez az nem véletlenül ugye óceánparti államok. Bár az osztrákoknál vannak bizonyos részek, ahol működik ez, de
0: nyilván, de ugye azt kell látni, amíg itt vannak a régióban, az ausztriai szélerőművek is, nem olyan kapacitással és nem olyan intenzitással, illetve nem olyan kihasználtsága működnek, mint valóban ugye a szerencsésebb helyen lévő szélerőművek Európában. Tehát én nem vagyok ott annyira optimista, hogy ez nagyon megoldaná a Magyarországnak az energiaellátását, de ez felértékeli Paks 2-t ez a helyzet, tehát ilyen szempontból az, hogy Paks 2-nél a fejlesztés az folytatódjon, az szerintem egy nagyon fontos nemzetgazdasági érdek, és ha jól értettem a miniszter úrnak a szavait, ezt ő is így gondolja, tehát alapvetően nyilván az óvatosság elve az nagyon fontos, különösen egy ilyen beruházásnál, de fontos az, hogy ez a beruházás ez haladjon előre.
1: Ugye onnan indul a következő kormány, vannak azért itt számok, például ezek a legfrissebb GDP adatok, ezek azt mondják, hogy a nemzeti bruttó össztermék, a növekedés az idei első negyedében a második a legnagyobb egész Európában. Ausztria is csökkent majdnem egész 1%-kal, Németország 1,2%-kal. A háztartási energiaára legalacsonyabb az egész unióban, az uniós átlag 38%-a. Ez azt jelenti, ugye kiemelkedő a megújuló energia aránya. Aztán lakhatás, a lakosság jelentős része saját ingatlanban él, ugye tehát nem bérlakás, aztán a fiataloknak itt van ez a bizonyos 3%-os energiaszegénység. Azt írja, ugye az, akik nem tudják megfelelően kifűteni a lakásukat, jóval az unió átlag alatti, az egy legnagyobb javulás. Már a felénél is kevesebb, mint 2010-ben volt. Tehát például ilyenek vannak, mi van még, ami esetleg számokkal igazolható. Ugye fontos.
0: Magyarországon nagyon-nagyon sokatja volt a helyzet az elmúlt, és nem csak 2010-hez képest egyébként, hanem 2010-hez

Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Bak Anita.

0: Rákosliget 1896-ban alakult. 1950-ben csatolták Budapesthez, ma a 17. kerületként tartjuk számon. Több iskola működött itt, ezeket 1978-ra vonták össze, akkor Hősök Terei Általános Iskola volt az intézmény neve, jelenleg viszont Gregor József operaénekes nevét viseli, aki itt született, itt tanult, és az iskolában 1956 óta jelentős énekzenei tagozat is működik. Ezt az iskolát járjuk ma be. Jó napot kívánok! Két vendéglátónkkal az udvaron álltunk meg, egyelőre árnyékban. Molnár Anna igazgatónőnek köszönjük, hogy jöhettünk, és velünk tart nem csak ma, hanem a következő részben is Debnár László helytörténész. Jó napot kívánok mindkettőjüknek! László már mutatott egy teremre arra felé, hogy ide járt iskolába, első osztályba.
1: Igen, első osztályba ide jártam, sőt, még másodikban is, és harmadikban is.
0: Aztán mi történt? Elköltöztek?
1: Úgyhogy akkor ez abba maradt.
0: Anna is ide kötődik? Milyen régen kötődik ide?
2: 2015-ben jöttem ide.
0: Igazgatónő nem helybéli.
2: Nem, én gyűjtőbent vagyok.
0: 11 év után is?
2: Ezt akartam, és amiért nagyon örülök, hogy most már úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem, és ez nem egy éve van, hogy megtaláltam a helyem. 15-ben még igen gyűjtőbent voltam, de utána

0: Na már olyan közösségbe kerültem itt az iskolában, a szülők közösségébe, hogy minden dologban támogatnak, segítenek.
1: Tanítottam is itt.
2: László tanított is itt?
1: Igen, igen.
2: Mit?
1: Igen, informatikát.
2: Hogyan alakult ennek a területnek az oktatási rendszere? Mert tudjuk, hogy magát a kerületet, de a területnek a története, hogy mikor, hova tartozott, az maga is kalandos, és így aztán az oktatási rendszere is igencsak kalandos ennek a résznek. Ez egy szép nagy iskola, különböző időszakban épült részekkel, intézményrészekkel be fogjuk járni az egészet, de előbb gondoljuk végig, mondjuk legalább az elmúlt 100 évet, hogy
1: többet egy kicsit?
2: Kicsit többet is javasolja László, hogy mi történt ezen a környéken, oktatás terén?
1: 1899-ben kell először is vissza lépnünk. Itt kialakul ez a munkás otthon szövetkezet. Elkezdik építeni Rákoslegetet, a Fakkároly lovag vállalkozása volt. Az egész történet, rögtön az elején már úgy is hirdették meg az épülő telepről, hogy itt bizony lesz óvoda, lesz iskola, könyvtár.
2: Így lesz vonzó egy terület.
1: 1899 őszén már a központi oktatási rendszerben az Oberle János igazgatót és feleségét ide helyezik, mert azt kell erről az épületről tudni, hogy a Hősök Terei iskola akkor nem csak iskola volt, ez óvoda is volt. Tehát egyszerre jött létre itt óvoda és iskola. Nem sikerült túlságosan nagyra, ebből kifolyólag aztán voltak ilyen terem problémák már abban az időszakban is.
2: Egészen kicsi volt az épület.
1: Kicsi volt az épület, igen, kevés tanterem épült. Hát az udvaron állunk most jelen pillanatban, de ha kimennénk a Hősök terére és szembefordulnánk az iskolával, akkor ott volt valamikor a főbejárat.
2: Budapest 17. kerületében járunk, ez egy másik Hősök tere.
1: Igen. 1901-ben kapnak egy állami támogatást, és 1902-re el is készül ez az iskola. De hogy az iskolarendszer egy kicsit visszakanyarodjunk, az ide betköltöző embereknek, ugye hát akkor tudni kell azt, hogy ugye volt az elemi oktatás, ami 6 év volt, és volt ugye 4 év a polgári oktatás. Tehát az polgári iskolát is valamilyen úton módon meg kellett volna szervezni. Ez egy kicsit később, 9 évet kell várni még, amíg a polgári iskola is itt létrejön. Addig elemi iskola volt, utána később létrejön a polgári iskola. Ezzel párhuzamosan már a kezdetektől egy tanonciskolát is szerettek volna létrehozni, egy női tanonciskolát szerettek.
2: Ki a tanonc?
1: Ezek a takmunkások tulajdonképpen, úgy kell azt elképzelni jelen pillanatban.
2: Külön lányiskola, külön fiúiskola, ez még az az időszak.
1: Igen, régen külön voltak a lányok és külön a fiúk. Ez egészen sokáig megmaradt itt, de erre majd kicsit később visszatérek erre a történetre. A tanonciskolán kívül, ugye itt működtek zeneiskolák.
2: Már akkor több mint 100 év?
1: Igen, igen, magánzeneiskolák voltak. Ugye itt 3 részből áll ez az iskola, azt tudni kell. Tehát a régi épület elkészül 1902, egy Baumgartner nevezetű építész tervezte. Ő volt a kornak az iskola építésze, jó sokáig.
2: Nem csak itt, hanem sok más iskolát is tervezett.
1: Így van, igen, Budapesten is. Aztán ugye 1994-ben történt egy bővítés, egy tornaterem és 2 tanteremmel bővült az iskola, mert hogy a gyermeklétszám növekedett. Ezt követően, még ez is kevés volt, 2004-re elkészül az új szárny, a 3. rész, ott már 24 tantermes iskolává bővül a Hősök Terei általános iskola. Tornatermet is kapott, egy hatalmas egy tornatermet, az itt dolgozott egy kolléga, Szújvári László, aki elkötelezett falmászó volt, úgyhogy itt hatalmas versenyek is zajlottak. Épült itt egy Budapesten talán a legnagyobb mászófalat, itt építették.
2: Javaslom, hogy induljunk el akkor lassan, és igazgatónőt kérem meg, hogy mint vendéglátó haladjon elől, én meg majd követem. Milyen helyes, hogy nyilakkal felrajzolták, jobb kész szabály van a folyosókon.
0: Sokan vagyunk, nagyon nagy a tömeg az iskolában, a
2: diákjuk van.
0: És ahhoz, hogy balesetmentes legyen, ezért van. 720 főre kaptuk meg a létszámemelési kérelmet, ugyanis folyamatosan bővülünk. Sajnos nem tudok
2: olyan irírésre méltó problémái vannak, igazgatónő. Hát a gyermekszám Magyarországon általában csökkenni szokott, és iskola bezárásokról szoktunk hallani.
0: És nagyon sokan jelentkeztek, most volt az első osztályos beiratkozás, nagyon sokan jelentkeztek.
2: 3 osztályt indítanak?
0: És csak 3 osztályt tudok most indítani. Az idei első év folyamon 4 osztály van, de nincs tantermem. Tudnék most is jövőre.
2: A gyerek lenne, jelentkező lenne, csak nincs tanterem.
0: Nincs tanterem, és sajnos 28-30 fős osztály létszámok lesznek jövőre első osztályban. Volna egy tantermem, akkor 4 osztályt tudnék indítani, és még ideálisabb lenne a gyerekek számára a tanulási környezet. Ez egy jobbféle probléma. Itt a felső tagozat lakik, különben ebben a régi épületben. Bocsánat, hogy azt mondom, hogy lakik, de az életünk itt zajlik. Nem csak 6-7 órát vannak a gyerekek, hanem rengeteg délutáni elfoglaltságuk van. Tehát itt 4 óráig állandóan gyerekek gyerekzsivaj van, és nem csak alsó tokozatban, mert a napközi, hanem felsőben is, mert annyi plusz szakkör van, ugye kiváló
2: házon belül.
0: Igen, kiváló akreditált tehetségpontként nagyon sok plusz olyan foglalkozást adunk a gyerekeknek, ami itt tartja őket. És ez a lényeg különben szerintem, hogy egy helyen vannak a gyerekek, egy helyen kapják meg mindazt, amit tudunk nekik a képességeik fejlesztése érdekében nyújtani, és itt nem csak ilyen tanórai szakkörökre kell gondolni, hanem olyan kutatásokra, például itt volt az űrhajózás, akkor volt egy ilyen szakkörünk, hogy az űrkutatás, és nagyon sok gyerek járt, mert izgalmas, megcsinálták, például nyertünk pályázatot, és megcsinálták azokat a kísérleteket itt a Földön.
2: Amit kapott Tibor az űrben?
0: Fönt az űrben, igen.
1: Nagyon érdekes, de itt élt Rákosligetben az a Horváth Tibor nevű villamosmérnök, aki részt vett Holdradar kísérletben, ami ugye a Tungsramnál zajlott. Ő épített föl itt Rákosligeten egy űrrakéta megfigyelő állomást, és ezzel indult el tulajdonképpen a magyar űrkutatás.
2: Elsétáltunk egy hatalmas pinceajtó mellett, ezt nem lehetett nem észrevenni. A régi épület miatt van ekkora pince vagy pinceajtó? Mi volt ennek a története? Mit szolgál ez a pince?
1: Az első világháború egyik negatív eredménye a sebesültek. Ezt átalakítják kórházzá.
2: Iskolából kórház.
1: Iskolából kórház lesz. Ez így működik. Sőt, a második világháborúban is kórházként üzemel ez az épület. 1950-ben pedig, amikor ugye állam átveszi az iskolát, itt az alsó részen, ebben a pince részben egy kórházat rendeztek be a polgárvédelem, ami ugye nem működő kórház volt, de bármelyik pillanatban élesíteni lehetett. Magyarul ez az iskola egy kicsit még kórház is volt.
2: Menjünk, keressük az ötös tantermet, ugye? Az következik. És akit az ötös teremben meg fogunk tanálni, Dávid Krisztina, aki énekzene tanár, és a Jubiláte nagy kórus próbája zajlik. Jó napot kívánok mindenkinek! Miben zavarunk?
3: Éppen egy 7. Z osztályos énekórában.
2: Z, mint zene?
3: Z, mint zenei, így van, zenetagozatos osztályom ül velem szemben, ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az osztályfőnökük is vagyok.
2: Mit jelent az, ha valaki zene is?
3: Leginkább azt jelenti nálunk az iskolában, hogy minden nap találkozik zenével, minden nap lehetősége van valamilyen formában énekelni, vagy kapcsolatba kerülni a muzsikával. Hetente 4 darab énekóránk van, illetve ehhez kapcsolódik az iskolában működő zeneis kórus, a Jubiláta nagy kórus a felső tagozaton, a kicsinyek kórusa az alsó tagozaton, nekik minden héten 2 darab kórus próbával még megörvendeztetjük őket. Ez alatt igyekszünk kiegészíteni az órákon tanult zeneismereteiket egy kis közös énekléssel is.
2: A rádióban gyakran mutatunk zenei részleteket. A Jubiláta nagykórus a Bartók rádióban is énekelt. Egy 2020-as felvételt tudunk mutatni. Csak!

0: egy másik felvételt is mutathatnánk, amit akár a rádiók is gyakrabban játszanak valószínűleg. A Bagosi jégféle Visszajövök, méghozzá a Kapu Tibor űrhajóssal kiegészült verziót, az iskola diákjai abban is énekelnek. Nagyon sokan mosolyognak, nagyon sokan az arcuk elé teszik a kezüket. Mit jelent ez vajon, segítsen tanárnő?
1: Ez egy nagyon különleges felkérés volt az iskola felé, és az volt benne még az érdekes, hogy ezt igazából nyáron énekeltük föl, amikor már a gyerekek nagy része nyaralni volt, és a leglelkesebb itthon tartózkodó körülbelül 30-40 ember ráadozta még a nyári szünetének az első napjait arra, hogy itt összeüljünk, és egy nagyon jó kis produkció született ebből, és szerintem egy szép emlék, hogy ebben is részt vehettünk.
0: Van, aki részt vett ebben? Jelentkezik? 3, ó, szép, jó, hát az osztály is képviseltette akkor.
1: Van, így van.
0: Mi lesz belőletek, srácok? Lesztek zenészek? Nem?
1: Nem.
0: Ez egy jó hobbi? Akkor igen, erre bólogat mindenki.
1: Igazából az énekzene tagozatnak nem az az elsődleges célja, hogy zenészeket neveljünk ki, hanem inkább zeneértő, zene szerető embereket szeretnénk nevelni magunk közül, illetve én azt gondolom, hogy a zenének itt nálunk a közösség összetartó erejében van a legnagyobb energiája, hiszen együtt énekelni, együtt létrehozni valamilyen értéket és azt megélni közösen az sokkal nagyobb élmény, mint most, bocsánat, hogy ezt mondom, 8 órákat gyakorolni mondjuk egyedül egy zongora mellett. Van ilyen tanulónk is egyébként, tehát hogy azért az idei 8. évfolyamból többen jelentkeztek konzervatóriumba, és föl is vették őket, tehát hogy vannak a kimenőnk között, akik zenei pályát választanak, vagy művészeti irányba mennek tovább, akár ilyen színművészeti, zenés, színházi irányzatba, de én azt gondolom, hogy itt az éneklés szeretete az, ami összetartja a zeneiseket leginkább.
0: Úgy emlékszem, hogy beszéltünk róla, hogy esetleg valaki szívesen mesélne nekem, nem tudom, hogy jól emlékszem-e. Szervusz, Luca! Leülhetünk? Eminensek az első padba. Luca, te idevalósi vagy?
2: Pár utcányire lakok.
0: Emlékszem, hogy miért ezt az iskolát választottátok annak idején? Azért, mert közel van, és nagyon egyértelmű volt, hogy azért, mert egy jó iskolának tartották a szüleid.
2: Nem, igazából én már kiskorom óta énekeltem sokat, és vonzott ez az egész zenei dolog, és ezért anyáik idehoztak.
0: A döntésben te is szerepet játszott.
2: Igen.
0: Családból járt ide valaki? Nagypapák, nagynénik?
2: Ez ugye régebben, még egy lányiskola volt csak ott lent, és hogy a nagymamám ide járt, igen.
0: Jövőre ballagás.
2: Hát igen, elég gyorsan eljöttem.
0: Tényleg?
2: Igen, igen.
0: Ami gyorsan telik, arra azt tudták mondani az életben, hogy akkor az jó, mert tartalmasan telik.
2: Igen, szerintem jó ide járni meg minden.
0: Hogy néz ki egy tanév a ti szempontotokból? Van sok-sok fellépésetek. El tudnád mesélni, hogy mik a fontosabbak? Ha mondjuk így szeptembertől, az évelejétől elkezdünk gondolkozni azon, hogy a zeneiseknek milyen nagyobb alkalmai vannak az év folyamán.
2: Ami általában mindig fix, az a karácsonyi és az évvégi hangverseny, de szoktak ugye meghívásos fellépéseink is lenni.
0: És akkor ezeken a hangversenyeken nem az osztály lép föl, hanem a kórus lép föl, vagy az egész iskola összerzene is diákja föllép?
2: A karácsonyin az elsősök nyitják mindig ilyen betlehemes játékkal, és aztán a kicsinyek kórusa is énekel, a nagyok is, népdaléneklési versenyek is szoktak lenni, még azokra is szoktunk járni.
0: Hangszere mindannyiótoknak van?
2: Nem, azért nem játszik mindenki hangszeren, de a túlnyomó többség játszott, vagy játszik még mindig.
0: Te?
2: Én régebben citeráztam, de most már.
0: Akkor te a népzenei vonalat megpróbáltad bejárni.
2: Igen, igen, én szeretek nagyon néptalt énekelni.
0: És a citerád az otthon akkor van?
2: Igen.
0: És pihen?
2: Igen, van.
0: Most
2: de.
0: Már.
2: De néha még előveszem és játszok rajta.
0: Mi lesz jövőre? Céljaidra vagyok kíváncsi. Te szándékaid világosak már, ugye? Jövőre 8. leszel, körülbelül egy szűk év múlva meg kell mondani nagyjából, hogy melyik iskolába szeretnél tovább tanulni.
2: Elég könnyű, mert én élsportoló vagyok, és én abban az irányba megyek tovább.
0: Ez már. A zeneis osztályban élsportoló vagy?
2: Igen.
0: Sportosztály nincs?
2: Nincs, nincs. Sok dolgot kipróbáltam, de végül a kézilabdánál maradtam, és most a Ferencvárosba játszok.
0: Azt mondod, világos, hogy hova fogsz menni tovább, de az mi? Az mit jelent, hova fogsz?
2: Egy sportgimnáziumba szeretnék tovább menni.
0: Amely majd összeegyeztethető lesz. Igen. Szépen a sportolással.
2: Igen, igen.
0: Hát akkor sok sikert kívánunk, akár zenei, akár sporttéren, bármelyik legyen is az életedben éppen fontos, és köszönjük, hogy zavarhattunk. Sziasztok!
3: Köszönjük.
4: You have Tibor Kapu there on the left-hand side.
5: Dragon, SpaceX, go for launch. T-minus 3, 2, 1, ignition.
4: Three nations, a new chapter in space takes flight. With Godspeed X4.
6: 2+30 seconds in the flight with the Axiom 4 crew on board Dragon.

0: mennénk fel oda, a Gordos Júli első osztályban tanító néni, ő az, aki a kicsinyek kórusát vezeti, ő is egy szívvel, lélekkel tiszta gregoros pedagógus, úgy, ahogy Dávid Kriszti is itt tanult, a testvérei is itt tanultak, és a Dávid Kriszti is, és a testvérei is itt tanítanak. Mondhatnám az, hogy egy igazi családias jellegű hangulatú ez az egész iskola, és akkor most felmennénk Júlihoz, mert ő is, és a testvére is itt tanít, és ide jártak.
1: Kiszállunk a liftből az első emeletem igazgatónővel és Debner László helytörténésszel. Az első Z, vagyis a zenei osztály termébe lépünk be. Gordos Júlia énekzenetanárnő munkáját fogjuk most megzavarni. És nem is kell kopogtatnunk ahhoz, hogy jelet adjunk, hogy megérkeztünk, mert teljesen szokatlan módon az ajtó mellett egy üvegfelület van, és igazgatónő már jelezte, hogy megérkeztünk.
2: Jó
1: és bejöttünk.
2: Kívánok.
1: Jó napot kívánunk mindenkinek!
0: Igazi nagyszerű elsősök, ugyanis ha bejövünk, ilyen szépen tudnak köszönni. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rátok.
2: Jó napot kívánok!
1: Tanárnőről elárulták a kollégái, hogy ide járt iskolába.
2: Ez így van, igen. Azt nem mondom meg mikortól. Mert már nagyon régen volt, de valóban, igen.
1: Itt volt elsős, és nyolcadikos.
2: A nyolcadikig énekzene tagozaton, így van.
1: Aki Z-osztályos, az ugye ügyesen énekel. De hogy derül ez ki? A szülők azt mondják, hogy van egy kislányom, kisfiam, ügyesen énekel, szeretném, ha Z-osztályos lenne, vagy van meghallgatás?
2: Tulajdonképpen így indul az egész. Vannak szülők, nagyon sokan, akik egyrészt úgy gondolják, hogy a gyermekük esetleg énekel olyan szépen, hogy egy énekzene tagozatos osztályban megállná a helyét, meg bírná. Inkább akkor úgy fogalmazok, hogy bírná, mert azért ezt...
1: Mit kell bírni ezen?
2: Ki vannak szolgáltatva annak, hogy minden nap van egy énekórájuk, és az
1: énekelni jó, nem?
2: Természetesen jó, de azért az... De azért természetesen előfordul, hogy azért nem mindenkinek van olyan affinitása, hogy ezt olyan motivációval csinálja, azzal együtt, hogy szerintem én mindent elkövetek, hogy szeretve legyen az énekóra itt. Tehát nem szoktam azt tapasztalni, hogy ne szeretnék, de igen. Tehát ott indul el, hogy a szülők idehozzák a gyermekeiket azért, mert úgy gondolják, hogy szívesen énekelne a gyerekük, de a másik fele az az, hogy itt van egy zenei meghallgatás, nagy csoportos óvodások a beiskolázás időszakában eljönnek szépen. Jó sokan szoktak jönni. És meghallgatom őket, igen, és bizonyos életkoruknak megfelelő módokon felmérem, hogy tényleg olyan-e a zenei készségük, hogy Z-osztályba fölvegyük őket.
1: Túljelentkezés van? Jól értem?
2: Van,
1: aki nem kerül be.
2: Van, aki nem kerül be.
1: Ön is felvételizett már? Önnek is volt meghallgatás a gyerekkorában?
2: Annak idején? Hogyne, természetesen. Konkrétan emlékszem, hogy milyen dalt énekeltem az elején.
1: Milyen dalt énekelt?
2: A Malomnak nincsen köve, mégis lisztet jár, azt a népdalt énekeltem.
1: Izgult, tanárnő?
2: Nem. Gyerekekben szerintem a szülők erősítik föl. Ha van valamilyen izgalom, stressz bennük, az a szülőkből rájuk vetülő érzület. Kimerem jelenteni, tehát egy óvodásnál még ez nincs jelen, beléjük lehet oltani. De én nagyon igyekszem ilyeneket nem beléjük oltani egyébként, még alsó tagozatban sem.
1: A füzetekből azt sejtem, hogy most zenei órát tart.
2: Éppen énekóra van, igen. Éppen, most éppen véletlenül vers tanulásban vagyunk, mert közeledik az évzáró koncertünk, és hát az elsős műsort csináljuk most. Nagy szomorúságukra, mert már írunk a füzetbe egyébként, és nagyon szeretik ezt csinálni, írni a füzetbe, zeneírás-olvasás, meg alapozásában vagyunk.
1: Kicsinyek kórusa. Mindenki, aki felvételt nyer ebbe az iskolába, tagja a Kicsinyek kórusának?
2: Második évfolyamtól állnak be a kórusba, mert elsőben még felkészítem őket arra. Két területen fut a képzés. Először is ugye zeneileg nevelem őket folyamatosan. Rengeteg dalt tanulnak, folyamatosan van egy zenei ismeretanyag, amit át kell adni, de mindez más. Másodiktól arra alapozódik, hogy ők kórusban énekelnek. Hát ez a Kodály koncepció, ugye?
1: Az másodikosok a harmadikosokkal, a negyedikesekkel, ugye? És aztán ötödiktől van a másik kórus.
2: Ötödiktől van a Jubiláte, nagy kórus, a felső tagozat kórusa. Idén 81 fő van. A második, harmadik, negyedik év folyamon. Igen.
1: Ez egy szép nagy kórus szép lesz a végén.
2: Állítólag szép csengő hangjuk van. Ezt most megerősítették szakmai berkekben.
1: Állítólag akarom is mondani, hogy az év kórusa lettek.
2: Így van, így van. Nagy büszkeség.
1: Nagyon gratulálunk hozzá, szeretettel.
2: Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon örülünk neki. Én személy szerint is nagyon örülök neki. Rengeteget dolgoznak a gyerekek azért, hogy ilyen szinten tudjanak énekelni. Arra vagyok legbüszkébb, hogy ők ezt értően képesek előadni.
1: Hamarosan ki fognak csengetni, és szeretném, hogyha rendesen be tudná fejezni az óráját, úgyhogy ezért elköszönünk.

Gregor Józsefről elnevezett általános iskolában jártunk ma. Csak egy rövid időre búcsúzunk el az intézménytől, még folytatjuk a bejárást. A felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk van Csók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu segítségével. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett nevében is, Bakanitát hallották. Kérem, ha tehetik, rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.

0: 2:02. Jó estét kívánok, hírösszefoglalón következik, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A miniszterek délután tették le az esküt az országgyűlésben. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Súlyog Tamás köztársasági elnök sok erőt és a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, hogy az államfő az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében. Ópusztaszeren tartja első ülését a Tisza kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a ma 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Továbbá döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. A konkrét vállalások, határidők és összegek hiányát kifogásolta a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai után a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közösségi oldalán úgy értékelte, hogy az ülések után sem lehet többet tudni a tárcavezetők szakmai terveiről, mint a folyamat megkezdése előtt. Hozzátette, konstruktívan állnak az új kabinethez, és figyelemmel kísérik a kampányígéretek megvalósítását. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas, külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Az uniós diplomácia vezetője emellett szorgalmazta az európai védelmi ipar felgyorsítását és a közös beszerzések ösztönzését a térség biztonságának garantálása érdekében. Kizárta az iráni vezetés a fegyveres konfliktus lezárására tett 14 pontos javaslatának módosítását, miután Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a teheráni dokumentumot. Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke hangsúlyozta, hogy az azonnali tűzszünetet és a blokád feloldását is tartalmazó követeléseikből nem engednek, és figyelmeztetett a késlekedés okozta gazdasági következményekre. A diplomáciai feszültség közben az amerikai elnök ma Kínába utazik, hogy Peking segítségével gyakoroljon nyomást Iránra a válság rendezése érdekében. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáron kialakult járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését. Idehaza kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos roadpoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akcióban 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. A folytatásban sport. Európa bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni tékvandó kontinens tornán. Az olimpiai és világbajnok versenyző 4 mérkőzést nyert meg, mindegy 2-0-ra, így karrierje során először lett EB aranyérmes. 3-0-ra győzött a Kaposvár a MÁV Előre ellen a férfi röplabda extraliga döntőjének 4. mérkőzésén. Ezzel 3-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot. A rekorder kaposváriak 21. alkalommal nyerték meg a magyar bajnoki címet. Bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC 17-8-ra győzte le a Hannovert, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt bebiztosította továbbjutó helyét. Az időjárásról: ma is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után napközben 15 és 20 fok között alakulnak az értékek. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk végén a hangmester Rász Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb 1 órakor jelentkezünk. További kellemes rádiózást, a pihenitérőknek jó éjszakát kívánunk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Kiszínezett meddőség, avagy szétesve is színesen című kiállítás képeit és a mögöttük átélt történetet is megismerhettük a Perinátusz Alapítvány idei nyílt napján, amely a traumafeldolgozást állította fókuszba. Mit jelent évekig résztvevője lenni a gyermekvárás asszisztált folyamatának? Milyen módszerek és szakemberek segítsége érhető el a szülővé válás olykor testet, lelket extrán igénybe vevő időszaka alatt? Szántai Gabriella, klinikai szakpszichológus.
3: Láttunk itt a nap során több gyönyörű folyamatot. Kísértük egy beszélgetés során, ahogy egy nagyon beszakadt, összeszakadt állapotból valaki fel tudott állni, és ma már segítőként dolgozik. Láttunk alkotó művészeket, ahogy az első szárnyaszegett madarak képei után megszülettek a szárnyak, a szárnyas madarak, más alkotók képeit, akik végigkövették a gyógyulásuknak a folyamatát. Szóval nem csak elméleti előadások voltak, workshopok, hanem nagyon szívhez szóló személyes beszámolók is ezekről a folyamatokról.
4: Például, hogy nem csak a testmunkával lehet, hanem a művészet különböző, és van a mese is például, vagy a képzőművészet, vagy a tánc.
5: Tehát, hogy akiket láttunk, ami közös volt bennük, hogy egy alkotó-teremtő folyamaton keresztül dolgozták át magukat.
4: Hatvani Csilla, meseterapeuta.
5: Illetve ez nagy segítség volt számukra a feldolgozás folyamatában. A meseterápián is használjuk az alkotás gyógyító mi voltát, az, hogy a meseképeken keresztül tulajdonképpen kapcsolatba kerülhetnek azokkal a tartalmukkal, esetleg nehézségükkel, ami egyébként ott van. Ez lehetőséget ad arra, hogy észrevegyék, mint a katona a követ, hogy van egy ilyen kövünk, vagy van egy nehézségünk. Szóval maga az, hogy az alkotás folyamatán keresztül meg tudja jeleníteni, ki tudja tenni, láthatóvá tud válni az, ahogy éppen ő most van abban a helyzetben, ez önmagában gyógyító. Aztán ezt meg lehet osztani, a többiek, a csoport hozzá tud tenni ehhez, és ez is, mint a kőlevesben egy összetevő, és el tud indulni a folyamat.
3: Igen, nagyon fontos, hogy a traumát azt ne kiűzzük, hanem felhasználjuk, hogy először láthatóvá tegyük, és aztán barátkozunk azzal, ami van, és aztán szépen beleszőjük, beleépítsük az életünkbe. Mert ennek a nyoma mindig ott fog maradni, de lehet vele jól együtt élni.

0: kiszínezett meddőség, avagy szétesve és színesen egy mini kiállítást láthattunk itt a Perinatus Alapítvány nyílt napján. A kiállítás képeit pedig dr. Vitai Viktória készítette. Mi inspirálta erre az alkotásra, hogy ezek a képek ide kikerülhessenek, illetve hogy elkészülhessenek?
1: Egy évvel ezelőtt egy illusztrációs képzésen vettem részt, aminek nem az volt a célja, hogy én művészeten keresztül kidolgozom magamból a meddőség traumáját, hanem egyébként a munkám során akartam felhasználni az illusztrációkat, viszont akkoriban voltunk benne a férjemmel a 6. lombik ciklusunkban, és hát akkor ugye érzelmileg eléggé mélypontra kerültem, és elkezdtem ezeket a képeket kirajzolni magamból, mert az illusztrációs képzésen egyébként is javasolták, hogy az érzéseket rajzoljuk ki, és ha már vázatfüzetbe kerültek, akkor már digitálisan is elkészítettem őket, kiszíneztem őket, viszont annó nem éreztem úgy, hogy meg kéne bárkinek is mutatni a terápián kívül, mert annyira intimre sikerettek a képek, nem is gondoltam, hogy egyébként mást ez érdekelhet ez a téma, mert hogy általában aki szembesül külső szemlélőként a lombik beavatkozásra, nem a pozitív oldalát látják, vagy nem az az első gondolat, hogy ó, de hogy benne vagytok, na majd az sikerülni fog, hanem általában az szokott az ellenreakció lenni, hogy ha majd abba hagyjátok, majd akkor lesz jó. Tehát inkább ellenérzéseket vált ki a mai napig az emberekből, hogyha valakit hallanak, hogy egy ilyen beavatkozáson vesznek részt, szóval az első reakciók nem maga a támogatás, hanem az, hogy ezt nem kéne csinálni, hanem csak türelmesnek kéne lenni. Úgyhogy ezért nem is volt kedvem egyáltalán bemutatni őket máshol. Viszont mivel most ismét megrendezésre került a Perinatus napok, ezért a terepe után emlékezett rá, amin egyébként meg is lepődtem, hogy mikre emlékezett, hogy ezeket a képeket elkészítettem, és hogy van-e kedvem most ebben a témában ezeket bemutatni. És egyébként azonnal meg is örültem neki, mert örültem, hogy megszülettek a képek, de valahogy úgy éreztem, hogy egyszer jó lenne őket megmutatni, csak nem mindegy, hogy kinek és hol milyen körülmények között, és ez egy nagyon jó támogató közeg volt, ahol be tudtam mutatni, és hát sokan hasonló érzésekkel tudtak ezekre rárezonálni, és ennek én most nagyon örülök is.
0: Például rögtön választhatnánk is egyet, hát amiben szinte az egész történetet belefoglalta, ez a Lombik Park, vagy hullámvasút. Itt hogyan jöttek egymás mellé, és micsoda címeket is adott az egyes helyszíneknek?
1: Igen, ez volt a legösszetettebb kép, és az első, amit lerajzoltam. Ezt egy Lombik Parkként tudtam megjeleníteni, ami hasonlít egy vidám parkhoz, vagy legalábbis kívülről úgy tűnik, hogy milyen vidám ez a park, ahova csak bemegyünk, bejelentkezünk, és kijövünk gyerekkel, mint egy ilyen gyerekgyár, de hát ez nagyon nem így van. Ezért is írtam fel a kapura, hogy ki itt belépsz, hagy fel minden akarattal, mert bármennyire is szeretnénk, bármennyire is vágyulunk gyerekre, ez nagyon gyorsan rájövünk, hogy nem az akaratunktól függ. És akkor az elemek, amiket itt megjelenítettem, az első a pénztár, ami hát arról szól, hogy fizetünk általában én is, a párom is, a környezet is, pénzben, időben, energiában, a testünkkel, lelkünkkel, baráti, rokoni és egyéb kapcsolatainkkal, esetleg még munkával is. Úgyhogy az első, ami bennem megfogalmazódott, az ez, hogy nagy ára van annak, ha mi itt belépünk, és hát annak is, ha nem. Tehát, hogy mind a két oldal egyébként benne van. Ami itt megjelenik, a fő elem, az a hullámvasút, ami hát mindannyian tudjuk, akik ebbe benne vagyunk, hogy ez egy minimum havi hullámvasút, ciklikusan ismétlődő, de van úgy, hogy egy napon belül is változnak az érzés. Úgyhogy ez egy fő elem, ahol nagy magasságok és nagy mélységek is egyszerre tudnak jelen lenni. Ahol magát a hullámvasutat cubisüvegként jelenítettem meg, egy ilyen szép kék és rózsaszín váltakozó színekkel, ahol a magasban lévő párok nagyon boldogok, és a bárányfelhők kisbabából és szívecskékből állnak. A mélységeket pedig azért kitakartuk ezen a részen, nagyjából a pokollal tudnám egybe hangzóan megjeleníteni. Viszont amit képszerűen meg tudtam jeleníteni, ez az illúziók háza, mert gyakran esünk abba a hibába, hogy mondjuk egy terhességet nagyon könnyen be tudunk képzelni ez idő alatt, hogy ma most kicsit hányingerem van, akkor biztos most vagyok terhes, akkor így puffadtam, akkor azért vagyok terhes, és ez még csak a terhességi tünetek, de olyan illúziók is megjelennek ez idő alatt, hogy kicsit ilyen babonássá válik az ember, hogy most hívott fel a barátnom, hogy ő most érzi, hogy most fog sikerülni, és aztán mégse. Vagy ma van a születésnapom, és akkor biztos a születésnapomon kell befogni. Azért kellett eddig várni, várni, mert a születésnapomon akar érkezni a gyerek, és hát tele vagyunk ilyen illúziókkal. Illetve van még ez a szerencsekerék, egy fő motívum, ahol ki tudjuk pörgetni azt, hogy pozitív, azt, hogy negatív, és még van ettől rosszabb is, vagy még teljesen váratlan dolgokat is. Emiatt mellette meg is jelenik a Rémségek háza, amiben nekem is volt sajnos részem, ugyanis rengeteg szövődménnyel is járhat egy-egy ilyen kezelés. Megcsináljuk mondjuk az egyik ciklust, és azt hiszük először, hogy ez a legrosszabb, hogy mondjuk negatív a teszt. És van, hogy nem, mert a méhen kívüli terhességen is sikerült ezáltal nekem is átmennem, ahol egy műtéti beavatkozás lett a vége, ahol konkrétan ugye a testi fizetséggel ért véget a történet, tehát magyarán az egyik petevezető eltávolítása történt meg az idő alatt, tehát ott az a Rémségek háza volt számomra. Illetve amit még megjelenik, ez a célba dobós, ahol az orvos nagy segítséggel ott az injekciós tükkel kereskedik és próbálja a résztvevőket injekciók beadására buzdítani. Úgyhogy igen, az a mindennapoknak az árnyéka volt, hogy hány órakor, mikor, mennyit, hogy adtam be, jó helyre adtam be, jó mennyiséget adtam be, a hűtőbe volt-e, hogy viszem be a munkahelyre, szóval ez az injekciós tű, ez is egy ilyen fő eleme volt ennek a beavatkozásnak, úgyhogy ezek az elemek jelennek meg fő motívumként az első főképen, igen.
0: Mennyi ideje tölti ki ez az életüket?
1: Nagyjából 6 éve tart ez az út, úgyhogy hát ez a 6 év ez ebben telt, magasságokban és mélységekben, úgyhogy igen, 6 év volt, ami a gyerekre varó várásban most eddig történt. Az első egy évben igazából csak a természetes próbálkozás volt, amiben benne voltunk, utána pedig egy rövid út volt, amikor próbáltunk csak gyógyszeres rásegítéssel, illetve majdnem sikerült egy inszeminációba is részt vennem, csak pont aznap, amikor az inszeminációs beavatkozásra kellett volna menni. Bementem az intézetbe, ahol csináltak egy tesztet, egy covidot, egy terhességét, és covidos voltam, úgyhogy végül nem csinálták magát a beavatkozást. Utána pedig már csak zombik beavatkozások történtek, ahol 4-et itthon végeztek itteni intézetbe. Egyébként nagyon elégedett voltam az itteni orvosokkal, de mivel mindenki nagyon dicsérte a külföldi brunós intézeteket, hát mondom, én hogyha többet megyek, én most már kezdek elfáradni, akkor menjünk oda, ahol azt mondják, hogy milyen nagy a sikerességi ráta. És ezért Brunóban is voltunk 4 alkalmat, hát ugyanúgy sikertelenül, tehát ez most nem volt egy gyógyszer a mi sebeinkre, úgyhogy így alakult. 8 lombik után is 2 vagyunk, de 2 legalább erősebbek.
0: És most milyen állomáson vannak éppen?
1: Hát ugye, ahogy ezt mondtam, ez a hullámzó érzelmi állapot, ez most jelenleg inkább valahogy a semlegesség zónájában gondolom magunkat, de amit most megfogalmaztam, mert a mai előadások hatására talán ezt tudtam mondani, hogy engedem, hogy legyen bármi.

0: fellélegző csoport péntekenként, nem csak emiatt a nyílt nap miatt volt, hanem rendszeresen van hetente, lélegeztünk. Tulajdonképpen nagyon sok anyuka volt, aki kisbabát várt éppen, és ahogy beszéltek róla, voltak olyan anyukák, akik már úgy várták a babájukat, és már megszülettek, hogy jártak erre a csoportra. Mit ad bárkinek, és különösen édesanyáknak ez a lehetőség, hogy a légzésükre figyelnek, és a testükre? Szántai Gabriella, klinikai szakpszichológus.
1: Olyan érdekes, mert el szoktam olvasni a plakátot, amit 3 évvel ezelőtt készítettünk erről a csoportról, és már akkor úgy feltűnt nekem, hogy valahogy úgy fogalmaztam, hogy a fellélegző nem csak anyáknak szól. De azért mégiscsak benne volt hangsúlyosan, hogy anyáknak, hogy én magam is emlékszem, meg hát Perinatus Alapítványban dolgozva nagyon sok anyával, kismamával, anyukával, kisbabás helyzettel dolgozunk, és hát tudjuk, hogy mennyire nehéz megállni, meg kapcsolódni magunkhoz, fellélegezni. A gyerekes lét az egy állandó rendelkezésre állás, egy szolgálatkészség, amiben az kap hangsúlyt, hogy egy másik emberre figyeljek, és olyan könnyen le tudunk mondani a saját igényeinkről, elvesztjük a kapcsolatot magunkkal, a magunk működésével, és ez valami ilyesmi, visszatalálni magunkhoz, vagy kapcsolódni magunkhoz, sokszor a légzéssel, a testi folyamatainknak a megfigyelésével, a relaxációs gyakorlatokkal.
0: Miért megy ez ennyire nehezen nekünk, hogy ehhez külön kell csoportba járni?
1: Nem is tudom. Nagyon gyors a világ, az biztos. Tele van teljesítményhelyzettel. Nagyon nehéz magát a létezést örömmel fogadni, hogy nem csak valamiért, valami teljesítmény eléréséért dolgozzunk, hanem örüljünk annak, amink van, ahogy működik a testünk, ahogy a természettel együtt vagyunk. Elég kevésszer van erre alkalom, illetve elég kevésszer van erre figyelem, mert igazából akkor is örülhetek a lábam mozgásának, amikor egy betonjárdán sétálok. Szóval igazából az élet bármelyik pillanata alkalmas arra, hogy kapcsolódjak magamhoz, a jó működésemhez, az élet örömteliségéhez. Tulajdonképpen bármilyen nehézség van az életben, ez egy olyan belső forrás, amire, hogyha tudunk figyelni, össze tudunk vele kapcsolódni, akkor viselhetők a nehézségek.
0: Mióta működik ez a csoport?
1: A 3. éve.
0: Ahol vannak törzstagok, de bárki bármikor csatlakozhat egy-egy alkalomra is. Miről számolnak be, vagy hogy látja, hogy hogyan használják azt, ami itt történik velük, vagy amit hazavisznek aztán belőle?
1: A csoportban vagyunk, és az nagyon sokat ad. Itt vannak a gyakorlatok, de ez nem minden, hanem amit megosztanak mások a saját nehézségeikről, azokban felismerjük magunkat is, vagy a magunk nehézségeit is, és ez megerősítő, hogy nem csak én egyedül vagyok ebben, és ehhez a társak is kapcsolódnak. Szóval ami minden csoport helyzetben van, az itt is van, hogy támogatjuk egymást. Igyekszem úgy összeállítani a gyakorlatokat, hogy legyen egy-egy elvihető kisebb rész, amit lehet otthon gyakorolni, vagy az lehet egy ilyen kapaszkodó, egy kis horgonypont, mert valóban nehéz egyedül megteremteni a körülményeket, vagy azt gondoljuk, hogy ez még nem tökéletes, ez nem alkalmas, holott csak sétálok az utcán, és az egyik lábam lépésére belélegzek, a másikra pedig ki, tehát ez tulajdonképpen ilyen egyszerű. Az éber tudatos figyelem a légzésre, de hogyha ezt nem gyakoroljuk, és nincsen benne a rutinban, akkor valóban annyi minden eltereli a figyelmünket.
0: És akkor a testünk is jobban érzi ettől magát, ha így figyelünk rá, hogy figyeljük, hogy a jobb lábról a balra lépünk?
1: Hát egy egész vagyunk, a testünk, az elménk, a lelkünk, minden tulajdonképpen egy mozgásban van. Persze, ahogy meg tudjuk azt figyelni, hogy egy-egy testi nehézség vagy apróság az hat a gondolkodásunkra, a figyelmünkre is, fordítva is így van. Szóval minden összeszűve, mint tulajdonképpen a testünkben is, mindennel kapcsolatban van.
0: És a kisbabák is érzik, akik itt a pocakban végigcsinálják ezeket?
1: Hát természetesen, igen, igen, igen. Hát ugyanígy, szóval ők életteli lényként részt vesznek tulajdonképpen, ahogy az anyukájuk testének a reakcióit érzékelik, és kapcsolat van, nem csak egy irányú, két irányú oda-vissza.
0: Akkor számukra is ez egy ellazító alkalom lehet, amikor az anyukájukban ez meg tud történni.
1: Igen, igen, lehet.
0: Melyik ponton volt az, amikor terapeuta segítségét is kérte?
2: Mert én is orvos vagyok, ezért én szeretek orvosi segítséget kérni, vagy én hamarabb szeretem segítséget kérni, mint lehet más, aki ugye nem orvosi közegből jön. Szóval hát nagyjából, amikor az egyéves természetes várakozás letelt, akkor én mondtam, hogy hát ez nem úgy tűnik, mint ami egyszerű lenne, és mivel ezt sokan mondják, hogy hát ez az út, ez megterhelő lelkileg is, meg éreztem is, hogy megterhelő, ezért utána azonnal kértem segítséget, az akkor 2020 volt, tehát akkor 2020-tól már sikerült is bekerülnem a perinátusznak a kereteibe, és nagyon örültem egyébként egy barátnőmnek az ajánlásával, akinek azóta is nagyon hálás vagyok, hogy ide irányított, és hát az én segítségem, hát ugye ez is ciklikus volt, hogy amikor éppen benne voltam, akkor éppen kellett a segítség, akkor éppen jöttem, amikor meg éppen nem az a fázis volt, akkor pedig nem. Tehát ez is fluktuált, de nagyjából amikor a mélységek voltak, akkor mindig számíthattam itt a segítségre, és hát az a helyzet, hogy ezen az úton ugye nem csak a maga az anyossággal járó traumák, vagy az ehhez vezető út traumáit kell feldolgozni, hanem nagyon gyakran sokkal mélyebb rétegekig eljutunk, és olyan alap személyiség, hát mondom, hogy problémákat találunk, amin mi is meglepődünk, tehát nagyon sok önfejlesztés zajlik, nagyon sok olyan réteg található ilyenkor, ami én is meglepődök, és a mai napig dolgozok rajta, és akkor nem csak az anyasághoz vezető út az, ami ebben a szempontban érintett, hanem úgy gyakorlatilag minden. És ezt ugyanígy nem emeltem ki, de én nagyjából úgy tudtam ezt megélni, ezt az időszakot, mint egy olyan életváltozás, egy olyan új fejezet, gyakorlatilag egy teljesen más személyiség bukik elő, amikor mindent megkérdőjelez az ember, hogy egyáltalán úgy működik-e a világ, ahogy eddig, mert azok az alaptételek, amiket elképzeltem, hogy működnek, azok nem működtek, és akkor az ember már mindent megkérdőjelez, tehát teljesen újra rakja magát, ezért is van benne az előadás címében, vagy hát a mini sorozatnak a címében, hogy összerak. Ugye egy szétesés, és utána össze kell rakni magunkat, mert gyakorlatilag tényleg szétesik az ember darabjaira, a lelkébe biztosan, és újra kell mindent meghatározni teljesen új alapokról, úgyhogy igen, ez nagy, nagy munka.
0: Itt az önismerettel foglalkoznak, a születése történetével, a kapcsolatokkal is, mindennel?
2: Mindent érintettünk, igen. Önismeret az nagyon, nagyon sok volt benne. Egyébként érdekes módon születés élmények is felmerültek, de egyébként pozitív élmények álmok formájában, pont amikor szóba került esetleg egy ilyen fogantatás téma, akkor nagyon érdekes, hogy szinte azonnal álmodtam róluk, és azonnal felismertem, hogy szerintem erről álmodok, de azok egyébként nagyon kellemes álmok voltak, pozitív megerősítések voltak, szóval nem ha volt is negatív forgatókönyv korábban, akkor nem azokról álmodtam. Hát a párkapcsolati témák is bejöttek, viszont arra is rájöttünk, hogy párkapcsolatba is kell dolgozni, szóval én nem csak itt kértem segítséget, hanem ugye párkapcsolati szinten is, úgyhogy mi úgy voltunk vele, hogy ez egy fontos állomás számunkra, hogy akkor egymást jobban megismerjük, és hogyha valamire jó volt, akkor önismeretre igen, meg párkapcsolati összecsiszolódáshoz is. Nem, mondjuk arról is kevesen beszélnek, hogy egy ilyen lombik beavatkozás során azért, és akkor itt jön be az, amit a képre tettem, hogy hát a szerencsekerék van, hogy rosszabbat sorsol ki, mint az, hogy pozitív vagy negatív, ugyanis hullanak így szét házasságok, legalábbis én voltam ennek szem és fül tanulja ott az intézetem belül is, úgyhogy ez egy olyan viharos időszak a párnak, hogy ezt, hogyha túléljük, akkor sokkal erősebbek leszünk, és utána már nagyon nincsen trauma, ami szétszakítson, de ha viszont ebbe a traumába ott elvérzünk, akkor van, hogy valaki azt mondja, hogy ha itt ez így nem megy, akkor lehet, hogy nem bele kéne. Erről is kevesen beszélnek, hogy lehet, hogy bemennek az intézetbe, és aztán viszont lehet, hogy férj vagy feleség nélkül jönnek ki.

Trauma feldolgozása perinatális időszakban, testmunka és művészetterápiás módszerek segítségével. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg.
1: Ne hazudd, hogy éltél már, ameddig a szíved vár. Nem

0: Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Horváth Lugosi Gábor jogász vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Szántai Lajos műveltségkutató. Hosszú évek óta ismerjük egymást. Szerintem úgy is bemutathatom a mai vendégemet, hogy a Molnár V. József, Pap Gábor és Szántai Lajos hármasnak egyik oszlopos tagja.
2: Nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Az egyik első kérdés egyből az lenne, én is szoktam a Facebook oldalamon példákat, példaképeket mai magyar társadalom elé helyezni. Neked ki vagy kik a kedvenc történelmi hőseid? Mutasd be nekünk valakit, aki szerinted az egyik legmeghatározóbb személy volt a magyar történelem során.
2: Hát hála jó Istennek, sok meghatározó személlyel büszkélkedhetünk a magyar történelemben, és talán éppen ezért már a középkor derekán egy olyan kép alakult ki a magyar történelemről, hogy nem, hát eleve a história meg történelem azért nem úgy kezelték, mint pár száz év óta, de mindenféleképpen egy hős történet, üdv történelem keretében tárgyalták az elődöket, és ennek reményében szorgalmazták, hogy majd az utódok, az elődök nyomdokaiba lépjenek. De hát az ember, hogy Molnár V. József szokta mondani időnként, a gyarló természetünk, de hát ezt nem csak ő tudja mondani, ezt bárki meg tudja erősíteni, és az, hogy éppen milyen korszakunkat éljük, hát nyilvánvaló módon más és más ilyen mitikus és valóságos hősként egyszerre megjelenő példakép adhat segítséget, útmutatást és támogatást. Hát én még olyan gyerekkel például nem találkoztam, aki Mátyás királyt nem említette volna, sőt, ami talán meghökkentő, aki pedagógiával foglalkozott bármikor, mondjuk valamikor, óvodai szinten, és több ilyen beszámolóval sikerült eddig úgy szembeszaladnom, amikor a pedagógus mondta el, hogy nem is gondolta volna. Tehát vannak olyan gyerekek, hogy odahaza a környezetükbe, vagy sehol életükbe, mondjuk Mátyás király nevét senki nem említette, és nem mondta ki. És akkor felcsendül az a név, hogy Mátyás király, belül, mintha egy belsőbb rétegben elkezdene valami megmozdulni fel,

0: leléledni, mint egy ős emlékezet mélyéről. A gyerek hirtelen kivirul, kicsinosodik, megtáltosodik, és Mátyás királyról szinte már úgy beszél, mintha mindig is hallott volna róla. Aztán természetesen, ahogy jönnek az évtizedek, hát nyilván változásokon megyünk keresztül, és a legnagyobb példakép mondjuk Mátyás király előtt a magyar történelemben Szent István után, az kétségtelenül Szent László király volt. És az ember felteszi magának a kérdést, hogy tulajdonképpen jelen pillanatban ma, ahogy alig tudunk valamit, vagy ha valamennyire tudunk Szent László királyról, akkor ezt a nagyságrendet, megint csak üdvtörténeti szintű nagyságrendet egyszerűen nem érzékeljük. Például azt, hogy hogy lehetséges az, hogy a középkori templomi falfestészetben, egyházi művészetben Szent László akkora súllyal jelenik meg, hogy ez nem túlzás egyébként, ami most itt kifejtésre kerül. Hogyha például megnézzük a 12. századtól, 1100-as évektől kezdve 1600-as évekig, 500-as évekig a keresztény templomok falfestészetének a világát, akkor megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy az úgynevezett beszélő-mesélő falképciklusok vonulatában, tehát a három királyok vonulása, akkor a passió, a szenvedéstörténet jelenik meg. Tehát ez azt jelenti, hogy több képben mond el egy eseményt, tehát ki kell képenként fejteni. Akkor nem a passió történet viszi a prímet, vagy a három királyok vonulása, tehát Jézus születésének és szenvedéstörténetének időszaka, hanem az úgynevezett Szent László legenda. Na most itt merül fel kérdésként, hogy hogy a csodába lehet az, hogy ha minket mondjuk ilyen külföldi irányból térítettek meg térítők, elsősorban nyugatot szokták itt számon tartani, egyébként ennek nyoma nincs a valóságos történelmünkben, de ez egy ilyen sláger téma, ezt mindenki mondja, attól függetlenül semmi nem igaz belőle, de jól hangzik, mert bizonyos kérdéseket így megtakarítunk magunknak, hogy mi a helyzet velünk a kereszténység felvételének, vagy az ős kereszténység világának vonatkozásában. Tehát meghökkenve lehet tapasztalni azt, hogy ha Szent László ilyen súllyal jelenik meg, hogy őt ábrázolják a leggyakrabban, akkor tulajdonképpen ennek a kereszténységnek ki lehet az igazi főszereplője. És itt nagyon nagyot lehet tévedni, mert hát nyilvánvaló módon, hogy Szent László és Jézus Krisztus azért mégis megkülönböztethető, de megint csak a templomi falfestészetben van egy érdekes jelenség, hogy olyan templomban, ahol egyszerre jelenik meg Szent László és jelenik meg Jézus Krisztus a saját arcával, akkor a két arc között nem nagyon tudunk különbséget tenni. Tehát Szent Lászlónak Jézus Krisztus arca van, Jézus Krisztusnak természetesen Jézus Krisztus arca van, tehát ebben a vonatkozásban Szent László tényleg vállánál fogva kiemelkedik egy bizonyos vonulatból. És ha így rákérdeztél, mondjuk példa
1: akkor,
0: vagy...
1: Neked a, akkor ő a...
0: Nekem most azt kell mondani, hogy annyira összetett a Szent László körüli hagyományvilág, mert ez túl patetikusnak tűnik, vagy túlságosan ilyen eszmei síkú beállításnak, csak hát ha valaki életében nem olyan, akkor soha nem tud egy ilyen kozmikus üdvtörténelmi szerepkört szinte teljesen hézaktalanul betölteni. Tehát ki lehetett az a Szent László király, aki a magyar királyoknak, így Mátyás királynak is gyakorlatilag egy életre szóló példát adott. Tehát tulajdonképpen miben mutatkozik meg az ő nagysága. És akkor kiderül, hogy például adva van a képes krónika, ez Nagy Lajos magyar király számára íródott és festődött, 1358 az elkészülésnek a dátumát, egyébként Nagy Lajos magyar király születésének éppen 700. évfordulóját fogjuk március 5-e tájékán számon tartani és ünnepelni, és hát tudni kell, hogy azért Nagy Lajos, mint magyar király, egy archiregnumnak, a királyságok királyságának, apostol királyságnak volt a vezetője, és ahogy már életében és az utódok még évszázadokon keresztül visszhangozták, hogy a magyarság hírét Nagy Lajos magyar király a csillagokig emelte. Na most ennek a Nagy Lajos magyar királynak, tehát ő maga úgy állította be magát, hogy hát ő Szent László famulusa. Tehát egy ilyen szintű uralkodónak is tulajdonképpen Szent László úgy jelenik meg, hogy az élet minden pillanatában, minden másodpercében, na ettől lehet tanulni. És kérdezzük, hogy miben mutatkozik ez meg. És már nagyon régen észrevették a történészek, hogy a képes krónikában Szent László kora az a összes többi korszakhoz képest viszonylag részletesebben kerül kifejtésre. És ennek van egy nagyon egyszerű prózai oka, mert ha valaki uralkodó vagy király, vagy csak a saját, hogy úgy mondjam, családi környezetébe akar valamilyen rendet tartani, vagy egyáltalán saját magán akar uralkodni. Tehát, hogy a rossz tulajdonságai, a jó tulajdonságai belülről ne oltsák ki és ne tiporják el, hogy miben mutatkozik ez meg. Na most ilyen szinten nyilvánvaló módon, és a magyar történelem is bizonyítja, és minden nép története minden korszakban, hogy egy uralkodói környezetben mindig vannak riválisok, mindig vannak nézeteltérések. És ilyenkor ez nem egy ilyen családi kis összeveszés szintjén jelennek meg, hanem országos esemény, világpolitika, ma úgy mondanánk történelmi dolgokat hoz magával. Tehát egy szónak száz a vége, és ez a mitikus mondai történelmünkre vezethető vissza, hogy egy uralkodónak, egy dinasztián, egy nemzetségen belül hogyan kell viszonyulni az elődeihez, történetesen mondjuk a nagybátyjához, hogyan kell a bátyjához, vagy öccséhez, vagy az édesapjához, hogy soha semmilyen körülmények közepette ne lehessen őket összeugrasztani. Most a nagyon jó példát ad erre, ennek a kornak a képes krónikában a tárgyalása. András király, első András király és első Béla király, tehát Béla ágáról származik Géza király és Szent László, ők voltak testvérek, András irányából pedig Salamon. És a magyar történelemben megjelenik egy elképesztő nagy konfliktus, hogy tulajdonképpen Vazul fiak hármasságában látjuk András, Bélát és Leventét, de Levente félrevonul, András lesz a vataféle pogánylázadás után Magyarországnak a királya, de a számüzetésből még Béla, a testvére nem jön haza. És Andrásnak még nincsen fia. És gyönyörű szép szavakkal, tehát tényleg, mint egy testvéri szeretet himnusz a képes krónikában valahogy úgy van megfogalmazva, hogy egykor társak voltunk az ínségben, szenvedésben, kérlek hát hőn szeretett testvérem, ne késlek egy hozzám jönni, hogy társak legyünk az örömben és a boldogságban, légy te majd az utódom. És erre Béla Lengyelországból megérkezik. Igen, ám de közben megszületik Salamon, nem érthető módon megkoronázza András az ő fiát. Na most egészen odáig viszont példaértékű testvérpár kapcsolatban voltak, és akkor itt jön be a mitikus mondai történelem, tehát egy népen belül a legősibb tulajdonság miben mutatkozik meg. Na most, ha ismerjük a krónikáinknak a kezdetét és az elejét, a világ első királya Nimród, van neki két Daliás, Szépia, Hunor és Magyar, hunok, vagyis magyarok tőlük származnak, vagyis mi onnan jövünk. Na igen ám, de ez a testvérpár, ez az úgynevezett nem egymásból élő, hanem egymásért élő, és nem egymás ellen tevékenykedő, hanem egymásért küzdő testvérpárnak az ikerszerű, csodálatos, hogy úgy mondjam, mintázatát adja. És ez hogy valósul meg a mi történelmünkbe évszázadokon keresztül, hogy ebből ne billenjünk ki?
1: Ez lenne, bocsánat, a következő kérdésem, hogy milyen állapotban vagyunk most, egy hullámzó ívet ír le népünk története az elmúlt évszázadokban, évezredekbe, mi következhet most, hogyan látod te ezt így, aki az egész spektrumot nézi, mert tudom, hogy az egész történelmünket.
0: Na most ennek érdekében azért gyorsan lekerekítjük ezt a Szent László históriát, mert pont erre ad választ, hogy a nemzeten belül tulajdonképpen hogyan lehet a valódi, igazi, tehát a nemzetnek a saját legjobb, erkölcsi értelemben vett legjobb tulajdonságait megtartani és fenntartani. És Szent László ezeket a konfliktusokat, amikor testvér a testvérrel belekergetik olyan helyzetbe, tehát megosztják őket, hogy hogyan lehet kibékíteni. Hogyan lehetséges az, hogy nem saját magának akarja először megszerezni a koronát és a királyságot, Elmondok egy történetet a Mogyoródi csata előtt viharos gyorsasággal, mennyből az angyal megjelenik, aranykoronát helyez Géza a testvérbágy fejére, akkor most a Salamonnal való konfliktus idején vagyunk. És László megkérdezi, hogy láttál-e valamit. Mondja Géza, hogy ő nem látott semmit. Na itt jön tulajdonképpen a jellem és az erkölcs, amire föl se figyelünk. Tehát László mondhatta volna azt, és még itt tanácskoztunk és beszélgettünk, képzeld az Isten angyal az én fejemre tette a koronát, tehát én leszek Magyarország királya. De azt mondja, hogy a te fejedre tette. Ebből pontosan tudjuk, hogy milyen lesz a győzelem, és végül is mindig azt a fajta magatartás mintázatot hozza elő, ami lehetetlenné teszi az ő életébe azt, hogy a nemzetet meg lehessen osztani. És tulajdonképpen innentől érdemes nézni ezeket az időszakokat, tehát nekünk egy óriási nagy szerencsénk van, mert minden híreszteléssel szemben, körülbelül a Mohácsi tragédiáig egy elég egyenletes, kiszámítható és nagyon magas rendű, erkölcsi szinten is értelmezhető történelmi időszakunk volt. Tehát ez az Árpád kornak mondjuk az a része, ahol most csak Szent Istvántól nézzük, ami harmadik András királyig tart, tehát férfiágon akkor hal ki az Árpád ház. Most a világtörténelemben, és ezt illene nekünk tudnunk, kár, hogy nem így szoktuk nyomon követni, nem akarok rábeszélni senkit, de most még azzal tódítanám, vagy kerekíteném a dolgot, hogy azért még visszakanyarodnék Álmos fejedelemig. Így lenne még érthetőbb. Tehát Álmos fejedelemtől harmadik András királyig, ha ezt egy olyan körülbelül 500 évnek könyveljük el, az egész világ történelemben, tehát mi a meghökkentő? Tehát ebbe benne van az ókori Egyiptom, benne van Mezopotámia, benne van Kelet, benne van Nyugat, benne van a világ történelem. Gyakorlatilag nem ismerünk, vagy alig van tudomásunk ilyen egyenletes, hogy úgy mondjam, történelmi teljesítményről. Ahol rendíthetetlen az állam, rendíthetetlen az országnak, akár a területi egysége, azért fél ezer éven keresztül mondjuk csak hadászati úton állandóan győzni, és egy-két vereséget úgy bezsebelni, hogy azért már nézzük meg, hogy mit jelent mondjuk csatamezőn vereséget szenvedni, azért gondoljuk végig, a világtörténelemben ókor óta nem találunk ilyen példákat. És végeredményben ez azt jelenti, hogy az a nagy kérdés, hogy akkor hirtelen miért kerültünk ide mondjuk egy ilyen helyzetbe, és ennek mi az oka. Erre azt lehetne mondani, hogy úgy tűnik, hogy ilyen időket élünk, és ha megnézzük az utóbbi 500 évet, és mindenáron sikertelenséget akarunk belőle kihámozni, itt nem sikertelenségről van szó, ahogy mondani szokták, tulajdonképpen ez az indulásnak a pillanatában, tehát amikor elindul Európa kellős közepén a mitikus, kozmikus szinten meghatározható, hát ezek tetszető szavak, de most ezt nem fogjuk ennek az értelmét kifejteni. Ennek az az elve, hogy mint a mennyben úgy a földön, mint fent úgy lent, tehát a történelem itt nem egy váratlan események össze-vissza, mindig sodródunk a dolgokat, van egy vállalás. Tehát a nemzet vállalt valamit. Ezt Janus Pannonius a maga idejében pécsi püspökként, Mátyás király kortársaként úgy fogalmazta meg az Árvíz című versében, hogy mi hunok, tehát ez mit jelent, mi nem rokonai vagyunk a hunoknak, vagy lehetséges rokonai, hanem a világ történelemben egyetlen egy népet tartanak egyenesági szkíta hun utód népnek, és ez a magyar, pont. Tehát mi hunok lennénk, megváltott bűnfia emberiség. Na itt jön be ez a népek Krisztusa Magyarország. És ez a Szent Lászlói példázat, mert megint visszatérve, ő még a halálos ellenségeit is megsíratta. És azt kell mondanunk, hogy ami a világ történelemben történik, ami azt jelenti, hogy Mátyás halála után meghalt Mátyás oda az igazság, múltat végképp eltörölni, most gondoljuk végig, hogy gyakorlatilag 1492 óta forgatókönyvszerűen, persze ilyen nincs a világon, de mégis mindenhol, minden földrészen, Afrikától, Dél-Kelet-Ázsiáig, Távol-Keletig, Amerikákig ugyanaz a forgatókönyv érvényesül, a régi ősi kultúrákat megpróbálják kiirtani, kiiktatni, még a környezetet is felélik. Ezt most nem is nagyon kell részletezni. Tehát a múlttal való kapcsolat valami miatt itt a földi élet keretében, hogy milyen erők, ellenerők, bomlasztó erők, sötét erők, háttérerők, milyen hatalmasságok, ez most külön kérdés, tehát fordul úgy a világ kereke, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Tehát valami változás, nem nálunk áll be a változás, hanem ahogy József Attila mondaná egy ifjúkori versébe, hogy vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. Tehát valami elszabadul, valami gáttalanul, kontroll nélkülivé válik. És ez nem egy pozitív erő, ez egyértelmű egy negatív erő.
1: De ez még, ez még tart napjainkban
0: és is. És ez még hát most tombol tulajdonképpen, igen. És most itt jön a tulajdonképpen a amit az ember keseregne meg pessimista lenne, de ilyen rövid idő alatt erre nincsen lehetőségünk, hogy a világ legnagyobb csodája, hogy itt Európa kellős közepén, mi tulajdonképpen nyelvi, etnikai, kulturális, hagyományos, hogy úgy mondjam, tömbként megmaradtunk. Tehát, hogy nem szétforgácsolottunk, nem felbomlottunk, nem identitástudatváltáson, nem nyelvcserén mentünk keresztül, hanem valamilyen szinten, nyilván ez nem az a magas szint, tehát van hova pedáloznunk és igyekeznünk, és önmagunkhoz kell felzárkózni, de mi az érdekes, hogy van mihez és kihez.
1: Igen, a minták megvannak, és szerinted van esély újra kárpát-medencei kultúrnemzetté válni?
0: Örömmel jelenthetem, hogy egész Európában, ahol népekkel úgy kibabráltak, hogy mondjuk népektől múltat elvettek, velünk az történt, ha mi múltunkat mégse tudták elvenni, tehát egy hamis múlttal próbálták lefedni. Hát itt a nyelvtörre, finnugorizmustól kezdve egyéb dolgokig, én ezt nem akarom magyarázni. Tehát, hogy mondjam csak, mélyen a föld mélyén vagy hó alatt a mag, de ebből a magból még bármikor olyan csoda dolgok jöhetnek elő, hogy lehet, hogy mi magunk is ámulni fogunk rajta. A mi életünkben nem következik be, nem esünk kétségbe. Ha bekövetkezik, akkor meg nagyon fogunk neki örülni.
1: Egy aktuális kérdéssel, témával szeretném lezárni a beszélgetésünket. Most látható ugye a Nemzeti Múzeumban az Attila kiállítás. Ehhez kapcsolódóan csak egy kérdés, sok mindenkit izgat, ugye persze hát mi magyarokat hogy ne foglalkoztatna a kérdés, a Szent Korona lehetette Attila koronája?
0: Ez amióta mondjuk a koronakutatás, tehát a koronakutatás olyan helyzetbe került, hogy ilyen reflektáló módon történelmi szinten kutatják a magyar Szent Korona eredetét, és ugyanakkor pedig amióta Szent Korona körül van egy eredet hagyomány, meglepő módon azt kell mondanom, hogy az Attila körüli forrásvidék az mindig megjelenik. Mondok egy nagyon egyszerű ötvös művészetből vett példát, kecskeméti Zománc művészeti alkotó műhely keretén belül már a 80-as években végeztek olyan vizsgálatokat, hogy a Szent Korona Zománc képei, azok tulajdonképpen melyik évszázad körüli időre datálható. És mivel mindig a 10.-11. századot keresték, soha megfelelő analógiát nem találtak. Most a Szent Korona Zománc képeinek a technikai, kivitelezettség és stilisztikai rokonai, azok az 5. századból, tehát Attila király korából valók.
1: Mai vendégem Szántai Lajos műveltségkutató volt, akivel kedvenc történelmi hőséről, így főleg Szent Lászlóról, a magyar nép történetéről és a Szent Koronáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Horváth Lugosi Gábor jogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: kultúra szerves részét képező nemzeti identitás éltetéséhez és formálásához továbbra is tevékenyen hozzájárul, mondta a tavaszi közgyűlésen tartott megnyitó beszédében az MMA elnöke. Turi Attila hangsúlyozta, méltányos és korrekt együttműködésre törekszenek az új kulturális kormányzattal is. 41 alkotást vetítenek a ma kezdődő jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A versenyprogramba több mint 400 nevezés érkezett. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek, emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. A folytatásban egy sporthír. Május 29-én kezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. A Veszprém Szeged finálé első mérkőzését az alapszakasz győztes veszprémiek pályaválasztásával játsszák. A párharc két győztes mérkőzésig tart. Az időjárásról: ma is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok észak-keleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 1-9 fok után napközben 15 és 20 fok között alakulnak az értékek. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét záporokra, szivatarokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk, 1 óra múlt 3 perccel.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Bár nem építőművész lett, nagyon sokat jelent számára benne lenni a tájban, a helyszínben. Ezért is szervezte utazásait például Taorminába, ahol Csontvári nyomában járva átélhette ezt. Vagy a Gaudi tervezte Güell Parkban, és az El Caminón lépésről lépésre is megtapasztalta a benne létezés misztikumát. Köszöntöm Önöket, Szendrei Edit vagyok. Vendégem Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgja, akinek munkásságát Németh Antal és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Éppen most zajlik a MITEM, a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó. Igen. 13. alkalommal. Ön a főszervezője, válogatója is. Megnézi az előadásokat?
3: Igen, én minden előadást megnézek. Már az elmúlt 13 évben, és azt hiszem, hogy ez egy olyan fantasztikus élmény, és egy olyan fantasztikus színházi tapasztalat, ami páratlan. Nem lehet kihagyni. De itt vagyunk páran, a színházban, főleg dramaturgián, de a szerkesztők között is, akik különböző területeken, orosz, francia, német, délvidékén, határon túli magyar, román területen barátságok, jártasságunk van, és ezekből a kiinduló pontokból kezdtük el szervezni a MITEM-et, és minden új kapcsolat, ismeretség újabb kapcsolatokat hozott, és így sikerült MITEM-ről MITEM-re kiterjeszteni a szárnyainkat, tehát eljutottunk Mexikó, Japánig, Indiából, Kínából, Koreából hoztunk előadásokat az európai nagy színház kultúrákon kívül, tehát itt volt az elmúlt 13 évben az Európai Kortárs Színház színejava, Németországból, Franciaországból, Spanyolországból, Olaszországgal az elmúlt években a kapcsolatunk egyre szorosabbá válik, Görögországgal, ezek élő kapcsolatok. Nagyon sokszor volt az az érzésem, hogy ha bár volt olyan előadás, amit láttam a saját székhelyén, amikor ide érkezett, és talán egy év múlva, vagy több hónap múlva, és a magyar közönséggel egy bizonyos időpillanatban együtt néztünk, egyre aktuálisabbá vált. Félelmetesen sokat mondóak voltak itt ezek az előadások, itt ezen a helyszínen, felkavaró. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a szülővárosom színházának előadásával Attilával nyitottuk meg a mitemet méltán, hiszen a Szatmár Németi Haraggyőr Társulat harmadik Richard előadása az elmúlt évben Romániában a legjobb rendezés és a legjobb előadás díját is elnyerte, ami egy hatalmas elismerés.
2: Szatmár Németi a szülővárosa. Megvannak még a szálak?
3: Nagyon élő természetesen a kapcsolat. Szülővárosommal, a színházzal is nagyon örülök, hogy sokszor tudtuk

0: elhívni előadásaikat, és hát mindig örülök annak a sikernek.
1: Az ön életében hogyan jelent meg a színház?
0: Gyerekkoromban is a színház volt az a hely, ahol a legjobban éreztem magam. Gyerekkoromtól kezdve nagyon fontos volt számomra a versmondás. Bennem ragadtak a versek, és nagyon fontos volt számomra, hogy verset mondjak. Minden szavaló versenyen ott voltam. Ez nem jelentette azt, hogy színész szerettem volna lenni, de a színház az elbűvölt. Tehát sokszor nem akartam hazamenni előadás után a színházból. Minden olyan fázison keresztül mentem, amin mondjuk voltam gyerekszínjátszó, később iskolai színjátszót, középiskolában is volt egy csoportunk, és egyetemistaként pedig egyetemi színjátszó. Hát ez azért is érdekes volt, mert 80-as évek Romániájában hiába volt nekem humán érdeklődésem, irodalmi érdeklődésem, nem igazán volt lehetőségem egyetemre, ilyen szakokra menni. Én bölcsészkarra szerettem volna venni, de akkor Kolozsváron 5 hely volt magyar főszakkal, és igazából a későbbi munkához való jutásuk is ezeknek a tanároknak kétséges volt, pontosabban 3 évre kényszer, tehát egy gyakorlati időszakot az egyetem által kijelölt helyen kellett tölteni, ami nagyon sokszor nem a magyar lakta vidék volt. Ezekkel az érvekkel győzött meg édesapám, aki maga is pedagógus volt, középiskolai tanár, hogy inkább válasszak egy olyan szakmát, amivel esetleg jobban el tudok helyezkedni, és mivel érzékem volt matematikához, könnyen ment, ezért meghallgatva a tanácsát Temesváron mérnöki egyetemre mentem. De valahogy ez sorsszerű volt, mert a mérnöki egyetemen nagyon sok hozzám hasonló érdeklődésű emberrel találkoztam. Akkor a 80-as évek elején nagyon élénk volt még, és még engedélyezték is a különböző egyetemi kulturális csatornákat, ilyen volt például emblematikus volt a Tália diák színjátszó csoport, de volt magyar diákrádió, volt táncház, volt irodalmi kör, volt foci bajnokság, együtt kirándultunk, tehát egy nagyon élénk magyar egyetemi közösségi élet volt. A Tália diák színjátszó csoportban találkoztam például Bocsárdi Lászlóval, aki azóta rendező lett, és a Szepszi Szent Györgyi Színház igazgatójaival is volt sokáig, vagy Viski András, akit talán íróként ismernek, de ő is a Kolozsvári Színházban dolgozott később, ő az irodalmi körnek volt a vezér alakja, tehát elvégeztük becsülettel az egyetemet, de közben igazán az, amit mi ezekben a csoportokban alkottunk, az jelentette a fő érdeklődésünket.
1: Itt volt egy önálló estje is, ugye, Zuhanás címmel, Hárvai Gizella és Szilágyi Domokos verseiből összeállítás.
0: Igen, Mátrai László színművész, a Temesvári Színház színművésze volt ennek az egyetemi színjátszó csoportnak a vezetője. Ő nagyon sok mindent bevezetett minket, tehát tréning módszerekbe, kezünkbe adott kortárs színházművészeknek az írásait, Grotowskiról tőle hallottunk. Tehát ő nagyon-nagyon beindított minket ezen a kísérleti színházi gondolkodáson. 5 éves volt az egyetem, 3-4 év múlva már mi magunk jelentkeztünk saját tervekkel. Én pedig azt, ami bennem gyerekkorom óta működött, a versek. A versek, amelyeket nem kellett megtanuljak, hiszen annyit foglalkoztam velük, annyit olvastam őket, annyit szűrtem át magamon, hogy ez a kis műsor is úgy keletkezett, hogy össze akartunk állítani egy műsort, és mindenki ki mit tud, és én egyszerűen kimentem a konyhába a bentlakásban, és fejből elkezdtem mondani, hogy hát milyen verseket tudok, és kiderült, hogy több mint egy órányit tudok. Alapvetően Hervai Gizella és Szilágyi Domokos versei voltak azok, amelyek engem abban az időszakban megragadtak, és ezekből a legkedvesebb versekből állítottam össze ezt az estet, és úgymond meg is rendeztem magamnak, tehát akciókat, tehát én a versmondásomba kisebb akciókat is belerendeztem. Természetesen a vers tartalmából kibontva ezeket a kis ellenpontozó vagy hangsúlyozó akciókat. Később is folytattam egy ideig a versmondást, és akkor leginkább a versek zeneisége volt, amiket kibontottam. Sokszor szinte már énekeltem, sőt a későbbiekben volt egy műsorom, egy nagyon jó barátnőm, szatmári születésű költőnő, Gál Éva Emese verseiből. Azoknak a koncepciója az volt, hogy egy kicsit el is táncoltam a verseket.
1: Itt a zene azért most nagy hangsúlyt kapott, választ ide egy zenét.
0: Gondolkodtam a zenén, hát ennek a korszaknak feltétlenül az egyik kedvence az a Kaláka. Szerencsém volt meg is ismerkedni velük 90-es évek elején. Rajongtunk értünk, fantasztikus, vigasztaló volt az, hogy eljöttek. Hát én magam is részt vettem abban, hogy megszervezzük, hogy eljöjjenek. Talán a 80-as évek népszerű dalaiból választanék ide valamit. Rózsa, rózsa, rengeteg, vagy tengerecki pál, vagy tudod, hogy nincs bocsánat.

0: említette, hogy édesapja pedagógus, ő mit tanított?
1: Hát ő orosz nyelvet tanított, azért állok meg, mert amikor ő 50-es években elindult, akkor ő magyar történelem szakon kezdte, de másodéven kulák listára került az édesapja, hát nem egészen jogosan, hiszen 7 gyereket nevelt, és egy almás kertje vagy szőlős kertje volt, és akkor az akkori rektor Kolozsváron behívta Nagy István, és azt mondta, hogy hát folytathatja ösztöndíjjal, amit nem tudtak kifizetni, volna kifizetni egy tandíjjal, de ösztöndíjjal folytathatja, ha átmegy oroszakra. És az édesapámnak így vált ez a szakjába, amit igazán magas szinten, és hát ő becsülettel, az én tanárom is volt édesapám, az iskolában is, tehát az orosz tanárom, de hát nem utolsó sorban az az érdeklődés, ami miatt ő a bölcsész pályát választotta, az azért otthonunkban is megjelent, tehát a mi könyves polcunkon ott voltak magyar irodalom, kortárs irodalom, tehát hogy ezt az érdeklődést végül is átadta.
0: Az édesanyja oldaláról milyen örökséget hozott?
1: Édesanyám óvónő volt, és egy családnak az összetartó ereje. Nem csak a mi kis családunknak, hanem tágabb értelemben az ő családjának is, hiszen a háború után nagyon fiatalon családfő nélkül maradt ez a család, és ő volt az, aki szárnyai alá vette a húgait, és velünk együtt nevelkedtek egyik másik, a bátyámmal és velem, de mindig ő volt a családnak az összetartó ereje. Bármilyen feszültség vagy esetleg szakadások voltak majd a táguló családi körben, ő mindig a kapocs akart lenni, mindig a biztos pont, ahol össze lehet gyűlni, ahol mindent meg lehet beszélni, el lehet simítani, lehet fordulni. Világ életében a családnak egy biztos pontja volt, természetesen édesapámmal együtt. Ők mind a ketten fantasztikus példát mutattak, mind a szakmájukban, mind a családon belül. A szilárdság különböző pontjairól származnak, ők nem szatmáriak, ők fiatal pedagógusokként kerültek Szatmár Németibe. Fantasztikus szerencsém van nekem gyerekként, hogy a nyarainkat, a bátyám is, én is a szilárdság két különböző falujában a nagyszülőknél töltöttük, a hozzánk hasonlókorú unokatestvéreinkkel járva erdőt, mezőt, és szerintem az, hogy még gyerekkorunkban éreztük egy ilyen családnak, a védő közösségnek az erejét, vagy a falunak az erejét. Ez egy hatalmas alap volt a későbbi életünkhöz. Hát ott tartottunk, hogy Tália diák színjátszó csoportban találkoztunk páran, akik úgy éreztük, hogy minket a színház az alkotói szempontból is érdekel, és Bocsárdi László a felesége, Bocsárdi Angé Gabriella, és ők, mikor elvégezték az egyetemet, és munkahelyet választottak, Gyergyóba, Bocsárdi Angé Gabriellának a szülővárosába választották az ő informatikusi, mérnöki állásukat, viszont azonnal elmentek a város művelődési házába, és ott találtak egy fantasztikus igazgatónőt, aki támogatta őket, hogy egy színjátszó csoportot alakítsanak. És elindították a Figura stúdiószínházat. Én 2 év múlva végeztem, és hát én is úgy intéztem, hogy a gyakorlati éveimet ott töltsem. Tehát mérnökként dolgoztunk reggeltől délutánig, és délután este pedig próbáltunk, és előadásokat hoztunk létre. Olyan előadások születtek végül is ebből a közösségi munkából, mert ez volt a lényege, hogy mi egy közösségként működtünk. Az első előadásunk, az a Tutyimutyi Móka, az egy ilyen összeállítás volt. Mint egy gyerekeknek szántuk, de felnőtteknek is. Versekből, jelenetekből, meséknek a megjelenítéséből, de igazából azt a közösségi energiát sugározta ez az egész. Meg azt önkifejezést, amivel mi próbáltuk a szabadságunkat, hogy úgy mondjam, ebben a nagyon szűk rendszerben megtalálni. és mindent újra fogalmaztunk magunknak, az ünnepeket, de együtt jártuk a vidéket, biciklitúrákon, együtt sportoltunk, együtt kirándultunk, együtt vágtunk bárányt húsvétkor, szóval mi abban a rendszerben, amely nem sok lehetőséget adott számunkra, és még az életkörülmények is egyre rosszabbak voltak Ceausescu idejében, volt, hogy sokszor nem volt áram, az üzletekben nem volt élelmiszer, kenyeret, jegyre kaptunk, és nem számított ez az egész, hanem hogy mi ebben a keretben egy teljes szabadságot tudtunk megélni.
0: Itt a Zsári Übő királyában játszott, és García Lorca vérnászában.
1: Igen, Bocsárdi László. Mindig ő volt a játékmestere a csapatnak, a másodikban pedig már ő hozta a javaslatot, és már átállt a másik oldalra, és ő vált a rendezőjévé, bár ez is egy közösségi munka volt. Mi magunk csináltuk a díszleteket, jelmezeket, volt a csapatban olyan, akinek képzőművészetileg volt képzettsége, érzéke, nyilván, hogy ő hozott ötleteket, és létrejött egy olyan előadás, egy olyan forma, aminek tulajdonképpen nem láttuk előzményeit az akkori kőszínházakban. Stúdiótér volt, tehát még a nézők háta mögött is futkároztunk. Egy bizonyos ponton le kellett állítanunk ennek az előadásnak a játszását, amikor az a fény vetült rá, hogy lehet, hogy rendszerellenes, vagy talán a Ceausescu házaspárról szól az Übű király. Igazából természetesen abból az életérzésből dolgoztunk, de konkrétan ilyen utalások nem voltak. Viszont nem akartuk kockáztatni a csapatnak a létét, és egy következő állomás pedig Lorcának a vérnásza. Az Übű az egy mozgásszínházi előadás volt, a vérnász pedig pont ellenkezője, egy nagyon sűrű szertartásként játszottuk, ugyancsak közösségként mindenki ott volt a színpadon, mindenki részt vett az atmoszféra megteremtésében, ez egy elmélyülés volt tulajdonképpen, és akkor abból felálltak szereplők, és sokszor hangokkal is támogatták meg a közösség a jeleneteket, és játszottuk a jeleneteket. Ez egy nagyon-nagyon feszült, sűrű előadás volt, teljesen az ellentetje a sok mozgásos Übűnek. Hát ebben játszottam a menyasszony szerepét, az egyik főszerepet. Hatalmas élmény volt, erős volt a hatása a közönségnek is, ránk is, ahogy együtt tudtunk velük lélegezni.
0: Milyen zene illene ide ehhez a korszakhoz?
1: Bartók Allegro Barbaro, mert hogy ez egy forradalmi út volt számunkra, bár egy belső út volt. Forradalmat akartunk a saját mondani valónk kifejezésében. Meg akartunk törni bizonyos hagyományokat, vagy kifejezésmódokat. A szabadságunkat akartuk megteremteni, és sikerült.

0: A vérnász után úgy éreztem, hogy megfenek lett a csoportnak a további élete. Már a csapatban kezdtek kisgyerekek lenni, családok alakultak, tehát hogy kezdett már átkerülni a fókusz. Nem mindenki gondolta azt, hogy csak színházzal foglalkozik. Akkor én úgy döntöttem, hogy hazamegyek 89. októberében, pár hónap múlva, tehát egy-két hónap múlva megvolt a forradalom, és a rendszerváltás, én akkor Szatmár Németiben én is belevetettem magamban ott az elején a szervezésbe. Azonnal ott voltam, ahol történt valami, vagy igyekeztem én magam megszervezni. Mivel ismertem Parászka Miklóst, bemehettem próbákra, írhattam a műsorfüzetbe. Valahogy kezdtem bevonódni a szatmári színház munkájába. Egy-két év alatt Parászka Miklós tette egy ajánlatot, hogy éppen megürült a színház irodalmi titkári állása, és ő képesnek látott rá. És az ő felkérése egybeesett azzal, hogy Kolozsváron elindult a magyar dramaturg szak. Én felvételiztem, és bejutottam Kolozsváron a teatrológia szakra, itt úgy nevezték, és párhuzamosan aztán 4 évig dolgoztam a színházba, és jártam Kolozsvára. Nagyon-nagyon nagy élmények voltak ott találkozni tanárokkal, bejártunk a kolozsvári színház próbáira is, és kiderült, hogy ebben én nagyon jól éreztem magam.
1: És dramaturgként hogyan találta meg akkor a helyét és az útját?
0: Hát szolgálni kell. Dramaturgként úgymond a háttérből, tehát sok feladata van az embernek. Tulajdonképpen onnan indul, hogy meg kell találni azokat a témákat, darabokat, amelyek aktuálisak, és amelyekben ez a társulat ki tud bontakozni. Az első évadokban, hát álmatlan éjszakáim voltak, mert tehát egy évadban 5-6 bemutató van, abban a színészeknek nyilván, hogy megfelelő szerepek vannak, de én egy olyan felelősséget éreztem, hogy találunk-e mindenkinek pont az akkori pályájának megfelelő szerepet, és ha most például mi nem voltunk elég ügyesek, akkor ott elillan, idősebb lesz, más korszakba kerül az a színész, tehát ez is egy fantasztikus felelősség. Nyilván, hogy egy színház repertoárja egy szándékot is mutat. Különböző felvetéseket, hogy mit mondunk a világról, hogy ápolunk bizonyos hagyományokat. Tehát a közösség ránk bízza, hogy ápoljuk, hogy úgy mondjam, a lelküket, hogy párbeszédbe kerüljünk a közösséggel. Bizonyos felvetéseket hozzunk, vagy olyan dolgokat őrizzünk meg, amik fontosak annak a közösségnek. Szóval nagyon nagy felelősség például egy repertoár összeállítani. Én az első perctől kezdve mindig nagyon kíváncsi voltam, hogy mi zajlik a színház életben. Úgy azonnal elindultam kapcsolatok keresésében. Nagyon sokat jártam Magyarországra, műhelyekbe, például kortárs dráma műhelybe, a nyílt fórumokra például, ott megismerkedtem a kortárs magyar drámaírókkal, több darabot aztán Szatmáron műsorra is tűztünk, de eljártam a fesztiválokra, magyarországi országos fesztiválokra, kortárs dráma fesztiválokra. A másik fontos kitekintési pont például a Kisvárdai Színházi Fesztivál. A határon túli magyar színházak így ülnek össze minden évben. Én ott végigültem a fesztivált, megnéztem az előadásokat, barátságok kötődtek. Nagyon fontos volt ez a kitekintés. És aztán persze jön egy darabbal való munka, annak a szövegének a értelmezése, vagy annak a változatainak a megteremtésében, nyilván, hogy egy rendezővel szoros együttműködésben. Ennek nagyon sok fajtája van. Szolgálni kell, és meg kell érteni azt is, amit a rendező érez, hiszen az ő kompozíciója fog színpadra kerülni.
1: És ez illet önhöz? Ez a háttérbe húzódás és visszavonulás?
0: Igen. Én azt hiszem, hogy ebben teljes mértékben megtaláltam azt, amiben ki tudok bontakozni.
1: Szarka Tamás több előadás zenéjét is szerezte a Debreceni Csokonai Színház és a Nemzeti Színház számára, de most egy másik dalát választotta, a Készfogást.

0: 2000-es évek elején Magyarországra érkezett. Mi hozta ide?
1: Hát én mindig azt mondtam, hogy én igazából soha nem költöztem át Magyarországra, már olyan szempontból, hogy egyszerűen áttevődött a tevékenységem hangsúlya. Tehát ez egy folyamat része volt. Voltam határon túli színházi referens, egy adatbázis építésében vettem részt. A legfontosabb talán ez a határon túli színházak egyesületének megtöltése értelmes tevékenységekkel, hiánypontló dolgokkal, és ez a téma vezetett el a debreceni Csokonai Színházban, amikor Csányi Jánost és Vidnyánszky Attilát oda kinevezték, akkor hívtak, hogy szervezzünk, mert ők is nagyon szoros kapcsolatot szeretnének határon túli magyar színházakkal, és segítsek megszervezni egy ilyen indító eseményt, egy konferenciát. Én már nagyon régen ismertem Vidnyánszky Attilát is, Csányi Jánosnak is láttam a tevékenységét, Vidnyánszky Attilának a Beregszászi Színházát, tehát a Kisvárdai Fesztiválon ismertem meg, évről évre láttam az új előadásaikat, és fantasztikus színháznak tartottam, nagyon izgalmas formának, a társulatnak a működése, a felemelkedése. Később aztán követtem, és láttam Vidnyánszky Attila más előadásait új színházban, más színházaknál, operában, fantasztikus, amit az operában létrehozott, és akkor alakult egy olyan szituáció a debreceni Csokonai Színházban, hogy egy szükség volt a művészeti főtitkára. Állás megürült, és már régebben szó volt arról, hogy csatlakozzak ahhoz a csapathoz, és ott teremtődött egy helyzet, és mondta, hogy most ezen a helyen lenne szükség rád, jössz. És az volt az első olyan hívás, amiért én elhagytam a szülővárosom színházát, amire azt mondtam, hogy igen, ez érdekel, hogy Vidnyánszky Attila hogy fog egy vidéki színházat megszervezni, és 2008. január 1-én költöztem át Magyarországra. Hát nekem például egy feladatom volt az, hogy egy nagy román rendezőt, Silvio Pulcherettét elhívjam rendezni, és valóban el is jött, nem is egyszer, kétszer. Először ez is egy kicsit az én ötletem is volt, hogy operát rendezett, és aztán másodszorra a prózai társulattal egy Molière-t, a Scapin furfangjait, de nagyon nehéz ennek kiválasztani, hogy debreceni időkben igazából a sokféleség, és hát nagyon bátor vállalások.
0: Utána pedig jött bele a Nemzeti Színházba.
1: Nem igazán tud teljes lenni szerintem egy színházi előadás sem, ha valahol nincs meg mögötte valami egyetemességbe, vagy ilyesfajta hitbe, meggyőződésbe helyezve a koncepciót. Tehát ha nem tudjuk elhelyezni a művészeti alkotást egy világképbe, akkor szerintem nem születik meg. Mindig azt várom egy színházi előadástól, hogy kiragadjon, hogy elhelyezzen. Mondhatni azt, hogy a legnagyobb színházi élményem az Csíksomlyón a Nyeregben volt, amikor a Csíksomlyói Passió című előadásunkat ott játszottuk el a Nyeregben az oltár előtt. Több tízezer ember, 25-30 nem a számít, hanem nagyon sok ember részvételével. Szerintem az volt a tökéletes előadás, tehát az az együttlét. Hazavittük azt a formát, amit Csíksomlyón valamikor megírtak, kiegészítve Szőcs Géza Passió című vers sorozatával, és a magyar néptánc, népdal anyagával. Az a fajta együttlét, azon a helyen, ahol a pünkösdi misék folynak, ami a magyarság találkozásának egy kultusz helyévé vált, hála Istennek az elmúlt időszakban. Azon a helyen előadtuk ezt a történetet hagyományos elemekkel és kortárs színházi megszólalásokkal, kérdésekkel, és együtt voltunk azzal a közösséggel. Tehát, hogy ott megtörtént ez a mise, ez a passió. Én leültem a domboldalon az emberek közé, és mikor az előadás elején megszólalt egy olyan népdal, amelyik egy vallási ének is, tehát templomban is szokták énekelni, akkor felálltak az emberek, hogy ez mise, és úgy maradtak. És ezt az előadást úgy nézte, olyan áhítottal, mint egy mise. áldás volt ezen a törekvésen. 2-3 nappal azelőtt érkeztünk oda meg, egy hatalmas díszletet kellett oda beállítani, nagy vetítővászonokat, hiszen távol voltak az emberek, hogy a színészek arcát is lássák. Valami olyan szeretet kezdett el kialakulni, tehát hogy ez a közös ügy valahogy olyan mélyen összekapcsolt minket, hogy az előadás végére így mindenkiből a szeretet áradt. Öregettük egymást, valami kiárad belőlünk valami. Megtörtént ott valami, ott azon a helyen. És szerintem ez a tökéletes színház. És ez akkor is meg tud történni, ha nem egy ilyen téma van a színpadon. Szerintem odáig kell jutni akár egy témának a feldolgozásnak, hogy ezt a fajta elmélyültséget érje el a művészeti alkotás, hogy ilyen közösségi élményt tudjon adni a nézőnek. Nagyon sokat énekeltünk közösen életem különböző szakaszán, különböző közösségekben népdalokat, és ezért Kodály Zoltán Esti dal című kórusműve jutott eszembe.

0: Vendégem Kulcsár Edit a Nemzeti Színház dramaturgja volt, akinek munkásságát Németh Antal és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
2: A Kossuth Rádió Szekszárdon, FM 99. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. 9. fejezet.

0: Ez utazás alatt tett megfigyelések és előfordult események.
1: Bizonyára kellemes dolog mindig valami újat látni a világon, mint például a viseletek, szokások és nyelvek folytonos változását. Aki ezen vidékeken utazik, azt hiszi, hogy a más világba érkezett. Ugyanis Győrön és Komáromon túl már minden különbözik és elütt a nyugati országoktól. Innen kezdve már nem látunk többé hajat, kézelőket, kalapot, kesztyűt, ágyat. Itt már nem isznak sört, és a miénktől teljesen eltérő rendkívüli ruházatot, szokásokat és életmódot találunk. Ám bár utazásunk alatt minden nemű veszély ellen biztosítva valánk, mindazáltal nagyon féltünk a huszároktól, míg csak az eszéki hídhoz nem értünk. Ezek az emberek csupa fosztogatásból élnek, és bátran megölhettek, vagy kirabolhattak volna bennünket. Azt is mondták nekünk, hogy a törökök mindent kifosztanak és ellopnak, ami csak kezük ügyébe kerül. Arra is figyelmeztettek bennünket, hogy a cigányok nagy tolvajok. Ez a nép igen el van terjedve Magyarországon, Szerbiában, Bolgárországban, Makedóniában. Én Larisszában és Tesszália egyéb helyein is láttam néhányat. Csak nem minden városban találhatók és saját munkájukból élnek. Ezek lábukat és kezüket az alkanna nevű növénnyel vörösre festik, mivel a hideg és zord időjárás ellen hatásosnak képzelik. Az asszonyok némelyike még haját is befesti. Ám bár mindenütt szét vannak szórva, mégis legtöbben élnek Oláországban és a szomszédos országokban. Legtöbben azt hiszik, hogy a törököknek kémei. Lipótvárba érkezésem előtt igen sok cigányt láttam Galgóc környékén. A nép azzal gyanúsította őket, hogy a budai vezér a hely erődítésének és állapotának kikémlelésére küldötte. Belgrádból Szerbiába utazván csak nem kiraboltattunk, ugyanis egyszerre három lovas nyargalt utánunk lóhalálban, és mihelyt közel voltak hozzánk, megforgatták lándzsáikat és elsütötték pisztolyukat. Csauszunk, látván, hogy ezek spáhik, megmutatta nekik tollát és elsüttette pisztolyomat, annak jeléül, hogy mi is jól föl vagyunk fegyverezve. Erre azonnal eltűntek, és többé sohasem láttuk őket. A karavánszerályok és hánok nem oly csinosak, mint a magánépületek. Mivel csak kevesen voltunk, ritkán szálltunk ilyen nyilvános épületekbe. Ezek igen nagy házak, és mindenkinek magának kell főznie. Néha oly veszélyes helyen fekszenek, hogy csak ugyan félni lehet a megrablástól. Ám bár a tolvajokat igen szigorú büntetéssel sújtják, azért mégis igen sokan vannak, és a cigányok mindent elvisznek, amihez hozzáférhetnek. A lakosok tehát az utasok biztonságát előmozdítani szándékozván a legveszélyesebb pontokon dobosokat állítottak föl Makedóniában. Valamely igen szűk szorosban a hegytetőn egy öreg dobost láttam. Ez volt a jel, hogy nincs mit félnünk a tolvajoktól. Igen szerencsések voltunk, ugyanis egy 24 evezős gályához csatoltuk a mi kis hajónkat, és így gyorsan haladtunk lefelé. Az egyik oldalon magyar, a másikon pedig német evezősök voltak. Így módon Mócsig haladtunk. Itt lévén a határ, török kíséret csatlakozott hozzánk, és hasonló kegyben részesített bennünket. 18 evezősük volt, tehát gyorsan mentünk lefelé. A mi zászlónkon sas volt, az övéken pedig kétélű kard és félhold. Számos jelentékeny hely mellett elhaladva végre Budára értünk, hol igen kényelmes nyílt kocsikra ültünk, és így folytattuk útunkat a szép rónaságon keresztül egész Belgrádig. Innen kezdve lóháton mentünk tovább Szerbiába és a többi tartományokba. A lovak itt sokba kerülnek. Mindig 7 mérföldenként váltottunk. A lovak sohasem botlottak. Ezt tapasztalásból mondhatom. Ugyanis számtalan, magas, meredek és sziklás hegyen mentem át lóháton, anélkül, hogy valaha panaszra okom lett volna. A lovak igen jól mennek. Ezért tehát a bérbeadók megkértek bennünket, hogy a sarkantyút ne használjuk, mivel ők csak nagyon ritkán alkalmazzák. A törökök egyáltalában nem viselik. Elovak egy cseppet sem ijedősek, sőt, ellenkezőleg, igen könnyen lehet velük bánni. Midőn pedig le vagy fölszálltunk, önmaguktól a legalkalmasabb helyet választották. Némelyek még séta közben is minden vezető nélkül követtek bennünket. Lábuk kisebb és könnyedébb, mint a mi lovainké. Miután az egyik lábukat megpatkolták, fölemelik a másikat, és a három hüvelyk magas fadarabra helyezik, és a kovács erre is ráveri a patkót. Mindenütt igen jó lovak találhatók. Farkukat sohasem vágják le, hanem meghagyják nőni, és csak igen ritkán kötik fel. Útközben gyakran leszállnak a lóról, és teljes erejükből megrángatják sörényüket, mivel azt hiszik, hogy ez fölfrissíti a lovakat. Az itt utazó idegenek a fölfrissítés e módját horvát takarmánynak hívják. A temesvári basa lovat küldött Rákóczi fejedelemnek, ki azonban kicsi nyelvén az ajándékot, a ló füleit és farkát levágatta, azután pedig visszaküldte. Angolországban azt hinnék, hogy a ló ezáltal szebbé lett. Azonban a pasa ezt oly nagy sértésnek tartotta, hogy mindaddig nem nyugodott, míg Rákóczi a törökök, tatárok, lengyelek és saját alattvalói által el nem pusztítatott. A lovak etetéséhez nem csinálnak nekik magas jászolrácsokat, hanem a természet ösztönét követik, és a széna majdnem a földet érinti. Ez igen célszerű a rövid nyakú állatokra nézve, hanem a lovaknak nem mindig. Azonban ezzel keveset törődnek Larisszában, mely ekkor túl volt tömve tevékkel és lovakkal. A falak tövében ásott lyukakban adtak nekik enni. A karaván szerályokban, vagyis az utasok befogadására szánt nyilvános épületekben a lovakat vasgyűrűhöz kötik, a szénát pedig kicsi emelkedettebb helyre teszik. A szántást inkább ökrökkel, mint lovakkal, főképpen azonban bivajokkal végzik. Igen sok szekerök és ekélyök van. Makedóniában láttam néhányat, egyetlen fadarabból készült, küllő nélküli kerekekkel. Talán ezáltal sokkal erősebbek a kerekek. A földet igen nehéz szántani, és a gyönge ekék a sziklás talajon csak hamar elpusztulnának. Néhány csekély értékű tárgyat hoztunk magunkkal, ezekkel a nép jó indulatát akartuk megnyerni. Ugyanis ahol csak átutaztunk, mindenütt elébünk szaladtak a császárkövetének jó napot kívánni, és a magunkkal hozott tárgyakból kértek valamit. Minden csekélységgel megelégedtek. Ha csak ollót vagy kést adtunk, nekik örömest elfogadták, és igen megelégedetteknek látszottak. Az asszonyoknak néhány európai pénzt adtunk. Egy bolgárnő, kinek 5 pennit érő darabot adtam, 1000 köszönetet mondott, és a homlokán viselt többi pénznemekhez helyezte. Néhány asszony számos aranypénzt, gyöngyöt és drága követ visel homlokán. Mindig csak a tolvajoktól óvakodtunk, de nem is képzeltük, hogy mennyire alkalmatlankodni fognak a farkasok és kutyák, különösen a szerbiai hegyeken keresztül folytatott útunkban. Csak ugyan sokat zaklattak a farkasok, kiváltképpen a nagy erdőkben éjjelenként. Sokszor hallottuk ordításukat, mégpedig közvetlen közelünkben, miért is folytonosan vigyáznunk kellett, hogy egymástól el ne távozzunk. Ha a farkasok sokat zaklattak, a kutyák nem kevésbé alkalmatlankodtak. Ha valamely városhoz közeledtünk, vagy abból eltávoztunk, azonnal előjöttek, utánunk rohantak, és lovaink lábát harabdálták. Sőt, ha a házakban voltunk is, azért még mindig ugattak, és nem volt tanácsos az udvarra bot nélkül kimenni. Nincs az az ellenség, hogy bármi csendesen és óvatosan belopózhatnék a városba, mivel a kutyák azonnal fölébresztenék a lakosokat. Valószínűleg azért tartják őket, ugyanis naplenyugtával azonnal ugatni kezdenek, és reggelig meg sem állnak. A franciaországi Saint-Malo városát hasonlóképpen őrzik. A lakosok minden este kieresztik a kutyákat városukból, így tehát nagyobb biztonságban alhatnak, mintha katonák virrasztanának. Midőn egyszer Komáromba, éjfélkor mentem be. Itt is sok zaklatást szenvedtem a kutyáktól, melyek oly dühösen ugattak és oly álhatatosan szaladtak utánunk, hogy kénytelenek voltunk az őrszobába menekülni, míg lakást készítettek számunkra. Az itteni keresztjének fölött sokszor szánakoztam. Ezek folytonos félelemben és remegésben élnek. Ha feléjök közeledtünk, azonnal elillantak. Makedóniában a férfiak és asszonyok az erdőkbe menekültek előlünk, hogy meg ne láthassuk őket. Néha még utánuk is siettünk, azonban hiába igyekeztünk haszontalan félelmöket eloszlatni. Leginkább meghatott a foglyok és rabszolgák szánandó állapota és kínjaik különfélesége. Némelyek árulás útján, mások pedig háborúban jutottak-e nyomorult helyzetbe. Végül némelyeket a tatárok hurcoltak Törökországba. Némelyiknek csak egyetlen gazdája volt, míg másokat több ízben és több helyre is eladtak. Az udvar és a nagyúr rabszolgái még kétségbe esettebb helyzetben vannak, mivel ezeket sohasem lehet megváltani. Láttam egyet, ki Makedóniában, az egri budzsáki postahivatalnál volt alkalmazva. Teendője nem volt ugyan valami nehéz, azonban rendkívül szomorú volt, hogy egész életét a barbárok közt kell eltöltenie. Tesszáliában találkoztam egy másikkal, ki már számos embernek volt rabszolgája, és eddig elég különféle tartományokban lakott. Zsigmondnak hívták. Magyarországon, Esztergomban született, és a gróf Forgács vezérlete alatt vívott párkányi ütközetben elfogatván először egy töröknek szolgálatában volt, később egy zsidónak adatott el kikegyetlenül, bánt vele, azután egy örményhez került, ki az ő jó viseletéről és hűségéről meggyőződvén szabadon bocsátotta. Erre azonnal útra kelt Larisszába, hol a császár követe fölfogadta. Nagyon szerettem vele társalogni, mivel igen becsületes és jó természetű ember volt, ki legsúlyosabb körülmények közt sem akarta vallását elhagyni. Jól beszélt magyarul, szlávul, örményül, törökül és latinul. Igen sok apátságnak, kolostornak és mecsetnek képét mutatta meg nekem. Ezeket Örmény és Törökországban, valamint Perzsiában rajzolta. Remélem, hogy jelenleg már hazájában van. A törökök, kik foglyaiknak hajlamát az országok különfélesége szerint igen jól ismerik, azt mondják, hogy az orosz igen jól tud evezni. A georgiai jó udvarnok, az albán pedig kitűnő tanácsadó. Egy velünk levő török, valamely búsoló és szomorkodó georgiaival találkozván bátorította és buzdította, hogy hagyjon föl a szomorkodással, mivel ő meg van győződve arról, hogy egykor Törökország legnagyobb emberévé fog lenni. Midőn legelőször láttam meg a nagyurat, Ozmán Csausz nem igen tolakodott előre. Midőn ennek okát kérdeztem, azt válaszolá, hogy nem szeret nagyon közel lenni hozzá. Ezután néhány megfojtott pasáról beszélt. Erre mondom neki, hogy szerencsésebbnek és boldogabbnak tartom őt bármely pasánál. Mire így válaszolt? Bármit el kell tűrni, mivel a szultán korlátlanul rendelkezhetik életök fölött. A ti apró királyságaitokban és a ti kicsiny államaitokban, ha valakit kivégezni akarnak, azt előbb be kell vádolni. Bűnösségét be kell bizonyítani, és el kell ítélni. De a mi nagy birodalmunkban ez lehetetlenség. És ha a nagy úr most mindjárt követelné fejemet, örömest, sőt, meg sem kérdezném, miért kell ennek megtörténnie. Emlékszem még saját szavaira, melyek következők. Türelem a fej elvesztéséig, és még azután is türelem. A sírok és síremlékek nagy száma, melyeket egész útunkban és kiváltképpen Belgrádnál láttunk, folytonosan emlékeztetett halandóságunkra. Ám bár a törökök rendesen az országutak mellé temetik halottaikat, a sírok nem valami pompásak. Sőt, néha csak a fejnél és a lábnál áll egy-egy kő. Van azonban néhány, két, három vagy négy rőfnyi hosszú kő is. Némelyek a fej fölött álló kőbe turbánt metszenek, mások pedig mindkét oldalba oszlopokat helyeznek. Némelyek másképpen járnak el, ugyanis a mieinkhez hasonló sírokat építenek. Azután két oszlopot állítanak föl, egyet a fejnél, egyet pedig a lábaknál. Ilyféle igen szép sírokat láttam Skopljénél, sőt, kettőnél csak egyetlen kő állott. Legszebb sírnak tartom a négy oszlop által támogatott sátor alakú építményeket. A szerbiai Jagodinából délfelé haladva a hegytetőn nagy török sírokat láttam, melyeknek hossza lehetett vagy négy rőf. Ezeknek közelében pedig négyszögletes, fedett építmény állott. A Csausz állítása szerint ez egyik szentjöknek sírja volt, miért is azonnal imát mondott. Ugyanezt megtenni máshol sem mulasztotta el, kiváltképpen csütörtökön és pénteken. Az asszonyok is gyakran elmennek áltatosságot végezni férjeik sírhelyén. Az itt eltemetett szent valóságos óriás volt, aki annak idején ugyancsak jól tudta kezelni Herkules buzogányát, és a törökök összes ellenségeit megrémíthette. Ha oly hosszú volt, mint sírja, nem kevésbé rettenetes lehetett, mint ama patagóniai óriások, kiket rendesen minden Amerika térképére vállukon nyillal töltött tegezzel rajzolnak. Alig hihetem el, hogy így nagy ember létezhetik. Wood úr, kétségtelenül nagy tudományú férfiú, és nagyon szép, pontos térképeket készített a Magellán szorosról, a közelében elterülő szigetekről, a La Plata folyótól Valdiviáig terjedő tengerpartról, többször mondta nekem, hogy Amerikának e legdélibb részeiben négy rőfnyi sírok is vannak, ami annyival is inkább meglepte, mivel sohasem látott másfél rőfnél magasabb amerikait. Ezért tehát fölbontatott egy sírt, melyben egy asszony és egy férfiú volt, akként elhelyezve, hogy az asszonynak feje a férfiú lábait érintette. Így tehát könnyen betölthettek így hosszú sírt. De most már visszatérek utazásom leírásához. A törökök a vásárokat rendesen valamely zárt és nagy épületben tartják, mely számos utcára és sikátorra van osztva. Az áruk különfélesége szerint. Akárki örömét lelheti és méltán gyönyörködhetik az itt kiállított árukban, minők éppenséggel nem láthatók a mi országainkban. Majdnem mindenütt zenét is hallhattunk, mely ám bár nem valami szép volt, mégis gyönyörködtünk benne. Az elsőt Leskovácban láttuk. Nagyon örventünk, hogy ekkor sehol sem uralkodott Pest is. Prisztinát, a Rigó mezőn fekvő szép nagy várost kivéve. Mihelyt a városba érkeztünk, azonnal igen jó fogadtatásban részesítettek, és lakásunkba vezettek bennünket. Azonban a szépen leszőnyegezett és igen tiszta szobában egy pestisben sínylődő török feküdt. A Csausz a törökök szokása szerint nem sokat törődött vele, a többiek azonban másképp gondolkoztak. Ezért tehát azonnal eltávoztunk és egész éjjel utaztunk, míg nem a hegyek közt egy cigány házába érkeztünk, hol jól megvendégeltettünk. A törökök nagyon szerették nézni írásomat. Mihelyt valamely házba érkeztem, legelőször a papírt vettem elő, és a látottakat följegyeztem. Midőn megláttak, azonnal körülálltak, tudakozódtak, papíromat nézték és kérdezgették, hogy kötötték be jegyzetkönyvemet. Végül nagyon csodálkoztak, midőn lúd tollal oly gyorsan írtam. Ők közönségesen csak náddal írnak, melyet a mi tollainkhoz hasonlóan metszenek. Ez országban igen sokan mindig magukkal viszik az érc tintatartót. Tintájok igen jó, papírjok kitűnő és igen szépen írnak. Miként ez a nagyúr által kiadott és Angolországba magammal hozott útlevélen látható. Néha-néha a térképekbe is beletekintettem. Azonban Ozmán Csausz nevetve mondá, nem lehet azokban egy cseppet sem bízni. De igaza is volt. Csak is a legnagyobb városokat és azokat is rosszul tüntetik föl. A Csauszok kitűnő térképeket készíthetnének, mivel ők egész életüket ide-oda utazgatással töltik, minden helyet megjegyeznek, és a városok török neveit is tudják. Néhányat kérdezgettem, és be kellett vallanom, hogy nem tévednek. Magyarország térképei éppen nem pontosak. Szerbia, Bolgárország, Makedónia és Tesszália földabroszai pedig teljesen tökéletlenek. Felső Magyarország számos helysége kisincs rajtok tüntetve, a többi pedig máshová vagy egészen rosszul van megjelölve. Még rosszabbul áll a dolog Alsó Magyarországgal.
0: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 9. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádió Színház kukac rádió.hu elektronikus posta címen.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra. Rövid hírek következnek, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmódhatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, országa katonai és diplomáciai pozíciói jelenleg erősebbek, mint bármikor az elmúlt években, a szoros nemzetközi együttműködés pedig kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Nem mond le a brit miniszterelnök sem a munkáspárt vezetését.